0: Széchenyi téren felállított szabadtéri oltárnál. A kegyeleti emlékezés részeként a liturgia keretében helyezik el a tömegsírokból feltárt, szórvány apró csontmaradványokat tartalmazó urnát a templom Szent István oltáránál. A liturgia főcelebránsa Székely János szombathelyi megyés püspök, az MKPK elnöke lesz, a szentbeszédet pedig Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek mondja. A szentmise után délután 14:30 sátorhelyen, a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen állami és egyházi megemlékezés keretében gyászszertartást végeznek, melyben megadják a végtisztességet azoknak a csatában elesett személyeknek, akiknek csontmaradványait a Mohácsi csata tömegsírjaiból tárták fel korábban. Az azonosított és csoportosított földi maradványokat 10 koporsóban helyezték el. A II. Lajos király rekonstruált zászlóival borított koporsók nevesítetlen, de el nem feledett hősök maradványait őrzik. A gyászszertartást és az újonnan épült kápolna megáldását Berta Tibor tábori püspök végzi. Júliusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének többlete 524 milliárd 300 millió forint volt, elsősorban a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kifizetéseinek egyéb bevételekkel konszolidált, mintegy 300 milliárd forintos csökkenése nyomán, derül ki a részletes pénzügyminisztériumi tájékoztatóból. A kedvezőbb egyenleg irányába hatott tovább az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is, tették hozzá. Ősszel lehet eredmény az inflációs cél felülvizsgálatáról, közölte a keddi kamatdöntőülés után Varga Mihály jegybankelnök. A monetáris tanácsa vártnak megfelelően újabb 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot. Az első negyedévi 0,5% után a második negyedévben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A szezonálisan kiigazított adatok alapján 7,1%-kal csökkentek a beruházások 2025 azonos időszakához képest az első negyedévi 1,3%-os visszaesés után. A tendenciához a feldolgozóipar, valamint a szállítás, raktározás gazdasági ágak is hozzájárultak, a csökkenést az ingatlan ügyletek növekvő beruházási aktivitása fékezte. Vizsgálatot rendelt el a Belügyminisztérium az augusztus 20-ai ünnepség közbeszerzési folyamatai és előkészületei kapcsán. Ezt megelőzően a Mi Hazánk feljelentést tett, az ügyet kirobbantó levelezést Hatházi Ákos nyilvánosságra hozta. Eszerint a rendezvényt kivitelező cég kiválasztása aggályokat vet fel. Magyarország 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segíti a szerbiai erdőtüzek oltását. A deliblati homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, miközben Szerbiában több helyen továbbra is lángol a táj. A magyar egységek mellett több európai ország tűzoltó és helikoptere is bekapcsolódtak a védekezésbe. Az ukrán hadsereg az előző 24 órában 16 fontos célpontot talált el Oroszországban, számolt be erről Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök a Facebookon közölte, válaszcsapásokat mértek többek között olajipari létesítményekre, repülőterekre, valamint olyan infrastruktúrára, amelyet folyamatosan ukrajn elleni támadások végrehajtására használtak. Donald Trump megerősítette a központi hírszerző ügynökség a CIA igazgatójának moszkvai látogatását. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, félig rutin látogatásról van szó. Cáfolta a John Ratcliffe utazásának céljáról felmerült híreszteléseket, miszerint a NATO-t fenyegető orosz lépésekről, illetve az Irán ellen bejelentett amerikai gazdasági intézkedésekről szólt volna. Arra utalt, azaz ukrajnai háború lezárására irányuló erőfeszítésekkel van összefüggésben. Újabb egy évvel 2027. szeptember 14-ig meghosszabbította a Kubával szembeni kereskedelmi embargót az Egyesült Államok. Washington szerint a korlátozás fenntartása az USA nemzeti érdeke. Az Egyesült Államok komolyan fontolóra vette az Ontario-tó átnevezését Amerika-tóra, közölte Donald Trump elnök. A múlt hétvégén megszakadtak az amerikai-kanadai vámtárgyalások, azóta a két ország kölcsönösen vámokkal és ellenvámokkal fenyegeti egymást. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 28-30 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
1: Szószóló. Közéleti magazin műsor.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban dr. Vas Miklós nyugalmazott főiskolai tanszékvezetővel beszélgetünk. Az Életút interjú első epizódja hangzik el ma, melyben a gyermekkor időszakától a fiatal felnőtt korig ismerhetjük meg életét. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Vas Miklós a vendég. Ennek több apropója is van, a közelmúltban töltötte be 90. életévét, nyugalmazott tanszékvezető főiskolai docensként egyébként, és itt van a kezemben egy kötet, Környezetünk technikája 9.-10. osztály részére, Életvitel alcímmel. A beszélgetésben erre a kötetre fogunk talán kilukadni, de szó lesz még a főiskoláról, szó lesz kertészetről, tervezésről, sakról, hitről, zenéről, de először menjünk a családi fészekbe, a családi múltról beszéljünk, hogyan kell a családot elképzelni a te életedben.
1: A felmenőim mind egriek voltak, egészen ameddig csak vissza tudtuk vezetni. Édesapám mezőgazdasági családból született, Vas István nagyapám fertálymester volt, sőt a fertálymestereknek a titkára, kint a legmagasabb vezetési tagja is volt, de később anyai nagyapám, Pálok Sándor szintén fertálymester volt. Tehát régi egri család sarja vagyok. Az életünk úgy alakult, hogy a szüleink Lajosvárosban, Kanadában kezdték az önálló életüket, úgy értve, hogy elköltözve szülők udvarából, ahol indult minden fiatal valamikor, és Lajosvárosban ettek úgynevezett fax kölcsön segítségével felépítették a családi házunkat. Édesanyám háztartásbeli volt, mert nagy családban nevelkedtem. 8 gyereket szült édesanyám, ebből 7 maradtunk élve, tehát egy 7 gyerekes család egyik tagja vagyok. Most ebből a 7-ből mondhatnám úgy, hogy középső. 2 bátyám volt, akik sajnos már eltávoztak közülünk, és egy nővérem, aki még megvan, magas korban. És akkor következem én, és van 2 húgom, és a 3. húgom legfiatalabb szintén meghalt. Tehát tulajdonképpen még 4 élünk, 3 lánytestvérem és én. Én vagyok az első, aki Lajosvárosban született. Tehát valóban innen nőttem fel, mint bokornak ága, ahogy mondja Radnóti. És hát minden emlékem ehhez köt.
0: Akkor képzeljük el egy kicsit, a 30-as évek végén vagyunk mondjuk Lajosvárosban. Hogyan nézett ki ekkor Lajosváros?
1: Hát nem lehetne ráismerni. Akkoriban az úgynevezett, hát Kerecsendi útat, sok mindennek elnevezték közben, akkor Kerecsendi út volt, egy makadám út mellett, még elszúrtam voltak a házak. A templom később épült fel. Lajosváros történetét már máshogy sokan feldolgozták. Akkor annyira ritkák voltak még az épületek, hogy a házunk udvaráról a nálam 1 évvel fiatalabb templomra rá lehetett látni. Az átadásán nyilván ott voltam valamelyik szülőm kezében, és hát én is részesebb voltam a megjelenésének. Közvetlen szomszédaink sem voltak itt a ritkás házból, a városnak majdnem a széle volt a mostani Aradi út. Nem volt a mai levéltár épületén, ahol később a Szőlészeti Kutatóintézet volt, ez is Filoxéravész után épült. Anyatelep, ami messzire látszott akkoriban, ugye magas póznákra, húzalokra úgy vezették föl a alanyvesszőket, amire a szőlőt kell oltani, hogy egyenes maradjon, tehát hogy minél hosszabb legyen. Nem vízszintesen vezették akkor, hanem ilyen szögben. Ezek messziről láthatók voltak, mint a kis gulák. Mellette egy nyíró tepersövény, földes út, kis gyalogút, troszkával borítva. Most, ahol a Mátyás ABC van, arról az útról beszélek. És hát vezetett föl messze az úgynevezett nagy partra, aminek nyoma sincs, hogy ez a templom mögött is teljesen üres legelő rész volt, egy ritkás város széli terület. Amire gyerekkorban emlékszem még, a Kerecsendi út mellett eperfasor volt végig, mert akkoriban ugye háborús időközes miatt a sejem te előállításod a sejemhernyő gubujából volt, és hát serkész csapatok és mások is vállalkoztak arra, hogy sejemhernyót tenyészenek, ami csak az eperfa levelét eszi, így aztán rengeteg eperfa volt, aminek mi nagyon örültünk, mert nekünk az terített asztal volt nyáron, amikor ezeket megtanultunk megmászni, és hát nagyon sok epret elfogyasztani.
0: Milyen volt egy nagy család élete ezekben az időkben?
1: Hát mai szemmel nézve elképesztően szegények voltunk, tehát nyoma sem volt egy ilyenfajta útnak, az udvaron ásott kutunk volt, ahonnan hát vödörbe kellett bevinni természetesen a lakásba a vizet, hát az akkori melléképületek, kis tyúkudvar, stb. Azok még ott megvoltak. Édesapám, mint egyedül is pénzkereső is fiatalon átesett egy tífuszbetegségen, amit szerencsésen túlélt, de a fizikai teljesítő képességét csak lassan nyerte vissza, érdekes módon. Ugye ez a 30-as évek táján volt, 50 éves korában jobb fizika erőben volt, mint 30 évesen. Ez azt jelenti, hogy nem földművelésre adta a főfoglalkozását, hanem iskolákban úgynevezett sok neve lehetett, azt mondták mindenesnek, pedellusnak, segéderőnek, gimnáziumba dolgozott, még pedig az egri cisztercét a gimnáziumba. Hát elég szerény keresett volt akkor, még emlékszem is rá, vissza lehetne számolni, akik valós rizállással foglalkoznak, hogy 30 pengő volt a fizetése. Csak is körülbelül 1000 pengő volt egy kisebb háznak a felépítése, tehát így nézett ki, 30 pengő, tehát abból tudtunk igazán élni, hogy a telkek azok nagyok voltak, 404 szögöles, és a konyhára valót azért meg tudtuk termelni, gyümölcsfák, zöldség, tehát gyümölcs-zöldség szezonban bőven volt, hát tudtunk tartani egy kis tyúkot, nagyobb állatot nem, mert takarmányt hát, hogy venni kellett, és hát az módjával, hát sokat nem tudtunk. Tehát anyagilag szerényen, öltözködést tekintve is nagyon szerényen, de nagy lelki békében és szeretetből szüleim mintaszerű életet éltek. Sokan nem hiszik el, hogy mesélünk, hogy egy ilyen nagy családnak a szülőknek nincs elbújni, sehová veszekedni, vagy egy komolyabb szóváltást nem hallottunk egész életünkben. Jó természetű, türelmes, szerető emberek voltak, és mi is teljes szerető biztonságban nőttünk fel, egymást nagyon szeretve, és hát mi a nagy családnál, hogy szokott lenni, a korkülönbség eléggé nagy lehetett. A legidősebb bátyám 12 évvel, a kisebb bátyám 10 évvel volt idősebb nálam. Hát a pedagógia már úgy mondja egy bizonyosat, hogy a 10 év ez bőven nevelési távolság, ami azt jelenti, hogy én a kisebbik bátyámtól többet tanultam, mint a szüleimtől konkrétan. A szüleim nem is nagyon értek rá, hogy velünk külön foglalkozzanak, hát munkával telt az egész életük. De apám, anyám mind a kettő kitűnő tanuló volt, a 6 és 5 elemi ellenére nagyon szeretett olvasni, tanulni is szeretett volna, de az akkori nagyapám lebeszélték, hát micsoda dolog az. Mindegy, nem támogatták ebbe. Ő viszont megfogadta, hogy ő hagyja, hogy tanuljunk. Ha segíteni nem tud is, ha erőből tudjuk, akkor tanuljunk. Mindjárt mind nagyon szerettünk olvasni, ez a lényeg. És ezért mondom azt, hogy apámnak kevesebb ideje volt, de nagyobb testvéreim rengeteg könyvet olvastak, és én is, meg mi is. Mindnyájan sok könyvet olvastunk, tehát érdekes módon anyagilag nagyon szegényen, szellemileg majdnem értelmiségi színvonalon nőttünk fel. És mind a heten iskolázottak lettünk, mind a heten érettségiztünk, hárman egyetemet végeztünk, ketten doktoráltunk. Ezt mind a szüleink türelme, kitartása, szeretete, és hát a testvéri szeretet is, ez segített bennünket.

0: És akkor beszéljünk arról, hogy hogyan vezetett a pályád, hogyha már a diploma szóba került, hogy a vörös diplomával végeztél, ami azt jelenti, hogy egy kitüntetett minősítéssel, magyarul nagyon jó tanulóként.
1: Igen, hogy a kertészeti és szőlészeti főiskolára jelentkeztem, a bátyám hatására, aki akkor adminisztrátor volt a szőlészeti kutatóintézetben, ugye az működött már itt a kők, hát mi, ahogy ma is működik, tehát akkor megvolt is, és hát itt tetszett neki ez a terület. Én nehezen választottam pályát, mert a kitűnő tanulóknak ez az egyik nagy dilemmája, hogy sok mindenhez ér, de úgy igazán még nem kötötte semmi, tehát ő orvost javasolt volna, és a bátyám, hogy orvosnak menjek. Én valahogy a vért nem tudtam látni, nem szerettem, megszoktam volna, tudom, a mai eszemmel tudom, hogy nyugodtan lehettem volna orvos, is lényeg az, hogy a kertészeti területre mentem, budapesti kertészeti és szőlészeti főiskolára, ami tulajdonképpen egyetemi rangú főiskola volt, az volt, hogy akkor vált ki egy évvel előtt a Gödöllői Egyetem kertészeti karaként. Tehát ugyanúgy, mint az állatorvosi egyetem, stb. Tehát nem főiskolai, hanem mérnöki végzettséget, egyetemi végzettséget adott. Hát ez kellett is ahhoz, hogy később doktorálhassak is.
0: Hogy emlékszel az egyetemi évekre, vagy főiskolai évekre?
1: Hát szerencsére ösztöndíjjal vettek föl. Mai számokkal mondva ez nehéz volt, 520 forint volt egy jórendű tanulónak az ösztöndíja. Ebből 300 forint volt a kollégium. Ebben viszont teljes étkezés, mosás, lakás, stb. Minden benne volt. És hát tulajdonképpen akkor 200 forintunk volt arra, úgynevezett zseppénz, amit hát erre-arra költöttünk, meg hát sok helye lett volna, meg mindig ki kellett egészítenünk. Önkéntes diák munkával, meg mindenvel tudtunk, ugye este lenni. Egyébként nagyon szerettem az egyetemen menni, mindig szerettem tanulni, engem érdekelt. Az egyetemi évek nagyon jók voltak. Az ottani körülmények is szerények. Akkoriban ugye a régi nagy villákat államosítva alakították ki, ezt is egy nagyobb villának termeibe volt a helyünk. 14-en voltunk egy szobába például. Emeletes ágyakkal, lópokróccal takarózva, amit alá lepedőt tették, hogy ne szúrjon. Ugye, tehát tulajdonképpen nagyon egyszerű körülmények között, de nagy előnye is volt ennek. Életre szóló barátságot tudtam kötni a 14 közül 3-mal, akivel hát legalább testvéri szinten barátkoztunk. Volt úgy, hogy 12 évig nem találkoztunk valakivel. Dél-Dunántúlon dolgozott, értémeim meg északon, és mikor összefutottunk, úgy ültünk le, mint a tegnap előtt váltunk volna el. Ugyanúgy megvolt az az összeköttetés hang, volt miről mesélni, de már olyan természetes volt, hogy barátok vagyunk. Hogy én nagyon szerettem, tanulni is szerettem, kellett is, hogy ösztöndíjjal megtartsam, vagy jobb legyen, és hát az eredmény mutatja, hogy rá voltam kényszerítve arra, hogy jeles rendű legyek legalább, különben elvesztettem volna az időközben megkapott köztársasági díjat, akkor Rákosi díjat, vagy úgynak mondták. Összehasonlítva az 520 helyet, ez 800 forint volt, úgyhogy akkor én majdnem ezt hittem, hogy van sok pénzem, hát nem volt az se sok, mert abból öltöztem, amennyire lehetett. Most, hogy ezt az ösztöndíjat megkapjam, azért volt az is, hogy kedvenc hobbim volt, az külön mese, de nem ide tartozik, hogy 13 éves koromban kisebbik bátyám ismerve a zene iránti nagy vonzódásomat ajándékként elvitt Kádár Laci bácsihoz, egy zenetanárhoz, és én zongorázni tanultam. Harmonikázni akartam, mert Tabányi Mihály zenéje tetszett nagyon, amit minden vasárnap hallottunk. De ő ilyet nem tanított, azt mondja, hogy tanuljak még zongorázni, a harmonika utána megy, ha akarom. A proféta szólt belőle, mert lett alkalom az egyetemen, hogy harmonikázni is megtanultam simán a zongora tudással. Most a zongorát azért említettem, hogy a Népköztársaság ösztöndíjat azért kaptam meg, hogy nem csak a tanulmány eredményem volt jó, hanem közéleti munkát is végeztem. Én szívesen zongoráztam egy egyetem népi tánccsoportjának, meg az énekarnak is a próbákon, meg egyéb rendezvényeken bárhol. Egy kis zenekart is alakítottunk egyébként az egyetemen.
0: Erre az időszakra esett 1956, hogyha jól számolom. Hogyan élted meg ezeket az eseményeket?
1: Hát maguk az események engem nagyon megleptek. Ennek az a magyarázata, hogy előtte voltunk, igen, az előző hónapokban be lehetett fizetni egy 3 hetes lengyelországi tartózkodásra, tanári vezetésre, de ez egy ilyen szakmai kulturális kiküldetés volt. Először voltam külföldön, először láttam tengert, 3 hétig ott voltunk. Politikából csak annyit hallottunk akkor, hogy ott voltak mozgolódások előbb, mint Magyarországon. Ugye politikai tiltakozások, egyebek. És én nem gondoltam, hogy időközben Műszaki Egyetem volt az egyik egyetemi bázisa a mozgolódásnak, hát mindig a fiatalok akarják a változást, ugye, vagy jól, vagy rosszul, mikor, hogy, de ők mindenképp akarnak valahogy előre menni. Létesült úgynevezett Petőfi kör, egyéb is, hát ott már ilyen hangosabb politikai dolgok is elhangoztak, de meglepetésként, amikor az öltünk, hogy mennyit haladt ez a dolog, a nagy elnyomásban is egyre több elégedetlen hang volt, szerveződés, mi egyéb. Tehát belecseppentem abba, hogy itt már komoly mozgulódás van, és amikor a Műszaki Egyetem szervezte az egyetemi felvonulást, ott már részt vettem természetesen a évfolyam társaimmal együtt. Végig az ismert úton, a Bemszombortól kezdve egészen a parlamentig, ahol történtek egyedek mások, de hát most nem arról akarok beszélni. 20 évesként éltem meg, és a budapesti komolyabb, mondjuk a fegyveres harcok közelébe annyiból nem kerültünk oda, mi a Gellért hegyen aránylag elszigeteltem voltunk. Akik a belvárosban voltak, azok jobban láttak mindent, hogy ott mi történik. Ami a Kossuth téri tüntetés után hazamenetel, tehát én meglepődve hallottam, hogy a rádiónál lőnek. Nem arra mentünk haza, hát mi hazamentünk akkor, mondván azt, hát sokat lehetne mesélni arról is, hogy volt. Tehát így része voltunk, hát akkor az oktatás ugye természetesen szünetelt, nem tudtuk akkor, hogy meddig. Hát én november 4-ig maradtam Pesten, amikor látszott, hogy folytatás nincs, ugyanakkor tudván az, hogy az egyik barátom kisétált a városból egy kicsit előre, és látta azt az óriási felvonulást a tankokkal, hogy mekkora erő jön be, és hát, hogy az addig sikeresnek, győztesnek kikiáltott forradalom, hát nagyon rövid életű lesz, mert hát ekkora túlerővel a világ legerősebb hadserege volt, talán csak az amerikai volt hozzámérhető, illetve az lehet, hogy nagyobb is volt, de egyik a világ egyik legnagyobb hadserege ellen, hát az ismertek szerint zajlott le, ugye sajnos leverték a forradalmunkat. Hát 56-nak a szelleme azért kísértett bennünket utána, és az egyik barátomat, kik a Mózes Zsigmond körtéren valaki mondta, hogy megfogott egy kockakövet, mikor ott a barikázottak, és ő is oda dobta, magyarán oda ellenállónak minősítve mennyasszonyával együtt, aki folyamtárs volt, kirúgták az egyetemről szó nélkül. Nem egyedül, aztán voltak mások is, akiket megkörnyékeztek. Hát engem annyiból környékeztek, meg utána, mikor a DISZ helyett, ugye a Dolgozó Ifjúság Szövetsége volt, abból KISZ lett, a kommunisták, hát rá akartak beszélni minden áron, hogy lépjek be. Húztam az időt, ameddig csak lehetett, nem léptem be. Úgyhogy ez már csak az, amikor az utolsó fél évben a diplomamunkára már üzembe voltunk kint, akkor kaptam egy levelet, hogy politikai nézeteim miatt megbonják ezt a magas ösztöndíjat. Hát mondom, legyenek vele boldogok, néhány hónapig még kaptam volna, de hogy mondjam, nem adtam el magam azért ez a pénzért. Ha nem is tettem tevőlegesen ellenük, hogy valami az, hogy én közéjük álljak, arról szó se lehetett. Igen.

0: És akkor eljött a diplomázás ideje, utána merre vezetett az út?
1: A Soproni Állami Gazdaságba kaptam gyakornoki állást. Ez egy nagy állami gazdaság volt, 5 nagy üzemegységből. Hát ezek egyikébe dolgoztam, az is egy összetett üzemegység volt. Szakmailag sok tapasztalattal, ugye, akkor nem hektárba, holdakba számolták még a területeket, katasztrális holdakba. Hát volt 500 hold gyümölcsös, 300 hold szőlő, 1000, igen, hát ez 1000 hold szántó, egy nagy tehenészet, meg egy juhászat. Mellette ugyanakkor egy, mivel traktorok még csak azok a régi, öreg Hofer traktor volt, abból se sok, a szállítás még fogatokkal történt, tehát volt egy nagy ilyen szállító brigád, lovakkal, szekerekkel, egyebekkel. Úgyhogy ott kezdődött a szakmai pályafutás, ami annyiból jó volt, hogy a társterületekben is alaposabb ismereteket szereztem. Tudnélik, a kertészeti ismeretek mellett azért az egész mezőgazdaságra adtak rátekintést, mert fél évig állattenyésztést, fél évig takarmányozást, fél évig méhészetet, sok minden egyebet tanultunk, tehát így komplexen. És akkor itt élesben láttam azt, hogy hogy megy, még kézzel fejtek, akkor a tejet szamaras fogat vitte be a soproni gyűjtőbe, és hát kézi munka volt legtöbb. Hát engem a szőlő érdekelt legjobban természetesen, abból, hát azért természetesen, mert a diplomamunkámat is itt Egerbe írtam. Az Egernek az a magas területét akkor tervezték beépíteni, és akkor ennek kapcsán készítettem el a munkát. Emellett, és hát itt volt az első nagyüzemi irányba mutató művelésmód, a soproni fejművelés. Tulajdonképpen fejművel is azt jelenti, hogy majdnem kupacra vágják, csak egy szálveszőt, meg egy ugarveszőt hagynak, és ezt lekötötték sor irányába. Tehát a sor közök szabadok voltak magyarán. És akkor itt volt az, hogy kézikapa helyett itt lóvontatta kultivátorral, művelték, és hát a köztes részt aztán kapával tisztították, sok minden. Háti permetezés volt, sok minden. Sok mindent tapasztaltam a régiből, és fokozatosan az újból is.
0: És akkor előbb-utóbb eljött a család alapítás ideje is.
1: Igen, hát a Sopronba kerülésem is az volt az első feleségem, hogy tudnélik, ő meghalt már közben, sajnálatos módon, Kőszegi volt, aki hát mondta, hogy olyan helyet válaszunk már, mi nincs nagyon messze a családtól. Tehát így kerültem egyáltalán Sopronba. Most kérdés első felét pontosítani kell, nem tudom, mit akartál még.
0: Tehát a család alapítás.
1: Ja, a család, persze. Na hát akkor itt természetes volt, hogy mint mennyasszony vőlegény költöztünk oda, és házasságot is kötöttünk ebbe az évből, ami aztán született egy fiam is, és hát ott laktunk egyébként, hát külön-külön üzemegységben egyébként, és nem sok kilátásunk volt sokáig lakásra. Egy irodai épületet, Sopron Kőhidán, ez is egy nevezetes hely, börtönnel szemben volt egy kétszobás ház, aminek az első szobáját irodának használták, illetve a másodikat ide adták nekünk, a belső szobát, hogy ott lakhassunk. Tehát napközben ott munka volt, tehát este tudunk szabadon. Később úgy alakult aztán, hogy az irodát megoldották másképpen, és megkaptuk az egész házat elég rossz állapotban, de mégis hát ott laktunk. Akkor hát itt akkor hát épp olyan társnőmmel együtt mind a ketten ott dolgoztunk a kertészetbe, a zöldségkertészetbe, én meg az elmondott kertészeti részeken, amiket aztán mivel az ottani brigádvezetők még képzés alatt álltak, amikor elmentek téli iskolára, akkor az egész terület az én felelősségem volt, az összes szőlőgyümölcsösnek az irányítása. Ehhez volt két férfi, három férfi munkacsapat és két női munkacsapat, akik dolgoztak, hát közel 100 ember, akinek a munkáját aztán kellett szervezni, meg bérét gyakorlatilag, az alapokat a bérszámfejtőknek megadni, stb. Tehát ennek adminisztratív és szakmai része is. Tapasztalat sok volt, ugye az állattenyésztés miatt vasárnapi ügyeletet is tartottunk, amikor az ember egyedül nézett végig mindent, hogy a tehenészetben elindult-e a munka, mondjuk a juhokkal kevesebb gond volt, de a tehenészet az mindig működött. Ez. Szóval a szarvasmarhának nincsen még karácsony, és ő nem még egy egyszerű vasárnap. Ugye.
0: A pedagógiai vénád ekkor már egy kicsit kezdett megmutatkozni.
1: Hát egy kicsit véletlen, ha úgy tetszett. Sok minden változott az oktatás területén is, többek között egy olyan ötlet, hogy mindenkinek tisztelni kell a munkást, meg kell ismerni, aki értékteremtő, ugye a többi az, ez külön már majdnem politikai dolog lenne, hogy mi a hasznos munka és mi a kiegészítő munka magyarán. A munkása végez hasznos munkát, akinek konkrét végeredménye van a munkájának. Aki a munkást tanítja, az improduktív munka. Érdekes. Hát ez mondjuk a primitív gondolkodási megközelítés, ami fizetésekben is megmutatkozott természetesen. Na, a pedagógiai változás annyi volt, hogy a középiskolákat a hét egy napján kiküldték, középiskolás osztályokat valamilyen üzemben, ipari, mezőgazdasági, stb., és akkor a soproni gimnazisták egy osztályát a mi üzemegységünk kapta, és hát kire bízzák rá, itt van egy ifjú tudta titán, aki majd erre jó lesz, régebbi idősebb kollégák ezzel nem akartak foglalkozni. Tehát belecseppentem ebbe, hogy őket le kellett foglalni egy napra. Kísérő tanárok jöttek, összebarátkoztunk, jól éreztem magam ebbe, és ők mondták, hogy jó tanári vénát vélnek felfedezni bennem, hogy jó pedagógus is lehetne belőle, mert valahogy megtaláltam a hangot, meg a módszert, ahogy beszélgessünk. És aztán később ez a gondolat, amikor úgy nézett ki, hogy komolyabb lakás kellene, és ott már nem kapok, és hát mivel én ugye szegény ember lévén saját pénzünk nem volt, én szolgálati lakás nélkül nem tudok menni sehova, vagy sokáig nem tudtam menni sehova. Ott nem volt erre kilátás. Hát két év után ott kellett hagynunk, ugye már megszületett a fiam is, és hát elmentünk Kőszegre. Ott Országos Gyógypedagógiai Intézet működött. Érdekes, de hogy egyáltalán hogy kerültem én oda, ez az épület az Iskola a határon című regény színhelye, és országos beiskolázású volt, olyan szellemileg hátrányos, mondjuk így gyerekeket vittek oda zömmel, akik még azért képezhetők voltak valamilyen szinten. És az iskolának volt egy foglalkoztató tagozata, ahol 10 szakma közül választhattak, vagy 10 szakmára osztották be ezeket a gyerekeket. Ebben volt ugye mezőgazdasági, kertészeti is, de voltak varrónők, és szobafestők, stb. Tehát volt benne ráció. Ezek segédmunkásként el is tudtak helyezkedni, és pénzt kerestek vele, hogy országosan ezt abba hagyták, hát ezt nem tudom, ez nem a mi területünk már, de így kerültünk oda. Itt kaptunk szolgálati lakást, a fizetés ez nem volt valami nagy, de a szociális körülmények igen. Tudnék, a lakásokban aránylag kicsik voltak a konyhák, amit az élelmes és ügyes igazgatónk hát melegítő konyhának tudott minősíteni, ami azt jelentette, hogy jogosultak voltunk az intézményi étkezést az ott lakó gyerekekkel együtt részt igénybe venni, és így, ha nem akartunk, még vasárnap sem kellett főzni. Tehát mondjuk ilyenfajta kényelmünk az megvolt, és hát a sok tanyai kínlódás, meg egyéb után, hát ez egy, volt egy kis kárpótlás, hát persze volt egy kis szakmai elégedetlenség is, meg mások is mondták, hogy hát ilyen végzettséggel egy maximum technikusi felkészültséget igénylő területen ügyködni, hát ez nem szép dolog, de hát én nem kényszervítra. De akkor jutott eszembe az, hogy létezik egy mérnök továbbképző intézet, aminek tanárképző szaka is van, és ezt beiratkoztunk a feleségemmel együtt, akkor még, és 2 év alatt szereztem egy mérnök tanári képesítést. Tehát, hogy úgy mondjam, megkaptam a pedagógiai alapokat, és később úgy alakult, hogy mint, az már nem részletezem el, hosszú lenne. Lényeg az, hogy Kőszegen működött egy technikum, ahol felfutó kertészeti osztályok is voltak, és én ott állást kaptam, tehát a technikumban tudtam tanítani. Elméletet, gyakorlatot egyaránt, ahol kénytelen voltam megint nagyon sokat tanulni, mert ott is többek között még mezőgazdasági géptant is kellett tanítani, ami mi ugye elméletileg csak-csak könnyűnek látszik, de azóta rész, hogy utána a gépet üzembe kellett helyezni, és a gyerekekkel együtt működtetni. Úgyhogy volt olyan gyakorlatom, ahol egy hétig jártam biciklivel a tangazdaságunkba, a gépkönyveket tanulmányozva, nekem meg kellett tanulni a gépbeállítást, vetésre, bármire, permetezésre. Úgyhogy komoly elmélet és gyakorlati tapasztalatokat szereztem. Tehát a szakmától se szakadtam el, ugyanakkor hát tanítottam a megfelelő kertészeti tantárgyakat.
0: Meddig tartottak a kőszegi évek?
1: Kőszegi évek 6 évig tartottak, most mégis kell mondani, hogy ahogy indult a kertészeti osztály, úgy meg is szűnt. Tudnélik, közbevetve mondom, hogy az indulásnak az volt az oka, hogy kitalálta valaki, hogy felsőfokú technikumokat szervez az országba sok helyen. Többek között Fertődön is ott volt ez a kertészeti középiskola addig, amelyik mivel felsőfokra váltott, a középfokot átvitték Kőszegre. De aztán rájöttek, hogy ez valahogy levegőben lóg ez a képesítés, se nem mérnök, se nem technikus, ez a felsőfokú technikum. Nagy részük megszűnt, egy részük pedig főiskolába, vagy egyetemé alakult, például Gyöngyösi kar is ilyen, hogy egyet mondjak itt a közelből, úgy indult, egy felsőfokú technikumból fejlődött tovább. És magyarán megszűnt a kertészeti osztály, tehát kifutottak volna az osztályok, és akkor nekem vagy el kellett volna végeznem Gödöllőn az általános mezőgazdasági szakot is, hiába értettem volna annyi hozzá, papír nem volt rá. El kellett, hát vagy pedig helyet kellett keresni, és hát úgy adódott ismeretség kapcsán, hogy Zalaegerszegen indul egy szakmunkás képző kertésziskola, indul, aminek volt egy káder igazgatója, és hát testületet kellett mellé tenni, és hát egy szakmai vezetőt. No, ott szintén lakással vártak, és 2 tanári állással. Hát tanakodás után, hogy hát akkor Kőszegén, akkor még nem volt annyira jó hely, ugye Sopron is a világ vége volt, ez már a politikáról beszélnék, határövezet, ahova csak engedéllyel lehetett belépni 3 hónaponként, azt is meg kellett újítani, stb. Tehát, de akkor is felmerült, hogy ott maradjunk-e, vagy pedig inkább változtatunk, és akkor mindketten kapunk tanári állást is. Tehát így kerültem Zalaegerszegre. Hát ott a semmiből létre kellett hozni egy iskolát. Kaptunk egy területet, ahol aztán üvegházat építettünk, fúliát, stb., gyümölcsös telepíteni, stb., tehát elindult. És közben félszemmel én azért vágytam Egerbe. Mindig rajta tartottam a szememet, hogy mikor adódik lehetőség, és az volt bennem, hogy az első alkalommal, amikor lehet, én hazajövök. Hát 3 évet kellett erre várni, ugye 3 évig dolgoztunk Zalaegerszegen, ott született a lányom egyébként. Érdekes dolog, hogy tőzsdőkeres egriként a fiam Sopronba, a lányom még Zalaegerszegen született, de hát ők egriek maradtak mindaddig, amíg voltak. Na, lényeg az, hogy ott dolgoztam, és akkor lehetőség volt az egri iskolához jönni, akkor az egri szakmunkás képzőbe kerültem, egyben a mezőgazdasági osztályra szakfelügyelőnek. Tehát csak kötelező 10 óra, nem is kötelező órát, nem vették nagyon szigorúan, 10 órát tanítani kellett, a többi pedig a szakfelügyelettel foglalkozni, amiben beletartozott a megyei mezőgazdasági osztályhoz tartozó üzemek dolgozóinak a továbbképzése is. Hát mikor a szakosított telepeket indították, akkor tanfolyamokat szerveztünk meg, meg sok mindent, tanárokat, előadókat, minden feltételt, ilyen szervezési munka volt. Én nem akartam a praxisból kiesni, azt mondtam, én letanítom a 10 órát, úgyhogy tanítottam is, meg szakfelügyeltem is. Hát aztán adódott úgy, hogy igazgató leváltás után megbízott igazgató voltam. Utána hát jobb összeköttetéssel hoztak igazi igazgatót, ugye. Én meg, mivel adódott a mezőgazdasági tanszéken a főiskolán egy állás lehetőség, nagy szerencsémre oda kerültem.
2: Dr. Vas Miklós nyugalmazott főiskolai tanszékvezetővel beszélgettünk. Az Életút interjú első epizódjában a gyermekkor időszakától a fiatal felnőttkorig ismerhettük meg életét. Jövő héten folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Tompos Péter és a szerkesztő Bercesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Összefoglaló megjegyzések az imádsággal kapcsolatban címmel Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

összefoglaló megjegyzések az imádsággal kapcsolatban. Az első, amikor mi, katolikus keresztények találkozunk egymással, akkor nagyon szép köszönés és tanúságtétel, és egyúttal dicséret is, Isten dicséret, amikor azt mondjuk római katolikusként, dicsértessék a Jézus Krisztus. Aztán mit teszünk, amikor imádkozunk? Amikor imádkozunk, Istenre figyelünk, és vele beszélünk. Miért imádkozunk? Miért fontos az imádság? Azért imádkozunk, mert az imádság Istenhez kapcsolja életünket. És nagyon fontos, ezt is hozzátehetjük, hogy Jézus Krisztus példát és parancsot adott arra, hogy imádkozzunk. Az Atyához a Fiú által, vagyis Jézus Krisztus által a Szentlélekben. Tehát van nekünk keresztényeknek egy szent háromságos formánk. Mivel kezdjük és fejezzük be az imádságot? A keresztvetéssel. Melyek az imádság formái, vagyis azt is mondhatnánk, hogy mik a tartalom szerinti megkülönböztetései az imának. A kérés, a közbeni járás, az áldás, az imádás, a háladás, a dicsőítés, az engesztelés és a felajánlás. Mik az imádságnak a módjai? A szóbeli ima, az elmélkedés, valamint a szemlélődés. Amikor arról a kifejezésről hallunk, hogy liturgia, az miért fontos a mi számunkra? Azért, mert megkülönböztetünk magán és közösségi imát, közösségben mondott ima liturgia, amely a leiton ergon közös munka görög kifejezésből ered, közös Isten dicsőítés, tehát Krisztus titokzatos testének, Isten újszövetségi népének közös, nyilvános Isten dicsérete. Liturgia elsősorban az eukarisztikus ünneplés, a szentmise, továbbá az imaórák liturgiája, a zsolozsma, valamint a szentségek ünneplése. És ezeken kívül vannak még közösségi imák, a szent rózsafűzér vagy szentolvasó, litániák, keresztút, de ezek már nem liturgikus megnyilvánulások, hanem úgynevezett paraliturgikus. Nem az Úr Jézus által rendelt imák, hanem az egyház idejében keletkezett Isten dicséretek. Ha Istentől valamit kérünk, azt alázattal, bizalommal, álhatatosan, vagyis szent kitartással, és Isten akaratában megnyugodva kell imádkoznunk. Rendszeresen kell imádkoznunk naponta, reggel, napközben is, gondolatokkal, Istenre figyeléssel, a természetben Isten hatalmának a fölismerésével, és este is, különösen háladással, lelkiismeretvizsgálattal. Kikért imádkozunk? Mindenkiért, élőkért, holtakért, a szeretteinkért, és különösen fontos, sőt elsődleges, hogy az ellenségeinkért imádkozzunk, azokért, akikkel megromlott, nem jó a kapcsolatunk, de Isten segítségével szeretnénk helyreállítani. A legtökéletesebb imádság a mi atyánk, amelyre az Úr Jézus tanított minket. Imádkozhatunk a szentekhez, mert általuk az Istenhez fordulunk, és

Bennük Isten ajándékát magasztaljuk. Jézus édesanyját az angyali üdvözlettel, vagyis az üdvözlégy Máriával köszöntjük. Legismertebb imádságaink még, ezekre majd később is kitérünk, a Hiszekegy, az Úrangyala, a Rózsafüzér, vagyis a Szentolvasó, a Keresztúti Ájtatosság és a Litániák. Az Ámen szóval ez egy héber, tehát mondjuk így zsidó nyelvi eredetű szó, az Ámen szóval Isten üzenetének és akaratának elfogadását fejezzük ki, tehát nagyjából így fordítjuk, úgy legyen. A legszentebb imádság, amiben minden megtalálható, kérés, közbenjárás, háladás, dicsőítés, engesztelés, felajánlás, tehát az ima formák az eukarisztikus ünneplés, a szentmise, hiszen abban ott van a jelenlét, az értünk szenvedést vállaló, meghalt és feltámadt Krisztus jelenléte, aztán a legszentebb áldozat, Krisztus áldozatának a megjelenítése, és a szent lakoma, ahogyan mondjuk is, a szent áldozás előtt, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Pontosabban, ahogyan felhív a pap a szent áldozásra, íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Három óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Júliusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének többlete 524 milliárd 300 millió forint volt, elsősorban a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kifizetéseinek egyéb bevételekkel konszolidált, mintegy 300 milliárd forintos csökkenése nyomán, derül ki a részletes pénzügyminisztériumi tájékoztatóból. A kedvezőbb egyenleg irányába hatott tovább az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó- és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is, tették hozzá. Ősszel lehet eredmény az inflációs cél felülvizsgálatáról, közölte a keddi kamatdöntőülés után Varga Mihály jegybankelnök. A monetáris tanácsavárnak megfelelően újabb 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot. Az első negyedévi 0,5% után a második negyedévben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. A szezonálisan kiigazított adatok alapján 7,1%-kal csökkentek a beruházások 2025 azonos időszakához képest az első negyedévi 1,3%-os visszaesés után. A tendenciához a feldolgozóipar, valamint a szállítás, raktározás gazdasági ágak is hozzájárultak, a csökkenést az ingatlan ügyletek növekvő beruházási aktivitása fékezte. Vizsgálatot rendelt el a Belügyminisztérium az augusztus 20-ai ünnepség közbeszerzési folyamatai és előkészületei kapcsán. Ezt megelőzően a Mi Hazánk feljelentést tett, az ügyet kirobbantó levelezést Hatházi Ákos nyilvánosságra hozta. Eszerint a rendezvényt kivitelező cég kiválasztása aggályokat vet fel. Magyarország 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segíti a szerbiai erdőtüzek oltását. A delibláti homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, miközben Szerbiában több helyen továbbra is lángol a táj. A magyar egységek mellett több európai ország tűzoltó és helikoptere is bekapcsolódtak a védekezésbe. Az ukrán hadsereg az előző 24 órában 16 fontos célpontot talált el Oroszországban, számolt be erről Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök a Facebookon közölte, válaszcsapásokat mértek többek között olajipari létesítményekre, repülőterekre, valamint olyan infrastruktúrára, amelyet folyamatosan ukrajn elleni támadások végrehajtására használtak. Donald Trump megerősítette a központi hírszerző ügynökség a CIA igazgatójának moszkvai látogatását. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, félig rutin látogatásról van szó. Cáfolta a John Ratcliffe utazásának céljáról felmerült híreszteléseket, miszerint a NATO-t fenyegető orosz lépésekről, illetve az Irán ellen bejelentett amerikai gazdasági intézkedésekről szólt volna. Arra utalt, azaz ukrajnai háború lezárására irányuló erőfeszítésekkel van összefüggésben. Újabb egy évvel 2027. szeptember 14-ig meghosszabbította a Kubával szembeni kereskedelmi embargót az Egyesült Államok. Washington szerint a korlátozás fenntartása az USA nemzeti érdeke. Az Egyesült Államok komolyan fontolóra vette az Ontario-tó átnevezését Amerika-tóra, közölte Donald Trump elnök. A múlt hétvégén megszakadtak az amerikai-kanadai vámtárgyalások, azóta a két ország kölcsönösen vámokkal és ellenvámokkal fenyegeti egymást. Több száz az Amerikai Egyesült Államokból származó importtermékre vetett ki vámot a kanadai kormány. A lépés néhány nappal azután született, hogy leálltak az amerikai-kanadai kereskedelmi tárgyalások. A hollandiai Utrecht tartományban egy ember meghalt a nyugat-nílusi vírusfertőzés következtében, egy további beteget kórházban ápolnak, és még egy fertőzöttről tudni, közölte a Holland Közegészségügyi Intézet. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ múlt heti adatai szerint Albánia, Ausztria, Franciaország, Németország, Görögország, Olaszország, Koszovó, Észak-Macedónia, Románia, Szerbia és Spanyolország is jelentett már idén eseteket. Egy magyar zarándokot keresnek a nepáli villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium az MT érdeklődésére. A víz elsöpört több falut, a hatóságok szerint a katasztrófa több mint 50 ember életét követelte, és megrongált utakat, hidakat, energetikai létesítményeket. Megdőlt a világóceán hőmérsékleti rekordja. Az Európai Unió Kopernikusz klímaváltozási szolgálata augusztus 22-én 21,1 Celsius fokban állapította meg az új rekordértéket. Az eddigi csúcsot 2024 márciusában mérték 21,9 század fokot. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 28-30 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.

0: egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A mai adásban megyünk tovább az egri püspökök történetében. Az előző adásban Zalaházi, de ugye mi maradtunk a Zalaházi Tamás egri püspököt, már elkezdtük az ő történetét, és körülbelül ott hagytuk abba, Buda Péter, hogyha majd segítségemre lesz ezt felidézni, akit amúgy nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Szóval, hogy most köszöntelek is, meg szeretném el is magyarázni, hogy ugye körülbelül ott tartottunk, hogy hát azért ő egy bőven egy zűrzavaros ország kellős közepén lett egy nagyon meghatározó egyházmegye élén, amikor is itt volt a török, Mohácsi vész után vagyunk, még nem szakadt három részre az ország, de már akkor is kettős királyság van, mondhatom így, plusz még egy újabb, legalábbis a keresztény hívők számára egy ilyen erőt próbáló, nem mondom, hogy veszély, de hát mindenképpen kihívás, ugye a luteri tanok terjedése, amelyből ugye sem Magyarország, sem az egri egyházmegye nem maradt ki. Körülbelül itt hagytuk abba az előző adást. Tehát, hogyha arról kell beszélni, hogy Egerbe megérkeztek-e az egri egyházmegye jó nagy területére a luteri tanok, akkor ha igen, akkor ezzel mit tudott kezdeni Zalaházi Tamás egri püspök?
2: Tehát Zalaházi Tamásnak mindenképpen foglalkoznia kellett a témával, már csak azért is, mert említettük, hogy már a Mohácsot megelőző országgyűlések is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és ráadásul ugye az uralkodóink, már amikor megtörtént a kettős királyválasztás, mind a kettő katolikus volt, tehát elvi szinten mind a kettő olyan volt, aki védeni akarta a katolikus egyházat. A gyakorlatban azonban nem sokat tettek ezért, ugye ennek is politikai okai voltak, hiszen az arisztokrácia egy része nagyon könnyen átért a luteri tanokra, mert hogy akkor az egyházi birtokok szabad prédává válhattak, és éppen ezért ők annyira ezt nem érezték problémásnak, viszont a püspökök számára ez egy komoly kihívás volt, már azon kevés püspök számára, aki egyáltalán ebben az időben Magyarországon még működni tudott. És ugye ő volt az egyik olyan, aki ténylegesen betöltött a püspökségét, hozzátéve, hogy magát a püspökségét elfoglalni gyakorlatilag nem tudta, mert ő az a főpap volt, aki kezdettől fogva Ferdinánd pártján volt, és mindvégig ki is tartott mellette. Eger pedig ilyen határterület volt, és bár néhányszor a császári csapatok is, illetve a Ferdinánd csapatai is elfoglalták az egri várat, de mielőtt ő itt igazából el tudott volna helyezkedni, addigra Szapolyai Jánosnak a csapatai mindig visszafoglalták. Tehát ő itt Egerben nem sok mindent tudott tenni, de az egyház megye többi részébe azért volt, hogy eljutott, és itt szembe kellett néznie azzal, hogy bizony a protestantizmus eléggé erősen megjelenik. Tehát például 1531-ben Kassán találjuk a püspököt, és ott veszi észre, hát illetve eddig is tudott róla, csak szembesül ténylegesen, hogy Kassán már luteri prédikátor működik, méghozzá Dévai bíró Mátyás személyében. Most nála egy pillanatra meg is állhatunk, mert hogy Dévai bíró Mátyás nem egy egyszerű közönséges prédikátor, hanem a luteranizmus térhódításának az egyik legfontosabb személyisége Magyarországon. Nem tudjuk pontosan a származását, valószínűleg egyébként ferences szerzetes volt eredetileg, aki külföldön is tanult, Krakkóban is, Wittenbergben is, és itt Wittenbergben, tehát a birodalomban ismerkedett meg a luteri tanokkal, és ezt hozza haza. A ferencesek egyébként is eléggé nyitottak voltak a reformációra, mondhatjuk így, tehát jó néhány első generációs protestáns prédikátorunk került ki a ferences rendből, mert hogy a ferencesek ugye kezdetől fogva egy ilyen reformrend voltak, tehát akik meg akarták reformálni az egyházat már Szent Ferenc idejében, csak ott ugye ezt még be tudták csinálni, úgy, hogy az egyházon belül maradtak. De a radikális ferencesek ugye akik látván az, hogy Szent Ferenc óta az egyháznak a gazdagodása nem javult semmit, sőt, még fokozódott. És akkor most van itt egy új mozgalom, amely egy kicsit a néphez közelebb viszi az egyházat. Nagyon sokan átértek közülük a protestáns oldalra. Valószínűleg ilyen volt Dévai Bíró Mátyás is, és a működésének a területe az pontosan elsősorban itt az észak-magyarországi részek, tehát Kassa, Szikszó, Eperjes, ez a vidék. Na hát itt találkoznak ők, és hát vajon mit tesz Zalaházi Tamás püspök? Hát elfogadta. Uh-huh. Elfogadta, amivel egyébként a törvényeknek tesz eleget, tehát a hatályos törvények egyelőre tiltják Magyarországon a protestantizmusnak a terjesztését.
1: Igen, bocsánat, hogy egy pillanatra megálltálok, tehát itt most akkor a 16. század elején, ha valaki protestáns tanokat hirdelt, az bebörtönzéssel jár, vagy legalábbis akkor kihallgatás, hogy most nézzük már, hogy mit akar, stb. Tehát így mondjuk egy elfogadás lehet, de ettől mondjuk keményebb szankció, nem?
2: Lehet keményebb szankció is, hiszen a Mohács előtti törvénykezés az lehetővé teszi azt is, hogy fő- és jószágvesztésre ítéljenek valakit. Most a fővesztést ezt nem szószoros értelmében kell érteni, mert hogy mágia halált írtak elő számukra.

0: Na most ezeket a törvényeket persze nem tartotta be komolyan senki. Közben ugye új királyok kerültek hatalomra, hiszen ez még második Lajos király idejében történt, de hivatalosan a protestantizmusnak a terjesztése az nem lenne szabad. Tehát ő, mint püspök, éppen ezért szépen elfogadja őt, és Lipótvárba viszik, majd onnan Pozsonyba, és végül pedig Bécsbe. Ezzel viszont Kassán óriási zavargást támadt. Tehát a kassaiak ragaszkodtak volna a prédikátorukhoz. De más ilyen prédikátorokkal szemben is föllépett Zalaházi Tamás, például Eperjesen egy Antal nevű prédikátorról tudunk, illetve egy Bertalan nevű papról, aki szintén hasonló sorsa jutott, tehát őket is elfogadta. Na most ez persze nem jelenti azt, hogy akkor ők most életfogytiglan börtönben vannak, mert végülis előbb-utóbb csak kiszabadulnak, tehát egyszerűen nem tud vele mit kezdeni most jelenleg az ország, tehát a törvényileg.
1: Igen, mert hogy most tulajdonképpen a luteri tanokat, azt most a katolikus egyház, mint egyfajta eretnekség úgy kezeli, mint az eretnekeket úgy kezeli a híveket?
0: Igen, az egyértelmű, hogy eretnek, ugye ebben az időben, tehát itt most már az 1530-as években vagyunk, az azt jelenti, hogy Luther Márton már 10 év óta követőivel együtt ki van közösítve az egyházból. Uh-huh. Ez az egyik dolog. A másik viszont, hogy az is látszik, hogy Németországban azokon a területeken, ahol a protestantizmus győzelemre jutott, tehát ez elsősorban az északkeleti vidékek, tehát Szászország, Szilézia, Poroszország, elsősorban ez, persze máshol is, de ezek voltak azok a részek, ahol a legjobban meggyökeresedett a lutheri tanítás, ez nagyon komoly társadalmi változásokkal is járt, hiszen átrendeződik a hűbéri láncolat. Tehát a püspökök kiesnek belőle, hiszen mivel hogy nincs szükség papra és nincs szükség püspökre, éppen ezért az egyház által, püspökök által birtokolt földterületek, ezek szabaddá válnak, és ezt megszerzik a világi hatalmasságok, akik ezzel tovább növelik a hatalmukat, ugyanakkor pedig el is köteleződnek a reformáció ügye mellett.
1: Az elköteleződés nagyon sokszor azon van, tehát ilyen vagyoni alapon megy, tehát nem a hirtelen én úgy kelek fel, hogy nekem ezek a tanok szimpatikusak, hanem hogyha valakinek esetleg anyagi érdeke származik belőle, tehát mondjuk a nemességnek.
0: Igen, hát ne legyünk naívak, tehát amikor arról van szó, hogy ki mennyire elkötelezett a hitbeli meggyőződése mellett, ez nagyon sokszor ugyanúgy, mint a mi mostani világunkban is azt jelenti, hogy megszokásokból, megrögzöttségekből, családi hagyományokból áll. Tehát most jönnek a fiatalok templomi esküvőt kötni, nem azért, mert hogy annyira kívánnák az egyháznak a szentségét.
1: Hanem mert szép,
0: mert hogy a nagyszülők, vagy a szülők így szeretnék, vagy ő maga is úgy még valamikor látott egyházi esküvőt, meg esetleg egyházi iskolába jár, de a hit, ami mögötte van, az nagyon-nagyon kicsi.
1: De én erre tudok emellen példát is mondani, hogyha Péter, hogyha megengedett.
0: Nyilvánvaló.
1: Tehát, hogy én ismerek olyat, aki jegyes oktatás, mert hogy ugye az még mindig kötelező, most javíts ki, hogyha tévedek, mert ugye az én esküvőm az már mondjuk pont 20 éve volt, és én például az jegyes oktatás hatására lettem első áldozó és bérmálkozó. Tehát, hogy azért, illetve nem annak a hatására, nyilván már ez bennem rég megfogalmazódott, csak ott volt a lehetőség, tehát, hogy semmiképp nem az volt, hogy amúgy ez pont az én saját példám, én ezt vállalom.
0: Nagyon helyes. Csak azt mondom, hogy a hitbeli elköteleződésnél sokszor az egyéb érdekek azok fontosabbak.
1: Jó, de
0: ugyanaz, mint amit most ugye nagyon sok keresztény hívő testvérünk is mond, hogy hát egy Istenbe hiszünk. Igen, csak nem mindegy, hogy hogyan, nem mindegy, hogy milyennek látjuk őt, nem mindegy, hogy hogyan élünk azokkal a lehetőségekkel, amiket az Isten biztosít számunkra. Úgyhogy itt nem kell azt mondani, hogy itt most nagyon mély elköteleződések vannak a főurak részéről. Ezt mutatja az, hogy itt nálunk nem annyira, de a német reformáció során lehetett látni, hogy ahogyan a politikai érdekei kívánták, úgy váltott vallást, és volt olyan figur, aki 20 év alatt 4-szer váltott vallást. Na most akkor gondoljunk bele, hogy milyen lehetett itt a vallási meggyőződés, nem?
1: De ez teljesen olyan akkor, mint mondjuk akár egy politikus is megcsinálhatja, hogy élete során több felé alakul, de hát nyilván az már egy más tészta. Csak az, hogy ugye politika, vagyon, tehát hogyha az érdekek úgy diktálták, ugye mennyi időnek kellett eltelnie, de ezzel már ugye teljesen elmennénk a reformáció irányába, amiről mi ugye az egyháztörténelmi sorozatunkban elég sok adáson keresztül foglalkoztunk, de hogy végül is most a 21. században köszöni szépen azért a két egyház békésen megfér egymás mellett.
0: Igen, hála Istennek. Illetve nem is kettő, hanem több, mert ugye
1: evangélikus, persze,
0: protestantizmusról
1: igen.
0: beszélünk, akkor az ugye sok ága van. Hát itt Magyarországon ugye a református, vagy kálvinista, illetve a luteránus, vagy evangélikus egyház az, ami még a katolikus egyház mellett fontos. Persze úgy, hogy a katolikus egyházban is tudjuk, hogy van ugye a keleti rítusú görög katolikus.
1: Igen. Na jó, tehát de mi most egyelőre még ott vagyunk a 16. században, amikor hát azért...
0: Na igen, hogy ezek a tanítók végülis börtönbe vetették őket, de hát nem nagyon tudnak mit kezdeni velük, meg nincs, aki végrehajtsa ezeket az ítéleteket.
1: De mondjuk olyan keményebb, drasztikusabb büntetéseket, mint mondjuk a valódi korábbi, akár 100 évvel korábbi, mondjuk Husz János, meg gondolok itt egyéb eretnekekre, tehát azért olyat soha nem kaptak. Börtön volt, megkérdezték, hogy miért, hajlandó vagy-e visszatérni, vagy gondolom, hogy ezek így zajlottak, de nem tudunk olyanról, hogy mondjuk nagyon erős szankció lett volna, tehát hogy konkrét halálbüntetés.
0: Nem, tehát igen, és főleg nem az egyház, a katolikus egyház részét. Tehát itt is ez van, hogy Zalaházi Tamás, mint püspök, ugye felelős azért, hogy a híveknek a lelki állapot az rendben legyen, és ezért igyekszik ezeket az új hitűeket eltüntetni az egyház megyéből, úgyhogy szépen börtönbe záratja őket, de nem egyházi börtönbe, hanem átadja a világi hatóságoknak.

0: Volt-e a szalaházi egri püspöksége alatt még más ilyen komolyabb református prédikátor, mint mondjuk ez a kassai Dévei Bíró Mátyás, vagy az Eperjesi, tehát itt az egri egyházmegyébe volt-e még valakivel így probléma?
1: Volt, az majd inkább a következő püspök alatt jelenik meg, tehát a Stöckel Lénárt, úgyhogy majd ott beszélünk róla jobban, de igenis, főleg itt ugye ezek az északi szabadkirályi városok, azok voltak, ahol a legkönnyebben terjedhettek a protestáns tanok, és jelenhettek meg prédikátorok, már csak azért is, mert hogy nagyon sok esetben nekik szabad papválasztási joguk volt.
0: Uh-huh. De mondjuk az a szűkebb régió, amit most nevezünk egri egyházmegyének, tehát ami mondjuk ugye a államhatáron belül van, tehát hogy inkább a felvidéki rész, ami jobban vevő volt rá.
1: Igen, bár mondjuk Szikszó az. Szikszó igen.
0: Is.
1: És majd ne felejtsük el, hogy nem sokkal később, ugye amikor majd megjelenik a második hullám, a kálvinizmus, akkor ott Egernek is nagyon fontos szerepe lesz. Tehát itt igenis, itt az egyházmegye szívében is megjelenik. Nem is tudom, hogy meg később beszélünk róla, inkább akkor csak most említem meg, hogy az egervölgyi hitvallás, ami a reformátusok számára egy nagyon fontos, az első ilyen komoly hitvallási dokumentumok, az nem véletlenül viseli az egervölgyi hitvallás nevet, mert az pontosan itt ezen a vonal az Eger nagytája Maklár környéknek a hitvallás formulája volt. Hát arról nem is beszél, hogy az egri várba is lesznek majd komoly gondok, hogy most milyen vallású a várkapitány, hogy most akkor éppen melyik felekezetnek a papjait fogdossuk össze.
0: De már nem Szalaházi idején.
1: Nem, már nem az ő idejében, ez még majd később lesz. Kicsit előre szaladtunk, hanem visszatérve az ő általa szankcionált prédikátorokra, azért ezek előbb-utóbb kiszabadulnak, úgyhogy még Dévai Bíró Mátyásnak is, amikor Bécsből Pozsonyba kísérték, pont azért, hogy Pozsonyban majd Szalaházi Tamás bíráskodjon fölötte, útközben sikerül neki megszöknie. És túléli a püspököt, mert ő csak olyan 1545 körül hal meg, sőt, ő olyan komoly tekintélyre tesz szert, hogy 1537-ben Bázelben megjelennek a művei. Persze nyilván latinul írottak, hiszen ebben az időben a hittel kapcsolatos dolgok, pontosan azért, hogy mindenki számára érthető legyen, az még latinul ment, és nyugaton is olyan tekintélye volt, hogy hívták őt úgy is, hogy a magyar Luther. Tehát ő azért tényleg egy olyan személy, akire oda kell figyelni, és most eltekintve attól, hogy nyilván a katolikus egyház számára kellemetlen Dévai Bíró Mátyásnak a személye, azt becsületére kell mondani, hogy ő viszont nem érdekből, nem pénzért, nem hatalomért, hanem tényleg lelkiismereti meggyőződésből tette ezt, és hogy ezért a hitért ő hajlandó volt tényleg szenvedést vállalni, tehát többszörösen is bebörtönözték.
0: Szalaházi Tamásnak a luteri tanokkal kapcsolatos problémáinak véget vethetünk, vagy legalábbis véget értek már?
1: Még Bártfáról említsünk egy esetet, hogy szintén az egyházmegye területéhez tartozik, az már egészen közel a határhoz. Ott is 1534-ben egyenesen Morvaországból, tehát ugye a mai Csehország területéről hoznak egy prédikátort, akit Ézsaiásnak hívnak, aki ott már nagy hatású volt, és tudjuk azt, hogy ugye Csehországban, Morvaországban a protestantizmus előzményének, a huszitizmusnak komoly hagyományai vannak, tehát ott még inkább jelen van ez a probléma, mint Magyarországon, úgyhogy ha úgy adódott, akkor onnan tudtak még importálni is ilyen újhitű prédikátorokat.
0: Pont azon gondolkoztam, hogy ugye belekerül ő is, meg hát nyilván elődei, meg majd utódai is egy olyan helyzetben, amikor tulajdonképpen az egri püspöki funkcióját mennyire sikerül neki egyáltalán ellátni, vagy érvényesíteni, hiszen itt neki belpolitikai viszályok, ugye a vallást kell rendezni, tehát az, hogy most egri püspökként ő itt mennyire tudott funkcionálni, erről vannak-e adatok? Tehát azok a fajta tevékenységek, amiket elődei egy viszonylag békésebb időszakban tudtak folytatni.
1: Neki nagyon nehéz volt, mondtam, hogy tulajdonképpen Egerig el sem jut. Ráadásul a király nagyon számít rá, mármint Ferdinánd király, bocsánat, tehát Ferdinánd király nagyon számít rá.
0: Ő hozzá volt hű.
1: Így van, és ő kezdettől fogva, mint halálig Ferdinánd párti volt. Ő volt az egyetlen főpap az országban ebben az időben, aki egyetlen egyszer sem váltott pártot, hanem mindig ugyanannak a királynak a hűségén volt, tehát Ferdinánd hűségén, amit ő elkötelezetten végzett, mert úgy látta, hogy ő az, aki jobban meg tudja valósítani az országnak azt az egységét, és azt az európai nemzetközi hátteret, amivel szembe tudnak szállni a törökkel. Ugye itt ne feledkezzünk el, hogy az egész korra rányomja a bélyegét a török veszedelem, hiszen már azt említettük a múltkor is, hogy 1526 után a török újra és újra átvonul az országon Bécs felé, tehát több hadjáratot is vezetnek. Ez mindig fosztogatással jár, mindig gyilkolászással jár, pusztítással, és ugye azzal a veszéllyel sosem lehet tudni, hogy a török mikor gondolja úgy, hogy most már nem vonul vissza a Drávától délre, hanem megtartja a Magyarországon meghódított, vagy amin átjárt területeket. Tehát így az egyik legégetőbb gondja mindenkinek tulajdonképpen a török veszély volt, csak ugye a probléma az, hogy a két elgondolásnak a különbsége. Ugye egyrészt ott van az, amit Zalaházi Tamás is képviselt, hogy egy olyan királyra van szükség, aki mögé beáll Európa, mert hogy Magyarország önmagában kevés, ugye 1526 megmutatta, tehát kell, szükséges az európai keresztény összefogás a törökök ellen.

0: A másik viszont azt mondja, hogy egy külföldi királlyal sosem vagyunk kisegítve, többször is próbálkoztunk már, ugye Habsburg is volt már, Jagellók is voltak már, de Magyarországnak inkább egy nagyon erős nemzeti királyra lenne szükség, lásd Hunyadi János kormányzó, Mátyás király király, ők azok, akik viszont Magyarországot olyan egységbe tudják fogni, amihez még, hogyha sikerül mondjuk például a pápaságnak a támogatását megnyerni, amit Hunyadi Mátyás végig élvezett az uralkodása alatt, tehát jó, persze veszekedések közepette, de a Szentszék mindig komoly anyagi eszközökkel támogatta Magyarországot a török elleni küzdelemben.
1: De melyik pártnak legyen igaza?
0: Na így van, és azért van az, hogy itt igazából mind a kettőnek van logikája, mind a kettőnek.
1: Csak azt kell nézni, vagy hát most amennyire lehet nézni, hogy itt a jelen esetben tényleg melyikkel vagyunk jobban kisegítve, azzal a nemzeti királlyal, aki valóban a mi érdekeinket nézi, vagy azzal a most jelen esetben ugye Habsburg királlyal, aki viszont egyetemesebben gondolkodva ugye egy európai szinten tud minket képviselni.
0: Ne felejtsük el, hogy a bátyja a német-római császár.
1: Hát hogyne, igen. És akkor most kivel járunk jobban, mert egyelőre még mindig két királyról beszélünk, tehát hogy ezt majd...
0: És az egyház is kivel jár jobban, ugye, mert itt most a püspökök is megosztottak, de hát leginkább az szerint, hogy kinek-kinek a területe, melyik királynak az érdekszférájához tartozott. Uh-huh. Mert hogy püspököket neveztek ki ezek az uralkodók, csak éppen pápai megerősítést nem nagyon kaptak, pontosan a Szilárd helyzetre való tekintettel. Majd a 30-as évek végén akkor normalizálódik valamennyire a helyzet, mert ugye Zalaházi Tamás is arra biztatja Ferdinándot, hogy próbáljon megegyezni Szapolyai Jánossal, tehát kössenek békét, kössenek valami megállapodást, ami szabályozza azt, hogy Magyarországon rend legyen. Ugyanis a török átvonulások mellett ugyanolyan károkat okoznak az országnak az egymás ellen folytatott hadicselekmények.
1: Hogyne. Meg mert pontosan az, hogy ugye, de hát ugye ez ugye a történelemben mindig így volt, hogy amikor van egy olyan politikai nyomáslás török, van egy mondjuk akár egy vallás, ami szintén még akár tényleg az országot is meg tudja osztani, mert ugye ki merre húz, ahogy érdekei hozzák, tehát pont ilyenkor kellene az, hogy mi házon belül fogjunk már össze, mert pont ez csak még jobban szétaprózzák az egész országot. Tehát ez az, hogyha a házon belül, illetve az, hogy most országon belül két királlyal nem egyezünk. Most az jutott eszembe, hogyha már itt azért a török korról beszélünk, és most akármennyire is kevés funkciója van itt a éppen tárgyalt Zalaházi Tamásnak, a török mennyire szólt bele, attól függetlenül, hogy ugye mondjuk az Egri Egyház megye nem török fennhatóság alatt volt, meg nem is lesz.
0: Egy kicsit.
1: Egy kicsit azért beleszól?
0: Nem,
1: hát az adózás miatt. Mondjuk.
0: Nem az adózás, nem. Tehát itt igazából azt kell megnézni, hogy a török, mint külpolitikai tényező, ő kinek az oldalán áll a polgárháborúban. Szapolyai János oldalán.
1: Igen.
0: Így van, és éppen ezért, tehát ahol Szapolyai az úr, ott az egy kicsit török befolyást is jelent. Tehát nincs megszállás, nincs adózás, semmilyen nincsen, nincs a muszlim vallásnak az előretörése, erről szó sincs, csak az, hogy ugye ezen a területen akkor egy úgynevezett török barátpolitikát folytatnak.
1: Ami mondjuk úgy érinti az ott élőket, hogy békén vannak hagyva? Most ezt így mondhatom így?
0: Nem, csak az, hogy a megosztottságot jelenti. Tehát ezen a területen török barát politikát folytatnak, ami azt jelenti, hogy ez elfogadhatatlan Ferdinánd és a nyugat számára.
1: Értem.
0: És hát ne feledkezzünk el, hogy Zalaházi Tamásnak az elődje, az még kezet is csókolt a török szultának, Esztergomba Várdai Pál.
1: Igen. Igen.
0: Ugyanúgy, mint hogy Szapolyai János is kezet csókolta a szultának, és még lesz, aki majd kezet csókol a szultának.
1: Az, hogy a törökkel megpróbál valaki békésen, most akár Szapolyairól beszélünk, vagy akár most tényleg nem csak egy királyról, hanem mondjuk egy házpiról, vagy nemesről, ez mind a félelem? Tehát, hogy jobb, hogyha behódolok neki, vagy jobb, hogyha legalábbis látszatra feléjük húzok.
0: Itt nem csak erről van szó, ez is egy, de itt most ugye polgárháborúról van szó. Ferdinánd, Szapolyai János. Ferdinánd mögött egyértelműen ott áll a keresztény nyugat, elsősorban a német-római császárság, 5. Károlyjal. Szapolyai Jánosnak ki a szövetségese?
1: Hát a török.
0: Igen, de azért, mert hogy a török tud neki segíteni, hogy esetlegesen megszerezze az egész országot. Mondjuk ez azt jelenti, hogy akkor onnantól kezdve török függésbe kerül Magyarország.
1: Török vazalussá válik.
0: Vazalussá válik, ami nem jelenti azt, hogy meghódított területté. Egy kicsit hasonlóra kell gondolni, mint a 17. század Erdély helyzete, hogy nem volt megszálló török katonaság, de mégis a török birodalom részeként, vazallusként működött. Tehát valami ilyesmire lehetne gondolni, amit a török elképzelt Szapolyai Jánossal kapcsolatban, hogy egy báb királyt egész Magyarországra. Ez miért jó a töröknek? Azért, mert onnantól kezdve szabadon indulhat nyugat felé, nem kell közbe várakat ostromolni. Tehát nem lesz közbe Kőszeg, nem lesz közbe Szigetvár, ami megállítja a császári sereget. Hanem végig vonulnak a Duna mellett, és az első állomás Bécs.
1: Szapolyai egy keresztény ember amúgy?
0: Keresztény ember.
1: Csak hogy onnantól fogva, hogy mondjuk Habsburg Ferdinánd mögé valahogy több támogatást kap a tényleg a keresztény Európától, ezért akkor úgy gondolja, hogy jó, akkor én másfelé nézek, holott én amúgy hithű katolikus ember vagyok.
0: Hithű katolikus, aki próbál egyfolytában levelezni a pápával, levelezik is. A püspökei, akiket ő kinevez, azok számára mindig kéri a pápai megerősítést, alkalmattán még bíborosságot is, persze sosem hallgatják meg. Tehát nem teljesülnek ezek a kívánságok.
1: Mert hogy úgy gondolják, hogy elég Magyarországnak egy Habsburg Ferdinánd, itt ne legyenek ellenkirályok. Meg...
0: Mondom, abban az időben Habsburg Ferdinánd jelöltjeit sem erősítik meg. Tehát ezért van az, hogy a 30-as évek végére három püspök van az országban, akinek van pápai jóváhagyása is. És majd pontosan a Váradi Egyezmény után, ami végre valahára békét teremt az országban, és úgy nagyjából meghúzzák a határokat, hogy na hát ez a terület többé-kevésbé a Szapolyai fennhatóság alatt van, a Nyugat-Magyarország, Észak-Magyarország jelentős része Ferdinánd fennhatóság alatt van, és Szapolyai halála után Ferdinánd örökli az országot. Tehát ez az alapállás, és ez hoz egy olyan békés állapotot az országban, egyébként ezt Zalaházi Tamás is előkészítette, olyan szem, ő már nem élte meg, de előkészítette, hogy ő is folyamatosan buzdítja Ferdinándot, hogy valami megállapodást kössön Szapolyai Jánossal. Legyen végre békesség, rend, gyarapodás, erősödés az országban, és amikor ez megtörténik, na akkor jönnek a pápai megerősítések, és akkor még a Szapolyai által kinevezett püspököket is megerősíti harmadik Pál pápa. Akik addig gyakorlatilag a püspökségnek mondjuk a jövedelmét élvezték, ha csak éppen világi hatalmasságuk, azt meg nem kaparintották, de igazából nem tudtak püspökként tevékenykedni. De ahogy mondtam, ezt már Zalaházi Tamás ezt nem éri meg,

0: bár kicsit bizonytalanok vagyunk az ő halálával kapcsolatban, tehát még azt sem tudjuk, hogy mikor halt meg. Tehát valamikor 1534 és 35 közé teszik, életet 37 közé teszik a halálát, és a legvalószínűbb, hogy az 1535-ös év az, amikor tényleg meghalt. Ugye vannak levelek, amelyek még 34-ben íródnak neki, amelyek arra utalnak, sőt, még 1535-ben is, amely arra utal, hogy Zalaházi Tamás él, de például egy ilyen levél, amelyet Olá Miklós ír 1535 márciusában, na de ez a levél, ez honnan indul, ez Brüsszelből, mert hogy éppen Mária kormányzónővel, régensnőnek a szolgálatában van.
1: És csak azt tudjuk, hogy a levelet megírta, elindította, de az, hogy megkapta és elolvasta.
0: Nem csak az, hanem az, hogy egyáltalán te, illetve, hogy márciusban levelet írt, de lehet, hogy addigra már a püspök halott volt, mert hogy mire megérkezik a halálnak a híre ilyen zavaros körülmények között.
1: Igen, az is
0: idő. Épp ezért ezek a levelek annyira azért nem perdöntőek, de az, hogy 1536-tól már nincsen róla szó, azért mindenképpen úgy tűnik, hogy az 1535-ös év az, amely az ő halála, illetve még vele kapcsolatban egy érdekes dolgot hadd említsek meg, és pedig az, hogy amit hát nem jó néven vettek tőle, hogy ő nagyon sokat segített abban, hogy az egyik unokaöccse, kicsit nepotizmus ugyebár újra, Kecseti Márton elnyerje a veszprémi püspökséget. Most ez a Kecseti Márton, ő tényleg méltatlan volt teljes mértékben a püspökségre, számára ez csak karrierről, pénzről, hatalomról szólt. Egészen odáig ment, hogy 1545 táján elhagyja Veszprémet, Pozsonyba megy, és ott meg is házasodik. Tehát magyarul tényleg csapott papot ott hagy, és az egésszel fölhagy, hogy egy ilyen méltatlan szemét szabadított rá a magyar egyházakra.
1: Szóval csak a halála után kire sikerül, főleg egy ilyen püspök hiányos országban hagyni az egri püspöki széket?
0: A dolognak az érdekessége az, hogy még meg se hal, és már is már más egri püspök lesz. Tehát itt olyan helyzet áll elő, amiről beszéltünk, ugye Zalaházi Tamás Ferdinándnak a híve, tehát ő a Ferdinánd által kijelölt püspök, akit majd ugye akit meg is erősít a szentszék, tehát ő ezek közé tartozik. Viszont Szapolyai, aki közben elfoglalja Egert, és igazából ő az, aki tartósan birtokolja, ezt mondtam is Zalaházi Tamással kapcsolatban, hogy ő nem jutott el Egerbe, mert hogy Szapolyai János kezén van, illetve hát a kapitányai kezén van a vár, és Szapolyai János úgy gondolja, hogy ez a terület úgyis ő hozzá tartozik elsősorban, úgyhogy ő is kinevezett egy egri püspököt, méghozzá nem is akárkit, hanem ismét egy külföldi jelenik meg, olyan, aki nem szerepel az egri püspököknek a listáján, mert csak Szapolyaitól kapott kinevezést, de az egyházi megerősítés a pápa részéről soha nem érkezett meg, ez pedig nem más, mint Luigi Gritti. És talán itt most néhányan, akik történelemben járatosabbak, fölkapják a fejüket, hogy Luigi Gritti, olyan ismerős az a név, vagy Ludovicus Gritti. Hát igen, a kornak az egyik leghíresebb kalandora, szélhámosa, aki az igazából sose lehetett tudni, hogy kinek a szolgálatában áll. Tehát eredetileg velencei származású, és mivel nyelveket jól beszélő, igencsak simulékony és jósvádájú emberről van szó, alkalmazták őt,

0: Magyarországra is, ugye Szapolyaival való kapcsolattartás révén. De ne felejtsük el, hogy a magyarországi ügyekben nem csak a törökök érdekeltek, hanem a Velencei Köztársaság ugye is. Hiszen a Velencei Köztársaság, amely hát ugye sokszor békében, sokszor háborúban áll a török birodalommal, ugye Magyarországra, amíg Magyarország potens hatalom volt, addig kimondottan számított szövetségesként. És akkor így aztán ugye a Velence török, tehát szultáni udvar és Szapolyai, hát így kerül ő Magyarországra, és lesz Szapolyainak egy nagyon megbízható embere, vagy legalábbis Szapolyai úgy gondolja, hogy megbízható embere lett ez a Gritti, és ezért megjutalmazza őt az egri püspökséggel, ami igazából csak annyit jelent, hogy a javadalmakat rábízza, mert ahogy mondtam, hiába kért számára megerősítést, ez egyértelmű, hogy nem működött. De ő mindezek ellenére egri püspöknek tekinti magát, tehát a levelezése, és azért egy ilyen formátumú ember, mint Gritti, ő igencsak kiterjedt levelezést folytatott, akár még magyar főpapokkal is, tehát az akkori esztergomi érsekkel, Várdai Pállal is levelezésben állt, és itt bizony ő egri püspökként mutatkozik be, méghozzá így, hogy választott egri püspök, sőt a pecsétjén is ez szerepel. Azonban a karrierje még tovább emelkedik, mert hogy Szapolyai kinevezi őt Magyarország kormányzójává. Viszont van neki két fia, és ezek közül az idősebbet, Antóniót, Antalt, nevezik ki helyette Szapolyai egri püspöknek. Tehát most két Gritti jön egymás után, akik igazából megint csak nem szerepelnek az egyházmegye püspökei.
1: Mert csak Szapolyai választja.
0: Tehát így van, csak ő nevezi ki. Ráadásul ez az Antónió, ez még fiatal, tehát kb. 16 éves lehetett, és éppen ezért egy ágostonrendi szerzetest rendelnek mellé, Agostino Museót, aki tanítja őt. Tehát egyrészt az egyházjogra, meg minden olyan dologra, amire egy püspöknek a későbbiekben szüksége lesz. Azonban igazából nem lett rá soha szüksége, mert hogy az egész Gritti családot aztán eléri a végzet, tehát kiderülnek ezek a kettős játékok, és akkor aztán mindenkinek gyanúsá válik, úgyhogy Medgyesen Erdélybe 1534-ben kivégzik Luigit, tehát az apukát, a gyerekek pedig a román vajda kezére kerülnek, és ő is kivégezteti őket. Úgyhogy a Gritti családnak ez lesz a vége. Az egri püspökségben olyan sok mindent ők nem tudtak tenni. Ahogy mondtam, igazából presztízs kérdés volt számára, mármint Luigi Grittinek a számára, illetve hát az egyházmegye jövedelmét, már amennyit abból be tudott még szedni, az számított számára, mint anyagi forrás.
1: Kíváncsi leszek, hogy ki lesz a következő valós egri püspök, de ez már csak a következő adásból derül ki.

0: A mai adásban Zalaházi Tamás egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Négy óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából nagyszabású egyházi és állami megemlékezést tartanak Mohácson. A jubileumi rendezvénysorozat kiemelt eseményeként szombaton 11 órakor koncelebrált ünnepi szentmisét mutatnak be a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a fogadalmi templom előtt a Széchenyi téren felállított szabadtéri oltárnál. A kegyeleti emlékezés részeként a liturgia keretében helyezik el a tömegsírokból feltárt, szorvány apró csontmaradványokat tartalmazó urnát a templom Szent István oltáránál. A liturgia főcelebránsa Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke lesz, a szentbeszédet pedig Bábel Balázs Kalacsa keskeméti érsek mondja. A szemlise után délután 14:30 sátorhelyen, a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen állami és egyházi megemlékezés keretében gyászszertartást végeznek, melyben megadják a végtisztességet azoknak a csatában elesett személyeknek, akiknek csontmaradványait a Mohácsi csata tömegsírjaiból tárták fel korábban. Az azonosított és csoportosított földi maradványokat 10 koporsóban helyezték el. A II. Lajos király rekonstruált zászlóival borított koporsók nevesítetlen, de el nem feledett hősök maradványait őrzik. A gyászszertartást és az újonnan épült kápolna megáldását Berta Tibor tábori püspök végzi. Júliusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének többlete 524 milliárd 300 millió forint volt, elsősorban a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kifizetéseinek egyéb bevételekkel konszolidált, mintegy 300 milliárd forintos csökkenése nyomán, derül ki a részletes pénzügyminisztériumi tájékoztatóból. A kedvezőbb egyenleg irányába hatott tovább az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó- és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is, tették hozzá. Ősszel lehet eredmény az inflációs cél felülvizsgálatáról, közölte a keddi kamatdöntő ülés után Varga Mihály jegybankelnök. A monetáris tanácsa vártnak megfelelően újabb 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot. Az első negyedévi 0,5% után a második negyedévben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A szezonálisan kiigazított adatok alapján 7,1%-kal csökkentek a beruházások 2025 azonos időszakához képest az első negyedévi 1,3%-os visszaesés után. A tendenciához a feldolgozóipar, valamint a szállítás, raktározás gazdasági ágak is hozzájárultak, a csökkenést az ingatlan ügyletek növekvő beruházási aktivitása fékezte. Vizsgálatot rendelt el a Belügyminisztérium az augusztus 20-ai ünnepség közbeszerzési folyamatai és előkészületei kapcsán. Ezt megelőzően a Mi Hazánk feljelentést tett, az ügyet kirobbantó levelezést Hatházi Ákos nyilvánosságra hozta. Eszerint a rendezvényt kivitelező cég kiválasztása aggályokat vet fel. Magyarország 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segíti a szerbiai erdőtüzek oltását. A deliblati homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, miközben Szerbiában több helyen továbbra is lángol a táj. A magyar egységek mellett több európai ország tűzoltó és helikoptere is bekapcsolódtak a védekezésbe. Az ukrán hadsereg az előző 24 órában 16 fontos célpontot talált el Oroszországban, számolt be erről Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök a Facebookon közölte, válaszcsapásokat mértek többek között olajipari létesítményekre, repülőterekre, valamint olyan infrastruktúrára, amelyet folyamatosan ukrán elleni támadások végrehajtására használtak. Donald Trump megerősítette a központi hírszerző ügynökség a CIA igazgatójának moszkvai látogatását. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, félig rutin látogatásról van szó. cáfolta a John Ratcliffe utazásának céljáról felmerült híreszteléseket, miszerint a NATO-t fenyegető orosz lépésekről, illetve az Irán ellen bejelentett amerikai gazdasági intézkedésekről szólt volna. Arra utalt, azaz ukrajnai háború lezárására irányuló erőfeszítésekkel van összefüggésben. Újabb egy évvel 2027. szeptember 14-ig meghosszabbította a Kubával szembeni kereskedelmi embargót az Egyesült Államok. Washington szerint a korlátozás fenntartása az USA nemzeti érdeke. Az Egyesült Államok komolyan fontolóra vette az Ontario-tó átnevezését Amerika-tóra, közölte Donald Trump elnök. A múlt hétvégén megszakadtak az amerikai-kanadai vámtárgyalások, azóta a két ország kölcsönösen vámokkal és ellenvámokkal fenyegeti egymást. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 28-30 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
2: Holdvilág.
4: Kedves hallgatóink, most következő zenés műsorunkban Richard Kleiderman francia zongorista felvételeiből készült válogatásunkat hallják. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Richard Kleiderman francia zongorista felvételeiből válogatott zenei szerkesztőnk Túri Sarolta. További jó ébredezést kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. augusztus 27-e van csütörtök. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Karkus István ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Lev Tolsztojtól származik, és így hangzik: nem a körülöttünk lévő életet kell kedvünk szerint elrendezni, hanem önmagunkat kell megtörni, meghajlítani, hogy mindenféle életre alkalmasak legyünk. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5.30-tól hírek, majd a névnaposokat köszöntjük és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 6 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!

0: A nap imája.
1: Ima a családokért. Krisztus, aki ugyanaz tegnap, ma és mindörökké, legyen velünk, amikor térdet hajtunk az Atya előtt, akitől minden atyaság, anyaság és minden emberi család származik. Ajánljuk fel Krisztussal együtt a szeretet tanúságtételét, amellyel Krisztus mindvégig szeretett minket. Az Atya áldása és a Szentlélek kegyelme áradjon családjainkra, Krisztusban, az ő szeretete által. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leopápa katekézise. A zsinat liturgikus reformja az egyház élő hagyományát követi. 14. Leo szentmisét mutat be a teremtett világ védelméért Castel Gandolfóban. Geleger érsek Moszkvában. A háborúnak véget kell vetni.
1: Leó pápa katekézise. A zsinat liturgikus reformja az egyház élő hagyományát követi. A Szentatya a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról tartott záró katekézisében összegző módon azokról a szempontokról emlékedett, amelyek miatt a zsinati atyák a liturgia reformját kívánták előmozdítani. A Szent Péter Bazilikában mintegy 5000 hívő jelenlétében tartott katekézisében Leó pápa a liturgikus reform folytonosságát hangsúlyozta. A liturgikus szertartás nem magáncselekmény, hanem az egyház, az egység szakramentuma, tudniillik a püspökök vezetése alatt egyesült és rendezett szent nép ünneplése. 14. Leó pápa katekézisében a II. Vatikán zsinat szándékát elemezte, amellyel a zsinati atyák a liturgiát szerették volna megreformálni. Giovanni Battista Montini, milánói bíboros érseknek az 1962. október 28-án a zsinathoz intézett harmadik levele tanulságos szempontra hívta fel a figyelmet ebben a tekintetben.
2: La liturgia, scriveva, è espressione sincera sia del divino che dell'umano.
1: A liturgia az Isten és az emberi dimenzió őszinte kifejeződése. Ez egy nyelvezet. Egyrészt az isteni tanítás hordozója, másrészt az Istennel folytatott párbeszéd hangja. Világos, hogy nem mondhat le didaktikai funkciójáról, és nem mulaszthatja el, hogy a hitnek és az áhítatnak lehetőséget adjon arra, hogy spontán érthető módon fejezze ki magát. Ezen meggyőződésektől vezérelve a későbbi Szent VI. Pápa kijelentette, hogy a hívek nem maradhatnak, és nem is kell többé csendben és passzívan maradniuk. Fizikai jelenlétük nem egyeztethető össze lelki távollétükkel. Kijelentései összhangban vannak a zsinati konstitúció 48. pontjával. Az egyház tehát körültekintő gondoskodással arra törekszik, hogy a hívek ne csak mint kívülállók, vagy mint néma szemlélők legyenek jelen a hitnek ezen a misztériumán, hanem azt a szertartásokon és imádságokon keresztül jól megértve a szent cselekményben tudatosan, áhítattal és tevékenyen vegyenek részt. Tanuljanak Isten igéjéből, merítsenek erőt az Úr testének terített asztaláról, adjanak hálát Istennek, a szepültelen áldozatot nem csak a pap keze által, hanem vele együtt felajánlván tanulják meg önmagukat felajánlani, és napról napra váljanak egyé Istennel és egymás között a közvetítő Krisztus segítségével, hogy végül Isten legyen minden mindenben. Ezek a szavak a liturgia értékének megújult tudatosságát mutatják. Az egyház rituális cselekményein keresztül, miközben az üdvösség művének emlékezete zajlik, lehetősége nyílik, az Istennel való igazi kapcsolat megtapasztalására, a megváltó eseménnyel való kapcsolatba lépésre.
2: Il futuro Papa San Paolo VI affermava che i fedeli non possono e non devono più rimanere muti e passivi.
1: Mivel a szent liturgia gesztusai szavai döntőek e tapasztalat megvalósításában, a hívek részvétele nem lehet passzív, hangsúlyozta Leó pápa katekézisében. A zsinati reform azáltal, hogy középpontba helyezte azt, ami az egyházi tapasztalat lényegét alkotja, arra törekedett, hogy a liturgiát úgy ragyogtassa fel, mint az isteni csere elsődleges forrását, amelyben Isten élete közlődik velünk. Ebből a meggyőződésből fakad az igény, hogy a bibliai szövegek és imák gazdagságát minden hívő számára hozzáférhetőbbé tegyék, és az ünnepi rendet egyszerűsítsék az akkor hatályos liturgikus könyvekben foglaltakhoz képest. A liturgia, mivel élő valóság, az évszázadok során mindig is fejlődésnek és változásnak volt kitéve. A tanítóhivatal formáit a különböző korok igényeihez igazította. Ezért nem meglepő, hogy a II. Vatikáni zsinat a hagyomány örökségének legnagyobb tiszteletben tartásával és éppen a hozzáférhetőbbé tétele céljából szükségesnek tartotta a liturgikus könyvek felülvizsgálatát. Az egyházatyák célját a Sacrosanctum Concilium Constitutio 21. pontja világosan megfogalmazza. Az egyház, mint jóságos anya, hogy a keresztény nép a szent liturgiában biztonságosabban elnyerhesse a kegyelmek bőségét, gondosan kívánja végrehajtani a liturgia általános megújítását. A liturgia ugyanis részben az isteni alapítás folytán változhatatlan, részben változásnak alátett összetevőkből áll, amelyek az idők folyamán változhatnak, és változniuk is kell. Ha netalán olyan elemek épültek be, amelyek a liturgia benső természetének kevésbé felelnek meg, vagy alkalmatlanokká váltak. Ebben a megújításban a szövegeket és a szertartásokat úgy kell rendezni, hogy világosabban fejezzék a jelzett szent valóságokat, és így a keresztény nép, amennyire csak lehet, könnyebben fölfoghassa azokat, és általuk teljesen, tevékenyen és a közösség jellegének megfelelően együtt ünnepelhessen.
2: La distinzione nella liturgia tra elementi divini immutabili ed elementi umani che invece possono subire varie modifiche approvate dalla sacra gerarchia assistita dallo Spirito Santo.
1: A liturgiában az isteni változatlan elemek és az emberi elemek közötti különbségtétel, amelyek ehelyett különböző módosulásokon mehetnek keresztül, melyeket a Szentlélek segítségével a szent hierarchia hagy jóvá, a kor, a dolgok és a lelkek szükségletei szerint 12. Pius pápa Mediator Dei kezdetű enciklikájára nyúlik vissza. Egyébként pedig az általános reform iránti vágy nem hirtelen merült fel, hanem a 20. század eleje óta az egymás követő pápák cselekedeteiben nyilvánult meg, összhangban a liturgikus mozgalom követelményeivel. Annak megerősítését, hogy a hívek nem mint idegenek vagy csendes szemlélők vegyenek részt az ünnepségeken, már 11. Pius pápa Divini Cultus apostoli konstitúciója is felvetette. Emlékezhetünk továbbá 12. Pius pápának a nagy hét szertartásairól szóló rendeleteire, amelyeket a húsvéti eseményeknek megfelelő időpontokra helyezte át, miután azokat évszázadokon át a reggeli órákban tartották. Nem szabad elfelejteni, hogy Szent 23. János szükségesnek tartotta a breviárium és a misekönyv rubrikáinak egyszerűsítését, amelyben a liturgia reformjának alapelveire vonatkozó javaslatot a meghirdetett egyetemi zsinat elé utalta, emelte ki Leó pápa.
2: La riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II si pone dunque nel solco della tradizione vivente della Chiesa.
1: A II. Vatikán zsinat által előmozdított liturgikus reformját az egyház élő hagyományát követi. E reform helyes megértése lehetővé teszi számunkra, hogy elutasítsuk azokat a visszaéléseket, amelyek a zsinat utáni korszakban az egyház egyes területein történtek, és amelyek sajnos ma is előfordulnak néha, abszolutizálva vagy félreértve a reform alapján szolgáló elvek némelyikét. E tekintetben érdemes emlékeztetni arra, hogy a zsinat konstitúciója kimondja, hogy a liturgikus szertartások nem magáncselekmények, hanem az egyház ünneplései, amely az egység szentsége, vagyis a püspökök irányítása alatt összegyűlt és rendezett szent nép. Ezért ezek a szertartások az egyház egész testéhez tartoznak, megnyilvánítják azt és hatással vannak rá. Ezért a pásztorok, püspökök is minden egyes pap elsődleges felelőssége, hogy megőrizzék és előmozdítsák a liturgiát, amely a liturgikus normákkal összhangban nemes egyszerűséggel ragyog, és így megmutatja az egy szent katolikus és apostoli egyházat. Az ilyen liturgia az evangelizáció alapvető eszköze is lesz, a kegyelem eszköze, amelyen keresztül Ahogy a zsinat maga tanítja, megtanulhatjuk felajánlani magunkat, és Krisztus közbenjárására tökéletesedhetünk az egységben Istennel és egymással. Zárta a Sacrosanctum Concilium zsinati liturgikus konstitúcióról szóló utolsó katekézisét 14. Leó pápa.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
2: Amen.
0: Leó pápa a Szent Misét mutat be a teremtett világ védelméért Castel Gandolfóban. 14. Leó szeptember 1-én a teremtett világ védelméért tartott világnap alkalmából celebrál Szent Misét a Castel Gandolfói pápai kertben található Laudato Si faluban. A pápai szertartás hírét az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium és a Laudato Si felsőoktatási központ jelentette be augusztus 25-én kedden közös nyilatkozatban. A Szent Mise a teremtett világ gondozásáért tartott világnapot és az úgynevezett teremtett világ szezonja kezdetét jelzi, amely a közös otthonunk megőrzésére irányuló imádság és elkötelezettség ökumenikus útja. Az időszak október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén és halálának 800. évfordulóján zárul. Ebben az időszakban az egyház és a többi keresztény közösség arra kap meghívást, hogy az imádságon, a megtérésen és a teremtésvédelem kézzelfogható tettein keresztül megújítsa a teremtett világ iránti elkötelezettségét. Szeptember 1-én Leó pápa egy különleges szentmisét mutat be a teremtett világ gondozásáért, amelyet az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium, az istentiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium, a hittani dikasztérium és a keresztény egység előmozdításáért felelős dikasztérium dolgozott ki. Az eukarisztia ünneplése egy kertben elhelyezett oltár körül segít emlékeznünk arra, hogy minden teremtés ajándék és minden ajándék felelősséget szül, mondta Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium prefektusa. A hit arra tanít minket, hogy közös otthonunkat ne elsősorban egy használható erőforrásként, hanem egy hálával fogadandó és szeretettel gondozandó ajándékként ismerjük fel, folytatta a bíboros. A Szent Misében Istennek adott hálaadásunk elkötelezettségé is válik. A teremtett világ iránti törődés az életről, az emberekről, különösen a legkiszolgáltatottabbakról és a jövő nemzedékeiről való gondoskodást jelenti. Az egyház számára a teremtett világ védelme és az emberi méltóság előmozdítása egyetlen küldetés két oldala, amely mélyen gyökerezik a keresztény hitben. Hisszük, hogy Isten szeretetből teremtette a világot és az emberi családot, és pontosan szeretetből bízta ránk a testvéreink és nővéreink iránti gondoskodást és a teremtett világ védelmét, hangsúlyozta Fabio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója. Közös otthonunk védelme azt jelenti, hogy szeretjük fel a barátunkat, különösen azokat, akik a leginkább szenvednek a környezetkárosodás, a szegénység, a klímaválság és a konfliktusok következményeitől.

0: Geleger érsek Moszkvában. A háborúnak véget kell vetni. A Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott hosszú megbeszélés után a Szent Szék államokkal fenntartott kapcsolataiért felelős titkára nyilatkozott a közös sajtótájékoztatón. Geleger érsek megismételte 14. Leó pápa felhívását a háború és a polgári lakosság szenvedéseinek befejezésére. Az orosz külügyminisztérium moszkvai székházában augusztus 25-én kedden tartott kétoldalú találkozón Paul Richard Geleger érsek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter számos közös pontot azonosított a kulcsfontosságú nemzetközi kérdésekben, egyetértve az Oroszországi Föderáció és a Szentszék közötti párbeszéd folytatásának fontosságában. A kétoldalú érdeklődésre számot tartó témák között szerepeltek az oroszországi katolikus közösséggel kapcsolatos kérdések, valamint az Oroszország és Ukrajna közötti békefolyamat megindítására irányuló humanitárius kezdeményezések. Az apostoli nuncius Giovanni Daniello érsek részvételével zajlott több mint egy órás találkozó végén Geleger érsek és Lavrov külügyminiszter sajtótájékoztatót tartottak. A Szentszék magasrangú képviselője felidézte 14. Leó pápa felhívását, hogy vessenek véget az Oroszország és Ukrajna közötti ellenségeskedésnek, és kezdjenek valódi tárgyalásokat a nemzetközi közösség támogatásával. Geleger érsek szerint a Szentszék álláspontja egyértelmű. A konfliktust nem lehet katonai eszközökkel megoldani, ezért kijelentette. Elengedhetetlen a politikai és diplomáciai folyamat feltételeinek megteremtése. A szentszéki diplomata arra hívta Oroszországot és Ukrajnát, hogy mutassanak nyitottságot és jó akaratot, valamint tartsák tiszteletben a nemzetközi és humanitárius jogot, különösen a civilek, az infrastruktúrák, a sebesültek és a hadifoglyok tekintetében. Hogy világos legyen, ennek a háborúnak véget kell vetni, szögezte le Geleger érsek az ukrán kérdéssel kapcsolatban. Az áldozatok száma mindkét oldalon folyamatosan emelkedik az ellenségeskedés miatt, akár csak a civilek szenvedése. Sürgős és szükséges, hogy véget vessünk az ellenségeskedésnek, és úgy tervezzük meg a jövőbeli kapcsolatokat, hogy ne maradjunk a múltbeli igazságtalanságok fogjai, és hogy a gyűlöletet megfosszuk erejétől. Lavrov külügyminiszter kifejezve elismerését a Szentszék Oroszországgal folytatott párbeszéd iránti nyitottságáért és a béke iránti elkötelezettségéért kijelentette, hogy egyetért vatikáni kollégájával abban, hogy fokozni kell az együttműködést a konfliktussal kapcsolatos humanitárius kérdésekben. Lavrov nagyon hasznosnak nevezte a találkozót. A humanitárius területen elért bármilyen konkrét eredmény hozzájárul a szenvedés enyhítéséhez, és lehetővé teszi a konfliktusban álló felek közötti bizalom helyreállítását, hangsúlyozta az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozták Zuppi bíboros közelgő oroszországi missziójának fontosságát. A Szentszék megerősíti, hogy továbbra is hajlandó hozzájárulni a párbeszéd tereinek megteremtéséhez, erősíteni a humanitárius erőfeszítéseket és jó szolgálatokat kínálni a béke megteremtése érdekében, hangsúlyozta Geleger érsek. Lavrov külügyminiszterrel folytatott találkozóján Geleger érsek kiemelte az egyházak és a helyi egyházi közösségek fontos szerepét a legkiszolgáltatottabbak támogatásában, a megbékélés szellemében. Ebben az összefüggésben az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár emlékeztetett az Orosz Föderációban működő katolikus egyház helyzetére és szükségleteire is, különös tekintettel a hívek lelkipásztori gondozására, valamint az egyházi és szerzetesi közösségek karitatív tevékenységeire. Kedden este a Szentszék államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős titkára találkozott a moszkvai pátriárkátus külkapcsolatokért felelős képviselőjével, Antoni Volokolámszki metropolitával, akivel kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdéseket vitattak meg, különös tekintettel a jelenlegi regionális kontextusra. Antoni metropolita elégedettségét fejezte ki a két egyház és a Szentszék közötti folyamatos és szívélyes kapcsolatok miatt. Oh. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
2: Júliusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének többlete 524 milliárd 300 millió forint volt, elsősorban a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kifizetéseinek egyéb bevételekkel konszolidált, mintegy 300 milliárd forintos csökkenése nyomán, derül ki a részletes pénzügyminisztériumi tájékoztatóból. A kedvezőbb egyenleg irányába hatott tovább az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó- és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is, tették hozzá. Ősszel lehet eredmény az inflációs cél felülvizsgálatáról, közölte a keddi kamatdöntőülés után Varga Mihály jegybankelnök. A monetáris tanács a vártnak megfelelően újabb 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot. Az első negyedévi 0,5% után a második negyedévben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A szezonálisan kiigazított adatok alapján 7,1%-kal csökkentek a beruházások 2025 azonos időszakához képest az első negyedévi 1,3%-os visszaesés után. A tendenciához a feldolgozóipar, valamint a szállítás, raktározás gazdasági ágak is hozzájárultak, a csökkenést az ingatlan ügyletek növekvő beruházási aktivitása fékezte. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai ünnepség közbeszerzési folyamatai és előkészületei kapcsán. Ezt megelőzően a Mi Hazánk feljelentést tett, az ügyet kirobbantó levelezést Hatházi Ákos nyilvánosságra hozta. Eszerint a rendezvényt kivitelező cég kiválasztása aggályokat vet fel. Magyarország 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segíti a szerbiai erdőtüzek oltását. A delibláti homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, miközben Szerbiában több helyen továbbra is lángol a táj. A magyar egységek mellett több európai ország tűzoltó és helikoptere is bekapcsolódtak a védekezésbe. Az ukrán hadsereg az előző 24 órában 16 fontos célpontot talált el Oroszországban, számolt be erről Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök a Facebookon közölte, válaszcsapásokat mértek többek között olajipari létesítményekre, repülőterekre, valamint olyan infrastruktúrára, amelyet folyamatosan ukrán elleni támadások végrehajtására használtak. Donald Trump megerősítette a központi hírszerző ügynökség a CIA igazgatójának moszkvai látogatását. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, félig rutin látogatásról van szó. Cáfolta a John Ratcliffe utazásának céljáról felmerült híreszteléseket, miszerint a NATO-t fenyegető orosz lépésekről, illetve az Irán ellen bejelentett amerikai gazdasági intézkedésekről szólt volna. Arra utalt, azaz ukrajnai háború lezárására irányuló erőfeszítésekkel van összefüggésben. Újabb egy évvel 2027. szeptember 14-ig meghosszabbította a Kubával szembeni kereskedelmi embargót az Egyesült Államok. Washington szerint a korlátozás fenntartása az USA nemzeti érdeke. Az Egyesült Államok komolyan fontolóra vette az Ontario-tó átnevezését Amerika-tóra, közölte Donald Trump elnök. A múlt hétvégén megszakadtak az amerikai-kanadai vámtárgyalások, azóta a két ország kölcsönösen vámokkal és ellenvámokkal fenyegeti egymást. Több száz az amerikai Egyesült Államokból származó importtermékre vetett ki vámot a kanadai kormány. A lépés néhány nappal azután született, hogy leálltak az amerikai-kanadai kereskedelmi tárgyalások. A hollandiai Utrecht tartományban egy ember meghalt a nyugat-nílusi vírusfertőzés következtében, egy további beteget kórházban ápolnak, és még egy fertőzöttről tudni, közölte a Holland Közegészségügyi Intézet. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ múlt heti adatai szerint Albánia, Ausztria, Franciaország, Németország, Görögország, Olaszország, Koszovó, Észak-Macedónia, Románia, Szerbia és Spanyolország is jelentett már idén eseteket. Egy magyar zarándokot keresnek a nepáli villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium az MT érdeklődésére. A víz elsöpört több falut, a hatóságok szerint a katasztrófa több mint 50 ember életét követelte, és megrongált utakat, hidakat, energetikai létesítményeket. Megdőlt a világóceán hőmérsékleti rekordja. Az Európai Unió Kopernikusz klímaváltozási szolgálata augusztus 22-én 21,1 Celsius fokban állapította meg az új rekordértéket. Az eddigi csúcsot 2024 márciusában mérték 21,9 fokot. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 28-30 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Öt óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából nagyszabású egyházi és állami megemlékezést tartanak Mohácson. A jubileumi rendezvénysorozat kiemelt eseményeként szombaton 11 órakor koncelebrált ünnepi szentmisét mutatnak be a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a fogadalmi templom előtt a Széchenyi téren felállított szabadtéri oltárnál. A kegyeleti emlékezés részeként a liturgia keretében helyezik el a tömegsírokból feltárt, szórvány apró csontmaradványokat tartalmazó urnát a templom Szent István oltáránál. A liturgia főcelebránsa Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke lesz, a szentbeszédet pedig Bábel Balázs Kalocsa keskeméti érsek mondja. A szentmise után délután 14:30 sátorhelyen, a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen állami és egyházi megemlékezés keretében gyászszertartást végeznek, melyben megadják a végtisztességet azoknak a csatában elesett személyeknek, akiknek csontmaradványait a Mohácsi csata tömegsírjaiból tárták fel korábban. Az azonosított és csoportosított földi maradványokat 10 koporsóban helyezték el. A II. Lajos király rekonstruált zászlóival borított koporsók nevesítetlen, de el nem feledett hősök maradványait őrzik. A gyászszertartást és az újonnan épült kápolna megáldását Berta Tibor tábori püspök végzi. Júliusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének többlete 524 milliárd 300 millió forint volt, elsősorban a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kifizetéseinek egyéb bevételekkel konszolidált, mintegy 300 milliárd forintos csökkenése nyomán, derül ki a részletes pénzügyminisztériumi tájékoztatóból. A kedvezőbb egyenleg irányába hatott tovább az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó- és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is tették hozzá. Ősszel lehet eredmény az inflációs cél felülvizsgálatáról, közölte a keddi kamatdöntőülés után Varga Mihály jegybankelnök. A monetáris tanácsa vártnak megfelelően újabb 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot. Az első negyedévi 0,5% után a második negyedévben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A szezonálisan kiigazított adatok alapján 7,1%-kal csökkentek a beruházások 2025 azonos időszakához képest az első negyedévi 1,3%-os visszaesés után. A tendenciához a feldolgozóipar, valamint a szállítás, raktározás gazdasági ágak is hozzájárultak, a csökkenést az ingatlan ügyletek növekvő beruházási aktivitása fékezte. Vizsgálatot rendelt el a Belügyminisztérium az augusztus 20-a ünnepség közbeszerzési folyamatai és előkészületei kapcsán. Ezt megelőzően a Mi Hazánk feljelentést tett, az ügyet kirobbantó levelezést Hatházi Ákos nyilvánosságra hozta. Eszerint a rendezvényt kivitelező cég kiválasztása aggályokat vet fel. Magyarország 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segíti a szerbiai erdőtüzek oltását. A deliblati homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, miközben Szerbiában több helyen továbbra is lángol a táj. A magyar egységek mellett több európai ország tűzoltó és helikoptere is bekapcsolódtak a védekezésbe. Az ukrán hadsereg az előző 24 órában 16 fontos célpontot talált el Oroszországban, számolt be erről Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök a Facebookon közölte, válaszcsapásokat mértek többek között olajipari létesítményekre, repülőterekre, valamint olyan infrastruktúrára, amelyet folyamatosan ukrajna elleni támadások végrehajtására használtak. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 28-30 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma augusztus 27-én Gáspár napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Perzsa eredetű név. A hagyomány szerint így hívták a napkeleti bölcsek egyikét. A Bibliában nem szerepel a név, csak a 6. századtól említik a legendák. Jelentése kincset megőrző kincstárnok. Isten éltesse tehát a Gáspárokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más évforduló miatt fontos nekik a mai dátum, a következő szám szóljon nekik.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Augusztus 27-e, az év 239. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 126 nap van hátra. Ma van Szent Mónika, a férjes asszonyok és az anyák védőszentjének ünnepe. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1770-ben született Georg Wilhelm Friedrich Hegel, német filozófus. 1812-ben született Szemere Bertalan, 1848-49-es politikus, miniszterelnök. 1845-ben született Lechner Ödön építész, a magyar stílusú szecesszió úttörője, királyi tanácsos, a Ferenc József rend lovagja, a magyar építészet kimagasló egyénisége. 1874-ben született Karl Bosch, Nobel-díjas német kémikus. 1883-ban látta meg a napvilágot Verebély László, az első európai okleveles villamosmérnök, Kossuth Díjas egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1890-ben született Man Ray, amerikai képzőművész, fényképész, a dadaizmus és a szürrealizmus képviselője. 1902-ben született Ék Sándor, Kossuth Díjas festőművész. 1911-ben ezen a napon született Barabás Tibor, Kossuth Díjas író. 1928-ban született Losonczi Ágnes, Széchenyi Díjas magyar szociológus, társadalomkutató. 1933-ban ezen a napon született Hámori Jenő, olimpiai bajnok, magyar kardvívó. 1964-ben született Gundel Takács Gábor, Táncsics Mihály díjas magyar sportújságíró, televíziós műsorvezető. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 542-ben halt meg Cézárius, ókeresztény író. 827-ben hunyt el II. Jenő pápa. 1576. augusztus 27-én halt meg Tiziano, itáliai festőművész. A velencei érett reneszánsz egyik legnagyobb festője. 1590-ben távozott közülünk 5. Sixtus pápa. 1945-ben hunyt el Teleki József, országgyűlési képviselő, főrendházi tag. 1993-ban távozott közülünk Szűrszabó József, Munkácsi Mihály díjas magyar karikaturista, festő, grafikus, báb és díszlettervező. 2010-ben hunyt el Utasi József, Kossuth Díjas magyar költő. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 827-ben történt Bálint pápa megválasztása. 1301-ben ezen a napon János kalocsai érsek magyar királlyá koronázta Vencelt. 1310. augusztus 27-én történt Károly Róbert harmadszori megkoronázása. 1855-ben ezen a napon Franciaország, Nagy-Britannia és az Oszmán Birodalom szövetsége győzelmet aratott Oroszország felett Szevasztopolnál. Ebben a csatában Lev Tolsztoj is részt vett. 1914-ben ezen a napon az osztrák-magyar monarchia hadat üzent Belgiumnak. 1916. augusztus 27-én Románia csatlakozott az Antanthoz, hadat üzent Magyarországnak, a román haderő megkezdte Erdély elfoglalását. 1944-ben a Kárpátokban a Székelyföld felé nyomuló szovjet hadsereg az Ojtozi szorosban elérte és átlépte Magyarország 1941-es határát. 1944-ben ezen a napon a szovjet légitámadás érte Ungvárt. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Júliusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének többlete 524 milliárd 300 millió forint volt. Elsősorban a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kifizetéseinek egyéb bevételekkel konszolidált, mintegy 300 milliárd forintos csökkenése nyomán, derül ki a részletes pénzügyminisztériumi tájékoztatóból. A kedvezőbb egyenleg irányába hatott tovább az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó- és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is, tették hozzá. Ősszel lehet eredmény az inflációs cél felülvizsgálatáról, közölte a keddi kamatdöntőülés után Varga Mihály jegybankelnök. A monetáris tanácsavárnak megfelelően újabb 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot. Az első negyedévi 0,5% után a második negyedévben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. A szezonálisan kiigazított adatok alapján 7,1%-kal csökkentek a beruházások 2025 azonos időszakához képest az első negyedévi 1,3%-os visszaesés után. A tendenciához a feldolgozóipar, valamint a szállítás, raktározás gazdasági ágak is hozzájárultak, a csökkenést az ingatlan ügyletek növekvő beruházási aktivitása fékezte. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai ünnepség közbeszerzési folyamatai és előkészületei kapcsán. Ezt megelőzően a Mi Hazánk feljelentést tett, az ügyet kirobbantó levelezést Hatházi Ákos nyilvánosságra hozta. Eszerint a rendezvényt kivitelező cég kiválasztása aggályokat vet fel. Magyarország 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segíti a szerbiai erdőtüzek oltását. A deliblati homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, miközben Szerbiában több helyen továbbra is lángol a táj. A magyar egységek mellett több európai ország tűzoltó és helikoptere is bekapcsolódtak a védekezésbe. Az ukrán hadsereg az előző 24 órában 16 fontos célpontot talált el Oroszországban, számolt be erről Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök a Facebookon közölte, válaszcsapásokat mértek többek között olajipari létesítményekre, repülőterekre, valamint olyan infrastruktúrára, amelyet folyamatosan ukrajna elleni támadások végrehajtására használtak. Donald Trump megerősítette a központi hírszerző ügynökség a CIA igazgatójának moszkvai látogatását. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, félig rutin látogatásról van szó. Cáfolta a John Ratcliffe utazásának céljáról felmerült híreszteléseket, miszerint a NATO-t fenyegető orosz lépésekről, illetve az Irán ellen bejelentett amerikai gazdasági intézkedésekről szólt volna. Arra utalt, azaz ukrajnai háború lezárására irányuló erőfeszítésekkel van összefüggésben. Újabb egy évvel 2027. szeptember 14-ig meghosszabbította a Kubával szembeni kereskedelmi embargót az Egyesült Államok. Washington szerint a korlátozás fenntartása az USA nemzeti érdeke. Az Egyesült Államok komolyan fontolóra vette az Ontario tó átnevezését Amerika tóra, közölte Donald Trump elnök. A múlt hétvégén megszakadtak az amerikai-kanadai vámtárgyalások, azóta a két ország kölcsönösen vámokkal és ellenvámokkal fenyegeti egymást. Több száz az Amerikai Egyesült Államokból származó importtermékre vetett ki vámot a kanadai kormány. A lépés néhány nappal azután született, hogy leálltak az amerikai-kanadai kereskedelmi tárgyalások. A hollandiai Utrecht tartományban egy ember meghalt a nyugat-nílusi vírusfertőzés következtében, egy további beteget kórházban ápolnak, és még egy fertőzöttről tudni, közölte a Holland Közegészségügyi Intézet. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ múlt heti adatai szerint Albánia, Ausztria, Franciaország, Németország, Görögország, Olaszország, Koszovó, Észak-Macedónia, Románia, Szerbia és Spanyolország is jelentett már idén eseteket. Egy magyar zarándokot keresnek a nepáli villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium az MT érdeklődésére. A víz elsöpört több falut, a hatóságok szerint a katasztrófa több mint 50 ember életét követelte, és megrongált utakat, hidakat, energetikai létesítményeket. Megdőlt a világóceán hőmérsékleti rekordja. Az Európai Unió Kopernikusz klímaváltozási szolgálata augusztus 22-én 21,1 Celsius fokban állapította meg az új rekordértéket. Az eddigi csúcsot 2024 márciusában mérték 21,9 század fokot. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 28-30 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
2: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. augusztus 27-e van csütörtök. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Nátrán István ül. Rádiónk elnöke, Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Mercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Lev Tolstojtól származik, és így hangzik: nem a körülöttünk lévő életet kell kedvünk szerint elrendezni, hanem önmagunkat kell megtörni, meghajlítani, hogy mindenféle életre alkalmasak legyünk. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinformi híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Sík Sándor Nyárvégi reggel című költeményét Jakó Beáta mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkat hallhatják. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Mónika életét ismerhetik meg. Ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. Ezt az órát a napimája és programajánló zárja. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a reggeli beszélgetés előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas csütörtök reggelt kívánok minden munkatársam nevében.
7: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
8: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben az endometriózisról dr. Kraut Barbara szülésznőgyógyász szakorvossal beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: vajon befolyásolja a gyermekvállalást, a fogantatást?
1: Sajnos igen, tehát ő a vezető oka, ami a meddőséghez vezethet. Azt szoktam mondani, hogy ez a rovarbogár effektus, tehát hogy az endometriózisban a küzdő hölgyeknek egy nagy része valóban meddőségi panaszokkal küzd, és ez az egyik vezető tünete tulajdonképpen az endometriózisnak. Tehát lehet valaki teljesen tünetmentes, ezt elfelejtettem mondani a tüneteknél, hogy igaz ez a nagy fájdalom, meg ez a nagy nehézség, meg minden, de előfordulhat az, hogy valaki teljesen tökéletesen jól van, és abszolút nem fájdalmasak a menzeszei, és az első tünete az, hogy nem jön össze a baba. Ezeknek a nőknek, akik ott állnak sorban a meddőségi klinikán, hogy sorra kerüljenek, ezek hasában 50%-ában ott az endometriózis. Tehát inkább ez a rovarbogár effektus, hogy nagyon sok endometriózis van a bolygón, hiszen minden tizedik nő érintett, de ezeknek csak egy része lesz meddő, viszont a meddőségi klinikán, vagy a meddőségi panaszokkal küzdő hölgyek felének endometriózisa van.
0: Arra van már valamiféle adat a kutatások, vizsgálódások nyomán, hogy vajon mitől függ az, hogy merre megy, merre szóródik. Ugye úgy fogalmazott, hogy szóródhat ez az endometriózis, és emlékszem, ezt a bába megjelenő lehetőséget is említette. Tehát az, hogy valamely része az ember testének vagy szervezetének gyengébb, az vajon befolyásolja a vándorlás útvonalát?
1: Nem tudunk ki erről, tehát ami itt még tovább csavarja a képet, hogy még férfiban is találtunk endometriózist, tehát az, ez ugye megint oda vezet vissza, hogy hogyan alakul ki. Most olyan elméletek vannak, ez a bizonyos retrográd elmélet, ez nagyon vezet, hogy a petevezetőkön visszafelé csordogál, tehát hogy nem csak kifelé halad az endometrium és ezáltal a menstruáció, hanem befelé a petevezetőkön is a hasüregbe, és talán ott megtapad, és talán, tehát például összefüggés találtak a menstruációs ciklus, vagy vérzés alatti szexuális élettel, hiszen akkor még inkább fölfelé nyomjuk ugye ezt a szövetet, és akkor előfordulhat, hogy jobban megtapad. De ennek az mond ellent, hogy van, akinek mondjuk primeren csak a tüdejében találunk endometriózis. Például most már rutinszerű, hogy egy endometriózis specialista az meg fogja nézni a rekeszizmot is. Tehát ez az ember el se gondolná, de még a szem üregben is találnak endometriózis. Tehát tényleg elképesztően heterogén, nyilván ezek azért a súlyosabb történetek, de hogy most már rutinszerűen beépült a diagnosztikába ez is. De nyilván leggyakrabban azért alapvetően ott a méh körüli területre kell gondolni, petefészek, hashártya, hasüreg, szallagok, amik tartják. Az is egy kutatási elmélet, és abszolút tartja magát ez is, hogy ezek már eleve velünk születnek, és hogy ezek az endometrium sejtek nem úgy születünk, hogy csak és kizárólag a méhen belül található, hanem valószínűleg a rendszer nem tökéletes, és ezek elszóródnak már igazából embrionális korunkban oda a kismedence körül, de ezek inaktív szövetek, és a sok-sok menstruáció által, és a sok-sok hormonhatás által, amikor be vannak ezek kapcsolva, vagy hát érintve vannak a hormonális impulzus által, ezek aktiválódnak. És itt jön be az, hogy 100 évvel ezelőtt soha nem láttunk ilyet szinte. Nyilván akkor is volt csak a diagnosztika gyerekcipőbe járt, nem volt laparoszkópia, nem operálgatták szanaszét a nőket, volt, de sokkal ritkább volt.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Kraut Barbara szülésznőgyógyász szakorvossal az endometriózisról beszélgetett, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Válogatás az útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M31-es autópályán, az M3-as autópálya felé nagy Tartsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között betontábla elemeket javítanak, a külső sávot lezárták. A 3-as főúton, 60-ban a Horváth Mihály úti szakaszon, a 60-as kilométernél gázvezeték javítása miatt felbontották a burkolatot, csak a félútpálya járható. Szintén a 3-ason, a 181-es és a 182-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot, ideiglenes busz megállókat építettek ki. Szintén Miskolc belterületén a 183-as kilométernél a 3-ason az ivóvízhálózat rekonstrukcióját végzik, irányonként egy-egy sávon halad a forgalom. A 25-ös főúton Egerben a 12-es kilométer közelében építési munka miatt mindkét irányban elkerítettek egy sávot a forgalom elől. A 26-os főúton Miskolc belterületén az 1-es kilométer környezetében felújítási munka miatt mindkét oldalon a sávzárásra kell számítani, a kanyarodó sávokat lezárták. A 38-as főúton Tokaj és Tarccal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin. Friss reggel, meleg délután, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma a napsütést legfeljebb néhol zavarhatja meg kis eséllyel futózápor, esetleg zivatara, régiónk nyugatibb részén azonban száraz időben lesz részünk. Mérsékelt, időnként élénk lesz az északkeleti szél, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap országszerte száraz napos időben lesz részünk, amit ismét csak vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, esni sehol sem fog. Országszerte élénk a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti-délkeleti szelet. Hajnalban 12 és 21, délután 29 és 37 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton egy hideg front hatására már gyakrabban zavarhatják fel ők a napsütést, és helyenként futózápor zivatar kialakulhat, de a legtöbb helyen nem várható csapadék. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik, a csúcshőmérséklet 28 és 36 fok között alakulhat. A front nem hoz lehűlést, vasárnap ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 35 fok közötti maximumokkal. A napsütést legfeljebb régiónkban zavarhatja meg néhol futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás csupán nyugaton és a Tiszántúlon élénkülhet meg. Pollen jelentés, erősödik a parlagfű pollen szórása. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte közepes magas szinten van jelen, de helyenként elsősorban a Tiszántúlon a nagyon magas szintet is elérheti. A parlagfű virágporára allergiás egyéneknél már jelentkezhetnek az allergiás tünetek, úgy mint orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés. A csalánfélék pollen koncentrációja a közepes, a genderféléki és a libatopféléki az alacsony közepes tartományban alakul. Orvos meteorológia. Ma nem érkezik front, de a magasban zajló erős melegedés hatására melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, az arra érzékenyek fejfájást, szédülést, migrént tapasztalhatnak, emellett fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak lehetnek. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ami elsősorban a kisgyermekeket és az időseket terhelheti meg. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Letartózkodjunk húzamosabb ideig a tűzönapon, könnyen napszúrást kaphatunk, fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Közlekedés meteorológia. Ma az ország nagy részén száraz utakra számíthatunk, legfeljebb néhol észak-keleten, esetleg északon fordulhat elő kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar, melyek környezetében átmenetileg vizessé, csúszósá válhatnak az utak. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk senkit a tűző napon álló zárt járműben. Vezessünk körültekintően, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
1: A napverse.

0: Sík Sándor, nyárvégi reggel. Aranyporos nyárvégi reggel, gyomlálsz a kertben szorgalmas kezekkel. Pedig a nyár lassan lejár, a kardlilium kardja hegye sárgul. Hull a szirom az öntözött virágról, lassan elkezdi csomagolni már zöld podgyászát a fák alatt a nyár. Nyár, szép arany nyár, jó meleg. Engedd, hogy szépen kérjelek, csak egy nagyon-nagyon picit lassítsd lehellett lépteid. Hadd hallgassuk még egy picinkét a vadgalambot, meg a cinkét. Hadd ültetünk még egy-nehány margarétát, meg tulipánt. Hadd legyen még egy csepp nyarunk, gyomlálni kócos udvarunk, fáradt szívünkbe gyűjteni, ami a nyárban isteni, hogy ködöt, esőt megelőzve suhannánk át a sárga őzbe. A sárga csendbe, magunk körül, piros tavaszt teremtve.
1: Sík Sándor nyárvégi reggel című költeményét Jakó Beáta mondta el. Sík Sándor piarista egyetemi tanár, Kossuth Díjas író, költő, műfordító, irodalomtörténész 1889. január 20-án született Budapesten. Fiatalkorától fogva foglalkozott az irodalom szinte minden ágával, már a gimnáziumban feltűnt költői tehetségével később írt irodalomtörténeti és esztétikai értekezéseket, kritikákat és színműveket. Szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat, működött, mint lelki gyakorlatvezető és előadó. A cserkészet mellett számos más közéleti és irodalmi társaság életében és irányításában is részt vett. 1903-ban lépett be a piarista rendben, egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán magyar-latin szakon végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevelén kívül doktori diplomát is szerzett. Vácot kezdett tanítani, majd a következő évtől rendje budapesti gimnáziumába kapott beosztást. Tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkész mozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkész csapatának. 1915-ben két hónapig tábori lelkészként szolgált Péterváradon. 45-ben az Országos Köznevelési Tanács ügyvezető alelnöke, a következő évben rendjének tartományfőnöki tanácsosa, majd 47-től magyarországi tartományfőnöke lett. Sík Sándor 1963. szeptember 28-án halt meg Budapesten a Mixárd-Kálmán téri piarista rendházban.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leó pápa katekézise. A zsinat liturgikus reformja az egyház élő hagyományát követi. 14. Leó szentmisét mutat be a teremtett világ védelméért Castel Gandolfóban. Geleger érsek Moszkvában. A háborúnak véget kell vetni.
1: Leó pápa katekézise. A zsinat liturgikus reformja az egyház élő hagyományát követi. A Szentatya a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról tartott záró katekézisében összegző módon azokról a szempontokról emlékedett, amelyek miatt a zsinati atyák a liturgia reformját kívánták előmozdítani. A Szentpéter Bazilikában mintegy 5000 hívő jelenlétében tartott katekézisében Leó pápa a liturgikus reform folytonosságát hangsúlyozta. A liturgikus szertartás nem magáncselekmény, hanem az egyház, az egység szankramentuma, tudnillik a püspökök vezetése alatt egyesült és rendezett szent nép ünneplése. 14. Leó pápa katekézisében a II. Vatikáni zsinat szándékát elemezte, amellyel a zsinati atyák a liturgiát szerették volna megreformálni. Giovanni Battista Montini, milánói bíboros érseknek az 1962. október 28-án a zsinathoz intézett harmadik levele tanulságos szempontra hívta fel figyelmet ebben a tekintetben.
2: La liturgia, scriveva, è espressione sincera sia del divino che dell'umano.
1: A liturgia az Isten és az emberi dimenzió őszinte kifejeződése. Ez egy nyelvezet. Egyrészt az isteni tanítás hordozója, másrészt az Istennel folytatott párbeszéd hangja. Világos, hogy nem mondhat le didaktikai funkciójáról, és nem mulaszthatja el, hogy a hitnek és az áhítatnak lehetőséget adjon arra, hogy spontán érthető módon fejezze ki magát. Ezen meggyőződésektől vezérelve a későbbi Szent VI. Pápa kijelentette, hogy a hívek nem maradhatnak, és nem is kell többé csendben és passzívan maradniuk. Fizikai jelenlétük nem egyeztethető össze lelki távollétükkel. Kijelentései összhangban vannak a zsinati konstitúció 48. pontjával. Az egyház tehát körültekintő gondoskodással arra törekszik, hogy a hívek ne csak mint kívülállók, vagy mint néma szemlélők legyenek jelen a hitnek ezen a misztériumán, hanem azt a szertartásokon és imádságokon keresztül jól megértve a szent cselekményben tudatosan, áhítattal és tevékenyen vegyenek részt. Tanuljanak Isten igéjéből, merítsenek erőt az Úr testének terített asztaláról, adjanak hálát Istennek, a szeppőtelen áldozatot nem csak a pap keze által, hanem vele együtt felajánlván tanulják meg önmagukat felajánlani, és napról napra váljanak egyé Istennel és egymás között a közvetítő Krisztus segítségével, hogy végül Isten legyen minden mindenben. Ezek a szavak a liturgia értékének megújult tudatosságát mutatják. Az egyház rituális cselekményein keresztül, miközben az üdvösség művének emlékezete zajlik, lehetősége nyílik, az Istennel való igazi kapcsolat megtapasztalására, a megváltó eseménnyel való kapcsolatba lépésre.
2: Il futuro Papa San Paolo VI affermava che i fedeli non possono e non devono più rimanere muti e passivi.
1: Mivel a szent liturgia gesztusai és szavai döntőek e tapasztalat megvalósításában, a hívek részvétele nem lehet passzív, hangsúlyozta Leó pápa katekézisében. A zsinati reform azáltal, hogy középpontba helyezte azt, amely az egyházi tapasztalat lényegét alkotja, arra törekedett, hogy a liturgiát úgy ragyogtassa fel, mint az isteni csere elsődleges forrását, amelyben Isten élete közlődik velünk. Ebből a meggyőződésből fakad az igény, hogy a bibliai szövegek és imák gazdagságát minden hívő számára hozzáférhetőbbé tegyék, és az ünnepi rendet egyszerűsítsék az akkor hatályos liturgikus könyvekben foglaltakhoz képest. A liturgia, mivel élő valóság, az évszázadok során mindig is fejlődésnek és változásnak volt kitéve. A tanítóhivatal formáit a különböző korok igényeihez igazította. Ezért nem meglepő, hogy a II. Vatikáni zsinat a hagyomány örökségének legnagyobb tiszteletben tartásával és éppen a hozzáférhetőbbé tétele céljából szükségesnek tartotta a liturgikus könyvek felülvizsgálatát. Az egyházatyák célját a Sacrosanctum Concilium Constitutio 21. pontja világosan megfogalmazza. Az egyház, mint jóságos anya, hogy a keresztény nép a szent liturgiában biztonságosabban elnyerhesse a kegyelmek bőségét, gondosan kívánja végrehajtani a liturgia általános megújítását. A liturgia ugyanis részben az isteni alapítás folytán változhatatlan, részben változásnak alátett összetevőkből áll, amelyek az idők folyamán változhatnak, és változniuk is kell. Ha netalán olyan elemek épültek be, amelyek a liturgia belső természetének kevésbé felelnek meg, vagy alkalmatlanokká váltak. Ebben a megújításban a szövegeket és a szertartásokat úgy kell rendezni, hogy világosabban fejezzék ki a jelzett szent valóságokat, és így a keresztény nép, amennyire csak lehet, könnyebben fölfoghassa azokat, és általuk teljesen, tevékenyen és a közösség jellegének megfelelően együtt ünnepelhessen.
2: La distinzione nella liturgia tra elementi divini immutabili ed elementi umani, che invece possono subire varie modifiche approvate dalla sacra gerarchia assistita dallo Spirito Santo.
1: A liturgiában az isteni változatlan elemek és az emberi elemek közötti különbségtétel, amelyek ehelyett különböző módosulásokon mehetnek keresztül, melyeket a Szentlélek segítségével a szent hierarchia hagy jóvá, a kor, a dolgok és a lelkek szükségletei szerint 12. Pius pápa Mediator Dei kezdetű enciklikájára nyúlik vissza. Egyébként pedig az általános reform iránti vágy nem hirtelen merült fel, hanem a 20. század eleje óta az egymás követő pápák cselekedeteiben nyilvánult meg, összhangban a liturgikus mozgalom követelményeivel. Annak megerősítését, hogy a hívek nem mint idegenek vagy csendes szemlélők vegyenek részt az ünnepségeken, már 11. Pius pápa Divini Cultus apostoli konstitúciója is felvetette. Emlékezhetünk továbbá 12. Pius pápának a nagy hét szertartásairól szóló rendeleteire, amelyeket a húsvéti eseményeknek megfelelő időpontokra helyezte át, miután azokat évszázadokon át a reggeli órákban tartották. Nem szabad elfelejteni, hogy Szent 23. János szükségesnek tartotta a breviárium és a misekönyv rubrikáinak egyszerűsítését, amelyben a liturgia reformjának alapelveire vonatkozó javaslatot a meghirdetett egyetemi zsinat elé utalta, emelte ki Leó pápa.
2: La riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II si pone dunque nel solco della tradizione vivente della Chiesa.
1: A II. Vatikáni zsinat által előmozdított liturgikus reformteát az egyház élő hagyományát követi. E reform helyes megértése lehetővé teszi számunkra, hogy elutasítsuk azokat a visszaéléseket, amelyek a zsinat utáni korszakban az egyház egyes területein történtek, és amelyek sajnos ma is előfordulnak néha, abszolutizálva vagy félreértve a reform alapján szolgáló elvek némelyikét. Egy tekintetben érdemes emlékeztetni arra, hogy a zsinat konstitúciója kimondja, hogy a liturgikus szertartások nem magáncselekmények, hanem az egyház ünneplései, amely az egység szentsége, vagyis a püspökök irányítása alatt összegyűlt és rendezett szent nép. Ezért ezek a szertartások az egyház egész testéhez tartoznak, megnyilvánítják azt és hatással vannak rá. Ezért a pásztorok, püspökök is minden egyes pap elsődleges felelőssége, hogy megőrizzék és előmozdítsák a liturgiát, amely a liturgikus normákkal összhangban nemes egyszerűséggel ragyog, és így megmutatja az egy szent katolikus és apostoli egyházat. Az ilyen liturgia az evangelizáció alapvető eszköze is lesz, a kegyelem eszköze, amelyen keresztül ahogy a zsinat maga tanítja, megtanulhatjuk felajánlani magunkat, és Krisztus közbenjárására tökéletesedhetünk az egységben Istennel és egymással. Zárta a Sacrosanctum Concilium zsinati liturgikus konstitúcióról szóló utolsó katekézisét 14. Leó pápa.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
2: Amen.
0: Leó pápa a szentmisét mutat be a teremtett világ védelméért Castel Gandolfóban. 14. Leó szeptember 1-én a teremtett világ védelméért tartott világnap alkalmából celebrál szentmisét a Castel Gandolfói pápai kertben található Laudato Si faluban. A pápai szertartás hírét az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium és a Laudato Si felsőoktatási központ jelentette be augusztus 25-én kedden közös nyilatkozatban. A szentmise a teremtett világ gondozásáért tartott világnapot és az úgynevezett teremtett világ szezonja kezdetét jelzi, amely a közös otthonunk megőrzésére irányuló imádság és elkötelezettség ökumenikus útja. Az időszak október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén és halálának 800. évfordulóján zárul. Ebben az időszakban az egyház és a többi keresztény közösség arra kap meghívást, hogy az imádságon, a megtérésen és a teremtésvédelem kézzelfogható tettein keresztül megújítsa a teremtett világ iránti elkötelezettségét. Szeptember 1-én Leó pápa egy különleges szentmisét mutat be a teremtett világ gondozásáért, amelyet az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium, az istentiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium, a hittani dikasztérium és a keresztény egység előmozdításáért felelős dikasztérium dolgozott ki. Az eukarisztia ünneplése egy kertben elhelyezett oltár körül segít emlékeznünk arra, hogy minden teremtés ajándék és minden ajándék felelősséget szül, mondta Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium prefektusa. A hit arra tanít minket, hogy közös otthonunkat ne elsősorban egy használható erőforrásként, hanem egy hálával fogadandó és szeretettel gondozandó ajándékként ismerjük fel, folytatta a bíboros. A szentmisében Istennek adott hálaadásunk elkötelezettségé is válik. A teremtett világ iránti törődés az életről, az emberekről, különösen a legkiszolgáltatottabbakról és a jövő nemzedékeiről való gondoskodást jelenti. Az egyház számára a teremtett világ védelme és az emberi méltóság előmozdítása egyetlen küldetés két oldala, amely mélyen gyökerezik a keresztény hitben. Hisszük, hogy Isten szeretetből teremtette a világot és az emberi családot, és pontosan szeretetből bízta ránk a testvéreink és nővéreink iránti gondoskodást és a teremtett világ védelmét, hangsúlyozta Fabio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója. Közös otthonunk védelme azt jelenti, hogy szeretjük fel a barátunkat, különösen azokat, akik a leginkább szenvednek a környezetkárosodás, a szegénység, a klímaválság és a konfliktusok következményeitől.

0: Geleger érsek Moszkvában. A háborúnak véget kell vetni. A Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott hosszú megbeszélés után a Szent Szék államokkal fenntartott kapcsolataiért felelős titkára nyilatkozott a közös sajtótájékoztatón. Geleger érsek megismételte 14. Leópápa felhívását a háború és a polgári lakosság szenvedéseinek befejezésére. Az orosz külügyminisztérium moszkvai székházában augusztus 25-én kedden tartott kétoldalú találkozón Paul Richard Geleger érsek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter számos közös pontot azonosított a kulcsfontosságú nemzetközi kérdésekben, egyetértve az Oroszországi Föderáció és a Szentszék közötti párbeszéd folytatásának fontosságában. A kétoldalú érdeklődésre számot tartó témák között szerepeltek az oroszországi katolikus közösséggel kapcsolatos kérdések, valamint az Oroszország és Ukrajna közötti békefolyamat megindítására irányuló humanitárius kezdeményezések. Az apostoli nuncius Giovanni Daniello érsek részvételével zajlott több mint egy órás találkozó végén Geleger érsek és Lavrov külügyminiszter sajtótájékoztatót tartottak. A Szent Szék magasrangú képviselője felidézte 14. Leó pápa felhívását, hogy vessenek véget az Oroszország és Ukrajna közötti ellenségeskedésnek, és kezdjenek valódi tárgyalásokat a nemzetközi közösség támogatásával. Geleger érsek szerint a Szent Szék álláspontja egyértelmű. A konfliktust nem lehet katonai eszközökkel megoldani, ezért kijelentette. Elengedhetetlen a politikai és diplomáciai folyamat feltételeinek megteremtése. A szentszéki diplomata arra hívta Oroszországot és Ukrajnát, hogy mutassanak nyitottságot és jó akaratot, valamint tartsák tiszteletben a nemzetközi és humanitárius jogot, különösen a civilek, az infrastruktúrák, a sebesültek és a hadifoglyok tekintetében. Hogy világos legyen, ennek a háborúnak véget kell vetni, szögezte le Geleger érsek az ukrán kérdéssel kapcsolatban. Az áldozatok száma mindkét oldalon folyamatosan emelkedik az ellenségeskedés miatt, akár csak a civilek szenvedése. Sürgős és szükséges, hogy véget vessünk az ellenségeskedésnek, és úgy tervezzük meg a jövőbeli kapcsolatokat, hogy ne maradjunk a múltbeli igazságtalanságok fogjai, és hogy a gyűlöletet megfosszuk erejétől. Lavrov külügyminiszter kifejezve elismerését a Szent Szék Oroszországgal folytatott párbeszéd iránti nyitottságáért és a béke iránti elkötelezettségéért kijelentette, hogy egyetért vatikáni kollégájával abban, hogy fokozni kell az együttműködést a konfliktussal kapcsolatos humanitárius kérdésekben. Lavrov nagyon hasznosnak nevezte a találkozót. A humanitárius területen elért bármilyen konkrét eredmény hozzájárul a szenvedés enyhítéséhez, és lehetővé teszi a konfliktusban álló felek közötti bizalom helyreállítását, hangsúlyozta az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozták Zuppi bíboros közelgő oroszországi missziójának fontosságát. A Szentszék megerősíti, hogy továbbra is hajlandó hozzájárulni a párbeszéd tereinek megteremtéséhez, erősíteni a humanitárius erőfeszítéseket és jó szolgálatokat kínálni a béke megteremtése érdekében, hangsúlyozta Geleger érsek. Lavrov külügyminiszterrel folytatott találkozóján Geleger érsek kiemelte az egyházak és a helyi egyházi közösségek fontos szerepét a legkiszolgáltatottabbak támogatásában, a megbékélés szellemében. Ebben az összefüggésben az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár emlékeztetett az Orosz Föderációban működő katolikus egyház helyzetére és szükségleteire is, különös tekintettel a hívek lelkipásztori gondozására, valamint az egyházi és szerzetesi közösségek karitatív tevékenységeire. Kedden este a Szent Szék államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős titkára találkozott a moszkvai pátriárkátus külkapcsolatokért felelős képviselőjével, Antoni Volokolámszki metropolitával, akivel kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdéseket vitattak meg, különös tekintettel a jelenlegi regionális kontextusra. Antoni metropolita elégedettségét fejezte ki a két egyház és a Szent Szék közötti folyamatos és szívélyes kapcsolatok miatt. Oh. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben,

Nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti uratok, hangzik el Jézus figyelmeztetése. A keresztény élet egyik legnehezebb területe ez. Állandó éberségre van szükség akkor is, amikor úgy tűnik, minden rendben van, a megszokott mederben haladnak az események. Jézus példabeszédet mond egy szolgáról, akire ura rábízza házának vezetését. Ha a szolga hűséges, akkor áldásban részesül, ha viszont elkezd uralkodni, visszaélni a hatalommal, önzővé és kegyetlenné válik, akkor egy váratlan pillanatban számonkérés vár rá. Ez a példabeszéd nem a félelemkeltés eszköze, hanem az éberség és a felelősség felébresztése bennünk. Jézus nem azt kéri, hogy találgassuk, mikor jön el, hanem hogy éljünk úgy, mintha bármelyik nap visszatérne. Ez nem állandó aggodalmat jelent, hanem tudatos készenlétet. Isten embereket bíz ránk, családtagjainkat, közösségünk tagjait, betegeket, segítségre, támogatásra szorulókat. Az idő ajándék, nem végtelen, nem pótolható. Minden pillanat lehetőség a szeretet gyakorlására vagy elmulasztására. Nem tudjuk, mikor kér számon az Úr, de biztos, hogy meg fogja egyszer tenni. Az éberség nem idegességet vagy nyugtalanságot jelent, hanem azt, hogy a jelen pillanatban felismerem az örök élet értelmét. Soha ne halasszam holnapra a jót, amit ma tehetek meg.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 234-es énekének A, mint Alader, E, mint Elemér és H, mint Hedvig jelzésű versszaka, és a Szent vagy Uram 208-as éneke hangzik el. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 234-es énekének A, mint Alader, E, mint Elemér és H, mint Hedvig jelzésű versszaka, illetve szintén a Szent vagy Uram című énekeskönyv 208-as éneke csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, az egyház Szent Mónikára, Szent Ágoston édesanyjára emlékezik, aki igen sokat tett imádságával azért, hogy fia megtérjen, és nem csak megtért a fia, hanem az egyháznak egyik legnagyobb lelki írója, tudósa lett. Most a szentmisét bemutatom Reisinger Balázsért, Dolhai Erzsébetért, Tóth Mihályért, Mihály, Károly és László elhunyt testvéreinknek a lelki üdvéért, valamint meghalt családtagokért. Elhunyt testvéreinket kérjük, hogy az Úristen, amíg várakozniok kellene, vezesse be az örök boldogságba. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vessünk részt a Szentmisén, ünnepelhessük az Úr szent titkait.

Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Irgalmas Istenünk, szomorúak vigasztalója, te Szent Mónika könnyes imádságát fiának, Ágostonnak megtérésével jutalmaztad, közben járásukra add, hogy bűneinket megsirassuk,

Olvasmány Sirák fiának könyvéből. A jó asszonynak boldog a férje, s kétszer annyi lesz éveinek száma. A derék asszony jól tartja férjét, és az békességben töltheti be éveit. A jó feleség nagy ajándék, aki féli Istent, jó tettei jutalmául, az részesül benne. Akár gazdag, akár szegény, a szíve jókedvű, és mindig vidámság tükröződik arcán. A szorgos asszony kedvessége elbájolja férjét, okossága erőt önt tagjaiban. Az értelmes és hallgatag asszony Isten ajándéka, a derék asszonyt nem lehet megfizetni. A szent és szemérmes asszony igen nagy kegyelem, és a mértékletes asszonynak nincs ellenértéke. Ami a felkelő nap Isten magas egén a világnak, olyan a jó asszony szépsége házának ékességeire. Ez az Isten igéje. Isten.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus elment Naim városába. Vele mentek tanítványai is, és nyomukban nagy népsokaság. Amikor a város kapujához közeledett, halottat hoztak ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát. Az édesanyát sokan kísérték a városból. Amikor az Úr meglátta, megesett rajta a szíve, és így szólt hozzá, ne sírj. Aztán odalépett a koporsóhoz, és megérintette azt. Erre a halott vivők megálltak. Jézus pedig így szólt, ifjú, mondom neked, kelj föl. A halott felült és beszélni kezdett. Ekkor Jézus átadta őt anyjának. Mindnyájukat elfogta a félelem, és így magasztalták Istent. Nagy próféta támadt közöttünk, Isten meglátogatta az ő népét. Ennek híre elterjedt egész Júdeában és mindenfelé a környéken. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, az Istennek a szíve megesik az emberen. Ezt olvassuk ki az evangélium tanításából. Amikor Jézus cselekszik, nem pusztán saját magában cselekszik. Az Atyával együtt. Persze, mi emberek ezt nem tudjuk átlátni, de ő maga is erre fölhívta a figyelmet, hogy nem pusztán a magam akaratát cselekszem, hanem azt, amiért Atyám küldött. Igen, Jézusnak a szavai eligazítanak mindnyájunkat abban, hogy Isten akaratát kell keresnünk. És az isteni akarat keresésében nagyon jó példaképeket adott Isten, elsősorban az ő szent fiában, aztán a szentekben, de valahol, hogy hány százalékban érvényes ez, nehéz megmondani, de mégiscsak ki kell, hogy az édesanyai szívben. És amikor Jézus megáll, és megesik a szíve ezen az édesanyán, akkor jóval több van, mint emberi sajnálat. Az Isten szíve. Az Isten szíve esik meg minden síró édesanyán, és ez az isteni szív esett meg Szent Mónikának a könnyein is, mert amit ő kért Istentől, hogy amíg él, el tudja írni a fiánál azt, hogy Istennek szolgáljon. Szent Ágoston írja az érte aggódó édesanyjáról. Könnyei ravatalán nyújtott engem feléd, Jézusom, hogy szólj az özvegy fiának, ifjú, mondom neked, kelj föl. Igen, minden összevág, csak éppen az esemény egy kicsit más. Itt a lélek haláláról van szó, a test, hála Istennek, él. És meg tud változni ez a lélek. Szent Ágostonnak igaza van. Nem csak úgy kell látni a naimi ifjút föltámasztó Jézust, mint aki egy földi életet ad újra, és visszaadja anyjának a halott gyermeket most már élve, hanem a legnagyobb feltámasztás abban rejlik, amikor a hitetlen, Istentől elfordult, gonosz lelkületű ember, ha nem is állott ez mind Szent Ágostonra nyilván, de ez már ott van az emberiség történetében, hogy hány és hány ilyen ember tért meg, hogy kinek az imádságára pontosan nem tudjuk, de nagyobb rész ott vannak az édesanyák. Kérjük Istent, a mai korban is támasszon olyan édesanyákat, és minden édesanya szívébe adja a kegyelmet, hogy tudják gyermekeiket, tudják a családot Isten felé vezetni, és tudják úgy intézni a család életét, hogy újra és újra meg tudjanak fürödni a megváltás nagy újjáéjesztő kegyelmében, a Szent Jónás szentségében. Amen. Testvéreim, forduljunk bizalommal mennyei atyánkhoz, és kérjük segítségét a szentasszonyok lelki nagyságának követésére.
1: Add, Urunk, hogy egyházad valóban a népek anyja és tanítómestere legyen, hallgass meg, Urunk.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy megszűnjék a világban minden hátrányos megkülönböztetés, férfiak és nők, fehérek és színesbőrűek, szabadok és rabszolgák, hívők és nem hívők között, hallgass meg, Urunk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy mindenhol megbecsülés övezze és támogatás segítse a családanyák áldozatos szolgálatát, hallgass meg, Urunk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adj kegyelmet a hitves társaknak, a kölcsönös hűségre és szeretetre, a szülőknek pedig gyermekei gondos keresztény nevelésére, hallgass meg, Urunk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Jutalmazz az édesanyák lankadatlan fáradozását, egykor majd a boldog örök élet nyugalmával, hallgass meg, Urunk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Engedd, Urunk, hogy elhunyt Balázs, Erzsébet, Mihály, Károly, Mihály és László testvéreink, akikre szentmis áldozatot már most, és az elhunyt többi családtag együtt örvendezzenek az örök boldogságon. Hallgass meg, Urunk! Istenünk, te megadod az érdemszerző élet lehetőségét a férjes asszonyoknak családjuk körében, az özvegyeknek pedig a szeretet szolgálatában. Engedd, hogy a szent asszonyok hősi példáját követve mindannyian kiérdemeljük az emberek megbecsülését itt a földön, és a dicsőség koronáját nálad a mennyben, Krisztus a mi Urunk által.

0: Elhatározzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedvesse legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Mindannyiunk és az egész anyaszentek házában.
0: Urunk,

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő jegyesével Szent Józseffel, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele is, ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek, Jézus Krisztusnak, dicsőségünknek.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak az Isten bárányának lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Hasonlít a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöt keresett, amikor egy nagyon értékeset talált, elment, eladta mindenét, amilye csak volt, és megvette azt. Könyörögjünk, mindenható Istenünk,

Jézusunk lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Szent Mihály főangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat fejére. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk az Egri Bazilikából, amelyet Szabó József Béla, főegyházmegyei zenei főigazgató mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás, a felolvasó Ferenci Tamás volt, a technikai közvetítést Nátrán István irányította. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mai nap hírszerkesztőjét, Domán Vivient hallják. A héten tartották az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitóját az Egri Bazilikában, melyen az iskolák vezetői, pedagógusai és lelkipásztorai is részt vettek. Ternyák Csaba egriesek szent beszédében kiemelte, Jézus tanítványai az evangéliumban azt kérdezik, ki a legnagyobb a mennyek országában. Egy másik jelenetben Zebedeus két fia, János és Jakab fordul hozzá, kérve, hogy a legfontosabb helyeken lehessenek majd mellette dicsőségében. Jézus rendre inti őket, mondván, tanuljanak a legkisebbektől, legyetek olyanok, mint a gyermekek. A gyermekek még hordoznak valamit az eredeti ártatlanságból, nyitottságot, bizalmat, a világra való rácsodálkozást tanulhatunk tőlük. Jézus Krisztus az evangélium által arra tanít bennünket, hogy éljük bele magunkat a ránk bízottak, a kisebbek helyzetébe. A főpásztor hozzátette, az idei tanév mottóját Szent Ferenc szavai adják, áldott légy Uram. Ha Isten dicsőítjük, felemelkedünk hozzá, s ő lelkesít bennünket. Istentől várjuk a segítséget és az áldást az új tanévben, hogy a ránk bízottakról szeretettel tudjunk gondoskodni. A főpásztor tanítását úgy zárta, semmivel sem helyettesíthető a hívő pedagógus szolgálata. Hálát adunk értük, hogy szavaikkal és jó példájukkal nevelik a fiatalokat. A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természetalapú megoldásokkal és a természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. A tegnapi ülésen több mint 40 napirendi pontról tárgyalt a kabinet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napirenden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek. A paksi atomerőmű elérte a maximális teljesítményét, mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette azt is, hogy a paksi fenék küszöb építése is a tervezetnél gyorsabban halad. A miniszterelnök megköszönte az utóbbi hetek megfeszített munkáját minden energetikai és vízügyi szakembernek. Júliusban 524,3 milliárd forintos többlettel zárt az államháztartás központi arrendszere, közölte a pénzügyminisztérium. A kedvező eredményhez elsősorban az állami kiadások csökkenése és az adó- és járulékbevételek növekedése járult hozzá. Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság, közölte a TISZA frakció. Csőszi Attila, a testület elnöke az Inforádióban megerősítette, azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlan beruházásoknál és a székházfelújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei. Végül az időjárásról. Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de a nap első felében helyenként felhősebb lehet az ég, sőt néhol zápor sem kizárt. A keleti szél időnként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Híreinket hallották.
3: Szentek, szentéletű emberek.
4: Szent Monika özvegy. Szent Monika a keresztény édesanyák mintaképe. Az afrikai Tagasztéban született 332-ben keresztény családból. Két feladatot kapott Istentől. Két férfit kellett megtérítenie, az egyik a férje volt, a másik pedig a fia, Ágoston. Férje, Patricius, előkelő pogány volt, aki gyakran vétett a házastársi hűség ellen. Mónika mindezt, illetve Düki töréseit türelemmel viselte. Elhatározta Mónika, hogy Istenhez fogja elvezetni férjét nem okoskodással, hanem szeretettel és türelemmel. El is érte célját. Férje élete végén hittanuló lett, és halála előtt megkeresztelkedett. Házasságukból három gyermek született. A legtöbb gondot a legidősebb Ágoston okozta, aki fiatal korában, míg az apján is túltett, durvaságban, erkölcstelenségben és vallástalanságban. Édesanyja szavát semmibe sem vette, csak az alantos örömöket kereste. Olyan volt, mint napjainkban is számos családban a fiatal, aki sok-sok szomorúságot okoz szüleinek. Mónika sokat kesergett gyermeke miatt. Egyetlen nap sem telt el szentmise nélkül. Csak Jézussal lehetett kibírni ezt a lelki fájdalmat. Ahogy teltek az évek, egyre kilátástalanabb lett Ágoston fia jó útra térése. Könnyek között kérte sokszor Istent, hogy adja meg fiának a megtérés nagy kegyelmét. Minden látszat ellenére sem veszítette el kedvét. Imájában hűséges és kitartó maradt. Szent Ambrós milánói püspök így vigasztalta. A könnyek gyermeke nem veszhet el. Ágoston, hogy édesanyja szem elől eltűnhessen, Rómába költözött, ahol tanított. Mónika teljesen magára maradt. Látszólag örökre elveszítette gyermekét, ám ő továbbra is sokat imádkozott Szent Ciprián kartágói sírjánál. Bizonyos idő elteltével fia után ment, de akkor Ágoston már Milánóban élt, és Szent Ambrósnak lett a tanítványa. Ott meggyőződhetett arról, hogy a nagypüspök, Szent Ambrós megtérítette fiát. 387 nagyszombat éjszakáján Ágoston és barátja Alipius megkeresztelkedett. Így tehát Mónika megtapasztalta, hogy sok imája nem volt hiába való. Mónika és Ágoston elhatározta, hogy visszatérnek Afrikába. Mónika szíve azonban nem bírta ki a nagy örömöt. Még útközben, mielőtt hajóra szálltak volna, meghalt. Kívánsága szerint Osztiában temették el. Azt kérte fiától, hogy temessék el ott, ahol meghal, csak egyet kért tőle, hogy a szentmisében emlékezzenek meg róla. Szent Ágoston püspök így írt édesanyjáról. Ruházata szerint asszony, a hitére nézve férfi volt. Olyan biztonság volt benne, amilyet csak az öregség ad meg az embernek. Olyan szeretete volt, amilyenre csak egy édesanya képes. Olyan jámborság élt a szívében, amit csak egy keresztény nő hordozhat. Bárcsak minél több ilyen édesanya lenne, itt hazánkban is. Sok édesanya, aki gyermekének nem csak testével, egészségével törődik, hanem lelkével is, és imádsággal kíséri gyermekeinek életútját. Az ágostonos remeték a 15. században már külön ünnepelték Ágoston megtérését, és az előtte való napon megemlékeztek az édesanyjáról. Mivel halála napját nem ismerjük, így 1969-től Ágoston ünnepe előtti napon emlékezünk meg Szent Mónikáról. Egyébként a legtöbben május 4-én emlékeznek Szent Mónikára, és akkor tartják névnapukat. A szentmisében így imádkozunk Istenhez. Irgalmas Istenünk, szomorúak vigasztalója, te Szent Mónika könnyes imádságát fiának, Ágostonnak megtérésével jutalmaztad. Közben járásukra add, hogy bűneinket megsirassuk, és megbocsátó kegyelmedet elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Mónika természetesen az asszonyok és édesanyák égi pártfogója. Jelképe a könyv, rózsafűzér, feszület. Ezek emlékeztetnek arra, hogy olvasta a Szentírást, nagyon sokat imádkozott és nagyon sokat szenvedett, de mindezt hősies lélekkel vállalta, és ime Isten meghallgatta sok-sok imáját. Férje is megtért, Ágoston keresztény lett, pap lett, püspök lett, szent lett.
5: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepellényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Ima a családokért. Krisztus, aki ugyanaz tegnap, ma és mindörökké, legyen velünk, amikor térdet hajtunk az Atya előtt, akitől minden atyaság, anyaság és minden emberi család származik. Ajánljuk fel Krisztussal együtt a szeretet tanúságtételét, amellyel Krisztus mindvégig szeretett minket. Az Atya áldása és a Szentlélek kegyelme áradjon családjainkra, Krisztusban, az ő szeretete által. Amen.

Napköszöntő. Reggeli magazin. Kedves hallgatóink, programajánlónk következik. Augusztus 28 és 30 között rendezik meg a lajosvárosi búcsúi napokat, 28-án pénteken 16 órától gyónási lehetőség, majd 17 órától Szent Mise lesz. Ezután nyitják meg a Szent Carlo Acutis életét, életszentségét bemutató kiállítást a Találkozások házában, majd filmvetítéssel zárul a napi program. Másnap, szombaton családi nap lesz a templomkertben, játékokkal, gyermekeknek szóló programokkal, 13 órától közös ebéddel, 14.30-tól Szent Carlo Acutis filmvetítés és vetélkedő lesz fiataloknak, 16 óra 15 perctől Rózsafűzéri imádság a békéért, majd Szent Lajos litánia, 17 órától Szent Mise. Fél héttől zenés táncos templomkerti búcsúi köszöntő zárja a napot, 30-án vasárnap lesz a búcsúi Szent Mise körmenettel Agapéval. Ünnepi prédikációt mond főtisztelendő Kovács Lajos, görögkatolikus parókus. Mindenkit szeretettel vár a lajosvárosi közösség. 2026. szeptember 4-e és 12-e között lesz a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. Szeptember elején Miskolc a filmművészet találkozó helyévé válik, 22. alkalommal nyitja meg kapuit a Nemzetközi Filmfesztivál, amely az elmúlt több mint két évtized során nem csak a hazai kulturális élet meghatározó eseményévé nőtte ki magát, hanem Európa filmes térképén is biztos helyet vívott ki magának. Az idei fesztivál egy új fejezet kezdetét is jelenti, a Tudomány és Technika Háza színpad mostantól állandó helyszínként csatlakozik a Cinefest vetítőtereihez. Minden idők legsikeresebb horvát filmje nyitja majd a Cinefestet. A filmfesztivál idei életmű díjasa Gáspár Sándor lesz. Augusztus 28-án különleges esti kaland várja az érdeklődőket a Miskolci állatkertben, az állatkertek éjszakáján, ahol idén az állatvilággal kapcsolatos tényeknek és tévhiteknek járhatnak utána. Látványos bemutatók, interaktív programok, csillagles, tűzsonglőr show és számos izgalmas élmény vár minden korosztályra. Augusztus 28-29-én elindul az Uma Miskolc programsorozat a Városház téren, amely szeptember 12-ig minden hétvégén a régi nyáresti korzózások hangulatát idézi majd meg élőzenével, táncos programokkal, finom falatokkal és frissítő italokkal. Szeretettel várnak mindenkit a szervezők. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem művészeti karának diploma kiállítása idén a végzős hallgatók legkiemelkedőbb alkotásait mutatja be. Szeptember 19-éig tekinthető meg a Krager házban Egerben, a Széchenyi István utca 16 szám alatt. 28. alkalommal lesz zenés parád.

zenekarban, Szécsi Peltól a Fiestáig, Damientől az Eddáig, a könnyű zene igazi közösség formáló erő, amely láthatatlan hitként köti össze a generációkat. Ezen a felejthetetlen nyárvégi esten ezeké a közös zenei emlékeké lesz a főszerep az Egri csillagok alatt. Augusztus 29-én az Agria Parkban, a Törvényház utca 4 szám alatt. Szeptember 4-én lesz a 15. Egri Erdészeti Nyílt Nap az Érsekkertben. Ugyanazon a napon, szeptember 4-én Azaria koncert lesz. Azaria az elmúlt évek egyik legmeghatározóbb hazai előadója, aki 3 egymást követő estén töltötte meg a Puskás Arénát. A műfajokat lazán összekeverő, folyamatosan új irányokat kereső előadó dalait ma már kívülről fújja az ország, idén pedig a Bojki Völgybe is megérkezik egy különleges nyári koncerttel. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultraredit hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 60 évvel ezelőtti pappá szentelésére emlékezve mutatott

0: Ott be ünnepi gyémánt misét Bár Miklós nyugalmazott Váci megyés püspök, pap testvéreivel együtt, a ságújfalui közös önkormányzati hivatal udvarán. A Szent István napi megemlékezéssel és az új kenyér megáldásával egybekötött szertartáson, a környező egyházközségek hívei mellett a helyi civil és egyházi vezetők is részt vettek. Bár Miklós hálát adott azért, hogy 60 évvel ezelőtt 1966. június 19-én szentelték pappá. A gyémánt mise előtt Szentes Attila polgármester rövid köszöntővel szólt a közösséghez. A Szent Mise kezdetén Dénes László világi elnök köszöntötte az ünnepeltet. A jubiláns püspök tanításában kiemelte, az eltelt 60 év nem értem, nem tudás, hanem az Isten ajándéka. Ahhoz, hogy ő pappá legyen, szükség volt a szerető nagymama és édesanyja imáira, a hitoktatók, a tanárok, a támogató plébános atyák életpéldájára. Emlékezetébe idézte azt az erős képet, amikor 12 fiatal, köztük ő maga is, ott tért el 1966. június 19-én az oltár előtt, felszentelésre várva. A 12 pap közül már csak ő él. Elmélkedésében arra buzdított, hogy fogjunk össze, vegyük észre embertársaink örömét és bánatát, segítsük és támogassuk egymást, és maradjunk meg embernek minden körülményben. Az ünnepség agapéval zárult. A héten tartották az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitóját az Egri Bazilikában, melyen az iskolák vezetői, pedagógusai és lelkipásztorai is részt vettek. Ternyák Csaba egri érsek szent beszédében kiemelte, Jézus tanítványai az evangéliumban azt kérdezik, ki a legnagyobb a mennyek országában. Egy másik jelenetben Zebedeus két fia, János és Jakab fordul hozzá, kérve, hogy a legfontosabb helyeken lehessenek majd mellette dicsőségében. Jézus rendre inti őket, mondván, tanuljanak a legkisebbektől. Legyetek olyanok, mint a gyermekek. A gyermekek még hordoznak valamit az eredeti ártatlanságból, nyitottságot, bizalmat, a világra való rácsodálkozást tanulhatunk tőlük. Jézus Krisztus az evangélium által arra tanít bennünket, hogy éljük bele magunkat a ránk bízottak, a kisebbek helyzetébe. A főpásztor hozzátette, az idei tanév mottóját Szent Ferenc szavai adják, áldott légy Uram. Ha Isten dicsőítjük, felemelkedünk hozzá, s ő lelkesít bennünket. Istentől várjuk a segítséget és az áldást az új tanévben, hogy a ránk bízottakról szeretettel tudjunk gondoskodni. A főpásztor tanítását úgy zárta, semmivel sem helyettesíthető a hívő pedagógus szolgálata. Hálát adunk értük, hogy szavaikkal és jó példájukkal nevelik a fiatalokat. A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természetalapú megoldásokkal és a természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. A tegnapi ülésen több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napirenden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek. A paksi atomerőmű elérte a maximális teljesítményét, mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik, írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette azt is, hogy a paksi fenék küszöb építése is a tervezetnél gyorsabban halad. A miniszterelnök megköszönte az utóbbi hetek megfeszített munkáját minden energetikai és vízügyi szakembernek. Júliusban 524,3 milliárd forintos többlettel zárt az államháztartás központi arrendszere, közölte a pénzügyminisztérium. A kedvező eredményhez elsősorban az állami kiadások csökkenése és az adó- és járulékbevételek növekedése járult hozzá. Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. Csőszi Attila, a testület elnöke az Inforádióban megerősítette, azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlan beruházásoknál és a székház felújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei. Végül az időjárásról. Ma napos idő várható fátyol és komoly felhőkkel, sőt néhol zápor sem kizárt. A keleti szél időnként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
5: Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2026. augusztus 27-e van csütörtök, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Netren István ül. Rádiónk elnöke Budapéter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Lev Tolstojtól származik, és így hangzik: nem a körülöttünk lévő életet kell kedvünk szerint elrendezni, hanem önmagunkat kell megtörni, meghajlítani, hogy mindenféle életre alkalmasak legyünk. A folytatásból kiderül, mi vár ránk 14 óra előtt. Hamarosan kezdődik Reggeli beszélgetés című műsorunk, ebben tovább folytatjuk sorozatunkat, melyben dr. Tóth Arnold néprajzos és a szerkesztő Farkas Erzsébet a kenyér és a bor népi kultúránkban betöltött szerepéről beszélgetnek. Ezúttal a szőlő és a bor kultúránkról lesz szó, következzen most műsorunk rövid ajánlója.
7: Az északkeleti vidéken készült az úgynevezett Gönci hordó, nem csak Gönc városában, hogy onnan kapta a nevét, de valójában Tokaj-hegy alján mindenhol ezt a fajta hordó méretet készítették. Ennek 160 itce volt a mértékegysége, ami körülbelül 136 liternek felel meg, és hát hogy hány puttonyos az aszú, az például ilyen régi mértékegységekben fejezték ki, hogy egy gönci hordó alapborhoz hány puttony aszúszemet adnak hozzá, és innen ered az 1-től 6-ig terjedő számozása a különböző aszúféleségeknek.
6: 9 órától hírek, majd kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melyben Szabó Népataki Adrien, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei értekvédelmi egyesületek kommunikációs felelőse lesz a vendégünk, akivel a szervezetről, rendezvényekről, kihívásokról, sorstárs közösségekről, társadalmi elfogadásról is beszélgetünk, illetve tanácsot is adunk a diagnózist kapó szülőknek. Következzen bejátszásunk.
8: Ér egy kicsikét összeesni, ér sírni is esténként, úgy, hogy a gyerkőt ne lássa. Én azt szoktam mondani, hogy először próbálják meg otthon a szülő, a felnőttek ezt elfogadni. Nem először azt kell keresni, hogy gyerkőcnek mi lesz az út és hova fog menni. Én azt mondom, hogy először a szülőnek kell ezt feldolgozni. Nyugodtan üljenek le. Ha kell, akkor hívjanak fel minket, mert vannak ilyen beszélgetéseink, és nagyon szívesen meghallgatjuk őket. Először nekik kell elfogadni. Én azt mondom, hogy ez sokkal-sokkal nehezebb amúgy a szülőnek először megtanulni. Én ezt nagyon jól tudom, mert nekünk is nem itt született, nem ekkor kaptuk meg, hanem egyszer csak úgy jött a pofon, hogy na akkor most már pedig ez a helyzet, hogy ő nem lesz már egészséges.
6: Napról napra című műsorunkban Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal beszélgetünk az érzelmi intelligencia fejlesztéséről, az érzelemszabályozásról. Ajánlónk következik.
9: Pár lényeges eleme van annak, hogy hogyan tudjuk a gyermekeinknek az érzelmeit fejleszteni, és akkor erre próbálom a hangsúlyt fektetni, hogy ez maradjon meg mindenképp a szülőkben. Az első az, hogy egyrészt, hogy elismerjük a gyermek érzelmeit, tehát hogy felismerjük, hogy ő most milyen szituációban van, elfogadjuk, és akár a lehetőséget is megláthatjuk abban, hogy hát ez most egy kapcsolódási pont, hogyha én jól tudom lereagálni az ő bármilyen nemű megnyilatkozását.
6: Kilátó című regionális műsorunkban dr. Vas Miklós nyugalmazott főiskolai tanszékvezetővel beszélgetünk. Egy rövid részlet következik az adásból.
10: Nem vették nagyon szigorúan, 10 órát tanítani kellett, a többi pedig a szakfelügyelettel foglalkozni, amiben beletartozott a megyei mezőgazdasági osztályhoz tartozó üzemek dolgozóinak a továbbképzése is. Hát mikor a szakosított telepeket indították, akkor tanfolyamokat szerveztünk meg, még sok mindent, tanárokat, előadókat, minden feltételt, ilyen szervezési munka volt. Én nem akartam a praxisból kiesni, azt mondtam, én letanítom a 10 órát, úgyhogy tanítottam is, meg szakfelügyeltem is.
6: 10 órától hírek, majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát sugározzuk, ezután a Lélekszava hangzik el. Mai adásunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Mária Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a gőgösség bűnéről.
11: És minél mélyebbre ásunk magunkban ezen a téren, annál inkább rájövünk, hogy bizony van mit munkálkodnunk ezen a téren. Virnei Szent János mondja, hogy még az alázatosságom is a gőgömből fakad. Ezen sokat gondolkodtam ezen a mondatán, mint ahogy nagyon sok mondatán el lehet gondolkodni, mert mélyek, nagyon mélyek, ő ezeket mind megélte, átélte, és nem könyvből mondja, hanem saját tapasztalatból. És hát tudjuk, hogy ő az alázatosságnak a szentje. És ő ilyet mond, hogy még az alázatosságom is a gőgömből fakad, itt valami nagyon komoly dolog lehet, amit ő is felfedezett magában.
6: 11 órától hírek, majd Mustermag című műsorunkkal jelentkezünk. Műsorunkban dr. Puskás Balázs, a Váci Szent Mihály Intézmény fenntartó főigazgatója beszél arról, milyen prevenciós lehetőségekkel segítik a pedagógusokat. 11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a Napverse hangzik el. Sík Sándor Nyárvégi reggel című költeményét Jakó Beáta mondja el. Ezt az órát a Napi Mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől egyházi híreket hallhatnak, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. 12.25-től Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Mónika életét ismerhetik meg, majd Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. 3.41-től a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Hallgassuk Együtt című zenei összeállításunkat sugározzuk. Ezt követően 14 óra előtt pár perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas csütörtök délelőttet kívánok minden munkatársam nevében. Ha tehetik, töltsék velünk ezt a napot is.

0: reggeli beszélgetés.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek. Kedves hallgatóink, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, és köszöntöm kedves vendégemet, dr. Tóth Arnoldot, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosát. Isten hozta Önt mi nálunk a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójában.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
1: És folytatjuk beszélgetésünket, sorozatunkat a bor népi kultúránkban betöltött szerepével. Riportunk elején most arról ejtsünk néhány szót, hogy a paraszti szőlő művelésnek melyek is voltak a fontosabb eszközei, milyen tárgyi világa volt a szőlőművelésnek.
2: A paraszti szőlőművelésnek a tárgyi kultúrája igen-igen régi eszközöket is tartalmaz, tehát egészen korai, például a szőlőmetszőkések, amelyeket a 19. század derekáig még használtak a magyar parasztok, megegyeznek a római birodalomban használt szőlőmetszőkéseknek a formáival. Nagyon archaikus tárgyak maradtak fenn egészen sokáig, évszázadokon keresztül, ugyanúgy, ahogy nagyon régi szőlőfajták is jellemzőek voltak a magyar népi szőlőművelésre. Hát, hogyha felsoroljuk ezeket a szőlőfajtákat, hogy jufark, lisztes, bakator, sárfehér, szerémi zöld, csókaszőlő, góhér vagy szlanka, hát lehet, hogy a hallgatók egy része nem hallott még ezekről a szőlőfajtákról, hiszen mindannyian a furmintot, a rizlinget és a csabagyöngyét ismerjük, vagy a zalagyöngyét, mint legújabb és legkorszerűbb szőlőfajtákat. A filoxéra járvány, ami a 19. század végén nagyon nagy csapást mért a magyar szőlőkultúrára, gyakorlatilag az őshonos fajták egy jelentős részét kipusztította. És ezeknek a régi magyar kárpát-medencei fajtáknak a többsége szinte csak elvétve egy-egy helyszínen véletlenül vagy kutatóintézeteknek a génbankjaiban maradt fenn, és ma pedig a 21. század elején ezek újjáéledésének vagyunk a szemtanúi, és nagyon nagy tisztelet azoknak a szőlőtermelőknek, akik veszik a fáradtságot, és ezeknek a fajtáknak a nemesítésével, újra honosításával foglalkoznak, és igyekeznek a régi magyar szőlőkultúrát újjáéleszteni. A szőlőművelésnek a technikája az nagyon nagy részben a tájai adottságoknak a függvénye, de az jellemző, általánosan jellemző, hogy az úgynevezett gyalogművelés volt jellemző a magyar népi kultúrára, ami azt jelentette, hogy az egyes szőlőtőkék egyesével kikarózva voltak a szőlőkben, tehát ez a fajta kordonos művelés, ez egészen késői. Nagyon sok helyen csak a 20. század közepén vagy második felében ismerték meg a falusiak a szőlőknek a kordonra futtatását, és a szabadon álló tőkés művelés, fejművelés vagy gyalogművelés ilyen neveken nevezték, ez volt az általánosan jellemző. Érdekes szokás volt a Kárpát-medencében a bakhátas szőlőművelés, amely azt jelentette, hogy a sorokba ültetett szőlőtőkéknél mindig a szőlőtőkék voltak mélyebben, és a két sor között pedig bakhátakat képeztek, tehát ott magasabbra rakták a földet, kapálással alakították ki ezeket a bakhátakat. Az volt ennek a jelentősége, hogy a bakhátakon járva könnyebben elérték a szőlőfürtöket, tehát a kötözéskor, metszéskor vagy szüreteléskor nem kellett annyira mélyre hajolni, illetve természetesen a víz lefelé folyt és a szőlőtőkékre folyt, tehát ez egy nagyon egyszerű, de nagyon hasznos művelési mód volt. A Tokaj-hegy alján jellemző volt a teraszos szőlőművelés. Ezt a vallon telepesek honosították meg még a 13. században, akik Nyugat-Európából érkeztek, és hogyha valaki arrafelé autózik a 37-es országúton és egy kicsit nyitva tartja a szemét, mai napig megfigyelhető, hogy bizonyos területeken a domboldalak teraszokba rendeződnek. Ezeket a teraszokat kövekből alakították ki, kicsi, alacsony magasságú térdig vagy derékig érő, esetleg embermagasságú kőgátakat, támfalakat építettek, és így hozták létre azt a teraszos kialakítást, ami aztán lehetővé tette ezeknek a nagyon meredek domboldalaknak a megművelését. És fontos még az, hogy a vizet is igyekeztek megfelelő módon elvezetni, olyan csatornákat építettek, és olyan vízgyűjtő medencéket, amelyekből aztán tudták öntözni a szőlőket, tehát ez a fajta szőlőművelés, amit a vallonok itt a középkorban elterjesztettek, ez egy igen komoly és magas szintű táj átalakító tevékenységgel is járt. És nagyon érdekes változás szintén, ha valaki csak arra autózik és kitekint, megfigyelheti, hogy ma a szőlők a hegylábakon, a hegyek szoknyáján vannak, és a magasan fekvő területek, a hegycsúcsok közeli részek bozótosak vagy be vannak nőve már erdővel. Ez valamikor nem így volt, és ennek az oka a gépesítés, ugyanis ma már ugye gépekkel művelik a szőlőt, és ezek a traktorok, gépek, permetezők, stb. Nem tudnak a magas hegyoldalakra, a meredek területekre fölkapaszkodni, de amíg élőerő, gyalogos kapások művelték a szőlőt, és emberi munkával végezték a szőlőművelést, sokkal inkább a magasabban fekvő területeken volt a szőlő, hiszen ott még több a napsütés, még jobbak a talajok, és ez a fajta hegytető-hegyláb váltás, ez kifejezetten az utóbbi évtizedeknek, a gépesítésnek a fejleménye a borvidékeinken. A szőlőművelés az egyik legnehezebb paraszti munka volt, és az egyik legtöbb foglalatosságot igénylő növényfajta a szőlő. A búzával összehasonlítva sokkal több feladat van vele. Már márciusban elkezdődik a feladatoknak a sora, a nyitókapálással és a metszéssel. A metszés egészen a 19. század közepéig nem metsző ollóval, hanem szőlőmetsző késsel történt, és hát a római minták mellett a kelták régészeti örökségéből is ismerjük ezeket a szőlőmetsző késeket, amelyek ilyen ívelt félhold alakúak, és széles pengéjük van, és a szélesebbik végén pedig egy ilyen kis szögletes nyúlvány, ezt nevezték baltának valamikor, ez volt a baltás szőlőmetszőkés, és ezzel a baltás résszel kapargatták az elszáradt venyigét. Maga a metszőolló az egy viszonylag késői modern találmány. Aztán a kapálás volt a legnehezebb szőlőbeli munka, nem véletlen, hogy hagyományosan évente csak kétszer kapáltak, de a jobb minőség elérése érdekében azért már a 16.-17. században írják a Tokaj-hegy alján, hogy jó volna a háromszori kapálást is bevezetni, de ez egyébként csak a 19. századra vált teljesen általánossá a magyar borkultúrában. A szőlőkapálásnak a jellegzetes eszköze a Tokaj-hegy alján az úgynevezett kétágú, ez egy kétágú kapa, ami kifejezetten a nagyon mély talajoknak a átforgatására szolgált. Ez volt a tavaszi első kapálásnak az eszköze, és egyébként a kapás közösségeknek, társulatoknak, vagy kapás céheknek a jelvénye is volt, a címerében is megjelenik a Tokaj-hegyaljai mezővárosoknak a hagyományában. A kapálást, metszést, kötözést követően a szőlőben a mai művelési hagyományok szerint ugye már megjelennek a különböző permetszerek és permetezés, de ez eredetileg a népi szőlőművelésben nem igazán volt jellemző. Egyedül a rézgálicccal való permetezés, ami megjelent már a 20. század elején, vagy pedig a szénkénegezés, aminek volt egy külön eszköze is, egy ilyen hatalmas injekciós tűhöz hasonló rézből készült nagyon szép formájú ipari eszköz, ami pedig a filoxéra elleni védekezést, egy gyökérnek a védelmét célozta. De ezeket leszámítva tulajdonképpen a nyári időszakban már csak őrizni kellett a szőlőt, hogy a kártevők és a rosszándékú emberek ne tegyenek benne nagy kárt, és a szőlő őrzésnek a hagyományai nagyon színesek és nagyon változatosak az egész Kárpát-medencében. Azt mindannyian ismerjük, hogy a közösségek, a hegyközségek szőlőcsőzt fogadnak, madárijesztőket állítanak fel, gyerekeket küldenek ki, hogy kereplőkkel védjék az érésben, növekedésben lévő szőlőt, de például a Sárközben, a Dunántúlon egy egész népszokás szerveződött e köré, amelyet úgy neveztek, hogy hálótanya, ami azt jelentette, hogy az eladósorban lévő lányok csapatokba szerveződve ilyenkor felköltöztek a szőlőkbe, és ott a présházakba, a szőlőbeli épületekben töltöttek hosszabb időt, több hetet is akár, és a falubeli hasonlókorú legények pedig természetesen oda mentek hozzájuk, és ez az ismerkedésnek, a párválasztásnak egy nagyon fontos helyszíne és alkalma volt a Sárközben. A sárpilisi hálótanya az egy egész komoly fogalom azon a vidéken.

0: Az őszi időszakban aztán elkezdődik a legfontosabb munka, a szüret, ami félig munka, félig ünnep. A szüretnek a kezdő napja az országosan változik, és ez általában igazodik az egyes bortermő vidékeknek a mikroklimájához, a helyi éghajlathoz, a szőlőfajtákhoz, tehát egészen korai szeptember elejé kezdéstől egészen késői október végi szüretkezdésig vannak különböző időpontok, tehát a Tokaj-hegyen például Simon Júda napján egészen későn október 28-án kezdődött a szüret, ez az aszú miatt volt így, annyi idő kellett, hogy az aszú szemek is megérjenek és szüretelhetővé váljanak. A szüret során puttonyokba szedték valamikor a szőlőt, illetve vödrökbe, egy ilyen kézi munka volt, és a puttonyos, hogyan a sorok közül kihordta, a présháznál kádakba gyűjtötték a szőlőt, ott csömöszölőkkel, fával csömöszölték, illetve taposták, tehát a szőlő taposás az egy emlékezetes, talán dédnagyanyáink még gyerekkorukból emlékezhetnek rá, hogy a 20. század 20-as, 30-as éveiben még archaikusabb vidékeken hagyományban volt ez a fajta préselési vagy bogyózási módszer, és aztán a bálványos présen, sajtóban préselték, ami azt jelentette, hogy kemény fából, hatalmas oszlopokból egészen nagy, több embernyi méretű nagy préseket készítettek, és ezek a tárgyak éppen a nagy méretüknél fogva sokfelé nagyon jó állapotban meg is maradtak. Úgyhogy a magyarországi múzeumoknak vagy tájházaknak nagyon nagy becsben tartott kincsei ezek a hatalmas szőlőprések. Azért is, mert a legtöbbjükbe belevésték a készítésnek az évszámát. A legrégebbiek azok az 1700-as évek derekáról második feléből valók, amik a magyar népművészetnek is nagyon szép darabjai. És aztán ezt váltotta fel később az az ipari termék, amit talán a mi szüleink vagy a mi generációnk már ismerhet még gyerekkorából, ez a középorsós prés, ez a három lábon álló öntött vasból készült kerek készülék, amellyel nagyon hatékonyan, gyorsan lehet a szőlőt préselni. És ehhez kapcsolódik egy szintén újabb fejlemény, egy újabb eszköz, a szőlő daráló, amiben bordázott kerekek egymással szembe forogva összetörik a szőlőszemeket, és ez váltotta fel aztán a taposásnak a munkafázisát, de tulajdonképpen mindezek az eljárások ma már csak a családi kisebb házi szőlőkben, pincészetekben, borászatokban jellemzőek. Az igazán komoly helyeken ma már teljesen gépesített, automatizált módon történik a szőlőknek a feldolgozása és a bor készítése.
1: Ott már nem tapossák a szőlőt.
0: Hát ott bizony nem, és a szüret napján sem igazán jellemző, ami volt valamikor, hogy a háziak megvendégelték a szüretelőket, hogy egy szabadban elfogyasztott közös ebéd, aztán estére már a muzsikus is előkerült, és akkor természetesen a zene és a tánc is része volt a szüretnek, vagy hogy a segítők, mindenki annyi szőlőt vihetett haza aztán, ami a szüret előedényébe belefért, és természetesen a viszont segítségre ugyanúgy számíthattak. Tehát ez nagyon kedves emlékem a bihari részekről, a nagymamám a Debrecen környékére való, Bagamérba, és hát Bagamérban is az érmelléki borkultúrához tartozó szőlőkben még gyerekkoromban vettem részt olyan szüreti időszakban, ahol a családtagoknak a szőlőibe jártunk egyik héten ide, másik héten oda, mindenhol megvolt szépen a szüret, és aztán ott a préselésnek és a must ivásának a hagyományait azt még élőben lehetett a 80-as években tapasztalni. Ma már nincs ezen a vidéken sem ez a fajta borkészítés, úgyhogy tulajdonképpen, ha azt mondjuk, hogy a 24. órában vagyunk, voltunk mi néprajzosok, akkor erre a fajta népi paraszti borkészítésre ez kiemelten igaz.
1: De jó, hogy ön még ezt megélhette, és valóban vannak még ilyen élő emlékei. Valamint tényleg a mustfogyasztásnak annak olyan varázslatos hangulata volt, már alig várta gyermekként is, akár a gyermek is, hogy megkóstolhassa csak azt a nagyon pici mustot, hogy az milyen finom volt.
0: Igen, és hát ennek a régi fajta paraszti szőlőművelésnek fontos eszközei, fontos kellékei a dongás faedények. Ezek is egyre inkább kivesznek, kihalnak. Ugye ma már mindenütt rozsdamentes acéltartályokban tárolják, készítik, érlelik a bort különböző gépesített technológiákkal. Tehát valamikor azok a fakádak, fahordók, azok nagyon nagy számban kellettek a magyar parasztságnak. Úgyhogy a kádár mesterség, aki ezeket az edényeket készítette, az egy nagyon megbecsült és nagyon széles körben elterjedt szakma volt. Tulajdonképpen három elnevezése is van a kádár mesterségnek. Maga ez a szavunk, hogy kádár, ez egy délszláv eredetű, de magyarrá vált, vagy magyarban is értelmes kifejezés, hiszen a kádra, ha gondolunk, akkor nagyon sokan egyszerűen így magyarázzák a kádár szónak az eredetét. A másik gyakori név a bodnár, sok vidéken bodnároknak hívják őket, ennek a szláv eredeti egy jebnár, bednár különböző szláv nyelvekben, és a harmadik elnevezés a pintér, ez pedig német eredetű, és a Fassbinder, hordókötő, német kifejezésből származik. És itt jutunk el tulajdonképpen egy nagyon régi archaikus technikához, hogy a hordókat valamikor nem vasabroncsal, hanem fa vesszővel vették körbe. Tehát az abroncs az mogyorófa vesszőből készült, és a hordókötő, vagy a borkötő mesterségnek valóban az volt a lényege, hogy évente kétszer újra kellett kötni ezeket a hordókat, mert különben szétestek. És a 17.-18. században nagyon komoly peres iratanyag is maradt fenn az uradalmakban, hogy a hordókötő, borkötő elmulasztotta a látogatását az uradalomban, tönkrementek a hordók, és akkor elfolyt a bor, ki fogja a kártérítést megfizetni. A kádármesterség létezett céhes formában is, tehát a városokban voltak kádárcéhek. A nagyobb uradalmakban, például a Tokajhegyalján, a Rákóczi uradalomban voltak uradalmi kádárok, akik kvázi alkalmazottként dolgoztak ebben a mesterségben, és természetesen voltak egyéni kisiparosok, paraszti kézművesek, akik a saját megrendelői körzetüket ilyen egyéni vállalkozóként, ma így mondanánk, látták el dongás faedényekkel. A kádármesterségnek a szerszámkészlete, szókincs, ez nagyon nagy részben német eredetű, de azért van egy nagyon érdekes magyar vonatkozása is, például a csínvágó az egyik eszköze a kádároknak, a hordó fenekébe egy kis hornyot kell egy nagyon speciális gyaluval belevésni ahhoz, hogy a dongák a hordó fenekéhez jól illeszkedjenek. És innen származik a magyar nyelvben a csintalan elnevezés, mert aki vagy ami csintalan, mint egy csintalan hordó, az szétesik, az nem alkalmas arra, amire szánták. Tehát így a kádármesterséghez köthető ennek a szavunknak az eredete. És hát ezek az edények, ezek nem csak edények voltak, hanem egyben mértékegységek is. Az északkeleti vidéken készült az úgynevezett gönci hordó, nem csak Gönc városában, hogy onnan kapta a nevét, de valójában Tokajhegy alján mindenhol ezt a fajta hordó méretet készítették. Ennek 160 itce volt a mértékegysége, ami körülbelül 136 liternek felel meg, és hát hogy hány puttonyos az aszú, az például ilyen régi mértékegységekben fejezték ki, hogy egy gönci hordó alapborhoz hány puttony aszú szemet adnak hozzá. És innen ered az 1-től 6-ig terjedő számozása a különböző aszú féleségeknek. Vagy egy hasonló mértékegység az átalag, vagy antalhordó, ez a gönci hordónak nagyjából a fele, tehát egy kisebb hordó, 75 liter, ebben kifejezetten a tokai aszút szállították, és az orosz borvásárló bizottság a cári udvarban, ők ebben a mértékegységben adták meg, hogy hány antalhordó aszút rendelnek és vásárolnak meg. Vagy az emlegetett itce, ami olyan 7-8 deciliternek felel meg, annak a fele volt egy meszely, a 4 deciliter kocsmában, mikor kértek bort, akkor általában egy meszely bor volt egy adag, úgymond, és hát az akó, ami egy régi nagy űrmértékünk, ami körülbelül 50 liternek felel meg, ezekben fejezték ki valamikor a bor mennyiségét.

0: Kádár mesterséghez kapcsolódik egy nagyon érdekes hagyomány Erdőbényén. Ebben a községben ma is dolgoznak kádármesterek, és a 19. század eleje óta jelen van egy érdekes tánc, az erdőbényei kádártánc, amit ma is táncolnak, ma is járnak az erdőbényei kádárok. Ez egy mesterségtánc, tehát nyugat-európai eredetű, dél-német, osztrák, cseh és szlovák vidékeken ismertek ennek a párhuzamai, és a szájhagyomány szerint 1820 körül egy cseh morva vidékekről betelepülő kádármester hozta magával Erdőbényére ennek a táncnak az ismeretét és a hagyományát. Ezt 5 táncos és egy pohárforgató, összesen 6-an járják. A hagyomány szerint erdőbényei születésű férfi kádárok. Hát ugye ez az a szűk keresztmetszet, amit ma már nagyon nehéz teljesíteni, mert egyre kevesebb a kádár, most már nők is vannak a szakmában, és nem feltétlenül mind erdőbényeiek. Tehát ilyen módon kicsit bomlanak a hagyomány keretei. Egy ilyen strofikusan ismétlődő németes dallamokból álló hegedű muzsika kíséri a kádártáncot, és nagyon érdekesek az eszközök, egy nemzeti szín szalaggal bevont hordó, abroncs, és ilyenekből visznek aztán többet magukkal, és mint hogyha ilyen félbevágott hullahopp karikák lennének, úgy néz ki a néző számára, ahogyan koszorúba fogják ezeket a hordó abroncsokat, és egy nagyon szabályozott, nagyon érdekesen kígyózó, bújó, kapuzó, szalagszerű mozdulatokkal körbejárják a tánc területet, és jelképes mozdulatokkal eljátszák a hordó készítésének a fázisait. Tehát ezért mondjuk azt, hogy ez egy mesterségtánc, ami egy ilyen pantomim-szerű imitációja a kádármesterségnek. Az öltözék pedig egy kimondottan városi, polgárias öltözék, tehát nem népviselet, hanem fekete nadrág, fehér ing, fekete nyakkendővel, nemzeti színű válszalag, és a fejükön az a nagyon jellegzetes zöld színű kádár sapka, ami az erdőbényei kádároknak a jelképe. És hát ami valóban érdekes ebben a tradícióban, hogy mindenféle történeti korszakot túlélt. Lehetett itt szövetkezetesítés, szocializmus, bármilyen világháború, világégés, a kádártánc akkor is fennmaradt, és a helyi közösség gyakorlatilag folyamatosan éltette, és élteti ma is. Tehát, hogyha valamilyen ünnepi alkalom, Erdőbényén szüreti napok fesztivál, vagy a Tokajhegy vagy a más településein is van lehetőség, és meghívják a csoportot, akkor ma is eltáncolják az erdőbényeiek a kádártáncot.
1: Beszéljünk a pincékről. Hol találhatóak adáskörzetünkben, vagy hát most Miskolchoz közel eső részeken és helyeken pincék, és mi volt ezeknek a szerepük?
0: A pincék természetesen a borkészítésnek az első számú helyszínei, tehát a jó klímájú, megfelelő hőmérsékletű és megfelelő méretű pince, ez egy nagyon fontos része a borászatnak, és a Tokaj-hegy aljára jellemző, hogy a mikroklímának köszönhetően olyan penészgomba fajták vannak a pincék falán, ami csak ott jellemző, és a világ többi részén nem igazán fordul elő, ez is hozzájárul a tokai borvidék egyediségéhez. A Tokaj-hegy alja mellett egy másik nagyon fontos pincés terület Észak-Kelet-Magyarországon a Bükk-alja, ahol érdekes módon nem csak pincék, hanem lakások is készültek valamikor a kőbe, sziklába vágott formában, illetve istállókat is készítettek az állattartásnak, is voltak helyszínei, Cserépváralján, Cserépfaluban, Szomolyán, nagyon sokfelé barlanglakásokban éltek egészen sokáig, még a 20. század második feléig is az emberek. Egy nagyon érdekes pincesor a vidékünkön Miskolc mellett Görömböly, ami a városunkhoz csatolt egykori falu, ahol a 20. század legelején alakult ki az a pincesor, amit ma ismerünk, nagyon szép, gyakorlatilag egyforma stílusú piros téglás pinceházakból álló három részes, három emeletes, ha lehet így mondani, pincesor van Görömbölyön, és egy az eukarisztikus kongresszushoz kifejezetten kötődő pince Görömbölyön a pince kápolna, ami a görög katolikus egyháznak a birtokában van jelenleg. Ez 1937-ben készült, és kifejezetten az 1938-as első magyarországi eukarisztikus kongresszus volt ennek a készítésének az alkalma. A készítője Marsalkó Mihály, aki egy görög katolikus vallású, ruszin nemzetiségű görömbölyi lakos volt, és hát egy tragikus eseményük történt, 1935-ben egyetlen lányuk 14 éves korában meghalt, és hát ez az esemény, illetve a közelgő eukarisztikus kongresszus, illetve a Marsalkó Mihálynak az első világháborúból való megmenekülésért való hálaadás, ez a három együtt indította őt és feleségét arra, hogy 1937-ben vásároljanak egy pincét, a görömbölyi pincesoron, kifejezetten abból a célból, hogy egy kegyhelyet alakítsanak ki. Masalkó Mihálynak fönnmaradt a világháborúban, már a második világháborúban írott naplója és hadifogoly naplója, abban látjuk, hogy nagyon szépen tudott rajzolni. És ezt a kézügyességét ő átvitte a pincének a falaira, tehát gyakorlatilag a pince belsejét domború faragásokkal kifaragta az eukarisztikus világkongresszusra. A legfőbb motívum, ahogy belépünk középen az Istenszülő, a gyermek Jézussal, aztán a mennyezeten a Szentlélek galambképében, az oldalfalakon pedig koronás magyar címmel, illetve a frontharcosok pajzs alakú emlékjelvénye, és a készítést meg az első látogatók nevét megörökítő feliratok. És ez nagyon sokáig egy ilyen elfeledett része volt Görömbölj örökségének, és körülbelül 20 évvel ezelőtt történt meg ennek az úgymond újrafelfedezése, amikor a görög katolikus egyház az akkori tulajdonosoktól végül megvásárolta, úgyhogy ez a görömbölyi pincekápolna, ez ma a görög katolikus parókián való bejelentkezéssel, ilyen kulcsos ház jelleggel egy látogatható helyszín.

0: Nem véletlenül beszéltünk ennyit a borról, és a bor népi kultúránkban betöltött szerepéről, mert hogy a bor vallásunkkal, a katolikus vallással, a keresztény vallással nagyon szoros kapcsolatban van. Legyen olyan kedves, most arról ejtsünk néhány szót, hogy a néphitben, a népi vallásosságban milyen megnyilvánulási formái is léteztek a bornak, és a bor szakralitásáról mit mondhatunk el?
1: A bor nem csak a népszokásokban van jelen, tehát most, ha egy nagyon egyszerű dologra gondolunk, a szüreti bálok, szüreti felvonulások, ezt gyakorlatilag minden településen ismerték, ismerik ezt a népszokást. Erről talán röviden csak annyit, hogy nem véletlen, hogy ezek annyira egyformák a Kárpát-medence minden részén, mert az arató ünnepekhez hasonlóan a szüreti ünnepeket is 1890-es években földművelésügyi miniszteri rendelet szabályozta, hogy hogyan, milyen formában tartsák meg, és talán csak egy érdekesség, hogy azokon a vidékeken, ahol egyébként volt helyi népviselet, a szüreti mulatságok és a szüreti felvonulás alkalmával ott is úgynevezett magyar ruhába öltöztek, és nem a helyi népviseletben ünnepeltek, hanem az általános magyar, mondjuk így előírás szerinti magyar ruhát vették föl erre az ünnepre. Nemzeti szín szalagos, pártás, sújtásos, mellényes, az operettek díszleteiből ismert magyar ruhára kell itt gondolni. Na most ezeken kívül természetesen a népi vallásosságban, a katolicizmusnak a népi megnyilvánulásaiban is nagyon fontos jelenségekkel találkozunk. Talán a naptár szerint, hogyha haladunk, akkor a szüretet követi az újbor kiforrásának az időszaka, rögtön az első jeles nap a Szent Márton napja. Szokták is mondani, hogy az újbornak Szent Márton a bírája, és az első pohár elfogyasztott újbort november 11-én Márton poharának is szokták nevezni, hát ez volt az a jeles nap, amikor leghamarabb elkészült a bor. Nyilván a szület időpontjától függően ez kerülhetett későbbre is, és a legkésőbbi újboros időszak az pedig a karácsony, tehát a paraszti borkultúrában legkésőbb karácsonyra mindenképpen kiforrott az újbor, és a karácsonyi ünnepkörben ehhez nagyon szorosan kapcsolódik Szent János apostol napja december 27-én, mert hogy ehhez a naphoz kapcsolódik a borszentelésnek a szokása, nagyon sok borvidéken ez mai napig is él, és ahogyan azt látjuk, hogy az egyház mennyire nyitottan és mennyire aktívan fordul a bortermesztésnek a hagyományai felé, úgy olvashatjuk ma is az interneten a különböző híradásokból, hogy december 27-én hol, mely plébánián, mely templomban, mely szerzetes rendnél tartanak bor szentelő szentmiséket. A szentelt bornak, mint minden egyéb szentelménynek, nagyon fontos gyógyító erőt tulajdonítottak valamikor a néphitben, tehát beteg ember gyógyítására, sőt beteg állatok gyógyítására is használták, egy picit löttyintettek az állatok ivóvizébe, vagy megkenegették az állatnak a fájós testrészét a szentelt borral, ugyanúgy, mint ahogy a szentelt vízzel, tehát ugyanúgy jártak el vele valamikor a parasztok. A boros hordókba is öntöttek természetesen egy kicsit a szentelt borból, hogy a ott lévő ne romoljon meg, és megfelelő minőségű legyen, és Szent János alakjához fűződik még a Szent János áldása, ez a búcsúzáskor megivott utolsó pohár, amikor lezárják a vendégeskedést, lezárják a mulatozást, akkor szokták ma is mondani, hogy Szent János áldása maradjon a hajlékon is, meg az elmenőkön is, és ez egy nagyon általánosan elterjedt eleme a magyar nyelvnek. A szülőnek és a bornak különböző védőszentjeit ismerjük az európai kultúrában. Az egyik legrégebbi közülük Szent Vince, aki egy spanyolországi szent, 4. századból, és az ő kultusza egész Nyugat-Európában nagyon jól ismert a szőlészek, borászok körében. A nyugati borvidékeken, Franciaországban talán ő számít a legfontosabb szőlő és borvédő szentnek. És az ő kultusza Magyarországra is eljutott, elkerült. Január 22-én van ugye Vince napja, és ez volt a szőlőtermelők számára az időjárás megfigyelésének a legfontosabb időpontja, mert hogy szép napos idő esetén jó, ellenkező esetben viszont rossz bortermésre jósoltak. Ennek voltak verses formái is, ennek az időjárási regulának, hogyha szépen fénylik Vince, megtelik borral a pince, sőt, ennek van az ellenkezője is, hogyha megcsordul Vince, tele lesz a pince, tehát kétféle egymással ellentétes formában is ismert ugyanez a kis versike. Minden esetre az időjárás jósláson túl az egyháznak a szerepe az a vincenapi vesző szentelésben nyilvánul meg. Ez nagyon sokfelé hagyomány volt, és nagyon sokfelé hagyomány újra. Ugye emlegettük itt már a pincesor kapcsán Görömbölyt. Görömbölyön például, ahol ma újjá kezd éledni a helyi, mondjuk így egykori paraszti bortermelésnek az öröksége, néhány éve újra tartanak vincenapi veszőszentelést január 22-én, aminek egy külön érdekessége, hogy a református lelkész is részt vesz rajta, tehát ökumenikus formában rómaiak, a görögök és a reformátusok együtt ünneplik meg a veszőknek a megszentelését. Egy fontos szőlész-borász védőszent április 24-én Szent György. Ő egy nagyon-nagyon közkedvelt szentje a magyar néphitnek, nagyon sok foglalkozás és szakma tekinti őt védőszentjének, és hogy a szőlészek és borászok is így tekintenek rá, annak pedig az az oka, hogy a középkorban Szent György napján választották meg a hegyközségek az adott évre a településnek a szőlőcsőszét, a hegybíróját, a különböző tisztségeket. És ehhez a jeles naphoz kapcsolódik egy nagyon érdekes hagyomány Kőszeg városában, ami egy kézzel írott és kézzel festett kódex, az a neve, hogy a szőlőjövések könyve. Ezt 1740 óta vezetik. Ez egy egyetlen egy példányban létező kézírásos, kézzel festett könyv. Ugye ez ma már egy 280 éves tradíció, jelenleg is, mint egykor, a polgármesteri hivatalban őrzik, és a szőlőtermesztők a városi előjáróság felé egy tálcán beviszik az április 24-én talált állapotban a friss szőlőhajtásokat, a szőlőjövéseket. És ott egy nagyon jó kézügyességgel rendelkező festő ember ezeket a szőlőhajtásokat lefesti, mint egy botanikai ábrázolás. És így gyakorlatilag 1740-ig visszamenőleg pontosan tudjuk, hogy Kőszegen milyen időjárási körülmények voltak, hogy néztek ki a úgynevezett szőlőjövések, és ennek a hagyománynak a nagyszerűségét felismerve 2013 óta ez már az UNESCO szellemi kulturális örökség része, és ilyen értelemben egy védett szellemi örökség. Maga ez a kódex, illetve a szőlőhajtásoknak a Szent György napi bemutatása Kőszeg városában. És ugye mi vidékünkre egy kicsit visszakanyarodjunk, Orbán napja pedig a Tokaj hegy alján egy kitüntetett ünnep, ez május 25-e, Szent Orbán, vagy egyes helyeken Urbán, Szent Orbán pápa a szőlők, szőlőhegyek védőszentje. Hogy miért pont május 25-e, ugye nagyon fontos, hogy ez már olyan időszak, amikor a fagyok utoljára jelentkeznek. És Orbán a fagyok meg a fagykár elleni védelemnek a védőszentje, tehát hozzá imádkoznak, hogy ne fagyjon el a szőlő. És ami miatt nagyon fontos Tokaj hegy alján, ez a Szent Orbán erekje, amelyet Monokon őriznek, Szent Orbán pápa csont erekjéje 1771-ben került Tokaj hegy aljára. Eredetileg ugye az ő erekjéit Rómában őrizték, aztán 849-ben egy elzászi kolostorba került, és amikor Andrássy István gróf 14. Benedek pápának tokai aszút vitt ajándékba, és elmondta a legenda szerint a pápának, hogy hát nem minden évben ilyen jó ám ez a bor, akkor a pápa Szent Orbán erekjét adományozott vagy ajándékozott neki, annak érdekében, hogy a védőszent jelenlétével is védelmezze és oltalmazza a szőlőket. És 1771 óta a Monoki Andrássy kastély kápolnájában őrizték, aztán onnan átkerült a Monoki plébánia templomba, és 2013 óta történt meg ennek az erekjének tulajdonképpen az újrafelfedezése, ami abban nyilvánul meg, hogy Szent Orbán zarándoklatot hirdetnek, és egy utazó erekje formájában bejárja Tokaj hegy alja településeit, most már mondhatjuk, hogy minden év májusában. És hát talán zárásképpen Szent Vencel a szőlős búcsú táján, szintén egy nagyon jellegzetes, ma is élő hagyomány a Tokaj hegy alján, szeptember 28-án, itt pedig a Szent Vencelről elnevezett és az ő tiszteletére felszentelt oltárnál történik meg a borszentelés, az

0: engedtek, sőt kirendeltek a szőlőkbe dolgozni, hiszen ez egy nagyon fontos eseménye volt a környéken élőknek. A szület időpontja egyébként az ősz folyamán változó lehet, nagyon sok vidéken október 15-e, Teréz napja, Tokajhegy alján pedig október 28-a, Simon Júda napja a szület kezdete, és aztán az éven, ahogy végigértünk, gyakorlatilag már következik majd az új bor ismét Márton napján.
1: És beszélgetésünk végéhez is elérkeztünk. Köszönöm szépen dr. Tóth Arnoldnak, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosának a beszélgetést. Ma is okosabbak lettünk sok mindennel kapcsolatosan, már ami a bor népi kultúránkban betöltött szerepét illeti. Tudjuk még fokozni, és fogjuk folytatni. Mivel is?
0: Főleg azzal, hogy nem csak a kenyér és a bor hagyományai, hanem maga az eukarisztia is megjelenik a népi hagyományokban, úgy a népművészetben, mint a népszokásokban is. Hát, hogy csak egy példát említsek, az ostyahordás népszokása, az már közvetlenül a szentelt ostyához kapcsolódik.
1: Kedves hallgatóink, legközelebb tehát erről hallhatnak, folytatjuk majd sorozatunkat. Most azonban köszönöm szépen dr. Tóth Arnoldnak a beszélgetést. A viszonthallásra.
0: Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok önöknek. A viszonthallásra.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 60 évvel ezelőtti pappá szentelésére emlékezve mutatott be ünnepi gyémánt misét Bár Miklós nyugalmazott Váci megyés püspök, pap testvéreivel együtt, a ságújfalui közös önkormányzati hivatal udvarán. A Szent István napi megemlékezéssel és az új kenyér megáldásával egybekötött szertartáson a környező egyházközségek hívei mellett a helyi civil és egyházi vezetők is részt vettek. Bár Miklós hálát adott azért,

0: mert hogy 60 évvel ezelőtt 1966. június 19-én szentelték pappá. A gyémántmise előtt Szentes Attila polgármester rövid köszöntővel szólt a közösséghez. A szentmise kezdetén Dénes László világi elnök köszöntötte az ünnepeltet. A jubiláns püspök tanításában kiemelte: az eltelt 60 év nem értem, nem tudás, hanem az Isten ajándéka. Ahhoz, hogy ő pappá legyen, szükség volt a szerető nagymama és édesanyja imáira, a hitoktatók, a tanárok, a támogató plébános atyák életpéldájára. Emlékezetébe idézte azt az erős képet, amikor 12 fiatal, köztük ő maga is, ott tért el 1966. június 19-én az oltár előtt, felszentelésre várva. A 12 pap közül már csak ő él. Elmélkedésében arra buzdított, hogy fogjunk össze, vegyük észre embertársaink örömét és bánatát, segítsük és támogassuk egymást, és maradjunk meg embernek minden körülményben. Az ünnepség agapéval zárult. A héten tartották az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitóját az Egri Bazilikában, melyen az iskolák vezetői, pedagógusai és lelkipásztorai is részt vettek. Ternyák Csaba egri érsek szent beszédében kiemelte: Jézus tanítványai az evangéliumban azt kérdezik, ki a legnagyobb a mennyek országában. Egy másik jelenetben Zebedeus két fia, János és Jakab fordul hozzá, kérve, hogy a legfontosabb helyeken lehessenek majd mellette dicsőségében. Jézus rendre inti őket, mondván, tanuljanak a legkisebbektől, legyetek olyanok, mint a gyermekek. A gyermekek még hordoznak valamit az eredeti ártatlanságból, nyitottságot, bizalmat, a világra való rácsodálkozást tanulhatunk tőlük. Jézus Krisztus az evangélium által arra tanít bennünket, hogy éljük bele magunkat a ránk bízottak, a kisebbek helyzetébe. A főpásztor hozzátette, az idei tanév mottóját Szent Ferenc szavai adják: áldott légy Uram! Ha Isten dicsőítjük, felemelkedünk hozzá, s ő lelkesít bennünket. Istentől várjuk a segítséget és az áldást az új tanévben, hogy a ránk bízottakról szeretettel tudjunk gondoskodni. A főpásztor tanítását úgy zárta: semmivel sem helyettesíthető a hívő pedagógus szolgálata. Hálát adunk értük, hogy szavaikkal és jó példájukkal nevelik a fiatalokat. A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természetalapú megoldásokkal és a természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. A tegnapi ülésen több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napirenden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek. A paksi atomerőmű elérte a maximális teljesítményét, mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette azt is, hogy a paksi fenék küszöb építése is a tervezetnél gyorsabban halad. A miniszterelnök megköszönte az utóbbi hetek megfeszített munkáját minden energetikai és vízügyi szakembernek. Júliusban 524,3 milliárd forintos többlettel zárt az államháztartás központi arrendszere, közölte a pénzügyminisztérium. A kedvező eredményhez elsősorban az állami kiadások csökkenése és az adó- és járulékbevételek növekedése járult hozzá. Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. Csőszi Attila, a testület elnöke az Inforádióban megerősítette, azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlan beruházásoknál és a székházfelújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei. Végül az időjárásról: ma napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, sőt néhol zápor sem kizárt. A keleti szél időnként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban Szabóné Pataki Adrien, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei értekvédelmi egyesülete kommunikációs felelőse lesz a vendégünk, akivel a szervezetről, rendezvényekről, kihívásokról, sorstárs közösségekről, társadalmi elfogadásról is beszélgetünk, és többek között tanácsot is adunk friss diagnózist kapó szülőknek. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek Adriánna stúdióban, szervusz, Isten hozott.
1: Szia, András, köszönöm a meghívást.
0: Mi is az az EFOIS, aminek a munkatársa vagy?
1: Ez egy nagyon nagy szervezet, tehát ez egy Pesten van a központunk, mi kimondottan értményfogyatékossággal élőket és családjaikat segítő egyesület vagyunk, és mi pedig a Borsod-Zemplén vármegyei egyesületet, mi ezt a részét képviseljük. Tehát akik itt élnek a vármegyében, őket próbáljuk meg támogatni, segíteni, mind a családokat, mind pedig a fogyatékkal élőket.
0: Körülbelül hány érintett van a látókörötökben?
1: Nagyon-nagyon sokan vannak. Jelenleg tagunk az közel 700 tagunk van. A tagokat azt úgy számoljuk, hogy van nálunk egy tagsági kártya, és aki ezt befizeti, az ezt kap egy kártyát, ami számos előnnyel jár. Ez kimondottan általában az értelmi-fogyatékossággal élők váltják ki, vagy pedig a szülők, vagy mind a ketten. És hát ahhoz, hogy hány emberhez jutunk el, én azt tudom mondani, hogy szerintem ilyen 4-5 ezer embert érintünk. És lehet, hogy keveset mondtam.
0: Személyes érintettség okán is végzed ezt a szolgálatot, mesélj egy kicsit a családodról.
1: Igen, először elmondom, hogy itt az EFOIS az azért különleges itt a Vármegyében, hogy akik mi tevékenykedünk az egyesületben, mindannyian érintett szülők vagyunk, én magam is az vagyok. Novemberben lesz 18 éves a kisfiam, én mindig kisfiamnak fogom hívni, szerintem mint minden szülő a gyermekét. Ő középsős értelmi fogyatékossággal él, ő is autista is. Nem így indultunk az útnak. Igazából 2 éves korában egy nagyon-nagyon súlyos betegség kapcsán alakultak ki az ő agyisérülései, és később derült fél az autizmusára is, úgyhogy nekem ő egy súlyos epilepsziás is például.
0: Mi volt ez a betegség?
1: Nem tudják, a mai napig nem tudják, tehát igazából ahogy elindult az útunk, nem tudjuk. Én nagyon-nagyon hálás vagyok, én Miskolcon itt a gyekben kerültünk mondhatni meg gyógyításra, és hozták nekem vissza a fiamat. Úgyhogy mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk, és nagyon mai napig amúgy hálával gondolunk, mert nem tudják ők maguk se, hogy mi volt ez a betegség, mi volt ez a fertőzés, ami számos műtétet elindított nála, és kialakult ez a betegség. Úgyhogy én nagyon hálásak vagyok itt a gyekben az orvosoknak, mert mindent megtettek érte. És itt van velem.
0: Mi volt a tünet? Mik voltak a tünetek?
1: Igazából egy megfázásnak tűnt az egész, tehát, hogy semmi, nem egészségesen született, jó volt a terhesség, semmi. 2 éves korában egyszer csak szóltak a bölcsödében, hogy meg van fázva. Aztán onnantól kezdve rohamosan. Tehát rengeteg számos-számos betegség, fertőzés, vérmérgezés, dialízis, ezt tudom mondani, tehát igazából szerintem a műsoridő kevés lenne, hogy felsoroljam, hogy mi mindenem ment keresztül, és mi szülők is, mi mindenem mentünk keresztül ezáltal, úgyhogy de itt vagyunk, én mindig azt mondom, én nagyon pozitív szemléletűnek tartom magamat, és azt mondom, hogy még mindig itt vagyunk, és ezt csináljuk, ezt az utunkat, ezt a, úgy szoktam fogni, ezt a más utat, ezt a más életet.
0: Mesélj erről az útról, és erről a más életről, mik a szépségei, nehézségei?
1: Számos nehézsége van, ez szerintem aki ezt az életutat járja, az nagyon jól tudja. Szóval ez a más élet, ez a más életút, aki szerintem értelmi-fogyatékossággal élő gyermeket nevel, ez nagyon jól tudja, hogy számos dolgot újra kell gondolnia, át kell szervezni az életét, számos lemondással jár, tehát ez az árnyoldala. Ha nincsen segítség, mint például mi esetünkben nagyon nincsen segítség, akkor igazából csak apa meg anya marad, és akkor így kell logisztikázni, és fel kell adni bizonyos álmokat, vagy bizonyos dolgokat, mint például nem tudunk utazni. Tehát egy teljesen más világot kell megélni. Mi azért is vagyunk az egyesületnél, hogy ezeknek a szülőknek, akik ebbe az életútba csöppennek, mi segítsünk. És szerintem sokkal könnyebb egy érintett szülőnek, aki már, mint én is, hogy 18 éves lesz a fiam, már nagyon sok mindent végigjártunk. Szerintem sokkal jobb elfogadni is egy tanácsot, vagy ha nem is tanácsot, de elmondani azt, hogy mi mit jártunk végig, és akkor látják ők is, hogy nincsenek egyedül. Óvodában is nagyon sokat tapasztaltuk azt, hogy ültünk egymás mellett a szülők, és nem mertük elmondani, hogy éppen rossz napja volt otthon a gyerkőcnek, hogy éppen tombolt, hogy éppen dükkitörése volt, vagy nem aludt, és ezáltal mi se aludtunk, és elkezdtünk megnyílni egymás felé, és ez óriási segítség és támogatás egy szülőnek, aki ebben van. Szó szerint csak azt érezzük, hogy nem vagyunk egyedül. Úgyhogy mi az egyesületnél ezt is, én jó magam is ezen vagyok, hogy segítsek, és nagyon-nagyon sok szülőnek segítettem már, és most hagyj mondjak egy történetet is, hogy pont most a nyáron volt az, hogy volt egy édesanyja, akinek segítettem elintézni bizonyos támogatási formátumot, hogy hogyan tegyem ezt meg lépésről lépésre, és adtam neki az erőt, és felhívott a nyáron, hogy sikerült is, megkapták, és itt van a határozat. Én is elsírtam magamat, mert ez számomra is siker, hogy valakinek tudtam segíteni. Szóval ez az életutat, amiben most benne vagyunk, hogy ez a célom is, szerintem ez, hogy tudjunk segíteni másoknak is. Tényleg rengeteg lemondással jár, viszont nagyon-nagyon tudnak szeretni. Tehát ezt tudni kell azért, hogy a fiatékossággal élőkről nagyon őszintik, ami a szívükön, a szánkon. Én imádom, amikor most idelek a kisfiammal, és valaki rossz helyen megy át az úton, és mondja, anya nem ügyes, mert nem jó helyen ment át, és igaza van. És ezt hangosan mondja, és hát egyszer majd valakinek ciki lesz, hogy ezt mondja rá egy fiú, és majd akkor átmegy a zebrán, vagy a gyalogos átkelő helyen. Tehát, hogy ők nagyon tudnak szeretni. Valahol valamire ők is tanítanak. Az én kisfiam megtanított a türelemre. Végtelen türelmem van szerintem. És ezt neki köszönhetem, hogy néha segít lelassulni, amikor azt mondja, hogy üljünk le társas játékozni, és akkor én is kikapcsolok, és újra gyerek lehetek. Igen, van árnyoldala is ennek, mert ezáltal tudom, hogy nagyon sokáig velem lesz, ő nem fog majd leérettségizni, ő nem fog tovább tanulni, nekem olyan szinten nem önálló, hogy nekem biztos, hogy nem lesz saját családja, tehát ő mindig is ellátásra fog szorulni, segítségre fog szorulni, tehát ez a nehezebbik oldal, amikor az embernek igenis el kell néha majd gondolkozni, hogy mi lesz akkor, ha én nem leszek. Ez a része sokkal-sokkal nehezebb, lelkileg, szívügyileg, mindenhogy.
0: A férjedre számíthatsz akkor is mindenben, mellettetek áll, melletted áll.
1: Igen, én nagyon-nagyon szerencsés vagyok, mert sajnos nagyon sok egyedülálló szülővel találkozunk, ahol ugye az apuka úgy gondolja, hogy ezt a nehezebbik utat nem választja, vagy már találkoztam olyannal is, ahol az anyuka döntött amúgy úgy, hogy nem. Én igen, tehát nekem szerelemgyerek is, mindig szoktam mondani, hogy azért van velünk, mert igazi szerelemgyerek, és mi együtt vagyunk, és nagyon jól veszi az akadályokat, pedig tudom, hogy szemre nagyon nehéz lehet az, hogy van egy fiúgyermeke, és mégsem ugyanazokat a dolgokat tudja megcsinálni, amit egy átlagos, egészséges apa-fia kapcsolat kíván. Én néha úgy érzem, hogy szerintem nekik sokkal-sokkal erősebb és bensőségesebb a kapcsolatuk annál.
0: Egy gyermeketek van, ugye?
1: Igen, ő.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána arról foglak majd kérdezni, hogy mi mindenben tud segíteni az éjfolyésza az érintetteknek.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Szabó Né Pataki Adriennel, az Éfohész Borsod-Abaúj-Zemplén-Várd megyei Érdekvédelmi Egyesület munkatársával. Mi mindenben tud segíteni ez a szervezet az értelmi fogyatékosokat, nevelőknek és maguknak, az érintetteknek?
1: Az egyesületnek számos tevékenysége van, például önérvényesítő foglalkozásokat tartunk, kézműves foglalkozásokat kimondatlan értelmi fogyatékossággal élőknek, és akkor itt van egy pedagógus, gyógypedagógus, aki ilyen feladatokat talál ki nekik, és ezeket nagyon szeretik. Ez egy délutáni egy másfél órás foglalkozás. Támogatjuk a bentlakásos intézményeket, járunk ki hozzájuk ilyen workshopokat, illetve IKT oktatást tartani. Ez kimondatlan informatikai, tehát vannak olyan applikációk, amik segítik az értelmi fogyatékossággal élőket, és akkor van egy kolléganő, aki kimegy, és megmutogatja nekiknek ezek az applikációkat, sőt, lehet tőlünk eszközt is bérelni, és akkor lehet gyakorolni a későbbi élekle, tehát ahol a bevásárlás, a napirend, akár akik mondjuk enyhe értelmi fogyatékossággal élnek és tudnak menni dolgozni, nekik egy rutinnak a kialakításában segít. Emellett például nagyon sok rendezvényünk is van, tehát ilyen szabadidős kirándulásokat is szoktunk szervezni, szabadidős programokat, amiket mondjuk önmagukban nem mennek el, de itt csoportosan szívesen részt vesznek rajta. Tehát éppen a tegnapi napon Színházmúzeumban voltunk, és bábokat készítettek. Előtte voltunk Szilvásváradon kirándulni, és az egyik legnagyobb eseményünk az majd most lesz, november 18-án, ez a Vármegyei Kulturális Fesztivál. Ezt minden éven megrendezzük, mert tudni, hogy az egyesületünk az már több mint 40 éve működik, és november 18-án az Ady Endre Művelődési Házban az egész Vármegyéből fognak érkezni az intézmények, az érintett intézmények, és műsorokat adnak elő. Tehát zenélnek, táncolnak, itt kimondtan értelmi fogyatékossággal élők, és egyszerűen az a mosoly, a taps és a vidámság, az mindent felülír azon a délelőttön, úgyhogy most éppen erre készülünk, illetve a másik, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, azok a paramuzsikusaink. Van egy 20 éve működő paramuzsikusok énekzenekara, illetve tavaly, most lesznek egy évesek éppen szeptember 4-én, az ifjúsági paramuzsikusok, ők csengettyűznek, és járnak is fellépni. A csengettyűseink, ők a Martin középiskolába járnak, és ott is például tavaly a karácsonyi műsoron csengettyűztek nagyon nagy sikerrel.
0: Úgy emlékszem, hogy tavaly a Miskolci Egyetemen is találkoztam velük, ugye lehet?
1: Igen, ők a Martinból voltak is kint, nagyon sokszor kimennek, ha van ilyen érintett nap, és nagyon tetszett nekik, hogy az egyetem az bemutatotta, ugye ott igazából mindent, tehát kerekesszékesen kosárlabdázhattak, ugye kézilabdázhattak, rengeteg számos dolgot kipróbálhattak, igen, kint voltak.
0: Önkéntesekkel dolgoztok?
1: Igen, nagyon-nagyon szerencsésnek mondhatom magamat. Én a Barosba végeztem két iskolát is, már ilyen felnőtt képzésen, és annyira jó lett a kapcsolatunk, hogy a Barosban az oktatáságazatos diákok besegítenek nekünk, például a Fármegyei Fesztiválon is ők lesznek az egyik segítőink. Hozzájuk szoktam is menni, érzékenyítő foglalkozást tartani, elég nagy sikerrel, szerencsére. Úgyhogy igen, hál' Istennek rájuk tudunk így számítani.
0: Beszéljünk akkor az érzékenyítésről. A többségi társadalom hogyan viszonyul az értelmi fogyatékosokhoz? Mi a tapasztalat és változást tapasztalsz-e?
1: Hát, sajnos még mindig nem azt kapjuk, amit szeretnénk, és számos videó kering a Facebookokon, TikTokon, hogy nagyon sok esetben nem a gyerekekkel múlik az, hogy ők elfogadnák-e az értelmi fogyatékossággal élőket, hanem nagyon sokszor a szülők, hogy olyan neveltetést adnak-e a gyermeknek, hogy mindannyian mások vagyunk, és ez nagyon-nagyon igaz, ez a mondás, ez a szókapcsolat. Én azt szoktam mondani, hogy mi az, hogy más? Kinek mi a más? Máskor is elmondtam már ezt a történetet, hogy amikor a Tüskevár iskolába jártunk a Károly utcára, akkor a szomszéd középiskolába járt egy lány, akinek zöld, teljesen zöld volt a haja. És őt megnézte a kisfiam, hogy anya, nézd, már zöld a haja. És én arra azt mondtam, hogy igen, mert ő azt a színt szereti. Tehát neki ő volt a más. Kinek mi? Tehát, hogy nem vagyunk egyformák, meg kell tanulni, meg kellene tanulnunk egymás mellett élni, mert ők nem tesznek ellenük. Nem tettek semmit sem azért, hogy ilyen állapotban legyenek. Nem tettek azért, hogy ő értelmi sérült legyen. Nem kérték, ahogy a szülők se kérték. És azzal, hogy a másik szülő adott esetben nem fogad el minket, vagy vagy a rosszabbik eset, ha még meg is néz, vagy megbámul, vagy elfordul, és vagy megjegyzést tesz, az még rosszabb. Nem kell mindenkinek mindenkit elfogadni, hisz nem lehet mindenki mindenkivel jóban, nem lehet mindenki, az nagyon túl álomvilág lenne szerintem, de tényleg az van, hogy nem kellene bántanunk egymást, nem kellene beszólni, nem kellene elhúzni, tényleg saját tapasztalat, hogy elhúzzák a gyereket a játszótérről, ha én beérkezek a kisfiammal. Nem szabadna. Meg kéne tanulnunk egymás mellett élni nyugodtan, békességben, mert ők nem ártanak, nem tesznek ellene semmit sem. Ők tényleg csak arra vágynak, mivel ők, ha fel is nőnek, igazán egy gyereki lélek marad meg bennük, és ők vágynak arra, hogy mi továbbra is hintáznak, vagy homokozzanak, vagy játszanak. És én ezt nem tudom, miért baj az, hogyha itt egy nagyobb fiúcska ül, vagy lány, vagy bárki, aki még szeretne egyet lecsúszni azon a csúszdán, vagy szeretne csak egy homokvárat építeni. Még nagyon-nagyon-nagyon gyakorolni kell az embereknek ezt az elfogadásos dolgot. Hál' Istennek több szervezet, illetve az önkormányzat is eléggé nyitott felénk, és ez amúgy nagyon jó, mert szerencsések lehetünk ebből a szempontból, hogy egy kicsi támogatás van. Én nagyon őszintén is nyíltan vállalom mindig az, hogy nekünk ugye sérült a kisfiam, és a baráti társaságunkban nagyon is elfogadott, ez is nagyon-nagyon szeretik. Sajnos a családi részemről ez sajnos nem mondható el, tehát azt a rész, hogy nem tudják elfogadni, hogy értem is sérült, abban viszont jó, hogy a bátyám, illetve ő már úgy nevelte a gyerkőcöket, hogy teljes mértékben elfogadják. És erre nagyon-nagyon büszke vagyok, hogyha nem is mindenki, de legalább a bátyám ő így áll hozzánk, illetve a párom részéről meg abszolút, tehát ott imádták, tehát ott igaz anyósom, hogy most januárban már felköltözött az angyalokhoz, de nagyon-nagyon-nagyon szerettem mindig is, tehát úgyhogy igen, még van mit gyakorolni a társadalomnak, de mi nem adjuk fel.
0: A gyerekek sokszor akaratlanul is, de nagyon gonoszak tudnak lenni, vagy kirekesztőek, ezt mennyire tapasztaltátok? Tehát említetted a játszóteres dolgot, de az inkább a szülő részéről lehet.
1: Igen, szerintem, hogyha a kezdetek kezdetén, tehát már az óvodában lenne egy ilyen jellegű elfogadás, akkor talán előrébb lennénk, mert akkor van az, hogy meglátnák, hogy ők másak. De már ott valahol megértem azt a szülőt, akinek egészséges a gyermeke, és szeretni, hogyha egy csoportban egészséges gyermekek egyszerre tudnának fejlődni, és miért hoznak oda éppenségre egy integrálható értelmi fogyatékossággal élőt, mert akkor nem haladnak úgy. Tehát ennek hiába vagyok érintett szülő, megértem azt a részt is, tehát meg tudom érteni az ő álláspontjukat is, de ha már vannak olyan intézmények, ahol tényleg mint a tüskevár óvoda, ahova vannak ezek a gyerkőcök, akkor ha legalább találkoznak egy játszótéren, egy buszon, egy tömegközlekedési eszközön, legalább akkor próbálják meg a gyerkőcöt. Ne az, hogy ne bámuld meg, ne nézd. Meg lehet nézni. Kérdezze meg, mert ő más. Lehet, hogy volt egy betegségem. Lehet, hogy így született. De neki is van egy édesanyja, akinek ő a mindene. És ebbe kéne sokszor belegondolni. A gyerekek gonossága az a neveltetésből fakad, mert ők amúgy elmennek egymás mellett, mert neki a gyerek az gyerek, a kerekesszékes, akinek éppenséggel műlába van. Tehát ezt láttam, bent voltunk olyan sokáig a gyekbe. Nem volt ez. Tehát, hogy ott megtanultak együtt élni egymással. Tehát azért mondom, hogy szerintem ez a dolog, ez inkább azon múlik, hogy a kezdetek kezdetében a szülőkbe is ki lehetne ezt alakítani, hogy az elfogadás, mondom, nem kell fogni a kezünket, csak elmehetünk egymás mellett úgy is, hogy csak egymásra mosolygunk.
0: Zene után itt folytatjuk.

0: Szabóné Pataki Adriánnel, az Éfolyész Miskolc munkatársával beszélgetek. Adományokat is gyűjtötök, ugye?
1: Igen, szeretnénk. Nagyon, nagyon régen, nem azt mondom, hogy könnyen volt, de nem volt még ennyi egyesület, ennyi alapítvány, ennyi civil szervezet. Most már a legtöbb iskola is alapítványi alapon működik, ezáltal a pénzek is megoszlanak. És nagyon-nagyon nehéz támogatókat, adományozókat keresni, mert mi már nem az a cuki kategória vagyunk. Ugye azért tegyük hozzá, nagyon-nagyon érdekes példa, amikor a Facebookon mondjuk látunk egy állatos megosztás posztot, 10 perc alatt szerintem olyan 130, is lehet, hogy keveset mondtam, megosztás kap. Hogyha gyerekeknek gyűjtenek, már jóval kevesebb. De látványosan. Ez valahol azért szomorú szerintem, és még a kisebb gyerekeknek még azt mondanám, hogy könnyebb, mert hogy velük a megjelenés, ugye, tehát, hogy szerintem tényleg ők a cuki kategória, még könnyebb. Minél inkább idősebb gyerekeket foglalkoztat valaki, annál nehezebb amúgy adomány szerezni, annál nehezebb támogatókat találni. Illetve mondom az, hogy ugye egy az adózási rendszer is megváltozott, tehát már nem annyira könnyű adományt vagy támogatást adni. Emiatt is szerintem, illetve az, hogy azért tudni kell, hogy például Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében több mint 3000 egyesület van. Tehát régen nem volt ilyen. És így nagyon-nagyon megoszlanak. Mert értelemszerűen amelyik iskolába jár a gyerkőcöm, annak az alapítványnak fogom adni a pénzt, hisz csak oda jár. Őrejük már nem számíthatunk. És mi például az évfolyásnál, ami nálunk nagyon nehéz, hogy ugye mi egy összefogóak vagyunk. Nagyon sok tagunk, vagy érintettünk, ugye valamilyen iskolába jár, ami érthető módon a szülő, vagy a rokonság oda fogja adni a pénzt. Tehát nekünk nagyon-nagyon nehéz támogatókat keresni. Most ugye a Vármegyei Kulturális Fesztivál kapcsán is kerestünk támogatókat, ugye ki is tettük az oldalunkat, és hál' Istennek érkezett pár ilyen kézműves felajánlások. Hát én ezt imádom, amúgy, mikor felhívnak, és mondják, hogy ők varnának, vagy hímeznének, vagy horgolnának ajándékot. Mi ezeknek nagyon-nagyon tudunk ugyanúgy örülni, mint hogyha valaki pénzbeli adományt ad. Szóval nagyon-nagyon nehéz, nem adjuk fel, tehát mi az az egyesület vagyunk, akik nem, tehát mi küzdünk a gyerekekért, és megpróbálunk minél többet, minél inkább szerezni, mindent rájuk költünk. Tehát most is például a fesztiválnál is, amiket kapunk, egy az egyben arra, hogy nekik mindenkinek személyre szabottan meg legyen az egyéni ajándéka, tudjunk nekik adni innivalót, ennivalót, vendégül tudjuk látni, úgymond a vendégeket, tehát a felkészítő pedagógusokat is. Már most készülünk a karácsonyra, tehát kapnak mindig Mikulás csomagot, van Mikulás rendezvény, mindig ilyenre, tehát nekünk az a tényleg a lényeg, hogy ami éltet minket, minél több mosolyt kapunk, mi annál inkább megyünk előre. Igyekszünk pályázni is, tehát nagyon sok pályázatot írunk az elnökasszonnyal. Eddig arra azt mondom, hogy egész jó, pedig itt tanultunk meg amúgy pályázatot írni, tehát eddig nem, de itt igen azt mondtuk, hogy a gyerekeket, a fiatalokért és az egyesületért megéri, és óriási siker, amikor vége van egy rendezvénynek, és tényleg szerintem csak ilyen percekig csak így állunk és nézünk is, és annyira jó, amikor látja az ember, hogy mennek ki, és oda csak egy szóval, hogy köszönjük, nagyon jól éreztük magunkat. Ez mindent megér.
0: Említetted, hogy van egy tagkártya, ami sok kedvezménnyel járhat. Mik ezek a kedvezmények?
1: Az évfolyi tagsági kártya, az éves díja, szerintem amúgy néha azt mondom, hogy vicces kategória, 2000 forint egy évre, és ami most itt helyben abszolút elérhető, például most nyáron a fürdők, tehát a miskolci fürdőkbe, például az értelmi fogyatékosság élők ezzel a kártyával a gyermekdíjat kellett csak megfizetni neki is, és a kísérőnek is. Mert nagyon fontos, hogy általában a kártya az nem csak az érintettnek, hanem egy fő kísérőjénél kis kedvezményre jogosít fel. Vagy például az állatkertbe. Ő ingyen mehet be, a kísérőjének kell fizetnie, aztán most 1000 forintot. A múzeumokba ingyen mehetnek be. Tehát csak a pedagógiai foglalkozásért kell fizetni, de maga a múzeum látogatás ingyenes. Ez azért óriási előny, és szoktuk javasolni a főleg az óvodásoknak, hogy mindenképpen vegyék meg, mert mi a legfontosabb? Néha amúgy a felnőttek se élveznek minden kiállítást, ugye? Na most nem, hogy még a gyerekek. Viszont be lehet menni, nem kell kifizetni azt a végtelen nagy összeget, És ha azt mondja a gyerkőc, hogy 10 percre neki nem, vagy nem bírja, vagy nem tetszik, akkor kijön az ember. És nem bánkódik, és nem kényszeríti, hogy már pedig most kisfiam, kislány, végig kell nézni, mert nagyon sok pénzt itt hagytunk, hanem kijövök, lehet, hogy másik alkalommal már 15 percig lesz bent egy harmadik alkalommal, tehát így lehet a kicsiket arra, hogyha majd nagyobbak lesznek általános iskolások, középiskolások, már részt tudnak venni egy foglalkozáson, egy akármilyen múzeumi foglalkozáson. Kisvonatra kedvezményre jogosít fel, napi egyet lehet ezzel kedvezményesen vásárolni, ami megint azért jó, mert hogyha le akarsz állni, vagy mégiscsak tovább akar menni, akkor nem kell újra meg újra jegyet váltani, hanem végig tud vele menni. Ezért is például mind a támogatónknak köszönhető, ugye, hogy biztosítják ezeket a feltételeket, ugye ez a központ köti meg javarészt, és ez nagyon-nagyon nagy segítség, amúgy el se gondolnák szerintem néha ők maguk se, hogy mennyit segítenek ezzel egy család részére. De a Balaton környékén például az összes ilyen nemzeti parkban mindenhova kedvezményesen lehet bemenni vele. Mi ezt szoktunk mondani, hogy aki teheti, az 2000 forintért egyetlen egy alkalommal mondhatni megtérlő az ára, illetve most is a rendezvényeiken ingyen lehet részt venni. Most is például a szeptember 22-én Budapesten az állatkertben lesz a sérült gyermekek napja, ezt az Éfoész Központ szervezi, és ilyenkor kiküldik nekünk is, ugye, hogy regisztrálni lehet, és aki tagunk például, azt ingyen utaztatjuk fel, tehát ugye vonattal felmegyünk Pesten, külön buszok várnak minket a keletibe, akik kivisznek az állatkertbe, és ugyanez működik visszafele. És az egész program ott szeptember 22-én teljes mértékben ingyenes, számos koncert lesz, mindig van festés, arcfestés, van selfie automata, meg hát végig lehet járni az állatkertet, meg lehet pihenni, mindig adnak egy kis nassolni valót, szintén egy élmény. És ez ami, amit mi szoktunk is mondani, hogy élményt adni jó.

0: ki lehet a tagotok, és hogyan lehet csatlakozni az egyesülethez?
1: Tagjaink ugye elsősorban az értelmi fogyatékossággal élők, ugye ők, akik úgymond mondhat ilyen klasszikus kártyát kapnak. Azt mondom, hogy aki értelmi fogyatékossággal él, azok közül bárki. Meg szoktuk kérdezni, hogy melyik intézménynek a tagja, hova jár adott esetben, mert akkor segítünk ugye az ügyintézésbe, hogy hamarabb bejusson hozzá kártya, ne feltétlenül hozzánk kellene jönni, mert nálunk ugye most már ez az ügyfélfogadás személyesen az irodánk a Szeles utcán van, de mivel az elnök asszony is jó magam is, ugye akik érintettként vagyunk, nagyon sokan ugye mellette azért dolgozunk, ritkábban tudjuk megoldani az ügyfélfogadást, igazodunk az, hogy nagyon sokszor mi megyünk házhoz, vagy találunk egy olyan helyet, ahol tudunk találkozni, tehát ők mindenképpen szoktuk javasolni, hogy a szülők, mert hogy ezzel támogatják az egyesületet, illetve van a munkásságunkat, a pedagógusok, a gyógypedagógusok, az asszisztensek, igazából aki érintett is, ilyen szociális gondozó ebben a szférában, mindenki lehet tagunk, de a támogatókat is nagyon szívesen fogadjuk. Jellemzően például a Rotary Klub Miskolc egyik támogatónk, ott nagyon sokan ugye ezzel is támogatják, hogy ugye tagságot váltanak ki, ilyen támogatói tagságunk van, és akkor ezzel is segítik a mi munkákat, mert ez az összeg is, ami a tagsági díjból befolyik, ezt mind visszaforgatjuk a gyerekekre.
0: Gondolom iskola időben könnyebb egy kicsit megoldani a logisztikát a családban, de mondjuk hogy történt a nyár, mi nyár vége van, de gondolom ez így táborokkal, vagy hogyan oldjátok meg a munkát és az összeegyeztetést, az egyesületet, a szolgálatot, a munkát és a családot?
1: Logisztika, nagyon erőteljes logisztikát kíván. Én nem vagyok abban a helyzetben, hogy ugye nincsen segítség, tehát nagyszülői segítség nincsen, tehát nálunk vagy apával, vagy anyával van. Lett volna ügyeleti lehetőség az iskolában, de az autizmus miatt most valahogy nekem Patik nagyon-nagyon bezárkózott, és megígérte, hogy nagyon-nagyon jó lesz, és hagyja anyát dolgozni, ha kell, de hagy maradjon otthon. Szerencsés vagyok, mert a főnök nagyon-nagyon lojális, és mondhat, ez egyik baráti társamba tartozik, és így megengedte, hogy home office legyek, ami azt jelenti, hogy napközben Patrikkal játszottam, vagy énekeltünk, egy kicsit-kicsit próbáltam dolgozni is mellette, de javarészt, amikor ő elaludt, akkor én még leültem könyvelni, meg az évfolyésznak a rendezvényszervezését megcsinálni, szerkeszteni, mert hogy a weboldalt is az évfolyésznak a Facebook oldalát is én szerkeztem, úgyhogy ez most csak így. Nagyon nehéz ebből a szempontból is az érintetteknek, nagyon kevés tábor szerveződik olyan gyerekeknek, akik mondjuk középsúlyosak és tartósan betegek. Egy-egy tábor, ami elérhető, nagyon kis létszámba, hisz ugye tudni kell, hogy ezek a gyerekek ugye nem egy főt tesznek ki, hanem itt igazából tényleg az van, hogy egy pedagógusra két gyereket lehet csak számolni, és óriási felelősség terhelődik rájuk, mondjuk elmennek egy Balaton-Mária fürdőre táborba is, akik már középsősök vagy tartósan betegek, ott nagyon-nagyon oda kell figyelni, nagyon-nagyon résen kell lenni, ott nem lehet csak úgy, ott a rendszert is be kell már az első pillanattól kezdve tartani, és nagyon kevés az ilyen tábor. Nekünk is az iskolában, mondom, volt ügyelet, tudom, hogy vannak alól nappaliba is, ugye folyamatosan működnek ezek, de igen, ilyenkor minden szülő, tudom, hogy ez erre logisztikázik, hogy ha van nagymama, akkor melyik nagymama ma kimarad most otthon, hogy megyünk el amúgy valahova, hogy közös legyen. Igen, szóval ez a más világ, amikor egy egészséges gyerkőznél, és azért tegyük hozzá, amíg 10 éves nem lesz, és nem tudja az ember pár órára otthon magára hagyni, addig is logisztikázik a szülő. Na, mi esetünkben is ugyanez van, csak nem 10 éves korig, hanem tovább logisztikázunk egy kicsikét, mert nekünk igen, ez életünk végig egy hogy hova, hogy történik a nyár is a munka. Mondom, mi a párommal hál' Istennek így megoldottuk, meg tényleg nagyon jó fiú voltam úgy Patrik, úgyhogy betartotta az ígéretét, és hagyta anyát dolgozni.
0: A sorstársak is tudnak nagyon sokat segíteni jó gyakorlatokkal, ugye? Tehát az egyesület is valahol egy ilyen céllal működik, hogy a tapasztalatokat, az eddigi legjobb tapasztalatokat és legjobb példákat megmutassátok, ugye?
1: Igen, tehát amúgy vannak is szülőklubjaink, tehát minden éven szervezünk szülőklubot, mindig más-más témára építve, de a legtöbb szülő, akik mondjuk egy csoportba járunk, vagy egy iskolába járunk, vagy éppen a paramuzsikusok, hogyha így beszélgetünk, akkor megosztjuk egymással a tapasztalatainkat. Ki mit tapasztalt, hogy élte meg, merre tud elindulni. Nálunk most éppenséggel a gondnokság alá helyezési per van, ugye amikor 18 éves lesz a gyerkőc, előtte ugye gondnokság alá kell vennünk, és nagyon jókat tudunk beszélgetni, hogy ki hogy járt, milyen volt, mit adtál be a papírt, hogy töltötted ki, hogy viselte a gyerkőc. Néha jókat mosolygunk és nevetünk is amúgy, néha szerencsétlenségünkön, hogy amúgy, ha eltolunk valamit, de ez nagyon-nagyon jó, amúgy egy nagyon jó összetartást is kelt. Például ma annyira jó volt, hogy egy olyan, aki most fog majd kerülni a Martinba, egy olyan szülő hívott fel is, kért tőlem segítséget, és próbálunk is, és ez azt mutatja, hogy összetartunk, és ebben nagyon nagy segítség a Facebook is, tehát, hogy ismerősök vagyunk, látjuk egymást, megosztjuk egymással a dolgokat. Tényleg, amit az ellen is mondtam, hogy ha valami rossz is történik, akkor sokkal könnyebb azt elmondani, most így én, na, akkor neked is jó napod volt. És akkor már is könnyebb, már is az ember nem akar kardjába dőlni, nem akar összezuhanni, hanem már is azon, hogy na jó, akkor nem vagyok egyedül, akkor megyünk tovább, és holnap egy újabb nap, és majd holnap jobb lesz.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Szabóné Pataki Adriennel, az Éfohész Borsodabó Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesület munkatársával. Hallgatóink hogyan tudnak segíteni nektek?
1: Hát, ha lennének olyan támogató cégek, vagy magánemberek, akkor nagyon szívesen fogadunk támogatásokat, akár anyagi, akár tárgyi. Tehát, ha valaki olyan dologgal foglalkozik, valamit árul, valamit készít, akkor mi annak ugyanúgy tudunk örülni, mert ezek a gyerekek mindennek, de tényleg mindennek nagyon-nagyon-nagyon tudnak örülni, és nagyon hálások, ahogy mi is. Ha pénzben küldenek támogatást, annak is nagyon jó útja, és nagyon jó haszna lesz, és felhasználásra fog kerülni. Úgyhogy ebben tudnak nekünk segíteni. Tehát, ha lennének ilyen támogatók, hogy adományozók, most főleg a Vármegyei Kulturális Fesztivál kapcsán, akkor még számos-számos ajándékot és meglepetést tudnánk előkészíteni a fellépő gyerekeknek és fiataloknak.
0: Mondjuk el még egyszer az időpontot és a helyszínt.
1: Tehát a Vármegyei Kulturális Fesztivál idén 2026. november 18-án lesz az Ady Endre Művelődési Házban, Diósgyőrben.
0: Nem sok időnk maradt a műsorból, de ezt használjuk ki arra, kérlek, hogy adjunk tanácsot azoknak, akik diagnózist kapnak bármilyen korú gyermekkel kapcsolatban. Mit tanácsolsz? Mi az, amire figyeljen, mi az, amire ne figyeljen, mi az, amit tanácsolsz?
1: Ér egy kicsikét összeesni, ér sírni is esténként, úgy, hogy a gyerkőt ne lássa. Én azt szoktam mondani, hogy először próbálják meg otthon a szülő, a felnőttek ezt elfogadni. Nem először azt kell keresni, hogy gyerkőcnek mi lesz az út és hova fog menni. Én azt mondom, hogy először a szülőnek kell ezt feldolgozni. Nyugodtan üljenek le. Ha kell, akkor hívjanak fel minket, mert vannak ilyen beszélgetéseink, és nagyon szívesen meghallgatjuk őket. Először nekik kell elfogadni. Én azt mondom, hogy ez sokkal-sokkal nehezebb amúgy a szülőnek először megtanulni. Én ezt nagyon jól tudom, mert nekünk is nem itt született, nem ekkor kaptuk meg, hanem egyszer csak úgy jött a pofon, hogy na akkor most már pedig ez a helyzet, hogy ő nem lesz már egészséges, és nem lesz egészséges útja, nem lesz egy általános iskolán, nem fognak ezek a dolgok úgy történni. Először a szülő magában rakja helyet, a párjával, akár a szüleivel, testvérével, próbáljanak meg berkeken belül, nagyon szívesen ott vagyunk és segítünk ebben. Ha megvan ez, tudniuk kell tényleg, én azt mondom neki, nincsenek egyedül. Nagyon-nagyon sok. El se tudnák hinni, hogy mennyien vagyunk, és egyre többen, és az a legjobb, hogy már most nagyon sokan felmerik vállalni. Ugye régen ezeket a gyerekeket eldugták, ugye, és nem hozták elő. Már most itt vagyunk, itt van az Éfohész, ahol ezek a fiatalok helyet és teret kapnak. Tehát, hogy nincs elveszve minden, ezen már nem tudnak változtatni. Tehát már nem érdemes, nagyon sokáig mondogatja az ember azt a szót, hogy miért. Aztán utána már nem. Utána el kell tényleg, én azt mondom, hogy nyugodtan kérnek segítséget, és tényleg nem baj az. Nagyon szívesen segítünk ebben, és akkor utána megtaláljuk a gyerkőcöt. Ha már a szülő elfogadta azt a tényállást, hogy a rokonság, vagy bárki, aki közöttük van, és van, aki támogatja őket, akkor már elindulhatunk azon az úton, hogy megnézzük, hogy akkor most mi legyen a gyerkőccel. Mellé indulunk el fejlesztésre, óvodába, általános iskolába, középiskolába. De én mindig azt mondom, hogy nyugodtan segítséget kérni, nem ciki. És tényleg nyugodtan lehet sírni néha.
0: Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink rólatok?
1: Van weboldalunk, illetve Facebook oldalunk is. Én azt gondolom, hogy a Facebook oldal az, ami már a leginkább mindenki számára elérhető. A Facebook elérhetésünk az Éfohész Miskolc, tehát ha ezt beírják, akkor ki fogják dobni, ott lesz a logónk is, tehát ott lesz a nagyon szép kék emblémánk a Vármegye címerével, illetve van weboldalunk is, ez a www.éfohészmiskolc.hu, tehát ékezetek nélkül, ott is rajta van minden elérhetőségünk, tehát van telefonszám is, ahol érdekvédelmet és ilyen tanácsadás segítséget tudunk nyújtani, ott rajta van minden elérhetőségünk. Az a telefon az jelenleg nálam csörög, tehát én vagyok az érdekvédelmi tanácsadó, és bármiben nagyon szívesen segítünk, tehát ha már valaki eljutott abba, hogy az óvoda, akkor utána hova fog tudni menni, milyen támogatások járnak, hol kell megigényelni, mihez kell fordulni, milyen papírok. Mindenben meg tudunk segíteni. Itt tudnak elérni, a telefonszámunk is ott van fent rajta.
0: Adrián, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.

Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Szabó Népataki Adrien, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Érdekvédelmi Egyesülete kommunikációs felelőse volt a vendégünk, akivel a szervezetről, rendezvényekről, kihívásokról, sorstárs közösségekről, társadalmi elfogadásról is beszélgettünk, és tanácsot is adtunk friss diagnózist kapó szülőknek. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Palánki Ferenc megyés püspök a debreceni megtestesülés templomban a héten nyitotta meg a 2026-27-es tanévet. A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyek köznevelési intézményeinek vezetői és munkatársai részvételével bemutatott Veniz Sancte Szent misén. A főpásztor arra hívta a jelenlévőket, hogy az új tanévben Jézussal való találkozásuk örömét adják tovább a rájuk bízott gyermekeknek, és feltétel nélkül is szeretettel végezzék küldetésüket. Homíliájában Palánki Ferenc a Fülöp apostol és Natanael találkozásáról szóló evangéliumi történetet állította a középpontba. Fülöpöt Jézussal való találkozása olyan örömmel töltötte el, hogy ezt tovább akarta adni másoknak is. A püspök hangsúlyozta, az egyházmegye számára nem önmagában az intézmények fenntartása a cél, hanem az evangélium hirdetése. A püspök arra kérte a pedagógusokat és munkatársakat, hogy ne előítéletekkel tekintsenek egymásra és a gyermekekre. Tapasztalataink ugyanis félrevezethetnek bennünket, ezért különösen fontos, hogy Krisztus legyen a viszonyítási alapunk. Jézus azért jött, hogy bennünket is megtanítson szeretni. A találkozás öröme így összekapcsolódik az előítéletektől való szabadsággal és a feltétel nélküli szeretet képességével. Visszavonta a krízis helyzet besorolását a MAVIR, miután normalizálódott a magyarországi villamos energiarendszer erőművi teljesítménye. A héten újraindult a Paksi atomerőmű negyedik blokkja is, szerdától pedig teljes kapacitással üzemel a létesítmény. Ősszel lehet

Eredmény az inflációs cél felülvizsgálatáról, közölte a kamatdöntőülés után a jegybank elnöke. A monetáris tanács a vártnak megfelelően újabb 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot. Kizárta egy korábban már megnyert pályázatból a Mészáros csoport érdekeltségébe tartozó Gallikop ZRT-t az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A vállalat jogi lépést tervez, olvasható az Inforádió oldalán. Szigorítja és pontosítja a kormány a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat. Az igazságügyi miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt években gyakran előfordult, hogy a magántőke alapokat és a kockázati tőke alapokat arra használták, hogy elrejtsék a jelentős vagyonelemek végső, valódi tulajdonosait a nyilvánosság elől. Jövő héttől egy 5-tagú bizottság hallgatja meg a mentőszolgálat főigazgatói pályázatának jelöltjeit, jelentette be az egészségügyi miniszter. A pályázat lezárult, és a grémium teszi majd meg a személy javaslatát. Sikeres gerincműtéten van túl. A héten Szolnok közelében balesetet szenvedett Gripen vadászgép pilótája, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a Honvéd Kórház tájékoztatása alapján azt közölte, az 51 éves őrnagy teljesen felépülhet. Újabb egy évvel, 2027. szeptember 14-ig hosszabbította meg a Kubával szembeni kereskedelmi embargót az Egyesült Államok. Washington szerint a korlátozás fenntartása az Egyesült Államok nemzeti érdeke. Az Egyesült Államok komolyan fontolóra vette az Ontario-tó átnevezését Amerika-tóra, közölte Donald Trump. A múlt hétvégén megszakadtak az amerikai-kanadai vámtárgyalások. Azóta a két ország kölcsönösen vámokkal és ellenvámokkal fenyegeti egymást. Több száz az amerikai Egyesült Államokból származó importtermékre vetett ki vámot a kanadai kormány. A lépés néhány nappal azután született, hogy leálltak az amerikai-kanadai kereskedelmi tárgyalások. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják ki. Eközben az amerikai elnök közölte, hogy minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Megdőlt a világóceán hőmérsékleti rekordja a héten. Az Európai Unió Kopernikusz klímaváltozási szolgálata 21,1 Celsius fokban állapította meg az új rekordértéket. Az eddigi csúcsot 2024 márciusában mérték. Végül az időjárásról. Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, sőt néhol zápor sem kizárt. A keleti szél időnként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm Németh Richárdot, a Meseszó Egyesület mesemondóját, akivel a 7. Kárpát-medencei népmesemondó találkozóról beszélgetünk, ami Kecskeméten augusztus 14-től 16-áig kerül megrendezésre.
2: Én is üdvözlök mindenkit.
1: Kezdjük talán a beszélgetésünket azzal, hogy a Meseszó Egyesületet, ha röviden bemutatná a kedves hallgatóknak.
2: A Meseszó Egyesület gyakorlatilag mi mesemondók vagyunk mindannyian, mesemondók, néprajzkutatók alkotják az egyesületet. Emellett civilben nagyon sok mindent csinálunk, vannak köztünk műszaki emberek, én például informatikus vagyok, van rengeteg tanár, óvónő, akik a gyakorlatban a hivatásuk közben gyakorolják a mesemondót, de például ott van Fuchs Péter barátom, aki vízmintavevőként dolgozik hétköznaponként, és hát emellett foglalkozik mesemondással. A mi célunk az, hogy a Kárpát-medence magyar nyelvű mesekincsét őrizzük, újraalkossuk és hagyományozzuk. Tehát azokat a meséket, amiket régen meséltek, mi azokat szeretnénk továbbadni. És ennek népszerűsítésére jött létre a Meseszó Egyesület 2014-ben, úgyhogy immár 12 éve itt vagyunk a világon.
1: Azt gondolom, hogy velem együtt a kedves rádióhallgatókat is bizonyára érdekli, hogy egy informatikus hogyan lesz mesemondóvá, miért kezd el mesékkel foglalkozni, és miért tartja fontosnak, hogy egy ilyen közösségnek is a tagjává váljon?
2: Ez egy izgalmas kérdés. Én úgy kerültem a mesemondás közelébe, hogy tinédzser koromban, de azt hiszem még több ilyen régi mesemondót is ismerünk, aki ilyen nyughatatlan természetű ember, és hát ugye volt egy erős műszaki érdeklődésem. Így lettem én rendezvényhangosító. Én emellett tinédzser korom óta, tehát tizenkevés évesen kezdtem el néptáncolni, ami számomra egy nagyon meghatározó dolog volt, a népzene, a néptánc szeretete. Viszonylag kevés néptáncos hangosító van, és azt vettem észre, hogy egy idő után a cégen belül, ahol dolgoztam, bármi, aminek a nevébe benne volt az, hogy nép, olyan rendezvény, oda engem küldtek hangosítani, és így kerültem én 60-ba a Népmese Fesztiválra. És egyik évben csináltok egy 100 órás mesemondás nevű programot, arról szólt, nem kell túl gondolni, amit mond a neve, 100 órán keresztül éjjel-nappal mondták a meséket. Én nagyon kíváncsi voltam, hogy vajon mi történik ott hajnali egykor, ki az, aki akkor hallgat mesét? Hát nem voltak sokan, én viszont ugye végeztem a napi programmal, lebontottam a színpadot, és utána lesétáltam ebbe a jurtába, ahol meséket mondtak, hát 6 mesemondó ült ott. Én akkor döbbentem rá arra, vagy akkor sejtettem meg, amint utána később megtanultam, hogy a mesemondás, András Falvi Berta nagyon szépen fogalmazza meg, hogy több, mint elmondani egy történetet, ez egy közösségteremtő művészet. És hogy az a bensőséges közeg, ami kialakul a mesemondó és a hallgatósága között, az engem ott megfogott. Azt hiszem, én lélekben ott lettem mesemondó abba a jurtába, aztán utána ugye elvégeztem a Hagyományok Házának az élőszavas mesemondás tanfolyamát, annak a végén a Meseszó Egyesület egy fantasztikus mentorprogramot üzemeltett, tehát abban voltam mentorált egy évig, és annak végeztével léptem be a Meseszó Egyesületbe, úgyhogy így kerültem én a mesemondás közelébe.
1: Köszönöm, hogy megosztotta a kedves rádióhallgatókkal és velem is ezt a nagyon szép történetet. Mit jelent az ön számára mesét mondani?
2: Nekem mesét mondani? Hát sok mindent. Önkifejezés, az biztos. Mind a mellett nagyon sokszor szokták tőlünk kérdezni, hogy és akkor írtok új meséket? Hát nem, tehát, hogy amiket mi mondunk meséket, annak mind-mind megvan az alapja az évezredes mesekincsünkben. Tehát magunktól nem szoktunk a semből kitalálni történeteket, de ez nem szolgai módon ismétlést jelent és visszamondást, nem visszatanuljuk fejből a szöveget és azt mondjuk el, hanem újraalkotjuk, tehát mi a történetet meséljük el úgy, ahogy mi látjuk. És akkor azt a hallgatóság meg valahogy megint látja. Ez a folyamat engem nagyon érdekel a mesemondásban, illetve én nagyon szeretek közösségeket teremteni, közösségekkel dolgozni. Nagyon sokféle célja lehet a mesemondásnak, de én magáért a meséért mesélem a mesét, mert jó mondani és szép hallgatni szerintem.
1: Jó, most, hogy magát hallgatom, Agócs Gergely névrajzkutató jutott eszembe, ő egyszer azt mondta, hogy a mesével a legjobb dolog, ami történhet, hogy elmondják, elmesélik. Tehát, hogy nem felolvasni kellene nekünk, szülőknek, nagyszülőknek meséket a gyerekeink számára, bár az is nagyon jó dolog, de ha a szívünkből mesélünk, ahogy ön mondta, mindig másféleképpen, de az alaptörténet történetre hangolódva mondjuk el a történetet, hát az borzasztóan izgalmas lehet, és akkor felejtik az okostelefont, a kütyüket, mindent, mert a mesét hallgatják. Mi a jellemzője, amit említett a Hagyományok Háza magyar népmese, hagyományos mesemondás, népmesemondó tanfolyamának? Ott hogy tanítják magukat mesélni?
2: Meglepően sok elméleti tudást is kapunk, tehát kiváló folkloristák tartanak rengeteg órát arról, hogy akár hogy működik az írott szó, a mesekönyvek és az élő szóban elmondott mese között mi a különbség. Például számomra nagyon meglepő volt, ugye én oda mentem, mint informatikus, és akkor mondták, hogy hát ezek a színes szagos képes mesekönyvek nem annyira jók, és én nem értettem, hogy de hát nem mindegy, hogy van-e benne kép vagy sem. És akkor az derült, ugye a kép az orientálja akár a gyerekek, akár a felnőttet, mert ugye régen a mesemondás az felnőttektől felnőtteknek szólt. Én például leginkább felnőtteknek szeretek mesélni, de hogy a kép, amikor már látunk egy képet, akkor az orientálja a belső képalkotás, hogy hogy képzeljünk el egy sárkányt, hogy képzeljünk el egy ördögöt, és ezért jó az, amikor nincs hozzá képi segítség, mert akkor olyan az az ördög, olyan az a sárkány, amilyennek mi megálmodjuk. Tehát nekem ez például egy ilyen nagyon erős első felismerés volt, és emellett szó van a világon mindenről, ami a mesemondáshoz kapcsolódik, tehát a mesék felépítéséről, azok belső logikájáról, akár ilyen témákról, mint a népmesekatalógusok és mindenféle ilyen a mesekutatás tudományos eredményeiről, és emellett gyakorlat, tehát senki nem megy el úgy arról a tanfolyamról, hogy legalább egyszer nem mesélt volna, ne kapott volna visszajelzést a mesemondására, és ezek nagyon sokat segítenek az embernek abban, hogy utána kialakítsa azt a mesemondói hangját, amivel később meg tud szólalni.
1: Említettük, hogy a 7. Kárpát-medencei népmesemondó találkozóról, illetve annak programjáról beszélgetünk, amelyet részletesen olvashatnak kedves hallgatók a Meseszó Egyesület honlapján. Mit vár ön előadóként, és mit vár hallgatóként ettől a találkozótól?
2: Augusztus 14-én pénteken kezdünk Kecskeméten a Katona József Múzeum népiparművészeti gyűjteményében, az a Serfőző utca 19 szám alatt található Kecskeméten. Mit várok tőle? Ugye ennek is a nevébe benne van, hogy mit szeretnénk megoldani. Kárpát-medence szerte várunk különböző mesemondókat, mesekutatókat, mesével foglalkozó szakembereket. Egy ilyen nagy közös ünnepes számunkra minden évben, amikor találkozunk azokkal is, akikkel máskor a hétköznapokban ritkábban, például marosvásárhelyi mesemondó barátaink is érkeznek Vajdaságból, Felvidékről, tehát tényleg Kárpát-medence szerte várunk mesemondókat. Minden évben van egy tematika, amire felfűzzük. Tavaly például a határon túli mesemondás helyzetére néztünk rá egy kicsit, hol mi történik akár Erdélybe, akár Vajdaságba, milyen folyamatok zajlanak a mesemondás világában, milyen gyűjtött anyagok vannak, milyen újdonságok. Idén azt az alcímet adtuk a rendezvénynek, hogy a népmesén innen és túl, a népmese rokon műfajai. És itt szó lesz nagyon sok mindenről, tehát akár olyan narratív történetekről, személyes narratív történetekről lesz egy csodálatos kerekasztal, amiben traumákról és transzgenerációs emlékezetről lesz szó. Ezen részt vesz Fábián Évike, aki bukovinai székely származású, és ő a mese tanfolyamon is gyakran elmeséli azt, hogy hogy volt az a folyamat, hogy az ő szülei, nagyszülei elindultak Bukovinából, ugye Erdélyen túlra, és akkor elérkeztek egyszer csak Bácskába, és onnan is tovább kellett menni, és akkor végül ugye Tolna megyében telepítették le őket. Ez 2-3 generáción keresztül öröklődik ennek a története, és hogy ezekről hogy beszélnek. Vagy itt lesz velünk Fremlő Erzsébet, aki egy német kisebbségi településről, Nagybörzsönyből érkezik, akinek szintén vannak hasonló tapasztalatai, vagy Toldi István vajdasági mesemondó, aki ugye majd az ott zajló 90-es évekbeli háborús emlékekről tud beszélni, de rengeteg programunk van, vannak kimondottan gyerekeknek szóló programok, például lesz papírszínházas előadásunk, vagy kézműves foglalkozásunk is. A szombat délutáni programot én nagyon erősnek érzem. Hát akkor a Meseszó Egyesületnek a tagjai hoznak mindenféle a legkülönbözőbb témában műhelymunkákat, illetve előadásokat. Ennek keretében például lesz egy olyan előadás, ahol egy felvidéki mesemondó hölgy fogja a saját élettörténetét és a saját családjának a történeteit elmondani. Vagy például balladáknak énekelt és mesei változatait rakják egymás mellé. Emellett lesznek olyan szakmai kérdéseket körbejárni, dolgok, hogy például hogyan viszonyuljunk egy mesefordításhoz. Mi az, amire figyelni kell egy mesefordítása közben, és milyen praktikák vannak erre. Tehát nagyon sokféle a program, és hát ugye a szakmai munka mellett azért kikapcsolódás is lesz. Amit legjobban várok, az a péntek este. Akkor egy mesekalálkát fogunk szervezni, ami abból áll, hogy gyakorlatilag ez a 50-80 mesemondó, akire számítunk, hogy eljön, leül egy nagy körbe, és mindenki szabadon mesélhet azt, amit akar, és tavaly is csodálatos történeteket hallottunk. Szombat este meg a Csipkefa zenekarral tartunk egy táncházat, amire szintén sok szeretettel várunk mindenkit. Minden program ingyenes és szabadon látogatható, úgyhogy nagyon sok szeretettel várjuk a kedves hallgatókat is, bárkit, aki szeretne hozzánk csatlakozni.
1: Örülök, hogy említette, hogy kézműves foglalkozások, előadások váltakoznak egymással, családok is mehetnének erre a rendezvényre, amíg a gyerekek mondjuk a kézműves dolgokkal ismerkednek, addig a szülők előadásokat hallgathatnak. Miért fontos ez a közösség? Miért fontos a maga számára a Meseszó Egyesület tagjaihoz való tartozás?
2: Szerintem mindenféle közösséghez való tartozás az fontos. Tehát én azt gondolom, hogy az egyik legalapvetőbb igényünk, hogy közösségekhez tartozzunk. Én nehezen tudom objektíven megítélni, hogy miért jó a Meseszó Egyesülethez tartozni. Nyilván egy nagyon erős és farsúlyos szervezetről van szó, akik nagyon sokat tettek a mesemondás, a Reviver mesemondásnak a népszerűsítésére. Tehát komoly szakmai munka is folyik az egyesületen belül, és emellett meg olyan emberi kapcsolatok, olyan barátságok alakultak itt ki, amik meghatározzák az életemet, tehát nagyon sok jó embert ismertem meg itt, és azt hiszem, ez ugyanolyan fontos, mint maga a mesemondás.
1: Említette, hogy nagyon sokféle szakmából érkeztek ide az egyesületbe, illetve nagyon sokféle szakmából vesznek részt a Hagyományok Háza a népmesemondó tanfolyamán. Miben segíti ez a különböző szakterületeken dolgozó embereket, vagy akár a pedagógusokat? Ha megtanulnak jól mesét mondani, segíti ez a kommunikációt?
2: Azt gondolom, hogy igen. Amikor én jártam a tanfolyamra, volt egy hölgy, akinek kimondottan ez volt a célja, hogy kicsit bátrabban álljon ki a többi ember elé, és hogy neki ez volt az, amiért eljött erre a tanfolyamra. Én azt gondolom, hogy nagyon sok helyzetbe segít, tehát az ember kicsit bátrabban fog tudni utána beszélni, nem csak a meséről, hanem akár bármiről. Ugye a pedagógusoknál ennek nagyon kézzelfogható haszna van, tehát aki élőszóba tud mesélni, az mindig tud egy olyan pluszt adni a gyerekeknek, ami a könyvből olvasott mesénél nem feltétlen tud átjönni. Tehát akár az, hogy a figyelem, ugye nem kell néznem a könyvet, akár az, hogy a könyvben egy rögzített szöveg van, az úgy van, ahogy van, és akármilyen körülmény közben jön, nem tud rá reagálni a mese, hiszen sok 10-20-100 évvel ezelőtt írták le azt a szöveget, amit most akarunk elmondani annak a gyereknek vagy felnőttnek. Ezzel szemben én bármilyen körülményre azonnal tudok reagálni jobb esetben. Tehát, hogyha azt látom, hogy már unják a mesét, és akkor most már szeretnének hazamenni, akkor gyorsan le tudom zárni. De hogyha azt látom, hogy hú, és akkor még egy mesét, akkor még tudok rajta egyet csavarni, vagy még tudok bele valamit rakni, még el tudom egy kicsit húzni. Tehát, hogy sokkal nagyobb flexibilitást ad, hogy a hétköznapi életben mire lehet használni, azt gondolom, hogy ad egy jó szemléletmódot. De nagyon furcsa helyzetekben is elő tud fordulni az, hogy mesét kell mondani. Éppen Fuchs Péter barátom mesélte, hogy egy uszodából ment kifele, ugye, mint víz, mint a vevő, és hogy ott az óvónéni éppen küzdött a 30 darab óvodással, hogy megpróbálja őket lecsendesíteni. És akkor Péter csak két szót szólt, hogy na figyeljetek, ott azt nézzétek meg, hogy micsoda dolog van ott. És már az összes gyerek csöndbe volt. Például egy ilyen helyzetet is meg tud ott oldani, avval a logikával, amivel mesét mond, vagy ahogy hozzáfordul más emberekhez.
1: A kedves rádióhallgatók bizonyára ismerik Fábián Évike bukovinai székely mesemondó, kiváló mesemondását. Említette is Richard itt az imént. Évike néha énekel a mesemondás közben. Jönt a néptáncos múltja. Segíti a mesemondásban, amikor felnőtteknek mesél? Mert azért felnőtteket, valljuk be, nem könnyű lekötni.
2: meglepően könnyű szerintem. Én legalábbis azt veszem észre, meg hát nekem ez a terepem, tehát akkor abszolút nincsen bennem feszengés, hanem akkor igazán felszabadultan tudok mesélni. A meseválasztásban is jóval nagyobb a lehetőségem, én nagyon szeretem ezeket a hosszú-hosszú tündérmeséket, amik jól belesüppednek abba a mesei világba, amiben ezek játszódnak, és ezeket felnőtteknek nagyon jól el lehet mondani, illetve sokkal jobban tudok válogatni az eszközökből is. Igen, Évike gyakran szokott énekelni, egyébként erre van számos gyűjtött példa is, tehát több dalbetétes mesét ismerünk, több olyan mesetípus van, amiben kimondottan énekes dalbetétek belekerülnek. Én nekem retteltes a hangom, bevallom, nem szoktam ehhez az eszközhöz nyúlni. Van egy mesembe, egy sor eléneklésére szoktam vállalkozni, de hát nem ez az én terepem, én nem érzem jól magam ebben a szerepben. Én azt gondolom, hogy a hanggal, amit én mondok, avval meg lehet oldani minden helyzetet. Tehát nincs szükségem arra, hogy én még extra dolgokat csináljak közben ahhoz, hogy én átadjam azt a történetet. Bőven elég az, hogy én leülök, és elmondom a történetet. Nem szoktam táncolni közben, nem szoktam a mesét félbeszakítani, tehát én azt szoktam csinálni, hogy leülök, és elmondom a mesét.
1: Itt a beszélgetésünk közben említette, hogy a 7. Kárpát-medencei népmesemondó találkozóra Kecskemétre örömmel várnak bárkit, akár családokat, egyéneket, hiszen a tanácskozáson való részvétel ingyenes. Bevallom, én a Meseszó Egyesület honlapját nézve azt is láttam, hogy nem muszáj az egészen részt venni, egy-egy előadásra is el lehet menni, ugyanígy így térítésmentesen. Na de engedje meg egy szakmai kérdést. Önök ilyenkor, amikor találkoznak, és hát Kárpát-medencei népmesemondó találkozó, módszertani tanácsokat is adnak egymásnak, vagy lesnek el egymástól?
2: Hát lesni mindenképpen. Rédekben egymásnak tanácsot nem szoktunk adni, erre vannak más munkamódszereink. Például ugye a már említett mentorprogram, erre egy kiváló terep, ahol gyakorlatilag egy rutinos mesemondó kísér végig egy éven keresztül egy szárnyait bontogató mesemondót, és ott rendszeresek ezek a visszajelzések, illetve van egy mesecsiszoló névvel illetett munkamódszerünk, ami kimondottan erre megy rá, hogy egymásnak mesélünk, és egymásnak visszajelzéseket adunk. Tehát itt ilyenféle gyakorlati visszajelzések nem szoktak történni. Nyilván azért mi egymástól el szoktuk lesni, hogy hú, az mennyire jó mese volt, azt én is el akarom mesélni, vagy hú, milyen jól oldotta meg azt, hogy amikor jött a sárkány, akkor az milyen szép volt, és ezt majd én is így fogom mesélni. Ilyesmik persze ez a mindennapjaink részét képezik. Tehát nem csak a Kárpát-medencei mesemondón, hanem mi folyamatosan egymástól tanulunk.
1: Hogy egy informatikus hogy jut el a népmeséhez, erre választ kaptunk a kedves hallgatókkal együtt. Na de hogy látja, főként az informatikus szakmáját tekintve, miért lehet elcsábítani, idézőjelbe téve, gyereket, felnőttet, a technikai eszközök, az okostelefonoktól, a népmesével. Tehát mi az, ami leköti őket? Mi ennek az oka, hogy hagyjuk a technikát és beszélgessünk közösségbe, emberekkel, vagy ahogy mondta, a jurtába akár hatan?
2: Érdekes, ezen viszonylag keveset szoktam gondolkozni, megmondom őszintén, de én nekem egy más minőség, és azt hiszem, hogy erre mind a kettőre szükség van. Otthon én 3 kisgyereket nevelek, jól megfér egymás mellett az, hogy akár egy rajzfilmet megnézünk, és az, hogy utána én élőszóban elmondok egy mesét. Tehát mást ad az embernek, hogyha egy ilyen offline élményt kap, mint az online térbe való barangolás.
1: Említette, hogy a mesekönyveknek a rajzos háttere esetleg zavaró lehet a képzelet szárnyalását illetően, tehát hogyha látjuk lerajzolva a hétfejű sárkányt, akkor onnantól olyannak képzeljük, és a képzeletünk sokkal gazdagabb lenne. Saját gyerekeivel, ugye 3 kisgyereket említett, használja-e a mesekönyveket, vagy amikor mesél, akkor varázslat van?
2: Itt azt hiszem, hogy kicsit felül kell vizsgáljam magam, tehát vannak olyan mesekönyvek, amiknek zseniális az illusztrációja. Mi azokat nem annyira szeretjük otthon, amilyen nagyon színes szagos, és már csak egy ilyen kicsike egy-két mondat van a történetből, és minden a képi megjelentésről szól, ráadásul nagyon gyakran ezek nem elég igényesek, én azt vettem észre. Tehát ezek otthon kikoptak, és nem azért, mert hogy én összegyűjtöttem őket, és elvittem vissza a könyvtárba, vagy adományba elajándékozni, hoztam, egyszerűen nem szeretik forgatni, de hát nyilván vannak olyan könyvek, amik nagyon jól forognak otthon.
1: És az édesapa varázslata. Mi a kedvenc meséjük?
2: Mindig amelyiket éppen mondom. De azért megvannak a kedvencek. Például a legnagyobbik fiamnak egészen kiskora óta egy ilyen hosszú-hosszú, nagyon összetett tündérmese. Azt kéri minden este. A másik, a középső gyerekem, hát ő váltogatja. A legkisebbik meg még csak hallgatja. De azért már megvannak azok a kedvencek, de ő inkább a rövidebb történeteket.
1: Hány évesek a gyerekek, és miért tartja fontosnak a mesemondást otthon?
2: A legkisebbik 2,5 éves a zsebhercegnő, aztán van egy 6 éves kisfiam, meg egy 9 éves kisfiam, és hát igazából nálunk nem kérdést ezen, nem szoktunk gondolkozni, hogy na, akkor most leülsz, mert hogy én fejleszteni fogom a nyelvérzékedet avval, hogy én meséket mondok, hanem egész egyszerűen ez magától értetődik. Nincsenek mögött ilyen különböző hátsó szándékaim, én a mesét a mese miatt mondom, és maga a gyönyörködtetése szerintem az az, amiért igazán fontosak ezek a történetek.
1: Önnek meséltek gyerekkorában?
2: Igen, édesanyám nagyon sokat mesélt. Volt saját történetünk is, arra emlékszem, hogy volt egy Létra és egy Hordó nevű főhősünk, és akkor, amikor hosszú buszutakra mentünk, akkor az ő kalandjaikat görbítettük jobbra-balra, de hát megjelentek a klasszikus népmesék is, ugye könyvből, tehát arról, hogy mesét hallgatok otthon. Sok emlékem van, igen.
1: Mit ajánlhatunk a kedves rádióhallgatóknak? Miért meséljenek, és főleg miről és hogyan?
2: Azt gondolom, hogy bármit meséljünk otthon. Nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőttek is egymásnak. Például a családi történetek nagyon fontosak, hogy megismerjék a gyerekek azt, hogy az ő szüleikkel mi történt. Például a családnak van egy olyan ága, amiről egészen keveset tudok, és akkor van egy másik ága, amiről meg egészen sokat, így sokkal közelebb kerülnek hozzám azok, akiket már nem ismerhettem meg, azokról sokkal több mindent tudok, és sokkal ismerősebbek, mint azok a őseim, akikről viszonylag keveset tudok. De hát nyilván én azt gondolom, hogy bármi, amit élőszóban el tudunk mondani a gyerekeknek, az nagyon jó, és a meséket meg különösen ajánlom, de hát ugye egy mesemondó mi más csinálna.
1: Kedves hallgatóink, Németh Richárddal, a Meseszó Egyesület egyik kiváló mesemondójával, néprajszakos informatikussal a 7. Kárpát-medencei népmesemondó találkozó kapcsán beszélgettünk, amely Kecskeméten augusztus 14-től 16-áig kerül megrendezésre. Biksa Levente technikus kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
0: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Mária Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a gőgösség bűnéről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében és a műsorvezető Molnár András.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A mai lélek szavában elmélkedjünk a gőgről, mint a főbűnök egyikéről, és a nagy lelkiírók többsége szerint a főbűnök közül a legelsőről, a gőgről. Vegyük most górcső alá a gőgöt, és saját magunkat is, hogy hogy állunk az alázatosság és a gőg terén. A Vilai Szent Teréz is, és több szent is mondja, hogy a gőg a lelki fejlődésnek talán a legnagyobb akadálya. Ha pedig mi lelkileg fejlődni akarunk, már pedig akarunk, és minden nap az életszentség útján előbbre akarunk jutni, akkor kell foglalkoznunk a gőggel, mint fogalommal, a gőggel, mint főbűnnel, és a gőgösséggel, ami megvan magunkban is. Minden emberben ott van a gőg. Egyedül a szűzanya volt, ez alól kivétel, és Jézus. Arra lettem figyelmes, hogy amikor a lelki vezetésben résztvevők, akiknek minden hónapban adok feladatot, és akiknek azt adtam, hogy a gőggel foglalkozzanak, mint témával, mikor visszajöttek egy hónap múlva, vagy kicsit később, azt tapasztaltam, hogy nagyobb bennük az alázat. Már csak attól, hogy foglalkoztak ezzel a témával, növekedett bennük az alázat. Ők maguk is erről számoltak be, de én magam is megtapasztaltam. És amikor arról beszélnek, hogy miután a gőgről olvastak szentektől, szentírásból, észrevették magunkban is sokkal jobban ezt a főbűnt, ami több szent szerint minden bűnnek a gyökere. És miközben ők beszéltek erről, én magamban is fölismertem azt, hogy bizonyos szituációkban hogy jön elő nálam a gőg. Most nem akarok egyenként példákat mondani erre, bár nagyon tanulságos lenne, számomra mindenképpen nagyon tanulságos volt, hogy milyen szituációkban hogyan buktam le önmagam előtt a gőg terén. Ugye a gőgnek egy nagyon nagy nehézsége az, hogy a gőg miatt nem ismerjük fel a gőgünket. Kicsit olyan ez talán, de nem biztos, hogy jó hasonlat, mint a függőségek, hogy amíg nem ismerjük fel, hogy függők vagyunk, és nem valljuk be magunknak, addig nem kezdődhet el a gyógyulás. Nem tudunk gyógyulni. De amikor kimondjuk, hogy bizony én ebben érintett vagyok, függő vagyok, és segítséget kérek Istentől is, az ő irgalmát és az emberektől is, a segítséget, onnantól kezdődhet a gyógyulás. És a gőgnél is hasonló a helyzet, hogy kevés ember ismeri be magáról, hogy gőgös. Mert maga a gőg ilyen nem engedi, hogy ezt kimondja. És minél mélyebbre ásunk magunkban ezen a téren, annál inkább rájövünk, hogy bizony, van mit munkálkodnunk ezen a téren. Viennei Szent János mondja, hogy még az alázatosságom is a gőgömből fakad. Ezen sokat gondolkodtam ezen a mondatán, mint ahogy nagyon sok mondatán el lehet gondolkodni, mert mélyek, nagyon mélyek, ő ezeket mind megélte, átélte, és nem könyvből mondja, hanem saját tapasztalatból. És hát tudjuk, hogy ő az alázatosságnak a szentje. És ő ilyet mond, hogy még az alázatosságom is a gőgömből fakad, itt valami nagyon komoly dolog lehet, amit ő is felfedezett magában. Hát most kutassunk mi is egy kicsit a lelkünkben, vizsgáljuk meg magunkat, és legyünk nagyon-nagyon őszinték magunkhoz. Kérjük a Szentlélek megvilágosító kegyelmét, hogy mutassa meg nekünk azt, ami ott a sötétben rejtezik, azokat a bűnöket, de legfőképpen most a gőgünket. Kérjük, hogy mutassa meg, miközben a rádióműsort hallgatom, aztán utána a mindennapi szituációkban, és csodálkozni fogunk, hogy valóban jelez a Szentlélek bizonyos helyzetekben, hogy most itt tetten érheted magadban a gőgöt. És ha már tetten érjük, akkor jöhet az orvos, jöhet az orvosság, jöhet a gyógyulás. És ha pedig ebből a bűnből gyógyulok, amire azt mondják a lelkiírók, hogy olyan mélyen gyökerezik az emberi szívben, hogy csak az Isten képes ezt kitépni, természetesen a mi hozzájárulásunk és együttműködésünk is szükséges. És szeretnénk kérni, drága Szentlélek Úristen, hogy ezen az úton, ami a mi életünk haladva, egyre inkább az alázatosság felé terelj minket. Gyógyíts a gőg bűnéből, és a szelíd és alázatos szívű Jézushoz. Tégy minket egyre hasonlóbbá. De honnan is eredhet ez a gőg? Mert a Jóisten ezt nem teremtette. A katolikus tanítás szerint a gőg, a kevésség nem egyszerűen egy rossz tulajdonság, hanem az a belső magatartás, amelyben az ember önmagát helyezi Isten elé, vagy Isten helyére, vagy Isten fölé. Ezért nevezzük a főbűnök között is a legfőbbnek talán, mert sok más bűn ebből fakad. Egyes szentek szerint minden bűnnek a gyökere a gőg. Keresztény hagyomány szerint a sátán és a bukott angyalok bűne a gőg volt. A hagyomány ezt a magatartást úgy foglalja össze, hogy az angyal kimondta azt, hogy nem szolgálok, non serviam, vagyis nem akart elfogadni Isten uralmát, hanem önmaga akart lenni saját életének végső ura. Ezért mondja Nagy Szent Gergely, a gőg minden bűn kezdete, mert ez volt az első bűn az angyalok között. Milyen érdekes felvetés Nagy Szent Gergelytől. Minden bűn kezdete a gőg, szerinte. A paradicsomban a kígyó ezt mondta, olyanok lesztek, mint az Isten teremtés könyvének 3. fejezet 5. vers. Olyanok lesztek, mint az Isten. Tehát a kísértés lényege nem pusztán a tiltott gyümölcs elfogyasztása volt, hanem az, hogy az ember maga akarja meghatározni a jót és a rosszat, függetlenedve Istentől. Ez a gőg lényege. Nem elfogadni, hogy teremtmény vagyok, önmagunkat tenni a végső mércévé. A mindennapi életben saját magunkon is gyakran tapasztalhatjuk, de másokon még inkább észrevesszük a gőg különböző formáit. Különböző formákban jelenik meg, például az önelégültségben, a hiúságban, mások lenézésében, sértődékenységben, makacságban, a kritika elutasításában, saját véleményünk túlértékelésében, a lelki gőgben. A gőg még vallásos köntösbe is tud öltözni, ezért nagyon-nagyon veszélyes. De mégis mi lehet a gőgnek az ellenszere? Hát elsősorban az alázat. Az alázat nem azt jelenti, hogy az ember semmire sem tartja magát, a Villai Szent Teréz szerint az alázat az igazságban járást jelenti. Az alázatos ember ismeri a saját értékeit, ismeri a korlátait, és tudja, hogy minden jó Istentől származik. Az önismeret, a helyes önismeret is gyógyír lehet a gőgre, a kevésségre. Szénai Szent Katalin szerint az önismeret az alázat anyja. Amikor felismerjük gyengeségeinket és bűneinket, másokat már nem nagyon akarunk és nem is tudunk lenézni. Gyógyír lehet a gőgre, a gőgösségre az engedelmesség. A sivatagi atyák szerint a gőg egyik legerősebb gyógyszere az engedelmesség. Mert a kevés ember mindig a saját akaratát akarja keresztül vinni, tűzön, vizen. Következő ilyen gyógyszer a gőgre a szolgálat. Maga Jézus mondja, aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Márk 10:44. A másokért végzett önzetlen szolgálat megtöri az én központúságot. Teréz anya tanít erről nagyon szépen és sokat nekünk. Következő ilyen gyógyszert mondom, a megaláztatások türelmes elfogadása. Ez a szentek egyik leggyakrabban emlegetett gyógyszere. Liguri Szent Alfonz szerint az alázat igazi próbája nem az, hogy mit gondolunk magunkról, hanem hogyan viseljük, ha mások nem becsülnek bennünket. Ezt magunkban is megvizsgálhatjuk, hogy hogyan viselkedünk akkor, amikor nem becsülnek sokra minket, sőt, esetleg becsmérelnek, vagy megaláztatás ér. Mi a reakció? De a végső orvosság, mint minden bajra, maga Jézus Krisztus, és az ő szemlélése, és az ő evangéliuma. A gőg végső orvossága Krisztus szemlélése. Jézus Krisztus, aki Isten fia volt, istállóban született, szolgaként élt, megmosta a tanítványai lábát, példát adva a tanítványoknak az alázatosságra, a szolgáló szeretetre, és elfogadta a kereszt halált. Engedelmes volt a halálig, méghozzá a kereszt halálig. Szent Pál írja róla Filippi levél 2:8, megalázta magát, engedelmes lett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Tehát a gőg elleni harc középpontjába nem önmagunk vizsgálata kell, hogy legyen, hanem Krisztus alázatának szemlélése. Mert hogyha központba magunkat állítjuk, és csak pusztán önvizsgálatot tartunk, az fakadhat magából a gőgből, mert megmaradt az én központúság. Minél közelebb kerül valaki Krisztushoz, annál inkább felismeri, hogy minden kegyelem, minden ajándék és minden dicsőség végső soron Istent illeti. Mit van, amit nem kaptál? Mondja a Szentírás, tanít a Szentírás. A gőg az embert Istentől elszakítja, eltávolítja, míg az alázat közel viszi hozzá. Most nézzünk meg néhány szentet, aki tanít minket a gőgről. Érdemes minden szavukat komolyan venni és elmélkedni rajta. Szent Ágoston mondja, a gőg minden bűn kezdete. A gőgöt úgy írja le, mint amikor az ember önmagát teszi végső célnak Isten helyett. Nagy Szent Gergely, a 7 főbűn rendszerének kialakítója, a gőgöt a bűnök királynőjének nevezte. A bűnök királynőjének. Tanítása szerint a gőgből születik a hiú dicsőség, az irigység, a harag és más sok bűn. Aquinói Szent Tamás azt mondja, a gőg az, amikor az ember rendezetlen módon törekszik saját kívánságára. Nem a tehetség vagy a siker a probléma, hanem amikor valaki ezeket nem Isten ajándékának, hanem saját érdemének tekinti. Az alázat az igazságban járás, annak felismerése, hogy minden jó végső forrása Isten. Avilai Szent Teréz a gőg egyik legveszélyesebb formájának a lelki gőgöt tartotta, amikor valaki saját imádságával, erényeivel vagy vallásosságával kérkedik magában. Aki valóban közel kerül Istenhez, egyre inkább látja saját kicsinségét. A gőg az emberben, ha nagy, akkor az kicsivé teszi az Istent. Ha pedig az alázat nagy az emberben, az nagyjá teszi az Istent. Ez már nem a Avilai Szent Teréz idézete volt, hanem erre reflektáltam.
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Mária Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a gőgösség bűnéről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Palánki Ferenc megyés püspök a debreceni megtestesülés templomban a héten nyitotta meg a 2026-27-es tanévet. A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyek köznevelési intézményeinek vezetői és munkatársai részvételével bemutatott Veni Sancte Szent misén. A főpásztor arra hívta a jelenlévőket, hogy az új tanévben Jézussal való találkozásuk örömét adják tovább a rájuk bízott gyermekeknek, és feltétel nélküli szeretettel végezzék küldetésüket. Homíliájában Palánki Ferenc a Fülöp apostol és Natanael találkozásáról szóló evangéliumi történetet állította a középpontba. Fülöpöt Jézussal való találkozása olyan örömmel töltötte el, hogy ezt tovább akarta adni másoknak is. A püspök hangsúlyozta, az egyházmegye számára nem önmagában az intézmények fenntartása a cél, hanem az evangélium hirdetése. A püspök arra kérte a pedagógusokat és munkatársakat, hogy ne előítéletekkel tekintsenek egymásra és a gyermekekre. Tapasztalataink ugyanis félrevezethetnek bennünket, ezért különösen fontos, hogy Krisztus legyen a viszonyítási alapunk. Jézus azért jött, hogy bennünket is megtanítson szeretni. A találkozás öröme így összekapcsolódik az előítéletektől való szabadsággal és a feltétel nélküli szeretet képességével. Visszavonta a krízishelyzet besorolását a MAVÉR, miután normalizálódott a magyarországi villamosenergiarendszer erőművi teljesítménye. A héten újraindult a Paksi atomerőmű negyedik blokkja is, szerdától pedig teljes kapacitással üzemel a létesítmény. Ősszel lehet eredmény az inflációs cél felülvizsgálatáról, közölte a kamatdöntőülés után a jegybank elnöke. A monetáris tanács a vártnak megfelelően újabb 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot. Kizárta egy korábban már megnyert pályázatból a Mészáros csoport érdekeltségébe tartozó Gallikop ZRT-t az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A vállalat jogi lépést tervez, olvasható az Inforádió oldalán. Szigorítja és pontosítja a kormány a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat. Az igazságügyi miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt években gyakran előfordult, hogy a magántőke alapokat és

0: kockázati tőke alapokat arra használták, hogy elrejtsék a jelentős vagyonelemek végső, valódi tulajdonosait a nyilvánosság elől. Jövő héttől egy 5-tagú bizottság hallgatja meg a mentőszolgálat főigazgatói pályázatának jelöltjeit, jelentette be az egészségügyi miniszter. A pályázat lezárult, és a grémium teszi majd meg a személy javaslatát. Sikeres gerincműtéten van túl, a héten Szolnok közelében balesetet szenvedett Gripen vadászgép pilótája, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a Honvéd Kórház tájékoztatása alapján azt közölte, az 51 éves őrnagy teljesen felépülhet. Újabb egy évvel, 2027. szeptember 14-éig hosszabbította meg a Kubával szembeni kereskedelmi embargót az Egyesült Államok. Washington szerint a korlátozás fenntartása az Egyesült Államok nemzeti érdeke. Az Egyesült Államok komolyan fontolóra vette az Ontario tó átnevezését Amerika tóra, közölte Donald Trump. A múlt hétvégén megszakadtak az amerikai-kanadai vámtárgyalások, azóta a két ország kölcsönösen vámokkal és ellenvámokkal fenyegeti egymást. Több száz az amerikai Egyesült Államokból származó importtermékre vetett ki vámot a kanadai kormány. A lépés néhány nappal azután született, hogy leálltak az amerikai-kanadai kereskedelmi tárgyalások. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják ki. Eközben az amerikai elnök közölte, hogy minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Megdőlt a világóceán hőmérsékleti rekordja a héten. Az Európai Unió Kopernikusz klímaváltozási szolgálata 21,1 Celsius fokban állapította meg az új rekordértéket. Az eddigi csúcsot 2024 márciusában mérték. Végül az időjárásról. Ma napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, sőt néhol zápor sem kizárt. A keleti szél időnként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
2: Műsorunkban dr. Puskás Balázs, a Váci Szent Mihály intézmény fenntartó főigazgatója beszél arról, milyen prevenciós lehetőségekkel segítik a pedagógusokat.
3: Egy pár szóban hadd mutatkozzunk be, mint Szent Mihály intézmény fenntartó. Ugye mi egy egyházi jogi személy vagyunk a Váci Egyházmegyén belül, korábban EKIF, idén változtattunk nevet, egy évvel késtünk le a Főegyházmegyéről, akik szintén intézményfenntartóra módosították főhatóságról a nevüket. Tehát ez egy archaikus név volt, mindenkinek ez volt a neve. Szerintem ez lassan elkezd majd változni, hiszen ez jobban írja le egyrészt azt, hogy mit csinálunk, hiszen intézményeket tartunk fenn, nem nagyon vagyunk hatóság, főhatóság pedig különösképpen nem. A másik az pedig az, hogy óvodától egészen szakképzésig, gimnáziumig vannak intézményeink, tehát az iskolák az csak egy része az ellátott intézményeinknek. 4 vármegyében 33 intézményünk van, és 56 telephelyen látjuk el köznevelési feladatainkat. Egyetlen szakképzőnk van, az itt 60-ban egyébként. 1050 pedagógusunk és 11000 diákunk, nagyjából az ismert arányok, és ehhez képest még kb. 3-400 technikai és nem pedagógus munkakört betöltő dolgozónk van az intézmény fenntartóban. Ez a 4 megye pedig ugye Nógrád megye, Heves megyének 60-ig tartó része, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, ami egészen Tiszajenőig nyúlik le a mi szempontunkból, és még tovább egy picit magának az egyházmegyének a szempontjából, és a Pest megyének a Dunán inneni része, amit ellátunk köznevelésben, szakképzésben. Pár gondolat arról, hogy tulajdonképpen mi is az a lelki identitás, ami minket meghatároz. És 3 dologban szoktuk ezt mi jellemezni. Az egyik az az, hogy a Gravissimum Educationisnak, ami a II. Vatikáni zsinat oktatási dokumentuma, nem egy hosszú dokumentum, de annál élvezetesebb szerintem, és nagyon-nagyon jól összefoglalja azt, hogy miért is tart fenn a katolikus egyház nevelés-oktatási intézményeket. Azért tart fönn, mert evangelizál, azért tart fönn, mert pasztorál, és a sajátos eszközrendszerén keresztül, az oktatás sajátos eszközrendszerén keresztül szeretné a krisztusi üzenetet vinni a társadalomba. Ezért tartunk fönn iskolákat. És a központi gondolat az talán ez, hogy a keresztény szabadság és szeretet szellemében kell, hogy neveljünk az iskoláinkban. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz a teljes személyiséget kell nevelni, ez már szinte közhelyszerűen hat, ugye ez Don Bosco vezette be annak idején Torinóban, nevelni, tanítani, nevelni, evangelizálni, mondta ő, és akkor így tudunk jó keresztényeket, becsületes állampolgárokat nevelni, akik megtalálják az élethivatásukat. Ez a célunk. És van egy harmadik is, erre a végén még majd visszatérek, és az pedig az, hogy akkor tudunk sikeresek lenni az oktatásban, hogyha a helyi egyházzal való kapcsolat kialakul. Az iskolába járó diákok, családjaik és a helyi egyház között. Legyen az a plébánia. Ha a plébánossal nem tudnak együttműködni valamilyen oknál fogva, vagy azért, mert éppen nem ért a fiatalokhoz, vagy már idős, vagy nincs is plébános, akkor megtalálni azokat a közösségeket, megtalálni azokat a csoportokat, ahová a gyerekek el tudnak kezdeni járni, hogy azt tudják megtanulni, hogy bárhová is veti őket az élet, ott keressék meg azt a helyi egyházi közösséget, ahová kapcsolódni tudnak. Ez nekik ne csak az iskolán keresztül legyen egy történeti elem az életükben, hanem egy életalkotó közösségé váljon az egyház. És a másik dolog az pedig az, hogy tudnunk kell azt, és szembesülnünk kell azzal, hogy az, amit mi mondunk, az ma már nem a mainstream kultúra, hanem az egy ellenkultúra. Ezt tudatosan kell vállalnunk, adott esetben konfliktusokat is bevállalva emiatt. Erre még majd vissza fogok térni a legvégén. Hogyan tudjuk ezt a fajta szellemiséget fenntartóként mi segíteni az iskoláinkban? Hiszen mégiscsak ahol a dolog eldől, az az iskola és a tanítvány és a tanuló között van. Most voltam Cserhátsurányban, nem olyan régen, ez egy 180 fős iskolánk, ahol cigány nemzetiségi iskola egyébként, és ott minden évben van egy nagyon szép bál, ahol egy musicalt előadnak a gyerekek. És ott volt Timi néni, aki betanítja a gyerekeket. Gyönyörű díszleteket rendeltek a Temuról, fillérekért, fantasztikusan nézett ki az egész, berendezték a tornatermet, tanárok, szülők, diákok együtt. És ott volt Timi néni, aki őket animálta. És ugye ez jutott nekem eszembe, közhelyet mondok, de hát hadd mondjak már közhelyet, ha nincs Timi néni, akkor semmit nem ér az, amit mi csinálunk vezetőként. Ott dől el minden, ott abban a kapcsolatban a gyerekekkel. De mégis mi, mint fenntartók, akik kettővel vagyunk odébb a Timi nénitől, hiszen köztünk még azért ott van egy autonóm iskolaigazgató, mégis mit tudunk tenni? És mi arra jutottunk, hogy azt tudjuk tenni, hogy egy svéd asztalt kínálunk, nyilván a lehetőségeinkhez mérten, az intézményvezetőinknek és a pedagógusainknak, de nem csak úgy, hogy úgy oda dobjuk nekik, hanem azért azt kínálni kell. Ott kell állni a tányérral, meg a kis kanállal. Föl kell kelteni az étvágyat, a szomjúságot, és amire ráharapnak, ami tetszik, az bizony oda kell adni, abba segíteni kell, abba mentorálni kell. És ez az a helyzet, hogy jelentős plusz feladatot jelent nekünk, ahogy azt innen is látják, de azt gondolom, hogy ha ezt nem csináljuk, hogyha nem segítjük a munkájukat, az önök munkáját ilyen jellegű svéd asztallal, akkor tulajdonképpen mi is az a plusz, ami miatt katolikus intézményként mi iskolát tartunk fenn. Hiszen amikor az állam minket finanszíroz, amikor a szülő a gyerekét odaadja a mi kezeink alá, akkor mindig azért az meghallatszik felénk, az az elvárás, hogy azért ez legyen más. Nem feltétlenül jobb, mert hiszen az elitiskolák 90%-a az állami a legjobb. Ugye? Tehát a legjobb százban a legjobb iskoláknak a 90%-a, 80%-a állami. Tehát nem feltétlenül az oktatási színvonalban vagyunk jobbak, sokszor abban is, de jobbak vagyunk közösségépítésben, jobbak vagyunk innovációban sokszor, jobbak vagyunk abban, hogy a családokat bevonjuk az iskola életébe. És ezt nagyon-nagyon erősen várják. Mi a Szalézioknál, én ott dolgoztam 6 évet, csináltunk egy felmérést arról, szülőket, pedagógusokat, diákokat kérdeztünk meg, arról, hogy mit jelent az, hogy katolikus identitás az iskolában. És abban volt egy olyan kérdés, hogy miért hozott te katolikus iskolába a gyerekedet, és a szülőknek a 80%-a a közösséget emelte ki. Nem a színvonalat. Még csak nem is az, hogy hívő az iskola, az is ott volt az első háromban, hál' Istennek, hanem hogy közösség, olyan közösség, ahova elmerem engedni a gyerekemet. Tehát svéd asztal. Tehát nyújtanunk kell valami olyasmit a pedagógusoknak, az iskolák vezetőinek, amihez hozzá tudnak nyúlni, és ezt a szellemiséget, amiről beszéltünk, építeni tudják. 20-nál is több ilyen Van olyan, ami egy iskolában van, és nagyon jól működik, például a LEGO pedagógia, ők egyébként tavaly Lumen Educationis díjat is nyertek ezzel a pedagógiájukkal. Van olyan, ami kihat az összes iskolánkra, az organikus pedagógiai képzések, a családi életre nevelés, a KET pedagógiát szinte mindegyik óvodánkban alkalmazzák, az iskolakertek 15 iskolánkban van jelen, az alkotó pedagógia egyre több iskolában van jelen a Makers Redboxon keresztül, és vannak olyan elemek, és ezekről fogok elsődlegesen most beszélni, amelyek kifejezetten a gyermekeknek a biztonságát és a védelmét célozzák. Hiszen azt gondolom, hogy mindannyian látjuk azt, hogy egyre bolondabb világban élünk, egyre komolyabb kihívások jelennek meg. Nem mondom azt, hogy függetlenül attól, hogy milyen a közeg az iskolában, mert nem független attól, de a probléma nagysága sokszor a legelitebb iskolában is nagyon-nagyon nagy tud lenni, ami a gyermekvédelmet illeti. És ezért én ezt a 4 dolgot emeltem ki, a gyermek jóléti csoportunkat, a gyermekvédelmi csoportunkat, azzal kapcsolatos képzést, a gyermekvédelemmel kapcsolatos képzést, illetőleg az összefogásunkat azért, hogy a digitális világnak a kihívásaiban segítsük az intézményeinket, ami egyébként egy egyre nagyobb probléma, erről majd részletesebben fogok később beszélni.

Kezdjük akkor a gyermekjóléttel, a gyermekvédelemmel és a prevencióval. Egyrészt van egy gyermekvédelmi munkacsoportunk, amelyik az egyház megyével együttműködésben, de attól elkülönülten a Szent Mihály Intézmény fenntartónak a munkacsoportja. Van egy terápiás pszichológusokból álló, utazó pszichológusokból álló csoportunk, ők 15-en vannak, és megalkottunk a Szent Mihály Intézmény fenntartó és intézményei számára egy gyermekvédelmi szabályzatot és protokollt, ami idén februárban fogja elnyerni a végleges formáját, ad experimentum volt kiadva az intézményeknek. Hogyan alkottuk meg a gyermekvédelmi szabályzatot? Hát a helyzet az, hogy a Gyermekjogokért Egyesület, amelyiknek én alapítója és alelnöke vagyok, dr. Benyusz Mártával együtt a Budapest-Esztergomi Főegyházmegyének a felkérésére írtunk egy szabályzatot, ez még 2023-ban volt, és én amikor ide kerültem, akkor megkértem, hogy hadd használjuk ezt a szabályzatot. Mi is egy picit átdolgoztuk. Ezt egyébként Vadász Kinga és Gájár László atya volt, akik lektorálták, tehát ez egy eléggé jól sikerült szabályzat, azt gondolom, és egy év ad experimentumra adtuk ki ezt az igazgatóknak. Azt kértem tőlük, hogy idén január 31-ig mindenki küldje vissza a kommentjeit, a javaslatait, a kritikai észrevételeit ezzel a szabályzattal kapcsolatban, tehát nem publikáltuk ez alatt az egy év alatt még. Ezeket most fogom én összesíteni, már nagyon reméltem, hogy február közepére kész leszek, szerintem február végére leszek ezzel kész, és akkor véglegesítjük, és kikerül a honlapra is. Nyilván készült egy új honlapunk, a Szent Mihály Intézmény fenntartónak egy új honlapja, és azon van egy bejelentő, ez egy anonim bejelentő felület, ami úgy működik, hogy ráklikkelnek, és akkor be tudja írni azt, hogyha valamiféle problémája van. Három ilyen bejelentésünk volt egyébként, egyik sem papi visszaélésről szólt, hál' Istennek nálunk ilyen nem volt, hanem leginkább a társbántalmazás, a kortársbántalmazás az, amivel kapcsolatosan bejelentéseink voltak, és ebből a háromból kettő volt olyan, ahol el kellett járni, az egyiknél nem tudtunk eljárni, nem tudtuk azonosítani sem, hogy ki ő és pontosan mit akar. Illetve vannak intézményi gyermekvédelmi szabályzataink is, és ezek általában kevéssé elaboráltak, mint a miénk, tehát a kettőt kvázi együtt tudják harmonizáltan használni, én azt kértem, hogy a sajátjukat a miénkhez igazítsák hozzá. Ez meg is történt. A miénk az egy részletesebb alapelveket, eljárási szabályokat, hatáskört, illetékességet, HR szabályokat is tartalmazó szabályzat, az övék általában jóval egyszerűbb ennél. A munkacsoportunk az úgy néz ki, hogy három tagja van, és az, hogy ki a három tagja, nyilván a Szent Mihály Intézmény fenntartó munkatársai kell, hogy legyen a tagságnak a tagja. Itt igazából a szakértelmet határoztuk meg, tehát nem a szemét, hanem hogy milyen szakértelmeknek kell ebben szerepelni, kell egy jogi szakértelem, egy pedagógiai és egy pszichológiai szakértelem. Ez természetesen meg is van ebben a három tagú munkacsoportban. És két dolgot csinálunk, vagy azokat a feladatokat látjuk el, amit az intézmény ránk delegál, mert mondjuk az igazgató, vagy az igazgató helyettes, vagy a vezetőség, mint olyan, valamilyen szinten implikált egy ügyben, és ő nem tud eljárni, tehát akkor nekünk kell eljárni. Megjegyzem, hogy ebben az évben ilyen még nekünk nem volt, hanem olyan volt, hogy szakértőként vettek minket igénybe. Tehát, hogy ő lefolytatja az előzetes eljárást, az ideiglenes intézkedést megteszi, nyilván ez az ő dolga, de kéri a mi szakértelmünket, hogy hogyan kell ezt csinálni, hogy jól csinálja-e, megkonzultáljuk a különböző előírásokat. Nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni munkajogilag, erre a szabályzatra munkajogilag nem lehet hivatkozni, hanem a PUE-TV-re kell hivatkozni. Itt bele lehet futni bizony érdekes dolgokba, hogyha per lesz. Nálunk hál' Istennek nem volt, de máshol volt. Tehát ez egy olyan téma, amiben kell a szakértelem, és én nagyon boldog vagyok, hogy az igazgatóinknak van egy nagyon jó bizalma, és bármi olyan ügy történik, amiben azt érzik, hogy azért ők itt kevesek, rögtön konzultálnak velünk. És bevonunk nyilván külső szakértőket is, gyermekjogi szakértőt, gyermekvédelmi szakembereket, kánonjogi szakembert, hál' Istennek ott van Molnár Zsolt atya, rögtön a szomszédban ügyvédeket és rendőröket is, sajnos erre is egyre inkább szükség van. Mit csinál a terápiás csoportunk, ugye? A gyermekvédelmi csoportnak, a gyermekvédelmi szabályzatnak akkor van elsődlegesen szerepe, amikor már beütött a baj. Na de szeretnénk elkerülni, hogy beüssön a baj. Azt szeretnénk, hogyha békés, boldog, vidám gyerekek járnának az iskoláinkba, akik nem bántják egymást, olyan tanáraink lennének, akik nincsenek kiégve, nem kiabálnak, nem pofoszkodnak, stb. És ezért van 15 pszichológusunk és terapeutánk, akik utazóban látják el a feladatukat, 7 párban, illetőleg a 15. ő a vezető, aki egyben a gyermekjóléti igazgatója a Szent Mihály Intézmény fenntartónak, és ők járják
az intézményeket, egy intézményben fél vagy egy évet vannak általában, egy huzamban, és hogyha kell, akkor még maradnak, és egy pár az el tud látni általában három intézményt egy fél éves periódusban. Így 1500 ellátott gyerekünk van egy évben, ugye 11500 van körülbelül, tehát azért ez mondjuk kicsit kevesebb, mint a 15%, 700 pedagógus és 700 szülői konzultáció az, ami még belefér. Emberfeletti munkát végeznek, és egyre inkább azt hallom, hogy egyre súlyosabb a helyzet, egyre több az auti, egyre több az ADHD, egyre több a bántás, az online bullying. Igénybe kell vennünk sokszor külső szakembereket, megoldásfókuszú tréninget például nagyon szeretjük, több osztályt rendbe raktak, olyan osztályokat, ahol elharapozott a bullying. Ott ugye 80% körüli egyébként a nemzetközi aránya a megoldásfókuszú tréning hatékonyságának ahhoz, hogy rendbe tudják rakni az osztálynak a kultúráját, mert általában ez egy osztálykulturális probléma, amikor valakik elkezdenek valakiket bántani. És aztán vannak persze pszichopátiás gyermekek is, egyre többen vannak ilyen gyermekek, nagyon nehéz őket felismerni, kiszűrni, tehát ez egy komoly kihívás. Amit sokat mondtak nekünk a pedagógusaink, az az, hogy kell nekik a képzés, és olyan, ami rövid lehetőleg, mert amik elérhetők a piacon, azok általában azért 120 órások minimum, vagy éppen egy egész évesek, mint a Sapienciának a képzése, tehát hogy valami rövid képzés. Mi kialakítottunk a Benyusz Mártékkal egy rövid képzést, ami a bántalmazásról szól, annak a pszichológiájáról, annak a felismeréséről, mikor mondjuk, mikor nem mondjuk, mikor hogyan beszéljünk a szülővel, a jelzésrendszer, hogyan kell bevonni a rendőrséget, mire vigyázzunk. Nagyon-nagyon praktikus. Ezt az AVKF-el, tehát az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával közösen tervezük elindítani szeptemberben. Sajnos akreditálni nem tudjuk, ugye az ismert körülmények miatt. Nem szeretnénk ezt kiadni a kezünkből az OH-nak, úgyhogy inkább marad ez egy ilyen saját képzés, valahogy majd megfinanszírozzuk. És így, hogy látják már a szerkezetet, amiben dolgozunk, egy picit hátrébb lépnék, és egy pár szót azért arról is szeretnék beszélni, hogy milyen kihívásaink is vannak, ami a gyermekvédelmet illeti. És lépjünk egy picit ki Magyarországról, hogy milyen globális kihívásai vannak a gyermekvédelemnek, mert ez szerintem borzasztó érdekes mindazoknak, akik gyerekekkel foglalkoznak. Ugye a globális kihívások azok még mindig a fizikai túlélésről szólnak. Ezek leginkább Kelet-Ázsia, szubszaharai Afrika és Latin-Amerika egyes országai. Tehát leginkább ott, de nem csak ott. Sajnos az Európában is és az Egyesült Államokban is létező probléma. Nálunk is, csak sokkal kisebb arányokban. 150 millió krónikusan alultáplált gyerek van. Minden időpillanatban átlagosan 3 millió gyerek van, aki el van rabolva, hogy ilyen nagyon szépen fejezzem ki magam, ezek közül 2 millió szexuális rabszolgaságban van ebben a pillanatban, és ezek borzasztóan magas számok, ha belegondolunk. És továbbra sem jár 272 millió gyerek iskolába. Tehát, hogyha innen nézzük, hogy mi hol vagyunk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy mi azért marha jól állunk, bocsánat a kifejezésért, hiszen nálunk azért ilyen dolgok vannak, de nagyon-nagyon alacsony számban. Nálunk, ami nagyon elharapozott, az a gyermekpornográf bűncselekmények. Beszéltem most egy rendőr hölgyel, aki ezzel foglalkozott, és azt mondta, hogy megtízszereződött az elmúlt 10 évben azoknak az eseteknek a száma, amikkel kapcsolatosan neki gyermekpornográf ügyben el kell járni. Hál' Istennek, ha mondhatok ilyet, nem magyar gyerekekről van szó, akik ezeken a videókon vannak, hanem általában külföldiek, általában ázsiaiak, meg stb. Na de akkor is ezer évvel kellett ennek a szerencsétlen hölgynek ilyen videókat megnéznie. Ez is egy valóság, amivel nagyon nehezen tud az ember szembesülni. És akkor vannak a fejlett országok, és azoknak az úgynevezett láthatatlan kihívásai, és ezek pedig, amivel ugye mi is minden nap találkozunk, a szorongás, a magányosság, elmagányosodása a gyerekeknek, az egyre növekvő alvás problémák, az egyre növekvő kortárs bántalmazás, és az online veszélyes tartalmak. Ugye Pölt Lákos szokta mondani, hogy akkor adjál mobiltelefont a gyereket kezébe, amikor el tudod fogadni azt, hogy ő azon olyan tartalmakat néz, amik nagyon veszélyesek a számára. És ugye 11 éves átlagosan az Európai Unióban, 11 éves, amikor először találkoznak a gyerekek pornográfiával, ez a fiúknál hamarabb van, 8-9 éves korban. És az a helyzet, hogy ha nem lennének ártalmas tartalmak, hanem csak nem ártalmas tartalmak lennének, maga a képernyő, mint olyan, ez a fajta veled kommunikáló képernyő, amelyik újra és újra akciókat vár tőled, ez sajnos ártalmas a gyerekeinkre. És minél fiatalabbak a gyerekek, annál ártalmasabb. Van egy neurológus, Jan Martin Stránszki, ez egy cseh neurológus professzor, aki egy egészen kiváló könyvet írt az emberi agynak a fejlődéséről és hanyatlásáról, és ő konkrétan azt mondja, hogy a
korai gyermekkorban, tehát a nullától három éves korig történő időszakban a képernyőnek a nézése és az azzal való kommunikáció az agykárosodást okoz. Tehát ő szó szerint azt mondja, hogy megsütjük a gyerekeink agyát, és mutat erről ilyen szkenneket, ahol ilyen kék foltok mutatják azokat az agyterületeket, amik károsodtak, és sajnos ez nem visszafordítható. Tehát 0 és 3 éves kor között nagyon veszélyes, 3 és 6 éves kor között is veszélyes, és igazából azt mondják a szakemberek, hogy 14 éves kor alatt nem szabadna okos eszközt adni a gyermekeknek a kezébe. Ezzel mi szembesültünk, és 2024. augusztusában tartottunk egy ilyen igazgatói konferenciát, kb. Ennyien is voltunk, elhívtuk a helyetteseket, tagintézményvezetőket is, és ott neves szakértőkkel, ugye ott látható Pölty Lákos, Glovicki Zoltán rektor, Pécsi Rita és társai, velük ültünk le, és majdnem egy egész napot arról beszélgettünk, egyrészt, hogy milyen ártalmak, milyen veszélyek vannak, hogy működik ez az egész iparág, és hogy mi mit szeretnénk tenni, mit tudunk tenni. És ott volt az, amikor azt hallottam az egyik óvodavezetőnktől, az óvodavezetők voltak a leginkább elszabadulva, fogalmazzunk így, a leglelkesebbek, hogy ezzel a témával foglalkozunk, mert ők azt látják, hogy egyre több olyan probléma van, ami eddig nem volt, és ami eddig volt, az egyre fokozottabb. Tehát, hogy a gyerekek elmagányosodottabbak, később kezdenek normálisan mozogni, tehát mozgás problémáik vannak. Ugye, hogyha TSMT méréseink vannak, és nálunk vannak TSMT mérések, azok mutatják, hogy az idegrendszeri érettség az lecsökkent nagyon erősen. Ahhoz, hogy az általános iskolában jól tudjon teljesíteni, az minimum az a 60-65% kell. Nagyon sokan 40-45-tel mennek általános iskolába, visszamaradott csecsemőkori reflexekkel. Ez borzasztóan nehéz dolgok, mert ott őnek beindul egy kudarc spirál, szépen elsőtől kezdve, és hogyha nem sikerül ezt belőle kitornáztatni, akkor ő lesz a hülye gyerek. Ezért mi óvodában, minden óvodában TSMT-ztetjük a gyerekeinket, hogy onnan már ezzel a 60-65%-kal jöjjenek ki. És ott elmondta az egyik óvónéni, hogy volt egy olyan kislány, akinek az volt a építőkockás játéka, hogy lerakott így építőkockákat maga elé, és így elkezdte húzogatni közte az ujját. Az volt az ő kis játéktabletje. Kreatív. De hát azért ennél lehetne picit kreatívabb. Tehát ő ehhez van hozzászokva. Borzasztó dolog. 2024. szeptemberében jött a kormányrendelet az okostelefonok iskolai korlátozásáról, és mi úgy döntöttünk, hogy októberben akkor csinálunk egy nagy offline diákünnepet és egy konferenciát, és ott kitaláljuk azt, hogy mit lehet ezzel az egésszel kezdeni, és hogy egyáltalán az, hogyha mi detoxikálunk, mert ez fogalmazódott meg bennünk, hogy kéne csinálni egy kampányt, hogy lássuk azt, hogy a detoxikációnak van-e hatása a fiatal agyra, a fiatal idegrendszerre. Tudjuk, hogy a 0-3 az mit jelent, de azért itt ez mégiscsak ugye iskolás gyerekekről van szó. És akkor mi eldöntöttük azt, hogy 2025, tehát tavaly Nagybőjtben, pontosan egy évvel ezelőtt csinálunk egy digitális detoxot 120 gyermekkel. Felkértük Hall Melindát, hogy ezt a mérést bonyolítsa le. Fogalmunk nem volt, hogy lehet egy ilyet lemérni. Egyáltalán le lehet-e mérni azt, hogy mi volt előtte, egy detoxikáció előtt, meg utána. Azt mondta, hogy nyugodjunk le, de ezt megcsinálja, megcsinálta az egésznek a szervezését, a háttérmunkáját. Nekünk csak annyi dolgunk maradt, hogy találnunk kellett 120 hatodikos, hetedikes, meg nyolcadikos gyereket, akik ebben részt vettek. Egyébként túljelentkezés volt ahhoz képest, mi eredetileg csak 4 osztályt szerettünk volna, de ebből lett 6. És ehhez még 6 kontrollosztályt, akik a detoxot magát nem csinálták meg, tehát ők nem hagyták el a telefonhasználatot, de ugyanúgy volt egy bemeneti mérés és egy kimeneti mérés, pontosan ugyanazon a napon, ugyanabban az órában, hogy összehasonlítható legyen, ugyanolyan típusú iskolában, ugyanolyan típusú településen. Tehát szociológiailag eddig még nem kötöttek bele ebbe a kutatásba, ami egy különleges dolog. Én azt hittem, szét fogja szedni a sajtó, de nem szedte szét.

0: Kedves hallgatóink, dr. Puskás Balást, a Váci Szent Mihály intézmény fenntartó főigazgatóját hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leopápa katekézise. A zsinat liturgikus reformja az egyház élő hagyományát követi. 14. Leo szentmisét mutat be a teremtett világ védelméért Castel Gandolfóban. Geleger érsek Moszkvában. A háborúnak véget kell vetni.
1: Leó pápa katekézise. A zsinat liturgikus reformja az egyház élő hagyományát követi. A Szent Atya a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról tartott záró katekézisében összegző módon azokról a szempontokról emlékedett, amelyek miatt a zsinati atyák a liturgia reformját kívánták előmozdítani. A Szent Péter Bazilikában mintegy 5000 hívő jelenlétében tartott katekézisében Leó pápa a liturgikus reform folytonosságát hangsúlyozta. A liturgikus szertartás nem magáncselekmény, hanem az egyház, az egység szakramentuma, tudniillik a püspökök vezetése alatt egyesült és rendezett szent nép ünneplése. 14. Leó pápa katekézisében a II. Vatikáni zsinat szándékát elemezte, amellyel a zsinati atyák a liturgiát szerették volna megreformálni. Giovanni Battista Montini, milánói bíboros érseknek az 1962. október 28-án a zsinathoz intézett harmadik levele tanulságos szempontra hívta fel figyelmet ebben a tekintetben.
2: La liturgia, scriveva, è espressione sincera sia del divino che dell'umano.
1: A liturgia az Isten és az emberi dimenzió őszinte kifejeződése. Ez egy nyelvezet. Egyrészt az isteni tanítás hordozója, másrészt az Istennel folytatott párbeszéd hangja. Világos, hogy nem mondhat le didaktikai funkciójáról, és nem mulaszthatja el, hogy a hitnek és az áhítatnak lehetőséget adjon arra, hogy spontán érthető módon fejezze ki magát. Ezen meggyőződésektől vezérelve a későbbi Szent VI. Pápa kijelentette, hogy a hívek nem maradhatnak, és nem is kell többé csendben és passzívan maradniuk. Fizikai jelenlétük nem egyeztethető össze lelki távollétükkel. Kijelentései összhangban vannak a zsinati konstitúció 48. pontjával. Az egyház tehát körültekintő gondoskodással arra törekszik, hogy a hívek ne csak mint kívülállók, vagy mint néma szemlélők legyenek jelen a hitnek ezen a misztériumán, hanem azt a szertartásokon és imádságokon keresztül jól megértve a szent cselekményben tudatosan, áhítattal és tevékenyen vegyenek részt. Tanuljanak Isten igéjéből, merítsenek erőt az Úr testének terített asztaláról, adjanak hálát Istennek, a szeppőtelen áldozatot nem csak a pap keze által, hanem vele együtt felajánlván tanulják meg önmagukat felajánlani, és napról napra váljanak egyé Istennel és egymás között a közvetítő Krisztus segítségével, hogy végül Isten legyen minden mindenben. Ezek a szavak a liturgia értékének megújult tudatosságát mutatják. Az egyház rituális cselekményein keresztül, miközben az üdvösség művének emlékezete zajlik, lehetősége nyílik, az Istennel való igazi kapcsolat megtapasztalására, a megváltó eseménnyel való kapcsolatba lépésre.
2: Il futuro Papa San Paolo VI affermava che i fedeli non possono e non devono più rimanere muti e passivi.
1: Mivel a szent liturgia gesztusai szavai döntőek e tapasztalat megvalósításában, a hívek részvétele nem lehet passzív, hangsúlyozta Leó pápa katekézisében. A zsinati reform azáltal, hogy középpontba helyezte azt, ami az egyházi tapasztalat lényegét alkotja, arra törekedett, hogy a liturgiát úgy ragyogtassa fel, mint az isteni csere elsődleges forrását, amelyben Isten élete közlődik velünk. Ebből a meggyőződésből fakad az igény, hogy a bibliai szövegek és imák gazdagságát minden hívő számára hozzáférhetőbbé tegyék, és az ünnepi rendet egyszerűsítsék az akkor hatályos liturgikus könyvekben foglaltakhoz képest. A liturgia, mivel élő valóság, az évszázadok során mindig is fejlődésnek és változásnak volt kitéve. A tanító hivatal formáit a különböző korok igényeihez igazította. Ezért nem meglepő, hogy a II. Vatikáni zsinat a hagyomány örökségének legnagyobb tiszteletben tartásával és éppen a hozzáférhetőbbé tétele céljából szükségesnek tartotta a liturgikus könyvek felülvizsgálatát. Az egyházatyák célját a Sacrosanctum Concilium Constitutio 21. pontja világosan megfogalmazza. Az egyház, mint jóságos anya, hogy a keresztény nép a szent liturgiában biztonságosabban elnyerhesse a kegyelmek bőségét, gondosan kívánja végrehajtani a liturgia általános megújítását. A liturgia ugyanis részben az isteni alapítás folytán változhatatlan, részben változásnak alátett összetevőkből áll, amelyek az idők folyamán változhatnak, és változniuk is kell. Ha netalán olyan elemek épültek be, amelyek a liturgia belső természetének kevésbé felelnek meg, vagy alkalmatlanokká váltak. Ebben a megújításban a szövegeket és a szertartásokat úgy kell rendezni, hogy világosabban fejezzék ki a jelzett szent valóságokat, és így a keresztény nép, amennyire csak lehet, könnyebben fölfoghassa azokat, és általuk teljesen, tevékenyen és a közösség jellegének megfelelően együtt ünnepelhessen.
2: La distinzione nella liturgia tra elementi divini immutabili ed elementi umani che invece possono subire varie modifiche approvate dalla sacra gerarchia assistita dallo Spirito Santo.
1: A liturgiában az isteni változatlan elemek és az emberi elemek közötti különbségtétel, amelyek ehelyett különböző módosulásokon mehetnek keresztül, melyeket a Szentlélek segítségével a szent hierarchia hagy jóvá, a kor, a dolgok és a lelkek szükségletei szerint 12. Pius pápa Mediator Dei kezdetű enciklikájára nyúlik vissza. Egyébként pedig az általános reform iránti vágy nem hirtelen merült fel, hanem a 20. század eleje óta az egymás követő pápák cselekedeteiben nyilvánult meg, összhangban a liturgikus mozgalom követelményeivel. Annak megerősítését, hogy a hívek nem mint idegenek vagy csendes szemlélők vegyenek részt az ünnepségeken, már 11. Pius pápa Divini Cultus apostoli konstitúciója is felvetette. Emlékezhetünk továbbá 12. Pius pápának a nagy hét szertartásairól szóló rendeleteire, amelyeket a húsvéti eseményeknek megfelelő időpontokra helyezte át, miután azokat évszázadokon át a reggeli órákban tartották. Nem szabad elfelejteni, hogy Szent 23. János szükségesnek tartotta a breviárium és a misekönyv rubrikáinak egyszerűsítését, amelyben a liturgia reformjának alapelveire vonatkozó javaslatot a meghirdetett egyetemi zsinat elé utalta, emelte ki Leó pápa.
2: La riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II si pone dunque nel solco della tradizione vivente della Chiesa.
1: A II. Vatikáni zsinat által előmozdított liturgikus reformját az egyház élő hagyományát követi. E reform helyes megértése lehetővé teszi számunkra, hogy elutasítsuk azokat a visszaéléseket, amelyek a zsinat utáni korszakban az egyház egyes területein történtek, és amelyek sajnos ma is előfordulnak néha, abszolutizálva vagy félreértve a reform alapján szolgáló elvek némelyikét. E tekintetben érdemes emlékeztetni arra, hogy a zsinat konstitúciója kimondja, hogy a liturgikus szertartások nem magáncselekmények, hanem az egyház ünneplései, amely az egység szentsége, vagyis a püspökök irányítása alatt összegyűlt és rendezett szent nép. Ezért ezek a szertartások az egyház egész testéhez tartoznak, megnyilvánítják azt és hatással vannak rá. Ezért a pásztorok, püspökök is minden egyes pap elsődleges felelőssége, hogy megőrizzék és előmozdítsák a liturgiát, amely a liturgikus normákkal összhangban nemes egyszerűséggel ragyog, és így megmutatja az egy szent katolikus és apostoli egyházat. Az ilyen liturgia az evangelizáció alapvető eszköze is lesz, a kegyelem eszköze, amelyen keresztül ahogy a zsinat maga tanítja, megtanulhatjuk felajánlani magunkat, és Krisztus közbenjárására tökéletesedhetünk az egységben Istennel és egymással. Zárta a Sacrosanctum Concilium zsinati liturgikus konstitúcióról szóló utolsó katekézisét 14. Leó pápa.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.
0: Leó pápa a szentmisét mutat be a teremtett világ védelméért Castel Gandolfóban. 14. Leó szeptember 1-én a teremtett világ védelméért tartott világnap alkalmából celebrál szentmisét a Castel Gandolfói pápai kertben található Laudato Si faluban. A pápai szertartás hírét az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium és a Laudato Si felsőoktatási központ jelentette be augusztus 25-én kedden közös nyilatkozatban. A Szentmise a teremtett világ gondozásáért tartott világnapot és az úgynevezett teremtett világ szezonja kezdetét jelzi, amely a közös otthonunk megőrzésére irányuló imádság és elkötelezettség ökumenikus útja. Az időszak október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén és halálának 800. évfordulóján zárul. Ebben az időszakban az egyház és a többi keresztény közösség arra kap meghívást, hogy az imádságon, a megtérésen és a teremtésvédelem kézzelfogható tetteink keresztül megújítsa a teremtett világ iránti elkötelezettségét. Szeptember 1-én Leó pápa egy különleges szentmisét mutat be a teremtett világ gondozásáért, amelyet az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium, az istentiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium, a hittani dikasztérium és a keresztény egység előmozdításáért felelős dikasztérium dolgozott ki. Az eukarisztia ünneplése egy kertben elhelyezett oltár körül segít emlékeznünk arra, hogy minden teremtés ajándék és minden ajándék felelősséget szül, mondta Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium prefektusa. A hit arra tanít minket, hogy közös otthonunkat ne elsősorban egy használható erőforrásként, hanem egy hálával fogadandó és szeretettel gondozandó ajándékként ismerjük fel, folytatta a bíboros. A szentmisében Istennek adott hálaadásunk elkötelezettségé is válik. A teremtett világ iránti törődés az életről, az emberekről, különösen a legkiszolgáltatottabbakról és a jövő nemzedékeiről való gondoskodást jelenti. Az egyház számára a teremtett világ védelme és az emberi méltóság előmozdítása egyetlen küldetés két oldala, amely mélyen gyökerezik a keresztény hitben. Hisszük, hogy Isten szeretetből teremtette a világot és az emberi családot, és pontosan szeretetből bízta ránk a testvéreink és nővéreink iránti gondoskodást és a teremtett világ védelmét, hangsúlyozta Fabio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója. Közös otthonunk védelme azt jelenti, hogy szeretjük fele barátunkat, különösen azokat, akik a leginkább szenvednek a környezetkárosodás, a szegénység, a klímaválság és a konfliktusok következményeit.

0: Geleger érsek Moszkvában. A háborúnak véget kell vetni. A Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott hosszú megbeszélés után a Szent Szék államokkal fenntartott kapcsolataiért felelős titkára nyilatkozott a közös sajtótájékoztatón. Geleger érsek megismételte 14. Leó pápa felhívását a háború és a polgári lakosság szenvedéseinek befejezésére. Az orosz külügyminisztérium moszkvai székházában augusztus 25-én kedden tartott kétoldalú találkozón Paul Richard Geleger érsek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter számos közös pontot azonosított a kulcsfontosságú nemzetközi kérdésekben, egyetértve az Oroszországi Föderáció és a Szentszék közötti párbeszéd folytatásának fontosságában. A kétoldalú érdeklődésre számot tartó témák között szerepeltek az oroszországi katolikus közösséggel kapcsolatos kérdések, valamint az Oroszország és Ukrajna közötti békefolyamat megindítására irányuló humanitárius kezdeményezések. Az apostoli nuncius Giovanni Daniello érsek részvételével zajlott több mint egy órás találkozó végén Geleger érsek és Lavrov külügyminiszter sajtótájékoztatót tartottak. A Szent Szék magasrangú képviselője felidézte 14. Leó pápa felhívását, hogy vessenek véget az Oroszország és Ukrajna közötti ellenségeskedésnek, és kezdjenek valódi tárgyalásokat a nemzetközi közösség támogatásával. Geleger érsek szerint a Szent Szék álláspontja egyértelmű. A konfliktust nem lehet katonai eszközökkel megoldani, ezért kijelentette: elengedhetetlen a politikai és diplomáciai folyamat feltételeinek megteremtése. A szentszéki diplomata arra hívta Oroszországot és Ukrajnát, hogy mutassanak nyitottságot és jó akaratot, valamint tartsák tiszteletben a nemzetközi és humanitárius jogot, különösen a civilek, az infrastruktúrák, a sebesültek és a hadifoglyok tekintetében. Hogy világos legyen, ennek a háborúnak véget kell vetni, szögezte le Geleger érsek az ukrán kérdéssel kapcsolatban. Az áldozatok száma mindkét oldalon folyamatosan emelkedik az ellenségeskedés miatt, akár csak a civilek szenvedése. Sürgős és szükséges, hogy véget vessünk az ellenségeskedésnek, és úgy tervezzük meg a jövőbeli kapcsolatokat, hogy ne maradjunk a múltbeli igazságtalanságok fogjai, és hogy a gyűlöletet megfosszuk erejétől. Lavrov külügyminiszter kifejezve elismerését a Szent Szék Oroszországgal folytatott párbeszéd iránti nyitottságáért és a béke iránti elkötelezettségéért kijelentette, hogy egyetért vatikáni kollégájával abban, hogy fokozni kell az együttműködést a konfliktussal kapcsolatos humanitárius kérdésekben. Lavrov nagyon hasznosnak nevezte a találkozót. A humanitárius területen elért bármilyen konkrét eredmény hozzájárul a szenvedés enyhítéséhez, és lehetővé teszi a konfliktusban álló felek közötti bizalom helyreállítását, hangsúlyozta az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozták Zuppi bíboros közelgő oroszországi missziójának fontosságát. A Szentszék megerősíti, hogy továbbra is hajlandó hozzájárulni a párbeszéd tereinek megteremtéséhez, erősíteni a humanitárius erőfeszítéseket és jó szolgálatokat kínálni a béke megteremtése érdekében, hangsúlyozta Geleger érsek. Lavrov külügyminiszterrel folytatott találkozóján Geleger érsek kiemelte az egyházak és a helyi egyházi közösségek fontos szerepét a legkiszolgáltatottabbak támogatásában, a megbékélés szellemében. Ebben az összefüggésben az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár emlékeztetett az Orosz Föderációban működő katolikus egyház helyzetére és szükségleteire is, különös tekintettel a hívek lelkipásztori gondozására, valamint az egyházi és szerzetesi közösségek karitatív tevékenységeire. Kedden este a Szentszék államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős titkára találkozott a moszkvai pátriárkátus külkapcsolatokért felelős képviselőjével, Antoni Volokolámszki metropolitával, akivel kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdéseket vitattak meg, különös tekintettel a jelenlegi regionális kontextusra. Antoni metropolita elégedettségét fejezte ki a két egyház és a Szentszék közötti folyamatos és szívélyes kapcsolatok miatt. Oh. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Sík Sándor, nyárvégi reggel. Aranyporos nyárvégi reggel, gyomlálsz a kertben szorgalmas kezekkel. Pedig a nyár lassan lejár, a kardlilium kardja hegye sárgul. Hull a szirom az öntözött virágról, lassan elkezdi csomagolni már zöld podgyászát a fák alatt a nyár. Nyár, szép arany nyár, jó meleg. Engedd, hogy szépen kérjelek, csak egy nagyon-nagyon picit lassítsd lehellett lépteid. Hadd hallgassuk még egy picinkét a vadgalambot, meg a cinkét. Hadd ültetünk még egy nehány margarétát, meg tulipánt. Hadd legyen még egy csepp nyarunk, gyomlálni kócos udvarunk, fáradt szívünkbe gyűjteni, ami a nyárban isteni, hogy ködöt, esőt megelőzve suhannánk át a sárga őszbe. A sárga csendbe, magunk körül, piros tavaszt teremtve.
1: Sík Sándor nyárvégi reggel című költeményét Jakó Beáta mondta el. Sík Sándor piarista egyetemi tanár, Kossuth díjas író, költő, műfordító, irodalomtörténész 1889. január 20-án született Budapesten. Fiatalkorától fogva foglalkozott az irodalom szinte minden ágával, már a gimnáziumban feltűnt költői tehetségével később írt irodalomtörténeti és esztétikai értekezéseket, kritikákat és színműveket. Szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat, működött, mint lelki gyakorlatvezető és előadó. A cserkészet mellett számos más közéleti és irodalmi társaság életében és irányításában is részt vett. 1903-ban lépett be a piarista rendben, egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán magyar-latin szakon végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevelén kívül doktori diplomát is szerzett. Vácot kezdett tanítani, majd a következő évtől rendje budapesti gimnáziumába kapott beosztást. Tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkész mozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkész csapatának. 1915-ben két hónapig tábori lelkész szolgált Péterváradon. 45-ben az

Ima a családokért. Krisztus, aki ugyanaz tegnap, ma és mindörökké, legyen velünk, amikor térdet hajtunk az Atya előtt, akitől minden atyaság, anyaság és minden emberi család származik. Ajánljuk fel Krisztussal együtt a szeretet tanúságtételét, amellyel Krisztus mindvégig szeretett minket. Az Atya áldása és a Szentlélek kegyelme áradjon családjainkra, Krisztusban, az ő szeretete által. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
2: és ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
2: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
2: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivian.
2: A héten tartották az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitóját az Egri Bazilikában, melyen az iskolák vezetői, pedagógusai és lelkipásztorai is részt vettek. Ternyák Csaba egriesek szent beszédében kiemelte, Jézus tanítványai az evangéliumban azt kérdezik, ki a legnagyobb a mennyek országában. Egy másik jelenetben Zebedeus két fia, János és Jakab fordul hozzá, kérve, hogy a legfontosabb helyeken lehessenek majd mellette dicsőségében. Jézus rendre inti őket, mondván, tanuljanak a legkisebbektől. Legyetek olyanok, mint a

0: gyermekek. A gyermekek még hordoznak valamit az eredeti ártatlanságból, nyitottságot, bizalmat, a világra való rácsodálkozást tanulhatunk tőlük. Jézus Krisztus az evangélium által arra tanít bennünket, hogy éljük bele magunkat a ránk bízottak, a kisebbek helyzetébe. A főpásztor hozzátette, az idei tanév mottóját Szent Ferenc szavai adják, áldott légy Uram. Ha Isten dicsőítjük, felemelkedünk hozzá, s ő lelkesít bennünket. Istentől várjuk a segítséget és az áldást az új tanévben, hogy a ránk bízottakról szeretettel tudjunk gondoskodni.
1: Jézus rendre inti tanítványait, és rendre int bennünket is. És arra emlékeztet, hogy tanulnunk kell a legkisebbektől, akik nem azért alázatosak, mert ők olyan szentek lennének. Mi ismerjük a gyerekeket, hogy vannak közöttük jó gyerekek, vannak olyanok, akik hát még készülnek arra, hogy ma jó gyerekek legyenek, de azt is tudjuk, hogy azért állította Jézus példaként a gyermekeket a felnőttek elé, a pedagógusok, a papok, mindenki elé, mert ők még hordozták magukban, hordoznak magukban valamit abból az eredeti ártatlanságból, ami az első emberpárban is megvolt. Legyetek olyanok, mint a gyermekek. Jézus válasza hasonló. Ha meg nem változtok tehát, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, akkor nem mentek be a mennyek országába. Mintha csak azt mondaná a tanítóknak, üljetek be az iskolapadba, és tanuljatok a gyerekektől nyitottságot, bizalmat, a világra való rácsodálkozást. Vagy mintha azt mondaná az Úr nekünk papoknak, tanuljatok Isten ismeretet az egyszerű emberektől, akik nem tanultak fundamentális teológiát, meg dogmatikát, viszont őszinte mély hitük van. Bizalommal tudnak imádkozni, önzetlenül szeretni és segíteni a rászorulókon. Jézus szeret ilyen ellentétpárokban gondolkodni, azért, hogy a tanítását még világosabban ki tudja fejteni előttünk, még jobban megértsük, hogy ő mit is akar. Amikor ma a tanítnyitó szentmisében a Szentlélek Isten segítségét kérjük, aki majd vezet bennünket utunkon az egész tanév során, az evangélium által Jézus arra akar megtanítani, hogy éljük bele magunkat a ránk bizottak, a gyermekek és a kicsik helyzetébe. Merjünk néha legalább gondolatban mi is ilyen kicsik lenni. Ez az igazi evangéliumi magatartás.
0: A főpásztor tanítását úgy zárta, semmivel sem helyettesíthető a hívő pedagógus szolgálata. Hálát adunk értük, hogy szavaikkal és jó példájukkal nevelik a fiatalokat. Palánki Ferenc megyés püspök a debreceni megtestesülés templomban a héten nyitotta meg a 2026-27-es tanévet, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyek köznevelési intézményeinek vezetői és munkatársai részvételével bemutatott Veni Sancte Szent misén. A főpásztor arra hívta a jelenlévőket, hogy az új tanévben Jézussal való találkozásuk örömét adják tovább a rájuk bízott gyermekeknek, és feltétel nélküli szeretettel végezzék küldetésüket. Homíliájában Palánki Ferenc a Fülöp apostol és Natanael találkozásáról szóló evangéliumi történetet állította a középpontba. Fülöpöt Jézussal való találkozása olyan örömmel töltötte el, hogy ezt tovább akarta adni másoknak is. A püspök hangsúlyozta, az egyházmegye számára nem önmagában az intézmények fenntartása a cél, hanem az evangélium hirdetése. A püspök arra kérte a pedagógusokat és munkatársakat, hogy ne előítéletekkel tekintsenek egymásra és a gyermekekre. Tapasztalataink ugyanis félrevezethetnek bennünket, ezért különösen fontos, hogy Krisztus legyen a viszonyítási alapunk. Jézus azért jött, hogy bennünket is megtanítson szeretni. A találkozás öröme így összekapcsolódik az előítéletektől való szabadsággal és a feltétel nélküli szeretet képességével.
2: Ez az első, amit szeretnék a lelkükre, a lelketekre kötni. A találkozásnak az öröme. Hogy találkozzunk Jézussal, és találkozzunk együtt Jézussal. mert akkor a kettőnk közötti, az emberekkel való találkozásunk is egész másként fog alakulni. Hogyha egymással úgy tudunk találkozni, annak örömével, hogy találkoztunk már Jézussal. És ez átalakított, ez nyitottá tett. Ez elvette azt az akadályt, amit előítéletnek nevezünk. A találkozás öröme, amelyet meg kell osztanunk mindenkivel. De ehhez valóban az kell, hogy nyitott szívvel fogadjuk Isten kegyelmét, amely átformál, átalakít, amely képessé tesz arra, hogy megértessük a másik emberrel, a ránk bízottakkal, a gyerekekkel, hogy szeretve vagy, hogy Isten szeret téged, mert mi már megtapasztaltuk ezt a találkozás örömében. Mindig mondom, hogy nekünk nem az intézmény fenntartása célunk, hanem az evangélium hirdetése. Ennek nagyon jó eszköze, hogy intézményeket, iskolákat tartunk fenn. Csak mire és hogyan használjuk? Ha nem jön létre a találkozás Istennel, nem tudjuk teljesíteni küldetésünket. A második dolog, hogy ne legyenek előítéleteink, hogy hogyan nézünk egymásra, hogy hogyan nézünk a gyerekekre. Az előítélet az mindig a tapasztalatainkból származik, de a tapasztalataink azok becsaphatnak minket. Sőt, maga a hozzáállás, hogy hogyan állunk hozzá a dolgainkhoz, a világ eseményeihez, ki a középpont, ki a viszonyítási alap. Ha én vagyok, akkor nyilván lesznek előítéleteim. De ha Krisztus, akiben semmiféle előítélet nem volt, ő nem azért jött el, szoktam mondani, mert megérdemeltük, hanem azért, mert szeretett minket.
0: 60 évvel ezelőtti pappá szentelésére emlékezve mutatott be ünnepi gyémánt misét Bár Miklós nyugalmazott Váci megyés püspök, pap testvéreivel együtt, a ságújfalui közös önkormányzati hivatal udvarán. A Szent István napi megemlékezéssel és az új kenyér megáldásával egybekötött szertartáson a környező egyházközségek hívei mellett a helyi civil és egyházi vezetők is részt vettek. Bár Miklós hálát adott azért, hogy 60 évvel ezelőtt 1966. június 19-én szentelték pappá. A gyémántmise előtt Szentes Attila polgármester rövid köszöntővel szólt a közösséghez. A szentmise kezdetén Dénes László világi elnök köszöntötte az ünnepeltet. A jubiláns püspök tanításában kiemelte, az eltelt 60 év nem érdem, nem tudás, hanem az Isten ajándéka. Ahhoz, hogy ő pappá legyen, szükség volt a szerető nagymama és édesanyja imáira, a hitoktatók, a tanárok, a támogató plébános atyák életpéldájára. Emlékezetébe idézte azt az erős képet, amikor 12 fiatal, köztük ő maga is, ott tért el 1966. június 19-én az oltár előtt, felszentelésre várva. A 12 pap közül már csak ő él. Elmélkedésében arra buzdított, hogy fogjunk össze, vegyük észre embertársaink örömét és bánatát, segítsük és támogassuk egymást, és maradjunk meg embernek minden körülményben. Az ünnepség agapéval zárult. Augusztus 28-a péntektől 30-a vasárnapig tartják Eger Lajosvárosban a lajosvárosi búcsúi napokat. Pénteken este lelki gyakorlatos szentmisével, majd a fiatalok védőszentje, Szent Carlo Acutisról szóló kiállítás megnyitójával, filmvetítéssel, szombaton délelőtt templomkerti főzéssel, alatta a gyermekeknek ugrálóvárral és egyéb játékokkal, majd közös ebéddel, este pedig a templomkertben 6 órai kezdettel zenés műsorral várják a vasárnapi ünnep előkészületet. Az érdeklődőket. Vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsúi szentmise Lajosváros védőszentjének, Szent Lajos királynak tiszteletére. A szentmise után megtartják az ilyenkor szokásos körmenetet a köztársaság téren. Idén a búcsúi ünnep szónoka Kovács Lajos görögkatolikus parókus lesz. A lajosvárosi katolikus közösség nagy szeretettel vár mindenkit. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választották Sára testvért védő szentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomban külön áldásban fognak részesülni. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik, az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből és településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, amíg Edzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádiónk külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Kedves hallgatóink, az Egri Egyházmegye híreit és előzeteseit megtalálják az interneten egyrészt az egeregyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
3: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A mai nap evangéliuma magyar nyelven következik.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus a világ végéről beszélt, így szólt tanítványaihoz: Virasszatok, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti uratok. Mert nyilvánvaló, hogyha a házgazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fennvirasztana és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. Mit gondoltok, ki a hű és okos szolga, akit gazdája háznépe fölé rendelt, hogy kellő időben élelmet adjon neki? Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a munkában talál. Bizony mondom nektek, rábízza egész vagyonát. Ha azonban az a szolga gonosz, és azt mondja magában, késik a gazdám, aztán verni kezdi szolgatársait, és együtt eszik-iszik a részegeskedőkkel, s megjön ennek a szolgának ura azon a napon, amikor nem várja, és abban az órában, amikor nem is sejti, ura kegyetlenül megbünteti, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott aztán sírás és fogcsikorgatás lesz. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Szüntelenül hálát adok az Istennek azért az isteni kegyelemért, amelyet Krisztus Jézusban nyertetek. Benne gazdagok lettetek minden tanításban és ismeretben. Abban a kegyelemben, hogy tudod, kicsoda Krisztus Jézus, mérhetetlen szellemi és lelki gazdagságot nyertél. Tudod róla, hogy ő az élő Isten fia. Ha ebben az ismeretben elmerülnél, a legnagyobb életszentségre jutnál. Az egyház legnagyobb szentjei kegyelemről kegyelemre haladva bontakoztatták ki magukban Isten róluk elgondolt csodálatos tervét. Egyre jobban belegondoltak, egyre mélyebben átérezték, mit is jelent az, hogy személy szerint értük, és az ő üdvösségükért emberré lett az Isten, hogy meghalt értük, hogy emberi természetüknek az a dicsőség jutott, hogy részesülhet a feltámadásban, amely Krisztus testében már felragyogott nekünk. Egész életük, a vértanúságig menő szentségük abból a kegyelemből forrásozott, hogy tudták, kicsoda Jézus, a Krisztus. Nem csak mélységében, kiterjedésében is igen gazdag ez az ismeret. Az egész teremtés új fénybe kerül. Az Atya mindent Krisztusban teremtett, tehát azzal a biztos tudattal nézhetsz bele a csillagmilliárdok félelmetes világába és az atomon belüli csodálatos mikrokozmoszba, hogy mindennek köze van Jézus Krisztushoz. Ő benne teremtetett, és ő benne áll fönn. A Jézus Krisztusban nyert ismeret arra is megtanít, hogy a világ nem csupán a Teremtő Isten ajándéka, hanem egyben a Krisztus esemény részese is, és így a Szentlélekre is tartozik. Jézus Krisztus ismerete meglepő új embertani felismerésekhez is vezet. Kinyilvánítja, hogy a megkísértettség hozzátartozik igazi emberségünkhöz. A bűn azonban már nem, hiszen ha emberségünk építő eleme volna, akkor Jézus is követett volna el bűnt. Az más, hogy magára vette a bűnt, hiszen a szolidaritás ismét csak emberségünk lényegéhez tartozik. Hogy meglássuk, a szüzesség érték elég Jézusra tekinteni, hogy a család szent és sérthetetlen elég arra gondolni, hogy asszonytól született. Hogy dolgozni kell az Atya dicsőségére, s hogy az Atya imádása az ember életét fenntartó lelki lélegzés, szintén nyilvánvaló, ha Jézus földi életét nézzük. Ha őrá figyelünk, őt szemléljük, s nem vesszük le róla a szemünket, egyértelmű választ fogunk kapni a legbonyolultabb kérdéseinkre is. Megtanuljuk, hogyan kell szeretetet adni és elfogadni, bocsánatot kérni és megbocsátani, hogyan kell élni és hogyan lehet meghalni. Minden tudás birtokában vagyunk, minek futkossunk hát ide-oda tanácsért? Talán mert Jézus még nem az a szívünkben, akit értelmünkkel már megismertünk. Út, igazság, élet.
1: Most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Buďte pripravení. Ježiš povedal svojim učeníkom: Bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán. Uvážte predsa, keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veru, že by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete. Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeladou, aby jej načas dával pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru hovorím vám, ustanoví ho nad celým svojim majetkom. Ale keby si zlý sluha v srdci povedal, môj pán voľajako nejde a začal by byť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká a v hodinu, o ktorej sa nenazdá, oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami. Tam bude plač a škrípanie zubami. Počuli sme slovo pánovo.
1: A mai nap evangéliumát roma nyelven hallgathatják meg a következő percekben.
5: Hajke aven le trézi, ke nazán enande szavo császó avlatartú már orrai. Gindjim pekadi. Telek hérezko gazda zsánlászke aven aveleu császó, csiszóvlász trezó avlász, haj csimuklász ándre andeleszko kér, kaj ándre ten a pangel. Haj aven trezáte, ke la manuseszko sáve ande kodo császó aveltar, ande szavo csina gindjin. Konszió gogyaver, Hai pativálo slúga, kas le kérezko ráj, pe le kérezke manuša šútas, kandej vráma te den lestek han. Baktá lojkodo slúga, sa veskana lesko ráj kére avel, ande kasavi búť jarachel. Čáčes penav tu menge, pe pesko intrego barvái pe opral šorkodo les o ráj. Bate kodo slúga, bi patimaskoj, hai ande peske, Kodi gindil, kaj paluni saivel murorai, anda kadi lel, haj sinel mare le kaver slugen, haj ketanes khal pel le maati masko kerel, lesko haj kasavi brama avel kere, lesko gazda sophenla. Ka atunci avla lesko gazda kanacina gindil. Bimila ko krisi delles, haj pele bipati vange manusengo maro sholles. Kothe roipe, Hai dandengo krici peabla.
1: A nap evangéliuma következik német nyelven.
6: Evangélium nach Matthäus. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Bedenkt, wenn der Herr des Hauses wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, würde er wach bleiben und nicht zulassen, dass man in sein Haus einbricht. Darum haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr eingesetzt hat, damit er dem Gesinde zur rechten Zeit gibt, was sie zu essen brauchen? Selig der Knecht, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt. Amen, das sage ich euch. Er wird ihn zum Verwalter seines ganzen Vermögens machen. Wenn aber der Knecht schlecht ist und denkt, mein Herr kommt noch lange nicht und anfängt seine Mitknechte zu schlagen, wenn er mit Trinken Gelage feiert, dann wird der Herr an einem Tag kommen, an dem der Knecht es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und der Herr wird ihn in Stücke hauen und ihm seinen Platz unter den Heuchlern zuweisen. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Wort des lebendigen Gottes.
0: Szentek, szentéletű emberek.
7: Szent Monika özvegy. Szent Monika a keresztény édesanyák mintaképe. Az afrikai Tagasztéban született 332-ben keresztény családból. Két feladatot kapott Istentől. Két férfit kellett megtérítenie, az egyik a férje volt, a másik pedig a fia, Ágoston. Férje, Patricius, előkelő pogány volt, aki gyakran vétett a házastársi hűség ellen. Mónika mindezt, illetve Düki töréseit türelemmel viselte. Elhatározta Mónika, hogy Istenhez fogja elvezetni férjét nem okoskodással, hanem szeretettel és türelemmel. El is érte célját, férje élete végén hittanuló lett, és halála előtt megkeresztelkedett. Házasságukból 3 gyermek született. A legtöbb gondot a legidősebb Ágoston okozta, aki fiatal korában, míg az apján is túltett, durvaságban, erkölcstelenségben és vallástalanságban. Édesanyja szavát semmibe sem vette, csak az alantos örömöket kereste. Olyan volt, mint napjainkban is számos családban a fiatal, aki sok-sok szomorúságot okoz szüleinek. Monika sokat kesergett gyermeke miatt. Egyetlen nap sem telt el szentmise nélkül. Csak Jézussal lehetett kibírni ezt a lelki fájdalmat. Ahogy teltek az évek, egyre kilátástalanabb lett Ágoston fia jó útra térése. Könnyek között kérte sokszor Istent, hogy adja meg fiának a megtérés nagy kegyelmét. Minden látszat ellenére sem veszítette el kedvét. Imájában hűséges és kitartó maradt. Szent Ambrós milánói püspök így vigasztalta. A könnyek gyermeke nem veszhet el. Ágoston, hogy édesanyja szem elől eltűnhessen, Rómába költözött, ahol tanított. Monika teljesen magára maradt. Látszólag örökre elveszítette gyermekét, ám ő továbbra is sokat imádkozott Szent Ciprián kartágói sírjánál. Bizonyos idő elteltével fia után ment, de akkor Ágoston már Milánóban élt, és Szent Ambrósnak lett a tanítványa. Ott meggyőződhetett arról, hogy a nagypüspök, Szent Ambrós megtérítette fiát. 387 nagyszombat éjszakáján Ágoston és barátja Alipius megkeresztelkedett. Így tehát Mónika megtapasztalta, hogy sok imája nem volt hiába való. Mónika és Ágoston elhatározta, hogy visszatérnek Afrikába. Mónika szíve azonban nem bírta ki a nagy örömöt. Még útközben, mielőtt hajóra szálltak volna, meghalt. Kívánsága szerint Osztiában temették el. Azt kérte fiától, hogy temessék el ott, ahol meghal, csak egyet kért tőle, hogy a szentmisében emlékezzenek meg róla. Szent Ágoston püspök így írt édesanyjáról. Ruházata szerint asszony, a hitére nézve férfi volt. Olyan biztonság volt benne, amilyet csak az öregség ad meg az embernek. Olyan szeretete volt, amilyenre csak egy édesanya képes. Olyan jámborság élt a szívében, amit csak egy keresztény nő hordozhat. Bárcsak minél több ilyen édesanya lenne, itt hazánkban is. Sok édesanya, aki gyermekének nem csak testével, egészségével törődik, hanem lelkével is, és imádsággal kíséri gyermekeinek életútját. Az ágostonos remeték a 15. században már külön ünnepelték Ágoston megtérését, és az előtte való napon megemlékeztek az édesanyjáról. Mivel halála napját nem ismerjük, így 1969-től Ágoston ünnepe előtti napon emlékezünk meg Szent Mónikáról. Egyébként a legtöbben május 4-én emlékeznek Szent Mónikára, és akkor tartják névnapukat. A szentmisében így imádkozunk Istenhez. Irgalmas Istenünk, szomorúak vigasztalója, te Szent Mónika könnyes imádságát fiának, Ágostonnak megtérésével jutalmaztad. Közben járásukra add, hogy bűneinket megsirassuk, és megbocsátó kegyelmedet elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Mónika természetesen az asszonyok és édesanyák égi pártfogója. Jelképe a könyv, rózsafűzér, feszület. Ezek emlékeztetnek arra, hogy olvasta a Szentírást, nagyon sokat imádkozott és nagyon sokat szenvedett, de mindezt hősies lélekkel vállalta, és ime Isten meghallgatta sok-sok imáját. Férje is megtért, Ágoston keresztény lett, pap lett, püspök lett, szent lett.
8: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Délidőben. Kedves hallgatóink, ma augusztus 27-én Gáspár napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Perzsa eredetű név. A hagyomány szerint így hívták a napkeleti bölcsek egyikét. A Bibliában nem szerepel a név, csak a 6. századtól említik a legendák. Jelentése kincset megőrző kincstárnok. Isten éltesse tehet a Gáspárokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más évforduló miatt fontos nekik a mai dátum. A következő szám szóljon nekik.

0: Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Augusztus 27-e, az év 239. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 126 nap van hátra. Ma van Szent Mónika, a férjes asszonyok és az anyák védőszentjének ünnepe. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1770-ben született Georg Wilhelm Friedrich Hegel, német filozófus. 1812-ben született Szemere Bertalan, 1848-49-es politikus miniszterelnök. 1845-ben született Lechner Ödön építész, a magyar stílusú szecesszió úttörője, királyi tanácsos, a Ferenc József rend lovagja, a magyar építészet kimagasló egyénisége. 1874-ben született Karl Bosch, Nobel-díjas német kémikus. 1883-ban látta meg a napvilágot Verebély László, az első európai okleveles villamosmérnök, Kossuth Díjas egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1890-ben született Man Ray, amerikai képzőművész, fényképész, a dadaizmus és a szürrealizmus képviselője. 1902-ben született Ék Sándor, Kossuth Díjas festőművész. 1911-ben ezen a napon született Barabás Tibor, Kossuth Díjas író. 1928-ban született Losonczi Ágnes, Széchenyi Díjas magyar szociológus, társadalomkutató. 1933-ban ezen a napon született Hámori Jenő, olimpiai bajnok, magyar kardvívó. 1964-ben született Gundel Takács Gábor, Táncsics Mihály díjas magyar sportújságíró, televíziós műsorvezető. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 542-ben halt meg Cézárius, ókeresztény író. 827-ben hunyt el II. Jenő pápa. 1576. augusztus 27-én halt meg Tiziano, itáliai festőművész. A velencei érett reneszánsz egyik legnagyobb festője. 1590-ben távozott közülünk 5. Sixtus pápa. 1945-ben hunyt el Teleki József, országgyűlési képviselő, főrendházi tag. 1993-ban távozott közülünk Szűrszabó József, Munkácsi Mihály díjas magyar karikaturista, festő, grafikus, báb és díszlettervező. 2010-ben hunyt el Utasi József, Kossuth díjas magyar költő. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 827-ben történt Bálint pápa megválasztása. 1301-ben ezen a napon János kalocsai érsek magyar királlyá koronázta Vencelt. 1310. augusztus 27-én történt Károly Róbert harmadszori megkoronázása. 1855-ben ezen a napon Franciaország, Nagy-Britannia és az Oszmán Birodalom Szövetsége győzelmet aratott Oroszország felett Szevasztopolnál. Ebben a csatában Lev Tolsztoj is részt vett. 1914-ben ezen a napon az Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzent Belgiumnak. 1916. augusztus 27-én Románia csatlakozott az Antanthoz, hadat üzent Magyarországnak, a román haderő megkezdte Erdély elfoglalását. 1944-ben a Kárpátokban a Székelyföld felé nyomuló szovjet hadsereg az Ojtozi szorosban elérte és átlépte Magyarország 1941-es határát. 1944-ben ezen a napon a szovjet légitámadás érte Ungvárt. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 13 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 1000 európai fiatal gyűlik össze Budapesten a globális barátság és a béke vágyával augusztus 28-a és 30-a között. Nagyszabású nemzetközi ifjúsági találkozónak ad helyet hazánk a Fiatalok a Békéért mozgalom szervezésében. 14 európai országból várnak résztvevőket, főként középiskolásokat és egyetemi hallgatókat, köztük több mint 150 ukrajnai fiatalt is. Globális barátságot, globális békét most. Ezzel a mottóval rendezi meg a nemzetközi találkozót a Fiatalok a Békéért mozgalom. A San Egidio közösséghez kötődő mozgalom tagjai nap mint nap a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok és a magányos idősek mellett állnak. Elkötelezetten dolgoznak a menekültek integrációjáért, a fenntartható fejlődést segítő szolidaritási projektekért. A nyári hónapokban pedig nyaralásokat szerveznek Ugandában, Malaviban, valamint a ciprusi táborokban élő menekültekkel. Augusztus 29-én szombaton a San Egidio közösség elnökével találkoznak a fiatalok, majd ellátogatnak a parlamentbe és a Dunaparton megemlékezésre gyűlnek össze a holokauszt áldozatainak emlékművénél. A Szent István Bazilikában vesznek részt szentmisén szombaton este, vasárnap pedig a közös városnéző túrák után délután békedemonstráción vesznek részt a Margit-szigeten. Hogy megerősítsék elkötelezettségüket a béke mellett, valamint az erőszak és a rasszizmus minden formájával szemben. Együtt sürgetik a globális barátság és a globális béke eljövetelét. A Mohácsi csata előtti eseményekre, az utolsó országos gyűlésre és a csata előtti utolsó tábori szentmisére emlékeztek Bátán, a Szent Vérkegyhelyen. 1526. augusztus 21-én Bátáról vonult a király és a serege Mohács közelébe, ahol a gyászos kimenetelű csatára sor került. 500 év elteltével az utókor emléktáblát avatott a Kegyhelyen a bátai monostorban megtartott országtanácsülés emlékére. A megemlékező ünnepséget követően Bíró László nyugalmazott tábori püspök mutatott be szentmisét a szabadtéri oltárnál. A püspök szentbeszédében megemlékezett a Mohácsi csata áldozatairól, valamint a Bátán a törökök által meggyilkolt zarándokokról, akiket hitük megvallása közben az úrnapi nagybúcsún gyilkoltak meg a törökök 13 évvel a Mohácsi csata után. Beszédében a nemzetért és a hitért való vérontást kapcsolta össze a főpásztor Krisztus megváltó vérének érdemszerző erejével. A szentmise keretében beszentelték azt a két koporsót, amely a középkorban a bátai kegyhelyen eltemetett halottak csontmaradványait tartalmazta, mintegy 40 emberét. Újra temetésükre a Mohácsi csata napjának előestéjén kerül majd sor, augusztus 28-án, az este 22 órakor kezdődő szentmise keretében. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal csak most kezdi majd megműködését, írta a miniszterelnök közösségi oldalán tegnap. Magyar Péter emlékeztetett, hogy a héten újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. Az Exim Bank számos ügyében felmerült a hűtlen kezelés, a hanyagkezelés és a hivatali visszaérés gyanúja, írta a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István fontos fejleménynek tekinti, hogy a Duna Aszfalt ZRT visszaváltja az afrikai projektjének finanszírozásához kapcsolódó kötvényeket az Exim Banknál és a Magyar Fejlesztési Banknál. Kiengedték a letartóztatásból Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter kabinet főnökét és még egy másik gyanúsítottat, értesült a 24.hu. Mindketten bűnügyi felügyelet alá kerültek. Koncos Nórát július 23-án

0: tartóztatták le a rendőrök a Nemzeti Kulturális Alapügyében, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés büntettének megalapozott gyanújával. Vizsgálatot rendelt el a Belügyminisztérium az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban. A cél a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása. Összeállította munkatervét a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. Az első téma az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek ügye lesz. Bezár Magyarország utolsó hagyományos edénygyára Bonyhádon. A cégbíróság ezt követően kijelöl egy felszámoló biztost, aki átveszi az irányítást. A dolgozók munkaviszonya addig marad meg, amíg a biztos fel nem mondja azt. Végül az időjárásról. Csökken a felhőzet, a keleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 28 és 34 fok között alakul. Északkeleten pár fokkal alacsonyabb lehet a csúcsérték. Híreinket hallották.
1: Hallgassuk együtt! Régi nagy kedvencek és a legfrissebb újdonságok a könnyű zenei életből.

Című dalát hallották. Jó napot kívánok, ez a Hallgassuk Együtt, a mikrofonnál a szerkesztő Kúnya Éva. A 7-szeres Grammy-díjas, Oscar és Golden Globe-díjas angol dobos, énekes, dalszerző és színész Phil Collins az iskolában kezdett érdeklődni a zenélés iránt, dobolt a The Real Thing nevű iskolai zenekarban. Collins 1964-ben feltűnt a Beatles egy Nehéz nap éjszakája című filmjében, mint nyakkendős rajongó, 1965-ben pedig a West Enden az Oliver című musicalben dörzsölt szerepét kapta meg. 1967-ben Collins a Melody Maker című lapban felfigyelt egy hirdetésre, amelyben a Genesis együttes dobost keresett. Jelentkezett, a meghallgatás pedig sikerrel járt. A dobolás mellett esetenként énekelt is, ám dalszerzéssel ekkor még nem próbálkozott. 1975-től, amikor Peter Gabriel kivált az együttesből, Phil a dobolás mellett énekesként is folytatta. A Genesis vele egyre popposabb irányba fordult. Collins 1981-ben adta ki első szólólemezét, a Face Value-t, amely hangos sikert aratott. Szólóénekesként ugyanolyan ismertté téve őt magát, mint a Genesis. Ettől kezdve szóló és Genesis turnék váltakoztak egészen 1996-ig, amikor is halláskárosodása miatt az orvosok eltanácsolták a turnézástól. Ekkoriban kezdett komolyabban filmzenéket írni. Már 1986-tól írt számokat filmekhez, de nem teljes soundtrackeket. 1999-ben a Tarzan You'll Be In My Heart című betét daláért megkapta az Oscar-díjat. Phil Collins mellett mai válogatásunkban a régi kedvencek közül Bryan Adams és a Péter Fibori és a Love Band slágereit, valamint a Roy és Adam Trambulin című dalát hallhatják. Az újdonságok közül pedig Meghan Trainor, Olly Murs és Sia dalát ismerhetik meg. A folytatásban is egy újdonság következik, Joseph Salvat, ausztrál énekes dalszerző legújabb kislemeze az Open Season, amely jelenleg az európai összesített rádiós lista 35. helyén tart.

A többszörös Grammy-díjas énekes dalszerző Seal november 6-án új lemezzel tér vissza, amelyen ismét a szerelmet járja körbe, annak minden bonyolultságával, sajátosságával és következményével együtt. Az énekes így nyilatkozott legújabb lemezéről. Az album a legtöbbször megénekelt, legtöbbször tárgyalt és legjobban dokumentált érzelemmel, a szerelemmel foglalkozik. Próbáltam ennek az érzésnek a legkülönfélébb dinamikáit megfogni, amikor együtt jár a halaggal, az elfogadással, az elragadtatással, a szomorúsággal, az eufóriával vagy éppen a vakmerőséggel. Ez az érzelem a lényeg, és ahogy mi érezzük magunkat tőle. Extrém öröm és extrém megbánás is kísérheti, na meg az a sok őrültség, amire képesek vagyunk érte. A Do You Ever az album bemutatkozó szingölje, amit Seal nem mással, mint Trevor Horn-nal készített, akinek legnagyobb slágereit a Killert, a Crazy-t és a Kiss From a Rose-t is köszönheti.

Novemberben újra megjelenik Olly Murs tavalyi Never Been Better című albuma, amelyen vadonatúj dalok is helyet kapnak. A korong felvezető kislemeze a Kiss Me.

A New York-i énekes dalszerző duó a Great Big World első nagy sikere a Say Something című dal volt, amely Christina Aguilera közreműködésével készült. A dal szinte mindenhol listavezető volt. Hamarosan azonban érkezik a csapat második albuma, amelynek felvezető kislemeze a futurisztik közreműködésével készült. Hold Each Other.

A 2000-es évek egyik legnépszerűbb magyar poprock együttese a Roy és Ádám trió. A zenekar két tagjának, Kohánszki Rojnak és Nagy Ádámnak a közös története egészen a 90-es évekig nyúlik vissza. A srácok a Tramps elnevezésű formációban alapozták meg hírnevüket, majd 1998-ban saját együttes alakításába fogtak. Roy és Ádám néven kiadott első Tartsd életben című albumuk, amelyen többek között olyan slágerek, mint a Csapból is én folyok vagy a Trambulin kaptak helyet, óriási sikerre tett szert szakmai és rajongói körökben egyaránt. A zenekarhoz a 2006-os év elején csatlakozott a Blackout zenekarból már jól ismert dobos Csányi Zoltán. A békéscsabai származású zenész a karrieréhez nélkülözhetetlen alapokat egykora a békéscsabai zeneiskola ütős szakán szerezte meg. A Roy és Ádám első slágerei közül a Trambulint halljuk.

Kedves hallgatóink, ez volt a Hallgassuk Együtt a régi nagy kedvencek slágereivel és a legfrissebb újdonságokkal a könnyű zenei életből. Robbie Williams Supreme című dalával búcsúzom, további szép napot és jó rádiózást kívánok. A szerkesztőt,

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai segítséget pedig Nátrán Istvánnak köszönjük. Jó vételt és tartalmas időtöltést kívánunk most következő műsorainkhoz. A 14 órai hírek után Kódex című műsorunkat hallhatják. Eszterházy Károly öröksége ma is szorosan hozzátartozik Eger arculatához és szellemi életéhez. Az általa létrehozott és támogatott intézmények, valamint az oktatásról, tudományról és kultúráról vallott elképzelései évszázadok múltán is meghatározó részei a város történeti emlékezetének. Műsorunkban Kalmár János történész előadásában Eszterházy Károly művelődés és kultúrpolitikáját, annak céljait és hosszabb távú hatását mutatja be. 14 és 15 óra között Tokai frekvenciánkon, Lélekműhely című mai műsorunkban Zalaházy Tamás egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Báta beszélget. Most ajánlunkat hallják.
2: Tehát Zalaházy Tamásnak mindenképpen foglalkoznia kellett a témával, már csak azért is, mert említettük, hogy már a Mohácsot megelőző országgyűlések is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és ráadásul ugye az uralkodóink, már amikor megtörtént a kettős királyválasztás, mind a kettő katolikus volt, tehát elvi szinten mind a kettő olyan volt, aki védeni akarta a katolikus egyházat. A gyakorlatban azonban nem sokat tettek ezért, ugye ennek is politikai okai voltak, hiszen az arisztokrácia egy része nagyon könnyen áttért a luteri tanokra.
1: Ugyanebben az időben kisújszállási vételkörzetünkben dr. Vas Miklós nyugalmazott főiskolai tanszékvezetővel beszélgetünk. A 15 órai híreket követően Lélekszava című műsorunkban Maksó Péter atyának, a Mária Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését hallhatják a gőgösség bűnéről.
3: És minél mélyebbre ásunk magunkban ezen a téren, annál inkább rájövünk, hogy bizony van mit munkálkodnunk ezen a téren. Viennei Szent János mondja, hogy még az alázatosságom is a gőgömből fakad. Ezen sokat gondolkodtam ezen a mondatán, mint ahogy nagyon sok mondatán el lehet gondolkodni, mert mélyek, nagyon mélyek, ő ezeket mind megélte, átélte, és nem könyvből mondja, hanem saját tapasztalatból. És hát tudjuk, hogy ő az alázatosságnak a szentje. És ő ilyet mond, hogy még az alázatosságom is a gőgömből fakad, itt valami nagyon komoly dolog lehet, amit ő is felfedezett magában.
1: Ezt követi fél négytől a hitvalló, melyben Béres Gyula hittantanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, gimnázium és kollégium diákjaival a lélek orvosságáról beszélget. 16 órától a Lélek útjain című műsorunkkal jelentkezünk, melyben a mai alkalommal a Familiaris konzorció kezdetű pápai buzdításról Pribék László családteológust hallják. 16 óra 30 perckor kezdődik Közelkép című műsorunk, melyben tanúságtételeket hallanak arról, hogyan lehet egy egyházközség aktív tagjának lenni. 17 órakor regionális hírekkel, a kora esti hírmondóval, valamint regionális sporthírekkel jelentkezünk. 18 órától rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk egri stúdiójából. 18 óra 35 perctől Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Mónikáról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a napversét hallgathatják meg, melyben Sík Sándor Nyárvégi reggel című költeményét Jakó Beáta mondja el. 19 órakor hírekkel jelentkezünk, ezután kezdődik Könyvtári barangolás című műsorunk, melyben összeállítást hallanak Áprili Lajos, Sár Baudelaire, Rónai György és Vas István verseiből. Az óra végén esti mese szól a gyerekeknek, majd a Lélekszava című műsorunkat hallhatják. 19 és 20 óra között kisújszállási összeállításunk első felében női magazin műsorunk kezdődik, melyben Bakos Réka grafikus életének fordulópontjairól, munkájáról és saját képregényének készítéséről mesél. Ezután a testvéregyházak fél órájával jelentkezünk. 19 és 20 óra között Tokai frekvenciánkon Találkozás című összeállításunkat hallhatják. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. További jó rádiózást kívánok Önöknek, Beresz Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 1000 európai fiatal gyűlik össze Budapesten a globális barátság és a béke vágyával augusztus 28-a és 30-a között. Nagyszabású nemzetközi ifjúsági találkozónak ad helyet hazánk a Fiatalok a Békéért mozgalom szervezésében. 14 európai országból várnak résztvevőket, főként középiskolásokat és egyetemi hallgatókat, köztük több mint 150 ukrajnai fiatalt is. Globális barátságot, globális békét most. Ezzel a mottóval rendezi meg a nemzetközi találkozót a Fiatalok a Békéért mozgalom. A San Egidio közösséghez kötődő mozgalom tagjai nap mint nap a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok és a magányos idősek mellett állnak. Elkötelezetten dolgoznak a menekültek integrációjáért, a fenntartható fejlődést segítő szolidaritási projektekért. A nyári hónapokban pedig nyaralásokat szerveznek Ugandában, Malaviban, valamint a ciprusi táborokban élő menekültekkel. Augusztus 29-én szombaton a San Egidio közösség elnökével találkoznak a fiatalok, majd ellátogatnak a parlamentbe és a Dunaparton megemlékezésre gyűlnek össze a holokauszt áldozatainak emlékművénél. A Szent István Bazilikában vesznek részt Szent Misén szombaton este, vasárnap pedig a közös városnéző túrák után délután békedemonstráción vesznek részt a Margit szigeten, hogy megerősítsék elkötelezettségüket a béke mellett, valamint az erőszak és a rasszizmus minden formájával szemben. Együtt sürgetik a globális barátság és a globális béke eljövetelét. A mohácsi csata előtti eseményekre, az utolsó országos gyűlésre és a csata előtti utolsó tábori szentmisére emlékeztek Bátán, a Szent Vérkegyhelyen. 1526. augusztus 21-én Bátáról vonult a király és a serege Mohács közelébe, ahol a gyászos kimenetelű csatára sor került. 500 év elteltével az utókor emléktáblát avatott a kegyhelyen a bátai monostorban megtartott országtanácsülés emlékére. A megemlékező ünnepséget követően Bíró László nyugalmazott tábori püspök mutatott be szentmisét a szabadtéri oltárnál. A püspök szentbeszédében megemlékezett a mohácsi csata áldozatairól, valamint a Bátán a törökök által meggyilkolt zarándokokról, akiket hitük megvallása közben az úrnapi nagy búcsún gyilkoltak meg a törökök 13 évvel a mohácsi csata után. Beszédében a nemzetért és a hitért való vérontást kapcsolta össze a főpásztor Krisztus megváltó vérének érdemszerző erejével. A szentmise keretében beszentelték azt a két koporsót, amely a középkorban a bátai kegyhelyen eltemetett halottak csontmaradványait tartalmazta, mintegy 40 emberét. Újra temetésükre a mohácsi csata napjának előestéjén kerül majd sor, augusztus 28-án, az este 22 órakor kezdődő szentmise keretében. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal csak most kezdi majd megműködését, írta a miniszterelnök közösségi oldalán tegnap. Magyar Péter emlékeztetett, hogy a héten újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. Az Exim Bank számos ügyében felmerült a hűtlen kezelés, a hanyagkezelés és a hivatali visszaélés gyanúja, írta a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István fontos fejleménynek tekinti, hogy a Duna Aszfalt ZRT visszaváltja az afrikai projektjének finanszírozásához kapcsolódó kötvényeket az Exim Banknál és a Magyar Fejlesztési Banknál. Kiengedték a letartóztatásból Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter kabinett főnökét és még egy másik gyanúsítottat, értesült a 24.hu. Mindketten bűnügyi felügyelet alá kerültek. Koncos Nórát július 23-án tartóztatták le a rendőrök a Nemzeti Kulturális Alapügyében, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés büntettének megalapozott gyanújával. Vizsgálatot rendelt el a Belügyminisztérium az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban. A cél a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása. Összeállította munkatervét a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. Az első téma az

örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek ügye lesz. Bezár Magyarország utolsó hagyományos edénygyára Bonyhádon. A cégbíróság ezt követően kijelöl egy felszámoló biztost, aki átveszi az irányítást. A dolgozók munkaviszonya addig marad meg, amíg a biztos fel nem mondja azt. Végül az időjárásról. Csökken a felhőzet, a keleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 28 és 34 fok között alakul. Északkeleten pár fokkal alacsonyabb lehet a csúcsérték. Híreinket hallották.

0: Kódex. A tudás öröksége.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. Eszterházy Károly egri püspök a 18. századi Magyarország egyik legjelentősebb egyházi és művelődés politikai személyisége volt. Eger fejlesztésében, az oktatás támogatásában, a tudományos élet szervezésében és a művészetek pártolásában is egyaránt maradandót alkotott. Elképzelései messze túlmutattak egy főpapi székhely mindennapi működésén, olyan szellemi és kulturális központ megteremtésére törekedett, amelynek hatása napjainkban is érzékelhető a városban. Eszterházy Károly művelődés és kultúrpolitikájáról dr. Kalmár János történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzora, az Eszterházy Jánum kutatócsoport szakmai vezetője tartott előadást Egerben 2025. júniusában. A következőkben ennek az előadásnak a szerkesztett változatát hallják.
2: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, örömmel jöttem, igyekszem eleget tenni a megtisztelő felkérésnek. A mostani vagy mai témá címének én a művelődés és politika Eszterházy Károlynál címet adtam. Azért, mert úgy gondolom, hogy ez a kettő az ő esetében, remélem ez ki is fog derülni majd az elmondandóakból, teljes mértékben elválaszthatatlan, tehát semmilyen tevékenysége nem érthető meg ennek a kettő összefüggése nélkül, vagy a kettőnek a kölcsönhatása nélkül. És hát akkor hadd kezdjem egy kicsit az életével, mert valójában ugye az affinitást, az érdeklődést a művészetek iránt, egyáltalán a kultúra iránt, az részben minden bizonnyal, még ha ez nehezen bizonyítható is közvetlenül, de minden bizonnyal a családi környezetből hozhatta magával. Ugye hát 1725-ben született Pozsonyban, és a család, tehát az Eszterházy család ifjabb fraknói ágának, tehát amelyik a grófi ág, annak a tagjaként látta meg a napvilágot. De hát annak ellenére, hogy nem a hercegi ágnak a tagja, egyébként is csak a legidősebb fiú örökölte a hercegi címet, vagy itt tovább a hercegi címet, azért ő sem a gólya költötte, hiszen ugye az apja Eszterházy Ferenc tárnokmester volt, ami ugye azt jelenti, hogy a bizonyos, vagy a szabadkirályi városok egy csoportja feletti ítélkezési, vagy ítélő széknek volt ő állt az élén tulajdonképpen. Az anyja pedig Pálffy Szidónia grófnő volt, aki annak a Pálffy Jánosnak a lánya volt, aki ugye hát a máshonnan nem ugye a Szatmári egyezménynek a tető aláhozója, ugye Labanc részről, vagy a kormányzat részéről megbízottja, és aki ezen túlmenően aztán 1741 és 51 között a haláláig tartóan, tehát már meglehetősen idős korban, mert 1663-ban született egyébként, nádor lesz. Tehát az ország legfőbb közjogi méltóságát viselő, már mint ugye a rendi, legfőbb rendi méltóságát viselő személy. De ő a nagyapa. Tehát egy igazán előkelő családi környezet áll a háttérben. És egy távolabbi nagybátyja, nem közvetlenül, de a szakirodalomban nagybátyának szokták emlegetni, az egy kicsit távolabbi annál, nehezen definiálható a rokonsági fog tekintetében, de Eszterházy Imre, aki zágrábi püspök, veszprémi püspök, majd pedig az ország prímása lesz, esztergomi érsekként fejezi be az életét. És hát ő is egyébként azon rokonok egyike, akiknek többek között a művészetpártolás, vagy a művészetpártoláshoz igencsak sok köze van, ugyanis esztergomi érsekként a pozsonyi Szent Mihály székesegyház, vagy bocsánat, ez nem székesegyház, de formálisan, szóval hivatalosan nem az, mert Pozsony nem püspöki székhely, így szokták mondani, hogy a koronázó templomban egy külön kápolnát építetett, ez ugye a saját temetkező helye is egyébként Alamizsnás Szent János tiszteletére, és ott ugye nem kisebb szobrász bízott meg a szobrászati alkotásoknak a kivitelezésével, mint Georg Raphael Donnert. Ugye ez ma is megvan, és megcsodálható hát az ő síremléke ott. És még egy családtagot, egy fivérét érdemes megemlíteni, illetve kettőt is talán. egyik bátyja, szintén Eszterházy Ferenc, ugye az apa után, ugyanazt a nevet kapta a keresztségben, aki magyar kancellár lesz, és egyébként a bécsi udvarnak egyik kedvence lesz, Cincinnek hívják, ugye a francinból becézve, a hölgyeknek is nagy tisztelője bizonnyal, tehát ugye ez a magyar kancellár, és hát ugye a magyar kancellária eleve ugye Bécsben működött, tehát ugye közvetlenül az udvarban, az uralkodói környezetben élte le az életének egy jelentős részét. Még egy másik családtagot is érdemes megléteni, egy másik fivérét, Eszterházy Károlynak, egy Miklós nevűt, aki pedig diplomata pályára lépett, és hát elég hosszú ideig a monarchiának, az monarchiának a szentpétervári követe volt, és hát természetesen ez is egy nagyon fontos bizalmi állás volt abban az időben, ugye Nagy Katalin cársága, vagy hát uralkodásának az esztendélyére esik ez a misszió, amikor ő ott tartózkodott. De átérve közvetlenül, hogy Eszterházy Károlyra, hát természetesen a családi környezeten kívül a tanuló évek és egyáltalán a tanulmányai meghatározó jelentőségek voltak a számára. Ahogy ez ugye arisztokrata körökben szokás volt, kisgyerekkorban házi tanítók oktatták, és 10 éves korában került el otthonról. Először a pozsonyi jezsuita gimnáziumnak lett a növendéke, onnan aztán nem túl messzire Nagyszombatba került, szinte egy másik jezsuita gimnáziumba, és ott már ugye a felsőbb osztályokban teológiai alapokat, illetve azt megelőzően filozófiai alapkurzust végzett, hallgatott, és aztán teológiai alapkurzust is. És ami nagy hatása volt rá Nagyszombatban, az a jezsuita színjátszás. Ez egy iskolai színjátszás volt, más rendeknél is ez akkoriban divat volt. Ezek ugye példázatértékű, vallásos vagy szentek életéből vett eseményeknek a színpadi, drámai megjelenítése voltak, és egyébként a város, az adott településnek ezt kivitték a rendházak falain kívülre, tehát ennek az adott település lakossága is részese lehetett. Tudni kell azt, hogy ugye ez a jezsuita tananyag, ez egy roppant kötött dolog volt. 1599-ben a Ratio Studiorum szabályozta véglegesen és nagyon hosszú távra azt a tananyagot, és az egész világra érvényesen, ez tényleg akkor már lehet mondani, hogy világot, mert Japántól Dél-Amerikáig értendő mindent, ahol jezsuita iskolák működtek, szerte a világon, ugyanazon tankönyvek, ugyanazon tananyag a különböző tantárgyakat illetően, ezek mind latin nyelvűek, tehát probléma is, és ugye magukat a szerzetesek is, a tanárokat is pár évente, 3-4 évente különböző állomáshelyekre, akár távoli területekre is elküldték, ők is ugye ezáltal nyelveket, idegen szokásokat ismertek meg, stb. És ez nyilván megint csak a tanítás hatékonyságára jótékony hatással lehetett. Tulajdonképpen ugye az osztálybeosztás, az iskola beosztás az a latin nyelvben való előrehaladás stációi szerint nevezték el, tehát ugye a grammatikai osztályok, a konjugáció, a deklináció volt ugye a tananyag, aztán ugye jöttek a szintaxis, ugye már a mondattan, és aztán ugye tovább a rétorika vagy rétori osztályok, tehát ahol már a beszédkészséget vagy latin beszédkészséget is fejlesztették. Nagyon hosszan lehetne erről egyébként beszélni, roppant érdekes, hogy még a szabadidőt is beosztották hasznosan, és arra is ügyeltek egyébként, hogy lehetőleg különböző anyanyelvű diákokat rakjanak össze, hogy ne tudjanak a modern nyelven érintkezni egymással, hanem csak latinul. Tehát ugye ez is a nevelésnek egyik része volt. Ami egy következő fázisban nagyon fontos lesz, az, hogy ugye Rómába kerül 3 évre, 1745-től kezdve. Nem volt ez ritkaság a 18. századi hazai püspökök körében, inkább az lehet kivételesen mondani, aki nem került oda. Volt néhány ilyen, de általában ott tanultak, ez a Collegium Germanicum et Hungaricum növendékei lettek. Hát ez is jezsuita kézben lévő intézmény volt, és a Collegio Romanoba, vagy a Collegium Romanoba, mint ugye egyetemen folytatták, vagy végezték tulajdonképpen a tanulmányaikat. Jó néhány tanár, ottani tanár is nagy hatása volt Eszterházira, ezt lehet tudni. Azon kívül, de nem kisebb hatást gyakoroltak rá az ottani látnivalók. És ez ugye nyilván majd nem kiderül, hogy hosszú távon meghatározva lesz a számára. Ugye egyrészt a barokk Róma, 17. század, építmények, ugye itt Berninire és Borominire kell gondolni elsősorban, az ő alkotásaik. És itt van ugye a Piazza Navonán a Sant'Agnese in Agone templom, ezt Borromini tervezte templomot. Itt hát sajnos ugye ez a festmény nem a legjobb szög, legszerencsésebb szögből ábrázolja, ugye a homlokzatából nem sokat látni. Viszont amit látni, és ez lényeges lesz, ez a két torony ott a bejáratot szegélyező, tehát szimmetrikusan szegélyező két torony, majd ennek még nagyon sok példát fogjuk látni az Eszterházy által készített építészeti tervek, templomtervekben. És hát amikor az ottani tanulmányai befejeződnek, búcsúzóul, az akkori pápa, 14. Benedek, aki egyébként egy reformpápa, egy nagyon művelt, tudós ember, egy egyházi reformer volt, fogadja őt magán audiencián, magán kihallgatáson, és hát jó atyai, jó tanácsokkal látja el. Példaképének választja Eszterházy Károlyt, nyilván gondolom, a személyes találkozásnak hatása is közrejátszhatott. És hát valóban 14. Benedek, aki ugye ebben az időben a janzenizmusnak, febronianizmusnak, tehát vannak bizonyos egyházon belüli, vagy katolikus egyházon belüli reform folyamatok is, amelyek valamelyes vagy több-kevesebb visszhangra lelnek, ezek ugye változó, hogy hol, milyen mértékben, de ő például ugye a nagyon nagy számú egyházi ünnepnapot redukálja, tehát elrendeli ezeknek a csökkentését, meg hát ezt a barokk vallásosságnak, vagy a népi vallásosságnak a túl burjánzó voltát is igyekszik hát nyesegetni, vagy visszafaragni. Amikor hazaér, akkor hát ugye a származása folytán, a rokonsága folytán, hát ugye ez a távoli nagybácsi, az ország prímása, hogy nyilvánvaló, hogy egy pompás, már fiatalon, egy pompás egyházi pályának az ígérete, vagy legalábbis a reménye várja, és valóban Eszterházy Imre mindent megtesz, vagy próbál megtenni azért, hogy ez így is legyen, azonban Eszterházy Károly ezt visszautasítja. Nagyon érdekes, hogy ő nem kíván élni azokkal a rokonságadta előnyökkel, amelyeket neki felkínálnak, és a saját családi birtokukra vonul el először, ugye ez pápa, vagy ennek a pápa Ugo de Vecser, a központja ennek a birtok komplexumnak, amit ő örököl meg egy családi osztozkodás révén. Az egyik bátyja, a katonatiszt, borzasztó költekező életmódot folytat, mindenét elkártyázza meg minden, és úgy döntenek a testvérei együttesen, hogy őnek egyfajta ilyen évjáradékot folyósítanak, és ő semmilyen birtokra nem tarthat igényt, mert az akkor ebek 30-adjára menne. És hát ennek a fiérek közötti megállapodás, osztatkozásnak a következtében hatalmas birtokkomplexum jut Eszterházy Károlynak a kezére, ami majd hát persze fontos lesz, mert ugye pénz nélkül nem lehet építkezni sem, természetesen. Tehát ő ott pápán egy végeredményben az ottani plébános munkáját segíti, mondhatni egyfajta káplán szerepkörben szinte kezdi a papi karrierjét, és hát aztán azért nem sokára, mégiscsak bár akarata ellenére, de a nagybátya ráerőszakol egy esztergomi kanonokságot, és aztán egy Szent Tamási prépostságot is, amit hát ő állítólag elég viszonyogva fogad el, míg nem aztán 1755-ben Mária Terézia hát kinevezi, igazából fölterjeszti ugye Váci püspökké, és hát ugye meg is kapja, először bocsánat, pozsonyi prépostá, de még a pozsonyi prépostságának az idején Mária Terézia a helytartó tanács, ugye ez 1724 óta működő központi intézmény, Pozsonyban székelő intézménynek az egyik tanácsosává teszi, még hogy a vallási ügyosztály egyik tanácsosá lesz Eszterházy Károly, nyilván testhez álló szerepkör. A birtokán, tehát itt a birtok központ, mindenki pápán elkezd építkezni is. Pontosabban egyrészt folytatja azt az építkezést, amit az apja kezdett el. Az építkezés a kastély, ugye a pápai Eszterházi kastély, amelyet Franz Anton Pilgrimmal, híres, hát Pozsonyban sokat építkező, vagy sokat tevékenykedő építéssel terveztetett meg még az apa. De Eszterházi Károly nem, mikor hát az apja meghal, akkor ő ezt nem sietteti ennek a befejezését, vagy kivitelezését, fontosabbnak tartja az egyházi építményeknek a szárba szökkentését, hogy így mondjam, és a helyi plébánia templomot, a Szent István vértanúnak szentelt a pápai plébánia templomot, amelyet Fellner Jakab és Grossmann József terveztek ilyen stílusban. Na ugye itt is már az a két torony, amit láttunk ugye a Piazza Navonán, az már itt is megjelenik, és nem más festi ki tulajdonképpen a főoltár, vagy festi meg a főoltár képet, mint Franz Anton Malberch. Tehát tulajdonképpen már itt pápán kezd összeállni az a kör, az építészek festő, részben festővel együtt, akik majd mondhatni, hogy élete végéig végig kísérik, vagy hát ugye mi ki nem halnak mellőle mondhatni, ezek a mesterek, tehát itt már megszületik az a kapcsolatrendszer, akikkel ő a későbbiekben is dolgoztatni fog. Fellner Jakab, aki hát ugye majd a líceumnak a befejező építésze lesz többek között, azt a Miklós nevű fivérét, akit ugye a szentpéterári követként már ismerünk, az ő tatai kastélyát építi, vagy tervezi meg. Tulajdonképpen Fellner a hírnevét ennek a kastélynak köszönheti, mert ez annyira tetszik mindenkinek, hát ugye az Eszterháziak sok vendéget fogadnak, úgyhogy sokan látják, és hát ennek köszönhetően ugye Fellnernek is hírneve szerez.

Elérkezünk a Váci püspöki időszakához, a rövid Váci püspöki, igazából effektíve másfél év volt az az időszak, vagy egy alig két év, amelyet ő Vácot töltött a püspöki méltóságban. 1759-ben nevezik ki a királynő, de hát ugye 60-ra lesz meg a pápai jóváhagyás, megerősítés, és 61-ben már ez véget ér, mert ugye akkor már egri püspökké fogják őt kinevezni. Persze ezt nem tudhatja előre akkor, hogy ez ilyen rövidre szabott az Váci időszaka. Nagy tervekkel áll neki az egri egyházmegyeben tevékenységének. Hát egyrészt ugye, mint minden püspök, és ez a trentói zsinatnak határozata alapján kell megvalósítani. Magyarországon ugye tehát a török miatt roppantnak késéssel történik sokszor, vagy történt meg sokszor, ugye, hogy minden püspöki székhelyen legyen ugye egy papnevelő intézmény, tehát egy papi szeminárium legalább legyen. Hát ő is ugye Vácot létesít egy ilyet. Aztán Váci Székesegyház, ez a terv, ez egy Váci Székesegyház terv. Itt is ugye az a két torony, ami visszaköszön, ez Pilgrim tervezi egyébként neki, tehát ugyanaz az építész, aki ugye a pápai kastélyuknak is a fő tervezője volt. Lehet tudni azt, hogy itt egy nagyszabású együttest képzel el Vácot, tehát ugye a Székesegyház, ott is egy püspöki palotát, és a papi szemináriumot egymás tőszomszédságában képzeli el, és ezeket a római Szent Péter tér, a Bernini-féle kolonnádnak egyfajta, hát így szerényebb változatát tervezteti meg, tehát egy kis Rómát, ezt nem is, ezt hangoztatja is, hogy egy kis Rómát akart volna létesíteni Vácot. Hát ugye ez nem valósult meg, ugye a rövid idő miatt, ez nyilvánvalóan nem is valósulhatott meg. Aztán az utóda, ugye a Migazi püspök lesz, akinek nem tetszik ez a terv, amit megörökölt Eszterházytól, hanem ő aztán a Isidore Canevaléval tervezheti azt a klasszicista székesegyházat, ami hát már mai napig is ugye megvan Vácot. Szerényebb méretű, mint amit Eszterházy elképzelt annak idején. A rövid Váci tartózkodás után elkezdődnek az egri évek, ugye 37 év, hát ez már egy hosszú időszak. Ő az a püspök, a leghosszabb ideig állt az egri egyház megye élén. Hát ugye nyilvánvaló, hogy a nagyszabású építkezésekhez, meg mindenféle tervekhez a birtok gazdálkodása, jó gazdai szerep az nélkülözhetetlen volt. Ezt ugye a saját magánbirtokain is lehetett tapasztalni, hogy évente visszajárt pápára, és akkor ugye volt tetemre hívás ugye a gazdatisztek, és nagyon szigorú kimutatásokat kellett vezetni, stb. Tehát ugye nagyon rövid pórázon tartotta őket. Köztudott, hogy az egri egyházmegye óriási volt, ugye most az Erdélyt leszámítva, viszont a lakosság többsége ugye nem katolikus volt, a legnagyobb volt az országban, ez egész a lengyel határig, és a Kárpát alján is magában foglaló hatalmas területre terjedt ki. A püspöki birtokok, azok Heves, Külső Szolnok, Borsod, Aba, ugye Zemplén vármegyében terültek el, tehát csak azok a birtokok, és a szolgálati birtokok is meglehetősen kiterjedtek voltak. Na most egyrészt még mindig sok helyütt érezhető volt a török korszaknak a áldatlan hagyatéka, többek között az, hogy a népesség eloszlásának az egyenetlen volta. Ennél fogva voltak olyan települések, amelyek nagyon gyér népességgel rendelkeztek. Ő ezen úgy próbált segíteni, hogy például német telepeseket, ami hát akkor elég általános volt, itteni közeli falvakba, Kerecsen, Magdár, Kápolnára például telepített németeket földművesnek, ugye, hogy aztán legyen bevétel a munkájuk gyümölcse eredményeként. Őket persze nem telepest hosszabb, rövidebb időre mentesíteni kellett a földesúri terhek alól, mert különben nem jöttek volna, hát a mézes madzagot kellett húzni. Viszont a távoli falvak, amelyek a központtól nagyon messze estek, azoknak a dézsmáit bérbe adta, tehát tulajdonképpen ugye, mert ugye a beszállítás, termény adóztatásnak egyszerűen technikailag problematikus lett volna, úgyhogy ezt így oldotta meg ilyen módon a bevételt. És hát emellett ugye az akkor nagyon korszerűnek számító, istállózó szarvasmarha tartást
is bevezette helyenként. Ez ugye, ahogy abban az időben mondták, svájcer tehenészet, ugye így hívták. Ezt, mert ugye ez a svájci, ez a milka tején. Mi viszont ugye a tejelős fajta, ugye ellentétben ugye a ridegen tartható szürke marhával, de viszont ez sokkal igényesebb volt, tehát ezt istálóba kell tartani, ami költséges tartást igényelt. Szóval elmúlt már az a áldott törökkori állapot, amikor ugye hogy a marha ment ki, és a pénz jött be, hát ez most vége volt már, amikor a szarvasmarhát húsáért adták el. És hát ugye a földesúly jövedelmeket minden módon igyekezett megfogni. Ennek Eger városa, ugye mezővárosa, kárvallotja volt, mert ugye nem engedte ki a kezéből, és ennek sokáig ugye a püspök utódok a 19. században is az elhúzódó vita lesz ugye a város és a káptalan, illetve a püspök között, mert ugye a káptalan és a püspök a földesúra volt a földesúra Egernek, azért nem engedte ki a markából, nem engedte ugye a szabad királyi várossá minősülhessen át Eger, mert ugye egyben a földesúri jövedelmeket veszítette volna el ezáltal. Noha második József második alkalommal, amikor Egerben járt 1787-ben, akkor megígérte ezt az előjáróságnak, de hát túl rövid ideig ért ahhoz már, hogy ez megvalósulhatott volna, úgyhogy ebből nem lett semmi. Aztán arra is volt gondja, ugye a rengeteg építkezéshez hát kellett építőanyag, jelesül tégla. Most egyrészt ugye az egri várban azért volt kőanyag bőven, ugye a fél belváros azért abból épült, azt tudjuk, de másfelől azért kellett tégla is, rengeteg tégla kellett, és gondoskodott arról, hogy az akkor újdonságnak számított, a Bükkben szénbányákat is ugye föltártak, és hogy ugye a szénnek a hatás sokkal jobb, mint a fájé, tehát aki a tégla égetéshez ez nagyon előnyös volt, vagy hát hatékonyabb volt. Másrészt pedig márványbányászatot is újra indítottam, most itt nem kararai minőségűre, hanem igazi márványra kell gondolni, csak így hívták, az igazából olyan márványérzetetű mészkövet, felső tárkányban, ugye, ahol a kontraszti kastélyt építette, ugye a Barkóczi, amit ő meg lerombolt. És ugye ez az a Franz József nevű pallér, vagy hát köműves mester, aki az érsekkerti kapukat építette, hát ő még egy ilyen fűrészt is készített, amivel ezt a mészkövet hát elég jól lehetett vágni állítólag. Hát kárvallotja lett, ugye ez a szigorúan gazdálkodó Eszterházy Mária Teréz 1767-ben kiadott úrbéri rendeletének. Mert ugye az úrbéri rendeletnek az egyik leglényegesebb eleme az volt, hogy országosan egységesítette a robotnapok számát, ugye egy napban limitálta, tehát nem lehetett nyakló nélkül robotoltatni. És hát ezt ugye Eszterházy több királyi rendelkezés mellett ezt is rendkívül zokon vette, mert hát ugye ő azért nem volt túlságosan szívbajos és kíméletes a robot igényeit tekintve. Nos, mindezek után ugye az egri építkezések, amelyek ugye elkezdődnek a püspöksége idején. Hát nem hoztam ide, mindenki ismeri a püspöki palotának a tervét, ami csak bővít, ugye az a bizonyos kocsi áthajtó, meg a belül a lépcsőház, a dísz lépcsőháznak a hozzáépítésével, és a magánkápolnával, tehát mi a püspök magánkápolnája, és amelyet mennyezetét Kracker festette ki, de ez nem maradt ránk, csak egy rajz, egy színezett rajz maradt fenn róla, tehát alapján tudjuk elképzelni, milyen lehetett, mert 19. század elején ezt átépítették, egy sérülés miatt kellett átalakítani. Bár már pontosabban csak a festmény, mert egyébként a kápolna az érintetlenül megmaradt. Nagyon érdekes egyébként, hogy nem is olyan régen tárták föl, tehát ugye a restaurálás, ahogy nem tudták, hogy ott van. Egy hatalmas szekrény volt a bejárati ajtaja előtt, amelyik elfette a teljes ajtót, méretet, és az oroszok nem vették észre, hogy ott van valami a szekrény mögött. És így maradt meg, még pár évvel ezelőtt egy dolgozó művészettörténész kolléganőr volt kedves, a restaurálás előtt megmutatta a kápolnát, hogy maradt meg, csodálatosan meg. Hát persze nagyon szürke, szóval csúnya piszok porrá ragadt, de érintetlenül. Tehát ez tényleg fantasztikus szerencse volt. És a másik ugye a Székesegyház. Itt is tervezett ő Székesegyházat, vagy terveztetett. Itt vannak azok a tervek, tulajdonképpen két Székesegyház terv van itt, amelyet ő elképzelt. Úgy gondolta, hogy
már akkor ugye a líceum épülete állt, és hogy egy ahhoz méltó méreteiben, tehát ugye homlokzat méretében is méltó nagyságú söki templomot épített. Grossmann Józseftől kért terveket, meg itáliai, római templomok és egy-két bécsi templomnak is a tervét ehhez, hogy hát segítsenek ebben neki. És végül Grossmannal és Cillach Györggyel, aki egy kamaraépítész volt, terveztette meg ezt a két tervvariáns készült tulajdonképpen. Ugye itt is az a két tornyos variáció, nyilván ez neki nagyon-nagyon tetszett szívügye volt, és mindenütt ezt akarta megvalósítani. Amit tudunk, hogy ebben meg nem valósult épületről, hogy jóval nagyobb lett volna a mostani bazilikánál a líceumra néző, tehát a fő bejárati oldala, jóval hosszabb lett volna. A másik az, hogy ezeknek a mestereknek, akik ugye részben már ugye pápáról ismerősek voltak neki, és ez dolgoztatott velük Egerben is, aztán itt tenni a városon belüli más ugye épületeknek, meg más, meg akár festészeti ügyekről is dolgozott másutt is, ugye a Minorita templomban is, akár vagy itt ezt a nagy téposti palotában is ugye dolgoztak az ő emberei, tehát meg a Kispéposztiban Krakker megint, tehát ezek mintaadónak minősültek. Végeredményben az építészetről, főleg az építészetről beszélve, hogy ezek mennyire öncélú dolgok. Nem egészen, tehát ugye külön kell választani a családi reprezentációs célú kastélyépítészeti vonulatot a templomépítészettől. Hát ugye ez banális lesz, amit mondok, de közismert, hogy ugye a barokkban, és ez valóban a trentói zsinatnak ugye az 1545 és 63 közötti nagy zsinat, vagy meghatározó jelentőségű zsinatnak az egyik rendelkezése volt, vagy vívmánya, úgy tetszik, hogy nem a racionális hit, vagy a megértés, ami ugye a reneszánszban van egy ilyen naív elképzelés, hogy megismerhető a világ, stb. Ugye szépen rendezett és perspektívikusan és szimmetrikusan megoldható. Most nem akarnék ebbe belemenni, hogy miért fordult ez az ellentétjébe, ugye a 16. században a felfedezések, olyan tudományos eredmények, vagy tudományos benyomások, amelyeknek a magyarázatát nem tudták adni. Csak egyszerűen szembesültek vele. Ugye itt az új földrészeknek a felfedezés, ottani élővilág, állat, stb., amelyek mint szörnyek ennek. Meg ugye az egész manierizmus ennek a lenyomata, hogy ugye fölborítja azt a reneszánsznak a díszítő elemeivel, de egy tudatos szabálytalanság, rendezetlenségbe viszi át. És a reformációra való ellenhatásként ugye a trentói zsinatnak az a utasítása, ahogy tetszik, hogy tulajdonképpen nem a megértést kell erőltetni, ami úgysem megy, ugye az emberi elme véges, ugye nem tudja felfogni ugye a gondviselőnek a szándékát, hanem az elfogadás, és tulajdonképpen ugye az engedelmesség ezáltal. Na most ugye ehhez kell az a barokk lenyűgözője, ahogy a német szakkifejezéssel mondják, hogy a művészettörténelmi Gesamtkunstwerk, tehát ilyen együttes műalkotás, aminek a festészet, az építészeti elemek, az ornamentális díszek, azok mind egy közös ikonográfiai programot alkotnak. És hát ugye ennek ugye a Rómában első emléke, az Il Gesù templom, ugye a Jezsuita központi templom, de végeredményben ez ugye tovább megy a 18. században, a török miatt ugye Magyarországon igazából a 18. században bontakozik ki. Tehát ez egy tudatos egyházi propaganda, és tulajdonképpen ugye hát az ellenreformációs katolicizmusnak az egyik nagyon fontos eszköze ez a fajta hatáskeltés. De hát ugye nyilvánvaló, hogy itt a művelődés politikában természetesen az iskoláknak is hát nagyon fontos szerep jut. Ebben az időben Magyarországon hát ugye a történeti előzmények okán gyengén ellátott az iskolahálózat, alacsony színvonalú iskolákban kevés van, tanári kar sem áll a helyzet magaslatán, stb. Ugye rengeteg probléma van. És ugye Eszterházy Károly hát maga lehetőségein belül igyekszik ezen segíteni, amennyiben ugye úgynevezett triviális, így hívták akkor az alsófokú iskolákat, létesít ott, ahol ilyennek nem voltak az egyházmegye területén, illetve hát rendbe hoz igyekszik olyanokat, ahol volt, csak éppen tönkrement, vagy rossz állapotba került.
itt a híveknek a megnyerésének is fontos eszköze, hogy azért valamelyest egy kicsit korszerűsíteni a tananyagot. Hát ugye a Petrus Canisius, a híres humanista által készített és mindenütt forgalomban lévő katekizmust, ő kicseréli egy modernebbre, egy kortársira, amit Nagy Ferenc, egy Törökszent Miklósi plébános megrendelésre készítettek, és az egri nyomda, ugye a püspöki nyomda állít elő, illetve sokszorosíthat nagyon sok példányban, mert ugye hát erre szükség van. Hát aztán ugye itt kezdődnek az összeütközések, ugye a más felekezetű, vagy más többségében más felekezetű településekkel, ugye a nagy rész református településekkel, ahol ő létesít iskolát, de persze katolikus iskolát, ahol ugyan járhatnak reformátusok, de hogy aztán kihal, vagy megöregszik a tanító, akkor ugye már csak katolikus tanító enged oda, és hát ebből aztán mindenféle feszültségek keletkeznek. Amikor második József itt járt első alkalommal 1784-ben, akkor egy csokorra való gyűjtött össze ezekből a panaszokból, amiket ugye a protestánsok, hát Eszterházy Károllyal kapcsolatban előtte megfogalmaztak. Második József, amikor trónra lép 1780-ban, akkor új módon próbál központilag segíteni ezen az áldatlan iskola hálózati helyzeten, hogy vegyes felekezetű iskolák felállítását rendeli el, tehát ahol a felekezeti hovatartozástól függetlenül járhatnak a gyerekek. Ez olyan településeken gondolja megvalósíthatónak, ahol egyik felekezet sem olyan számos, vagy olyan népes, hogy önmagában, vagy egymagában tudjon iskolát állítani, tehát akkor ugye egy ilyen összefogásra gondolja. Na, Eszterházy ez nagyon tiltakozik ez ellen, mert ugye hát ez nyilván a katolicizmusnak, vagy a katolikus vallásnak az elsődlegességét azért hát legalábbis gyengíti, vagy ha éppen nem kérdőjelezi meg. Tehát ugye, amikor József meghal, akkor vissza a babaruhát. Ugye Kazinczy Ferenc lesz, aki ugye református, és aki a kassai tankerület élére állít József, és ő találkozik ez ügyben, hát ugye kell hivatalból találkozni, ebben ugye a kassai tankerület az egri egyházmegye területére esik, tehát kell találkoznia, és két ízben is találkozik Eszterházyval. Ő jó benyomásokat, szépeket ír Eszterházyról, mondjuk azt nem mondja, hogy milyen toleráns, ez idáig nem fajul, de hogy nem annyira elutasító, mint amilyen a híre. De hát ugye ezt már irodalomtörténészek azért kibogaráztak más összefüggésből is, hogy Kazincéval volt egy olyan hajlam, hogy aki nagyon tisztelt, azért olyan rosszakat nem írt. És hát ugye a főműve, a fő szellemi főműve az az egyetem terv, ugye a meg nem valósult egyetemnek a terve. Meg természetesen megvoltak ennek Egerben az előzményei. Ugye már rögtön a török alóli felszabadulás után, 1687-ben szabadul fel Eger, a következőben, 88-ban már van jezsuita gimnázium Egerben. Tehát a jezsuiták villámgyorsan ideértek, hát ugye majd Telekesi lesz, aki ugye pártfogója őket, és hát a pap nevelést, papi utánpótlást is rájuk fogja bízni, tehát a papi szeminárium a kezükbe kerül Egerben legalábbis. Akkor is egy ideig, addig, amíg Barkóczy püspöksége idején. De egyébként az az érdekes, hogy Barkóczy szintén Rómában tanul, szintén a jezsuiták nevelik, és az első dolga, hogy a jezsuitákat a pozícióból kizetszelni, magyarul. Tehát, hogy egy jezsuitátlanítás, ami egyébként nem egyedülálló, ez nem egri, vagy nem Barkóczynak a sajátossága, egyébként Eszterházyra is jellemző lesz, hanem ez Bécsben is lezajlik, a Bécsi Egyetem, ugye a monarchia területén mindenütt csak jezsuita egyetemek vannak, és kiveszik a jezsuiták kezéből, és ez Bécsben kezdődik. Ez, és a világi, a ottani püspök, illetve akkor már érsek, az egyik zászlóvívője ennek a folyamatnak, egyébként Migazi. Tehát ez nem egyedülálló dolog. Na most egyrészt tehát ez történik, hogy ugye kiveszi a jezsuiták kezéből, és a saját püspöki felügyelete alá vonja, tehát magyarul ugye egy püspök által felügyelt papi szeminárium lesz. A másik, hogy ugye 1740-től működik egy, hát a Foglár György által létesített, alapított jogi akadémia, vagy hát jogi iskola, de hát ez tulajdonképpen még csak egy felsőfokú képzést adó tanintézmény, ahol egyébként nagyon neves tanárok vannak. Huszti István a jogtörténet írás számon tartja, méghozzá azért, mert egy Jurisprudencia Praktika című tankönyvnek szánt munkának a szerzője ő, többek között, és ez a
tankönyv, ez hosszú évtizedeken át az egész országban, tehát mindenütt, ahol jó, hát nincs olyan sok helyen, igazán, ahol jogi felsőoktatás lett volna, de mindenütt, ahol volt, ott ez tankönyv alapműnek számított, és hát nagyon sokáig hivatkoztak is rá.

0: Az elmúlt közel egy órában dr. Kalmár János történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzora, az Eszterházy Jánom kutatócsoport szakmai vezetője előadásában Eszterházy Károly művelődés és kultúrpolitikáját, annak céljait és hosszabb távú hatását mutatta be. Az előadás szerkesztett változatának következő részét jövő héten ugyanebben az időpontban sugározzuk. Köszönjük figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: közösséggel zárult. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra, október 9-e és 11-e között. A résztvevők a debreceni Radony Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi istenszülőhöz. Terdik János pasztorális helynök már 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre a jelentkezés már elkezdődött. Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben valakinek zarándokkendője, imaórás füzete vagy imakönyve van, a szervezők kérik, hogy hozzák magukkal. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának docensét jelöli, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította. Hantosi István, a bizottság tisztás elnöke az ülés kezdetén arról beszélt, hogy óriási társadalmi elvárás és felelősség kíséri a hivatal tisztségviselőinek kiválasztását. Tekintettel arra, hogy a Tisza párt egyik legfontosabb vállalása a múlttal való szembenézés. Baka András köztársasági elnök részvétét fejezte ki a nepáli-kínai természeti katasztrófában érintett minden áldozat családjának. A Sándor Palota közösségi oldalán csütörtökön közzétett bejegyzésben azt írták, hogy a nepáli áradásokban 3 magyar honfitársunk is eltűnt. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezi ki minden áldozat családjának. Olvasható a bejegyzésben. Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt a miniszterelnök, ma napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, ősszel az országgyűlés elé terjesztik az új klímatörvényt, a vízgazdálkodás új szabályait, felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket és ha kell, bővítik azokat. Hozzátette, azokat a beruházásokat is felülvizsgálják, amelyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják azt is, miért nem indultak el. Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, valamint a Batthyány Lajos Alapítvány és Áder János szervezete a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a 3 közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak. Szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást és működtethetnek programokat. A miniszterelnök hozzáfűzte, a döntéssel véget ér a különleges KEKVA státusz és az ehhez kapcsolódó állami vagyon feletti rendelkezés, illetve az állami finanszírozás. Az egyik legmagasabb ukrán állami kitüntetést, a szabadságrendjét adományozta Elon Musknak, a SpaceX és a Tesla tulajdonosának az ukrán elnök. Az amerikai milliárdos az orosz invázió kezdete óta Starlink terminálokat biztosít Ukrajnának. Új irányelveket fogadott el a kormány az ENSZ közgyűlés 81. ülésszakán résztvevő magyar küldöttség munkájához. Magyarország elítéli az orosz katonai agressziót és támogatja Ukrajna szuverenitását és területi épségét, ugyanakkor tárgyalásokat sürget a tartós béke és a biztonsági garanciák érdekében. Nem kapta meg a tegnapi napon a szükséges támogatást az Országgyűlés Művelődési Bizottságában a Független Közmédia Testület 3 jelöltje. Moly Zoltán, Marti Zoltán és Siklósi Beatrix egyaránt 4 igen és 7 nem szavazatot kapott. Végül az időjárásról. Csökken a felhőzet, a keleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 28 és 34 fok között alakul. Északkeleten pár fokkal alacsonyabb lehet a csúcsérték. Híreinket hallották.
1: A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
2: Hangolódjunk együtt!
3: Kedves hallgatóink! A következő percekben a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium 2024. április 21-ei műsorának ismétlését hallhatják.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen!
4: Szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium

0: Rádium iskola rádiósainak nevében. Műsorunkban riportot hallhatnak iskolánk vezetőjével, Sebes Péter igazgatóúrral, akit az elmúlt második fél év eseményéről kérdezünk. Legutóbbi beszélgetésünk óta milyen iskolai rendezvények, szakmai napok kerültek megrendezésre az intézményben?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Rengeteg program van folyamatosan a keriben. Így a teljesség igénye nélkül ugye volt egészségnapunk, mi adtuk a március 15-i városi műsort, ami hát azt mondhatom, hogy nagyon nagy siker volt, rengetegen gratuláltak, köszönték az iskolának a színvonalas műsort. Lelki nap volt, pi nap volt, humán szakmai nap volt, teremtésvédelmi napunk volt, véradást szerveztünk, a Rákóczi Szövetség pályázata kapcsán felvidéken voltak az osztályaink. Az Erasmus programban részt veszünk, és most a szakmai úton a kollégák voltak kint Görögországban. A Magyar Nyelv Múzeumában a betűvetők versenyen ott voltunk, könyvtárhasználati versenyen ott voltunk, bankkód, Zrínyi, pénziránytű, rengeteg program volt, és rengeteg rendezvény, rengeteg verseny.
0: Az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen 11. alkalommal került megrendezésre a Tehetség útlevél a felsőoktatásba program, melyre középiskolás diákok tudományos igényességgel megért pályamunkáit vártak. Milyen eredményről számolhatunk be ezen eseményhez kapcsolódóan?
1: Igen, itt nagyon büszkék vagyunk a diákunkra, Ricuk Ingára, Bihari tanárnő készítette föl, aki azt mondhatjuk, hogy kiemelkedően szerepelt ezen a versenyen. Ő ugye az oktatási ágazatban tanul, és az volt a feladat, az volt a pályamű, hogy a pénzügyi tudatosságra való nevelést mutassa be, és hát ez a szereplése, ez gyönyörű volt, és az iskola számára ez egy nagy sikert hozott. Ő még egy nagyon fiatal diák, de azért vagyunk büszkék rá, 9-es, mert látszik az a tehetség, ami benne van, látszik az, hogy nagyon sok versenyen lehet szerepeltetni, és még egyszer hangsúlyozom azért ezt a kettőséget, vagy az ágazatok közötti kapcsolatot, hiszen ő oktatási ágazatban van, és mégis az oktatási ágazat, vagy ennek ellenére, vagy ezzel párhuzamosan, ami nagyon-nagyon jó, mutatta be a pénzügyi tudatosságra való nevelést. Olyannyira jól sikerült ez a pályaműve, hogy már voltak gyakorló óvónők, kollégák, akik elkérték ezt a munkát, hogy szeretnék természetesen a forrást megjelölve beépíteni a tervező munkájukba.
0: Iskolánk tanulói rengeteg versenyen vettek részt, ilyen például a Szakmasztár, a Nemes Lihamér, vagy éppen a Kozma László. Milyen eredményeket értek el ezen versenyeken?
1: Minden ágazatban igyekszünk minden versenyen ott lenni. Nagyon fontosak a városi versenyek, de nyilvánvaló egy olyan megmérettetés, ahol akár megyei, akár pedig országos porondra lépünk, mégis egy nagyon határozott összehasonlítást ad az intézménynek. Ezeken a versenyeken mind megyei, mind pedig országos szinten, ugye mondhatom, hogy van olyan verseny, ahol dobogós, van olyan verseny, ahol az első 10-ben benne vannak. Azért ez az iskolában folyó, az ágazatokon folyó szakmai munkát dicséri, hogy igen, bármelyik ágazatban nézünk, és akkor amit itt felsoroltál versenyeket, ott mindenütt kiválóan megállják a helyüket a diákjaink. Nyilván a versenyeknek a tapasztalatait egy picit reflektálva a munkánkra be tudjuk építeni a tervező munkánkba is, tehát azért ezeken a versenyeken való szereplés, a megyei és országos versenyeken való szereplés, a nagyon jó helyezés, ami megszületik, és az, hogy benne vagyunk mindig az első, mondhatom, 10 között, és még egyszer hangsúlyozva van, ahol ugye dobogós helyen az első 3-ban, azért ez mindenképpen a munkánkat dicséri, a kollégáknak a munkáját dicséri.
0: Iskolánkban idén is megrendezésre került az egészségnap. Az érdeklődők 3 előadást hallhattak, miközben mindenkinek lehetősége volt különböző szűréseken is részt venni. Mennyire fontos a kerében az egészséges élet, vagy éppen az egészséges életre való nevelés?
1: Kiemelt feladat, és akkor minden betű annyit ér, amennyit végrehajtunk belőle, hogy egy programban, egy munkatervben, amikor ezt behelyezzük, és ott van mondatokba foglalva, akkor szépen hangzik. És ezek azok a gyakorlati dolgok, amikor számunkra is meglepetést okozott, pozitív értelemben, hogy mennyi diák vett részt a szűrésen, mennyi diák tartotta azt fontosnak, hogy igen, ott a doktornő elmondja, illetve a kollégái, az asszisztensek elmondják a véleményt, egy-egy értéket kiértékeljenek, megbeszéljék, hiszen azért az látszik, hogy A mai, ugye szokták mondani, hogy rohanó világ érinti a diákokat is, az egészségtelen táplálkozás, az energiaitalok fogyasztása, mind-mind-mind. Az előadások ugye azt célozták meg, hogy ennek a káros hatásaira felhívják a figyelmet, és a szűréseken pedig konkrétan, egzakt módon megfoghatóan kiértékelésre került, hogy egy-egy diáknak hol vannak gondjai. Nyilván akkor a doktornő ott előírta, vagy elmondta, hogy merre lépjen tovább, vagy pedig hol vannak olyan javaslatok, amit igen is be kell tartani ahhoz, hogy ne legyen későbbiekben probléma. Nyilván az előadásokban pedig még egyszer hangsúlyozva felhívták az előadók a figyelmet arra, hogy mennyire fontos az egészséges táplálkozás, mennyire fontos az, hogy odafigyeljünk ezeknek az energiaitaloknak, vagy pedig ugye, főleg ugye a cukor, a rengeteg édesség, a mozgás szegény életmód, a sportra hívtuk föl a figyelmet, hogy igen, nagyon fontos a mozgás, a kirándulás, a sport, nem csak azért, mert ugye megnézik, gyönyörű tájakat láthatnak, hiszen azért itt vagyunk az Emplén szívében, tehát meg is kell ismernünk itt ezt a gyönyörű környezetünket, a teremtett világot, egy-egy túra az Emplénben egy gyönyörű lehetőséget ad arra, hogy felfedezzük a szépségét az Empléni tájnak, a teremtett világnak, mellette pedig ezek a túrák, illetve a sport arra ad a lehetőséget, azt szolgálja, hogy épp testben, épp lélek legyen, és ez nagyon fontos.
0: Már hagyományosnak mondható, hogy a Bankcode versenydöntője nem zajlódhat le a katolikus keri diákjai nélkül. 2 évvel ezelőtt országos 2. hely, a tavalyi évben országos 6. hely lett a diákjainké. Hogyan sikerül ezen a területen folyamatosan ilyen egyenletes teljesítmény nyújtani?
1: Igen, javítanám, hogy a 4. hely, nem 6., tehát 4. helyen végeztek a diákok. Magában a Bankcode egy komoly verseny. Ugye a pénzügyi tudatosság, a pénzügyi tudatosságra való nevelés, az szerintem minden korosztály számára fontos, főleg a diákok számára meghatározó, hogy igenis tisztában legyenek dolgokkal. Nyilván ágazatként nálunk ugye ez külön megjelenik, de nem csak a gazdálkodás és menedzsment ágazatban jelenik meg, hanem iskolai szinten is. És ez a verseny, ennek a versenynek a komolysága ugye azt eredményezi, azt hozza, hogy a diákok egy nagyon nívó versenyen vesznek részt országos szinten. Azt, hogy ugye most a 4. helyet ismét sikerült elérni egy nagyon neves mezőnyben, ez pedig nyilván a szakmai, ahogy hangsúlyoztam az elején is, a szakmai munkát dicséri. Ugye a pénziránytű alapítvány koordinálja, a pénzmúzeum, tehát olyan komoly szakmai háttere van ennek a versenynek, amely szakmai háttér adja a versenynek a komolyságát, és az itt elért eredmény pedig tényleg megérdemli azt, hogy gratuláljunk a diákoknak, illetve a kollégáknak.
0: Idén a Szent István osztály címet az oktatói testület döntése alapján a 12. A gimnáziumi osztály nyerte el. Milyen szempontok szerint kerül kiosztásra ez a díj?
1: Több szempontot mérlegel a testület, mikor a díjat odaítéli. A tanulmányi eredmény, a versenyeken elért eredmények, a lelki élet, az iskola életébe való bekapcsolódás, és ugye a 12. A-nál ugye a javaslat szerint, vagy az elfogadott laudáció szerint meghatározó volt ezek a szempontok. A tanulmányi versenyek, a közösség, az, hogy az intézmény életébe, azért azt lehet mondani, hogy ők egy gimnázium osztály, 4 évig nem tudtunk olyant mondani, hogy onnan ne jelentkezzenek diákok, még az utolsó pedig most már a finishbe érnek, hiszen itt van az érettségi, a felsőoktatásban való bejutás, és hogyha megkérdezzük, akkor azonnal tesznek az intézmény érdekében. Tehát ez volt az, ami meghatározó volt. Ezen javaslat, és ezt a javaslatot fogadta el ugye a testület, és így ítéltük oda a Szent István osztály címet. De hát ugye ez egy nyitott kérdés, egy nyitott díj. A következő években itt van minden osztály előtt a lehetőség, hogy pályázzanak erre a díjra.
0: Pap Nikoletta, sátoraljaújhelyi diák bekerült a Szabó Kálmán tehetségprogramba. Hogyan valósul meg az intézményben a tehetséggondozás?
1: Nagyon nagy hangsúlyt helyez mind a két részre az intézmény, a felzárkóztatásra is és a tehetséggondozásra is. Itt ugye a 5-ös Lórán Tudomány Egyetem pályázatán vett részt, és ott felelt meg, és így került be ebbe a programba. Tovább tanulásában is ugye ezt az egyetemet jelöli meg. A tehetséggondozásban a kollégák nem csak egyéni foglalkozások keretében, a tanórákban való programban a beépítik ugye a tanórákba is a tehetséggondozást, hanem külön is foglalkoznak a diákkal, és ugye osztályfőnöke Pongó tanárnő, aki mentorálta és segítette, hogy ebben a pályázatban részt vegyen és megnyerje ezt a pályázat. Nem volt egyszerű, ugye, ahogy elmeséli, ahogy elmondja, ez egy komoly megmérettetés volt, és nagyon örülünk, hogy bekerült ebbe a pályázatba.
0: Géci Márk, iskolánk 11. A-osztályos tanulója kapta meg a polgármesteri ösztöndíjat. Ez a díj minden évben átadásra kerül. Mit tudhatunk Markról, illetve miért esett rá a választás?
1: Mark egy nagyon szorgalmas diák, megint azt tudom elmondani, ahogy a osztály megítélésén és a tanulmányi versenyeken való részvétel, az iskola életében való részvétel, és Mark személyiségében, lelkiségében pedig a egyházmegyei életbe való aktív bekapcsolódás is, hiszen ő nem csak folyamatosan szolgálatot teljesít, ugye a főplébánián, hanem a katolikus karitász munkájába bekapcsolódik. Ez ugye egy fontos dolog, nem csak nála, hanem bármelyik diákunknál, akit arra tudunk ösztönözni, hogy a karitász munkája aktívan, és ő nagyon aktívan részt vesz. Így esett rá a választás, így javasoltuk, és fogadta el, ugye polgármester úr, és kapta meg ezt a díjat. Ő is ezt hangsúlyozta, nyilván fontos a tanulmányi eredmény, az is fontos, hogy az iskola életébe tesz, aktív részt vesz, de nagyon fontos az, hogy a katolikus karitász munkájába önként a szabad idejét feláldozva, hiszen azért ez nem jellemző, vagy nem folyamatosan szabad idejét feláldozza, és a katolikus karitász munkájába részt vesz. Ezért esett rá a választás, és ezért kapta meg a díjat. Gratulálok neki innen. És ugye az, ami fontos, hogy azért általában 11-esként még nem szoktunk jelölni, hanem a 12-esek közül jelölünk. Nyilván ez is bizonyítja azt, kiemelve ugye az ő munkáját, hogy ő már 11-be letett annyit az asztalra, hogy méltónak találtuk, illetve találta arra a grémium, hogy megkapja ezt a díjat.

0: Hangoló, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
1: Műsorunkban riportot hallhatnak iskolánk a Sátoraljóújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium vezetőjével, Sebes Péter igazgatóúrral, akit az elmúlt második fél év eseményéről kérdezünk. A Vízvilágnapja minden év március 22-én megtartott esemény. Alkalmunk nyílik ekkor felhívni a figyelmet a vizek és a vízes élőhelyek élővilágának fontosságára, édesvízkészleténk megvédésére. Hogyan valósult meg idén ez az esemény?
2: Ugye a teremtés védelem az egy kiemelt és fontos, hangsúlyos rész az iskolai életében. Ehhez kapcsolódott ez a rendezvény is, ahol nem csak programokban, nem csak a tanórákon, nem csak az osztályfőnöki órákon, hanem ugye az oktatói testület is felhívta arra a figyelmet, demonstrálva ugye a kék színnel, illetve a vízcseppnek a formázásával az aulában, ami a diákok örömére szolgált, vagy először érdekesen figyelték, aztán kialakult, hogy felhívjuk a figyelmet erre, hogy mennyire fontos. Nyilvánvalóan a teremtésvédelemben számunkra, főleg itt ugye a Kárpát-medencében bizonyos dolgok evidensek, hogy van. És mikor a hiánya mutatkozik, akkor van óriási probléma. És az látszik, hogy és arra kell nevelnünk, és erre szeretnénk felhívni a figyelmet a diákoknak, hogy a mérhetetlen pazarlás, a fogyasztói társadalomnak a gondjai, problémái, azok már nekik is, de hát nyilvánvaló a későbbi korosztályoknak óriási problémát fog okozni. Tehát számunkra a víz, az édesvíz, az egy érték, és szerettünk volna, vagy szeretnénk rámutatni folyamatosan arra, hogy ezeket az értékeket, a teremtett világnak az értékeit óvjuk, védjük, és figyeljünk oda rá. Ami számunkra természetes, hogy megnyitjuk a csapot, és akkor az mások számára érték, vagy olyan hiány, ami óriási problémát okoz társadalmi szinten. Talán, hogyha egy picit rá tudunk világítani, hogy figyeljenek oda arra, hogy takarékoskodjanak, figyeljenek oda arra, hogy egy akár profán dolog, de egy fogmosáskor ne úgy, hogy megnyitom a csapot, és egy fél óráig mosom, és közben pedig folyik ki az édesvíz. Hogyha rá tudunk erre mutatni, akkor szerintem már elláttuk a dolgunkat, és ez nem egy alkalom, hanem ez egy folyamat. Tehát folyamatosan fel kell erre hívni a figyelmet.
1: Március 25-e gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe. Az iskolánk milyen teremtésvédelemhez kapcsolódó programokat szervezett?
2: Ugye, ahogy mondtam, a kettőnek összefüggése van, illetve hát ugye a jövő hét, egész hét erről fog szólni. Ugye már a áhítatunkat úgy kezdtük, hogy faültetéssel, itt ugye Galó atya a reggeli áhítat elmélkedés keretében elmondta, rámutatott arra, amit itt elmondtam, és ami a munkánkat is meghatározza, hogy a teremtett világ szép, a teremtett világ megúvására, a teremtett világ védelmére felhívja a figyelmet, és akkor hát a diák önkormányzat és atya ugye a virágültetés és a faültetés itt kint a Keri udvarán. Egy jelkép, egy szimbolikus, de mégis az a jelentősége, hogy ezt is folyamatosan hangsúlyozzuk, és a jövő hét az pedig egész hét arról fog szólni, hogy szemétszedésben veszünk részt, kirándulunk, tehát megnézzük azt, felhívjuk arra a figyelmet, hogy hol vannak azok a gondok és a problémák, és én nagyon-nagyon köszönöm azoknak a diákoknak, akik eddig is, és ezután is részt vesznek abba. Nagyon könnyen mondhatjuk, hogy nem a mi dolgunk lenne, mert vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy szemetelni lehet, szét lehet szórni, illegális hulladék lerakók felszámolásában vettünk részt, de igen, vannak ezek a diákok, és bízom benne, hogy ők lesznek többen, akik rámutatnak arra a viselkedésre, hogy igen, ez nem normális dolog, és igen, vannak olyan lelkes emberek, akik összeszedik másnak a szemetét, és felhívják arra a figyelmet, hogy igen, ez nem lehet. Az egész hetünk erről fog szólni. Munkatervünk szerint, ugye a teremtés és védelem külön munkaközösség foglalkozik nálunk ezzel, az beépül a mindennapi tervező munkánkba is.
1: Ahogy igazgató úr már említette, a Katolikus Keri oktatói az elmúlt héten az Erasmus Plus projektnek köszönhetően külföldi szakmai mobilitási programban vettek részt. Milyen tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodtak intézményünk oktatói?
2: Mindig jó, hogyha más iskolába ellátogatunk. Látunk ott jó tapasztalatokat, akár belföldön, akár külföldön. Ők is ugye oktatási intézményeket látogattak meg, cégeket látogattak meg, ahol munkaadókkal tárgyaltak, beszéltek, és azt a tapasztalatot, azt ide tudják hozni a Kerinek az életébe. A Erasmus programunk az egy ágazatban folyik, az informatika. Most ugye más ágazatokból is voltak kint kollégák, nem véletlenül, hiszen szeretnénk a többi ágazatba is átlépni, és a többi ágazatban is az Erasmus programot megvalósítani. Jó volt a tapasztalat, hasznos élményekkel tértek haza, amelyet be fogunk építeni a munkánkba. Természetesen az a kapcsolatrendszer, amit pedig kint kiépítettek, azt megint tudjuk használni, azt megint be tudjuk építeni majd a következő utazásokba.
1: Milyen egyházi események színesítették, gazdagították az iskola életét?
2: Hát ugye az egyik legfontosabb volt, és hadd köszönjem meg, és hadd emeljem ki a lelki napunkat, ahol ugye a Verbita szerzetesek érkeztek, és ugye jó ezt a többes számot kimondani, hiszen nem egy-két ember, hanem 5-6 érkeztek az intézménybe, és így az egész program úgy épült föl, hogy a tanításon, a tanúságtételen, az elmélkedésen, a szentmisén túl egy hasznos programon vettünk részt és töltöttünk együtt. Ez kiegészült és tovább folyt, nem csak itt az iskolai keretek között, hanem ugye a oktatóknak is egy rekollekció keretében, illetve bekapcsolódtunk a plébánia közösségébe is, hiszen a plébánián is ez a missziós tevékenység tovább folyt a Verbita szerzeteseknek, ahol szintén részt vettek kollégák. Tehát azt mondhatom, hogy ez egy olyan komplex egység volt az intézmény, a oktatói testület és a plébánia életében, amelyet köszönünk, és élményekkel tele, lelkileg épülve tértünk haza.
1: Milyen tervek és célok vannak tervezve a következő hónapokra?
2: Hát ugye előttünk áll a, mondanám, hogy feladat, de inkább öröm. Szombaton lesz az alapítványnak a bál. Támogatók, öreg diákok, szülők érkeznek, és nagyon fontos, hogy ugye az alapítvány szervezi. Az alapítvány ebből a bevételből, ebből is, és más bevételéből is olyan diákokat támogat, akik nem engedhetnek meg maguknak bizonyos dolgokat, de tehetségesek, okosak, tovább szeretnének tanulni, és lehet pályázni, és találkoznak vele a diákok. Mindig az alapítvány minden év, tanév végén, most fogja szerintem majd kiírni a pályázatát, ahol lehet pályázni az alapítványhoz támogatásért, és elég komoly támogatás, sokat oszt ki az alapítvány intézményi szinten, tehát azt mondhatom, hogy 50-60-70 gyereket tud támogatni, diákot tud támogatni, akik ezt az összeget, amivel az alapítvány támogatja őket, akár eszközvásárlásra, akár pedig egyéb dologra tudják fordítani. Tehát alapítványi a bál, az alapítvány támogatja azokat a diákokat, akik hátrányosabb helyzetben vannak, de tanulmányuk, szorgalmuk, példamutató, osztályfőnöki ajánlás szükséges hozzá, hogyha kell, akkor a szaktanárokkal konzultálunk. Ez a bál áll előttünk. Nagyon szépen köszönöm a támogatásokat, a szülőknek, a támogatóknak. Rengeteg támogatói egy fogyott tombolatágy felajánlást kaptunk, tehát ez is egy jó, hogy mikor kérünk, és elmondjuk, hogy miért kérünk, akkor szívesen adnak. Ez a feladat, ami előttünk áll, na de hát utána nem sokkal ugye a ballagás, az érettségi, a szakmai vizsgák, az alapvizsgák, a tradicionális rendezvényeink, ugye a főzőverseny, a 12 órás foci, tehát azt mondom, hogy az elkövetkezendő hónapokban nem fogunk unatkozni, hogyha előveszem a naptáramat, akkor nincs olyan nap, de hát hogyha szeptembertől venném elő, sőt augusztustól a naptáramat, akkor nem lenne olyan nap, amikor ne történne valami a Keribe, de igen, az előttünk lévő időben is rengeteg program lesz.
1: Köszönjük, hogy válaszolt kérdéseinkre, és hogy tájékozódhattunk a Sátoraljóújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium eseményeiről. További sikeres munkát és jó egészséget kívánunk.
2: Köszönjük szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium 2024. április 21-i műsorának ismétlését hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva. A
4: hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
5: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
3: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2014 novemberében elhangzott beszélgetés ismétlését hallhatják, amelyben Béres Gyula hittantanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, gimnázium és kollégium diákjaival a lélekorvosságáról beszélget.
6: Az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen.
7: Megfeszített és föltámadt Urunk, taníts meg minket arra, hogyan küzdjük meg a mindennapi élet harcait, és így teljesebbé váljon életünk. Te türelmesen és alázatosan viseled az emberi élet terheit, miként kereszthalálod és szenvedésed kínjait. Segíts, hogy napi fájdalmainkat és konfliktusainkat, mint növekedésre kapott lehetőségeket fogadjuk, és így egyre hasonlóbbá váljunk hozzád. Add, hogy türelmesen és bátran viseljük a szenvedéseket, bízva abban, hogy te támogatsz. Gyógyító Jézus Krisztus, aki azt mondtad, békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Szűz Mária közbenjárására, add, hogy megszabaduljunk minden rossztól, és mindig a te békédben élhessünk. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és beszélgető társaimat, Romány Dórát, Kovács Evelint és Kalmár Rékát. Mai találkozásunk témája: találkozás az orvossal. Mindenki volt már beteg, igaz? És beszélünk arról, hogy valaki beteg vagy egészséges. Ez az egészség szavunk magában hordja az egész szónak is a jelentését. Egy ember, aki testnek, léleknek, szellemnek vagy pszichének az egysége, igazában véve, amikor beteg, akkor csak a testében lehet valaki beteg.
8: Nem, mert lehet pszichésen is beteg valaki.
9: Lelki beteg.
7: Így van. Mi jellemzi a lelki betegségben szenvedő embertársainkat szerintetek?
8: Depressziós.
7: Például lehet depressziós.
9: Olyan visszavonultak a világtól, szóval nem akarnak senkit megismerni.
10: Hitetlen.
7: Lehet hitetlen is. Aztán még zárkózott, magába zárkózik. Tehát ez az elvonulás ezt is jelenti. Szerintetek ki az egészséges ember?
10: Akinek a lelke is rendben van, és
9: boldog. Sikeres. Valamiben.
7: Sikeres valamiben?
8: Elfogadja teljesen önmagát, ahogy van, akkor is.
7: Nagyon jó. Akkor is elfogadja magát, hogyha éppenséggel
8: valami nincs rendben. Vagy így van. Úgy néz ki, hogy ő elképzeli magát, de mégis elfogadja magát úgy, amilyen.
10: És rossz dolgokat próbálja elfelejteni, szóval nem mindig arra vagyis koncentrál, hogy ó, én most beteg vagyok, most rosszul vagyok, hanem próbálja leküzdeni.
7: Így van. Tehát figyeljetek csak ide, tehát ebben az esetben hiába beteg az ember, vagy átél valami szomorúságot, mondhatjuk rá, hogy egészben van, még ha beteg is.
9: Igen.
7: Igen, pontosan erről van szó, hogyha meg is marad valamilyen testi vagy lelki betegsége, de ezzel szembe tud nézni, mondhatjuk rá akkor is, hogy egészben van. Igaz, hogy az egészsége valamilyen kárt szenved, de akkor is maga az ember egészben van, tehát nagyon jól mondta Evelyn, tehát hogy szembesülni tud a kudarcaival is, de legalább meg tudja találni a kiinduló pontot, hogy hogyan tudjon javítani magán, mint ahogy Réka is utalt erre. Ugye mi emberek esendőek vagyunk, betegesek, sebezhetőek. Mi lehet ennek az oka?
8: Az ősbűn.
7: Az ősbűn, ugye ez az áteredő bűn, amiben minden ember ugye beleszületik, és ugye átszármazik minden emberre a születés által. Legyen valaki akár hívő, vagy hitetlen ember, de jellemző ránk, mind az egész emberiségre és magára az emberre is, hogy egyénileg, családban, közösségben és társadalmi kapcsolataiban is, ahol él, valami nincs rendben, valami gyógyításra szorul. Milyen betegségei vannak az emberiségnek? Milyen példákat tudnátok nekem sorolni?
10: Éhezés.
8: A háborúk, politikai válságok.
7: Igen.
10: Igazságtalan gazdasági élet.
7: Így van.
9: Meg az általunk okozott természeti katasztrófák.
7: Így van. Tehát felelősek vagyunk mi a teremtett világért?
8: Igen.
7: Szerintetek mi lehet ennek az oka? ennek a sok sebnek, amit hordoz magán a világ és az emberiség. Ugye az ősbűnt már említettük, de mi az okozója mindig a bűnnek? Az emberi önzés, ugye? Tehát az, hogy én a másik fölé akarom helyezni magam, vagy pedig a természetrendje fölé helyezem magam. Ugye nem veszem tudomásul azokat a folyamatokat, amelyeket igazában véve nekem nem leigáznom kellene, hanem úgy kellene dolgoznom ebben a világban, vagy élnem, hogy ezekbe illesszem be magam, és a lehetőleg élhetőbb környezetet, valamint világot teremteni mind a magam és a közösségem számára. Sokan úgy gondolják az emberek közül, hogy hát keleti hatásra is, hogy képes vagyok arra, hogy én saját magamat a saját erőmből megváltsam. Létezik-e szerintetek ilyen, hogy önmegváltás?
10: Ez az öngyógyítással hasonlít, vagy nem?
7: Nem éppen az öngyógyításra.
8: Megváltom magamat a bűneimtől? Erre tetszik gondolni?
7: Igen.
8: Ilyet nem lehet magunktól csinálni szerintem.
7: Miért?
8: Mert csak Isten tud, nem? Megváltani bűneinktől.
7: És ez már megtörtént?
8: Igen.
7: Hát ki volt az, aki megváltott minket?
10: Jézus.
7: Pontosan így van. Most ezt sokan elfogadják, sokan pedig...
8: Ellenzik.
7: Így van, ellenzik, elutasítják, vagy nem fogadják el. Pontosan erről van szó. Szent Pál apostol a római levélben leírja, hogy maga a teremtett világ is sóvárogva várja Isten fiainak a megnyilvánulását. Tehát, hogy amire utaltam az előbb, hogy az egész világ, ami sebzett, az várja tulajdonképpen a tökéletesedést. És mi emberek sokszor ennek állunk az útjában. Van bennünk valami, ami gyógyításra szorul.

0: közelítsünk már úgy most mi Jézus Krisztushoz, mintha betegek lennénk, és próbáljuk meg egy olyan hasonlatot felállítani, hogy amit mi mondjuk az orvosainkkal szemben támasztunk. Milyen kérdések fogalmazódnak meg bennünk, hogyha én készülök mondjuk egy orvoshoz?
1: Megbízható-e?
2: Hogy tud-e fogadni? Ismeri a betegségeinket?
1: Képes-e minket meggyógyítani?
2: Melyik szakterületen praktizál?
0: Szokott bizonyos kritika is megfogalmazódni, hogy honnan van a kitől szerezte a
1: végzettség.
0: A végzettségét, ugye?
1: Megvettem.
0: Igen, pontosan. Tehát, hogy megvásárolta-e, tehát, hogy legálisan végzi a gyógyító tevékenységét. Jézussal kapcsolatban ezek a kérdések szintén feltehetőek?
1: Igen.
0: Igen. És mi erre a válasz, amit Lukács evangélista ír? Keresztelő Szent János megkérdezi Jézustól, tanítványi által, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. És akkor Jézus a következőt üzeni Jánosnak. Menjetek, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. A vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, a szegényeknek hirdetik az evangéliumot. Jézus konkrétan megüzeni Jánosnak, hogy igen, én vagyok az, akire vártatok?
1: Nem.
2: Csak utal rá.
0: Hogyan utal rá? Miket mond? Miket sorol föl?
1: Elmondja, miket tett.
2: Tanúságtétel.
0: És Jézus mellett mik tesznek tanúságot? Amit ő...
2: cselekszik.
0: Igen, miket cselekszik? Soroljuk föl nyugodtan.
2: A halottakat feltámasztja.
0: Feltámasztja a halottakat.
1: Vakok újra látnak.
0: Igen.
2: Sánták járnak.
0: Sánták járnak.
1: Leprások megtisztulnak.
0: És
1: a szegények hirdetik az evangéliumot.
0: Így van, és hirdetik az evangéliumot a szegényeknek. Számos beteggyógyítás olvasható a Szentírásban. Közel 30 gyógyításról, ördögűzés és gyógyításról olvashatunk a 4 evangéliumban. Legtöbbet a szinoptikusoknál, ugye Máténál, Márknál és Lukácsnál. És látjuk azt, hogy Jézus tudja azt, hogy mi lakik az emberben. Olyan diagnózist végez a gyógyítások kapcsán, mint az orvos?
1: Nem, mert alapból tudja, hogy mi a baja.
0: Így van.
1: És mennyiből rátér.
0: És hogyha elmegyünk egy orvoshoz, akkor milyen procedúrán kell átesnünk?
1: Megvizsgál, aztán várhatunk az eredményi 2 óra hosszáig, vagy napokig. És akkor, hát az elég hosszú.
0: Tehát hosszadalmas. Jézus mit mond a betegnek, hogy akkor gyere ide, várjunk még 2 hetet?
2: Ő azt mondja, hogy higgyünk. És akkor meggyógyulunk.
0: Nagyon fontos, hogy sokszor a gyógyulás feltétele, amit mondott Réka, a...
1: hit.
0: A hit a gyógyulásnak a feltétele. Jézus meg kell, hogy vizsgálja az embert?
1: Nem.
0: Ő milyen gyógyító, milyen gyógyítónak neveznénk őt?
2: Szuverén.
0: Igaz, az, hogy önálló. Nem függ senkitől. Használ-e valamit, amikor Jézus gyógyít?
1: Semmit.
0: Találgat-e, hogy vajon ennek az embernek mire lenne szüksége?
1: Hát nem.
2: Nem jellemző.
0: János, amint az imént említettünk, az evangéliumában nagyon szépen leírja, hogy tudta, mi lakik az emberben. Milyen módon gyógyítja Jézus a betegeket?
2: Kézrátétellel. Csak rátekint.
1: Távgyógyítás.
0: Aztán távból, tehát hogy nem is kell, hogy lássa magát a beteget, hanem meggyógyítja távolról. Ti éreztetek-e már olyat az életetekben, hogy egy tekintet, egy biztató tekintet, egy szeretetteljes tekintet számotokra ilyen gyógyító hatással bírt?
1: Igen.
2: Egy mosoly, ami jobbá fakassza a napunkat.
1: Igen, hogyha szomorú vagy, és akkor valaki rád mosolyog, és úgy te is felvidúztál le.
0: És milyen érzést tölti el ilyenkor az embert?
1: Nagyon jó.
2: Boldogság. Melegség.
0: És mit felejt el?
1: A problémáit.
0: Igen. Ugye? Tehát attól függetlenül lehet, hogy megmarad az a probléma, vagy konfliktus, de...
1: csak elfelejt egy kis ideig, egy ideig.
0: Így van. Sőt, azt is eredményezhet, hogy átbillent.
1: Igen.
0: Ugye egy magasabb szintre. Szerintetek ma egy orvos mitől lehet igazából népszerű? Hogy mivel rendelkezik a beteggel szemben?
1: Empátiával.
0: Így van. Tehát, hogy ilyen beleérző képessége van. Tehát, hogy
1: meg eljött érez vele. Meg az ugyanaz, nem?
0: Igen, de jó. Tehát, ugye, tehát, hogy először is van egy emberi beállítódás, egy alaphelyzet, ugye? Tehát, hogy először is emberek vagyunk. És utána jön maga a szakterület, hogy kialakul a bizalmi légkör, és utána kezdődhet a gyógyítás és a gyógyulásnak is a folyamata. Jézus kiket gyógyított? Az evangélium milyen csoportokat, milyen embercsoportokat nevez meg?
1: Mindenfajtát. Gyerekeket.
0: Gyerekeket.
1: Asszonyokat.
2: Vakokat. Vénákat. Leprásokat.
0: Jó.
1: Megszállottakat.
0: Megszállottakat. Ezek a megszállottakat ki vagy mi szállhatta meg?
2: Az ördög. A démon.
0: Így van. A démonok vagy ördögök, így van. És mit jelentett ez az életükben? Ez a megszállottság. Mivel jár az életükben?
1: Bűnökkel.
0: Bűnökkel jár.
1: Mindenért magát akarja, és így mindig bánatos vagy.
0: Nagyon jó, tehát önmarcangolóvá válik, ugye? Tehát, hogy igazából véve bűntudata van, marcangolja saját magát, felelőssé teszi magát sok mindenért, de valahogy nem érik meg benne a bűnbánat.
1: Igen.
0: Ugye bűntudat és bűnbánat nem egy és ugyanaz. De nagyon jó, amit mondtál.
1: És mindenben csak a rosszat látja, nem?
0: Pontosan így van, meg a szomorú oldalát a dolgoknak.

0: Fontos, és mindenképpen meg kell említenünk azt, hogy a keresztény katolikus ember számára van egy szentség, ahol rendszeresen találkozhat a gyógyító Jézussal. Ez melyik szentségünk? A bűnbocsánat szentsége. A Szent Jónás maga. Most, ha én elmegyek betegen gyónni, testileg beteg vagyok, viszont lelkileg is, mert szükségem van Istennek a bocsánatára, én hogyan távozom a gyóntatószékből?
1: Úgyhogy, mintha egy kő leesne a szívemről.
0: Így igaz. Ugye ezt sokszor átéljük, amikor gyónunk, hogy amikor kijövünk a gyóntatószékből, szinte repülni tudnánk, hogy mennyire megkönnyebbültünk, viszont át se gondoljuk sokszor, hogy ott önmagával, ugyanazzal a gyógyító Jézussal találkozunk, akiről az evangéliumokban olvasunk. Ezt kevesen veszik ma tudomásul, hogy mai napig is napról napra lehetne találkozni a gyógyító Jézussal, csak ugye erre is az a mondat érvényes, amit az előző műsorokban is említettünk, hogy nem találkozhatsz Istennel, ha saját magad állsz az útjába. Jézus a beteg emberben mindig meg tud gyógyítani mindent?
2: Nem.
0: De valamit mindig meggyógyít?
2: Igen.
0: Így igaz. És ez már siker?
2: Igen.
1: Igen.
0: Miért lehet ez siker szerintetek?
1: Mert ad neki egy ösztönzés, hogy folytassa tovább, és ne adja fel.
0: Ez a lényeg, ne adjuk föl.
2: Higgyünk abban, hogy meggyógyulunk.
0: Nagyon jó. Hallottatok-e arról, hogy ugye Lourdesban, ahol ugye megjelent Szűz Mária, itt egy forrás fogad föl, és betegeket visznek oda.
2: Ja, igen.
0: És?
2: Hogyha megisszuk a vizét, akkor meggyógyulunk, vagy valami.
0: Igen, tehát hogyha isznak a vizéből, vagy belemártják a vízbe, akkor testi gyógyulást is remélhetnek. Sokan kétségbe vonják, hogy aki nem gyógyul meg, hát akkor most...
2: Ez nem is... hisz.
0: Igen, tehát hogy mi lehet itt a probléma? Tehát, hogy mindig a testi gyógyulást kell várni?
2: Nem. Hogyha nem hisz, abban meg tud gyógyulni, akkor más akármit tehet, hogy érted, de nem tud, nem lesz semmi.
0: És szerintetek, ahhoz, hogy egy ember üdvözüljön, mi a fontosabb? A testi gyógyulás, vagy pedig a lelki gyógyulás?
2: Lelki.
1: Mindenképp.
0: De természetesen ezzel nem azt szeretnénk mondani, vagy sugallni, hogy a testi gyógyulás ne lenne fontos. A 38 éve beteg ember a Betesda fürdőnél, János evangéliumában olvashatjuk, ott az 5. fejezet 7. versénél, hogy vár. Állandóan vár, hogy valaki besegítse a vízbe. És amikor ugye megkapja a kérdést, akkor csak ennyit válaszol, hogy Uram, nincs emberem. Mi miatt van ez? Ma is elhangozhat ez a kijelentés sokak részéről, hogy nincs emberem?
2: Hogy nincs, aki mellette áll.
0: Nincs, aki mellette áll. Aztán. Nincs, akire.
2: Számíthatok, aki segít.
0: Igen.
3: Támaszkodhatok rá.
0: Amikor bajban vagyok, vagy valami nehézség ér, ugye talán szólnom sem kell, mert rám van írva, ugye, hogy valaki mégis jól lenne, ha közeledne felém. Sokakból mi hiányzik a másik emberrel szemben?
1: Empátia.
0: A részvét, és az odafigyelés, ugye? Most feltehetjük mai napig is ezt a kérdést, hogy én vagyok-e embere valakinek? Ti személy szerint, nagyon kíváncsi lennék erre a véleményetekre, hogy ti vagytok-e valakinek az embere, a segítője vagy a társa?
2: Igen, de ez egy barátság. Szóval, hogy például most az iskolában is ugye vagyunk így. Hát hatan.
0: Igen.
2: Nagyon jó kapcsolatban egymással, és így mindenki számított a másikra, segítünk. Mert nekem mi személyesen a legjobb barátnőm, akivel így mindent megosztok, és így ő is így segít nekem mindenben, meg én is neki. És mindig számíthatunk egymásra.
1: Igen, ez fontos. Szerintem, hogy legyen egy társunk, aki segít nekünk a gondjainkat és az örömeinket is átélni velünk.
3: Igen, én is ezt gondolom. Vagy nekem is a barátnőim, meg a család.
0: Tehát akkor kijelenthetjük, hogy mindenképpen én lehetek embere valakinek?
3: Igen.
1: Igen.
0: Egy evangéliumi szakasz szeretnék a végére felolvasni nektek, és kérem, hogy figyeljétek a szöveget. Betszajdába értek. Egy vakot hoztak eléje, és kérték, hogy érítse meg. Megfogta a vak kezét, s kivezette a faluból. Itt nyállal megkente a szemét, rátette a kezét, s megkérdezte tőle. Látsz valamit? Az felnézett, s így szólt. Embereket látok, olyan, mintha a fák járkálnának. ezután ismét a szemére tette a kezét, erre tisztán kezdett látni, és úgy meggyógyult, hogy élesen látott mindent. Erre hazaküldte, de előbb figyelmeztette, a faluba ne menj be. Eddig az evangéliumi szakasz Márk evangéliumából. Egy keresztény, katolikus ember mikor látja élesen a dolgokat? Hogy ez jó, ez pedig nem jó. Hogyha kinek a tanítását ismeri meg és követi?
3: Isten.
0: Így van, és az ő fiának?
2: Jézus.
0: Jézusnak a tanítását. Ez a faluba ne menj be, ezt hogyan értelmezhetnénk?
3: Ne még? Forduljon vissza.
0: Nagyon jó, amit mondasz, hogy ne fordulj vissza. Tehát amit már egyszer megszereztél, azt ne próbáld meg
2: elveszíteni.
0: Így van. Ugye, amikor Jézus megfogja a vaknak a kezét, ez egy kifejezetten szép jelenet, mert a 23. Zsoltár is, ugye erről, hogy az Úr a jó pásztor, aki vezeti az embert. Tehát, hogy feltetjük a kérdést, hogy rá tudjuk-e bízni az életünket, magunkat Jézus Krisztusra. Ki az, aki igen, ki az, aki nem. Ez a kérdés, ez mindig nyitva áll előttünk. Végezetül, Evelin, olvast fel az imádságot.
4: Isteni orvosunk, add, hogy lássalak, add, hogy találkozhassam veled, testem, pszichém, karakterem, orvosa, érints lelkemet, hogy rólam is elmondható legyen mindaz, amit a Betszajdai vakról írt az evangélium. Ettől az órától kezdve tisztán kezdett látni, és úgy meggyógyult, hogy távolról is élesen látott mindent, de leginkább téged. Amen.
5: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunk, amelyben Béres Gyula hittantanár, az Andrássy György Katolikus Szakgimnázium, gimnázium és kollégium diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23:25-kor megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba egriesek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az Egri Főegyházmegye fenntartásában oktatási-nevelési intézmény működik. A találkozó célja a személyes kapcsolatok ápolása és az együttműködés erősítése a közösségek szolgálatának érdekében. A Főegyházmegye minden évben igyekszik valamilyen fejlesztést megvalósítani az intézményekben. A polgármesterek találkozója kötetlen beszélgetéssel és

0: Szerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította. Hantosi István, a bizottság tisztás elnöke az ülés kezdetén arról beszélt, hogy óriási társadalmi elvárás és felelősség kíséri a hivatal tisztségviselőinek kiválasztását. Tekintettel arra, hogy a Tisza párt egyik legfontosabb vállalása a múlttal való szembenézés. Baka András köztársasági elnök részvétét fejezte ki a nepáli kínai természeti katasztrófában érintett minden áldozat családjának. A Sándor Palota közösségi oldalán csütörtökön közzétett bejegyzésben azt írták, hogy a nepáli áradásokban három magyar honfitársunk is eltűnt. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezi ki minden áldozat családjának. Olvasható a bejegyzésben. Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt a miniszterelnök, ma napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, ősszel az országgyűlés elé terjesztik az új klímatörvényt, a vízgazdálkodás új szabályait, felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket és ha kell, bővítik azokat. Hozzátette, azokat a beruházásokat is felülvizsgálják, amelyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják azt is, miért nem indultak el. Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, valamint a Batthyány Lajos Alapítvány és Áder János szervezete a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Az azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak. Szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást és működtethetnek programokat. A miniszterelnök hozzáfűzte, a döntéssel véget ér a különleges KEKVA státusz és az ehhez kapcsolódó állami vagyon feletti rendelkezés, illetve az állami finanszírozás. Az egyik legmagasabb ukrán állami kitüntetést, a szabadságrendjét adományozta Elon Musknak, a SpaceX és a Tesla tulajdonosának az ukrán elnök. Az amerikai milliárdos az orosz invázió kezdete óta Starlink terminálokat biztosít Ukrajnának. Új irányelveket fogadott el a kormány az ENSZ közgyűlés 81. ülésszakán résztvevő magyar küldöttség munkájához. Magyarország elítéli az orosz katonai agressziót és támogatja Ukrajna szuverenitását és területi épségét, ugyanakkor tárgyalásokat sürget a tartós béke és a biztonsági garanciák érdekében. Nem kapta meg a tegnapi napon a szükséges támogatást az Országgyűlés Művelődési Bizottságában a Független Közmédia Testület három jelöltje. Moly Zoltán, Marti Zoltán és Siklósi Beatrix egyaránt 4 igen és 7 nem szavazatot kapott. Végül az időjárásról. Csökken a felhőzet, a keleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 28 és 34 fok között alakul. Északkeleten pár fokkal alacsonyabb lehet a csúcsérték. Híreinket hallották.
1: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk Mofetta kukac mofetta.eu vagy

0: vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A lélek útjain.
2: Kedves hallgatóink, a most következő beszélgetésben Pribék László családteológus a keresztény család feladatairól beszél, a szerkesztő Tikovics Ernő.
3: A Familiaris konzorciumban, amit a 80-as szinodusról született meg, 1980-ban volt a keresztény családról szóló első szinodus, abban a püspökök, a világ püspökei szakértői négy feladatot fogalmaztak meg a családdal kapcsolatosan. Az első, hogy a személyek közösségének a kialakítása és fenntartása. A második, az életnek, legyen az a fizikai és a lelki életnek a szolgálata. A harmadik, a társadalomnak az életében való részesedés, fejlődésében való részesedés, és a negyedik, az egyház missziójában és életében való osztozás. Ez a négy nagy feladatot fogalmazták meg akkor a püspöki szinoduson, és tulajdonképpen ez a négy általános feladat, amit a püspökatyák megfogalmaztak, és aztán a pápa a Familiaris konzorciumban meg is jelentetett apostolbuzításként, ez tulajdonképpen a családnak, a keresztény családnak, egy szeretett közösségnek a belső természetéből fakad. És tulajdonképpen ez a négy nagy területet, hogyha nézzük, akkor az első az egy belső pontra koncentrál, hogyan lehet létrehozni a személyek közösségét, a második ebben a közösségből fakadó életre koncentrál, a harmadik már kilép, mint közösség a társadalom irányába, illetve a negyedik viszont az egyház irányában lép ki. Tehát ez a négy nagy feladatot fogalmazták meg, és amit én látok így a 40 év távlatában, hogy a dokumentumnak tavaly volt a 40 éves jubilóma, hogy gyakorlatilag ha ezt a négyet a család meg tudná valósítani, akkor a családoknak a helyzete sokkal erőteljesebb lenne, és a társadalomnak a szövete sokkal erőteljesebb volna ma a világban.
4: Miért kell megvalósítani egy családban a személyek közösségét, hiszen az adott?
3: Ma a világ egyre érzékenyebb az emberi méltóságra, tiszteletre egyik oldalon, másik oldalon meg sokkal mélyebben rombolja le ezt az emberi szemét. Egyrészt vannak szabadságjogok, vannak lehetőségek, hogy az ember tiszteljük a nők munkába állása, vagy a szavazati jogának a megkapása. Ezek mind-mind olyan segítségek, amik ebben az irányban mutatnak. De ugyanakkor a másik oldalt megnézzük, hogy az abortusz hogy terjed, és egyesek már emberi jognak gondolják az abortuszt, akkor ezzel viszont rombolják ugyanezt a méltóságot. Tehát maga az, hogy egy ember személy az Isten képmására van teremtve, és ez a képmás mi voltából fakad az, hogy neki tisztelet jár, méltósága van, és ebben, hogy férfi vagy nő, abban nincs különbség a méltóságban, mert egyenlő méltósága van. Ez már nem mindenki számára teljesen nyilvánvaló, és gyakorlatban nem mindig sikerül megvalósítani. Maga az, hogy az egy ember a másik embernek elajándékozza magát, ez egy olyan magasfokú személyiség fejlődési szintet igényel, amire az emberek nagy többsége az élete folyamán nem tesz szert a maga teljességében. Ha nem is törekszik rá, akkor viszont nem tudja megvalósítani. Tehát amikor ezt fogalmazták meg, akkor azt akarták elérni, hogy az ember higgye azt el, hogy ő az Isten képmása, és bármilyen töredékes, bármilyen sebzettséggel is rendelkezik, akkor is képes pici lépésenként egyre inkább ajándékká válni másik számára, mert a második vatikáni zsinat fogalmazott a 24-es pont, a Gaudium et Spes dokumentum 24-es pontjába, hogy az ember az egyetlen a földi lény, amely csak akkor találhat önmagára, ha őszintén ajándékozza a saját magát. Tehát egy ember nem tud önmagává válni, ha nem ajándékozza el magát, viszont az ajándékozáshoz meg egy belső erőforrásra van szüksége az embernek. Tehát már maga az, hogy közösséget alkossunk az isteni személyek mintájára itt a földi dimenzióban, ahogy szintén a Lumen Gentium mondja, hogy a család egy családi egyház, egy ecclesia domestica, egy család egyház. az azt jelenti, hogy tükrözze az Istennek az emberiség iránti szeretetét, és tükrözze Krisztusnak az egyház iránti szeretetét. Tehát ezekben nagyon mély tartalmak vannak benne, és ez emberileg nézve szinte lehetetlen feladatnak tűnik, de az Isten minden emberbe megbízik, hogy amit beleteremtett emberi személybe lehetőséget, abban a képesség is megvan erre. Csak fontos, hogy ezt az Istennel közösen tudja megvalósítani, mert nyilván önmagától az emberre képtelen.
4: Van itt egy felszólítás, amivel kezdődik a harmadik része a Familiaris konzorciónak. Család, légy, ami vagy. Azt mondtad, hogy ez nem egy kifejező fordítás, nem azt fejezi ki, mint amit a dokumentum eredetileg mondani akar?
3: Igen, én angolul tanulmányozhattam 3 éven keresztül ezt a dokumentumot, így elég sokat foglalkoztam az angol fordítással, és az angol fordításban ugye úgy szerepel ez a 17-es pontnak, a Familiaris konzorcia 17-es pontnak az alcíme, hogy Family, become what you are. A család, válj azzá, ami vagy. Egy nagyon erőteljes, inspiratív kifejezés annak, hogy nem pusztán csak legyél valahol, egy polcon, hanem dinamikusan, nap mint nap, tegyél azért, váljál azzal, ami az Isten téged elképzelt, valósítsd meg azt az ikont, tedd élővé azt a jelet, amit az Isten beléd plántált azzal, hogy létezel a világban. Tehát nem elég csak létezni, hanem létezéseddel válj azzá, akivé lehetsz, akivé az Isten téged elképzelt, az életnek és a szeretetnek a bensőséges közösségévé váljon a család, mert ugye a szeretet szót azt nagyon sok esetben kicsi szirupos mázzal, ilyen rózsaszín ködbe képzeljük el, de a szeretetnek az a isteni tanítás szerint a Szentírásban és a hagyományban, az életünkben megnyilakozó elemeiben azt lehet látni, hogy a szeretetnek egy nagyon heroikus, nagyon mély, nagyon abszolút dimenziója létezik. Ugye hát az a teológiában ezt az agapé szinttel, szeretet szinttel mutatjuk be az Isten szeretetet a feltétel nélküliséggel, azzal a szeretettel, amely, ahogy Jézus is mondja, képes életét adni a barátaiért, akiket szeret. Tehát a szeretetnek ez az a magassága, amire meg vagyunk hívva, és hogyan tudja megélni a maga életében, az nyilván egy kihívás. A következő pontban az a közösségnek a kezdete és ereje a szeretet. Tehát az az alapelv, ami egyáltalán létre tudja hozni a családot, az maga a szeretet. Tehát szeretet nélkül, amit ez az önátadásból fakadó tettben tudunk elindítani, anélkül nem is jön létre a család. Tehát lehet jogilag beszélni egy családról, hogy 2 ember, 150 vannak gyerekek, iskola, egy családnak nevezzük, de az isteni tervben a családnak egy sokkal mélyebb valóságát fedezzük fel, ahol a személyek egymással kommunikálnak. A latin szóban ez a kommuniót, amit használunk az áldozásra is. Az egyesülés, amikor 2 személy egyesüléséről van szó, illetve megjelenik aztán a közösségnek a communitas latin szavával fémjelzett a mi együttesünknek a valósága. De itt önképpen, ahogy a pápa írt a Redemptor Hominis körlevelében, hogy az ember nem tud szeretet nélkül élni, értelmetlenül válik az élete. Tehát abban a pillanatban, hogy a családban nem tapasztaljuk meg a szeretetet, akkor az a családnak az a lelki élettere kiülesedik. Ugye Virginia Satir, aki a családterápiának az ős anyja, ő úgy fogalmazott meg, hogy hát naponta kell legalább 8 ölelést kapnunk ahhoz, hogy életben maradjunk. 10 ölelés kell ahhoz, hogy tudjunk szinten lenni, és 12 ölelés kell naponta ahhoz, hogy növekedni tudjunk az ember személyiségünkbe. Ezeket ma már nagyon sok tudomány felismerte, hogy amiről a teológia, az isteni kínálkoztatás beszél, hogy a szeretet az az alapelv, ami nélkül nem működhetünk, mint emberek. Annak ellenére, hogy ezt ma kevésbé mérjük, nem mint a GDP, hogy könnyen mérhető.
4: Mi az, amit még ebből a pontból mindenképpen ki kell emelni?
3: Hát én azt gondolom, hogy a dokumentumban van egy mondat, ami megdöbbentő, hogy a család szeretet nélkül nem élhet, nem gyarapodhat és nem tökéletesedhet, mint személyes közösség. Tehát ahhoz, hogy személyek közösségéről beszéljünk, ahhoz ezt a szeretetben megélt önátadást kell közösségben megélni. Ez nyilván az időt, az energiát, a pénzeket, a lakhelyet, a tudást, nagyon sok mindnek a megosztását jelenti. És ez lehet látni, hogy ha nagyon sok területre kitekintünk, akkor ez önmagától nem fog létrejönni. Tehát ez egy nagyon tudatos elkötelezettség kell, és tulajdonképpen ezért is fontos az, hogy az Istenre figyelést tekintjük, akkor az feltételezi, hogy egy nagyon mély, bensőséges ima élete van az egyes családtagoknak, illetve a családnak, mint közösségnek. De ezt tudja táplálni az, hogy folyamatosan tudjunk Jézusra tekinteni, és ő követésében kérjük tőle az útmutatást, hogy itt és most nekünk mit kell ahhoz tennünk, hogy az a szeretet megvalósulhasson közöttünk. Ha ezt nem tudjuk megvalósítani, akkor lemondunk az arról napra való lehetőségünkről. Akkor jön egy következő nap, amikor újra Isten azt mondja, hogy kezd el, új nap, új lehetőségeid vannak, benned van a képesség, várlak. Megtehetjük, és megtehetjük azt is, hogy egyéb sok fontos tennivalóink közepette elsikadnak ezek a mélységeink, ami viszont az erő fakadna az, hogy hogy éljük meg a napunkat, mert az életünknek a minőségét azt ezek a szeretett tapasztalatok fogják meghatározni. Tehát ez az a mélység, amire azt gondolom, hogy minden ember a szívem mélyén vágyakozik, hogy amikor a munkahelyre elmegy a családból, akkor is azt érezze, élj át, hogy bár jó és rossz is érheti napközben, hogy valahol őt visszaválják, van, ahol van egy melege, és ez tud minket igazából életben tartani. Tehát amikor ezt nem éljük meg, akkor az életünk kiüresedik, és a pótlékok tömkelege után rohangászva próbáljuk tömködni a szerepeinket, ahol áramlik ki belőlünk az élet. Tehát az összes függésünknek, legyen az munka, alkoholizmus, legyen az drog, a szexualitás, vagy a különböző címeknek a megnyerése, vagy az anyagi eszközöknek a túlhangsúlyozása, az mind abból fakad, hogy a lélek sír, vágyakozik, szomjazik arra, hogy betöltése kerüljön, de az ő betöltését csak lelki oldalon lehet betölteni, kielégíteni ahhoz, hogy ezt ő megélje. Tehát az emberségünknek ez a test-lélek dimenziójában való arányokat, ha elveszítjük, akkor ugyan lehetnek egy kacsarában forgó várunk, és öt Maserati állhat a házunk előtt, és mégis magányosnak fogjuk magunkat érezni, mert nem képesek a lelket táplálni. Azokhoz egy egész más forrásból szükséges bevonzanunk energiákat. A következő pontban a házastársi közösségről beszél a dokumentumban a Szentatya. Arra a közösségről, ami két embernek egy szabad elhatározásában és döntésével indulhat el, egy kölcsönös önajándékozásból indul el maga a házasságnak a szeretett szövetsége, ami keresztények között szentségi rangon van. És ugye ebben a céljai között ott van benne, hogy a két embernek a szeretet kapcsolatát egy legmagasabb szintre emelje minél folyamatosabban, és eközben ebből a szeretetből emberéletek fakadhatnak az isteni együttműködéssel, és ezek az életeket, a gyermekeknek a nevelése, ez a két célja ugye a házasságnak, és aztán vannak a házasságnak olyan javai, mint az egység és a felbonthatatlanság. Az egység, hogy csak egy férfi és csak egy nő közötti kapcsolatot nevezi az Isten házasságnak, nincs más lehetőség. Ezt az Isten így képzelt el. A másik a felbonthatatlanság, amelynek van belső és van külső felbonthatatlansága. Tehát ha Isten a szerzője a házasságnak, akkor az két fél nem állapodhat meg abban, hogy most azt mi fölbontjuk, mert az már nem az ő kompetenciájuk. És a külső felbonthatatlanság, hogy nincs külső fórum se, amely felbonthatná a házasságot, az meg van kötve. Az elhált házasságot még egy pápa sem bonthatja föl. Tehát ezek nagyon mély kívánalmak, és nem véletlenül mondták azt a pápák többen is, hogy már 20. század pápa is, hogy a keresztény házasságnak a mai világban, és ezt mondták a 900-as évek közepétől kezdve, az egyik legfontosabb tanúsága, hogy az egységről és a felbontatatlanságról fog tanúságot tenni a világ számára. És ha ma megnézzük, hogy a házasság címszó alatt ma milyen sok mindenki, milyen sok mindent akar érteni, akkor nem véletlenül volt akkoriban az a felhívás, hogy az egység, egy férfi és egy nő közötti tartós, élethosszig tartó kapcsolat. És nincs más. Ha nem akarsz házasodni, akkor csak élegélj együtt. De ha a házasságról beszélsz, annak egész mélységei vannak, és azokat, ha ledobjuk, akkor, hogy a pápa mondta a Familiaris Konzorciumban, nagyon szépen a végén, a 65-ös pontban beszél a pasztorációs munkatársoknak a feladatairól, és abban beszél arról, hogy az egyházban legyen mindenki tudatában annak, hogy az egyház evangelizációs munkája döntő mértékben a családokon fog múlni. Tehát amilyen a családok élete, úgy fog menni az egyház evangelizációja. Ha a család élet erős, akkor az evangelizáció jól fog működni. Ha a család életek gyöngék, szétesnek a házasságok, akkor az evangelizáció nem fog jól működni. És ha rátekintünk ma a nyugati világban a keresztény evangelizációra, akkor azt látjuk, hogy ez nagyon világos párhuzamot lehet felfedezni, hogy gyenge az evangelizáció, gyenge a család. Ahol jól megy a család, ott jól megy az evangelizáció. Nézzük meg Afrikát, nézzük meg egyéb országokat. Akár halált is vállalják az emberek. Egy kopt keresztény gyerek rá van tetoválva a kezére, hogy ő kopt keresztény. Tudja, hogy bárki, ha főhúz az ujját, akkor azért kivégezheti. De erősek. Tehát ott nagyon erőteljesen benne van az egység és a felbontatatlanság kérdésében való tanúságtevése ma a világban.
4: Ha a családról beszélünk, akkor beszélhetünk egy szűkebb értelemben vett családról, igen, meg egy tágabb értelemben vett, igen, családról is.
3: Igen. Világos, hogy amikor a férfi és a nő egymásnak kinyilvánítják a elköteleződésüket, kölcsönös önajándékozásukat, a hűségre tett ígéretüket a házasságkötéskor, és elindul a kettejük szeretett közössége, akkor ebből, ha az Isten is ott van az életükben, és megajándékozza őket, akkor termékenységük kapcsán gyermekeket szülhetnek a világra, és elindul a kis család, a kis úgymond szűk családi körük, egy új család. És ez a kis család ugyanakkor több szállal kapcsolódik a férfi és a nő eredeti családjához, szüleikhez, a rokonságokhoz. És így tulajdonképpen lehet látni, hogy egyetlen kis család születése is nem egy atomizált valóság, hanem rögtön egy szövetnek egy sűrítése. Mert egy rendszerben jön létre egy társadalmi közegbe, azt mondja, hogy itt és itt vagyunk, ebből egy új jön létre, sűrűsödik a szövet, erősödünk valahol. Ezért, amikor családról beszélünk, akkor ezt mindig figyelembe kell venni, hogy az ott lévő rokonságok, kapcsolatik, lehetőségek, azok mind-mind tudnak segítségévé válni ennek az új kis családi közösségnek a megerősítésében. Legyen az, amikor kalákában épül egy ház, amikor gyermeket vigyáznak a nagyszülők, ezek nagyon sok tekintetben ott van. De ugyanakkor a kis családnak is van felelőssége ezek felé, a kapcsolatok felé, hogy ne csak befogadja a segítséget, hanem amikor a szülők idősebb korba kerülnek, akkor viszonozza ezt a szeretetet a többlet törődésével, amit akkor a idősebb szülők igényelnek. Tehát ez a kisebb-nagyobb közösség közötti kapcsolat, lehet látni, hogy itt valósul meg tulajdonképpen az, amikor mondja a dokumentum több helyen is, hogy a család a társadalom legkisebb éltető sejtje. Ez éltető sejtet lehet érteni abból a tekintetben, hogy életek itt születnek, hogy itt nevelkednek az életeknek a lelki aspektusai, a különböző kompetenciák, a különböző erkölcsi dimenzióban növekszik, erősödik meg egy gyermek. De itt valósul meg az a fajta éltető sejt is, hogy a különböző családi relációk közötti életkapcsolatokat, szeretett kapcsolatokat, szolgálatokat megvalósítja a család. Azt gondolom, hogy ezek nagyon fontosak látni, hogy a család életben ezek a feladatok, ezek mind ott vannak, tehát a családnak a szolgálatában, ahogy megjelenik az Isten szeretete az emberiség, vagy Krisztus szeretete az egyház iránt, az lehet látni, hogy micsoda magasságok az igazi mintája mindegyes család számára, hogy mit tud megtenni. De ez megvalósulhat egy kirándulásban, ez megvalósulhat, mondom, egy betegség ápolásában, a gyereke volt tanulásban, egy munkahelykeresésben, nagyon sok apró, mindennapinak tűnő feladatban is, csak a belső hozzáállás, a belső lelkülete az, ami visszahat ránk, hogy tud minket kohézióban összetartani, vagy inkább szétszórtá teszi ezt a közösségi élményünket.
4: Említetted, hogy a család, illetve a házasság egy férfi és egy nő között jön létre, felbonthatatlan közösség. Azért régebben talán a férfiaknak nem változott meg annyira a szerepe a családon belül, de a nőknek az évszázadok, évezredek alatt gyökeresen.
3: A dokumentum, amint a Efezusi levélben is lehet látni, hogy amikor a férfi nő feladatairól beszél a Szentírás, akkor a férfiaknak háromszor annyi dolgot mond, hogy mit kell megtenniük a feleségükért, mint a feleségükre vonatkozó dolgokban. Itt is a szinodusi atyák a nővel sokkal többet foglalkozik, a nőnek a feladataival, jogaival, mint a férfival. Tehát a nőnek az a különlegessége, hogy ő szülheti meg az emberi lényt a világba, az Isten képmásságot, egy különlegesen kiemelt szerep az isteni gondviselési tervben. Sajnos nagyon sok kultúrában mai napig a nőket nem tekintik olyan méltóságra jogosultnak, mint a férfiakat, és nagyon sok esetben hátrányos helyzetük van a házi munkában való tevékenységük miatt, de nagyon sok esetben a nők a célpontjai, elsődleges célpontjai, mondjuk a szexuális iparnak. Ha abortuszra jut el valaki, akkor ott is a nő szenvedi meg elsősorban lelkileg is, testileg is azt a keserves beavatkozást. Tehát azt gondolom, hogy a dokumentum világossá teszi, hogy a nőnek a méltósága az Isten tervben ugyanannyi, mint a férfi. Ugyanúgy képes szeretni, mint a férfi. Ugyanúgy képes szolgálni a közösséget, legyen az egy egységre törekvés a házasságban, legyen az a családi közösségben. A modern társadalmakban nagyon sok esetben a nők hátrányt szenvednek a munkaerőpiacon, a kiesett éveik tekintetében, nagyon sok esetben a fizetésben való nem egyenlő bánásmódban, nagyon sok esetben az otthon végzett munkának a leértékelésében. A dokumentum világosan azt kéri mindenkitől a társadalomban, gazdasági élet vezetőitől, politikai szereplőktől, egyházi szervezetektől, hogy a nőt segítség abban, hogy szabadon dönthessen abban, hogy a gyermekekkel mennyit és hogyan kíván lenni, és szabadon dönthessen, hogy hogyan akar a karrierjében előrejutni. Tehát ne egy társadalmi nyomás legyen rajta, hogyha ő nem keres elég pénzt, akkor nincs elég pénze a családnak, ha ő nem megy el dolgozni, akkor nem lesz nyugdíja, és soroltam az egyéb Magyarországon is lévő jogi lehetőséget, amik irányban egy pozitív fejlődési pályán vannak. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok segítséget kaptak már meg a nők az elmúlt 10-15 évben Magyarországon, de ez a folyamatban még nem mondhatjuk azt, hogy mindent elértünk, ami ez a két női szerep, a család és a karrier közötti feszülést a nők számára megnyugtatóan, minden nő számára megnyugtatóan tudta volna rendezni. A férfiak számára a dokumentumban éppen ezért ezt kéri, hogy ne felejtsék el, hogy a férj és az apa mi voltuk. Ahogy Szent Ambrus mondta, a házasságban nem szolgálót kaptál, hanem feleséget, egy társat kaptál, és adják meg azt a lehetőséget a nőknek, a lehetőségekhez mértem, hogy tudjanak ez a két nagyon fontos szerepükben egy belső egyensúlyt, békés egyensúlyt megtalálni, egy harmóniát találni, mert az mind a társadalom számára, mind a gazdaság számára, mind a család, házasság, gyermekek számára nagy értékkel fog bírni. És a legutolsó pontban a idősekről egy pár gondolatot mondanak, hogy bizonyos társadalmakban az öreg az egy bölcs ember, aki megjárta már az életnek az útját, sok mindent tapasztalt, és ezért a fiatalok részére van lehetősége és felelőssége átadni ezt a iránymutatást, hogy a társadalom az erősebb legyen. A nyugati kultúrában nagyon sok esetben az öregség egy eltávolítandó, félelmetes, halálközeli állapot, aminek már nincs értéke se a munkaerőpiacon, se a társadalomba, se a családba. A dokumentum nagyon világosan kéri a nyugati kultúrában, így Magyarországon is az embereket, hogy az idősekkel való törődést azt lássák értéknek, lássák olyan kincsnek, amiből ezek az emberek képesek a maguk lehetőségéhez képest a betegségbe, esetleges szenvedésben, fájdalma közepette, de a szolgálatuknak tekinteni az, hogy azt a bölcsességet, amit megélhettek a magasabb életkoruk által, azt odaadhassák a családnak, hogy a család ezáltal gazdagodhasson. Tehát önképpen így vált világossá, hogy a szeretett közösség a családban, a házasságban, a férfi-nő gyerekek és a idősek relációjában megjelenjen. A gyermekekről, hogy a gyermek az egyrészt ajándék a szülő számára, másrészt nyilván egy feladat az ő számára, de ugyanakkor a gyerek mindegy egy új emberi élet, gazdagságot is jelent, és a szülőket alakítani is fogja, hogyha hagyják magukat a növekedésükben, és egyre inkább a szülőségüket mélyén tudják a gyermekükkel való kapcsolatukban. Tehát ott egy belső rásegítés, hogy ne pusztán csak egy fölül egy autoriter módon próbálják a szülők a hatalmukból gondolni, hogy őnekik kell megmondani, hogy mit kell a gyermeknek csak megtenniük, hanem ott is egy két ember közötti, két szabad ember közötti kapcsolatot modellez a dokumentum a szentírási gyökerekre hivatkozva, hogy a gyerek is tudja táplálni a házastársi szeretetet, tudja táplálni a családi közösségben lévő szeretet kapcsolatokat. Tulajdonképpen ezeket a relációkra próbált rámutatni ez a pont nagyon töményen.
2: Az elhangzott műsorban a Familiaris konzorció kezdetű pápai buzdításról Pribék László család teológust hallották, a szerkesztő Tékovics Ernő volt.

0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban tanúságtételeket hallanak arról, hogyan lehet egy egyházközség aktív tagjának lenni.
2: Török Julianna vagyok, a Gyöngyösi főplibánia irodistája, hitoktató és a Krisztus Király Szolgáló Leányai Világi Intézmény jelenlegi vezetőnője. Valamikor nagyon távol állt tőlem az e fajta élet. A vállalkozói lét volt a világom. Sokszor hallom a panaszokat, hogy nem fogadják be az újonnan megtérőket a falusi templomi közösségek. Én egészen más tapasztaltam. Elfogadtak, megbíztak bennem. Soha nem felejtem el az első megbízatásomat. Az első áldozók misenaplójának a lepecsételése volt a feladatom. Még talán fél évesen jártam a templomba, amikor egyháztanácstag választás volt, nagy meglepetésemre jelöltek és megszavaztak. Nem éreztem magam alkalmasnak a feladatra, de az, aki hívott, az igen. Gazdag és színes évek következtek. Ima csoportot alakítottunk, részt vettünk a Karitász munkájában, de hogyha templomot kellett takarítani, akkor is ott voltunk. Azért beszélek többes számban, mert nem egyedül voltam. A plébániai közösségemmel együtt végeztük ezeket a feladatokat. Rátaláltam az egyházmegyénkben működő Krisztus Király Szolgáló Leányai nevű világi intézményre, és ez itt a reklámhelye lesz. Figyelgettem az egyházmegyei hírmondóban a róluk megjelenő cikkeket, utána kerestem, hogy miféle szerzet ez a világi intézmény. Olyan elkötelezett nők közössége, hajadonok, özvegyek, szabadállapotú nők, akik a szerzetesi hármas fogadalmat letéve a világban élnek továbbra is családjaik körében vagy egyedül, de a plébániákon szolgálnak, az áldozó papság munkáját segítve. Sekrestésként, hittanárként, házvezetőnőként, de akár takarítónőként is, bármilyen munkát elvégezve, amire szükség van. Vágyakoztam közéjük. Mivel az életállapotom úgy alakult, egyre inkább szerettem volna elköteleződni az egyházi szolgálatra. Elmondhatom, hogy először zavart a kifejezés, szolgáló leány, egy kicsit olyan pejoratívnak, mint a cseléd, ilyennek éreztem. Ilyen hátsó gondolataim voltak. De aztán a király, a legfőbb király, Krisztus király szolgálatába állni, az azért egész más. Az ilyen hívásnak nem lehet ellenállni. Jelenleg örök fogadalmasa vagyok a közösségünknek, és hogyha kicsit integetek, akkor láthatjátok őket is itt a padokban. Felnőtt megtérőként mindent tudni szerettem volna bepótolni az elmulasztott 40 évet. Gondolom a plébánosom igen unhatta a folyamatos kérdéseimet, mert egyszer kijelentette, hogy ideje lenne rendszerezni az ismereteimet. Iratkozzon be a hittudományi főiskolára. Itt se voltam valami nagy önbizalommal, ugyan mit keresek én 50 évesen a diákok között, tanítani meg úgy se fogok, mert ugye olyan öregen, de a mi útjaink nem az ő útjai. Most már 7. éve tanítok hittant egy szakiskolában, kamaszok között az egész szépségével, nehézségével, vidámságával, kudarcaival, meg a sikereivel együtt. Mint említettem, vállalkozói világból jövök. Kisebb-nagyobb cégeknél, kőkemény multinál is megfordultam, pénzügyek, pályázatok, emberekkel való foglalkozás, mindenféle irodai munka, amit ismertem. Amikor a plébánosom megkérdezte, hogy mennyire kötődöm a munkahelyemhez, akkor tudtam, hogy az a plébániai irodai munka, amelyre hívott, az a szolgálat, amelyre én a fogadalmamat tettem. Szóval nem kötődtem a világi munkahelyemhez, és nagyon jól tettem. Közel 10 éve dolgozom a plébánián. Nem annyira látványos, hiszen háttérmunka. De mindazt, amit addig tanultam, felhasználom. Az irodai munka precizitását, az emberekkel való foglalkozást alkalmazom. Jól jönnek a számítógépes ismeretek, ötözve a hittudományi főiskolával tanultakkal. Sokan, akik megtudják, hogy plébánián dolgozom, arra gondolnak először, hogy de jó hely, nincs semmi munkád. Tényleg jó hely, de munka azért van. 4 plébánia pénzügyei, levelezése, számlái, pályázati elszámolások, ami alig különbözik egy világi irodai munkától. Viszont az irodában az élet teljességével találkozom. Keresztelők, első áldozások, bérmálás, házasságkötés, temetések. Késői megtérőként jól emlékszem arra, hogy mennyire nem tudtam eligazodni az egyházi körökben. A megszólításokkal, a köszönésekkel, a szertartásokkal nem ismertem. Ezek az emlékek segítenek abban, hogy ne kezdjek el ítélkezni, vagy kioktatni másokat. Rengeteget tudnék még mesélni, de az időm lejárt. Köszönöm szépen, Isten áldjon benneteket!

0: Légrádi Attila Törökszent Miklóson próbál minél több embert Istenhez vezetni. Ennek érdekében számos programot megvalósított az egyházközségben, most őt hallják.
1: Római katolikus, vallásos családban születtem és nőttem föl Tiszaörsön. Középiskolai tanulmányaimat a Kecskeméti Piarista gimnáziumban végeztem, és itt érettségiztem 1995-ben. Az itt eltöltött idő egész életemet meghatározó 4 év volt. Kisebb kitérő után Budapestre az Állatorvostudományi Egyetemre kerültem, ahol 2003-ban szereztem diplomát. Egyetemi éveim alatt a Bíró László püspök úr által vezetett hittanos közösség tagja lettem. Itt ismerkedtem meg későbbi feleségemmel, Ritával, akivel 2002-ben összeházasodtunk. Közös életünket a nagykunsági Örményes faluban kezdtük meg, itt született 3 nagyobb gyermekünk, Márton, Sára és Rebeka. Néhány év múlva beköltöztünk Törökszent Miklósra, ahol még 3 gyermekünk született, Balázs, Eszter és Zsuzsi. Így a Jóisten kegyelmével, feleségemmel 6 gyermek boldog szülője lehetünk. Ahogy teltek múltak az évek, belső bizonytalanságot teremtett bennem az, hogy a természettudományokban, az állatorvoslásban egyetemi végzettséggel rendelkeztem, de a hittan terén csak középiskolás tudásom volt. Ezért a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karára jelentkeztem, ahol 2019-ben teológus diplomát szereztem. Önálló életemben a kezdetektől fogva fontosnak tartottam, hogy munkámmal, tudásommal hasznára legyek szűkebb és tágabb keresztény közösségemnek. Első lakóhelyünkön, az előbb említett Örményes faluban semmilyen keresztény jelkép sem volt, sem harangszó, sem útszéli feszület, se templom. Török Csaba polgármester úrral és dr. Heitler Csongor háziorvos úrral és számtalan jószándékú örményesi lakossal összefogva útszéli feszületet állítottunk, és majd fegyverneki katolikus egyházközség segítségével pedig haranglábat is állítottunk. Törökszent Miklóson 2014 óta vagyok tagja és vezetője a Szent Háromság Római Katolikus Plébánia egyházközségi képviselőtestületének. Az egyházközségben végzett szolgálatom 3 terület köré csoportosul. A templomi liturgiában próbálok minél többet segíteni Bordás Péter plébános úrnak és a nálunk szolgálatot teljesítő káplanatyáknak. Rendszeresen felolvasok a miséken, a nagyobb egyházi ünnepek előtt ministráns próbákat tartok a fiúknak, valamint a felnőttek részvételét is szervezem a miséken, legyen az a feltámadási vagy a búcsúi körmenet, vagy a nagycsütörtöki lábmosás szertartása. A tavalyi év folyamán elvégeztem az Egri Egyház megye által szervezett lektor és akulitus képzést, ha Jóisten segít, és ezt a hivatást szánja nekem, lektorként, majd akulitusként is szeretném szolgálni a templomi liturgiát. Városunkban már több mint egy évtizede katolikus óvoda, általános iskola és gimnázium is működik, amely számtalan lehetőséget rejt az ifjúság evangelizálására. Viszont a katolikus intézmények beindulásakor a figyelem ezekre koncentrálódott a hagyományos plébániai ifjúsági közösségek rovására, amelyek meg is szűntek már jó pár éve a plébániánkon. Előző káplánunkkal, Cárán Bálint érseki titkár úrral 2 évvel ezelőtt indítottuk újra a templomi, vagy a plébániai templomi ifjúsági hittant. 2 hetente szombat délutánonként találkozunk a fiatalokkal. A hittan lelki vezetője, jelenlegi káplánunk, Horhe atya. Világi segítőként 2 házaspár vesz részt a hittanok szervezésében, Bakonti András és Hildikó, valamint feleségem Meritával jó magam. A hittanokra a fiatalokat foglalkoztató témákat választunk, amelyeket a résztvevők a katekézis mellett kiscsoportos beszélgetésekben is el tudnak mélyíteni. Mi világi segítők pedig saját életünkből vett tanúságtételőkkel próbáljuk megmutatni a fiataloknak az Isten kegyelmi jelenlétét életünkben. 3. utoljára hagytam a gyalogos zarándoklatok szervezését. A 2. világháború utáni évekig Törökszent Miklósról is gyalogosan indultak a templomba járók az egyházközség zarándoklatára, Mátra-Verebély-Szentkútra. Ezt a hagyományt 2010-ben elevenítettük fel újra, és az idén már 16. alkalommal szervezem az egyházközségünk gyalogos zarándoklatát. 5 nap alatt a járságon és a Mátrán keresztül jutunk el, majd 150 kilométert legyalogolva a Szent Anna búcsúra. Utunk folyamán elhagyjuk a komfortzónánkat, a mindennapi élet kegyelmét, ki vagyunk téve az időjárás veszélyeinek, tormatermekben alszunk, néha csak hideg vízzel tudunk zuhanyozni. Minden nap szentmisén veszünk részt, útközben közösen mondjuk a rózsafüzért, Minden útszéli feszületnél megállunk imádkozni, és pénteken keresztutat is járunk. Ha a gyalogos zarándoklat lényegét kellene röviden megfogalmaznom, akkor azt mondanám, hogy ez egy meditációs technika, egy imamód, amelyben a testi fáradtság és az imádságos környezet nagyon fogékonnyá teszi a lelkünket Isten jelenlétének, Isten szavának felismerésére. Minden jelenlévőnek ajánlom, hogy ha egészsége engedi, próbálja ki, egy életre szóló lelki élményben lesz része.

0: Varga Lili orvosként a munkahelyén kollégái és a betegek között gyakorolja a krisztusi szeretetet.
1: Az a kérdés, hogy hogyan élem meg a hitemet a hivatásomban, akkor nem tudom, hogy hogyan élem meg, mert leginkább csak csinálom a mindennapokat egymás után, de talán azok által élem meg, hogy amikor plusz erőt kapok, amikor odafordulok valaki felé, ha még nem is mondok semmit, abban az egy kézfogásban, meg egy érintésben, meg egy reggeli vizitben a Jóisten is velem jön, és ezt nem is tudnám máshogy csinálni. Úgyhogy alapvetően azt érzem, hogy végtelen hálás lehetek, mert a munkámban hivatást kaptam, mert a Jóistennek az eszköze lehetek, és azért, mert újra és újra el tudok bukni, és abból újra és újra fel tudok állni, ami egy újrakezdés, és talán jobb ember leszek tőle. De az, hogy ez hogyan, mindig az is egy kérdés, hogy de ilyen maradsz-e, Lili, még sokáig. Hát évek óta remélem, hogy ilyen vagyok, úgyhogy remélem, hogy marad ez később is, de mindig azt kérem, hogyha valaki észrevesz, hogy nem ilyen vagyok, akkor szóljon érte. És nagyon remélem, hogy a Jóisten is figyelmeztet majd, hogyha nem vagyok ilyen már, hogy térjek vissza erre az útra. Úgyhogy azt hiszem, hogy hivatás az leginkább azt jelenti, hogy nem munkaként élem meg a munkát, még akkor is, hogyha nagyon nehéz napi 10 órát dolgozni, és nagyon sokat ügyelni, és nagyon mókuskerék jellege van sokszor a dolognak, de mégsem munka, hanem mégis hivatás. És amikor eszembe jut, hogy mi más csinálhatnék, mert nagyon sok dolgot szívesen csináltam volna, akkor mindig az volt bennem, hogy azok, amiket szeretnék, azok különleges dolgok. Az, amit most csinálok, az egy osztályos orvosként, hogyha a maradék 40 évben is ugyanilyen osztályos orvos leszek, akkor is boldog leszek. Már így igazából a legnagyobb jóságot kaptam meg, és ezért haragszom sokszor a saját kollégáimra is, amikor nem elég jó fejek a beteggel, hogy a legnagyobb dolgot kaptuk meg, azt, hogy mások lettek bízva ránk, és az a munkánk, hogy így az emberi méltósággal foglalkozhatunk, és innentől kezdve nem kell nagyobb jó, meg nem kell több, mint az, hogy én a munkám által is ennyi mindent kapok. Úgyhogy azt hiszem, ezek határoznak meg inkább a hivatásomban, meg a hitemben, meg ebben tudom megélni, így azt a mindennapokat, amiket csinálok.
2: Van-e példaképed, orvos példaképed, vagy ez mennyire határoz meg abban, hogy csinálod, vagy nagyon egyéninek gondolod a saját utadat?
1: Hát Hugonnai Vilma biztos, hogy meghatározta a pályámat. Tényleg rendszeresen újraolvasom. Másrésztről az, hogy példa, az mindig olyan nehéz, mert mindenkitől kapunk, és a rossz példából is kapok. Tehát ha valaki nem úgy bánik a beteggel, és ezt észreveszem, akkor rájövök, hogy akkor nekem kell kétszer annyira úgy bánni. Szóval ezek által minden példa, meg minden találkozás egy példa. És azt is tudom, hogy sokan az ismerősi körben, meg a családban is, amikor elmeséltek egy rossz tapasztalatot az egészségügyről, akkor mindig azt mondtam, hogy ez nem úgy történt. Meg dehogy is, az orvosok nem ilyenek. És ezt rájöttem, hogy azért, mert amikor én eldöntöttem, hogy orvos leszek, akkor olyan emberekkel találkoztam, akik olyanok voltak, amilyen szeretnék lenni, vagy amilyen nekem egy orvos. Aztán amióta benne dolgozom, azóta rájöttem, hogy nem, ezeknek az embereknek valóban igaza volt, csak én túl elfogult voltam ehhez a szakmához. Szóval azt is tudom, igen, hogy azok az emberek is meghatároztak, amikor azok lettek, vagy az lettem, vagy orvos lettem, vagy azt választottam, hogy az legyek. Abban is biztos vagyok, hogy mindig formálódunk minden találkozás által, meg hogy nagyon sokat kapok mások által. Szóval az a mentőápoló, aki megmondja, hogy lassítsak, és ne legyek ennyire gyors, annak ott 6. éves orvostalga hallgatóként helye volt annak a visszacsatolásnak, mert igaza volt, hogy ne kapkodjak. Szóval, hogy ezek nem biztos egy konkrét példa, de az akkor nagyon-nagyon sokat segített, hogy lassítani kell egy helyszínen, igenis, akármennyire is. Legszívesebben sietne az ember. Tehát mindig úgy érzem, hogy sok minden meghatároz ezen, szóval, hogyha nem is egy dolgot tudnék kiemelni, akkor a példában azt tudom kiemelni, hogy az összes találkozás, meg az összes visszacsatolás segít ebben, hogy példa legyen. És ez sokszor még az is, hogy a legtöbb esetben azt élem meg, hogy én mennyire jól szeretnék fordulni mindenkihez. Aztán kiderül, hogy jaj, egyáltalán nem úgy sikerült, mint ahogy amúgy szerettem volna. És nyilván azért van, mert amúgy sose tanultuk a kommunikációt, sose kapunk visszacsatolást, sose tudom, hogy mit viszel belőle a beteg. Voltam az ellenoldalon sokat, gyerekként, hozzátartozóként. Tudom, hogy vannak ezek a dolgok ellentétesen is, szóval ezt próbálom belevinni, hogy mit érezhet az a beteg, aki bizonytalanul nem tudja, hogy mi történik, milyen vizsgálat lesz, fél a vizsgálattól, és mellesleg még rosszul is van. De hogy amúgy meg nem tudok minden vizsgálatot én se kipróbálni, nem tudom, hogy mindenkinek a helyébe élni magamat, szóval ezek által a találkozások által is próbálok példát keresni. Sosem fogom elfelejteni azt, amikor 15 évesen volt egy szívműtétem, és a műtős fiú azt mondta, aki a legkedvesebben mondta ezt hozzáteszem, tényleg. De azt mondta, hogy adj egy utolsó puszit a szüleidnek, mielőtt bemegyünk. És ő ezt tényleg szépen mondta, de azóta is bennem van ez az érzés, hogy adj egy utolsó puszit, és nem lett volna szabad ezt mondani, de hogy ő ezt jól akarta mondani. De sose fogom elfelejteni azt, hogy 15 évesen ezt mondja nekem valaki, mert nyilván abban a helyzetben egy műtőságyon feküdve ezt hallani az ember nem jóra gondol. Szóval, hogy ezek ott vannak mindig akkor, amikor igyekszem másfelé fordulni. Szabad megrázni. Nem cél, hogy ne rázzon meg egyeset, sose volt cél. Mert nem az. Azt gondolom, hogy ezért a Jóisten vigyáz annyira rám, hogy nem ad annál nagyobb terhet, amit elbírok, meg nem célja az, hogy ezáltal a hivatás által megtörjek. Szóval remélem azt, hogy a megrázások által ugyanolyan ember tudok maradni, vagy nem leszek rosszabb. És nagyon dühös tudok lenni. Hát sokszor kiabálok, meg dühösen csattogok a kórházban, hogy nem hiszem el. Hát kibeszélés az első, tehát ilyen praktikus része is van. Tehát, hogy addig beszélek, amíg én nyugszom. Nyilván ebben nagyon sok segítséget kapok, vagy nagyon hálás vagyok, hogy tudok kinek beszélni. Ezt nagyon fontosnak gondolom, hogy addig járok, amilyen valamilyen elfogadhatót találok. És végső soron akkor magam számára legalább elfogadhatót, és az mondjuk az, hogy minden kevesebb fájdalommal, minden jobb fájdalomcsillapítással, vagy azt felismerve, hogy a beteg szeretne hazamenni, és az a jobb, hogyha hazaengedem, vagy azt felismerve, hogy ne beszéljek róla, vagy azt felismerve, hogy a hozzátartozóval beszéljek, szóval ezekben a helyzetekben valami olyat próbálok keresni, amivel tehetek, ami engem is megnyugtat, vagy engem is feltölt, és lehet, hogy ez önös érdek igazából, nem is vagyok olyan jó ember, csak saját megküzdési stratégiám ez, de azt hiszem ezt keresem olyankor. Nyilván a mentőzés által is láttam, amúgy, hogy csak hogy teljesen érthető legyen, egy belgyógyászati osztályon dolgozom, és éveket mentőztem, és 13 hónapot voltam azt hiszem egy súlyosan légzési elégtelenek osztályának részlegein, annak voltam a felelőse a Covid idején. Úgyhogy azt hiszem, hogy kijárt az elmúlt években a szörnyűségből. Különösen a Covid volt szerintem az, amikor igazán azt láttam, hogy értelmetlen halálokkal találkozom, és hogy nagyon-nagyon komoly szenvedések árán. Mert hogy rettenetesen fulladnak ezek az emberek minden segítségünk ellenére. Nagyon rossz volt, meg nagyon elkezdtem befelé fordulni, szóval arra figyelmeztettek már egy idő után, hogy nem... De valahogy ezekben is az jutott eszembe, hogy nem volt az életemben olyan nehézség, pedig jutott egy pár, amiben ne azt éltem volna meg, hogy kapok valamit. Nem volt olyan nehézség az életemben, ami által nem én kaptam, és nem volt olyan nehézség, amiben azt ne éreztem volna, hogy ha ez nem történik meg, akkor én ezt sosem meg nem tapasztalom, mármint azt a jót, amit általa kaptam. És ugyanezt gondolom, vagy ugyanebben menekülök akkor is, amikor rossz hírekkel, vagy olyan esetekkel találkozom. Minden nehézségben van valami olyan, amit jót ad a Jóisten, és hogy ezt kell észrevenni.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Jóval hamarabb kezdődött idén a szüret a Mátrai borvidéken. Három helyszínen mutatott be új és megújult szolgáltatásokat Miskolcon, a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete. A Petkupa szervezetének segítségével tisztították meg a Tolcsva patak egy szakaszát helyi önkéntesek. Ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Három helyszínen mutatott be új és megújult szolgáltatásokat Miskolcon a Magyar Vöröskereszt Borsodabaui Szemplén megyei szervezete. A Városház téren megnyílt a Szívesen kézműves bolt és alkotó műhely, amely a szervezet társadalmi vállalkozásainak ad otthont. A programsorozat részeként a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársai megtekintették a Vöröskereszt Teleki Blanka utcai Véradás szervezési koeszenterét. A Baross Gábor úton pedig felavatták a Hajlék Szociális Otthon 17 új férőhellyel kibővített részlegét is. A bejárásról rádiónknak dr. Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár adott tájékoztatást.
2: A Vöröskereszt miatt jöttünk ma Miskolcra, de hát ugye én kétlaki életet élek,

0: Tehát ez óriási nagy dolognak tartom, és ugye a Szívesen boltba egy közösségi tér is, ahol majd mindenféle kézműves műhelyek is otthonra lelnek. És hát ez a főutcán van, úgyhogy Miskolc egy újabb, ilyen kis, úgy tetszik, gyöngyszemmel gazdagodott, és a főutcának ez fontos, hogy ugye a élet, ugye a polgári életnek a fontos eleme az, hogy azért itt legyen élet a főutcán. Úgyhogy ennek is nagyon örülök. Aztán megyünk a Véradás szervező call centerbe, ami szintén megváltozott munkaképességűek üzemeltetnek, ez nekünk szívügyünk. A Szociális és Családügyi Minisztériumnak az egyik fő, hogy is mondjam, fókusza az, hát most csúnya szóval élve elnézést, de célcsoportnak hívom, de a legjobb értelemben, úgyhogy nem is kell mondani, azt gondolom, miniszter úr személyében is egy garancia az, hogy egy látássérült miniszter különösen fókuszált erre a területre. És aztán megyünk tovább, egy hajléktalan, a Hajlék Szociális Otthon gyarapszik 17 új férőhelyel, 60 van eddig is, úgyhogy egy 77 férőhelyes otthonnál fog bővülni. A hajléktalan ellátás is államtitkárságunk feladata. Ugye mondtam, hogy szociális család idősügyekkel foglalkozunk, tehát a hajléktalanok is beletartoznak a szociális ellátórendszer szerves részei, és sokszor róluk olyan lemondóan szoktak nyilatkozni. És én azt gondolom, hogy nekünk különös feladatunk, hogy a társadalmat is érzékenyítsük a hajléktalansággal kapcsolatos problémára, szinte közhely, hogy bárki, bárkiből bármi lehet, abban az értelemben is, jó és rossz értelemben, elég egy rossz döntés, egy rossz pénzügyi döntés, egy válás, egy kis, hogy is mondjam, olyan életszakasz, ami krízis, és sajnos az van, hogy ilyenkor az ember bele tud sodródni ilyen élethelyzetekbe, és csak azért mondom, mert az átlagember általában távolítja a hajléktalan kérdést magától. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon fontos dolog, és ráadásul itt idős hajléktalanoknak nyújtanak bentlakásos ellátást, ami kifejezetten fontos. És a napot, a délutánt a Tűcén a Szeretetben zárjuk, amit egy kedves volt tanítványunk vezet különben. Mindenhol tanítványok vannak, és ez nagyon örömteli. Ez is egy társadalmi vállalkozás, ahol a többek között ott termelt termékeket árusítják itt a Szívesen boltba. Úgyhogy kerek egész lesz így a nap számunkra.
1: A eddigi hónapok tapasztalatai alapján mi lehet az a minisztériumoknak a legnagyobb kihívásait? Említette, hogy milyen feladatkörük van. Mi volt az, amit úgy látja, hogy a legnagyobb munkát igényel?
0: A legnagyobb munkát jelenleg a béremelésnek a kiharcolása jelenti. Mindenki várja a 25%-os béremelés bekövetkezését a szociális és gyermekvédelmi ágazatban. Munkatársaimon, ugye 90 ezer embert jelent ez, akik ebben az ágazatban dolgoznak. Azt gondolom, hogy nem kell bemutatni a gyerekvédelemnek azokat a területeit, ami ráirányította különösen erre a figyelmet. A szociálisról is lehetne beszélni, hiszen az államtitkárságunk felel a Szociális és Gyerekvédelmi Főigazgatóságon keresztül azokért az állami intézményekért, ez 82 intézménynek a közel 900 telephely az országban, ahol bentlakásos otthonok vannak ezek által, nagy létszámú bentlakásos otthonok, több funkciós fogyatékkal élők ellátása, pszichiátriai, szenvedélybetegek és így tovább idősek, ezeknek az ellátásaért, és az ott élők rettenetes bérállapotban vannak, nem kell szerintem a rádióhallgatóknak se kicsit is tájékozott ezt ragozni. Ez egy óriási felelősség számunkra, ezért próbáljuk az elmúlt 100 napban, és különösen az elmúlt 2 hónapban kihangosítani. Ezért vannak, ez a kommunikáció, ezért helyezünk erre hangsúlyt, hogy mindenki, egy átlagpolgár is érezze, hogyha bekerül egy idős hozzátartozó az állami ellátórendszerbe, tehát hogy mindenki érintett ebben, és hogy ez közös felelősségünk, hogy az ott dolgozók méltó megbecsülést kapjanak.
2: A Petkupa szervezetének segítségével tisztították meg a Tolcsfapatak egy szakaszát a helyi önkéntesek. A közös akció során a résztvevők a patakból és környezetéből gyűjtöttek össze hulladékot, hozzájárulva a környezet tisztaságához és a vízfolyás védelméhez. A kezdeményezésről Kővári Zoltán önkormányzati képviselőt hallják.
3: Bő egy éves történet. Én, mint Tolcsva képviselője, több megkeresést kaptam a tolcsvai lakosoktól, hogy rendkívül sok szemét és rendkívül sok oda nem élő dolog van a Tolcsfapatak alsó kifolyásánál. Lementünk, megnéztük, és valóban ott a hűtőgéptől a tévéig minden olyan dolog volt, ami nem oda élő, és onnantól kezdődött el az, hogy mit is tudnánk ezzel csinálni, és milyen lehetőségeink vannak arra, hogy ettől a szeméttől megszabadítsuk a patakunkat, és nyilván ennek az elszállítása is. És mint ahogy említettem is, több mint egy éves történet ez, amikor ez először szóba került, és amikor már a tettek mezeire is tudtunk lépni. Akkor egy évvel ezelőtt felvettük a kapcsolatot,

0: a petkupásokkal. Akkor még sajnos azt a választ kaptuk, hogy nem tudnak nekünk segíteni, akkor még nem tudtak, mert a Tolcsvapatak akkor még nem volt része a petkupának, mert ez akkor még a Bodrogra összpontosult. Jött azonban egy ötlet, egy lehetőség, kézenfogva a Kerekes Attilával, kedves feleségével, Erikával, és akkor jött már a Gábor is szóba, és ő is segítségéről biztosított minket. Létrehoztunk Tolcsván egy úgynevezett kikötőpontot, amivel kapcsolatosan már Tolcsva is felkerült, és a Tolcsvapatak is felkerült a petkupa térképére. Ez a lendület ez ahhoz kellett, és a lendületen túl azért adott ez nekünk nagyon nagy segítséget, mert a petkupások segítettek abban, hogy ezt a rengeteg szemetet, amit kiszedtünk és kiszedünk a patakból, ennek az elszállításában ők tudnak nekünk segíteni, és ez adott nagyon nagy lendületet ennek a történetnek, és így tudtunk belefogni ebbe a takarításba. A közösségi média nagyon nagy segítségünkre volt ebben a feladatban. Készült egy nagyon jó kis plakátunk, megosztásokkal, egymás között üzenetekben küldözgettük, és tényleg az 5 évestől a 75 évesig jöttek, lelkesek voltak, segítettek, és összejött egy nagyon jó kis csapat. Ez egy hetet foglalt magában, de hál' Istennek 4 nap alatt sikerült úgy kitakarítanunk, hogy végigértünk a teljes szakaszon. Első napon 14 fővel indultunk, ami a negyedik napra már 29 főre emelkedett, hála Istennek. Nagyon érdekes volt az összetétel, mert az autóalkatrésztől a gumin keresztül a fűnyíró, tévé és rengeteg hűtőszekrény, és olyan méretű hűtőszekrényeket szedtünk ki a patakból, amit az ember nem is gondolt volna, hogy ez bárkinek eszébe jut, hogy az ő úgy gondolja, hogy ott van jó helyen. Mindenféle szervezettől mentesen, teljesen magánszemélyekként, teljesen önkéntes alapon működött ez a dolog. Idézőjelbe téve nem bújtunk senki köténye alá. Jöttünk, próbáltunk tenni, és hál' Istennek ez így összejött. Az első, ami eszembe jut ezzel kapcsolatosan, is nagyon sok embertől elhangzott, hogy jövőre ugyanitt folytatjuk, és jövőre ugyanúgy végigmegyünk a patakon. Remélhetőleg már sokkal kevesebb szeméttel és sokkal kevesebb munkával fogjuk tudni ezt a 4,6 kilométert jövőre így a petkupa keretein belül végigjárni és végigtakarítani. Ez biztos.
1: Jóval hamarabb kezdődött idén a szüret a mátrai borvidéken. A meleg, a szájos nyár miatt a szőlészeknek felgyorsult a munka, hogy a megfelelő érettségű szőlő mielőbb a pincészetekbe kerüljön. A részletekről Nyilas Ilona szőlészborász szakmérnököt, a Mátrai Hegyközségi Tanács elnökét, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
2: Hamarabb kezdődött, olyan sokkal nem, de mégis. Hát azt, hogy az indoklása, az időjárás az is egyértelmű, de akkor beszéljünk erről, hogy hogy kezdődött a szület, és jelenleg hogy áll.
3: Elég hirtelen jött a dolog, mert még úgy július végén is vártuk az esőt, és úgy prognosztizáltuk, hogy ez a megszokott augusztus 20-a körüli időszakban fogjuk elkezdeni a szüretet, ami tulajdonképpen, mint elhangzott is, nem is került túl korábbra, mert általában ilyen 10-15-e között kezdődtek a szüretek, de viszont nagyon hirtelen jött az érés, mivel volt ez a hőkupola, ahogy hallottuk a sajtóból is, ez olyan légköri asszályt okozott a vidék, de nem csak a vidékünkön, az ország más részén is, hogy nagy gyorsasággal ilyen kényszerérés indult meg a szőlőterületeken.
2: Milyen fajtákkal kezdődött egyébként?
3: Hát a szokásos itt a mátrai borvidéken az irsai olivérrel, talán még a cserszegi fűszeres követte, aztán a muszkátotonel, Riesling szilváni, ezek voltak az elsők, de nyilván az irsai az egy külön helyet foglal el, ő érik be mindig a leggyorsabban a borvidékünkön.
2: Elnök azt, hogy nagyon sok információ befut, hiszen azért vezeti az egész egyközségi tanácsot. Minőség, beltartalma szőlőknek, a gyümölcsnek magának a kinézete, a külleme, milyennek ítélik meg most, ahogy a szület előtt megnézték a termést, mielőtt elindult?
3: Hát a szemrevételezésnél azt látjuk, hogy hát most itt kicsit visszaüt még az is, hogyha valaki nagyon alaposan és nagyon szorgalmasan művelte a szőlő területeit, hiszen ha a zöld munkát elvégezte akár többször is, ahol régen azért az volt ugye megszokott, hogy érje a nap sugára a szőlőfürtöt, hiszen annál szebbel tartalmi értékeket tudunk majd elérni. Most megégette a nap ezeket a fürtöket, ami nyilván tudjuk, ha valami ég, onnantól már nem egy pozitív dolog beltartalmi területen sem, és itt is úgy csodálkozva állunk a mért eredmények láttán, ami borászok, mert Annak ellenére azt gondolnánk, hogyha koncentrálódik, tehát nincs csapadék, akkor valószínűleg magasabb a cukortartalom, de ez sem igaz. A savtartalom az viszont igaz, hogy az nagyon-nagyon gyorsan mennek el a savak, ami hát nyilván nem örülünk neki, mert valamelyest lehet pótolni egy bizonyos mértékig. Ezt a bortörvény is megengedi, de egyrészt pénzbe kerül, másrészt pedig tudjuk, hogy a természetesnél nincsen jobb.
1: Kedves hallgatóink, most az időjárásról. Túlnyomóan derült, gyengén fátyol felhős idő várható, csapadék nem lesz. A keleti északkeleti szél időnként megélénkül, a Bakonyban hajnalban olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 14 és 19 fok között, a hidegre hajlamos szélvédett helyeken 10, a szelesebb részeken 20 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 27-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak. Grunda János, Koleszár Krisztián és Fekete Gábor, búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. 4 év után ismét látogatható a világörökségi kapuzat. A Honvéd Kadét program egyre népszerűbb a sárospataki diákok körében. Népszerű az egyszerűsített foglalkoztatás, mégis vannak hiányosságok. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: 4 év után ismét látogatható Szerencs egyik jellegzetes turisztikai látványossága, a világörökségi kapuzat. A vihar által korábban megrongált faszerkezetek helyreállítása befejeződött, így a tornyokból ismét megcsodálható Tokaj-hegy alja panorámája. A kapuzat üzemeltetését a Zempléni Múzeum vette át. Turbusz Péter igazgatót hallják.
2: Július közepétől látogatható a torony, és a Zempléni Múzeum üzemeltetésében lehet megtekinteni. A múzeum épületében lehet jegyet váltani, és úgy egy múzeumi munkatárs kíséri ide ki a látogatókat, kíséri őket ide fel a toronyba. És ezen kívül talán egy ilyen plusz információ, hogy szeretnénk több kiállítást, így vagy kifejezetten a két torony valamelyikében, vagy ezek aljában. Tehát jelenleg ugye egy boroszcímke kiállítás látható, de terveink szerint ide költöztetjük majd a következő kiállításunkat, egy Mohácssal kapcsolatos kiállítás lesz, azt is itt szeretnénk bemutatni majd a látogatóinknak. Ez is egy vándorkiállítás, és ez is egy kültéri kiállítás, de egyenlőre több titkot ezzel kapcsolatban nem árulnék el. Magában a két torony épületben is tervezzük, hogy a tokai borvidékkel kapcsolatos témákat, ezzel kapcsolatos kiállításokat fogunk hozni és bemutatni. Most elsősorban egy állandó kiállításban gondolkodunk, ennek a tervezési folyamata zajlik éppen, amely Szerencsi vonatkozású, illetve a borvidék jellemző exlibriszeket, képeslapokat, fényképeket mutatná be. Kicsit ilyen informatív jelleggel, kevés szöveggel, több képpel. Nekünk a múzeumban nagyon-nagyon sok Feri Antal exlibriszünk található, ugye maga a hagyaték is nálunk található, mi őrizzük, és csak Feri Antalnak is ilyen százas nagyságrendben találhatók meg a gyűjteményünkben borral, borászattal, borkultúrával, vagy éppen a szőlő gazdálkodással kapcsolatos exlibriszei. Ezeket nyilván egy tematikus kiállítás keretében érdemes bemutatni, amihez mi lenne a legméltóbb hely, mint szerintünk ez a világörökségi kapuzat. Az északi oldalon parkolók is kialakításra kerültek, valamint a látogatók számára több pad is rendelkezésre áll, ahol, hogyha éppen a toronyba való feljutás fáradalmait szeretnék kipihenni, ugye itt 5 emeletet kell megtennie annak, aki a kilátásban, a panorámában szeretne gyönyörködni, tehát hogyha ezt szeretnék kipihenni, vagy ha éppen csak a kiállítást megtekintették, van egy kis idejük, el szeretnének fogyasztani egy szendvicset, egy üdítőt, erre is lehetőség van itt a kialakított kis parkos részben és a kialakított padokon.
1: A sárospataki Váhi Miklós Református Technikumban több éve működik a Honvéd Kadét program, amely egyre népszerűbb a diákok körében. Az elmúlt tanévben is számos közösségi programot, rendezvényt és élményszerző foglalkozást szerveztek a kadétok számára, amelyek erősítették az összetartozást, a fegyelmet és az együttműködést. A program a következő tanévben is folytatódik az iskolában, mondta el Winkler Zsolt oktató, a kadétok instruktora.
3: Én mindenképpen úgy látom, hogy nagyon jó, hogy az iskolánk csatlakozott ehhez a programhoz. Ez nem csak az én véleményem, hanem az összes többi olyan iskola, aki a Vármegyénkben csatlakozott. Beszélgetve az instruktorokkal, akik ugye felelnek azért, hogy ezek a szabadidős programok megvalósuljanak, illetve hogy a fiatalok megismerjék a honvédség működését, felépítését, szervezetét. Mindenkinek egyértelműen az a véleménye, hogy nagyon hasznos a fiataloknak, megtanulják a kitartást, csapatmunkát, együtt dolgozást, egy kis szorgalom is párosul mellé, fizikai és szellemi muníciót kapnak. Iskolánkban jelenleg több mint 100 kadét van. Igazából azt mondom, hogy a 100 kadétból nyilván nem mindenki az, aki teljesen lelkes, és a szülő sem biztos, hogy teljesen támogatja ezt a programot, bár ez valószínűleg azért lehet, mert nem ismerik teljes mértékben. Próbálunk ezen ugye segíteni, meg javítani, de ettől függetlenül, mivel ösztöndíj is párosul a programban, ezért az ad egy plusz lökést és egy plusz motivációt. Ezen kívül, ahogy megismerik ezeket a programokat, és aki részt vesz benne, évről évre az a tapasztalat, hogy azt mondják, hogy akkor jövőre is menjünk, jövőre is csináljuk, mindenképpen benne vagyunk. Nyilván, mint ahogy a diákoknak a tanulási motivációja, az ehhez való hozzáállásuk is azért változó, vannak sokkal lelkesebbek, kevésbé lelkesek, és egyáltalán nem lelkesek, de ezen próbálunk javítani, változtatni. A honvédelmi alapismereteket tanulják ők, mint tantárgyat. Ezen kívül az instruktornak, aki az iskolánkban ugye én vagyok, a feladata az, hogy mindenféle szabadidős programmal a honvédséghez kapcsolódó egyéb dolgokat is megismerjék, mint például lövészet, küzdőharc, túrázás vagy egészségügyi ismeretek. Itt az iskolánkban a lövészetet már több mint 2 éve csináljuk, szeretnénk az íjászatot is behozni a rendszerbe, illetve a kollégák néha már orrolnak rám egy picit, hogy túl sok a program, és túl sokat megyünk el az iskolából, de ez igazából hozzátartozik ehhez a programhoz. A fiatalok, igaz, hogy a szabadidőjükből veszünk el nagyon gyakran, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok pozitív töltetet kapnak ezáltal.
1: Népszerű az egyszerűsített foglalkoztatás. Júliusban több mint 285 ezeren dolgoztak így. A kedvező szabályok és a súlyos szankciók ellenére sokan felejtik el bejelenteni alkalmi munkavállalójukat. A részletekről dr. Paskújné Pivko Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referensét hallják.
4: 2026. júliusban 75 ezer vállalkozás több mint 285 ezer dolgozót foglalkoztatott egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül. A bejelentett munkanapok száma csaknem elérte a 2 milliót. Egy munkavállaló a múlt hónapban átlagosan 7 napot dolgozott egyszerűsített foglalkoztatás keretében. Fontos tudni, hogy az a munkáltató, aki alkalmi vagy idény munkását elfelejti bejelenteni, ugyanolyan szankcióra számíthat, mint bármely más be nem jelentett foglalkoztatásnál. Alkalmazottanként akár 2 millió forintos mulasztási bírsággal, üzlethelyiségének lezárásával is számolhat, és felkerül a NAV nyilvános közzétételi listájára. Az alkalmi vagy idény munkást különféle módokon be lehet jelenteni. A bejelentésnek pedig mindig a munkavégzés előtt meg kell történnie. Minden vállalkozás megtalálhatja a számára legkényelmesebb verziót a bejelentésre. Megtörténhet az alkalmazott bejelentése a T1042E jelű adatlapon online, az FO Pro mobil alkalmazásban, vagy akár telefonon is a 185-ös ingyenesen hívható telefonszámon. A munkavállalók a bejelentett foglalkoztatási adatokat és a munkanapokat saját magukra vonatkozóan tudják ellenőrizni a NAV mobil alkalmazásban is. Az alkalmi és idénymunkást alkalmazó vállalkozásoknak érdemes figyelniük az adószámla egyenlegüket is. A törvény előírása alapján ugyanis az a munkáltató, akinek 300 ezer forintot elérő, vagy ezt meghaladó összegű adótartozása van bizonyos foglalkoztatáshoz kapcsolódó közterhekből, addig nem jogosult egyszerűsített foglalkoztatásra, amíg adótartozását ki nem egyenlíti. A törvény szigorú időbeli korlátot is meghatároz, amelyet mindenkinek be kell tartania. Alkalmi munkára a munkáltató és a munkavállaló között összesen legfeljebb 5 egymást követő napig, egy hónapon belül összesen legfeljebb 15 napig létesíthető határozott időre szóló munkaviszony. A munkavállaló egy naptári évben az összes munkahelyét együttesen számítva legfeljebb 120 napot dolgozhat alkalmi munkásként. Ez alól kivételt képeznek a mezőgazdasági idénymunkások, ebben az esetben ugyanis munkaviszonyok együttes időtartama a 120 napot további 90 nappal meghaladhatja. Az egyszerűsített foglalkoztatás minimális adminisztráció mellett nyújt jelentős adó megtakarítást, és nem csak a vállalkozóknak. A dolgozónak a napi bére gyakorlatilag 19.305 forintig adómentes, ha pedig a munkaköre legalább középfokú végzettséget, szakképzettséget igényel, akkor a napi bére után 22.308 forintig nem kell adót fizetnie, és ez alatt az összeghatár alatt bevallani sem kell ezt a munkabért. További információ elérhető a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon, a 46. számú információs füzetben.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivian. A héten tartották az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitóját az Egri Bazilikában, melyen az iskolák vezetői, pedagógusai és lelkipásztorai is részt vettek. Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében kiemelte, Jézus tanítványai az evangéliumban azt kérdezik, ki a legnagyobb a mennyek országában. Egy másik jelenetben Zebedeus két fia, János és Jakab fordul hozzá, kérve, hogy a legfontosabb helyeken lehessenek majd mellette dicsőségében. Jézus rendre inti őket, mondván, tanuljanak a legkisebbektől, legyetek olyanok, mint a gyermekek. A gyermekek még hordoznak valamit az eredeti ártatlanságból, nyitottságot, bizalmat, a világra való rácsodálkozást tanulhatunk tőlük. Jézus Krisztus az evangélium által arra tanít bennünket, hogy éljük bele magunkat a ránk bízottak, a kisebbek helyzetébe. A főpásztor hozzátette, az idei tanév mottóját Szent Ferenc szavai adják, áldott légy Uram! Ha Isten dicsőítjük, felemelkedünk hozzá, s ő lelkesít bennünket. Istentől várjuk a segítséget és az áldást az új tanévben, hogy a ránk bízottakról szeretettel tudjunk gondoskodni.
6: Jézus rendre inti tanítványait, és rendre int bennünket is. És arra emlékeztet, hogy tanulnunk kell a legkisebbektől, akik nem azért alázatosak, mert ők olyan szentek lennének. Mi ismerjük a gyerekeket, hogy vannak közöttük jó gyerekek, vannak olyanok, akik hát még készülnek arra, hogy ma jó gyerekek legyenek, de azt is tudjuk, hogy azért állította Jézus példaként a gyermekeket a felnőttek elé, a pedagógusok, a papok, mindenki elé, mert ők még hordozták magukban, hordoznak magukban valamit abból az eredeti ártatlanságból, ami az első emberpárban is megvolt. Legyetek olyanok, mint a gyermekek. Jézus válasza hasonló. Ha meg nem változtok tehát, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, akkor nem mentek be a mennyek országába. Mintha csak azt mondaná a tanítóknak, üljetek be az iskolapadba, és tanuljatok a gyerekektől nyitottságot, bizalmat, a világra való rácsodálkozást. Vagy mintha azt mondaná az Úr nekünk papoknak, tanuljatok Isten ismeretet az egyszerű emberektől, akik nem tanultak fundamentális teológiát, meg dogmatikát, viszont őszinte mély hitük van. Bizalommal tudnak imádkozni, önzetlenül szeretni és segíteni a rászorulókon. Jézus szeret ilyen ellentétpárokban gondolkodni, azért, hogy a tanítását még világosabban ki tudja fejteni előttünk, még jobban megértsük, hogy ő mit is akar. Amikor ma a tanévnyitó szentmisében a Szentlélek Isten segítségét kérjük, aki majd vezet bennünket utunkon az egész tanév során, az evangélium által Jézus arra akar megtanítani, hogy éljük bele magunkat a ránk bizottak, a gyermekek és a kicsik helyzetébe. Merjünk néha legalább gondolatban mi is ilyen kicsik lenni. Ez az igazi evangéliumi magatartás.
5: A főpásztor tanítását úgy zárta, semmivel sem helyettesíthető a hívő pedagógus szolgálata. Hálát adunk értük, hogy szavaikkal és jó példájukkal nevelik a fiatalokat. Palánki Ferenc megyés püspök a debreceni megtestesülés templomban a héten nyitotta meg a 2026-27-es tanévet, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyek köznevelési intézményeinek vezetői és munkatársai részvételével bemutatott Veni Sancte Szent misén. A főpásztor arra hívta a jelenlévőket, hogy az új tanévben Jézussal való találkozásuk örömét adják tovább a rájuk bízott gyermekeknek, és feltétel nélküli szeretettel végezzék küldetésüket. Homíliájában Palánki Ferenc a Fülöp apostol és Natanael találkozásáról szóló evangéliumi történetet állította a középpontba. Fülöpöt Jézussal való találkozása olyan örömmel töltötte el, hogy ezt tovább akarta adni másoknak is. A püspök hangsúlyozta, az egyházmegye számára nem önmagában az intézmények fenntartása a cél, hanem az evangélium hirdetése. A püspök arra kérte a pedagógusokat és munkatársakat, hogy ne előítéletekkel tekintsenek egymásra és a gyermekekre. Tapasztalataink ugyanis félrevezethetnek bennünket, ezért különösen fontos, hogy Krisztus legyen a viszonyítási alapunk. Jézus azért jött, hogy bennünket is megtanítson szeretni. A találkozás öröme így összekapcsolódik az előítéletektől való szabadsággal és a feltétel nélküli szeretet képességével.
7: Ez az első, amit szeretnék a lelkükre, a lelketekre kötni. A találkozásnak az öröme. Hogy találkozzunk Jézussal, és találkozzunk együtt Jézussal. Mert akkor a kettőnk közötti, az emberekkel való találkozásunk is egész másként fog alakulni. Hogyha egymással úgy tudunk találkozni, annak örömével, hogy találkoztunk már Jézussal. És ez átalakított, ez nyitottá tett. Ez elvette azt az akadályt, amit előítéletnek nevezünk. A találkozás öröme, amelyet meg kell osztanunk mindenkivel. De ehhez valóban az kell, hogy nyitott szívvel fogadjuk Isten kegyelmét, amely átformál, átalakít, amely képessé tesz arra, hogy megértessük a másik emberrel, a ránk bízottakkal, a gyerekekkel, hogy szeretve vagy. Hogy Isten szeret téged. Mert mi már megtapasztaltuk ezt a találkozás örömében. Mindig mondom, hogy nekünk nem az intézmény fenntartása célunk, hanem az evangélium hirdetése. Ennek nagyon jó eszköze, hogy intézményeket, iskolákat tartunk fenn. Csak mire és hogyan használjuk? Ha nem jön létre a találkozás Istennel, nem tudjuk teljesíteni küldetésünket. A második dolog, hogy ne legyenek előítéleteink. Hogy hogyan nézünk egymásra. Hogy hogyan nézünk a gyerekekre. Az előítélet az mindig a tapasztalatainkból származik, de a tapasztalataink azok becsaphatnak minket. Sőt, maga a hozzáállás, hogy hogyan állunk hozzá a dolgainkhoz, a világ eseményeihez, ki a középpont, ki a viszonyítási alap. Ha én vagyok, akkor nyilván lesznek előítéleteim, de ha Krisztus, akiben semmiféle előítélet nem volt. Ő nem azért jött el, szoktam mondani, mert megérdemeltük, hanem azért, mert szeretett minket.
5: 60 évvel ezelőtti pappá szentelésére emlékezve mutatott be ünnepi gyémánt misét Bér Miklós nyugalmazott váci megyés püspök, pap testvéreivel együtt, a ságújfalui közös önkormányzati hivatal udvarán. A Szent István napi megemlékezéssel és az új kenyér megáldásával egybekötött szertartáson a környező egyházközségek hívei mellett a helyi civil és egyházi vezetők is részt vettek. Bér Miklós hálát adott azért, hogy 60 évvel ezelőtt 1966. június 19-én szentelték pappá. A gyémántmise előtt Szentes Attila polgármester rövid köszöntővel szólt a közösséghez. A szentmise kezdetén Dénes László világi elnök köszöntötte az ünnepeltet. A jubiláns püspök tanításában kiemelte: az eltelt 60 év nem érdem, nem tudás, hanem az Isten ajándéka. Ahhoz, hogy ő pappá legyen, szükség volt a szerető nagymama és édesanyja imáira, a hitoktatók, a tanárok, a támogató plébános atyák életpéldájára. Emlékezetébe idézte azt az erős képet, amikor 12 fiatal, köztük ő maga is, ott ért el 1966. június 19-én az oltár előtt, felszentelésre várva. A 12 pap közül már csak ő él. Elmélkedésében arra buzdított, hogy fogjunk össze, vegyük észre embertársaink örömét és bánatát, segítsük és támogassuk egymást, és maradjunk meg embernek minden körülményben. Az ünnepség agapéval zárult. Augusztus 28-a péntektől 30-a vasárnapig tartják Eger Lajosvárosban a lajosvárosi búcsúi napokat. Pénteken este lelki gyakorlatos szentmisével, majd a fiatalok védőszentje, Szent Carlo Acutisról szóló kiállítás megnyitójával, filmvetítéssel, szombaton délelőtt templomkerti főzéssel, alatta a gyermekeknek ugrálóvárral és egyéb játékokkal, majd közös ebéddel, este pedig a templomkertben 6 órai kezdettel zenés műsorral várják a vasárnapi ünnep előkészületet. Az érdeklődőket. Vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsúi szentmise Lajosváros védőszentjének, Szent Lajos királynak tiszteletére. A szentmise után megtartják az ilyenkor szokásos körmenetet a köztársaság téren. Idén a búcsúi ünnep szónoka Kovács Lajos görögkatolikus parókus lesz. A lajosvárosi katolikus közösség nagy szeretettel vár mindenkit. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választották Sára testvért védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomban külön áldásban fognak részesülni. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik, az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagy szabású különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből és településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, amíg Adzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádiónk külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Kedves hallgatóink, az Egri Egyházmegye híreit és előzeteseit megtalálják az interneten egyrészt az egeregyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: A DVTK hivatalos honlapján számolt be arról, hogy saját nevelési játékosa, a korosztályos válogatott Szakos Bence a ciprusi élvonalban szereplő Limasszolban folytatja pályafutását. Sport, egészséges életmód, kultúra és hagyományok, ezek jellemezték az 52. Jósavárosi napokat. Elkezdték a felkészülést a Nyíregyházi Akvaese országos bajnoki sorozatban szereplő vízilabda csapatai. Változik a turistautak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A DVTK hivatalos honlapján számolt be arról, hogy saját nevelésű játékosa, a korosztályos válogatott Szakos Bence a ciprusi élvonalban szereplő Limasszolban folytatja pályafutását. Szakos 6 éves korában kezdte a labdarúgást a DVTK-ban, majd a korosztályokat végigjárva 2024 nyarán mutatkozott be a felnőttek között az NB3-ban, fél évvel később pedig az élvonalban is. Sport, egészséges életmód, kultúra és hagyományok, ezek jellemezték az 52. Jósavárosi napok és 7. sportnap program sorozatot. Ezt a napot minden alkalommal az Együtt a Családért Kulturális Egyesület szervezi, mondta Túróci Kinga, koordinátor.
2: Én úgy gondolom, hogy egész sportos a Józsaváros, hiszen nemrégiben nyerte el a város legsportosabb városrésznek a serlegét is, és hát idei évben 7. álmodtuk azt meg, hogy a Józsavárosi napok egy kis sportnappal kezdődjön, idén pedig 2 újdonsággal. Várjuk az ide látogatókat az elején egy szenior örömtánccal, és egy kis táncházhoz tudnak kapcsolódni a résztvevők, illetve egy extrém kerékpársó fogja zárni majd.
1: A rendezvény sorozaton élettel telt meg az ungvári sétány, minden korosztály számára kínáltak kikapcsolódási lehetőséget a szervezők. A város egyik legrégebbi kulturális eseményének a rangját jelzi az is, hogy 2 évvel ezelőtt felkerült a Nyíregyházi Települési Értéktár listájára is. A Színezzük Szebbé Örömtánc Klub fellépése nyitotta a programok sorát Jósavárosban. A művelődési ház előtti sétány már évek óta megterik különböző interaktív sportprogrammal, a Jósavárosi Napok rendezvény sorozat részeként. A programsorozat még a 70-es években indult, és azóta is fontos kulturális esemény Nyíregyházán. A szervezők célja, hogy a rendezvény egyszerre őrizze a hagyományokat és kínáljon új élményeket a közösségnek, mondta Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója.
3: Akik itt nőttek fel, vagy ide jártak iskolába, szerintem nagyon a szívükhöz nőtt. Onnan indult ez a koncepció, hogy akkor kezdett épülni Józsaváros a 70-es években, és akkor legyen itt egy kimondottan a helyieknek, a lakótelepnek szóló kulturális program, de hát azt hiszem, hogy ez sokkal nagyobbá nőtte ki magát, mert ugyan elsősorban a józsavárosiakat várjuk erre, ezzel a kibővített 2 napos rendezvénysorozattal, de természetesen egész Nyíregyházáról, vagy akár a környékről is várjuk szeretettel a kultúra barátokat. Azt is fontos talán megemlíteni, hogy nem olyan régen bekerült az értéktárba is a Józsaváros napok, tehát elmondhatjuk, hogy nem csak a lakosság, az itt élők körében népszerű, hanem szakmailag is elért egy olyan nívót, amire felfigyeltek, és egy ilyen díjat is sikerült ezzel elnyerni.
1: Másnap már a hagyományok és a kultúra kerültek a középpontba a Jósavárosi napok 2. napján. A szervezők a kicsiktől az idősebb korosztályig mindenkit változatos programokkal vártak. Az ungvár sétányon egész nap helyi termelők kínálták a portékáikat, a rendezvényhez évek óta civil szervezetek és különböző vállalkozások is csatlakoznak. A szervezők úgy látják, már nem csak az itt élők várják ezt a rendezvényt, egyre többen érkeznek ide más városrészekről, illetve más városból is, mondta Nagy Szabina, önkormányzati képviselő.
4: Vannak a helyi lakosok, akik ugye innen a panelházakból érkeznek és lejönnek, egy kicsit leülnek, kikapcsolódnak, de hál' Istennek már azért nagyon sokszor kapjuk a telefonhívásokat, hogy akár a megyéből, vagy akár az ország más területéről is szívesen ellátogatnak ide, hiszen hallották hírét, és így Nyíregyháza város részének a híre az eljut akár Budapestig is, hiszen hogyha jönnek nyaralni az itteni rokonokhoz, sokszor már erre az időpontra időzítik, hogy akkor este egy kicsit tudjanak kikapcsolódni és kulturálisan is feltöltődni itt a Józsavárosban, hiszen ez Nyíregyházának egy olyan városrésze, ahol már 52. alkalommal számíthatnak erre a nagyszerű rendezvényre.
1: Elkezdték a felkészülést a Nyíregyházi Akvaese országos bajnoki sorozatban szereplő vízilabda csapatai. Az egyesület először indít önállóan leánycsapatot a legjobbak között. Urbin Tibort, az U14-es együttes edzőjét hallják.
0: Elkezdtük már augusztusban az országos csapatokkal az edzéseket, és a lányokkal is el kellett kezdenünk, mert ebben az évben el fogunk indulni az országos A1-es gyermek, országos A1-es bajnokságban. Az Aquasport Egyesületnél már voltak ilyen indulási szándékunk, meg el is indultunk már Eger csapatával kis fúzióban, de most tisztán Aquasport Egyesület Nyíregyháza néven a legmagasabb szinten a gyermekbajnokságban el fogunk indulni. Azt tette lehetővé ezt, hogy a szövetség szétbontotta a bajnokságot, és a gyerek kategóriában megengedte azt, hogy csak gyerek csapatok induljanak, tehát nem kell serdülő és ifjúsági csapatokkal együtt indulni, mert eddig ez volt a gátló tényező, hogy a Nyíregyház indulhasson, és akkor így elindítjuk a gyerekcsapatunkat, meglátjuk, hogy mi lesz. Igaz, hogy több olyan, tehát egy 12-es korosztályú lányunk van, a többiek kisebbek, de nem baj, ez egy nagyon jó tapasztalatszerzés lesz ez az év, úgyhogy majd jövőre még jobbak leszünk.
1: A 16 együttest 4-4-es csoportba osztották be. Az alapszakaszban minden hónap első szombatján játszanak majd két meccset a csapatok. Az első fordulót szeptember 5-én rendezik. A fiúk számára később kezdődik majd a bajnokság, de már ők is ott vannak a medencében. A gyermekcsapat edzője Éder Zsolt, a serdülőt és az ifit pedig Hatvani Péter irányítja. Most őt hallják.
5: Én úgy gondolom, hogy egy egész jó kis játékos állomány van most nálunk a serdülő csapatnál, illetve az ifjúsági csapatban is nagyon jó képességű játékosok vannak. Sajnos most ugye, ahogy az szünet is van, így sokszor van nyaralás, így elég nehéz a terhelést úgy beosztani, hogy mindenki úgy készüljön fel a bajnokságra, ahogy én azt elvárnám. Nem baj, így kell dolgoznunk, de úgy gondolom, hogy egy nagyon jó csapat van mind a kettő korosztályban. A serdülő csapat az ott lehet a top 3-ban, itt a régióban, és utána olyan csapatok ellen játszott majd később, ahol erősebbek lesznek, illetve tanulhatunk is majd belőle. Az ifjúság csapatnak szeretném, ha a top 5-be benne lenne, nehéz feladat lesz, de bízom, hogy úgy fel tudunk készülni, hogy minél szebb eredményt érünk majd el.
1: Változik a turista utak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében, amelynek munkálatait a Magyar Természetjáró Szövetség pályázata támogatja. A szövetség munkatársai több szakaszon is módosították az útvonalakat. A fejlesztések részleteiről Makár Rihárdot, a megyei szövetség elnökségi tagját hallják.
6: Úgymond itt folytattuk a tavalyi évnek a felújítását, hiszen tavaly már Cserépváralja és Bogács, illetve Szamolya között elkészült a turistaút felújításának a jelzése. Idén pedig folytatódott ez a Dobirét felé, illetve a sárga sáv jelzésig, ami egyébként Kács felé halad. Ilyenkor, amikor festünk, mindig átnézzük, hogy a szabályzatnak megfelelő-e az a jelenlegi jelzés, és itt is volt egy korrekció, és itt úgy döntöttünk, hogy azért főjelzést hagyunk ennek az útnak, mert nagyon szép útvonal, de nem sávjelzés lesz, ami korábban piros sávjelzés volt, hanem piros keresztjelzés, és ez a piros keresztjelzés akkor így indul Cserépvár aljáról a buszmegállóból, a vár alatti részen elhalad, és akkor utána a Dobiréten keresztül a már említett sárga sávval is érintkezve, illetve azt elhagyva egy korábbi piros kereszt jelzésbe csatlakozik, amely piros kereszt jelzés a Horvölgyig halad, tehát így egy hosszabb útvonal valósult meg itt is. Sátoraljaújhely környékén kezdtünk el festeni, ott a pünkösdi hétvégén alakítottuk át egy picit a rendszert, és se amiatt csináltuk, hogy csak megzavarjuk a térképen közlekedőket, hanem azért, mert itt létesült korábban mindenki tudja az összetartozás hídja, és így az sem maradhat turista út nélkül. Így a közelben levő piros sáv turista út, ami egyébként korábban a Zsólyomka fölötti részen csak az aszfaltos úton haladt, ezt bevittük a Szárhegy aljára, illetve érintjük így a Szárhegyi oldalát a összetartozás hídjának, és utána visszatér a rendes nyomvonalára, és a változás plusz az lett, hogy ebből a piros sávjelzésből így már piros háromszög lesz, ami magára a Szárhegy csúcsára vezet fel, tehát itt volt egy kis változás, de szerintünk ez egy könnyen átlátható rendszer lesz. Új helyen lesz még egyébként bővítés, az még nincsen festés alatt, de ugyanúgy a hídnak a másik oldalát is be fogjuk majd kötni a turistaút rendszerbe. Mivel ott a Várhegy van, így a várhoz egy romjelzés fog majd vezetni az onnan kiinduló kék keresztjelzésből, ez egy kék romjelzés lesz, tehát ez majd a nyár folyamán valószínűleg el fog készülni. És a múlt héten volt egy nagyobb hír, hiszen itt az MTS-szel együttműködve változtattunk útvonalat az Akteleki karszon, mégpedig a Jósvalfő melletti Kuriszlántól indulva a Szelce pusztáig. Ilyet még nem nagyon csináltunk, az emlékeim szerint még nem nagyon volt ilyen, de jelzéseket cseréltünk, úgymond, tehát, hogy ami korábban volt piros sáv, az lett kék sáv, illetve ez fordítva. És ezt így összehangolva az MTS-szel készítettük, ők csinálták az egyik útvonalat, mi a másikat, de itt nagyon pontosan meg kellett beszélni a napokat, hogy ki, mikor, hogy fest, mert olyan nem lehet, hogy a terepen egyszerre mondjuk két kék van, vagy két piros, de sikerült ez az együttműködés, és 5 nap alatt elkészült ennek a cseréje, és akkor mostantól úgymond a rövidebb útvonalon vezet az országos kék túra, magánált a Szelce völgyön, ami egy nagyon szép, hogy emiatt történt a változást, hogy ezt így korábban kinézték, hogy ezt érdemes bemutatni a kék túrázóknak, és a korábbi útvonal lett akkor a piros sáv, ami egyébként Szögligetről vezet Rudabányáig, tehát ez is ott a térségben egy hosszabb útvonal.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizennyolc óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a Zabari Magyarok Nagyasszonya templom ima csoportjával imádkozunk együtt.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet.

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szent lélekben, szentségekben megerősítsem.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd meg a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa augusztus íma szándékára, a városok evangelizációjáért imádkozzunk. Imádkozzunk azért, hogy a nagyvárosokban, amelyeket gyakran a névtelenség és a magány jellemez, új utakat találjunk az evangélium hirdetésére, felfedezve a kreatív közösség építés új útjait is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira. Valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben imádkozzunk egy Andor naktájai, látássérült keresztény testvérünkért, és az őt segítő családtagjaira is kérjük a szűzanya oltalmát. Valamint imádkozzunk egy egri családért, hogy a gyerekek tovább tanulásában és az édesanyja új munkájában segítse őket a gondviselés.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyekben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
3: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben imádkozzunk egy édesapa gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben egy bükkábrányi család hálát ad a szűzanyának közbenjárásáért, és a Jóistennek, hogy megsegítette őket.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között,
4: és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben egy Máriát tisztelő nagymama kéri a szűzanya a gyógyító közbenjárását magára és kedves családjára, és kéri továbbra is a Jóisten áldását életükre. Valamint imádkozunk egy zabari nagymamáért, betegsége gyógyulásáért, valamint az őt segítő családtagjaiért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által.
4: Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, Rózsa Fűzéri imádságot közvetítettünk rádiunk EGRI stúdiójából. Ma a Zabari Magyarok Nagyasszonya templom ima csoportjával imádkoztunk együtt. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szent Mónika ünnepéhez kapcsolódóan tartották meg a keresztény édesanyák Szent Mónika közösségeinek országos találkozóját Pakson, a Jézus Szíve templomban. Idén lelkem Istenben lel nyugalmat, segítség csak tőle jön mottóval. Az eseményen az ország 75 plébániájáról több mint 900 fő vett részt, édesanyák, nagymamák és néhány édesapa is. A Szent Mónika közösség paksi találkozójára a Felvidékről és a Vajdaságból is érkeztek résztvevők, illetve a Teréz misszió tagjai is meghívást kaptak. Az egybegyülteket a házigazda Kürtösi Krisztián paksi plébános köszöntötte, aki 2016 óta a Szent Mónika közösség lelki vezetője. Ezt követően gazdag Fejes Margit művészettörténész a Jézus Szíve templom történetét és értékeit ismertette. A lelkinap csúcspontja a hálaadó szentmise volt, melynek főcelebránsa Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspök, a központi papnevelő intézet rektora volt. A szentmisén 13 papkon celebrált. A püspök homíliájában úgy fogalmazott: milyen nagy szükségünk van arra, hogy Isten a szívünk mélyéről feltartóztathatatlanul szabadítsa fel a szeretet energiáit, és azt a teremtő erőt, amely egyedül Istené, és amit mégis néha mi is megtapasztalhatunk. A püspök ezután arra biztatta az édesanyákat, hogy forduljanak mindannyian a mennyei atyához és Krisztushoz. Ha a mennyei atya iránti tiszteletünk a helyére kerül, akkor a legjobb úton vagyunk ahhoz, hogy Isten legkisebb gyermekeit is szeressük. Ha az édesanyák a helyükön vannak, akkor az édesapák is a helyükre kerülnek. Csak egymás különbségeit elismerve és elfogadva tartozhatunk igazán össze. Martos Levente Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy mennyire fontos, hogy az édesanyák láthatóak legyenek az egyházi közösségekben, hiszen nagyon fájdalmas az, ha áldozataik, vállalt feladataik, szükséges és nagyon komoly szolgálataik észrevétlenül maradnak. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon, tájékoztatott az oktatási hivatal. Azt írták, augusztus 7-ig a határidő lejártáig 18.278-an jelentkeztek a felsőoktatásba. Közülük 10.712-en jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen közülük 2.557-en folytathatják felsőfokú tanulmányaikat, fűzték hozzá. A hirtelen megnőtt igényekkel indokolta az Orbán kormány egészségügyi államtitkára, hogy a koronavírus járvány alatt a magyar kormány eredeti áruknál drágábban vásárolt lélegeztetőgépeket. Takács Péter erről azután beszélt újságíróknak a parlamentben, hogy a külügyminiszter kedden feljelentést tett a 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt lefolytatott lélegeztetőgép beszerzések ügyében. A volt államtitkár szerint Orbán Anita 6 év távlatából nem érti meg, hogy egy rendkívüli helyzet és a békeidő miben különbözik egymástól, így nem alkalmas az ország vezetésére. Hangsúlyozta, a COVID-járvány nemzetközi válsághelyzet volt, teljesen megborult a világkereskedelem. Mint fogalmazott, totális áruhiány volt és iszonyatos keresleti túlsúly. Így azokért a gépekért, amelyek 3 hónappal korábban 10.000 euróba kerültek, a járvány kitörése után azokért akár 60.000 eurót is fizettek, melyekre sorban álltak az országok beszállítói. Orbán Anita szerint az átvilágítás során feltárt információk szerint mennyiségi túlbeszerzés történt a használhatóság figyelmen kívül hagyásával, valamint jelentős árkülönbözetet találtak a gyártói árakhoz képest. A Fidesz és a KDNP képviselői is bírálták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének jelölt Unger Anna Rózát, a mai napon a parlamentben újságíróknak nyilatkozva. Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője, kérdésre válaszolva úgy értékelt: sikerült a legkatasztrofálisabb jelöltet kiválasztani. Szerinte sokat elmond a jelölt személyének alkalmasságáról, hogy még a Tisza képviselőinek sem mindegyike szavazta meg az országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságában. Bírálta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdasági végzettséggel, hanem politológus. Latorcai Csaba, a Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnöke újságíróknak úgy fogalmazott: a szervezet vezetőjének jelölt Unger Anna Róza olyan, mint maga a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Teljes egészében egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet, a modernkori AVH. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ezen szavazásán a Fidesz nem vett részt. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható, csapadék nem lesz. A keleti észak-keleti szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul. Híreinket hallott.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Szent Mónika özvegy. Szent Mónika a keresztény édesanyák mintaképe. Az afrikai Tagasztéban született 332-ben keresztény családból. Két feladatot kapott Istentől. Két férfit kellett megtérítenie, az egyik a férje volt, a másik pedig a fia, Ágoston. Férje, Patricius, előkelő pogány volt, aki gyakran vétett a házastársi hűség ellen. Mónika mindezt, illetve dükkítöréseit türelemmel viselte. Elhatározta Mónika, hogy Istenhez fogja elvezetni férjét nem okoskodással, hanem szeretettel és türelemmel. El is érte célját, férje élete végén hittanuló lett, és halála előtt megkeresztelkedett. Házasságukból három gyermek született. A legtöbb gondot a legidősebb Ágoston okozta, aki fiatal korában, míg az apján is túltett, durvaságban, erkölcstelenségben és vallástalanságban. Édesanyja szavát semmibe sem vette, csak az alantos örömöket kereste. Olyan volt, mint napjainkban is számos családban a fiatal, aki sok-sok szomorúságot okoz szüleinek. Mónika sokat kesergett gyermeke miatt. Egyetlen nap sem telt el szentmise nélkül. Csak Jézussal lehetett kibírni ezt a lelki fájdalmat. Ahogy teltek az évek, egyre kilátástalanabb lett Ágoston fia jó útra térése. Könnyek között kérte sokszor Istent, hogy adja meg fiának a megtérés nagy kegyelmét. Minden látszat ellenére sem veszítette el kedvét. Imájában hűséges és kitartó maradt. Szent Ambrós milánói püspök így vigasztalta. A könnyek gyermeke nem veszhet el. Ágoston, hogy édesanyja szem elől eltűnhessen, Rómába költözött, ahol tanított. Mónika teljesen magára maradt. Látszólag örökre elveszítette gyermekét, ám ő továbbra is sokat imádkozott Szent Ciprián kartágói sírjánál. Bizonyos idő elteltével fia után ment, de akkor Ágoston már Milánóban élt, és Szent Ambrósnak lett a tanítványa. Ott meggyőződhetett arról, hogy a nagypüspök, Szent Ambrós megtérítette fiát. 387 nagyszombat éjszakáján Ágoston és barátja Alipius megkeresztelkedett. Így tehát Mónika megtapasztalta, hogy sok imája nem volt hiába való. Mónika és Ágoston elhatározta, hogy visszatérnek Afrikába. Mónika szíve azonban nem bírta ki a nagy örömöt. Még útközben, mielőtt hajóra szálltak volna, meghalt. Kívánsága szerint Osztiában temették el. Azt kérte fiától, hogy temessék el ott, ahol meghal, csak egyet kért tőle, hogy a szentmisében emlékezzenek meg róla. Szent Ágoston püspök így írt édesanyjáról. Ruházata szerint asszony, a hitére nézve férfi volt. Olyan biztonság volt benne, amilyet csak az öregség ad meg az embernek. Olyan szeretete volt, amilyenre csak egy édesanya képes. Olyan jámborság élt a szívében, amit csak egy keresztény nő hordozhat. Bárcsak minél több ilyen édesanya lenne, itt hazánkban is. Sok édesanya, aki gyermekének nem csak testével, egészségével törődik, hanem lelkével is, és imádsággal kíséri gyermekeinek életútját. Az ágostonos remeték a 15. században már külön ünnepelték Ágoston megtérését, és az előtte való napon megemlékeztek az édesanyjáról. Mivel halála napját nem ismerjük, így 1969-től Ágoston ünnepe előtti napon emlékezünk meg Szent Mónikáról. Egyébként a legtöbben május 4-én emlékeznek Szent Mónikára, és akkor tartják névnapukat. A szentmisében így imádkozunk Istenhez. Irgalmas Istenünk, szomorúak vigasztalója, te Szent Mónika könnyes imádságát fiának, Ágostonnak megtérésével jutalmaztad. Közbeni járásukra add, hogy bűneinket megsirassuk, és megbocsátó kegyelmedet elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Mónika természetesen az asszonyok és édesanyák égi pártfogója. Jelképe a könyv, rózsafűzér, feszület. Ezek emlékeztetnek arra, hogy olvasta a Szentírást, nagyon sokat imádkozott és nagyon sokat szenvedett, de mindezt hősies lélekkel vállalta, és ime Isten meghallgatta sok-sok imáját. Férje is megtért, Ágoston keresztény lett, pap lett, püspök lett, szent lett.

0: Sík Sándor, nyárvégi reggel. Aranyporos nyárvégi reggel, gyomlálsz a kertben szorgalmas kezekkel. Pedig a nyár lassan lejár, a kardlilium kardja hegye sárgul. Hull a szirom az öntözött virágról, lassan elkezdi csomagolni már zöld podgyászát a fák alatt a nyár. Nyár, szép arany nyár, jó meleg. Engedd, hogy szépen kérjelek, csak egy nagyon-nagyon picit lassítsd lehellett lépteid. Hadd hallgassuk még egy picinkét a vadgalambot, meg a cinkét. Hadd ültetünk még egy-nehány margarétát, meg tulipánt. Hadd legyen még egy csepp nyarunk, gyomlálni kócos udvarunk, fáradt szívünkbe gyűjteni, ami a nyárban isteni, hogy ködöt, esőt megelőzve suhannánk át a sárga őszbe. A sárga csendbe, magunk körül piros tavaszt teremtve.
1: Sík Sándor nyárvégi reggel című költeményét Jakó Beáta mondta el. Sík Sándor piarista egyetemi tanár, Kossuth díjas író, költő, műfordító, irodalomtörténész 1889. január 20-án született Budapesten. Fiatalkorától fogva foglalkozott az irodalom szinte minden ágával, már a gimnáziumban feltűnt költői tehetségével később írt irodalomtörténeti és esztétikai értekezéseket, kritikákat és színműveket. Szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat, működött, mint lelki gyakorlatvezető és előadó. A cserkészet mellett számos más közéleti és irodalmi társaság életében és irányításában is részt vett. 1903-ban lépett be a piarista rendben, egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán magyar-latin szakon végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevelén kívül doktori diplomát is szerzett. Vácot kezdett tanítani, majd a következő évtől rendje budapesti gimnáziumába kapott beosztást. Tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkész mozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkész csapatának. 1915-ben két hónapig tábori lelkész szolgált Péterváradon. 45-ben az Országos Köznevelési Tanács ügyvezető alelnöke, a következő évben rendjének tartományfőnöki tanácsosa, majd 47-től magyarországi tartományfőnöke lett. Sík Sándor 1963. szeptember 28-án halt meg Budapesten a Mixárd-Kálmán téri piarista rendházban.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba egriesek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az Egri Főegyházmegye fenntartásában oktatási-nevelési intézmény működik. A találkozó célja a személyes kapcsolatok ápolása és az együttműködés erősítése a közösségek szolgálatának érdekében. A Főegyházmegye minden évben igyekszik valamilyen fejlesztést megvalósítani az intézményekben. A polgármesterek találkozója kötetlen beszélgetéssel és szeretett vendégséggel zárult. Szent Mónika ünnepéhez kapcsolódóan tartották meg a keresztény édesanyák Szent Mónika közösségeinek országos találkozóját Pakson, a Jézus Szíve templomban. Idén lelkem Istenben lel nyugalmat, segítség csak tőle jön mottóval. Az eseményen az ország 75 plébániájáról több mint 900 fő vett részt, édesanyák, nagymamák és néhány édesapa is. A Szent Mónika közösség paksi találkozójára a Felvidékről és a Vajdaságból is érkeztek résztvevők, illetve a Teréz misszió tagjai is meghívást kaptak. Az egybegyülteket a házigazda Kürtösi Krisztián paksi plébános köszöntötte, aki 2016 óta a Szent Mónika közösség lelki vezetője. Ezt követően gazdag Fejes Margit művészettörténész a Jézus Szíve templom történetét és értékeit ismertette. A lelkinap csúcspontja a hálaadó szentmise volt, melynek főcelebránsa Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspök, a központi papnevelő intézet rektora volt. A szentmisén 13 papkon celebrált. A püspök homíliájában úgy fogalmazott, milyen nagy szükségünk van arra, hogy Isten a szívünk mélyéről feltartóztathatatlanul szabadítsa fel a szeretet energiáit, és azt a teremtő erőt, amely egyedül Istené, és amit mégis néha mi is megtapasztalhatunk. A püspök ezután arra biztatta az édesanyákat, hogy forduljanak mindannyian a mennyei atyához és Krisztushoz. Ha a mennyei atya iránti tiszteletünk a helyére kerül, akkor a legjobb úton vagyunk ahhoz, hogy Isten legkisebb gyermekeit is szeressük. Ha az édesanyák a helyükön vannak, akkor az édesapák is a helyükre kerülnek. Csak egymás különbségeit elismerve és elfogadva tartozhatunk igazán össze. Martos Levente Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy mennyire fontos, hogy az édesanyák láthatóak legyenek az egyházi közösségekben, hiszen nagyon fájdalmas az, ha áldozataik, vállalt feladataik

0: munkájukat és alkotó műhelyüket mutatták be. Tóth Kinga Dóra, szociális család és idősügyi államtitkár az Avaton úgy fogalmazott, hogy a Vöröskereszt munkájára mindig hihetetlen nagy értékként tekintett. Hozzátette, hogy a szervezet mindig mentes volt a politikai ideológiáktól, és erre szerint a 150 éves fennállása mellett a nemzetköziség is egyfajta garanciát nyújt. Gruber Roland, a szervezet vármegyei főigazgatója ismertette, az üzletben kizárólag olyan termékeket lehet majd megvásárolni, amelyeket a Vöröskereszt kötelékében dolgozó, megváltozott munkaképességű emberek készítettek. Kaphatóak lesznek majd sajtok, lekvárok, kerámia termékek és varrott áruk is. Elindult a jelölési időszak a Rácz tanár úr életmű díjra, amelyre október 9-ig lehet felterjeszteni a matematika, fizika, kémia és biológia szakos pedagógusokat. Tájékoztatta a díjat odaítélő Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért a Magyar Távirati Irodát. A közleményben kiemelték, az idei díjazottakkal együtt már 200 kiemelkedő reálpedagógus munkáját ismerik el. Hozzáfűzték, a 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó díjra olyan, legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelölhetők, akik matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanítanak vagy tanítottak az 5. és 12. évfolyam között. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható, csapadék nem lesz. A keleti észak-keleti szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
5: Kedves hallgatóink, közeleg az első őszi hónap, ami legtöbbünknek az iskolakezdést, a totális mókuskerék újraindulását jelenti, gyereknek, szülőnek, tanárnak egyaránt. De az csak az egyike annak, amit az ősz magával hoz, és habár ez határozza meg legjobban sokunk mindennapjait, azért felvillan más is a zaj, a lárma és a tennivaló hegyek mögött. Véget ér egy évszak, fordul a kerék, a gyümölcsök beérnek, halad lassan minden a csend felé, de még minden hangos, életteli, erős. A következő versösszeállítás erre a fordulópontra reflektál. A számvetésre, hogy mennyi minden történt már az évben, mennyi idő eltelt, és hogy lettünk idősebbek és talán tapasztaltabbak is általa. Hogy az időmúlás nem csak veszteség lehet, hanem csendes megfigyelése annak is, hogy mit hagyunk hátra, és mi az, amit magunkkal viszünk.
6: Itt van az ősz, itt van újra. Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Kiülök a dombtetőre, innen nézek szerte szét, s hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét. Mosolyogva néz a földre a szelíd napsugara, mint elalvó gyermekére néz a szerető anya. És valóban, ősszel a föld csak elalszik, Nem hal.

Szeméből is látszik, hogy csak álmos ő, de nem beteg. Levetette szép ruháit, csendesen levetkezett. Majd felöltözik, ha virrad reggele. A kikelet. Aludjál hát, szép természet, csak aludjál reggelig, s álmodj olyakat, amikben legnagyobb kedvet telik. Én ujjamhegyével halkan lantomat megpendítem, altató dalot gyanánt zeng, mél a csendes énekem. Kedvesem, te ülj le mellém, ülj itt addig szótlanul, míg dalom, mint tó fölött a suttogó szél, elvonul. Ha megcsókolsz, ajkaimra ajkadat szép lassan tett. Föl ne keltsük álmából a szendergő természetet.

Áprili Lajos, őszi rigódal. Megeste már a déra bokros oldalt, fenn vadlúd ég húz, vadlúd ég után. Ragyog az ősz, és dalt hallok, rigódalt, egy ritka lombú vadseresznyefán. Ilyenkor cinke cserreg és ökörszem, rég hallgat búbos banka s gerleszó. Ha pártalan, s nem várja fészek öl sem, miért szól még a megtévedt rigó? Tán június sugár illúziója remegett át a bíborlomb felett, s attól dalol a völgy révült rigója ilyen évszaktévesztő éneket. Nem is téved. Halkan szól, mint a félne. Ködül a hangok túl finom során, mintha huny szemmel álmában zenélne egy álomőzben, álomfuvolán. A hangja nem fog mámorral kitelni, nagy líra nincs, s mégis így volna jó, amíg a hófelhő jön, énekelni, mint az a révült, holdkóros rigó.

Rónai György, a közelítő tél. Hervad már? Nem. A kert még csupa nyár. Lobog két sárga dáliánk. Nincs ugyan annyi dal, de hajnalonta még egy-egy sárga rigó rikolt, s búgnak a vadgalambok. Éj, mondom, éld nyaradat, míg a hideg szelek le nem tarolják. Szedd a diót, viseld gondját a kertnek, írtsd a gyomot, metéld a vadhajtást, s ha belefáradsz, ülj ki a napra, itt húnyd szemen át a fényt, s úgy érj, mint a gyümölcs, kései körte, birs. Harkálj rebben a lomban, s egy levél lekering. Őszömet olvasom színében. Este állok a ház előtt, nézem a göncöl, mint csúszik észrevétlen nyugati almafánk fölé, s hallgatom a szemöldök fában a szúvak szorgos percegését.

Rónai György. Levéltöredék barátnémhoz. Zsongó gesztenyefák lombja alatt ülök. Nézem lombrése közt az eget. A tücsök cirpelését hallgatom. Lassan borul az ég. Megjön az éjszaka. Kigyúl egy-egy csillag, és a tücsök dala metsző, mint a fájdalom. Titkaim tudói, hallgatag éjszakák. Hányszor kerestem így éltem csillagát, lelkem síró szavára, s elvesztettem közben földi csillagomat. Ifjúságom fénye egyre bágyatagabb, el-elalszik sugára. Itt ülök, barátném, s azon tűnődöm vakon, ahogy tettem legszebbik időmön futni, milyen bolondság. Holt kincsért adtam el a percnyi virágot, s szórhatom most szélbe a csalékony álmok haszontalan koloncát. Körülfon a magány, bennem és köröttem terjed a sötétség. Szívem beledöbben az éjszaka csöndjébe. Nem szól már a tücsök, minek is szólana. Elég, ha virraszt a néma szív bánata. S vesztett napok emléke, virraszt, s mint hunyó tűz hamvadó parázsa csillan föl a múltból álmunk fuvalmára egy-egy meleg szemfénye. Már ha tüze nincs is, legalább világít. Bágyad a fuvalom, nem szítja sokáig. Belevesz a sötétbe. Én sem várok tovább. Hazafelé megyek. Bókolnak utánam búsan a levelek, mint egy régi szerető, hervadó kezében, hasztalan reménnyel könnyáztatta keszkenő.

Őszi ének. Sötétség és hideg vesz körül nem sokára. Tündöklő nyaraink gyors tüze, ég veled. Hallom, kopogva hull már házunk udvarára a fa, s vízhangosan dördül a kövezet. Visszajön az egész tél belém. Vadrobotban gyúr dű és gyűlölet, undor és félelem. És mint a lemenő nap a sarki pokolban, vörösen ragyogó jégtönk lesz a szívem. Borzongva hallom, a hasábok hogy zuhognak. A vérpad épül, az sem ád íjhangokat. Lelkem torony, amely lassanként összeroskad az ostromgép nehéz ütései alatt. S úgy tetszik, míg ez a kopogás sír alattam, hogy koporsót szegez itt valahol az ács. Ki lesz? Hogy siet? Tegnap nyár volt. Ma ősz van. A zaj titokzatos, mint egy elutazás. Szeretem hosszú zöld szemeid ragyogását, szép gyönyöröm. De ma oly keserű vagyok, s nem szomjazom szemed, szobád, s a tűz varázsát, csak a napot, amely a tengeren ragyog. De azért légy, anyám, szeress, hajolj szívemre, még ha rossz vagyok is, hálátlan, s hűtelen. Szeretőm vagy hugom, légy édes naplemente, vagy őszi glória tűnő életemen. Rövid szerep, a sír már les az áldozatra. Ó, vond öletbe, vond, s ölelt homlokom át, hadd élvezzem fehér s forró nyarunk siratva az őszutó szelíd és sárga sugarát.

Rónai György, Yggdrasil. Yggdrasilfa, Yggdrasilfa, karolj engem ágaidba, világrejtő lombjaidra fektes engem, Yggdrasilfa. Fejem alatt puha párna bolyhos csönded éjszakája, fehér esőd villogása nappalaim ragyogása. Madaradnak fogadj engem, koronádba énekelnem, sűrű sátrat vonj felettem, a keselyű rám ne lejjen. Nincs mit féljen a haláltól, akit a te lombod ápol. Véd a kártól, óva gyásztól, pusztulástól, elpalástól. Mert ágaid sosem asznak, örök forrás él alattad. Őszök jönnek, erdők halnak, de te mindig fiatal vagy. Yggdrasilfa, veled egyé váljak én is, gyökereddé, ágaiddá, leveleddé lombosulva, mindörökké.

Rónai György, a megfáradt Odüsszeusz. Amit nem láttam a világból, nem érdekel már. Amit láttam, is lassan elfelejtem. Sziklán ülök, hálómat bogozom, hallgatom a hullámok mormolását. Vagy nézem udvarom zugából dárdavető ifjak vetélkedését, hogy két annyira dobtam valaha. Mindegy. Leég a láng, füsttel, korommal hanvadnak a fáklyák. Gyerünk aludni, Penelope. Hanem azért az ablakot hagy nyitva éjszakára. Bármelyik pillanatban szólhat a tengerről a hívás.

Rapszódia egy őszi kertben. Csapzottan tarka lett az a fényteli kerted. Későn süt fel a nap, hamar homálylik. Elfagytak feketednek napraforgóid, dáliáid. Még nyílnak őszien égnek, már nem sokáig, napszomjas késő heliantuszok. Az elmúlásból is itt körül az világít, ami nekünk meg nem adatott. Piroslik már a kis megyfád. Milyen lesz, ha jön a nagy esőzés hirtelen? Szebbek a rőtlevelek, ha kerengnek nedves szelekben is tündérjen. Már várja a nemes növényi sejtelem novemberi esők verését. Itt győzni fog minden enyészeten a szépség. Magunkra gondolok. A szívre, a gyomorra. Nem a haláltól félek, féltelek. De miért kell nekünk magunktól undorodva megérni, ha megérjük a telet? Szépségben boldogult virágok, levelek. Ha holdba, csillagokba ér az ember, csúnyán közelítő telében mire mehet ezzel a földi förtelemmel? Elfagyott rózsák, dáliák. A kertünk új és új szépség akkor is, ha pusztul. Meglátjuk most, hogy mit szereztünk bőrön, beleken, szerveken túl. Ez még az ősz, ha jól, ha rosszul. Most vívj, most védd magad, míg végső hódítása el nem indul a sejtjeink bezárt tudat. Hát lett-e a tízezer éveken át szépség, ami nem a miénk? Vagy tud-e ilyet a lomba virág eltenni télire a fényt? Nincs miért adnunk a szerényt. Még csúf estünkben is több szépségünk marad, mint amit valaha pompáztak elénk virágok, madarak. Mi más értelme van az időben a szépet halmozni, ha nem ez? Hogy mikor nyomorultul vergődik az élet, akkor is szép lesz. Nem tréfából teremtett tartós és nemes szépséget annyi mesterünk és ősünk, azért, hogy te is vele védekezz, míg alantas elmúlással vesződünk. Mit tud a virág? Mit tud a tenyészet? Rettentő szép rakéták, robbanva repüljetek. Mindig nekünk teremtik a földön túli szépet az emberi évezredek. És mindig te leszel, és mindig én leszek. Holdban, Marson, ki tudja hol. Míg meg nem lejjük azt a képletet, nem nyughatom, nem nyughatol. És új energiává lesz a múló idő. Új csillagmágiát gyújt meg, érted? Vigasztalóvá lesz a rémítő. Mindent meglátsz, mindent megértek, és érthetetlen szenvedésed hétszer boldog szépségre válik. Mosolyodban kinyílnak a régen semmivé lett napraforgóid.

Rónai György, őszi himnusz. Üdvözd légy! Olvasód morzsolva így köszöntünk. Október van, korán leáldozik a nap. Tengernek csillaga, te tündökölj fölöttünk, hogy el ne védsük a homályban az utat. Magam is, mi sokat bolyongtam, mint a vándor, hűtlenül életem kalandor idején. De felém ragyogott templomod ablakából, s kimentett bűneim bozótjából a fény. Sebes kopóival űzőbe vett az Isten, futottam, mint a vad, de nem volt már remény. Huny szemmel buktam el, s vártam, hogy leterítsen, és védő két karot közt ébredtem fel én. Büszkén suhant hajóm, kevélyen álltam ormán, vihar csapott le rám, vitorlám eltörött. De megszántál, mikor már-már elnyelt az orkán, s fölé lett a halott, szerid szíved fölött. Most lábadnál ülök, békésen, mint az árva. Ha új anyát talált, halott anyja helyett, s többé már köntöse szélét el nem bocsájtja. Be nem telik vele, hogy házánál lehet. Immár, hogy tőled el soha ne csavarogjak, hozzád kötöztem én olvasóddal magam. Irgalmas anyja vagy a hozzád tért raboknak, s boldog rab, akinek ilyen őrzője van. Öledbe hajtja le lankat fejét, s te lágyan addig simogatod megfáradt homlokát, míg el nem szenderül. Életem alkonyában így ringas engem is örök hazámba át.

Kedves hallgatóink, összeállítást hallottak Áprili Lajos, Sár Baudelaire, Rónai György és Vas István verseiből. A verseket Blaskó Balázs, Fehér István, Gálfi László, Hegedűs D. Géza, Kelemen Csaba, Réti Árpád, Sárosi Kinga és Szegvári Mennyhért előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond, Paddington folytatja című meséjének 13. részét, melyet Pokornilia olvas fel nektek.
2: Kaland a tengerparton. Egy reggel Mr. Brown alaposan szemügyre vette a nappaliban a barométert. A jelek szerint szép napig érkezik, mondta. Mit szólnátok egy tengerparti kiruccanáshoz? Mindenki lelkesen fogadta a javaslatot, és percek alatt kész volt a felfordulás. Mrs. Bird csinált egy nagy halom szendvicset, és Mr. Brown előkészítette a családi kocsit. Jonathan és Judy a fürdőholmikat szedték ki a szekrények mélyéről, Paddington pedig csomagolt. Külön bonyodalom volt vele minden kiruccanás, mert az összes holmiát magával akarta vinni, márpedig az idők során egyre több dologra tett szert. A bőröngye mellett volt egy táskája is, rajta a neve kezdő betűi, PB, és egy szatyor, környezetbarát barna papírból, abba kerültek az apróságok. A nyári hónapokra Mrs. Brown egy szalmakalapot vásárolt medvéjüknek. Paddington roppantul élvezte, mert a kalapot remekül lehetett gyúrni, formázni, felpörgetni a karimáját, vagy kínaiasan lehajtani, mintha nem is egy, hanem egyszerre több kalapja lett volna. Mi egy Bright Sea-ben leszünk, mondta Mrs. Brown, mert hogy oda igyekeztek, veszünk neked ásót és vödröt, akkor aztán építhetsz homokvárat. Meg a mólóra is kiviszünk, tette hozzá Jonathan. Szuper nyerőgépek vannak ott, készülj fel, hozz sok aprót. Úszni is fogunk, jelentette ki Judy. Remélem, tudsz úszni. Hát, olyan nagyon jól azért nem, attól tartok, hangzott a válasz. Tengerparton még sosem jártam ugyanis. Sosem jártál tengerparton? Ezen azért mindenki megdöbbent egy kicsit. Hát nem, mondta Paddington. Aztán hamar megszületett a családi vélemény, csodás lehet, ha valaki életében először jár a tengerparton. Mrs. Bird mesélni kezdte, milyen is volt az, amikor először járt Bright Sea partjainál, sok-sok évvel azelőtt. Paddington nagy izgalomba jött, hogy hallhatott a fantasztikus dolgokról, amik ott várják a tengernél. A kocsiban egy gombos tűt sem lehetett volna lejteni, mikor végre elindultak. Mrs. Bird, Judy és Jonathan ült hátul, Mr. Brown vezetett, s mellette feszített Mrs. Brown társaságában Paddington. Főleg azt élvezte teljes medve szívből, ha letekerték az ablakot, és ő kidughatta a fejét a langyos szélbe. Egyszer kellett csak megállniuk, amikor egy ilyen szélruham elvitte Paddington kalapját, de meglett, és aztán már is ott repesztettek a főúton. Érzed már a tenger illatát, Paddington? Érdeklődött kis idő múlva Mrs. Brown. Paddington szimatolni kezdett, majd azt mondta. Hát valamit érzek, nem vitás. Akkor erőltesd a szimatolódat, mert mindjárt ott vagyunk, közölte Mr. Brown büszkén. S valóban egy sarok mégis befordultak, majd meg is jelent előttük egy kéklő csík a reggeli napfényében tündökölve. Maga a tenger. Paddington szeme kerekre tárult. Nézzétek a sok csónakot a mocsokban, kiáltotta lelkesen, mancsával a partra mutatva. Nem mocsok az, Paddington, hanem homok, magyarázta Judy. Miközben részletesen beszámoltak Paddingtonnak a tengeri homok miben létéről, meg is érkeztek Bright Sea-be. Paddington némi kétkedéssel nézte eleinte a tengert. A hullámok jóval nagyobbak voltak, mint hitte volna. Persze kisebbek, mint amilyeneket a nyílt tengeren látott Angliába jövet, de egy kis medve számára túl magasak. Mr. Brown a sétány egyik boltja előtt parkolta le az autót, és pénzt kotort elő. Szeretném, ha ez a medve teljes harci felszerelésben jelenne meg a tengerparton, mondta a pult mögött álló hölgynek. Nézzük csak, folytatta Mr. Brown. Kéne egy ásó, egy vödör, egy napszemüveg, egy olyan gumimentő. Úszó gumi? Az, az. Az árukat a hölgy azonnal Paddingtonnak adta át, aki már kezdte bánni, hogy nincs négy karja, mancsa, annyi mindent kellett tartania egyszerre. A derekán az úszógumi össze-vissza csúszkált, a napszemüveg szerencsésen az orrára került, a szalmakalap már a fején volt, az egyik mancsában a vödröt, meg az ásót szorongatta, a másikban a bőröngyét. Egy fotót, uram? Paddington megfordult, és egy elég kellemetlen külsejű úriembert pillantott meg egy fényképező masina előtt. Csak egy font az egész. Az eredmény garantált, de ha nem elégedett, visszakapja a pénzét. Paddington erősen töprengett. Bár a férfit nem találta túl rokonszenvesnek, de több hete keményen spórolt, így volt 3 font megtakarított pénze. Úgy gondolta tehát, ezt a kis költekezést megengedheti magának. A férfi hozzátette. Egy percig se tart. Azzal bevonult a fekete lepel alá a masina mögé. Hé, medve úr, ott repül a kis madár. Paddington csak nézett jobbra-balra. Hol itt a madár? Hát nem volt sehol. Hát lépett 2 a lepel felé, és megbökötte a fényképész hátát. A jó ember ilyetében ugrott egyet, mielőtt előbújt. Hogy képzeli, hogy elmozdul a helyéről? Én nem tudok fotózni, mondta ingerülten. Most elpocsékoltam egy lemezt. Ez 1 fontba kerül magának. Azt mondta, itt egy madár, mondta sértettem Paddington. De nincs sehol. Biztos elrepült, amikor meglátta a maga ábrázatát, felelte gúnyosan a férfiú. Hol az 1 fontom? Elrepült vele a kis madár, közölte gőgösen Paddington, és egy másik fotós hahotázni kezdett. Ezt jól megkapta Charlie. Így jár, aki engedély nélkül akar fényképezni. Na, öreg, hord el az írhád, vagy hívom a rendőrséget. Nézte, hogy a másik dühöngbe szedelőzködik, majd eltűnik a móló irányába. Aztán így szólt Paddingtonhoz. Ócska alak, ilyenek ezek mind, elveszik a becsületes emberek kenyerét. Jót tette, uram, majd nem fizetett neki, ha megengedi, kártpótlás gyanán elkészíteném az elképzelhető legszebb képet magáról. A Brown családtagjai összenéztek. Paddington mindig olyan talpra esett. Persze, mert medve, mondta Mrs. Bird. A medék mindig a talpukra esnek. Mrs. Brown vezetésével elindultak a partra. Mrs. Bird kiterítette egy jókora pokrócot ott, ahol már a partra futó hullámok nem veszélyeztethették őket, s így szólt.
0: Itt a parton egyik hely, akár a másik, mind szép. Jegyezzük meg, hol van, ide kell visszajönnie mindenkinek, ha netán elkúszál. Mr. Brown pedig leszögezte. Apály ideje van, remekül lehet majd fürdeni. Paddingtonhoz fordult. Te is bemerészkedsz a vízbe?
3: A tocsogóig igen, felelte Paddington. Odáig mindenképpen bemegyek.
4: Vigyük az ásót és a vödröt, javasolta Judy. Megtanítunk homokvárat építeni.
5: Hé, ott homokvár építő verseny kezdődik, kiáltott fel Jonathan, és 10 font jár annak, aki a legnagyobb várat építi.
6: Mi 3-an megyünk, lelkesedett Judy. Fogadok, hogy mi építjük a legnagyobbat.
3: Nem hinném, hogy 3-asban megengedik nektek, mondta Mrs. Brown, miután elolvasta a kiírást. Ez egyéni verseny, nem csapatmérkőzés.
4: Judy kissé csalódottnak látszott.
6: Akkor is megpróbálhatjuk, de fürödjünk egyet előbb, biztos lesz ebéd után is verseny, akkor beszállunk.
4: Elindult a víz felé, Jonathan és Paddington pedig szorosan a nyomában haladt, illetve valójában csak Jonathan, mert Paddingtonnak lecsúszott az úszógumija, és elhasalt a homokban.
3: Kérem a bőröndödet, Paddington, szólt rá Mrs. Brown, a vízbe nem viheted magaddal, elázik.
4: Paddington tanástalanul bámult egy ideig, aztán jobb hián odaadta a bőröndöt, és szaladt a többiek után. Judy és Jonathan már a mélyebb vízben járt, csak a fejük látszott ki. Paddington inkább lehuppant a parton, és hagyta, hogy a hullámok körülnyaldossák. Csodás érzés volt.
2: Elsőre, mint a kicsit hűvös lett volna a víz, de hamar megszokta, el is döntötte magában, hogy a tengerpart határozottan kellemes hely, ráadásul derekán volt az úszógumi, így aztán önfeledten forgolódott, hanyatt is dőlt, mancsával kievezette a mélyebb víz felé, aztán vissza. Lehunyta a szemét. 10 font, ha ezt én megnyerném, és hát miért ne? Képzeletében gyönyörű homokvár magasodott, egyre feljebb. Látott ő már ilyet egy képeskönyvben. Tornyok, kis kiszögellők, lőrések, árok felvonó híddal. Egyre nagyobb lesz a vár, és mindenki ámulva nézi. Többen meg is jegyzik majd, hogy ilyen nagy homokvárat még életükben nem láttak. Ám hirtelen arra ocsúdott, hogy valaki lespricceli. Hé, Paddington! Szólt rá Judy. Ne álmodozz, gyere ebédelni, utána sok dolgunk lesz. Paddington csalódást érzett. A vár olyan szép volt már a képzeletében, biztosan első díjat nyert volna. Megdörzsölte a szemét, és ment a gyerekek után. Mrs. Bird már csomagolta ki a szendvicseket a pokrócon. Volt tojás, sonkaszalonna, sajt, de nem is egyféle. És Paddington számára természetesen marmeládé. Utána jött a fagylalt és a gyümölcssaláta. Lefogadnám, mondta Mr. Brown, hogy ebéd után hárman három felé mentek, aztán megépítitek a versenyváraitokat. Utána mi itt rendezhetünk még egy házi versenyt is. Felajánlok 1 fontot a győztesnek. Ez az ötlet mindenkinek tetszett. De ne menjetek túl messzire, intette őket Mrs. Brown. Ne felejtsétek el, hogy jön a dagály. Intelmei süket fülekre találtak, a távozók már csak a homokváraikra gondoltak. Elsősorban Paddington szorongatta nagyon elszántan az ásóját és a bödrét.
1: Kedves gyerekek, ma este Michael Bond, Paddington folytatja című meséjének 13. részét olvasta fel nektek Pokornilia. Aludjatok jól, elmondjatok szépeket!
7: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
8: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Mária Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a gőgösség bűnéről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében és a műsorvezető Molnár András.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A mai lélekszavában elmélkedjünk a gőgről, mint a főbűnök egyikéről, és a nagy lelkiírók többsége szerint a főbűnök közül a legelsőről, a gőgről. Vegyük most górcső alá a gőgöt, és saját magunkat is, hogy hogyan állunk az alázatosság és a gőg terén. A Vilai Szent Teréz is, és több szent is mondja, hogy a gőg a lelki fejlődésnek talán a legnagyobb akadálya. Ha pedig mi lelkileg fejlődni akarunk, már pedig akarunk, és minden nap az életszentség útján előbbre akarunk jutni, akkor kell foglalkoznunk a gőggel, mint fogalommal, a gőggel, mint főbűnnel, és a gőgösséggel, ami megvan magunkban is. Minden emberben ott van a gőg, egyedül a szűzanya volt, ez alól kivétel és Jézus. Arra lettem figyelmes, hogy amikor a lelki vezetésben résztvevők, akiknek minden hónapban adok feladatot, és akiknek azt adtam, hogy a gőggel foglalkozzanak, mint témával, mikor visszajöttek egy hónap múlva, vagy kicsit később, azt tapasztaltam, hogy nagyobb bennük az alázat. Már csak attól, hogy foglalkoztak ezzel a témával, növekedett bennük az alázat. ők maguk is erről számoltak be, de én magam is megtapasztaltam. És amikor arról beszélnek, hogy miután a gőgről olvastak szentektől, szentírásból, észrevették magunkban is sokkal jobban ezt a főbűnt, ami több szent szerint minden bűnnek a gyökere. És miközben ők beszéltek erről, én magamban is fölismertem azt, hogy bizonyos szituációkban hogy jön elő nálam a gőg. Most nem akarok egyenként példákat mondani erre, bár nagyon tanulságos lenne, számomra mindenképpen nagyon tanulságos volt, hogy milyen szituációkban hogyan buktam le önmagam előtt a gőg terén. Ugye a gőgnek egy nagyon nagy nehézsége az, hogy a gőg miatt nem ismerjük fel a gőgünket. Kicsit olyan ez talán, de nem biztos, hogy jó hasonlat, mint a függőségek, hogy amíg nem ismerjük fel, hogy függők vagyunk, és nem valljuk be magunknak, addig nem kezdődhet el a gyógyulás. Nem tudunk gyógyulni. De amikor kimondjuk, hogy bizony én ebben érintett vagyok, függő vagyok, és segítséget kérek Istentől is, az ő irgalmát és az emberektől is, a segítséget, onnantól kezdődhet a gyógyulás. És a gőgnél is hasonló a helyzet, hogy kevés ember ismeri be magáról, hogy gőgös. Mert maga a gőg ilyen nem engedi, hogy ezt kimondja. És minél mélyebbre ásunk magunkban ezen a téren, annál inkább rájövünk, hogy bizony van mit munkálkodnunk ezen a téren. Viennei Szent János mondja, hogy még az alázatosságom is a gőgömből fakad. Ezen sokat gondolkodtam ezen a mondatán, mint ahogy nagyon sok mondatán el lehet gondolkodni, mert mélyek, nagyon mélyek, ő ezeket mind megélte, átélte, és nem könyvből mondja, hanem saját tapasztalatból. És hát tudjuk, hogy ő az alázatosságnak a szentje. És ő ilyet mond, hogy még az alázatosságom is a gőgömből fakad, itt valami nagyon komoly dolog lehet, amit ő is felfedezett magában. Hát most kutassunk mi is egy kicsit a lelkünkben, vizsgáljuk meg magunkat, és legyünk nagyon-nagyon őszinték magunkhoz. Kérjük a Szentlélek megvilágosító kegyelmét, hogy mutassa meg nekünk azt, ami ott a sötétben rejtezik, azokat a bűnöket, de legfőképpen most a gőgünket. Kérjük, hogy mutassa meg, miközben a rádióműsort hallgatom, aztán utána a mindennapi szituációkban, és csodálkozni fogunk, hogy valóban jelez a Szentlélek bizonyos helyzetekben, hogy most itt tetten érheted magadban a gőgöt. És ha már tetten érjük, akkor jöhet az orvos, jöhet az orvosság, jöhet a gyógyulás. És ha pedig ebből a bűnből gyógyulok, amire azt mondják a lelkiírók, hogy olyan mélyen gyökerezik az emberi szívben, hogy csak az Isten képes ezt kitépni, természetesen a mi hozzájárulásunk és együttműködésünk is szükséges. És szeretnénk kérni, drága Szentlélek Úristen, hogy ezen az úton, ami a mi életünk haladva, egyre inkább az alázatosság felé terelj minket. Gyógyíts a gőg bűnéből, és a szelíd és alázatos szívű Jézushoz. Tégy minket egyre hasonlóbbá. De honnan is eredhet ez a gőg? Mert a Jóisten ezt nem teremtette. A katolikus tanítás szerint a gőg, a kevésség nem egyszerűen egy rossz tulajdonság, hanem az a belső magatartás, amelyben az ember önmagát helyezi Isten elé, vagy Isten helyére, vagy Isten fölé. Ezért nevezzük a főbűnök között is a legfőbbnek talán, mert sok más bűn ebből fakad. Egyes szentek szerint minden bűnnek a gyökere a gőg. Keresztény hagyomány szerint a sátán és a bukott angyalok bűne a gőg volt. A hagyomány ezt a magatartást úgy foglalja össze, hogy az angyal kimondta azt, hogy nem szolgálok, non serviam, vagyis nem akart elfogadni Isten uralmát, hanem önmaga akart lenni saját életének végső ura. Ezért mondja Nagy Szent Gergely, a gőg minden bűn kezdete, mert ez volt az első bűn az angyalok között. Milyen érdekes felvetés Nagy Szent Gergelytől. Minden bűn kezdete a gőg, szerinte. A paradicsomban a kígyó ezt mondta, olyanok lesztek, mint az Isten teremtés, könyvének 3. fejezet 5. vers. Olyanok lesztek, mint az Isten. Tehát a kísértés lényege nem pusztán a tiltott gyümölcs elfogyasztása volt, hanem az, hogy az ember maga akarja meghatározni a jót és a rosszat, függetlenedve Istentől. Ez a gőg lényege. Nem elfogadni, hogy teremtmény vagyok, önmagunkat tenni a végső mércévé. A mindennapi életben saját magunkon is gyakran tapasztalhatjuk, de másokon még inkább észrevesszük a gőg különböző formáit. Különböző formákban jelenik meg, például az önelégültségben, a hiúságban, mások lenézésében, sértődékenységben, makacságban, a kritika elutasításában, saját véleményünk túlértékelésében, a lelki gőgben. A gőg még vallásos köntösbe is tud öltözni, ezért nagyon-nagyon veszélyes. De mégis mi lehet a gőgnek az ellenszere? Hát elsősorban az alázat. Az alázat nem azt jelenti, hogy az ember semmire sem tartja magát, a Villai Szent Terész szerint az alázat az igazságban járást jelenti. Az alázatos ember ismeri a saját értékeit, ismeri a korlátait, és tudja, hogy minden jó Istentől származik. Az önismeret, a helyes önismeret is gyógyír lehet a gőgre, a kevésségre. Szénai Szent Katalin szerint az önismeret az alázat anyja. Amikor felismerjük gyengeségeinket és bűneinket, másokat már nem nagyon akarunk és nem is tudunk lenézni. Gyógyír lehet a gőgre, a gőgösségre az engedelmesség. A sivatagi atyák szerint a gőg egyik legerősebb gyógyszere az engedelmesség. Mert a kevés ember mindig a saját akaratát akarja keresztül vinni, tűzön, vizen. Következő ilyen gyógyszer a gőgre a szolgálat. Maga Jézus mondja, aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Márk 10.44. A másokért végzett önzetlen szolgálat megtöri az én központúságot. Teréz anya tanít erről nagyon szépen és sokat nekünk. Következő ilyen gyógyszert mondom, a megaláztatások türelmes elfogadása. Ez a szentek egyik leggyakrabban emlegetett gyógyszere. Liguri Szent Alfonz szerint az alázat igazi próbája nem az, hogy mit gondolunk magunkról, hanem hogyan viseljük, ha mások nem becsülnek bennünket. Ezt magunkban is megvizsgálhatjuk, hogy hogyan viselkedünk akkor, amikor nem becsülnek sokra minket, sőt, esetleg becsmérelnek, vagy megaláztatás ér. Mi a reakció? De a végső orvosság, mint minden bajra, maga Jézus Krisztus, és az ő szemlélése, és az ő evangéliuma. A gőg végső orvossága Krisztus szemlélése. Jézus Krisztus, aki Isten fia volt, istállóban született, szolgaként élt, megmosta a tanítványai lábát, példát adva a tanítványoknak az alázatosságra, a szolgáló szeretetre, és elfogadta a kereszt halált. Engedelmes volt a halálig, méghozzá a kereszt halálig. Szent Pál írja róla Filippi levél 2. fejezet 8. versében, megalázta magát, engedelmes lett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Tehát a gőg elleni harc középpontjába nem önmagunk vizsgálata kell, hogy legyen, hanem Krisztus alázatának szemlélése. Mert hogyha központba magunkat állítjuk, és csak pusztán önvizsgálatot tartunk, az fakadhat magából a gőgből, mert megmaradt az én központúság. Minél közelebb kerül valaki Krisztushoz, annál inkább felismeri, hogy minden kegyelem, minden ajándék és minden dicsőség végső soron Istent illeti. Mit van, amit nem kaptál? Mondja a Szentírás, tanít a Szentírás. A gőg az embert Istentől elszakítja, eltávolítja, míg az alázat közel viszi hozzá. Most nézzünk meg néhány szentet, aki tanít minket a gőgről. Érdemes minden szavukat komolyan venni és elmélkedni rajta. Szent Ágoston mondja, a gőg minden bűn kezdete. A gőgöt úgy írja le, mint amikor az ember önmagát teszi végső célnak Isten helyett. Nagy Szent Gergely, a hét főbűn rendszerének kialakítója, a gőgöt a bűnök királynőjének nevezte. A bűnök királynőjének. Tanítása szerint a gőgből születik a hiú dicsőség, az irigység, a harag és más sok bűn. Aquinói Szent Tamás azt mondja, a gőg az, amikor az ember rendezetlen módon törekszik saját kívánságára. Nem a tehetség vagy a siker a probléma, hanem amikor valaki ezeket nem Isten ajándékának, hanem saját érdemének tekinti. Az alázat az igazságban járás, annak felismerése, hogy minden jó végső forrása Isten. Avilai Szent Teréza gőg egyik legveszélyesebb formájának a lelki gőgöt tartotta, amikor valaki saját imádságával, erényeivel vagy vallásosságával kérkedik magában. Aki valóban közel kerül Istenhez, egyre inkább látja saját kicsinségét. A gőg az emberben, ha nagy, akkor az kicsivé teszi az Istent. Ha pedig az alázat nagy az emberben, az nagyjá teszi az Istent. Ez már nem a Avilai Szent Teréz idézete volt, hanem erre reflektáltam.
8: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
9: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Mária Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a gőgösség bűnéről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba egriesek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az Egri Főegyházmegye fenntartásában oktatási-nevelési intézmény működik. A találkozó célja a személyes kapcsolatok ápolása és az együttműködés erősítése a közösségek szolgálatának érdekében. A Főegyházmegye minden évben igyekszik valamilyen fejlesztést megvalósítani az intézményekben. A polgármesterek találkozója kötetlen beszélgetéssel és szeretett vendégséggel zárult. Szent Mónika ünnepéhez kapcsolódóan tartották meg a keresztény édesanyák Szent Mónika közösségeinek országos találkozóját Pakson, a Jézus Szíve templomban. Idén lelkem Istenben lel nyugalmat, segítség csak tőle jön mottóval. Az eseményen az ország 75 plébániájáról több mint 900 fő vett részt, édesanyák, nagymamák és néhány édesapa is. A Szent Mónika közösség paksi találkozójára a Felvidékről és a Vajdaságból is érkeztek résztvevők, illetve a Teréz misszió tagjai is meghívást kaptak. Az egybegyülteket a házigazda Kürtösi Krisztián paksi plébános köszöntötte, aki 2016 óta a Szent Mónika közösség lelki vezetője. Ezt követően gazdag Fejes Margit művészettörténész a Jézus Szíve templom történetét és értékeit ismertette. A lelkinap csúcspontja a hálaadó szentmise volt, melynek főcelebránsa Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspök, a központi papnevelő intézet rektora volt. A szentmisén 13 papkon celebrált. A püspök homíliájában úgy fogalmazott, milyen nagy szükségünk van arra, hogy Isten a szívünk mélyéről feltartóztathatatlanul szabadítsa fel a szeretet energiáit, és azt a teremtő erőt, amely egyedül Istené, és amit mégis néha mi is megtapasztalhatunk. A püspök ezután arra biztatta az édesanyákat, hogy forduljanak mindannyian a mennyei atyához és Krisztushoz. Ha a mennyei atya iránti tiszteletünk a helyére kerül, akkor a legjobb úton vagyunk ahhoz, hogy Isten legkisebb gyermekeit is szeressük. Ha az édesanyák a helyükön vannak, akkor az édesapák is a helyükre kerülnek. Csak egymás különbségeit elismerve és elfogadva tartozhatunk igazán össze. Martos Levente Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy mennyire fontos, hogy az édesanyák láthatóak legyenek az egyházi közösségekben, hiszen nagyon fájdalmas az, ha áldozataik, vállalt feladataik, szükséges és nagyon komoly szolgálataik észrevétlenül maradnak. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon, tájékoztatott az oktatási hivatal. Azt írták, augusztus 7-ig a határidő lejártáig 18.278-an jelentkeztek a felsőoktatásba. Közülük 10.712-en jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen közülük 2.557-en folytathatják felsőfokú tanulmányaikat, fűzték hozzá. Új egységekkel és bővített szolgáltatásokkal erősíti Miskolci jelenlétét a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezete. Elsőként a Szívesen névre keresztelt kézművesboltjukat és alkotó

tartani a matematika, fizika, kémia és biológia szakos pedagógusokat. Tájékoztatta a díjat odaítélő Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért a Magyar Távirati Irodát. A közleményben kiemelték, az idei díjazottakkal együtt már 200 kiemelkedő reálpedagógus munkáját ismerik el. Hozzáfűzték, a 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó díjra olyan, legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelölhetők, akik matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanítanak vagy tanítottak az 5. és 12. évfolyam között. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható, csapadék nem lesz. A keleti észak-keleti szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk minden kedves hallgatónknak! Ma este a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a zenéket Túri Sarolta válogatja, a technikus Tompos Péter. A bemondót Berec Renátát hallják. A Szent István Rádióban ma este a következő műsorokkal várjuk Önöket. Hamarosan kezdődik a Kultúrkör című műsorunk. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Szent Geneziuszról, a színészek és a színházi szakemberek védőszentjéről beszélgetünk, valamint a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum idei Szent Geneziusz ünnepének programjait is ismertetjük. Ezen kívül szólunk még arról is, hogy a Miskolci Versbarátok köre ezután Szent Geneziusz Versbarát körnében működik tovább. Végül pedig a Gárdonyi Géza Színház és a Harlekin Bábszínház évadnyitójáról hallanak beszámolót. Ajánlunkban most Szűcs Rékát, a Bábszínház igazgatóját hallják.
1: Egy nagy fejlesztéssel fogjuk majd megnyitni az évadot is, ugyanis sikerült a nyári szünetben a fenntartói támogatásnak és az intézmény gazdálkodásának köszönhetően felújítani a nézőterünk székeit, ami azt jelenti, hogy csodás székek érkeztek hozzánk, nagyon kényelmesek, ergonomikusak és vízlepergető hatásúak, és nagyon büszke vagyok erre a dologra, mert régi székeink voltak, nem az volt az elsődleges célunk, hogy növeljük a nézőszámnak a befogadó képességét.
0: A 21 órai hírek után rádiónk görögkatolikus műsora, a Feltámadt Krisztus Boldogságunk következik. Ezután a Megmaradni című műsorunkat hallhatják, melyben folytatjuk a székelyföldi Tusványon megtartott Báványosi Nyári Szabad Egyetemről készített összeállításunkat, amelyben Európa átalakulása és a kisebbségi jogok elnevezésű pódiumbeszélgetést mutattuk be. Most Kalmár Ferencet, Magyarország szomszédság politikájának fejlesztéséért felelős volt miniszteri külön megbízottat hallják.
2: Hát a helyzet az, hogy kollégáim tárgyaltak Ungváron, meg online, sokszor online Budapestről. Most úgy néz ki, hogy az ukránok sok mindenbe belementek, de ami viszont tényleg azt kell mondjam, hogy siker, hogy a csatlakozási anyagba belekerültek a magyar kérések. És ez azt jelenti, hogy már nem két oldalú a kérdéskör, hanem három oldalú, mert az Európai Unió, Brüsszel is beszállt ebbe. Brüsszel maga fogja ellenőrizni, és nyilván mi mondhatunk ott valamit. Vagy kifogást emelhetünk, ha gondoljuk.
0: 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján Téka című összeállításon kezdődik. A mai műsorban Bakos Réka grafikus életének fordulópontjairól, munkájáról és saját képregényének készítéséről mesél. Ezután a testvéregyházak fél órájával jelentkezünk. Ugyanebben az idősávban kisújszállási vételkörzetünkben Leltár című összeállításunk szól, melyben Zalaházi Tamás egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Beáta beszélget. Ajánlunk következik.
3: Tehát Zalaházi Tamásnak mindenképpen foglalkoznia kellett a témával, már csak azért is, mert említettük, hogy már a Mohácsot megelőző országgyűlések is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és ráadásul ugye az uralkodóink, már amikor megtörtént a kettős királyválasztás, mind a kettő katolikus volt, tehát elvi szinten mind a kettő olyan volt, aki védeni akarta a katolikus egyházat.

0: A gyakorlatban azonban nem sokat tettek ezért, ugye ennek is politikai okai voltak, hiszen az arisztokrácia egy része nagyon könnyen átért a lutheri tanokra.
1: A 22 órai hírek után a napversét hallgathatják meg, majd Andante című műsorunk következik. 23 órakor újból híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 25 perctől a Hitvallót hallgathatják meg, melyben Béres Gyula hittantanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, gimnázium és kollégium diákjaival a lélek orvosságáról beszélget. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
2: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
3: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Mikéta Gábort, a Miskolci Színház történeti és színész múzeum muzeológusát szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Augusztus 20-a után találkoztunk és ültünk le egymással beszélgetni a Miskolci Színház történeti és színész múzeumban, és ilyenkor már megkezdődnek a évadnyitó társulati ülések, elkezdődik a színházi évad. Gondolom, nem kivétel ez alól a Miskolci Színész Múzeum sem. Itt is elkezdődik az új évad. Jól gondolom én ezt?
1: Valóban így van. Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és pontosan így van, hogy itt a Színész Múzeumban is tulajdonképpen úgy számítjuk a szezont, ahogyan azt a színházi világ is, tehát ilyenkor indul az évadunk. Bár hát mondjuk mi nyáron is működünk, tehát nálunk nincs nyári szünet sem, de valóban mindig az új események, az új izgalmas produkciók, megnyitók, események, ezek ilyenkor indulnak augusztus végén, tehát nekünk is ez egy szezonkezdő dátum, és ehhez ugye találtunk egy nagyon fontos ünnepi eseményt is.
0: Amely Szent Genezius-szal, a színészek, a színházban dolgozók védőszentjével kapcsolatos, a programot majd ismertetjük, de előtte beszéljünk a szent kultuszáról, hogyan is kapcsolódik és miként is kapcsolódik Szent Genezius a színházi világhoz.
1: Mára kicsit elfelejtettük, azt gondolom, a védőszentek jelentős részét, főleg azt, hogy minden területnek megvan ugye a maga védőszentje. Azt gondolom, hogyha megkérdeznénk a járókelőket, az egyszeri embereket, akkor talán Szent Márton neve jut eszünkbe, ugye a borászoknak, a szőlőművelésnek a védőszentje, vagy talán még Szent Flórián, a tűzoltók védelmezője, de nem igazán tudnánk sorra mondani maguk a képviselői a különböző területeknek sem, hogy ki az ő patrónusok. Hát ez a színházi világban is nálunk legalábbis így van, és gondolom, hogy ebben ugye a szocialista idők is belejátszottak, hiszen korábban például született Szent Genesiusról magyar dráma, Hevesi Sándornak a Császár és Komédiás című drámája, aki a Nemzeti Színháznak igazgatója is volt, de hát ugye eljöttek azok az idők, amikor ugye nem nagyon beszéltünk ilyen jellegű patronusokról, és hát a mai modern világ meg pláne megint nem ezeket a alakokat, ezeket a szent alakokat hozza az előtérbe, tehát nálunk nem igazán ismert ez a név, Szent Genesiusnak a neve, de ha szétnézünk a világba, akkor látjuk, hogy ez egy élő kultusz, egy aktív kultusz.
0: Bár a Szent István Rádió kedves hallgatói már évekkel ezelőtt hallhattak Szent Genesiusról, éppen az önnel készített riportjaimban, mert a 2023-ban az Árszakra Fesztivál keretében indították el a színművészet védőszentjéről, Szent Genesiusról elnevezett programukat, és akkor bemutattuk ezt a szentet, de hát nem lehet róla eleget beszélni. Sőt, az évadkezdés és az évadnyitó alkalmával újból és újból fel kell eleveníteni az ő személyiségét, jelentőségét és nem utolsó sorban üzenetét. Miért lett ő a színészek védőszentje?
1: Az a színművész volt, akinek a sorsát egy nagy pálfordulat jellemezte. A szószoros értelmében a páli fordulat jellemzi őt is. Ő az ókori Rómának volt egy ünnepelt színésze, méghozzá komikusa, hiszen ott Rómában a színházművészetből a szatirikus vonal, a bózati vonal volt a legjellemzőbb, és az ő sikereit ma talán úgy mondanánk kicsit, hogy a kabaré, a szatíra színei jellemezték, ugye az mindig a korabeli eseményekre irányul, mindig van egy cél, közönség, akit ugye kifiguráznak. Genesius, ő a keresztényeket és a keresztény hitet vette a célkeresztjébe, és azokkal a előadásaival aratta a legnagyobb sikereket, ahol a hívőket, a szent áldozást karikírozza ki. És hát ez főleg akkor lett izgalmas, amikor Diokleciánus császár politikájába is középpontba került a keresztényüldözés. Ugye nagyon sokáig mondhatni úgy, hogy békésen megéltek ugye az akkori hivatalos vallásnak, római vallásnak, vallásnak a képviselői és hívői is, mellette félrevonultan ugyan háttérbe szorulva, de működhettek a keresztény közösségek is. Aztán jött egy fordulat Diocletianus császár életében, amikor egy nagyon erős üldözés vette a kezdetét, és a római államvallást akarták mindenfelé emelni. És ekkor lett a figyelem középpontjába a geneziuszi színészet is, amikor felkérte a császár, hogy írjon egy és hozza létre egy olyan előadást, amiben a korábbiakhoz képest még erőteljesebben támadja a keresztényeket, és maga a császár dicsőítésébe fusson ki az előadás. Nyilvánvalóan ezt vállalt a Genesius, hát egyrészt ugye, mert eddig is ezt művelte, másrészt egy császári utasításnak ugye kimondana ellen. És elérkezett az előadás napja is, és ekkor történik meg ugye a Szent Páli fordulat, hogy az üldözőből hívő lesz. Az előadás csúcs jelenete ugye a oltári szentséghez kötődik, és annál a jelenetnél egy égi jelenség borította be Genesius számára a színpadot, és ebben a pillanatban ő maga is megtért, és most már úgy fordult a játszókhoz, hogy bevallotta, hogy ő maga is Krisztus követi. Az ő feladata az lett volna, hogy egy másik istenséget dicsérjen, hogy a császárt dicsőítse, de ráébredt arra, hogy neki Krisztust kell követni. Több változat van, az egyik szerint még ott azonnal a császár legyilkoltatta a színpadon, a másik változat szerint kínozták, megpróbálták arra rávenni, hogy tagadja meg a frissen felvett keresztény hitet, erre nem volt hajlandó. És így vált ugye vértanúként a színészek a színházművészet védőszentjévé.
0: Szó szerint, ahogyan is említette, egy pálfordulás következett be az ő életébe. Tulajdonképpen olyan volt az ő élete ebben az esetben, mint amilyen Saul élete volt, hiszen Saul is eleinte üldözte a keresztényeket, majd aztán az egyik legnagyobb apostol vált belőle Szent Pál személyében, akit mind a mai napig tisztelünk, és utalunk rá gondolataira, szeretett himnuszára, és oly sok szép gondolatára még, ami a keresztény vallásunknak a fontos ajándéka és hozadéka.
1: Valóban ez így van, és tulajdonképpen egy nagyon fontos pillanat, amikor a komédiás hirtelen szenté válik, amikor a játék, a színpadi játék már nem csak idézőjelbe téve a csapot, a nevettetésről szól, a szórakoztatásról szól, hanem egy sokkal magasabb eszmeiségről. Ugye van az a jól ismert idézet, ugye, hogy alattad a föld, feletted az ég, benned a létra, Vörös Sándortól. Tulajdonképpen ez az a pillanat, amikor a komédiás elindul ezen a létrán, és magával emeli, viszi a közönséget is egy tiszta eszmeiség felé, egy erkölcsi, lelki megnemesülős felé. És azt gondolom, én legalábbis azokhoz tartozom, akik azt gondolják, hogy a művészetnek igazából ez a legfőbb szerepe, a léleknek a nemesítése, tisztítása, erősítése, ezzel gazdagodik a néző, a befogadó, a közönség, és nem azzal, hogyha lehúzzuk a sárba.
0: Az ön személyes életében ön hogyan találkozott Szent Genesius alakjával, és miért tartotta fontosnak, hogy az ő emléknapját a Miskolci Árszakra fesztivál keretében évről évre megrendezzék?
1: Hát ez egy személyes történetként indult. Lányom Mikita Dorka Júlia, Miskolci Nemzeti Színház művésze, és ő szakdolgozati témájaként azt találta ki, hogy a színházi rituálékkal, babonákkal fog foglalkozni, ezeknek a jelentőségéről írja a dolgozatát, illetve össze is gyűjti ezeket a babonákat, színházi hitbé szokásokat, amit eddig még nálunk egyébként nem csinált meg semmit, tehát ez egy különleges jelentőségű munka volt. Zárójelbe jegyzem meg, hogy a tanárai először úgy elutasítóként álltak a témához, hogy hát ebből nem igazán lehet összehozni egy komoly szakdolgozatot, többen mondták, hogy keressen más témát, és amikor megírta, és elolvasták, és ugye minősítették, akkor ugyanezek az emberek azt mondták, hogy ez nagyon izgalmas, ezt folytatni kell, ki kell adni, stb. Na és amikor a Dorka ezzel foglalkozott, akkor fedezte fel, hogy a színészeknek, a színházaknak van egy védőszentje, Szent Genezius. Majd utána megtalálta azt is, hogy a színésznőknek is van még egy külön Pelágia, és akkor keltette fel az én érdeklődésemet is. Genesiusnak az alakja, akkor kezdtem el kutatni, hogy mit lehet tudni róla, az ő tiszteletéről. Nos, hát nagyon izgalmas volt maga a történet is, jó pár könyv is jelent meg, nagyon sokan írtak róla, a Lope de Vega, ugye a jelentős drámaírónak is van színdarabja, feldolgozta ezt a történetet, ugye Hevesi Sándort már említettem. És hát láttam azt, hogy a világban is nagyon sok olyan helyszín van, ahol megtaláljuk Szent Genezius alakját. Hát például, hogyha Rómába megyünk, ugye a Szentpéter térre, ott van egy nagy szoborsor, ugye a magasban, ott is ott van Genezius alakja. Hát amikor jártam ott, akkor nem tudtam még, hogy őt is meg kellene keresni, de például Milánóban is a Dóm szobrai között megtaláljuk. Amerikában is van olyan templom, ami az ő kultuszát őrzi, Rómában is külön templom.
0: És ezért vissza kell majd mennie Rómába, hogy újra megnézze a Szent Péter téren Szent Genezius szobrát.
1: Ez valóban így van.
0: Sőt, Angliába is járt a közelmúltban, és Angliában is találkozott a Szent Genezius kultusszal. Hogyan és miként?
1: Pontosan Londonban, mondhatom, hogy 60. évi születésnapi ajándékom volt. London közepén, a Covent Garden közelében van két templom is, az egyik az anglikán vallás hívőinek, és az a úgynevezett színészek temploma, és nem sokkal messze pedig van a Corpus Christi, egy kis közöcskében, nem is streetnek nevezik, hanem lane-nek, köznek, és ez a Corpus Christi templom, ez a katolikusoknak a temploma Londonban, méghozzá a katolikus színészeknek és a katolikus színházi dolgozóknak is van egy külön egyesülete, szövetsége, szervezete, és ennek ez a központja, ez a kis templomocska, és ebben van egy külön sarok, egy oltár rész Genezius tiszteletére, egy nagyon szép szoborral, és a katolikus színész mártíroknak az emlékfalával, ahol a betérő imádkozhat, imát mondhat, és hát tényleg egy nagy ajándék volt, hogy eljuthattunk ebbe a kis templomba, önmagában is egy nagyon szép kis épület, nagyon megindító a hangulata, vörös téglás belülről, tehát megvan ez a gótikus békebeli hangulat, és nagyon sok mai szent is kapott ott például, helyett egy édesanyja például, aki megtagadta abortuszt, amikor tudták maga, hogy beteg gyermeke születik, de ott van például egy ilyen legfiabb egyik szentünknek, Carlos Autisnak is az emlékhelye, és hát nagyon megindító volt ott imádkozni Szent Genezius szobra előtt.
0: Ha már az imádkozást említi, minden szentünkhöz szólnak imák. Szent Genesiushoz is írtak imákat, és ismerünk ilyen imát? Sőt, el tudjuk mondani ezt az imát a Szent István Rádió kedves hallgatóinak?
1: Olyannyira írtak imát, hogy létre is jött egy társaság, a Szent Genesius társaság, ami, ha én jól értelmezem, akkor ez tulajdonképpen egy ima közösség, bárki csatlakozhat a internetre, ha felmennek és beírják rá, keresnek erre a kifejezésre, akkor megtalálják az oldalát, és tulajdonképpen bárki csatlakozhat, és ott megvannak az imák, az ima szövegek is, ők készítettek egy ikont is Genesiusról, és két pápához is kötődik, második János Pál pápa alatt ő volt az egyik kezdeményezője ennek a közösségnek, és aztán majd pedig a második János Pál pápát követő 16. Benedek is szerepet vállalt ennek a társaságnak a létrejöttében, és ez az ima valóban ott olvasható, angol nyelven van, mi ennek elkészítettük egy magyar nyelvű szövegét, és innen kezdve majd a mostani ünnepi eseményünknek köszönhetően minden látogató el is olvashatja, akár el is mondhatja majd ezt az imát.
0: Ha már megemlítettük a Szent Genesiushoz szóló imát, Akkor arra kérem most Önt, hogy mondjuk el ezt az imát a Szent István Rádió kedves hallgatóinak is. Hogyan szól?
1: Szent Genezius, Krisztus vértanúja. A Szentlélek kegyelméből színészi hivatásod révén ismerted fel a keresztény hit igazságát. E hit első megvallásakor véred ontásával részesültél a keresztségben, életedet ajánlva fel Urunk, Jézus Krisztus dicséretére és dicsőségére. Könyörögj azokért, akik életüket a színház és filmművészetnek szentelik. Találják meg az Úr jelenlétét munkájukban, és nagy lelkűen nyissák meg szívüket tanítása előtt, hivatásuk kihívásai és követelményei közepette. Amen.

0: A miskolci versbarátok körét oly sokszor emlegetjük a Szent István Rádió hullámhosszain, nem véletlenül, hiszen a kezdetek óta tagja vagyok, időközben ön és családja is csatlakozott a miskolci versbarát körünkhöz, tehát fontos nekünk a versbarát kör, és általában így emlegetjük a miskolci versbarátok köre. Ám idén 2026-ban ünnepélyes keretek között a tervek szerint a Miskolci Arszakra Fesztivál keretében felvesszük majd hivatalosan is a Szent Genezius versbarát kör nevet. Miért esett erre a választásunk? Mivel indokolható a névválasztás azon túl, amiket már eddig elmondtunk? És mit lehet tudni az ünnepélyes névválasztásról?
1: Személyes örömöm, hogy a működésemnek köszönhetően ez a csapat is felfigyelt Szent Genezius alakjára. Az a indokolja konkrétan magát a névfelvételt is, hogy a színház világán belül az amatőr előadó művészeknek, tehát az amatőr színjátszóknak, az amatőr versmondóknak is a védelmezője Szent Genezius, tehát joggal tekinthetjük a saját patronusunknak, és ugye gondolkozott a csapat azon, hogy miskolci versbarátkör, kicsit konkretizáljuk például azt, hogy számunkra nagyon fontos a hitbéli életünk, hogy ennek a csapatnak van egy eszmeisége, egy nagyon tudatos szerepvállalása a hitünk és mások hitének a megerősítésében is. És erre a legjobb választás Szent Genezius, hiszen ez egyértelműen jelzi azt, hogy ez egy katolikus baráti közösség is, akinek fontos, és a repertoárja egyre inkább ebbe a körbe, ebbe az irányba indult el és működik. Hát az legutóbbi produkcióink többsége, ez mind ugye kötődik akár Szent Ferenchez, vagy Máriához, miközben ugye régebben nagyon sok olyan program volt, például együtt szerepeltünk ugye a Trianon műsorban is, vagy ugye a Magyar Nyelvnapjára is készültünk műsorra, de tulajdonképpen a fő iránya ennek a körnek ez lett.
0: Idén is lesz Szent Genezius ünnep, egészen pontosan augusztus 29-én szombaton. Ezen a napon milyen programokkal is várják a kedves érdeklődőket?
1: Igen, egy felvezető mondat, hogy magának Szent Genesiusnak az ünnepnapja augusztus 25-én van. Tehát ez is egy szerencsés dolog, hiszen ugye a színházi évadkezdésnek a napja. Miskolcon például pontosan ezen a napon tartották az évadnyitó társulati ülést. Mi a Genesius ünnepnél nem ragaszkodunk pontosan a 25-höz, hanem mindig a valamelyik közeleső hétvégén szervezzük a programjainkat, amikor jobban van mindenkinek lehetőség, hogy részt vegyen ezeken az eseményeken. Ez mindig egy nagyobb idő intervallumot jelentő program volt, amikor ugye délelőtt is volt program, délután is mindig változó a program. Most 14 órára várjuk szombaton a érdeklődőket, a látogatókat, és egy kis ünnepi eseménnyel fogunk kezdeni. A csarnokunkba, a kapubejáratnál,
0: A Színész Múzeum
1: kapubejáratánál, kicsit panteonszerű is, ugye azok, akik jártak nálunk, tudják az a rész, hiszen 6 nagyon jelentős a magyar színházművészetet megteremtő reformkori színművésznek a mellszobra fogadja itt a látogatókat. Ebben a panteonban alakul majd ki Szent Genesiusnak a emlékhelye, így mondanám. Itt helyezzük el az imát is, a Szent Genezius Társaság imáját, pár mondatban összefoglaljuk az ő jelentőségét, és megalkottuk a saját, a múzeum részére a magunk Genezius képzőművészeti megjelenési formáját. Ez is kicsit kötődik a versbarát körhöz, hiszen tavaly született meg a Hittel alkottak tabló kiállításunk, amiből ugye 15 művészt mutatunk be, és ennek a grafikai anyagát Barnáné Juhász Ildikó képzőművész készítette, aki maga is színházi ember, a Csodamalom Bábszínháznak a tervező művésze, és ugye láttuk a közönség reakcióját is. Látszott, hogy a közönség nagyon nagy szeretettel fogadta ezt a sorozatot. Ez egy nagyon szeretetteljes munkákról van szó, és ezért most is Barnáné Juhász Ildikót kértük fel, hogy készítsen nekünk el egy Szent Genezius ábrázolást is. És ez is majd itt kikerül erre a falra. Azt a pillanatot örökítjük meg, amik a megtérésnek a pillanatát, kezében ugye feltartva a keresztet, és másik kézben pedig lent a maszk, a színházi.
0: Ez egy rajz lesz?
1: Egy akvarell, igen, egy nagyon szép színes kisméretű akvarell. Meg is tudjuk nézni, majd megmutatom. És tulajdonképpen ennek a emlékfalnak a átadásával indul a délután. Várjuk szeretettel Zsekovéva, Mónika Hegedű művészt, aki egy kis zenei aláfestést is ad ennek a ünnepi pillanatnak, és ez pedig egy tárlatvezetés, egy rendhagyó tárlatvezetés kíséri majd, ahol megpróbálom ebbe az irányba, ebbe a vonulatba helyezni a tárlatvezetés, kiemelni például azokat a színművészeket, akiknek az életében nagy szerepe volt a hitnek. Tehát akik eljönnek erre a rendhagyó tárlatvezetésre, azok megtudhatják például, hogy melyik színésznőnknek volt a legkedvesebb szentje, Szent Antal, olyannyira, hogy mindig tartott magánál Szent Antal képet is, amit egyet láttunk itt majd az állandó kiállításunkban. Szó esik azokról a színészekről, akik például azért adtak vissza szerepet, mert nem tudták ezt a hitükkel összeegyeztetni. És van, akinek ez a pályáján is egy új irányt, egy új fordulatot hozott ez a döntés. Úgyhogy akik már jártak nálunk a múzeumban, azoknak is érdemes lesz eljönni erre a tárlatvezetésre, hiszen sok olyan érdekes történet kerül előtérbe, amiről eddig esetleg itt nem beszéltünk, nem esett erről szó, és 4 órakor pedig, amikor egy kis agapé után megpihentünk, kezdődik a színházművészet patrónusairól szóló előadásom, hiszen nem csak Szent Genezius-t köthetjük a színház világához, ugye említettem az előbb Pelágiának, a színésznőknek a védőszentjét, de még van több olyan szentünk is, akit kötni tudunk ehhez a világhoz. Akik eljönnek, megtudják majd, hogy kikről beszélhetünk, még kiket tisztelhetünk ebben a művészkörben.
0: Mondjuk el még egyszer, tehát idén a Szent Genezius ünnep augusztus 29-én szombaton lesz a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeumban, ahol 2 órakor Szent Genezius emlékeinek átadása lesz, majd egy rendhagyó tárlatvezetés következik agapé, és délután 4 órától pedig öntart előadást a színházművészet patrónusairól. Mikita Gábornak, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusának köszönöm szépen a programajánló riportot.
1: Mi köszönjük az érdeklődést.

0: Új társulata, valamint korszakalkotó bemutatókkal indul a Gárdonyi Géza Színház 2026-27-es évada. A társulat alapelve a szeretetre és a tiszteletre helyezi a hangsúlyt, továbbá igényes szakmai munkát biztosítanak a közönség számára. A Quo Vadis, az ötödik pecsét, a karácsonyi ének, a siratóének, a holdbéli csónakos, a jó gyerekek képeskönyve, az egy szerelem három éjszakája, valamint az osztálytalálkozó lesz látható újdonságként. A Quo Vadis premierjét október 9-én tartják Szabó Sebestyén László rendezésében, ezt követően pedig október 17-től a Stúdió színpadon az ötödik pecsét című előadást láthatja a közönség Létmányi Attila rendezésében. Ezen felül ifjúsági műhely nyílik általános és középiskolás diákok számára, Rákosi L. Lancsa, valamint Létmányi Attila vezetésével. A további percekben Kondáko Rajsa Panka, a Gárdonyi Géza Színház tánc tagozatának új vezetője, szakmai felépítéséről, továbbá a jövőbeli tervekről ad bővebb tájékoztatást.
1: Az volt az elsődleges célunk, hogy minél különbözőbb tánc, mondhatni címszó alatt válogassuk össze a darabokat, és azt gondolom, hogy sikerült is. Ami egy ilyen misszió tudat ebben az egészben, az az, hogy minél inkább megmutathassa a táncszínháza sokszínűségét, a táncszínházi előadások, és az, hogy többféleképpen lehet az emberhez eljutni, vagy eljuttatni a táncot, nem csak egyféleképpen, mint mondjuk tiszta tánc, és az, hogy egy fúzió megjelenjen, tehát a képzőművészettel, a zenével együtt, minden egyéb olyan műfaj, amit a tánccal öltözni lehet. Ugye ezek vendégelőadások, mi ugye a fesztivált szervezzük és rendezzük. Van köztük babaszínház is, ami inkább ilyen népi elemekkel van megtarkítva. 0-4 éves korig el lehet látogatni, ugyanúgy van, ami egy kicsit groteszkebb világ, ami azt gondolom, hogy a modern és kortárs táncban abszolút kibontakozhat, és inkább talán felnőttebbeknek való, vagy esetleg az elvontabb vonalak kedvelőinek, valamint a szöveget is használják, színészekkel dolgoznak együtt, tehát tényleg szerves része a tánc, van, ami csak, úgymond csak tánc, de igazából nem műfajilag besorolható, csak ha nagyon muszáj. Jelenleg 6, 3 fiú és 3 lány. A korosztály tekintve ilyen 24-től 27-ig. Ugye így friss táncszakozott vezetőként ez egy nagy megtiszteltetés, hogy én vihetem tovább ezt, az egyébként nagyon értékes, mondhatni már hagyományt itt Tegerben, és igyekszünk méltóak lenni ehhez a fesztivál nevéhez és minőségéhez, amit immáron 15. alkalommal rendezhetünk meg.
0: Kondáko Rajsa Pankát, a Gárdonyi Géza Színház tánctagozatának új vezetőjét hallották.

0: A karácsonyi ének egy családi zenés előadásnak készül, saját verzióban mutatják be majd Charles Dickens művét. A színpadi átiratot Vas Judit Gigi, a dalszövegeket Malek Andra, a zenét pedig Kovács Adrián alkotta meg, mondta a rádiónknak Szabó Sebestyén László, a Gárdonyi Géza Színház művészeti igazgatója.
1: Egyrészt lesz egy saját repertoárunk, aminek a címeit, a bemutatóink címeit már olvashatták a tavalyi évad végén, az évad hirdetés után a nézők, illetve elindítjuk a Horizont és Desszert vendégelőadás programjainkat. A Horizont előadásba olyan országos hírű alkotóbarátainkat és alkotótársainkat fogjuk vendégül látni, akiknek az előadásai kiegészíthetik a mi repertoárunkat, illetve a Desszert előadásban olyan könnyedebb, szórakoztatóbb előadások kapnak majd helyet, amik abszolút közönség kedvencnek számítanak. A Kóvalisznek a bemutatója október 9-én lesz. Egy igazi erőpróbának szánom én ezt az előadást. Az újraformálódó társulat első bemutatkozása lesz ez az előadás. Nagyon sok mindennek ki kell majd derülnie közben, amilyen tapasztalatok, vagy amilyen kérdésekkel később tudunk majd foglalkozni. És igazából azért is választottam ezt a címet, mint első bemutató előadást, mert nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ember ezt a kérdést föltegye magának, hogy hová is megyünk, hová is tartunk. És azt hiszem, hogy ez egy, úgy is van a műfaj meghatározva, hogy útkeresés. Számunkra most a legfontosabb a világban az, hogy új utakat találjunk, amelyeken az élet még emberi módon élhető. Ez lesz a legfontosabb kérdés, amit fel fogunk tenni magunknak. Nagyon szeretnénk a közönséggel egy közvetlen kapcsolatot is kialakítani. Ez majd később az évadban is jelentkezni fog, közönség találkozók, vitaestek formájában is. Szeretnénk, hogy a színház egy fórummá, egy agórává váljon, ahova érdemes betérni, akkor is, ha éppen nincsen előadás, mert talán valami fontos dolog történik ott a színházban, ami miatt ott kell lennem. És ennek a gondolatnak tulajdonképpen az első lépése volt az, hogy először is csináltuk a Nyitott Tér fesztiválunkat, ahol kiköltöztünk a Dobótérre, és ott lehetett bérletet és jegyeket venni. Ez még május végén volt, aztán pedig Eger összes nagyobb rendezvényén igyekeztünk ott lenni. Gondolok itt az egri bor ünnepére, vagy a vinónapokra. Volt bérletestünk, ahol közvetlenül a Lüde szultánában lehetett egy beszélgetést szerveztünk a művészekkel, és a közönség találkozhatott egy kicsit a színház merev falain kívül is. Azt szeretnénk, hogyha ez a nyitott szellemiség, amit ott ezeken a rendezvényeken átélünk, ez be tudna költözni a színházba is.
0: Szabó Sebestyén Lászlót, a Gárdonyi Géza Színház művészeti igazgatóját hallották.

0: Hivatalosan is elindult a 2026-27-es évad az Egri Harlekin Bábszínházban, most mi augusztus 25-én beszélgetünk rögtön az évadnyitó társulati ülés után Szűcs Rékával, az intézmény igazgatójával. Ami a legfontosabb, ugye két kérdés ilyenkor mindig, amit felteszek, mik lesznek az új bemutatók, bár ezekről már azért pár mondatot beszéltünk az évadzáró után, illetve hát az, hogy milyen fejlesztéseken vagytok túl, mi az, ami infrastruktúrálisan még esetleg az intézményre vár az évad során.
1: Először is üdvözlöm a kedves hallgatókat, és hát kezdeném a fejlesztésekkel, mert egy nagy fejlesztéssel fogjuk majd megnyitni az évadot is, ugyanis sikerült a nyári szünetben a fenntartói támogatásnak és az intézmény gazdálkodásának köszönhetően felújítani a nézőterünk székeit, ami azt jelenti, hogy csodás székek érkeztek hozzánk, nagyon kényelmesek, ergonomikusak és vízlepergető hatásúak, és nagyon büszke vagyok erre a dologra, mert régi székeink voltak, nem az volt az elsődleges célunk, hogy növeljük a nézőszámnak a befogadó képességét, de még ez a rész is sikerült, ugyanis 96 főről 100 főre emelkedett a nézőterünk, és két mozgáskorlátozott helyet is sikerült kialakítanunk.
0: A nézőtér, illetve hát a székek megújultak. Tényleg ez nagyon fontos, az ergonomikusság, amit említette, tehát hogy lehet forgatni, illetve hát a vízlepergetés is, hiszen azért valljuk be, hogy egy-két kisgyerek azért csak behozza a kis innivalóját, vagy bármelmét, úgyhogy akkor ezeket még akár tisztítani is könnyebb. Van valami, ami hátra van, mert mondjuk az az igazság, hogy én azt látom, hogy nagyon szép, modern épületben vagytok, de azért valljuk be, hogyha 5-6 év után dolgok elhasználódnak, tehát mi az, ami esetleg még hátra van?
1: Igazából folyamatosan történnek a felújítások, olykor olyan, mintha nem is egy színházat, hanem egy építkezést vezetnék. Nagyon sokszor megzavaró, mert folyamatos felújításban vagyunk. Fontos, hogy igényes és egy biztonságos környezetbe várjuk a nézőinket, és hát természetesen a társulat is egy ilyen körülmények között dolgozzon. Ezért nekem kiemelten fontos cél, hogy folyamatosan karban tartsam az intézményt. Természetesen ez volt a nézőtér felújítása a színpad után. Ez volt a legnagyobb fejlesztésünk erre az évadra. Lesznek kisebb apróbb festések, a mosdókat is felfogjuk, majd a nézőtéri mosdókat is felfogjuk egy kicsit újítani, illetve próbálkozunk még pár karbantartási feladattal, ami egy ilyen általános, tehát hogy minden intézménynél azt hiszem ez napi renden van, de folyamatos fejlesztésben vagyunk, igen.
0: Elkezdődött már az érdemi munka, az első olvasópróbák, és hát hogy ebből kifolyólag az első bemutató mikorra várható?
1: Igen, hát nem sokat pihentünk az évadnyitó után, ugyanis egyből meg is kezdtük a próbákat. Padlás átvevő próbákkal kezdjük, ugyanis két új tagunk is csatlakozott a társulathoz, Inoka Péter és Hús Laura, és Inoka Péter a padlásban át fogja venni a szerepet Bankó Bencétől. Pontosabban kettős szereposztásban fogják majd játszani, tehát a padlás rajongóinak tudom mondani, hogy érdemes Bencével is és Péterrel is megnézni majd az előadást, tehát ő már elkezdett próbálni. Első hetekben leginkább a felújító próbákat, tehát a tavalyi átvett előadásokat vesszük ilyenkor elő, de szeptemberben több bemutató előadásnak a próbáját is el fogjuk indítani.
0: Mit lesznek ezek?
1: Tehát az első három bemutatónk, mind a háromnak az a különleges, hogy három különböző korosztályt fogunk velük célozni, és az interakció eléggé központi része ezeknek az előadásoknak. Az első bemutatónk egy TIE-s előadás lesz, ugye a TIE-s előadások nálunk nagyon kiemelt szerepben vannak, így az ifjúság felé ezen előadásokkal szeretünk kommunikálni, és ezek olyan előadások, esetleg a hallgató nem nagyon ismerni. A TIE Citizen Education, ami azt jelenti, hogy egy drámán, egy történeten keresztül beszélgetünk, tehát bizonyos pontokon megállítjuk a történetet, kinyitjuk az ifjúság felé, és ezekről a problémákról beszélgetünk. Általában tantermekben szoktuk játszani, és ezeknek nem az a lényege, hogy átadjuk az ismeretet, hogy például az Antigoné történetét, tehát nem ez a közvetlen célja, hanem az, hogy egy bizonyos problémáról tudjunk együtt beszélni, és hogy a fiatalok is ki tudják fejezni így a véleményüket, vagy tudjanak mesélni az ő álláspontjukról. Az ilyen első előadásunk az Odüsszeia lesz, pontosabban egy alcímet is kapott Odysseus Kalipszónál, mert egy különleges átirata az eredeti műnek, meg Madák Zsuzsanna ír és rendez. Szerintem nagyon izgalmas anyag, tényleg, és ő, aki esetleg most látta a Nolan filmet, kérem, az is nézze meg, és ne hagyja ki, mert teljesen új fókuszból közelítjük meg, ugyanis a mi témánk, hogy hogyan segítenek a történetek abban, hogy jobban megismerjük és megértsük önmagunkat. Értjük ez alatt, hogy mit mesélnek rólunk, az mennyiben határoz meg minket, és magunkról hogy beszélünk, vagy mit gondolunk magunkról, és hogy ide tartozik például a pletyka is, vagy az, hogy ami például az online térben ezek a kommentek most nagyon úgy gondolom, hogy elsokasodtak, és nem feltétlenül mindegyiket a jó indulat igézi. Így fontosnak tartjuk, hogy az ifjúsággal ezekről beszéljünk, hogy milyen hatással van ránk az, amit mások mondanak rólunk, és az mennyiben határoz meg minket. Tehát így az Odüsszeiával a 14 pluszos korosztálynak fogunk kedvezni. Szintén interaktív előadás, ez a kisiskolásokat fogja majd érinteni. Nem TIA-s jellegű, hiszen itt az ismeret átadása lesz majd a központban. Ezek rendhagyó történelemórák, pontosabban egy rendhagyó történelemóra sorozatot fogunk indítani, hősképző címmel, minden évben ki fogunk választani, lehet, hogy pedagógusok vagy gyerekek segítségével egy hőst, akit valamiért úgy gondoljuk, hogy számunkra hős, és be fogjuk mutatni játékos és interaktív nyelven a gyerekeknek. Az idei évad főszereplője tekintetben Mátyás király lesz, ugye a legendákból jól ismert Mátyásunk, és Mátyás a hős címmel mutatjuk be ezt az előadást, amit szintén tantermekbe és a stúdióban is láthat majd a közönség. És természetesen interaktív részről az óvodásokat sem hagyjuk ki, nekik is kedvezünk egy kis boldogság keretéssel, a boldogság árussal, ugyanis elhozzuk nekik a boldogságárus meséjét, ami a Kecskeméti Ciróka Bábszínházzal volt együttműködés még 2 évvel ezelőtt, és állatmeséket hozunk a gyerekeknek. Inspirációként Samuel Allo munkásságát vettük, aki arról híres, hogy egy nap felhagyta civil munkáját, és útnak indult egy hátisággal így a világban. Nagyon izgalmas karakter, és az volt a célja, hogy megismerjen embereket, és beszélgessen, hogy beszélgetés kezdeményezem, bekopogott kapunkba, ajtókon, és aki beinvitálta, annak mesélt egy mesét, és cserébe ő is kért egy történetet. Mi a különlegessége a vándorunknak, hogy nem nagyon zavarta a nyelvi
2: nehézség.
1: Igen, nem nagyon, tehát hogy ő mindenen át akar ívelni, és hát ő inspirálta a mi boldogságárusunkat is. 2 szereposztásban fog majd történni, egy lesz egy női, Nánási Ágnes Felícia, és egy férfi Zádori Szilárd személyével, aki Felícián fog alakítani, de amúgy ez egy monojáték. Ezek után pedig a karácsonyi időszakra is fogunk készülni, ott már egy kicsit elcsendesedünk, lélekmelengetőbb irányba vonulunk, és egy nagyon népszerű mesét veszünk elő, ami úgy gondolom, hogy sokak számára ismert és kedvelt, nem más, mint a Holle anyó Varga Péter rendezésében. Hát ez egy örök klasszikus, amiről szerintem mai napig érdemes is beszélnünk, tehát, hogy fontos erkölcsi kérdéseket vet fel, mit jelent a szorgalom, a becsület, a kitartás és a felelősség. A jól ismert mese a színház előadásában humorral és zenével lesz majd még dúsítva. Lesz még a csecsemő színházi korosztályt is fogjuk majd még megcélozni, ugyanis nagyon fontos a színházunk részéről, hogy differenciáljunk és minden korosztályt érintsünk, így a Folt hátán folt csecsemő színházi előadás is fog majd debütálni, melyet színházunk színésznője és asszisztense fog rendezni, Só Gyöngyvér, és ő is fog benne játszani, illetve a zeneszerzője Mészáros Pancsa lesz, aki szintén játszik a darabban, tehát ez egy ilyen műhely munka lesz, és hát a gyerekek kedvence egy hatalmas matatolkönyv fog majd életre kelni. Szerintem nagyon izgalmas az anyag, már nagyon várjuk. Az évadot pedig egy szintén közönség kedvenc Kis Pipi és Kis Récel kalandjaival fogjuk zárni Kuti Ágnes rendezésében, melyet Szutyejev meséje alapján írt. És a történetben a híres Kispipi kisrécen Nyuszi Brekus, Hangyácska és a többiek mókás kalandokon és félreértéseken egy kisebb-nagyobb vitákon keresztül tanulják meg, hogy milyen fontos a barátság és az odafigyelés. És hát az sem baj, ha különbözünk, sőt, így még érdekesebb a világ. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon kedves, ez egy paravános előadás, tehát egy klasszikusabb jellegű, kesztyűs és mapett bábok. Már ezt is nagyon várjuk, és nagy szeretetet tudjuk ajánlani, mert csoda jó zenékkel lesz. Ezt az előadást már a Ciroka Bábszínház játsza.
0: Melyek lesznek azok az előadások, amelyeket repertoáron tartotok?
1: 13 előadást fogunk repertoáron tartani, tehát tovább visszük a musicaleinket, a Padlást, Bambit, de újra elő fogjuk venni a Marék Veronika népszerű szuperhősét, a Kockás fülű nyulat, az Ágas Bogas családi koncertszínházat, Három fenyőfa adaptációját, a Téli mesét, de természetesen a Best of előadások is jelen lesznek, mint a Mazsola és Tádé, a Boribon.
2: Ezek a Best of előadások?
1: Igen. Igen,
2: ezek mindig teltházasak?
1: Igen.
2: Nagyon nagy az
1: és nagyon gyorsan. Nagyon gyorsan teltházasak lesznek ezek az előadások, hála az égnek, tehát őket, amiket most itt említettem, ezeket le se szoktuk venni, mert ez egyszerűen annyira nagy az érdeklődés. Hát így folyamatosan keresik is ezen előadásokat, de természetesen csecsemőszínházi előadásainkat is meghagyjuk, a Cirókát, a Körös Körült, tanterműből az Antigónét visszük tovább, tehát nagyon színes évaddal készülünk idén is, és hát az előadások mellett még programokkal is, ugyanis lesz egy családi évadnyitónk és egy csecsemőszínházi évadnyitónk is, amiről érdemes majd a Facebook oldalunkon és a honlapon is érdeklődni, mert szeptember végétől már várhatóak. És ezek most azért lesznek különlegesek, mert minden évben tartunk ilyen évadnyitókat, de idén először a nagy érdeklődésre való tekintettel kétnaposak lesznek, ami azt jelenti, hogy több előadás is fel fog lépni, és lesznek vendégelőadások, sőt, még szakmai beszélgetések is. Tehát a Csecsemőszínházról is fogunk beszélgetni, így egy kicsit a nézőkkel, valamint a TIS előadásokról is egy picit mélyebben fogunk társalogni.
0: Akkor 13 régi előadás, lesz 6 új bemutatótok. Egy pár éve már kialakítottátok azt, hogy ugye vannak a hétközbeni előadások, és szombatra fókuszáltok napi 2 előadással, a vasárnap megint pihenőnap lesz idén is?
1: Igen, ebben a rendszerben, ami már jól bevált, nem fogunk változtatni. Anno ugye a nézők megszavazták a kérdőíveken keresztül, hogy szombaton jobban örülnének az előadásoknak. Mi azt tapasztaljuk, hogy ez tényleg nagyobb érdeklődésnek örvend, így ezen nem is változtatnánk, hétfőtől szombatig vagyunk láthatóak, és a vasárnapok nálunk a pihenő napok, igen.
0: És akkor gyakorlatilag mikor lesz az első előadás, tehát már most akkor a hallgatók, nagymamák, anyukák, pedagógusok mikortól böngészték a Harlekin honlapját, hogy az első előadást beszerezzék a jegyeket?
1: Az első előadás egy zárt körül lesz, mert ugye a tantermi a szeptember 30-án, de a családi nyitónapon, október 3-án az első bemutatónk, amit már a nézőink is láthatnak, az a Mátyás a hős lesz. Október 2-án az Odüsszeiát is meg fogjuk amúgy mutatni itt a stúdión belül, tehát aki esetleg érdeklődik a TIA iránt, azt szeretném mondani ezzel kapcsolatban, hogy hiába felnőttettől nem kell visszajogni, hogy akkor nem nézi meg. Nagyon izgalmas forma, szerintem, ha ilyet még valaki nem látott életében, egyszer legalább ki kell próbálnia. Nekünk vannak visszatérő felnőtt nézőink, akik kifejezetten kérik és keresik ezeket a TIA-s előadásokat. Nem attól ifjúsági, mert a témája nem érintené, hanem a formája véget, de szerintem nagyon izgalmas, tehát akit esetleg ez érdekel, nagy szeretettel várjuk október 2-án az Odüsszeiára, és október 3-án pedig a Mátyás a hősre. A Boldogságáros meséje október 10-én és 17-én lesz majd bemutatva.
0: És utána sorban jönnek az előadások egészen ugye jövő nyári bezárólag.
1: Nyári bezárólag, igen.
0: Kívánok nektek akkor sikeres évadot, sok munkát, meg hát tulajdonképpen most ebben a csodálatos, megújult, új nézőteres színházban nagyon-nagyon sok teltházas előadásokat, úgyhogy szükség, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm szépen.
3: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra! most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba egriesek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az Egri Főegyházmegye fenntartásában oktatási nevelési intézmény működik. A találkozó célja a személyes kapcsolatok ápolása és az együttműködés erősítése a közösségek szolgálatának érdekében. A Főegyházmegye minden évben igyekszik valamilyen fejlesztést megvalósítani az intézményekben. A polgármesterek találkozója kötetlen beszélgetéssel és szeretett vendégséggel zárult. Szent Mónika ünnepéhez kapcsolódóan tartották meg a keresztény édesanyák Szent Mónika közösségeinek országos találkozóját Pakson, a Jézus Szíve templomban. Idén lelkem Istenben lel nyugalmat, segítség csak tőle jön mottóval. Az eseményen az ország 75 plébániájáról több mint 900 fő vett részt, édesanyák, nagymamák és néhány édesapa is. A Szent Mónika közösség paksi találkozójára a Felvidékről és a Vajdaságból is érkeztek résztvevők, illetve a Teréz misszió tagjai is meghívást kaptak. Az egybegyülteket a házigazda Kürtösi Krisztián paksi plébános köszöntötte, aki 2016 óta a Szent Mónika közösség lelki vezetője. Ezt követően gazdag Fejes Margit művészettörténész a Jézus Szíve templom történetét és értékeit ismertette. A lelkinap csúcspontja a hálaadó szentmise volt, melynek főcelebránsa Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspök, a központi papnevelő intézet rektora volt. A szentmisén 13 papkon celebrált. A püspök homíliájában úgy fogalmazott, milyen nagy szükségünk van arra, hogy Isten a szívünk mélyéről feltartóztathatatlanul szabadítsa fel a szeretet energiáit, és azt a teremtő erőt, amely egyedül Istené, és amit mégis néha mi is megtapasztalhatunk. A püspök ezután arra biztatta az édesanyákat, hogy forduljanak mindannyian a mennyei atyához és Krisztushoz. Ha a mennyei atya iránti tiszteletünk a helyére kerül, akkor a legjobb úton vagyunk ahhoz, hogy Isten legkisebb gyermekeit is szeressük. Ha az édesanyák a helyükön vannak, akkor az édesapák is a helyükre kerülnek. Csak egymás különbségeit elismerve és elfogadva tartozhatunk igazán össze. Martos Levente Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy mennyire fontos, hogy az édesanyák láthatóak legyenek az egyházi közösségekben, hiszen nagyon fájdalmas az, ha áldozataik, vállalt feladataik, szükséges és nagyon komoly szolgálataik észrevétlenül maradnak. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon, tájékoztatott az oktatási hivatal. Azt írták, augusztus 7-ig a határidő lejártáig 18.278-an jelentkeztek a felsőoktatásba. Közülük 10.712-en jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen közülük 2.557-en folytathatják felsőfokú tanulmányaikat, fűzték hozzá. Új egységekkel és bővített szolgáltatásokkal erősíti Miskolci jelenlétét a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezete. Elsőként a Szívesen névre keresztelt kézművesboltjukat és alkotóműhelyüket mutatták be. Tóth Kinga Dóra, szociális család és idősügyi államtitkár az Avatón úgy fogalmazott, hogy a Vöröskereszt munkájára mindig hihetetlen nagy értékként tekintett. Hozzátette, hogy a szervezet mindig mentes volt a politikai ideológiáktól, és erre szerint a 150 éves fennállása mellett a nemzetköziség is egyfajta garanciát nyújt. Gruber Roland, a szervezet vármegyei főigazgatója ismertette, az üzletben kizárólag olyan termékeket lehet majd megvásárolni, amelyeket a Vöröskereszt kötelékében dolgozó, megváltozott munkaképességű ember.

osztottak az 5. és 12. évfolyam között. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható, csapadék nem lesz. A keleti észak-keleti szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.

Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. A keleti egyházban, a nyugati egyháztól eltérően nem az adventtel, hanem szeptember 1-ével kezdődik az új egyházi év. Az egyházi év évről évre ismétlődik, de nem felfelé ívelő görbe, hanem önmagába zárt kör. Vallási értelemben a kör az örökké valóság, az isteni, a tökéletes szimbóluma. Ebben a gondolatkörben töltjük mai félóránkat, melyhez tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.

0: Az egyházi év nem csupán Jézus életének és üdvösségtörténetünk nagy eseményeinek évenkénti ismétlése, ünneplése, hanem az élet, az isteni élet körforgása. Ez a mindig változatlan ciklus a változás világában élő embereknek egy picit az otthon nyújtja, annak megsejtését, hogy már itt a Földön részesedhetünk valami változhatatlanban, az isteni életben. A témáról dr. Soltész János görögkatolikus áldozópapot, teológiai tanárt hallgatjuk.
1: Kedves testvérek, szeptember 1-e a keleti egyházban az egyházi év kezdete. Ennek az elnevezése görögösen indiktion, ami bejelentést, elrendelést jelent. Eredetileg a birodalomban egy nagyobb kincstári időszak megkezdését jelentette. De lényege volt a bejelentésnek a számadás is. Ez a nap az izraelita szokások szerint egybeesett az aratás ünnep első napjával. A hagyomány szerint pedig az Úr Jézus Krisztus Názáretben ekkor lépett föl a zsinagógában, jelentkezett felolvasásra, és olvasta az izaiási szavakat. Az Úr kent föl engem, ő küldött, hogy örömhírt vigyek, hogy szabadulást és megvilágosodást hirdessek, és hirdessem az Úr kedves esztendejét, és egy régi fordítás szerint a fizetés napját. A kezdet. Mit mondhatunk a kezdetről? A kezdet nehéz, a kezdet öröm, a kezdet felelősségteljes. A kezdet nehéz. Ismerjük a mondást, amely erről szól. Ezt a nehézséget talán különösen érezzük, amikor a polgári naptár szerint a tanévkezdéssel esik egybe ez a mostani szeptemberi kezdet. A kezdet miért nehéz? Mert mint egy pályázathoz pontosan be kell szerezni az anyagi dolgokat. Gondoskodni kell a fedezetről. És ugyanakkor ott vannak a lelki problémák is, talán a szorongás. Mit hoz ez az új év? Én azt hiszem, ez a szorongás is megérinti a tanulók mellett szülőket, nagyszülőket, de benne van a tanárokban is. Ugyanakkor a kezdet nehéz, mert mindig egy kicsit vissza kell gondolni az előző időszakra, éppen most a nyárra. Vajon miket cselekedtünk, mit tettünk, mit mulasztottunk, mi hiányzik, mi hiányzott? Ugyanakkor rágondolunk azokra az élményekre is, amelyekből táplálkozhatunk. Mert bár nehéz a kezdet, de rá kell hangolódni az újra. A ráhangolódásunkat pedig segíti az, hogy a kezdet nem csak nehéz, hanem öröm és felelősségérzet is kell, hogy járuljon hozzá. A kezdet öröm. Az Istentől időt kapunk, hogy cselekedhessünk. A kezdet öröme pedig leginkább abban ragadható meg,

hogyha a cselekvésünk jó, Isten is, amikor a teremtést elkezdte megvalósítani, akkor látta, hogy amit tett, amit létrehozott, az jó. Ezt a jót várja tőlünk. Szent Pál is erre buzdít bennünket. Most van a kellő idő, most van az üdvösség napja. És lenyűgöző, ahogy folytatja. Hát nem okozunk botrányt. Úgy fogunk viselkedni, mint Isten szolgái. Kell-e más buzdítás az embernek? Úgy viselkedni, mint Isten szolgái. Talentumokat kaptunk az Istentől, ezeket a talentumokat pedig most kamatoztathatjuk. És nagyon megnyugtató, hogy mindenki eleget kapott. Mindenkinek ezzel kell dolgozni. Csak a lustaság, az kerüljön távol tőlünk. Ezért a kezdet kapcsán a felelősségérzetről is valóban beszélni kell. Nagyon sokszor említik szertartási énekeink a sínai szövetség tábláit. Krisztust, mint a törvényhozónak a valódi, igazi, élő szóval történő megjelenését közöttünk. És ezért a törvény is előttünk áll a kezdet kapcsán. Krisztusra figyelünk, az igazi törvényre, az ő tanítását lessük, az evangéliumból ezt olvassuk, és igyekszünk azt megvalósítani. Mindenért, minden szóért, tettért felelősséggel fogunk tartozni. Természetesen ne rettentsen meg bennünket ez a felelősség, hanem sarkaljon arra, hogy valóban a kegyelem ideje van, a kegyelmet fel kell használni, hogy újra csak Szent Pál figyelmeztet, nem szabad haszontalanul hagyni, hogy el tudjunk majd számolni az év végén, vagy éppen az ítélet napján. Hát, kezdjük így mi is az új évet, bár a kezdet nehéz, de mégis leginkább öröm, és felelősség teljes cselekvéssel áldás lesz az eredménye. Ezért imádkozunk Krisztushoz, áld meg az esztendő koszorúját, őrizd meg híveid sokaságát, adj termést, légy velünk harcoló, adj nekünk győzelmi koronát.

0: Mindannyiunknak kellett a nyár, hogy el ne kopjunk az örökös tevékenységben, hogy a vigyázállást pihenyre váltsuk. Kikapcsolódjunk, lazítsunk, játszunk. De most újra kell a nehéz iskolatáska, mert többek szeretnénk lenni, mint azelőtt. Több tudásra, több ismeretre, s végtelenül több szeretetre van szükségünk. Szülők, pedagógusok örök kérdése ez. Mivé, kivé szeretnénk nevelni gyermekeinket? Erről a közös felelősségünkről szól és együtt gondolkodásra hív dr. Pap Miklós, görögkatolikus áldozópap, egyetemi tanár, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezetője.
1: Ahogy haladunk a történelemben, egy kicsit mindig másképp látjuk a világot, és másképp látjuk benne az embert. Ennek megfelelően mindig változik az iskola, az oktatás és a nevelés alapvető célja. A felvilágosodástól szinte napjainkig tartó modern pedagógia meghozta a maga áldásos és keserű gyümölcseit is. Ma kétségtelen, hogy váltani kell. A modern pedagógia célja az, hogy a gyermekben rejlő képességeket egyéniségének megfelelő módon bontakoztassuk ki. A felvilágosodás felfedezte az egyedit, és a középkor sablonembereivel szemben egyéniséget akart nevelni. Mivel a pedagógia célja már nem is a társadalomba való beillesztés volt, hanem az egyediség kibontakoztatása, ezért már nem is a gyerek alkalmazkodott az iskolához és majd a társadalomhoz, hanem az iskola és a pedagógus a gyerekhez és a benne rejlő képességekhez. Így lett a gyerekből zsarnok, akihez mindenki alkalmazkodik, s akin semmiféle kényszert nem szabad alkalmazni. Az így felnövekvő gyermekben alakul ki az a hamis illúzió, hogy az egyén a világ közepe, hogy a világnak ki kell szolgálnia engem, hogy az a fontos, hogy nekem jó legyen, és ne kelljen alkalmazkodnom, mert az rossz, az nem természetes. Képzeljük el az ilyen alkalmazkodásra képtelen, a saját önmegvalósítását szeme előtt tartó ember házasságát, kapcsolatait embertársaival, vagy akár az Istennel. A másik napjainkra beérő keserű gyümölcs az a túlzott individualizmus. Mivel az egyéniség kibontakoztatása a cél, az egyéni teljesítményeket osztályozzuk. Az egyének kapnak egyéni munkájukért egyest vagy ötöst. Sok egyéni versenyt rendezünk a természetes versenyszellem nevében, ahol ugye az agresszió természetes kiélése a cél. Így alakult ki, ha egy osztályban valaki egyes, akkor az tehet róla, mert mindenki azt kapja, ami jár neki. Így lehet az, hogy olykor az egy padban ülő gyerekek sem ügyelnek egymásra, hanem csak a saját jegyeikre. Az így felnövekvő gyermek, ha koldust lát, ha műveletlenebb vagy bármilyen szinten elmaradottabb emberrel találkozik, azonnal arra gondol, megérdemli, biztosan tehet róla. Az egyéni boldogulásra képzett ember felnőttként is az egyéni boldogulását keresi. Így alakul ki egy tömeges érzéketlenség mások nyomora iránt, hiszen gyermekkoruktól így szokták meg. Ehhez mi keresztények is hozzájárultunk, hiszen gyakran egyoldalúan hangoztattuk az egyéni talentumok kibontakoztatásának felelősségét. Mára az egyéniség kibontakoztatása csak az egyik cél, de ha a kicsiszolt egyéniségek lelketlenül élnek egymás mellett, akkor az csőd mindenki számára. Mára a másik fontos cél az, hogy együtt működni, együtt élni tanítsuk meg gyermekeinket. Ezt kiküszöbölendő, sokkal több csoportos feladatot kellene adni, és csoportosan is osztályozni. Ekkor különböző képességű gyerekeknek kell együttműködni, és lehet, hogy én matekból segítek neked, de te majd technika vagy testnevelés órán nekem. Mára arra kellene nevelni ötös tanulóinkat, hogy addig nem örülhetnek felhőtlenül ötösüknek, amíg bárki is bukásra áll társaik közül. Az így felnövekvő gyerekek olyan működő társadalmat hozhatnak létre, ahol az orvos nem nézi le az autószerelőt, ahol a szellemiekben vagy anyagiakban gazdag nem élvezi felhőtlenül kincseit, hanem társainak tekinti a többi embert. Mára az egyéni versenyek helyett inkább csoportos versenyeket kellene rendezni, amiben nem csak az egészséges agressziót, hanem a szociális ösztönt és a kooperációs készséget is erősítenünk kell. Végül az oktatás. Régen a családok neveltek, az iskola csak műveltséget adott. Mára sokszor az iskolában egészségesebb légkör van, mint egy-egy családban. Mára az iskola nem utasíthatja vissza egyértelműen a nevelést a szülőknek. Ugyanakkor mégiscsak oktatóintézmény. Hogy mit oktasson? Régen az egyházi iskolák klasszikus, átfogó műveltséget, látásmódot, világnézetet adtak. A modern iskola világnézetileg semleges, információkat átadó intézmény akart lenni. Az átfogó műveltséget polgári filozófiákkal akarták helyettesíteni, de a vallás megalapozott értékrendszerét, átfogó látását semmi sem tudta pótolni. Így alakult ki a nagy kérdések végig nem gondolásának kényelme. Így alakult ki a klasszikus műveltség informális műveltségé degradálása. Mit oktassunk abban a korban, ahol az információk végeláthatatlanul felduzzadtak, ugyanakkor egy gombnyomással el lehet érni őket? Én úgy gondolom, mára inkább bölcs embereket kellene nevelnünk. Az a bölcs, akinek van egy átfogó világnézete, egy átlagos műveltsége, némi információval, egy szakterületen nagyon profi, ahol napi szinten otthon van, és arról is van alázatos sejtelme, hogy mi mindent nem tud még. Azt hiszem, ilyen a bölcs ember. Hát kezdjük ezt az új tanévet ilyen szellemben. Az idők jeleit felismerve, legyen az új tanévnek új célja. Legyen cél az alkalmazkodás megtanítása. Legyen cél a lelketlen egyénieskedéssel szemben az együttműködés, együttélés megtanítása. Legyen cél a sok-sok információval szemben az átfogó, bölcs világnézet átadása. Az így felnövekvő nemzedék talán testvériesebb lesz.

0: Szeptember 1-e a Teremtésvédelem imanapja 2015 óta Ferenc pápa kezdeményezésére. Készülve az imanapra, Enzsőlellák írását ajánljuk hallgatóink figyelmébe. Ulbrich András olvassa. Nekik már megadatott Isten színről színre látása, nekünk pedig az a lehetőség, hogy a hit fényénél fürkészük a valóságot.
1: Valahányszor a teremtőre gondolok, a világ ősbemutatóját látja képzeletem. Azt a kivételes pillanatot próbálom átgondolni, amikor a nem lét létre váltott, és a semmiből valami lett. Kicsi vagyok ehhez a gondolathoz. Próbálkozásom szárnyaszeget madár, ezért alázatom növekedik, és ez nem baj. A legfontosabb pillanatban nem volt még videó, nincs ősfelvételünk a világ mindenség keletkezéséről, nincs képünk arról az egyedülálló percről, amikor Isten akaratából megszületett a mindenség, amikor Isten legyenjére magához tért az anyag. Bármit látok a világban, első kérdésem mindig az, vajon hogyan került ide, honnan van, ki csinálta, miért és hogyan lett ilyen? Engem megállásra késztet egy zúzmara díszítésű kökénybokor, csodálkozó szemmel lesem a melegedő földből ágaskodó tulipán bimbót, simogatom a nyár aranykalászait, és megigéz az őszi gesztenyék szemegombja. Valaki itt jár körülöttem, miközben valamit nézek. Valaki itt hagyta ebben a világban a kezenyomát. Valaki járt már arra felé, ahol én most lépkedek először. Engem nap mint nap szíven üt a létezés. A létezők markában vagyok. Nem hagynak nyugton a körtefák hajtásai, és zorbásszal együtt kérem a mandulafát, hogy beszéljen nekem Istenről. És a mandulafa beszélni kezd. Kivirágzik. Keresem a szépség szerzőjét. Kutatom az értelmes világ végső okát. És a miért ilyen kérdésekre képtelen vagyok a balga, véletlen szóval válaszolni. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. A teremtő arca néz rám minden bokorból, a lepkeszárnyak őt suttogják, a szilvakék ég Isten nevét dicséri, akár csak a napsugár aranya, amikor megcsókolja a mezőt. Nem hiszek egy gazdátlan világban. Számomra az ég nem felhőfoszlányok gyűjteménye, s a föld nem ócska alom, ahol nagy nehezen eltölthetem életemet ostoba halálomig. Ahol van valami, ott valakinek is lennie kell. Nekem talált tárgy a világ, és nem szűnök meg kérdezősködni, hogy ki felejtette itt. Minél inkább földhöz szelidülök, annál inkább istenes ember leszek. Egy Robinson lakik bennem, aki a hét mindennapján kutat az ismeretlen után, akinek nyomát meglelte azon a parányi bolygón, amelynek föld a neve. Ismerem a természettudomány összes ötletét a világ keletkezésével kapcsolatban, mégis Adi imádsága, Adi köszönömje él ajkamon, mert a napsugarak zúgása azt a jóízű szót juttatja eszembe, aki az Isten. A születésemtől fogva a szívemben élő szerelmet csak valakinek adhatom oda. A valami megbukik előttem. Nem tudok materialista lenni, mert minden anyag szellem idéző számomra. Nekem a mindenség arra való, hogy átsüssön rajta a mindenség urának fényessége. Ezt a ragyogást Berzsenyi bölcsének lángesze sem értheti, csak titkon érző lelke sejti, óhajtja a személyes szeretetet, a foghatatlan jóság létezését, mert elképzelni sem képes, hogy olyan óhajtás szülessék szívében, amely gazdátlan. Vágyat az fakaszt, ami van, írja Claudel, és bennem benned, ő benne, mi bennünk, tagadhatatlan és tiszta vágyakozás van Isten után. Hogyan lehetne szerelmes az emberiség egy nem létezőbe? Talán álmaink fogjai lennénk, képzelődéseink áldozata, amikor Isten után sóhajtozunk. Láthatnék-e fényt, fényforrás nélkül? Élvezhetném-e a szépet képek nélkül? Kutathatnám-e a természet törvényeit törvényhozó nélkül? És ahol a szabadság a rend, ott József Attilával együtt ne érezném a végtelent. A világ művészi élmény, és minden kiránduláson egy kiállítás képeit nézem, és a művészre gondolok, aki megalkotta azt a csodát, amelyben gyönyörködöm. A teremtő keze látszik a szépségek kertjében, ahol naponta járok. Isten önzetlen szerző, aki nem meggazdagodni akar művéből, hanem másokat akar gazdagítani. Aki alkot, az szeret. A világ nem Isten erejének, hanem Isten jóságának a bizonyítéka. Melyikünk mondaná, hogy egy szobor, egy festmény, egy vers vagy regény, a művész, a költő, az író hatalmát tárja elénk. A művészi nagyság nem hatalmi erőfitoktatás, hanem szívbéli ajándék. A művész önmagát szolgáltatja ki mindazoknak, akik képesek ráhangolódni arra a titokra, amit vászonra festett, szoborba öntött, vagy papírra írt. A hithez ketten kellenek. Isten a kezdeményező, és az ő szólítására felelhet az ember. Akik hisznek, azok megérzik Isten művészetét. Egy buddhista közmondás szerint, amikor az új a holdra mutat, az ostoba az újat nézi. Sokan képtelenek arra, hogy túllássanak az újon. Számukra az lenne Isten bizonyíték, ha kezet foghatnának Istennel, mintha csak Leonardóval akarnának kezet fogni, amikor nézik az utolsó vacsorát. S ahogy Leonardo elérhető, ha nem fizikailag keresem a képen, ugyanúgy Istennel is találkozhatok, ha nem ülök csökönyösen egy biológiai kispadon. A bölcsember Aquinói Tamással együtt vallja, hogy ami az Istenből látható, elég nekem ahhoz, hogy higgyem azt is, ami benne láthatatlan. A hit első lépcsője megszabadulni a látás bűvöletétől. Érezni, hogy a látható világ nem más, mint a láthatatlan világ nagykövete. A teremtés nem Isten hatalmának, hanem az isteni szeretet lemondásának műve. Mivel pedig a világ a lemondás műve, erre az isteni szeretetre mi is csak lemondással felelhetünk. Pilinszky János. A teremtő szíve akkor mutatja magát legfényesebben, amikor nem alattvalóként kezel bennünket, nem uralkodni akar, hanem a szabadság kockázatát vállalva teremt világot és teremt embert. Valahányszor azt kérdezik tőlem, miért engedte meg ezt a jó Isten? Az jut eszembe, mit érne az általunk tett jó, ha képtelenek lennénk mást csinálni? Isten önálló világot és szabad embert álmodott. Nagykorú létezést akart. A nagykorúság feltétele pedig az, hogy cselekedeteink ne parancsra, s ne előírások börtönében szülessenek, hanem a magunk akaratából. A teremtő szív leggyönyörűbb kalandja a mi szabadságunk. Az ember nem legójáték, akit az Isten összerak, s attól kezdve változatlanul olyan, amilyen. Isten partnert teremtett az emberben, aki az ő szeretlekére válaszolhat.

0: Műsorunk végén dr. Janka Ferenc, görögkatolikus áldozópap, teológiai tanár szól az új iskolai és liturgikus évet kezdő fiatalokhoz, nevelőkhöz, egyháztagokhoz.
1: Szeptember 1-én, a naptári ősz kezdetén, sok helyen a tanév kezdetén, és görögkatolikus egyházunkban az egyházi új év kezdetén talán nem elhanyagolható, hogyha a Jóisten nevét hívjuk segítségül. Hiszen az ősznek a hangulata az nem könnyű. Két versnek a részletét szeretném kiindulásul bemutatni, hogy hogyan viszonyulhatunk az őszhöz és a kezdethez. Az egyik, a negatívabb, József Attilának az ősz című verse. Tar ágak, bogak, rácsai között kaparásznak az őszi ködök, s a vaskorláton hunyorog a dér. Mert kifigyelte meg, hogy míg dolgozik a gyár körül, az ősz ólálkodik, hogy nyála már a téglákra csorog. Tudtam, hogy ősz lesz majd, és fűteni kell, de nem hittem, hogy itt van így közel, hogy szemembe néz, és fülembe morog. Magyarázni sem kell ennek a versnek a szomorúságát, a drámaiságát, az emberi tudást és mégis fölkészületlenséget hangsúlyozó témáját. Teljesen más Petőfi Sándornak az Itt van az ősz, itt van újra című verse. Figyeljük csak! Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. És valóban ősszel a föld csak elalszik, nem hal meg, szeméből is látszik, hogy csak álmos ő, de nem beteg. Levetette szép ruháját, csendesen levetkezett, majd felöltözik, ha virrad, reggel a kikelet. Kedves diákok, kedves tanárok, kedves keresztény testvéreim, nem mindegy, hogy hogy állunk hozzá az őszhöz, a tanévhez és az egyházi évünkhöz. Meg lehet a jus murmurandi, a morgás joga, hogy már megint itt van az ősz, megint esni fog az eső, lehullanak a falevelek, aztán jön a tél, megint tanulni kell, újra kezdődik egy év a maga nehézségeivel. De hogyha a búzaszemnek a logikáját figyeljük a természetben, ha megcsodáljuk a bátorságát, a földbe hullásnak a törvényszerűségét, ami az előfeltétele annak, hogy bő termés legyen majd a következő esztendőre, akkor tanulhatunk valamit. Adjon az Isten nekünk szép őszt, szeretnivaló őszt, adjon az Isten nekünk egy jó tanévet, egy tartalmas tanévet, és adjon az Isten nekünk, keresztény embereknek, az Isten titkába belemerülő, abból táplálkozó, új erőt, új bölcsességet, új vigasztalást merítő új esztendőt.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk a Székelyföldi Tusványon megtartott Bálványosi Nyári Szabad Egyetemről készített összeállításunkat, amelyben Európa átalakulása és a kisebbségi jogok elnevezésű pódiumbeszélgetést mutattuk be. A beszélgetésen Szili Katalin, a Magyarország Gyűlés volt elnöke, Bak Miklós, politológus, egyetemi docens, és Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédság politikájának fejlesztéséért felelős volt miniszteri különmegbízott mondták el véleményüket a témában. A moderátor Pataki István, a maszol.ro főszerkesztő helyettese volt. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
2: Én beszédeimben sokszor előhoztam, hogy ugye 90 után felbomlott a Szovjetunió, felbomlott Csehszlovákia, felbomlott Jugoszlávia, Egyesült Németország, de a magyar kérdést senki nem tette fel, hiszen van egy magyar kérdés Európában. Ezt nem szabad elfelejteni, és ezt asztalon kell tartani. Igen, van egy magyar kérdés.
3: Megengeditek, kiegészíteném egy-két dologgal a Feri által mondottakat. Az egyik, hogy van egy olyan európai szervezet, amelyik civil szervezet, ez a FUEN, az európai kisebbségeknek egy civil szervezete. Eddig Vince Lóránt képviselő úr volt innen Erdélyből az elnöke, most magyarországi németek, németségnek az alelnöke lett az elnöke. Én nagy reményeket fűzök ahhoz, hogy mondanám azt, hogy ez a szervezet lehet, és adhat keretet annak a párbeszédnek, ahol ez a kiállás egymásért megtörténhet. Úgyhogy én bízom benne, azt szokták mondani, hogyha a politikában azt akarod valamit megmondjanak, bízd egy férfire, de azt akarod meg is csinálják, bízd egy nőre. Ez egy hölgy egyébként, aki most a FUEN-t vezeti, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ő sokkal erőteljesebben fogja tudni magyarországi németként ezt a kérdést képviselni. A másik, amit szeretnék hozzátenni, hogy nagyon jellemző egyébként a hozzáállás a polgári kezdeményezések kapcsán is, hiszen voltak és vannak is most is perek még a nemzeti régiók ügyébe, de a minority safepack ügyébe is voltak, amibe láthatóan ugye éppen Románia szállt be a kezdeményezés ellen, vagy föltakart Szlovákia is, úgyhogy ebből nagyon jól lemérhető az, ahogy ők ehhez hozzáállnak. És egy dolgot szeretnék még elmondani, hogy kellene azért az európai politikusok részéről egyfajta belátás. Méghozzá annak a belátása, hogy mindazok a kihívások, amelyek most így összecsúsznak, hogy úgy mondjam, beleértve a migrációt, az egyes országoknak a hozzáállását a kisebbségi kérdésekhez, az európai szabályozási hiányokat, vagy jogosítvány hiányokat, be kellene látniuk, hogy ez hosszú távú stabilitási kérdése Európának, ezeknek a kérdéseknek a rendezése. És akkor én felvetnék egy dolgot, hiszen Magyarország volt 3 évvel ezelőtt az Európa Tanács elnöke, így egy fél évig az elnökként sor került 4 olyan konferenciára, amely konferenciáknak végül sikerült, és most itt bocsássák meg nekem, hogy minden szentnek maga fele hajlik a keze, de Kalmár Ferenccel és Andrássy professzorral kidolgoztunk 5 olyan pontot, ami véleményünk szerint a kisebbségvédelmi keretegyezménynek a finom hangolásával, vagy esetlegesen egy új szabályozással lehetővé tenni azt, hogy Európa egy új minőségben tekintsen erre a kérdésre, és ez az 5 pontunk felöleli, én gyorsan elsorolom, aztán ha Feri akar, akkor részleteiben majd beszél róla. Egyrészt annak elismerése, hogy a nemzeti kisebbségek ügye nem belügy, hanem európai ügy. A kollektív jogok biztosítása az egyéni jogok mellett, és ez a 3. szabályunk, lehet, hogy én nem abban a sorrendben mondom, ahogy a Feri szokta, ő mérnök, én jogász vagyok, én sokkal nagyobb ecsetvonásokkal dolgozom ez ügyben, de nyilvánvaló, hogy egy fontos kérdés lenne, hogy valamennyi ország legyen köteles az alkotmányában a nemzeti kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerésére. Negyedikként, hogy ismerjék el azt, hogy a nemzethez tartozás nem szükségszerűen azonos az állampolgársággal. Ez például Franciaországban nagyon érdekes lehet. Illetőleg végül és nem utolsó sorban, hogy az identitás védelmének alapja mindenképpen a kisebbségvédelem kell, hogy legyen. Úgyhogy javaslatunk nekünk van. Nem úgy állunk az európai szintéren, hogy azt mondjuk csak a kritikával élünk, megvan a javaslatunk is arra, hogy ezeknek a szabályoknak a módosításával egyfajta standardot tudjunk adni.
4: Sokat ehhez nem tudok hozzátenni. Egyet értek azzal, hogy nemzetközi szintéren a mindenféleképpen rosszul definiálódó perspektíva ellenére folytatni kell a politikai jogi harcot. Csupán konstatálom azt, hogy ami történt, az végül is igazolja azt a diagnózist, amit felvezetésképpen elmondtam. Itt Kalmár Ferenc említette, hogy az által előterjesztett jelentést, amelyet én az utolsó nagyon jelentős jelentésnek gondolok az Európai Tanács hasonló előterjesztései közül, milyen könnyedén elfogadták. Nos, ebbe a könnyedségbe benne van az a szemlélet is, hogy innentől kezdve ezt már nem is kell tulajdonképpen komolyan venni. Tehát ez tulajdonképpen igazolja azt is, hogy úgy mondjam, rímel azzal a kísérlettel, hogy az egész kérdést megpróbálták a jogi szakbizottságból áttenni az esélyegyenlőségi szakbizottságba. Tehát itt mindenképpen látszik az, hogy tulajdonképpen egy birodalomépítő perspektívából kezdik tekinteni Európában ezt a kérdést, és ezt az alapvető folyamatot tulajdonképpen nagyon nehéz megváltoztatni. Igazából áttörés, én úgy gondolom, hogy amikor a geopolitikai helyzet megváltozik, akkora várható ez az áttörés. Amit egyébként szó is volt itt erről, hogyha az orosz-ukrán háborút lezáró béke napirendre tűzi ezt a kérdést, akkor keletkezik egy olyan áttörési pont, amikor talán jelentős mértékben előre lehet lépni.
5: Igen, Kalmár Ferenc.
2: Köszönöm. Ez, amit mondasz, hogy áttörési pont keletkezik, innen folytatnám egy kicsit, ugyanis valóban, de jó, áttörési pont keletkezik, és nem vagy ott kész anyaggal, akkor kész, akkor elszáll az ember. Igen, úgyhogy mi ezért dolgoztunk, és még el kell mondjam, hogy miután megcsináltam ezt az úgynevezett Kalmár jelentést Strasbourgba, akkor Szájer Józseffel, ő akkor az Európai Parlamentbe a magyar delegáció vezetője volt, és ő mondta nekem, hogy még ha nem érünk el ezzel kézzelfogható eredményt, akkor is meg kell csinálni, és folytatni kell. Ha kirúgnak az ajtón, be kell menni az ablakon, de ott kell, mert egyszer, kötelezően egyszer, elkerülhetetlen, hogy asztalra fog kerülni Európába ez a kérdés, és akkor ott kell legyen az anyagunk, hogy mi ezt így gondoljuk, hogy legyen mint tárgyalni. A másik, hogy fogadta el, azt mondtad, hogy könnyen fogadták el, nem volt könnyű. Nem volt könnyű, mert azt hiszem 40 módosító indítvány volt, ebből több mint fele Románia adta be, a másikat pedig a finnek. És ezen töprengtem, meg nagy meglepetés volt számomra. A finnek azt kifogásolták, hogy miért nem nevesítettem és nem foglalkoztam a cigány kisebbséggel Európába. És akkor én mondtam nekik, hogy hát ugye egy ilyen jelentésnek van egy memorandum része, van egy határozat része. Na most, ha csak a határozatot olvasod el, az nem ad válasz sok dologra. De ha elolvassák a memorandum részt, oda beírtuk, hogy Európában a cigány kérdéssel és zsidó kérdéssel külön jelentést kell készíteni. Az nem olyan egyszerű, hogy két sorba vagy akár egy fél oldalba el lehetne intézni. Hát a román módosítók azok pedig itt gyakorlatilag mindegyik arról szólt, hogy a kollektív jogokat ne fogadják el, az kiszedni belőle a kollektív jogokat. Én attól tartottam, hogyha, mert kezdjük azzal, a finn javaslatokat a románok is elfogadták, és úgy gondoltam, hogyha a finnek el fogják fogadni a román javaslatokat, akkor tényleg kihlik az egész jelentést. De a finnek nem fogadták el a román javaslatokat. Úgyhogy így marad benne az, ami kellett, és ami minket érdekelt.

0: Na most még visszatérek itt az itteni témákra. Elnök asszony, mondtál olyat, hogy a politika, hogy belátással legyen. Na most a politika az erő és érdek alapján működik. A történelem során az, hogy valaki belátásból csinált volna valamit, ez rettentő ritka. Nem mondom, hogy nem létezett, de rettentő ritka. Erő és érdek, ez mozgatja a politikát. Tovább a másik, amit akartam mondani, hogy Európa egyáltalán egyszerűen megmosolyogja az ember, mikor mondják az európaiak, hogy ők is ott üljenek a béket tárgyalások asztalánál. Hát tiszta röhely, Európa annyira megy lefele, hogy Trump nem is akart tárgyalni Európával. A másik, hogy Ukrajna azt mondja, hogy Ukrajna nélkül Ukrajnáról ne beszéljenek. Hát tessék már mondani, általában ki a fene kérdezett meg minket, hogy akarunk-e Szovjetunióhoz tartozni, vagy a lengyeleket, vagy a románokat. Egyszerűen ránk sózták, aztán kész. Szóval ezek olyan dolgok, amelyek nagy kérdőjeleket támasztanak fel. A másik, igen, ez a könyvünk. Mi írtunk ez a két tanulmány, amiről elnök asszony beszélt. Igen, ez egy könyvben meg is jelent, a könyv már nincs, viszont elektronikus formában megtalálható. Bárki, ha beírja a Google-be, hogy nemzeti kisebbségvédelem az Európai Unióba, akkor kidobja Andrássy György professzor, Szili Katalin, Kalmár Ferenc, mint szerzők, és négy nyelven van, magyar, angol, francia és német. Úgyhogy, hogy erről szóljak egy pár szót, valójában az első tételünk az, hogy a nemzeti kisebbségek kérdésköre nem belügy, hanem európai ügy. A másik tétel az, hogy mikor a kisebbségvédelemről beszélünk, akkor valójában és az alapja a kisebbségvédelemnek az identitásvédelem. Ezt azért hoztuk ide, és jelentettük így ki, mert nagyon sokszor arról beszélnek, így darabokba beszélnek az emberek, hogy oktatást kell védeni, anyelvet kell védeni, a kultúrát kell védeni. Rendben van, de ez mind azt kell célozza, hogy az identitását a közösségnek védjük meg. Akkor a következő, hogy identitásvédelemhez kellenek az egyéni jogok és a kollektív jogok. És itt jönnek a problémák a kollektív jogokkal. Mert a kollektív jogok azért már politikai jogokat is, meg politikai diskurzust is jelentenek. Ezt nagyon nehéz beindítani, ezt látjuk Romániában végképp. A másik, hogy a nemzeti identitás nem kell kövesse az állampolgárságot. Feltétlenül nem kövesse. Na most itt az ukránokkal volt egy nagy vita, de amit nagyon gyorsan le lehetett zárni, hiszen egy emberöltő alatt Kárpátalján, ha egy ukrán megszületett mondjuk 1919-ben, élt 90 évet, akkor legalább 5 vagy 6 országnak volt állampolgára. Ugye osztrák, magyar, csehszlovák, utána szovjet, utána ukrán, meg megint magyar közben. Szóval ez, ha egy ember identitásilag ezt tudja követni, akkor a végén skizofrén. Mert egyszerűen nem lehet, ennyiszer nem lehet követni egy életen át ezeket a dolgokat. A másik pedig valójában, hogy egy nemzeti közösség, amely egy ország területén él, az legyen államalkotó tényezőnek tekintve abba az országba. Ezt azért is, mert tessék megnézni Erdélyt. Sok régióba, Szászföld, Erdély, Székelyföld, Párcium, a nemzeti kisebbség sokkal több értéket teremtett a történelem során, mint a jelenlegi többségi nemzet. Ezért úgy gondoljuk, és ez volna a normális, hiszen például Szerbiában a szerb alkotmány ezt így taglalja, hogy legyen államalkotó tényező.
1: Kérdéseket várunk a közönségtől.
2: Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt elnökség, mivel meglettem említve, a nevem Móricz László, a skandináviai magyarok kulturális és tudományos társaságának vagyok az alelnöke, újságíró, stb. Nagyszerű előadások voltak, a Kálmán Ferenc előadását szeretném 2 percbe alátámasztani, ami a multikulturalitást jelenti. Ezzel a jelszóval árasszák el az európai, de ezt ismerjük. Én megmondom, mi a gyakorlati jelentősége a multikulturalitásnak. 32 évi svédországi tartózkodásom alatt, ez 2024-25-be, tehát a tavaly, a Stockholm megyei óvónők, akik óvoda főnökök vagy felelősek voltak, tartottak egy fejtágító konferenciát Stockholmba. Elmondtak mindent, és azt is, hogy hát kicsi probléma van, hogy az óvónők 42%-a nem tud svédül. De kicsit még rosszabb, hogy a gyerekek 64%-a nem tud svédül. Itt mindent értünk akkor a multikulturalitásba. Ez egy megfordíthatatlan tényező, és úgy, ahogy Kalmár Ferenc úr mondta, majd ők veszik át az irányítást és az országot is. Úgyhogy köszönöm a szót.
3: Még mielőtt valaki esetleg kérdezni szeretne, én 2 gondolatot szeretnék még azért ahhoz hozzátenni, ami a kezdeményezést és az 5 pontunkat jelenti, arról nem beszélt a Feri, hogy az alatt, az idő alatt, és én sem fejeztem be azt a gondolatmenetet, amíg az Európa Tanács elnökségi posztját betöltöttük. Ezt az 5 pontot egyébként akkor egy strasbourgi jelentéssel a záró konferencián elfogadták. Tehát tulajdonképpen van annak alapja, hogy ezzel a kérdéskörrel tovább foglalkozunk. Miklós azt mondta, mielőtt följöttünk ide a színpadra, hogyha lehet azért ne nagyon pesszimistán távozzunk. Tehát én azért azt gondolom, hogy nekünk szükséges küzdenünk. És ezt kell azért is tennünk, mert Európa igazán nem is nagyon érti, és a történelem oktatás azért, ahogy látjuk, nem éppen kielégítő, főleg ha például a történelem oktatás van olyan országból alternatívaként jelenik meg az ének és a sport mellett. És ezt azért is említem, mert találkoztam én a politikai pályafutásom alatt olyan volt német képviselővel, aki azt kérdezte tőlem, hogy hogy kerültek a Erdélybe a magyarok. De ugyanígy, igen, sajnos ez a valóság, tehát nem is értik. És ugyanígy, amit említettem, ez az Európa Tanácsi konferencia sorozatot, amit a külügyből a Feriék szerveztek, volt a vezetővel egy találkozásunk. És amikor beszélgettünk ezekről a pontokról, akkor igazából nem is értette, hogy miért fontos nekünk ez az egész, hogy az állampolgárság nem szükségszerűen azonos a nemzethez tartozással. És akkor elmeséltem neki is azt az ominózus, ami kicsit ilyen sírva nevetős történet, amikor II. Világháború után Józsi bácsit Szelmencen megkérdezték, hogy hova akar tartozni, a Szovjetunióba vagy Csehszlovákiába, akkor úgy válaszolt, hogy inkább Csehszlovákiában, mert Szovjetunióban hideg van. Tehát azért ez a magyar valóság, ahova a magyar közösségeinket bekényszerítették, amiről fogalmuk nincs. Tehát nekünk mindig egy edukációt is végre kell hajtanunk, és ha már ugye szóba került az, hogy vannak-e partnereink, tehát azért őket föl kell világosítani arról, ami a mi 20. századi történelmünket jelenti, és ettől a magyar kérdéstől nem félni kell, hanem megoldani, és ezért fontos akkor is, amikor például autonómiáról beszélünk, tömbben élő székelységről beszélünk, tudósítani azt, hogy ilyenkor mi pontosan azt akarjuk, hogy ugyanazok a jogok illessék meg a közösségeinket, ami bárkit bárhol Európában megillet, lett lévén szó Tirolról, bárhonnan. És egy példát még hadd említsek, ha már Miklós itt említette a nemzetállamokat, illetőleg a birodalmi gondolkodást, hogy ott vannak például a franciák. Találkoztunk olyan elzászi politikussal, aki elmesélt, hogy nekik például nincs anyanyelvi oktatásuk. 1 millió elzászi él Franciaországban. De hát említhetnénk például a korzikai autonómia kérdés törekvéseket is, amit időnként Macron elnök úr támogat, időnként az Alkotmánybíróságot engeszti ellene. De szóval ezek a játékok, ezek érzékelhetők, viszont hangsúlyozom még egyszer, mivel egymásra csúsznak ezek a kérdések, előbb-utóbb Európában stabilitási problémát fognak jelenteni. Köszönöm.
1: Ha nincs, akkor nekem lenne még egy. Ugye a magyar-ukrán vonatkozásban történt most egy megállapodás, és ez az ukrán-EU-s csatlakozás része is lehet. Hogyan látják, hogy egyrészt ez megvalósul-e, amit vállaltak az ukránok, a másik, hogy a magyar kormány, a jelenlegi magyar kormány az valóban adott esetben leállíthatja-e a csatlakozást, élhet-e a vétójogában, amennyiben nem működik ez a történet?
0: Hát gondolom, hogy elsősorban nekem szegezted a kérdést, mert én voltam a külügyben 11 évig a Magyar-Ukrán Kisebbségi Vegyes Bizottságnak is elnöke voltam. Háromszor jártam Kijevbe, még a háború előtt, és nagyon sokszor Kárpátalján. Hát a helyzet az, hogy kollégáim tárgyaltak Ungváron, meg online, sokszor online Budapestről. Most úgy néz ki, hogy az ukránok sok mindenbe belementek, de ami viszont tényleg azt kell mondjam, hogy siker, hogy a csatlakozási anyagba belekerültek a magyar kérések. És ez azt jelenti, hogy már nem két oldalú a kérdéskör, hanem három oldalú, mert az Európai Unió, Brüsszel is beszállt ebbe. Brüsszel maga fogja ellenőrizni, és nyilván mi mondhatunk ott valamit. Vagy kifogást emelhetünk, ha gondoljuk. Na most mennyire emelünk kifogást, azt nem tudom, mert egyelőre egy olyan nyilatkozatát hallottam az új miniszterasszonynak, ami megdöbbentett, mégpedig a nagyváradi premontrei üggyel kapcsolatosan, amire azt mondta, hogy ez Románia belügye, ezért mi nem kívánunk más ország belügyeibe beavatkozni. Ez nagyon, nagyon rossz fele viszi a narratívát. Gyakorlatilag, és ezt meg is írtam a kollégáknak, bár már én kint voltam a külügyből, hogy ez a román hatóságok szempontjából azt jelenti az olvasatukban, hogy szabad kezet kaptak, a másik pedig, hogy a nagyváradi magyarok pedig, hogy már megint magunkra maradtunk.
3: Ehhez kiegészítésként csak annyit szeretnék elmondani, hogy ugyanarról a 11 pontról van szó, amit még az Orbán kormány külügyminisztériuma nyújtott be, tehát akkor, amikor erről triumfálva beszél a mostani kormányzat, akkor azért ezt tessék jól érteni, hogy ezt még Orbán Viktor kormánya kezdte el ezeket a tárgyalásokat. A másik megjegyzésem pedig az, hogy Ukrajna részéről már az elmúlt esztendőkben számos ígéret született a különböző kötelezettségek végrehajtására. Hát például az Európai Unió azt is előírta nekik, hogy tartsanak népszámlálást, amit 2001 óta nem tartottak, de hát ez körülbelül ugyanolyan és félő, hogy ígérni bármit ígérhetnek, de végre nem fogják hajtani. Szerintem a helyes magatartása akkor van a magyar kormánynak, hogyha csak és kizárólag akkor támogatja az Európai Uniós csatlakozást. Ezeknek a végrehajtása meg is történt. Köszönöm szépen.
4: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban folytattuk a székelyföldi Tusványon megtartott Bálványosi Nyári Szabad Egyetemről készített összeállításunkat, amelyben Európa átalakulása és a kisebbségi jogok elnevezésű pódiumbeszélgetést mutattuk be. A beszélgetésen Szili Katalin, a Magyarország Gyűlés volt elnöke, és Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédság politikájának fejlesztéséért felelős, volt miniszteri külön megbízott mondták el véleményüket a témában. A moderátor Pataki István, a maszol.ro főszerkesztő helyettese volt. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berec Renáta és a műsorszerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
5: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
6: 22 óra.
5: Hírek a Szent István Rádióban.
7: A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba egriesek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az Egri Főegyház megye fenntartásában oktatási-nevelési intézmény működik. A találkozó célja a személyes kapcsolatok ápolása és az együttműködés erősítése a közösségek szolgálatának érdekében. A főegyházmegye minden évben igyekszik valamilyen fejlesztést megvalósítani az intézményekben. A polgármesterek találkozója kötetlen beszélgetéssel és szeretett vendégséggel zárult. Szent Mónika ünnepéhez kapcsolódóan tartották meg a keresztény édesanyák Szent Mónika közösségeinek országos találkozóját Pakson, a Jézus Szíve templomban. Idén lelkem Istenben lel nyugalmat, segítség csak tőle jön mottóval. Az eseményen az ország 75 plébániájáról több mint 900 fő vett részt, édesanyák, nagymamák és néhány édesapa is. A Szent Mónika közösség paksi találkozójára a Felvidékről és a Vajdaságból is érkeztek résztvevők, illetve a Teréz misszió tagjai is meghívást kaptak. Az egybegyülteket a házigazda Kürtösi Krisztián paksi plébános köszöntötte, aki 2016 óta a Szent Mónika közösség lelki vezetője. Ezt követően gazdag Fejes Margit művészettörténész a Jézus Szíve templom történetét és értékeit ismertette. A lelki nap csúcspontja a hálaadó Szent Mise volt, melynek főcelebránsa Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspök, a központi papnevelő intézet rektora volt. A Szent Misén 13 pap koncelebrált. A püspök homíliájában úgy fogalmazott, milyen nagy szükségünk van arra, hogy Isten a szívünk mélyéről feltartóztathatatlanul szabadítsa fel a szeretet energiáit, és azt a teremtő erőt, amely egyedül Istené, és amit mégis néha mi is megtapasztalhatunk. A püspök ezután arra biztatta az édesanyákat, hogy forduljanak mindannyian a mennyei atyához és Krisztushoz. Ha a mennyei atya iránti tiszteletünk a helyére kerül, akkor a legjobb úton vagyunk ahhoz, hogy Isten legkisebb gyermekeit is szeressük. Ha az édesanyák a helyükön vannak, akkor az édesapák is a helyükre kerülnek. Csak egymás különbségeit elismerve és elfogadva tartozhatunk igazán össze. Martos Levente Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy mennyire fontos, hogy az édesanyák láthatóak legyenek az egyházi közösségekben, hiszen nagyon fájdalmas az, ha áldozataik, vállalt feladataik, szükséges és nagyon komoly szolgálataik észrevétlenül maradnak. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon, tájékoztatott az oktatási hivatal. Azt írták, augusztus 7-ig a határidő lejártáig 18.278-an jelentkeztek a felsőoktatásba. Közülük 10.712-en jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen közülük 2.557-en folytathatják felsőfokú tanulmányaikat, fűzték hozzá. Új egységekkel és bővített szolgáltatásokkal erősíti Miskolci jelenlétét a Magyar Vöröskereszt Borsodabaúj-Zemplén megyei szervezete. Elsőként a Szívesen névre keresztelt kézművesboltjukat és alkotóműhelyüket mutatták be. Tóth Kinga Dóra, szociális család és idősügyi államtitkár az Avatón úgy fogalmazott, hogy a Vöröskereszt munkájára mindig hihetetlen nagy értékként tekintett. Hozzátette, hogy a szervezet mindig mentes volt a politikai ideológiáktól, és erre szerint a 150 éves fennállása mellett a nemzetköziség is egyfajta garanciát nyújt. Gruber Roland, a szervezet vármegyei főigazgatója ismertette, az üzletben kizárólag olyan termékeket lehet majd megvásárolni, amelyeket a Vöröskereszt kötelékében dolgozó, megváltozott munkaképességű emberek készítettek. Kaphatóak lesznek majd sajtok, lekvárok, kerámia termékek és varrott áruk is. Elindult a jelölési időszak a Rácz tanár úr életmű díjra, amelyre október 9-ig lehet felterjeszteni a matematika, fizika, kémia és biológia szakos pedagógusokat. Tájékoztatta a díjat odaítélő Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért a Magyar Távirati Irodát. A közleményben kiemelték, az idei díjazottakkal együtt már 200 kiemelkedő reál pedagógus munkáját ismerik el. Hozzáfűzték, a 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó díjra olyan, legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelölhetők, akik matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanítanak vagy tanítottak az 5. és 12. évfolyam között. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható, csapadék nem lesz. A keleti észak-keleti szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul. Híreinket

0: katolikusoknak.
1: keresztényélet.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Reklámot hallottak.

0: Sík Sándor, nyárvégi reggel. Aranyporos nyárvégi reggel, gyomlálsz a kertben szorgalmas kezekkel. Pedig a nyár lassan lejár, a kardlilium kardja hegye sárgul. Hull a szirom az öntözött virágról, lassan elkezdi csomagolni már zöld podgyászát a fák alatt a nyár. Nyár, szép arany nyár, jó meleg. Engedd, hogy szépen kérjelek, csak egy nagyon-nagyon picit lassítsd lehellett lépteid. Hadd hallgassuk még egy picinkét a vadgalambot, meg a cinkét. Hadd ültetünk még egy nehány margarétát, meg tulipánt. Hadd legyen még egy csepp nyarunk, gyomlálni kócos udvarunk, fáradt szívünkbe gyűjteni, ami a nyárban isteni, hogy ködöt, esőt megelőzve suhannánk át a sárga őszbe. A sárga csendbe, magunk körül, piros tavaszt teremtve.
1: Sík Sándor nyárvégi reggel című költeményét Jakó Beáta mondta el. Sík Sándor piarista egyetemi tanár, Kossuth Díjas író, költő, műfordító, irodalomtörténész 1889. január 20-án született Budapesten. Fiatalkorától fogva foglalkozott az irodalom szinte minden ágával, már a gimnáziumban feltűnt költői tehetségével később írt irodalomtörténeti és esztétikai értekezéseket, kritikákat és színműveket. Szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat, működött, mint lelki gyakorlatvezető és előadó. A cserkészet mellett számos más közéleti és irodalmi társaság életében és irányításában is részt vett. 1903-ban lépett be a piarista rendben, egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán magyar-latin szakon végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevelén kívül doktori diplomát is szerzett. Vácot kezdett tanítani, majd a következő évtől rendje budapesti gimnáziumába kapott beosztást. Tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkész mozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkész csapatának. 1915-ben két hónapig tábori lelkészként szolgált Péterváradon. 45-ben az Országos Köznevelési Tanács ügyvezető alelnöke, a következő évben rendjének tartományfőnöki tanácsosa, majd 47-től magyarországi tartományfőnöke lett. Sík Sándor 1963. szeptember 28-án halt meg Budapesten a Mixárd-Kálmán téri piarista rendházban.

0: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Mai műsorunkban Mendelssohn pályáját mutatjuk be, akit Schumann a 19. század Mozartjának nevezett, Angliában második Handelként ünnepelték, és ő fedezte fel újra Bach zenéjét. Felix Mendelssohn 1809. február 3-án született Hamburgban, jómódú nagypolgári családban, négy gyermek közül a másodikként. 2 éves volt, mikor szüleivel Napóleon seregei elől menekülve elhagyták a várost, és Berlinben telepedtek le. Apja 1812-ben, amikor a család a zsidóvallásról áttért az evangélikusra, nevüket Mendelssohn Bartholdyra változtatta. A családi szalon gyakori vendége volt Hegel és Heine, a kis Félix és 4 évvel idősebb nővére Fanny a házi muzsikálások során szerette meg a zenét. Mendelssohn a legmagasabb színvonalú nevelést kapta, nyelveket tanult, lovagolt, vívott, úszott, festőnek sem volt tehetségtelen, és jártas volt a klasszika filológiában is. Még 20 évesen volt, amikor kiadta dalait, ezek közül többet nővére írt, de a korban elképzelhetetlen volt, hogy ezeket egy nő saját neve alatt jelentesse meg. Fannyt, akit apjuk is tiltott a komponálástól, ma már jelentős zeneszerzőként tartják számon. Életének 41 éve alatt mintegy 500 művet írt, saját esküvőjére is ő szerezte a zenét. Hallgassuk most meg Fanny Mendelssohn D-moll triójának 2. tételét, Perényi Eszter és Varga Csilla előadásában.

Elhangzott Fanny Mendelssohn D-moll triójának második tétele. Akárcsak Mozartot, Mendelssohnt is csodagyerekként tartották számon. 6 éves korában kezdett zongorázni, első hivatalos koncertjét 9 évesen adta, 10 évesen már zeneszerzést tanult. 12 és 14 éves kora között tucatnyi szimfóniát írt vonósokra, első publikált zongorakvartettje 13 évesen jelent meg. 1824-re, mire 15 éves lett, megírta első szimfonikus zenekarra komponált hangversenyét is. Mire a Szent Ivánéi járom nyitányát komponálta, már rutinos zeneszerzőnek számított, és még mindig csak 17 éves volt. Az ember azt hiheti, hogy Mendelssohn más sem csinált egész nap, mint zenélt. Igazi polihisztor volt, művészetet, idegen nyelveket és filozófiát is tanult, a klasszikus irodalom pedig kifejezetten érdekelte. Rendszeresen vívott, lovagolt és úszott. Imádott festeni. Terjedelmes levelezéseit is szívesen illusztrálta egy-egy rajzocskával vagy karikatúrával. Bár a külvilág kiegyensúlyozott, boldog és béketűrő emberként ismerte, unokaöccse Sebastian Hensel emlékirataiból kiderül, hogy sokszor elvesztette a türelmét. Gyakori dűrohamai miatt sokszor kimerülten esett össze. 1837-ben vette feleségül Cecil Charlotte Sophie Jarrénót, egy francia református lelkész lányát. A Frigyből később 5 gyermek született, akik közül Karl fia híres történész, a Heidelbergi és Freiburgi Egyetem híres professzora, még Paul elismert vegyész, az anilin festék gyártásának egyik úttörője lett. Kortársaihoz képest Mendelssohn igencsak konzervatív életet élt, bár vannak rá utalások, hogy gyengéd érzelmek fűzték a svéd opera énekesnő Jenny Lindhez. Akárcsak Schumann, Mendelssohn is csodálta a múltat. Elévülhetetlen érdemei vannak benne, hogy Bach méltatlanul elfeledett Máté passiója, a mai régi zene mozgalom egyik előfutáraként él a köztudatban. Tudniillik 1829-ben többek közt az ő közbenjárására szervezték meg Berlinben azt a koncertet, ahol a világ újra felfedezte magának Bachot. Mendelssohn népszerűsége töretlenül nőtt, karrierje egyenesen ívelt felfelé. Munkásságát nem csak elismerték, de meg is fizették. Európa több országába is eljutott. A brit szigetek és kiváltképp Skócia különösen közel álltak a szívéhez. A skót felföldek zabollátlan szépségéből merített ihletet két talán legismertebb művéhez, a skót szimfóniához és a Hebridák nyitányhoz. Utóbbit egy skót szigeten lévő barlangban tett kirándulás után írta. A hely annyira nagy hatással volt Mendelssohnra, hogy a kezdőhangokat egy a nővérének címzett képes lapra skiccelte fel septiben. Most hallgassuk meg Félix Mendelssohn Hebridák nyitány című művét a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara előadásában.

Elhangzott Mendelssohn Hebridák nyitány című műve a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának előadásában. Mendelssohn Angliában amúgy is nagy népszerűségnek örvendett, munkássága nagy hatással bírt a brit zenei életre, még Viktória királynőt és Albert herceget is rajongói közt tudhatta. Utolsó angliai útja nagyon kimerítette az amúgy is betegeskedő zenészt. A túlhajszolt Mendelssohnt még jobban megviselte imádott nővére elvesztése. Alig fél évvel Fanny halála után többszörös agyvérzést kapott, amiből már nem tudott felépülni. 38 évesen halt meg Lipcsében. Egyik levelében így írt a halálról. Remélem olyan hely, ahol van zene, de nincs több bánat és elválás. Befejezésül Balázs János zongorázik. Előadásában Mendelssohn Andante és Rondo Capriccio című művét hallgathatják meg.

0: Elhangzott Félix Mendelssohn Andante és Rondó Capriccio című műve ifjabb Balázs János előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk!
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba egriesek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az Egri Főegyház megye fenntartásában oktatási-nevelési intézmény működik. A találkozó célja a személyes kapcsolatok ápolása és az együttműködés erősítése a közösségek szolgálatának érdekében. A Főegyház megye minden évben igyekszik valamilyen fejlesztést megvalósítani az intézményekben. A polgármesterek találkozója kötetlen beszélgetéssel és szeretett vendégséggel zárult. Szent Mónika ünnepéhez kapcsolódóan tartották meg a keresztény édesanyák Szent Mónika közösségeinek országos találkozóját Pakson, a Jézus Szíve templomban. Idén lelkem Istenben lel nyugalmat, segítség csak tőle jön mottóval. Az eseményen az ország 75 plébániájáról több mint 900 fő vett részt, édesanyák, nagymamák és néhány édesapa is. A Szent Mónika közösség paksi találkozójára a Felvidékről és a Vajdaságból is érkeztek résztvevők, illetve a Teréz misszió tagjai is meghívást kaptak. Az egybegyülteket a házigazda Kürtösi Krisztián paksi plébános köszöntötte, aki 2016 óta a Szent Mónika közösség lelki vezetője. Ezt követően gazdag Fejes Margit művészettörténész a Jézus Szíve templom történetét és értékeit ismertette. A lelki nap csúcspontja a hálaadó Szent Mise volt, melynek főcelebránsa Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspök, a központi papnevelő intézet rektora volt. A Szent Misén 13 papkon celebrált. A püspök homíliájában úgy fogalmazott, milyen nagy szükségünk van arra, hogy Isten a szívünk mélyéről feltartóztathatatlanul szabadítsa fel a szeretet energiáit, és azt a teremtő erőt, amely egyedül Istené, és amit mégis néha mi is megtapasztalhatunk. A püspök ezután arra biztatta az édesanyákat, hogy forduljanak mindannyian a mennyei atyához és Krisztushoz. Ha a mennyei atya iránti tiszteletünk a helyére kerül, akkor a legjobb úton vagyunk ahhoz, hogy Isten legkisebb gyermekeit is szeressük. Ha az édesanyák a helyükön vannak, akkor az édesapák is a helyükre kerülnek. Csak egymás különbségeit elismerve és elfogadva tartozhatunk igazán össze. Martos Levente Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy mennyire fontos, hogy az édesanyák láthatóak legyenek az egyházi közösségekben, hiszen nagyon fájdalmas az, ha áldozataik, vállalt feladataik, szükséges és nagyon komoly szolgálataik észrevétlenül maradnak. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon, tájékoztatott az oktatási hivatal. Azt írták, augusztus 7-ig a határidő lejártáig 18.278-an jelentkeztek a felsőoktatásba. Közülük 10.712-en jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen közülük 2.557-en folytathatják felsőfokú tanulmányaikat, fűzték hozzá. Új egységekkel és bővített szolgáltatásokkal erősíti Miskolci jelenlétét a Magyar Vöröskereszt Borsodabaúj-Zemplén megyei szervezete. Elsőként a Szívesen névre keresztelt kézművesboltjukat és alkotóműhelyüket mutatták be. Tóth Kinga Dóra, szociális család és idősügyi államtitkár az Avatón úgy fogalmazott, hogy a Vöröskereszt munkájára mindig hihetetlen nagy értékként tekintett. Hozzátette, hogy a szervezet mindig mentes volt a politikai ideológiáktól, és erre szerint a 150 éves fennállása mellett a nemzetköziség is egyfajta garanciát nyújt. Gruber Roland, a szervezet vármegyei főigazgatója ismertette, az üzletben kizárólag olyan termékeket lehet majd megvásárolni, amelyeket a Vöröskereszt kötelékében dolgozó, megváltozott munkaképességű emberek készítettek. Kaphatóak lesznek majd sajtok, lekvárok, kerámia termékek és varrott áruk is. Elindult a jelölési időszak a Rácz tanár úr életmű díjra, amelyre október 9-ig lehet felterjeszteni a matematika, fizika, kémia és biológia szakos pedagógusokat. Tájékoztatta a díjat odaítélő Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért a Magyar Távirati Irodát. A közleményben kiemelték, az idei díjazottakkal együtt már 200 kiemelkedő reálpedagógus munkáját ismerik el. Hozzáfűzték, a 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó díjra olyan, legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelölhetők, akik matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanítanak vagy tanítottak az 5. és 12. évfolyam között. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható, csapadék nem lesz. A keleti északkeleti szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
2: Együtt éjfélig.

0: a szeretet közösségre és a béke előmozdítására. Leó pápa táviratban köszöntötte az Amiata hegy 80 éve restaurált keresztjét. Tekintsünk föl! Leó pápa felidézte Lengyelországnak a kommunizmus idején Máriának tett fogadalmát. Különös utak, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 22. vasárnapra. Leó pápa a luteránus püspökökhöz. A keresztények együtt törekedjenek a szeretet közösségre és a béke előmozdítására. 14. Leó szerdán több norvég evangélikus püspökkel találkozott, akik Rómába zarándokoltak. Beszédében a pápa arra hívta a püspököket, hogy látogassák meg a korai keresztényekhez és mártírokhoz kapcsolódó különböző szent helyeket, akiknek élete továbbra is inspirációt jelent a modern keresztények számára.
1: Encouraging us likewise to give our lives for the glory of God and for the good of our brothers and sisters.
0: Példájuk arra is ösztönöz minket, hogy életünket Isten dicsőségére és testvéreink javára adjuk. Leó pápa rámutatott a világunk különösen viharos időszakának nehéz kihívásaira. Úgy tűnik, egyre növekszik az ellenségeskedés a népek között, ami nem csak a nemzetközi konfliktusokban és vitákban nyilvánul meg, hanem az egyes országokon belül is, amint azt a politikai és társadalmi közbeszédet gyakran jellemző keserűség is mutatja, állapította meg Leó pápa. A keresztények is szembesülnek azzal a kísértéssel, hogy ellenségeskedjenek azokkal szemben, akikkel nem értenek egyet, jegyezte meg a Szent Atya. Majd rávilágított, hogy ehelyett a megbékélés és a testvériség útjait kell keresnünk. Jézus egy másik utat mutat nekünk, feltárva, hogy a jóságnak és a szeretetnek van hatalma a lefegyverezésre, mondta a pápa. Rómába látogatva a luteránus püspökök kifejezik vágyukat a szeretet közösség építésére. 14. Leó megjegyezte, hogy még a kis gesztusok is ösztönözhetnek és elvezethetnek minket a megbékélés útján. Ezután felidézte Jézus imáját, hogy tanítványai mind egyek legyenek, hogy a világ higgyen. Közös keresztségünkre és a világban betöltött közös küldetésünkre alapozva imádkozom, hogy mindig együtt növekedjünk a béke és az igazságosság előmozdítására irányuló szolgálatunkban, hangsúlyozta Leó pápa. Végezetül arra kérte Norvégia luteránus püspökeit, hogy a korai vértanúk és szentek példájára úgy tekintsenek, mint tanúságtevőkre a szeretet átalakító erejéről. Kérjük Isten áldását, hogy végtelen jóságában és bölcsességében segítsen nekünk egyre inkább igazán testvérként élni, és így közös tanúságot tenni megváltónkról, a mi Urunkról, Jézus Krisztusról.
2: Leó pápa táviratban köszöntötte az Amiata hegy 80 éve restaurált keresztjét. Tekintsünk föl! A Szent Atya Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával táviratot küldött hétfőn Montepulciano Chiusi Pienza egyházmegye püspökének abból az alkalomból, hogy a II. Világháború végén megrongált nagy vaskeresztet éppen 80 éve restaurálták, és 1946. augusztus 24-én éjjel 12. Pius pápa rádiós összeköttetés révén távirányítással Rómából bekapcsolta a 22 méter magas kovácsolt vaskereszt elektromos virágítását. 14. Leó pápa lelkileg csatlakozik a Montepulciano Chiusi Pienza egyházmegye közösségéhez, az Amiata hegyen található, helyreállított monumentális kereszt felavatásának 80. évfordulója alkalmából, amely a II. Világháború sebei után újból visszanyerte eredeti szépségét. A Szent Atya reméli, hogy ez a jelentős évforduló megújult tudatosságot ébreszt a megváltás szimbóluma iránt, hogy annak meghívása jegyében felfelé tekintsünk, és együtt járjunk a jóság, a szolidaritás és a béke ösvényein. Leó pápa imádságában megemlékezik az eseményről, és kéri, hogy a hegycsúcson ragyogó keresztfénye ragyogjon fel a rácsodálkozók szívében is. végül pedig készségesen küldi az ünnepélyes szertartáson jelenlévőknek apostoli áldását.

0: Leó pápa a táviratát Augusto Paolo Loiulice bíboros püspöknek, a Montepulciano Chiusi Pienza térség összevont egyházmegyéje főpasztorának küldte, aki az augusztus 26-i jubileumi ünnepi eseményeket vezette. A szerint gesztenyével teleültetett, és éppen emiatt is nagyon népszerű Amiata-hegy 22 méter magas monumentális keresztét a 20. század elején építették fel 13. Leó pápa felhívására, aki 1899. május 11-én a Properante ad exitum seculo, vagyis a század végéhez közeledve kezdeti pápai bullájával meghirdette a szent évet. A katolikus egyház nagy és erős várakozással tekintett a századfordulós jubileumra, hiszen a 19. század viszontagságai közepete 1825 óta nem tartottak Rómában ünnepélyes szentévet. A pápaság még mindig vatikáni fogságában szenvedett, ezért is gondolt 13. Leó pápa arra, hogy átlépe minden fizikai határt, a messziről látható hegycsúcsokon emelje magasra a megváltás keresztjét. A Krisztus születése óta eltelt 19 évszázadnak megfelelően Olaszország 19 magas hegycsúcsát szemelték ki, az Alpok magaslataitól kezdve egészen Szicília magas bérceiig. Ezen hegycsúcsok egyike lett a Toszkán föld szívében fekvő Amiata hegy 1738 méteres magaslata, ahol megkésve ugyan a munkálatokkal a kész vasszerkezetet 1910. szeptember 18-án avatták fel. Az építéséhez szükséges elemeket a szénai Luciano Calaffi kovácsmester műhelyében készítették, majd a kiszemelt hegycsúcshoz közeli San Salvatore, Szent Üdvözítő bentés apátságba szállították. A századforduló világa az építőművészetben a modern vaskorszak, egyrészt csak a párizsi Eiffel-toronyra és a pesti nyugati pályaudvarra gondolni. A 830 méter magasságban fekvő és a még a Nagy Károly császár idejében alapított ősi apátság területén állították össze a monumentális keresztdarabjait, amelyet onnét még közel 1000 méterre magasabbra kellett felvinni. Mint hogy a hegycsúcsra rendes út nem vezetett, így szűk ösvényeken kellett a vaskereszt elemeit felszállítani. Igavonó állatok mellett nagyon sokan, gazdagok és szegények egyaránt, saját kezükben gyalog vitték fel az ő amiatai golgotájukra a kereszt egy-egy darabját. Tették ezt úgy, mint az új 20. évszázad toszkán cirenei simonjai. Miután a kereszt végigélte, de inkább végig szenvedte a nagy háborút, ahogy Itáliában máig így hívják az első világháborút, a második világháború végén, 1944. június 17-én a visszavonuló német hadsereg lebombázta a keresztet. A környék lakosainak azonban ez olyan nagy lelki veszteség volt, hogy a helyi püspök és a San Salvatore település akkori polgármestere Libero Tondi vezetésével megkezdték annak az újjáépítését. Valójában darabjaira kellett szedni a maradék vaskeresztet, közel 4 tonnányi elemet pótolni kellett hozzá, és a háború utáni mélységes szegénység ellenére, másfelől pedig az épp olyan mélységes hit lelkesedésével 3 hónap alatt befejezték a munkát. Annak híre a Vatikánig is eljutott, és már 12. Pius pápa példát látott benne, 1946. augusztus 24-én a Vatikáni Rádió mikrofonjánál állva a Szent Atya rádió szózatot intézett nem is csak az Amiata hegy népéhez, hanem egész Itáliához, hogy a háború okozta károk eltakarítása és az ország újjáépítése mellett meg ne feledkezzenek továbbra is kérni a megváltás kegyelmét. Ennek látható jeleként kapcsolta be a nagy kovácsoltvas kereszt éjszakai kivilágítását, hogy a megváltás fénye, ahogy azt a húsvéti öröménekben imádkozza az Anyaszentegyház, mindmáig továbbra is szeriden áradjon a teremtett világra és annak minden lakójára.
1: Leó pápa felidézte Lengyelország fogadalmát, amelyet a kommunizmus idején Máriának tett. Szeretettel köszöntöm a lengyeleket, lélekben csatlakozom a Częstochovában összegyűltekhez, mondta a Szent Atya a szerdai általános audiencián. A pápa felidézte a lengyel nemzet jasztagurai fogadalmát, az egyház történetének egyik legjelentősebb eseményét a háború utáni Lengyelországban, amikor a kommunista uralom idején az egyház a vallásszabadság és a lengyel nép lelki identitásának egyik legfőbb védelmezőjévé vált. A fogadalom szövegét Stefan Wyszyński bíboros írta, miközben a lengyel kommunista hatóságok internálták, és először közel félmillió hívő előtt olvasták fel.
2: Il programma di rinnovamento morale della società in essi contenuto.
1: Az ebben foglalt a társadalom erkölcsi megújulására irányuló program továbbra is ösztönözze az igazságosság és a testvériség építését, az emberi élet védelme, a házasság és a család ápolása, valamint a gyermekek és a fiatalok nevelése révén, mondta a Szentatya. 1956-ban Stefan Wyszyński bíborost, Lengyelország prímását közel 3 évre internálták a kommunista hatóságok. A bebörtönzése idején megérlelődött benne az a gondolat, hogy szükség van a társadalom erkölcsi megújulására, amelyet először a II. Világháború tragédiája, majd a kommunista rezsim elnyomása sújtott. 1956. május 16-án Bobola Szent András misszionárius, jezsuita vértanú ünnepén Wyszyński bíboros reggel 5 órakor kezdte el a fogadalmak szövegének kidolgozását. 2 órával később készen is volt. A dokumentumot ezután titokban eljuttatták a jasztagurai kegyhelyre. 1956. augusztus 26-án ünnepélyesen kihirdették a lengyel nemzet jasztagurai fogadalmát a Częstochowai miasszonyunk ikonja előtt. Közel 500 000 ember gyűlt össze a szentélyben. A szöveg szerzője nem volt köztük. Wyszyński bíboros még mindig börtönben volt. Ezért egy üres széket helyeztek az oltár mellé, jelképezve a prímás távollétét és az egyház által elszenvedett elnyomást. A fogadalmak szövegét Mikál Klepácz püspök olvasta fel helyette. Az ezt követő fohászokra több százezer hívő válaszolta, Lengyelország királynője, ígérjük. A jasztagurai fogadalmak a Szűz Máriának való felajánlás évszázados lengyel hagyományában gyökereznek, de nem merültek ki egy egyszerű vallási áhítatban. Wyszyński bíboros beillesztett ebbe egy konkrét programot is a nemzet erkölcsi és társadalmi megújulására. A lengyelek hűséget fogadtak Istenhez, a kereszthez és az evangéliumhoz, az emberi élet védelméhez, a stabil házasság és család megőrzéséhez, valamint a gyermekek keresztény neveléséhez. Fogadalmat tettek továbbá az alkoholizmus, a felszínesség és a pazarlás elleni küzdelemre, valamint a becsületes munka és a kölcsönös tisztelet előmozdítására. A fogadalmak egy olyan Lengyelországot is körvonalaztak, amely mentes a gyűlölettől, az erőszaktól és a kizsákmányolástól, és amelyben a munka gyümölcsét megosztják, hogy ne legyenek éhes, hajléktalan vagy könnyező emberek. A lengyel prímás által írt programnak, ahogy Leó pápa utalt rá, továbbra is ösztönöznie kell az igazságosság és a testvériség építésére. Különös utak. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 22. vasárnapra.
3: Loyolai Ignác spanyol nemes ifjúként arról álmodott, hogy híres katona lesz. Egy csatában azonban ágyugolyó roncsolta szét a lábát. Egész életére sánta maradt, és úgy tűnt, minden álma szerte foszlott. A lábadozás idején olvasni kezdte Jézus életét és az evangéliumokat. Különösen szíven ütötte Jézus kérdése. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyer is, de lelke kárt szenved? Ez a mondat megváltoztatta az életét. Ignác hosszabb időre visszavonult, megírta lelki gyakorlatos könyvét, majd megalapította a jezsuita rendet. Nem lett belőle olyan katona, amilyennek fiatalon elképzelte magát. Sokkal több lett. Krisztus katonája. Loyolai Ignácból Loyolai Szent Ignác. Az ő története igazolja a mondást, Isten túlságosan szeret ahhoz, hogy minden kérést úgy teljesítsen, ahogyan szeretném. Néha bezár előttem egy ajtót, mert egy másik, fontosabb útra akar vezetni. Szent Ignác is bizonyára sokszor megkérdezte, miért történt ez velem. Miért kellett elveszítenem mindazt, amiről álmodtam? Ismerős kérdések. Miért ment tönkre a házasságom? Miért betegedtem meg? Miért kellett elveszítenem valakit? miért lettem kiszolgáltatva mások segítségének. A szenvedés titok. Nem tudok minden miértre választ adni, mégis van néhány dolog, amit megtanulhatok belőle. Az első, a szenvedés közelebb visz önmagunk igazságához. Az emberélet tele van elszakadásokkal. Megszületünk, elszakadunk az édesanyánk testétől. Iskolába kerülünk, kilépünk az otthon biztonságából. Növekszünk, majd elhagyjuk a megszokott környezetet. Majd jönnek a veszteségek, a betegségek, az öregedés és végül a halál. Minden elszakadás fáj, de közben alakít is. Arra tanít, hogy nem az vagyok, amit birtoklok. Nem a pénzem, a rangom, a házam, vagy az elért sikereim határozzák meg, hogy ki vagyok. Előbb-utóbb mindent el kell engednem. Ez nem ijeszgetés, hanem meghívás arra, hogy már most szabadabban éljek. Ne kapaszkodjak görcsösen abba, amit úgysem tarthatok meg örökre. A második és legfontosabb választ maga Jézus Krisztus adja. Jézus nem kívülről szemlélte az ember szenvedését, hanem belépett abba. Ő is félt, elfáradt, sírt és megtapasztalta a halált. A Getsemáni kertben kérte az atyát, hogy vegye el a szenvedés kelyhét, ha lehetséges, de hozzátette azt is, hogy ne az ő akarata legyen, hanem az atyái. Jézus nem valamilyen látványos földi birodalommal váltotta meg a világot, hanem szeretetével, önátadásával és szenvedésével. A kereszt azt üzeni, nincs olyan mélység, amelyben Isten ne lenne jelen. Péter apostol ezt nem tudta elfogadni. Le akarta beszélni Jézust a szenvedés útjáról. Emberileg érthető volt, hiszen féltette a mesterét. Jézus mégis keményen válaszolt neki, mert Péter szeretete mögött ott rejtőzött a kísértés. Menekülj el a küldetésed elől, ha az fájdalmassá válik. Ez a kísértés engem is elér. Különösen akkor, amikor elfáradok és nem látom munkám értelmét és eredményét. Nem mindig maga a munka fáraszt el, hanem sokkal inkább az, amikor úgy érzem, hiába dolgozom, hiába szeretek, hiába áldozom fel magam, senki sem becsüli meg. Elfárad a próféta, elfárad a szülő, elfárad a lelkipásztor, még Jézus is elfáradt. Mit tarthat meg ilyenkor? Az, ha megtanulom úgy tenni a jót, hogy nem várok érte állandóan elismerést, hálát vagy dicséretet. Jézus ezt mondja, hogy olvassuk Máté evangéliumának 6. fejezetében, a 4. versben. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Jeremiás próféta is megtapasztalta a küldetés terhét. Elkeseredésében így imádkozott. Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Kemény szavak is mégis őszinte imádság lett belőlük. Jeremiás menekülni próbált Isten hívás elől, de Isten szava égő tűzként élt benne, és nem tudott hallgatni. Ignác egy ágyugolyó miatt elveszítette régi álmát, de megtalálta valódi küldetését. Amit ő tragédiának látott, Isten egy új élet kezdetévé formálta. Isten hívása néha nehéz. Olyan utakra vezethet, amelyeket nem választottam volna, mégis ezekből az utakból születhet meg életem legnagyobb ajándéka.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 22. vasárnapra különös utak címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
4: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2014 novemberében elhangzott beszélgetés ismétlését hallhatják, amelyben Béres Gyula hittantanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, gimnázium és kollégium diákjaival a lélekorvosságáról beszélget.
2: Az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Megfeszített és föltámadt Urunk, taníts meg minket arra, hogyan küzdjük meg a mindennapi élet harcait, és így teljesebbé váljon életünk. Te türelmesen és alázatosan viseled az emberi élet terheit, miként kereszthalálod és szenvedésed kínjait. Segíts, hogy napi fájdalmainkat és konfliktusainkat, mint növekedésre kapott lehetőségeket fogadjuk, és így egyre hasonlóbbá váljunk hozzád. Add, hogy türelmesen és bátran viseljük a szenvedéseket, bízva abban, hogy te támogatsz. Gyógyító Jézus Krisztus, aki azt mondtad, békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Szűz Mária közbenjárására, add, hogy megszabaduljunk minden rossztól, és mindig a te békédben élhessünk. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és beszélgető társaimat, Romány Dórát, Kovács Evelint és Kalmár Rékát. Mai találkozásunk témája: találkozás az orvossal. Mindenki volt már beteg, igaz? És beszélünk arról, hogy valaki beteg vagy egészséges. Ez az egészség szavunk magában hordja az egész szónak is a jelentését. Egy ember, aki testnek, léleknek, szellemnek vagy pszichének az egysége, igazában véve, amikor beteg, akkor csak a testében lehet valaki beteg.
4: Nem, mert lehet pszichésen is beteg valaki.
5: Lelki beteg.
3: Így van. Mi jellemzi a lelki betegségben szenvedő embertársainkat szerintetek?
4: Depressziós.
3: Például lehet depressziós.
5: Olyan visszavonultak a világtól, szóval nem akarnak senkit megismerni.
6: Hitetlen.
3: Lehet hitetlen is. Aztán még zárkózott, magába zárkózik. Tehát ez az elvonulás ezt is jelenti. Szerintetek ki az egészséges ember?
6: Akinek a lelke is rendben van, és
5: boldog. Sikeres. Valamiben.
3: Sikeres valamiben.
4: Elfogadja teljesen önmagát, ahogy van, akkor is.
3: Nagyon jó. Akkor is elfogadja magát, hogyha éppenséggel
4: valami nincs rendben. Vagy így van. Nem úgy néz ki, hogy ő elképzeli magát, de mégis elfogadja magát úgy, amilyen.
6: És a rossz dolgokat próbálja elfelejteni, szóval nem mindig arra vagyis koncentrál, hogy ó, én most beteg vagyok, most rosszul vagyok, hanem próbálja leküzdeni.
3: Így van. Tehát figyeljetek csak ide, tehát ebben az esetben hiába beteg az ember, vagy átél valami szomorúságot, mondhatjuk rá, hogy egészben van, még ha beteg is.
4: Igen.
3: Igen, pontosan erről van szó, hogyha meg is marad valamilyen testi vagy lelki betegsége, de ezzel szembe tud nézni, mondhatjuk rá akkor is, hogy egészben van. Igaz, hogy az egészsége valamilyen kárt szenved, de akkor is maga az ember egészben van, tehát nagyon jól mondta Evelyn, tehát hogy szembesülni tud a kudarcaival is, de legalább meg tudja találni a kiinduló pontot, hogy hogyan tudjon javítani magán, mint ahogy Réka is utalt erre. Ugye mi emberek esendőek vagyunk, betegesek, sebezhetőek. Mi lehet ennek az oka?
4: Az ősbűn.
3: Az ősbűn. Ugye ez az áteredő bűn, amiben minden ember ugye beleszületik, és ugye átszármazik minden emberre a születés által. Legyen valaki akár hívő, vagy hitetlen ember, de jellemző ránk, mind az egész emberiségre és magára az emberre is, hogy egyénileg, családban, közösségben és társadalmi kapcsolataiban is, ahol él, valami nincs rendben, valami gyógyításra szorul. Milyen betegségei vannak az emberiségnek? Milyen példákat tudnátok nekem sorolni?
6: Éhezés.
4: A háborúk, politikai válságok.
3: Igen.
6: Igazságtalan gazdasági élet.
3: Így van.
5: Meg az általunk okozott természeti katasztrófák.
3: Így van. Tehát felelősek vagyunk mi a teremtett világért?
4: Igen.
3: Szerintetek mi lehet ennek az oka? Ennek a sok sebnek, amit hordoz magán a világ és az emberiség. Ugye az ősbűnt már említettük. De mi az okozója mindig a bűnnek? Az emberi önzés, ugye? Tehát az, hogy én a másik fölé akarom helyezni magam, vagy pedig a természetrendje fölé helyezem magam. Ugye nem veszem tudomásul azokat a folyamatokat, amelyeket igazában véve nekem nem leigáznom kellene, hanem úgy kellene dolgoznom ebben a világban, vagy élnem, hogy ezekbe illesszem be magam, és a lehetőleg élhetőbb környezetet, valamit világot teremteni mind a magam és a közösségem számára. Sokan úgy gondolják az emberek közül, hogy hát keleti hatásra is, hogy képes vagyok arra, hogy én saját magamat a saját erőmből megváltsam. Létezik-e szerintetek ilyen, hogy önmegváltás?
6: Ez az öngyógyítással hasonlít, vagy nem?
3: Nem éppen az öngyógyításra.
5: Megváltom magamat a bűneimtől? Erre tetszik gondolni?
3: Igen.
5: Ilyet nem lehet magunktól csinálni szerintem.
3: Miért?
4: Mert csak Isten tud, nem? Megváltani bűneinktől.
3: És ez már megtörtént?
4: Igen.
3: Hát ki volt az, aki megváltott minket?
6: Jézus.
3: Pontosan így van. Most ezt sokan elfogadják, sokan pedig...
5: Ellenzik.
3: Így van, ellenzik, elutasítják, vagy nem fogadják el. Pontosan erről van szó. Szent Pál apostol a római levélben leírja, hogy maga a teremtett világ is sóvárogva várja Isten fiainak a megnyilvánulását. Tehát, hogy amire utaltam az előbb, hogy az egész világ, ami sebzett, az várja tulajdonképpen a tökéletesedést. És mi emberek sokszor ennek állunk az útjában. Van bennünk valami, ami gyógyításra szorul.

0: közelítsünk már úgy most mi Jézus Krisztushoz, mintha betegek lennénk, és próbáljuk meg egy olyan hasonlatot felállítani, hogy amit mi mondjuk az orvosainkkal szemben támasztunk. Milyen kérdések fogalmazódnak meg bennünk, hogyha én készülök mondjuk egy orvoshoz?
1: Megbízható-e? Hogy tud-e fogadni?
2: Ismeri a betegségeinket?
1: Képes-e minket meggyógyítani?
2: Melyik szakterületen praktizál?
0: Szokott bizonyos kritika is megfogalmazódni, hogy honnan van a kitől szerezte a
1: végzettség.
0: A végzettségét, ugye?
1: Megvettem.
0: Igen, pontosan. Tehát, megvásárolta-e, tehát hogy legálisan végzi a gyógyító tevékenységét. Jézussal kapcsolatban ezek a kérdések szintén feltehetőek?
1: Igen.
0: Igen. És mi erre a válasz, amit Lukács evangélista ír? Keresztelő Szent János megkérdezi Jézustól, tanítványi által, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. És akkor Jézus a következőt üzeni Jánosnak. Menjetek, vigyétek hírül Jánostok, amit láttatok és hallottatok. A vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, a szegényeknek hirdetik az evangéliumot. Jézus konkrétan megüzeni Jánosnak, hogy igen, én vagyok az, akire vártatok?
1: Nem.
2: Csak utal rá.
0: Hogyan utal rá? Miket mond? Miket sorol föl?
1: Elmondja, miket tett.
2: Tanúságtétel.
0: És Jézus mellett mik tesznek tanúságot? Amit ő?
2: Cselekszik.
0: Igen, miket cselekszik? Soroljuk föl nyugodtan.
2: A halottakat feltámasztja.
0: Feltámasztja a halottakat.
1: Vakok újra látnak.
0: Igen.
2: Sánták járnak.
0: Sánták járnak.
1: Leprások megtisztulnak.
0: És
1: a szegények hirdetik az evangéliumot.
0: Így van, és hirdetik az evangéliumot a szegényeknek. Számos beteggyógyítás olvasható a Szentírásban. Közel 30 gyógyításról, ördögűzés és gyógyításról olvashatunk a 4 evangéliumban. Legtöbbet a szinoptikusoknál, ugye Máténál, Márknál és Lukácsnál. És látjuk azt, hogy Jézus tudja azt, hogy mi lakik az emberben. Olyan diagnózist végez a gyógyítások kapcsán, mint az orvos?
1: Nem, mert alapból tudja, hogy mi a baja.
0: Így van.
1: És melyből rátér.
0: És hogyha elmegyünk egy orvoshoz, akkor milyen procedúrán kell átesnünk?
1: Megvizsgál, aztán várhatunk az eredményi 2 óra hosszáig, vagy napokig. És akkor, hát az elég hosszú.
0: Tehát hosszadalmas. Jézus mit mond a betegnek, hogy akkor gyere ide, várjunk még 2 hetet?
2: Ő azt mondja, hogy higgyünk. És akkor meggyógyulunk.
0: Nagyon fontos, hogy sokszor a gyógyulás feltétele, amit mondott Réka, a
1: hit.
0: A hit a gyógyulásnak a feltétele. Jézus meg kell, hogy vizsgálja az embert?
1: Nem.
0: Ő milyen gyógyító, milyen gyógyítónak neveznénk őt?
2: Szuverén.
0: Igaz az, hogy önálló. Nem függ senkitől. Használ-e valamit, amikor Jézus gyógyít?
1: Semmit.
0: Találgat-e, hogy vajon ennek az embernek mire lenne szüksége?
1: Hát nem.
2: Nem jellemző.
0: János, amint az imént említettünk, az evangéliumában nagyon szépen leírja, hogy tudta, mi lakik az emberben. Milyen módon gyógyítja Jézus a betegeket?
2: Kézrátétellel.
1: Csak rátekint. Távgyógyítás.
0: Aztán távból, tehát hogy nem is kell, hogy lássa magát a beteget, hanem meggyógyítja távolról. Ti éreztetek-e már olyat az életetekben, hogy egy tekintet, egy biztató tekintet, egy szeretetteljes tekintet számotokra ilyen gyógyító hatással bírt?
1: Igen.
2: Egy mosoly, ami jobbá fakassza a napunkat.
1: Igen, hogyha szomorú vagy, és akkor valaki rád mosolyog, és úgy te is felvidúztál le.
0: És milyen érzést töltél ilyenkor az embert?
1: Nagyon jó. Boldogság.
2: Melegség.
0: És mit felejt el?
2: -20.
1: A problémáit.
0: Igen. Ugye? Tehát attól függetlenül lehet, hogy megmarad az a probléma, vagy konfliktus, de...
1: Csak elfelejt egy kis ideig, egy ideig.
0: Így van. Sőt, azt is eredményezhet, hogy átbillent.
1: Igen.
0: Ugye egy magasabb szintre. Szerintetek ma egy orvos mitől lehet igazából népszerű? Hogy mivel rendelkezik a beteggel szemben?
1: Empátiával.
0: Így van. Tehát, hogy ilyen beleérző képessége van. Tehát, hogy
1: meg eljött érez vele. Meg az ugyanaz, nem?
0: Igen, de jó. Tehát, ugye, tehát, hogy először is van egy emberi beállítódás, egy alaphelyzet, ugye? Tehát először is emberek vagyunk. És utána jön maga a szakterület, hogy kialakul a bizalmi légkör, és utána kezdődhet a gyógyítás és a gyógyulásnak is a folyamata. Jézus kiket gyógyított? Az evangélium milyen csoportokat, milyen embercsoportokat nevez meg?
1: Mindenfajtát. Gyerekeket.
0: Gyerekeket.
1: Asszonyokat.
2: Vakokat. Bénákat. Leprásokat.
0: Jó.
1: Megszállottakat.
0: Megszállottakat. Ezek a megszállottakat ki vagy mi szállhatta meg?
2: Az ördög. A démon.
0: Így van. A démonok vagy ördögök, így van. És mit jelentett ez az életükben? Ez a megszállottság. Mivel jár az életükben?
1: Bűnökkel.
0: Bűnökkel jár.
1: Mindenért megátokolja, és így mindig bánatos vagy.
0: Nagyon jó, tehát önmarcangolóvá válik, az. Ugye? Tehát, hogy igazából véve bűntudata van, marcangolja saját magát, felelőssé teszi magát sok mindenért, de valahogy nem érik meg benne a bűnbánat.
1: Igen.
0: Ugye bűntudat és bűnbánat nem egy és ugyanaz. De nagyon jó, amit mondtál.
1: És mindenben csak a rosszat látja, nem?
0: Pontosan így van, meg a szomorú oldalát a dolgoknak. Fontos, és mindenképpen meg kell említenünk azt, hogy a keresztény katolikus ember számára van egy szentség, ahol rendszeresen találkozhat a gyógyító Jézussal. Ez melyik szentségünk? A bűnbocsánat szentsége.
1: Az, igen.
0: A Szent Jónás maga. Most, ha én elmegyek betegen gyónni, testileg beteg vagyok, viszont lelkileg is, mert szükségem van Istennek a bocsánatára, én hogyan távozom a gyóntató székből?
2: Úgyhogy, mintha egy kő leesne a szívemről.
0: Így igaz. Ugye ezt sokszor átéljük, amikor gyónunk, hogy amikor kijövünk a gyóntató székből, szinte repülni tudnánk, hogy mennyire megkönnyebbültünk, viszont át se gondoljuk sokszor, hogy ott önmagával, ugyanazzal a gyógyító Jézussal találkozunk, akiről az evangéliumokban olvasunk. Ezt kevesen veszik ma tudomásul. Hogy mai napig is napról napra lehetne találkozni a gyógyító Jézussal, csak ugye erre is az a mondat érvényes, amit az előző műsorokban is említettünk, hogy nem találkozhatsz Istennel, ha saját magad állsz az útjába. Jézus a beteg emberben mindig meg tud gyógyítani mindent?
1: Nem.
0: De valamit mindig meggyógyít?
1: Igen.
0: Így igaz. És ez már siker?
1: Igen.
0: Miért lehet ez siker szerintetek?
2: Mert ad neki egy ösztönzés, hogy folytassa tovább, és ne adja fel.
0: Ez a lényeg, ne adjuk föl.
1: Higgyünk abban, hogy meggyógyulunk.
0: Nagyon jó. Hallottatok-e arról, hogy ugye Lourdesban, ahol ugye megjelent Szűz Mária, őt egy forrás fogad föl, és betegeket visznek oda.
1: Ja, igen.
0: És?
1: Ha megisszuk a vizét, akkor meggyógyulunk, vagy valami
0: igen, esetben. Tehát hogyha isznak a vizéből, vagy belemártják a vízbe, akkor testi gyógyulást is remélhetnek. Sokan kétségbe vonják, hogy aki nem gyógyul meg, hát akkor most...
1: Nem is. Hisz.
0: Igen, tehát hogy mi lehet itt a probléma? Tehát, hogy mindig a testi gyógyulást kell várni?
1: Nem. Hogyha nem hisz, abban meg tud gyógyulni, akkor más akármit tehet, hogy érte, de nem tud, nem lesz semmi.
0: És szerintetek, ahhoz, hogy egy ember üdvözüljön, mi a fontosabb? A testi gyógyulás, vagy pedig a lelki gyógyulás?
1: Lelki.
2: Mindenképp.
0: De természetesen ezzel nem azt szeretnénk mondani, vagy sugallni, hogy a testi gyógyulás ne lenne fontos. A 38 éve beteg ember a Betesda fürdőnél, János evangéliumában olvashatjuk, ott az 5. fejezet 7. versénél, hogy vár. Állandóan vár, hogy valaki besegítse a vízbe. És amikor ugye megkapja a kérdést, akkor csak ennyit válaszol, hogy Uram, nincs emberem. Mi miatt van ez? Ma is elhangozhat ez a kijelentés sokak részéről, hogy nincs emberem?
1: Hogy nincs, aki mellette áll.
0: Nincs, aki mellette áll. Aztán. Nincs, akire...
1: Számíthatok, aki segít.
0: Igen.
1: Támaszkodhatok rá.
0: Amikor bajban vagyok, vagy valami nehézségér, ugye talán szólnom sem kell, mert rám van írva, ugye, hogy valaki igen. Mégis jól lenne, ha közeledne felém. Sokakból mi hiányzik a másik emberrel szemben?
2: Empátia.
0: A részvét és az odafigyelés, ugye? Most feltehetjük mai napig is ezt a kérdést, hogy én vagyok-e embere valakinek? Ti személy szerint nagyon kíváncsi lennék erre a véleményetekre, hogy ti vagytok-e valakinek az embere, a segítője vagy a társa?
1: Igen, de ez egy barátság. Szóval, hogy például most az iskolában is ugye vagyunk így. Hát hatan. Igen. Nagyon jó kapcsolatban egymással, és így mindenki számított a másikra, segítünk. Mert nekem is személyesen a legjobb barátnőm, akivel így mindent megosztok, és így ő is így segít nekem mindenben, meg én is neki, és mindig számíthatunk egymásra.
2: Igen, ez fontos. Szerintem, hogy legyen egy társunk, aki segít nekünk a gondjainkat és az örömeinket is átélni velünk.
3: Igen, én is ezt gondolom. Vagy nekem is a barátnőim, meg a család.
0: Tehát akkor kijelenthetjük, hogy mindenképpen én lehetek embere valakinek?
3: Igen.
0: Egy evangéliumi szakasz szeretnék a végére felolvasni nektek, és kérem, hogy figyeljétek a szöveget. Betszajdába értek. Egy vakot hoztak eléje, és kérték, hogy érintse meg. Megfogta a vak kezét, s kivezette a faluból. Itt nyállal megkente a szemét, rátette a kezét, s megkérdezte tőle. Látsz valamit? Az felnézett, s így szólt. Embereket látok, olyan, mintha a fák járkálnának. Ezután ismét a szemére tette a kezét, erre tisztán kezdett látni, és úgy meggyógyult, hogy élesen látott mindent. Erre hazaküldte, de elő figyelmeztette, a faluba ne menj be. Eddig az evangéliumi szakasz Márk evangéliumából. Egy keresztény, katolikus ember mikor látja élesen a dolgokat? Hogy ez jó, ez pedig nem jó. Hogyha kinek a tanítását ismeri meg és követi?
3: Isten.
0: Így van, és az ő fiának?
1: Jézus.
0: Jézusnak a tanítását. Ez a faluba ne menj be, ezt hogyan értelmezhetnénk?
3: Ne még? Forduljon vissza.
0: Nagyon jó, amit mondasz, hogy ne fordulj vissza. Tehát amit már egyszer megszereztél, azt ne próbáld meg
1: elveszíteni.
0: Így van. Ugye, amikor Jézus megfogja a vaknak a kezét, ez egy kifejezetten szép jelenet, mert a 23. Zsoltár is ugye erről, hogy az Úr a jó pásztor, aki vezeti az embert. Tehát, hogy feltetjük a kérdést, hogy rá tudjuk-e bízni az életünket, magunkat Jézus Krisztusra. Ki az, aki igen, ki az, aki nem? Ez a kérdés, ez mindig nyitva áll előttünk. Végezetül, Evelin, olvasd fel az imádságot.
4: Isteni orvosunk, add, hogy lássalak, add, hogy találkozhassam veled. Testem, pszichém, karakterem, orvosa, érints lelkemet, hogy rólam is elmondható legyen mindaz, amit a betszajdai vakról írt az evangélium. Ettől az órától kezdve tisztán kezdett látni, és úgy meggyógyult, hogy távolról is élesen látott mindent, de leginkább téged. Amen.
5: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunk, amelyben Béres Gyula hittantanár, az Andrássy György Katolikus Szakgimnázium, gimnázium és kollégium diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
6: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
7: Napbúcsúztató.
5: Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a Kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Szent Genesiusról, a színészek és a színházi szakemberek védőszentjéről beszélgetünk, valamint a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum idei Szent Genesius ünnepének programjait is ismertetjük. Ezen kívül szólunk még arról is, hogy a Miskolci Versbarátok köre ezután Szent Genesius Versbarát körnében működik tovább. Végül pedig a Gárdonyi Géza Színház és a Harlekin Bábszínház évadnyitójáról hallanak beszámolót. Ajánlunkban most Szűcs Rékát, a Bábszínház igazgatóját hallják.
8: Egy nagy fejlesztéssel fogjuk majd megnyitni az évadot is, ugyanis sikerült a nyári szünetben a fenntartói támogatásnak és az intézmény gazdálkodásának köszönhetően felújítani a nézőterünk székeit, ami azt jelenti, hogy csodás székek érkeztek hozzánk, nagyon kényelmesek, ergonomikusak és vízlepergető hatásúak, és nagyon büszke vagyok erre a dologra, mert régi székeink voltak, nem az volt az elsődleges célunk, hogy növeljük a nézőszámnak a befogadó képességét.
5: Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és akkor esti hírmondót, majd regionális sporthíreket mondunk. 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődik Múltunk pillérei című egyháztörténelmi sorozatunk, melyben Zalaházi Tamás egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével, Klész Beáta beszélget. Ajánlunkat hallják.
9: Tehát Zalaházi Tamásnak mindenképpen foglalkoznia kellett a témával, már csak azért is, mert említettük, hogy már a Mohácsot megelőző országgyűlések is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és ráadásul ugye az uralkodóink, már amikor megtörtént a 2. királyválasztás, mind a 2 katolikus volt, tehát elvi szinten mind a 2 olyan volt, aki védeni akarta a katolikus egyházat, a gyakorlatban azonban nem sokat tettek ezért, ugye ennek is politikai okai voltak, hiszen az arisztokrácia egy része nagyon könnyen áttért a luteri tanokra.
5: 4 órakor zenei összeállítással jelentkezünk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kristan Tamás, Molnár András, Netrán István, Papi Edikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Budapéter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Amely napon hozzád kiáltottam, meghallgattál, gyarapítottad a lelkem erejét. Valóban fölséges az Úr, irgalommal tekint a gyöngére, a kevét messziről felismeri. Olvasom a 137. Zsoltárban. Sok ember, ha filmet néz, vagy egy könyvet kezd olvasni, már az elején kíváncsi a végére. Különben attól tartanak, elmenne a kedvük vagy bátorságuk végigmenni azokon a kalandokon, rizikókon és bukásokon, amelyek a történet hőseivel megesnek. De miért nincs meg bennünk ez a kíváncsiság életünk regényével szemben? Hogyan is fog az végződni? Mi lesz a befejezés? Ez nem érdekel minket, ez kevésbé nyugtalanít. És az, hogy mi lesz a világtörténelem befejezése, hogyan ér minden véget, ezt sohasem kérdezzük. A hétfénye a sötétben ragyog a legfényesebben, s akkor veti világosságát a legmesszebbre. Az igaz hit ereje abban áll, hogy nem vár önmagától semmit sem, hanem mindent Istentől, akinek semmi sem lehetetlen. A hívő ember mindig derűs, mert abban a biztos tudatban él, hogy megérkezik a segítség, és eljön majd a nagy győzelem. Hinni annyit jelent, mint győzni. Nem bukhat el az, akinek a mindenható áll az oldalán. Istenem, nem hivatkozom kezem műveire, attól tartok, hogyha rájuk tekintesz, több hibát találsz bennük, mint érdemet. Csupán egyért könyörgök hozzád, kezed művétől ne fordulj el. Bennem se a magam művét tekintsd, hanem a tiédet, mert ha az én részemet nézed, el kell vetned magad elől, ha viszont a te részedet nézed bennem, akkor megkoronázod. Hisz minden igazi jó én bennem tőled származik, s ezért inkább a tiéd, mint az enyém.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba egriesek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az Egri Főegyházmegye fenntartásában oktatási-nevelési intézmény működik. A találkozó célja a személyes kapcsolatok ápolása és az együttműködés erősítése a közösségek szolgálatának érdekében. A Főegyházmegye minden évben igyekszik valamilyen fejlesztést megvalósítani az intézményekben. A polgármesterek találkozója kötetlen beszélgetéssel és szeretett vendégséggel zárult. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra, október 9-e és 11-e között. A résztvevők a Debrecen-Nyíradony Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi istenszülőhöz. Terdik János pasztorális helynök már 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre a jelentkezés már elkezdődött. Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben valakinek zarándokkendője, imaórás füzete vagy imakönyve van, a szervezők kérik, hogy hozzák magukkal. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának docensét jelöli, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította. Hantosi István, a bizottság tisztás elnöke az ülés kezdetén arról beszélt, hogy óriási társadalmi elvárás és felelősség kíséri a hivatal tisztségviselőinek kiválasztását. Tekintettel arra, hogy a Tisza párt egyik legfontosabb vállalása a múlttal való szembenézés. Baka András köztársasági elnök részvétét fejezte ki a nepáli-kínai természeti katasztrófában érintett minden áldozat családjának. A Sándor Palota közösségi oldalán csütörtökön közzétett bejegyzésben azt írták, hogy a nepáli áradásokban három magyar honfitársunk is eltűnt. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezi ki minden áldozat családjának. Olvasható a bejegyzésben. Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt a miniszterelnök, ma napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, ősszel az országgyűlés elé terjesztik az új klímatörvényt, a vízgazdálkodás új szabályait, felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket és ha kell, bővítik azokat. Hozzátette, azokat a beruházásokat is felülvizsgálják, amelyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják azt is, miért nem indultak el. Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, valamint a Batthyány Lajos Alapítvány és Áder János szervezete a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Az azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak. Szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást és működtethetnek.

béke és a biztonsági garanciák érdekében. Nem kapta meg a tegnapi napon a szükséges támogatást az Országgyűlés Művelődési Bizottságában a Független Közmédia Testület három jelöltje. Moly Zoltán, Marti Zoltán és Siklósi Beatrix egyaránt 4 igen és 7 nem szavazatot kapott. Végül a pénteki időjárásról. Túlnyomóan derült, fátyolfelhős időre van kilátásunk, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűrheti a napsütést, csapadék azonban nem lesz. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb pénteki nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Híreinket hallották.

0: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Nikita Gábort, a Miskolci Színház történeti és színész múzeum muzeológusát szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Augusztus 20-a után találkoztunk és ültünk le egymással beszélgetni a Miskolci Színház történeti és színész múzeumban, és ilyenkor már megkezdődnek a évadnyitó társulati ülések, elkezdődik a színházi évad. Gondolom, nem kivétel ez alól a Miskolci Színész Múzeum sem. Itt is elkezdődik az új évad. Jól gondolom én ezt?
1: Valóban így van. Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és pontosan így van, hogy itt a Színész Múzeumban is tulajdonképpen úgy számítjuk a szezont, ahogyan azt a színházi világ is, tehát ilyenkor indul az évadunk. Bár hát mondjuk mi nyáron is működünk, tehát nálunk nincs nyári szünet sem, de valóban mindig az új események, az új izgalmas produkciók, megnyitók, események, ezek ilyenkor indulnak augusztus végén, tehát nekünk is ez egy szezonkezdő dátum, és ehhez ugye találtunk egy nagyon fontos ünnepi eseményt is.
0: Amely Szent Genezius-szal, a színészek, a színházban dolgozók védőszentjével kapcsolatos, a programot majd ismertetjük, de előtte beszéljünk a szent kultuszáról, hogyan is kapcsolódik és miként is kapcsolódik Szent Genezius a színházi világhoz.
1: Mára kicsit elfelejtettük, azt gondolom, a védőszentek jelentős részét, főleg azt, hogy minden területnek megvan ugye a maga védőszentje. Azt gondolom, hogyha megkérdeznénk a járókelőket, az egyszerű embereket, akkor talán Szent Márton neve jut eszünkbe, ugye a borászoknak, a szőlőművelésnek a védőszentje, vagy talán még Szent Flórián, a tűzoltók védelmezője, de nem igazán tudnánk sorra mondani maguk a képviselői,

0: különböző területeknek sem, hogy ki az ő patrónusok. Hát ez a színházi világban is nálunk legalábbis így van, és gondolom, hogy ebben ugye a szocialista idők is belejátszottak, hiszen korábban például született Szent Genéziuszról magyar dráma, Hevesi Sándornak a Császár és Komédiás című drámája, aki a Nemzeti Színháznak igazgatója is volt, de hát ugye eljöttek azok az idők, amikor nem nagyon beszéltünk ilyen jellegű patrónus, sokról, és hát a mai modern világ meg pláne megint nem ezeket a alakokat, ezeket a szent alakokat hozza az előtérbe, tehát nálunk nem igazán ismert ez a név Szent Genéziusznak a neve, de ha szétnézünk a világba, akkor látjuk, hogy ez egy élő kultusz, egy aktív kultusz.
1: Bár a Szent István Rádió kedves hallgatói már évekkel ezelőtt hallhattak Szent Genéziuszról, éppen az önnel készített riportjaimban, mert a 2023-ban az Árszakra Fesztivál keretében indították el a színművészet védőszentjéről Szent Genéziuszról elnevezett programukat, és akkor bemutattuk ezt a szentet, de hát nem lehet róla eleget beszélni. Sőt, az évadkezdés és az évadnyitó alkalmával újból és újból fel kell eleveníteni az ő személyiségét, jelentőségét és nem utolsó sorban üzenetét. Miért lett ő a színészek védőszentje?
0: Az a színművész volt, akinek a sorsát egy nagy pálfordulat jellemezte. A szószoros értelmében a páli fordulat jellemzi őt is. Ő az ókori Rómának volt egy ünnepelt színésze, méghozzá komikusa, hiszen ott Rómában a színházművészetből a szatirikus vonal, a bohózati vonal volt a legjellemzőbb, és az ő sikereit ma talán úgy mondanánk kicsit, hogy a kabaré, a szatíra színei jellemezték, ugye az mindig a korabeli eseményekre irányul, mindig van egy célközönség, akit ugye kifiguráznak. Genézius, ő a keresztényeket és a keresztény hitet vette a célkeresztjébe, és azokkal a előadásaival aratta a legnagyobb sikereket, ahol a hívőket, a szent áldozást karikírozza ki. És hát ez főleg akkor lett izgalmas, amikor Diokleciánus császár politikájába is középpontba került a keresztényüldözés. Ugye nagyon sokáig mondhatni úgy, hogy békésen megéltek ugye az akkori hivatalos vallásnak, római vallásnak a képviselői és hívői is mellette félrevonultan ugyan háttérbe szorulva, de működhettek a keresztény közösségek is. Aztán jött egy fordulat Diokleciánus császár életében, amikor egy nagyon erős üldözés vette a kezdetét, és a római államvallást akarták mindenfelé emelni. És ekkor lett a figyelem középpontjába a genéziuszi színészet is, amikor felkérte a császár, hogy írjon egy és hozza létre egy olyan előadást, amiben a korábbiakhoz képest még erőteljesebben támadja a keresztényeket, és maga a császár dicsőítésébe fusson ki az előadás. Nyilvánvalóan ezt vállalt a Genéziusz, hát egyrészt ugye, mert eddig is ezt művelte, másrészt egy császári utasításnak ugye kimondana ellen. És elérkezett az előadás napja is, és ekkor történik meg ugye a Szent Páli fordulat, hogy az üldözőből hívő lesz. Az előadás csúcs jelenete ugye a oltári szentséghez kötődik, és annál a jelenetnél egy égi jelenség borította be Genéziusz számára a színpadot, és ebben a pillanatban ő maga is megtért, és most már úgy fordult a játszókhoz, hogy bevallotta, hogy ő maga is Krisztus követi. Az ő feladata az lett volna, hogy egy másik istenséget dicsérjen, hogy a császárt dicsőítse, de ráébredt arra, hogy neki Krisztust kell követni. Több változat van, az egyik szerint még ott azonnal a császár legyilkoltatta a színpadon, a másik változat szerint kínozták, megpróbálták arra rávenni, hogy tagadja meg a frissen felvett keresztényhitet, erre nem volt hajlandó. És így vált ugye vértanúként a színészek a színházművészet védőszentjévé.
1: Szó szerint, ahogyan is említette, egy pálfordulás következett be az ő életébe. Tulajdonképpen olyan volt az ő élete ebben az esetben, mint amilyen Saul élete volt, hiszen Saul is eleinte üldözte a keresztényeket, majd aztán az egyik legnagyobb apostol vált belőle Szent Pál személyében, akit mind a mai napig tisztelünk, és utalunk rá gondolataira, szeretett himnuszára, és oly sok szép gondolatára még, ami a keresztény vallásunknak a fontos ajándéka és hozadéka.
0: Valóban ez így van, és tulajdonképpen egy nagyon fontos pillanat, amikor a komédiás hirtelen szenté válik, amikor a játék, a színpadi játék már nem csak idézőjelbe téve a csapot, a nevettetésről szól, a szórakoztatásról szól, hanem egy sokkal magasabb eszmeiségről. Ugye van az a jól ismert idézet, ugye, hogy alattad a föld, feletted az ég, benned a létra, Vörös Sándortól. Tulajdonképpen ez az a pillanat, amikor a komédiás elindul ezen a létrán, és magával emeli, viszi a közönséget is egy tiszta eszmeiség felé, egy erkölcsi, lelki, meg nem esülős felé. És azt gondolom, én legalábbis azokhoz tartozom, akik azt gondolják, hogy a művészetnek igazából ez a legfőbb szerepe, a léleknek a nemesítése, tisztítása, erősítése, ezzel gazdagodik a néző, a befogadó, a közönség, és nem azzal, hogyha lehúzzuk a sárba.
1: Az ön személyes életében ön hogyan találkozott Szent Genezius alakjával, és miért tartotta fontosnak, hogy az ő emléknapját a Miskolci Árszakra Fesztivál keretében évről évre megrendezzék?
0: Hát ez egy személyes történetként indult. Lányom Mikita Dorka, Júlia, Miskolci Nemzeti Színház művésze, és ő szakdolgozati témájaként azt találta ki, hogy a színházi rituálékkal, babonákkal fog foglalkozni, ezeknek a jelentőségéről írja a dolgozatát, illetve össze is gyűjti ezeket a babonákat, színházi hitbéli szokásokat, amit eddig még nálunk egyébként nem csinált meg semmit, tehát ez egy különleges jelentőségű munka volt. Zárójelbe jegyzem meg, hogy a tanárai először úgy elutasítóként álltak a témához, hogy hát ebből nem igazán lehet összehozni egy komoly szakdolgozatot, többen mondták, hogy keressen más témát, és amikor megírta, és elolvasták, és ugye minősítették, akkor ugyanezek az emberek azt mondták, hogy ez nagyon izgalmas, ezt folytatni kell, ki kell adni, stb. Na és amikor a Dorka ezzel foglalkozott, akkor fedezte fel, hogy a színészeknek, a színházaknak van egy védőszentje, Szent Genezius. Majd utána megtalálta azt is, hogy a színésznőknek is van még egy külön Pelágia, és akkor keltette fel az én érdeklődésemet is. Genesiusnak az alakja, akkor kezdtem el kutatni, hogy mit lehet tudni róla, az ő tiszteletéről. Nos, hát nagyon izgalmas volt maga a történet is, jó pár könyv is jelent meg, nagyon sokan írtak róla, a Lope de Vega, ugye a jelentős drámaírónak is van színdarabja, feldolgozta ezt a történetet, ugye Hevesi Sándort már említettem. És hát láttam azt, hogy a világban is nagyon sok olyan helyszín van, ahol megtaláljuk Szent Genezius alakját. Hát például, hogyha Rómába megyünk, ugye a Szentpéter térre, ott van egy nagy szoborsor, ugye a magasban, ott is ott van Genezius alakja. Hát amikor jártam ott, akkor nem tudtam még, hogy őt is meg kellene keresni, de például Milánóban is a Dóm szobrai között megtaláljuk. Amerikában is van olyan templom, ami az ő kultuszát őrzi, Rómában is külön templom.
1: És ezért vissza kell majd mennie Rómába, hogy újra megnézze a Szent Péter téren Szent Genezius szobrát.
0: Ez valóban így van.
1: Sőt, Angliába is járt a közelmúltban, és Angliában is találkozott a Szent Genezius kultusszal. Hogyan és miként?
0: Pontosan Londonban. Mondhatom, hogy 60. évi születésnapi ajándékom volt. London közepén, a Covent Garden közelében van két templom is, az egyik az anglikán vallás hívőinek, és az a úgynevezett színészek temploma, és nem sokkal messze, pedig van a Corpus Christi, egy kis közöcskében, nem is streetnek nevezik, hanem lénnek, köznek, és ez a Corpus Christi templom, ez a katolikusoknak a temploma Londonban, méghozzá a katolikus színészeknek, és a katolikus színházi dolgozóknak is van egy külön egyesülete, szövetsége, szervezete, és ennek ez a központja, ez a kis templomocska, és ebben van egy külön sarok, egy oltár rész Genezius tiszteletére, egy nagyon szép szoborral, és a katolikus színész mártíroknak az emlékfalával, ahol a betérő imádkozhat, imát mondhat, és hát tényleg egy nagy ajándék volt, hogy eljuthattunk ebbe a kis templomba, önmagában is egy nagyon szép kis épület, nagyon megindító a hangulata, vörös téglás belülről, tehát megvan ez a gótikus békebeli hangulat, és nagyon sok mai szent is kapott ott például, helyett egy édesanyja például, aki megtagadta abortuszt, amikor tudták maga, hogy beteg gyermeke születik, de ott van például egy ilyen legfiabb egyik szentünknek, Carlos Autisnak is az emlékhelye, és hát nagyon megindító volt ott imádkozni Szent Genezius szobra előtt.
1: Ha már az imádkozást említi, minden szentünkhöz szólnak imák. Szent Genesiushoz is írtak imákat, és ismerünk ilyen imát? Sőt, el tudjuk mondani ezt az imát a Szent István Rádió kedves hallgatóinak?
0: Olyannyira írtak imát, hogy létre is jött egy társaság, a Szent Genesius társaság, ami, ha én jól értelmezem, akkor ez tulajdonképpen egy ima közösség, bárki csatlakozhat. A internetre, ha felmennek és beírják rá, keresnek erre a kifejezésre, akkor megtalálják az oldalát, és tulajdonképpen bárki csatlakozhat, és ott megvannak az imák, az ima szövegek is. Ők készítettek egy ikont is Genesiusról, és két pápához is kötődik, második János Pál pápa alatt ő volt az egyik kezdeményezője ennek a közösségnek, és aztán majd pedig a második János Pál pápát követő 16. Benedek is szerepet vállalt ennek a társaságnak a létrejöttében, és ez az ima valóban ott olvasható, angol nyelven van, mi ennek elkészítettük egy magyar nyelvű szövegét, és innen kezdve majd a mostani ünnepi eseményünknek köszönhetően minden látogató el is olvashatja, akár el is mondhatja majd ezt az imát.
1: Ha már megemlítettük a Szent Genesiushoz szóló imát, akkor arra kérem most önt, hogy mondjuk el ezt az imát a Szent István Rádió kedves hallgatóinak is. Hogyan szól?
0: Szent Genesius, Krisztus vértanúja. A Szentlélek kegyelméből színészi hivatásod révén ismerted fel a keresztény hit igazságát. E hit első megvallásakor véred ontásával részesültél a keresztségben, életedet ajánlva fel Urunk, Jézus Krisztus dicséretére és dicsőségére. Könyörögj azokért, akik életüket a színház és filmművészetnek szentelik. Találják meg az Úr jelenlétét munkájukban, és nagy lelkűen nyissák meg szívüket tanítása előtt, hivatásuk kihívásai és követelményei közepette. Amen.

0: A Miskolci versbarátok körét oly sokszor emlegetjük a Szent István Rádió hullámhosszain, nem véletlenül, hiszen a kezdetek óta tagja vagyok, időközben ön és családja is csatlakozott a Miskolci versbarát körünkhöz, tehát fontos nekünk a versbarát kör, és általában így emlegetjük. A Miskolci versbarátok köre. Ám idén 2026-ban ünnepélyes keretek között a tervek szerint a Miskolci Arszakra Fesztivál keretében felvesszük majd hivatalosan is a Szent Genezius versbarátkör nevet. Miért esett erre a választásunk? Mivel indokolható a névválasztás azon túl, amiket már eddig elmondtunk? És mit lehet tudni az ünnepélyes névválasztásról?
1: Személyes örömöm, hogy a működésemnek köszönhetően ez a csapat is felfigyelt Szent Genezius alakjára. Az a indokolja konkrétan magát a névfelvételt is, hogy a színház világán belül az amatőr előadó művészeknek, tehát az amatőr színjátszóknak, az amatőr versmondóknak is a védelmezője Szent Genezius, tehát joggal tekinthetjük a saját patronusunknak. És ugye gondolkozott a csapat azon, hogy Miskolci versbarátkör, kicsit konkretizáljuk például azt, hogy számunkra nagyon fontos a hitbéli életünk, hogy ennek a csapatnak van egy eszmeisége, egy nagyon tudatos szerepvállalása a hitünk és mások hitének a megerősítésében is. És erre a legjobb választás Szent Genezius, hiszen ez egyértelműen jelzi azt, hogy ez egy katolikus baráti közösség is, akinek fontos, és a repertoárja egyre inkább ebbe a körbe, ebbe az irányba indult el és működik. Hát az legutóbbi produkcióink többsége, ez mind ugye kötődik akár Szent Ferenchez, vagy Máriához, miközben ugye régebben nagyon sok olyan program volt, például együtt szerepeltünk ugye a Trianon műsorban is, vagy ugye a Magyar Nyelvnapjára is készültünk műsorral, de tulajdonképpen a fő iránya ennek a körnek ez lett.
0: Idén is lesz Szent Genezius ünnep, egészen pontosan augusztus 29-én szombaton. Ezen a napon milyen programokkal is várják a kedves érdeklődőket?
1: Igen, egy felvezető mondat, hogy magának Szent Genesiusnak az ünnepnapja augusztus 25-én van. Tehát ez is egy szerencsés dolog, hiszen ugye a színházi évadkezdésnek a napja. Miskolcon például pontosan ezen a napon tartották az évadnyitó társulati ülést. Mi a Genesius ünnepnél nem ragaszkodunk pontosan a 25-höz, hanem mindig a valamelyik közeleső hétvégén szervezzük a programjainkat, amikor jobban van mindenkinek lehetőség, hogy részt vegyen ezeken az eseményeken. Ez mindig egy nagyobb idő intervallumot jelentő program volt, amikor ugye délelőtt is volt program, délután is mindig változó a program. Most 14 órára várjuk szombaton a érdeklődőket, a látogatókat, és egy kis ünnepi eseménnyel fogunk kezdeni. A csarnokunkba, kapubejáratnál,
0: A Színész Múzeum
1: kapubejáratánál, kicsit panteonszerű is, ugye azok, akik jártak nálunk, tudják az a rész, hiszen 6 nagyon jelentős a magyar színházművészetet megteremtő reformkori színművésznek a mellszobra fogadja itt a látogatókat. Ebben a panteonban alakul majd ki Szent Genesiusnak a emlékhelye, így mondanám. Itt helyezzük el az imát is, a Szent Genezius Társaság imáját, pár mondatban összefoglaljuk az ő jelentőségét, és megalkottuk a saját, a múzeum részére a magunk Genezius képzőművészeti megjelenési formáját. Ez is kicsit kötődik a versbarát körhöz, hiszen tavaly született meg a Hittel Alkottak tabló kiállításunk, amiből egy 15 művészt mutatunk be, és ennek a grafikai anyagát Barnáné Juhász Ildikó képzőművész készítette, aki maga egy színházi ember, a Csodamalom Bábszínháznak a tervező művésze, és ugye láttuk a közönség reakcióját is. Látszott, hogy a közönség nagyon nagy szeretettel fogadta ezt a sorozatot. Ez egy nagyon szeretetteljes munkákról van szó, és ezért most is Barnáné Juhász Ildikót kértük fel, hogy készítsen nekünk el egy Szent Genezius ábrázolást is. És ez is majd itt kikerül erre a falra. Azt a pillanatot örökítjük meg, a megtérésnek a pillanatát, kezében ugye feltartva a keresztet, és másik kézben pedig lent a maszk, a színházi.
0: Ez egy rajz lesz?
1: Egy akvarell, igen, egy nagyon szép színes kisméretű akvarell. Meg is tudjuk nézni, majd megmutatom. És tulajdonképpen ennek a emlékfalnak a átadásával indul a délután. Várjuk szeretettel Zsekovéva, Mónika Hegedű művészt, aki egy zenei aláfestést is ad ennek a ünnepi pillanatnak, és ez pedig egy tárlatvezetés, egy rendhagyó tárlatvezetés kíséri majd, ahol megpróbálom ebbe az irányba, ebbe a vonulatba helyezni a tárlatvezetést, és kiemelni például azokat a színművészeket, akiknek az életében nagy szerepe volt a hitnek. Tehát akik eljönnek erre a rendhagyó tárlatvezetésre, azok megtudhatják például, hogy melyik színésznőnknek volt a legkedvesebb szentje, Szent Antal, olyannyira, hogy mindig tartott magánál Szent Antal képet is, amiből egyet láttunk itt majd az állandó kiállításunkban. Szó esik azokról a színészekről, akik például azért adtak vissza szerepet, mert nem tudták ezt a hitükkel összeegyeztetni. És van, akinek ez a pályáján is egy új irányt, egy új fordulatot hozott ez a döntés. Úgyhogy akik már jártak nálunk a múzeumban, azoknak is érdemes lesz eljönni erre a tárlatvezetésre, hiszen sok olyan érdekes történet kerül előtérbe, amiről eddig esetleg itt nem beszéltünk, nem esett erről szó, és 4 órakor pedig, amikor egy kis agapé után megpihentünk, kezdődik a színházművészet patrónusairól szóló előadásom, hiszen nem csak Szent Genezius-t köthetjük a színház világához, ugye említettem az előbb Pelágiának, a színésznőknek a védőszentjét, de még van több olyan szentünk is, akit kötni tudunk ehhez a világhoz. Akik eljönnek, megtudják majd, hogy kikről beszélhetünk, még kiket tisztelhetünk ebben a művészkörben.
0: Mondjuk el még egyszer, tehát idén a Szent Genezius ünnep augusztus 29-én szombaton lesz a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeumban, ahol 2 órakor Szent Genezius emlékeinek átadása lesz, majd egy rendhagyó tárlatvezetés következik, agapé, és délután 4 órától pedig öntart előadást a színházművészet patrónusairól. Mikita Gábornak, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusának köszönöm szépen a programajánló riportot.
1: Mi köszönjük az érdeklődést.

0: Új társulata, valamint korszakalkotó bemutatókkal indul a Gárdonyi Géza Színház 2026-27-es évada. A társulat alapelve a szeretetre és a tiszteletre helyezi a hangsúlyt, továbbá igényes szakmai munkát biztosítanak a közönség számára. A Quo Vadis, az ötödik pecsét, a karácsonyi ének, a siratóének, a holdbéli csónakos, a jó gyerekek képeskönyve, az egy szerelem három éjszakája, valamint az osztálytalálkozó lesz látható újdonságként. A Quo Vadis premierjét október 9-én tartják Szabó Sebestyén László rendezésében, ezt követően pedig október 17-től a Stúdió színpadon az ötödik pecsét című előadást láthatja a közönség Létmányi Attila rendezésében. Ezen felül ifjúsági műhely nyílik általános és középiskolás diákok számára, Rákosi L. Lancsa, valamint Létmányi Attila vezetésével. A további percekben Kondáko Rajsa Panka, a Gárdonyi Géza Színház tánc tagozatának új vezetője, szakmai felépítéséről, továbbá a jövőbeli tervekről ad bővebb tájékoztatást.
1: Az volt az elsődleges célunk, hogy minél különbözőbb tánc, mondhatni címszó alatt válogassuk össze a darabokat, és azt gondolom, hogy sikerült is. Ami egy ilyen misszió tudat ebben az egészben, az az, hogy minél inkább megmutathassa a táncszínház a sokszínűségét, a táncszínházi előadások, és az, hogy többféleképpen lehet az emberhez eljutni, vagy eljuttatni a táncot, nem csak egyféleképpen, mint mondjuk tiszta tánc, és az, hogy egy fúzió megjelenjen, tehát a képzőművészettel, a zenével együtt, minden egyéb olyan műfaj, amit a tánccal öltözni lehet. Ugye ezek vendégelőadások, mi ugye a fesztivált szervezzük és rendezzük. Van köztük babaszínház is, ami inkább ilyen népi elemekkel van megtarkítva. 0-4 éves korig el lehet látogatni, ugyanúgy van, ami egy kicsit groteszkebb világ, ami azt gondolom, hogy a modern és kortárs táncban abszolút kibontakozhat, és inkább talán felnőttebbeknek való, vagy esetleg az elvontabb vonalak kedvelőinek, valamint a szöveget is használják, színészekkel dolgoznak együtt, a tényleg szerves része a tánc, van, ami csak, úgymond csak tánc, de igazából nem műfajilag besorolható, csak ha nagyon muszáj. Jelenleg 6, 3 fiú és 3 lány. Korosztály tekintve ilyen 24-től 27-ig. Ugye így friss táncszakozott vezetőként ez egy nagy megtiszteltetés, hogy én vihetem tovább ezt, az egyébként nagyon értékes, mondhatni már hagyományt itt Tegerben, és igyekszünk méltóak lenni ehhez a fesztivál nevéhez és minőségéhez, amit immáron 15. alkalommal rendezhetünk meg.
0: Kondáko Rajsa Pankát, a Gárdonyi Géza Színház tánctagozatának új vezetőjét hallották.

0: A karácsonyi ének egy családi zenés előadásnak készül, saját verzióban mutatják be majd Charles Dickens művét. A színpadi átiratot Vas Judit Gigi, a dalszövegeket Malek Andra, a zenét pedig Kovács Adrián alkotta meg, mondta a rádiónknak Szabó Sebestyén László, a Gárdonyi Géza Színház művészeti igazgatója.
1: Egyrészt lesz egy saját repertoárunk, aminek a címeit, a bemutatóink címeit már olvashatták a tavalyi évad végén, az évad hirdetés után a nézők, illetve elindítjuk a Horizont és Desszert vendégelőadás programjainkat. A Horizont előadásba olyan országos hírű alkotóbarátainkat és alkotótársainkat fogjuk vendégül látni, akiknek az előadásai kiegészíthetik a mi repertoárunkat, illetve a Desszert előadásban olyan könnyedebb, szórakoztatóbb előadások kapnak majd helyet, amik abszolút közönségkedvencnek számítanak. A Kóvalisznek a bemutatója október 9-én lesz. Egy igazi erőpróbának szánom én ezt az előadást. Az újraformálódó társulat első bemutatkozása lesz ez az előadás. Nagyon sok mindennek ki kell majd derülnie közben, amilyen tapasztalatok, vagy amilyen kérdésekkel később tudunk majd foglalkozni. És igazából azért is választottam ezt a címet, mint első bemutató előadást, mert nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ember ezt a kérdést föltegye magának, hogy hová is megy, hová is tartunk, és azt hiszem, hogy ez egy, úgyis van a műfaj meghatározva, hogy útkeresés. Számunkra most a legfontosabb a világban az, hogy új utakat találjunk, amelyeken az élet még emberi módon élhető. Ez lesz a legfontosabb kérdés, amit fel fogunk tenni magunknak. Nagyon szeretnénk a közönséggel egy közvetlen kapcsolatot is kialakítani. Ez majd később az évadban is jelentkezni fog, közönségtalálkozók, vitaestek formájában is. Szeretnénk, hogy a színház egy fórummá, egy agórává váljon, ahova érdemes betérni, akkor is, ha éppen nincsen előadás, mert talán valami fontos dolog történik ott a színházban, ami miatt ott kell lennem. És ennek a gondolatnak tulajdonképpen az első lépése volt az, hogy először is csináltuk a nyitott térfesztiválunkat, ahol kiköltöztünk a Dobótérre, és ott lehetett bérletet és jegyeket venni. Ez még május végén volt, aztán pedig Eger összes nagyobb rendezvényén igyekeztünk ott lenni. Gondolok itt az egri borünnepére, vagy a vinónapokra. Volt bérletestünk, ahol közvetlenül a Lüde Szultánában lehetett beszélgetést szerveztünk a művészekkel, és a közönség találkozhatott egy kicsit a színház merev falain kívül is. Azt szeretnénk, hogyha ez a nyitott szellemiség, amit ott ezeken a rendezvényeken átélünk, ez be tudna költözni a színházba is.
0: Szabó Sebestyén Lászlót, a Gárdonyi Géza Színház művészeti igazgatóját hallották.

0: Hivatalosan is elindult a 2026-27-es évad az Egri Harlekin Bábszínházban, most mi augusztus 25-én beszélgetünk rögtön az évadnyitó társulati ülés után Szűcs Rékával, az intézmény igazgatójával. Ami a legfontosabb, ugye két kérdés ilyenkor mindig, amit felteszek, mik lesznek az új bemutatók, bár ezekről már azért pár mondatot beszéltünk az évadzáró után, illetve hát az, hogy milyen fejlesztéseken vagytok túl, mi az, ami infrastruktúrálisan még esetleg az intézményre vár az évad során.
1: Először is üdvözlöm a kedves hallgatókat, és hát kezdeném a fejlesztésekkel, mert egy nagy fejlesztéssel fogjuk majd megnyitni az évadot is, ugyanis sikerült a nyári szünetben a fenntartói támogatásnak és az intézmény gazdálkodásának köszönhetően felújítani a nézőterünk székeit, ami azt jelenti, hogy csodás székek érkeztek hozzánk, nagyon kényelmesek, ergonomikusak és vízlepergető hatásúak, és nagyon büszke vagyok erre a dologra, mert régi székeink voltak, nem az volt az elsődleges célunk, hogy növeljük a nézőszámnak a befogadó képességét, de még ez a rész is sikerült, ugyanis 96 főről 100 főre emelkedett a nézőterünk, és két mozgáskorlátozott helyet is sikerült kialakítanunk.
0: A nézőtér, illetve hát a székek megújultak. Tényleg ez nagyon fontos, az ergonomikusság, amit említette, tehát hogy lehet forgatni, illetve hát a vízlepergetés is, hiszen azért valljuk be, hogy egy-két kisgyerek azért csak behozza a kis innivalóját, vagy bármelmét, úgyhogy akkor ezeket még akár tisztítani is könnyebb. Van valami, ami hátra van, mert mondjuk az az igazság, hogy én azt látom, hogy nagyon szép, modern épületben vagytok, de azért valljuk be, hogyha 5-6 év után dolgok elhasználódnak, tehát mi az, ami esetleg még hátra van?
1: Igazából folyamatosan történnek a felújítások, olykor olyan, mintha nem is egy színházat, hanem egy építkezést vezetnék. Nagyon sokszor megzavaró, mert folyamatos felújításban vagyunk. Fontos, hogy igényes és egy biztonságos környezetbe várjuk a nézőinket, és hát természetesen a társulat is egy ilyen körülmények között dolgozzon. Ezért nekem kiemelten fontos cél, hogy folyamatosan karban tartsam az intézményt. Természetesen ez volt a nézőtér felújítása a színpad után. Ez volt a legnagyobb fejlesztésünk erre az évadra. Lesznek kisebb apró festések, a mosdókat is felfogjuk, majd a nézőtéri mosdókat is felfogjuk egy kicsit újítani, illetve próbálkozunk még pár karbantartási feladattal, ami egy ilyen általános, tehát hogy minden intézménynél azt hiszem ez napi renden van, de folyamatos fejlesztésben vagyunk, igen.
0: Elkezdődött már az érdemi munka, az első olvasópróbák, és hát hogy ebből kifolyólag az első bemutató mikorra várható?
1: Igen, hát nem sokat pihentünk az évadnyitó után, ugyanis egyből meg is kezdtük a próbákat. Padlás átvevő próbákkal kezdjük, ugyanis két új tagunk is csatlakozott a társulathoz. Inoka Péter és Hús Laura, és Inoka Péter a padlásban át fogja venni a szerepet Bankó Bencétől. Pontosabban kettős szereposztásban fogják majd játszani, tehát a padlás rajongóinak tudom mondani, hogy érdemes Bencével és Péterrel is megnézni majd az előadást, tehát ő már elkezdett próbálni. Első hetekben leginkább a felújító próbákat, tehát a tavalyi átvett előadásokat vesszük ilyenkor elő, de szeptemberben több bemutató előadásnak a próbáját is el fogjuk indítani.
0: Mik lesznek ezek?
1: Tehát az első három bemutatónk, mind a háromnak az a különleges, hogy három különböző korosztályt fogunk velük célozni, és az interakció eléggé központi része ezeknek az előadásoknak. Az első bemutatónk egy TIE-s előadás lesz, ugye a TIE-s előadások nálunk nagyon kiemelt szerepben vannak, így az ifjúság felé ezen előadásokkal szeretünk kommunikálni, és ezek olyan előadások, esetleg a hallgató nem nagyon ismerni. A TIE Citizen Education, ami azt jelenti, hogy egy drámán, egy történeten keresztül beszélgetünk, tehát bizonyos pontokon megállítjuk a történetet, kinyitjuk az ifjúság felé, és ezekről a problémákról beszélgetünk. Általában tantermekben szoktuk játszani, és ezeknek nem az a lényege, hogy átadjuk az ismeretet, hogy például az Antigone történetét, tehát nem ez a közvetlen célja, hanem az, hogy egy bizonyos problémáról tudjunk együtt beszélni, és hogy a fiatalok is ki tudják fejezni így a véleményüket, vagy tudjanak mesélni az ő álláspontjukról. Az ilyen első előadásunk az Odüsszeia lesz, pontosabban egy alcímet is kapott Odysseus Kalipszónál, mert egy különleges átirata az eredeti műnek, meg Madák Zsuzsanna ír és rendez. Szerintem nagyon izgalmas anyag, tényleg, és ő, aki esetleg most látta a Nolan filmet, kérem, az is nézze meg, és ne hagyja ki, mert teljesen új fókuszból közelítjük meg, ugyanis a mi témánk, hogy hogyan segítenek a történetek abban, hogy jobban megismerjük és megértsük önmagunkat. Értjük ez alatt, hogy mit mesélnek rólunk, az mennyiben határoz meg minket, és magunkról hogy beszélünk, vagy mit gondolunk magunkról, és hogy ide tartozik például a pletyka is, vagy az, hogy amin például az online térben ezek a kommentek most nagyon úgy gondolom, hogy elsokasodtak, és nem feltétlenül mindegyiket a jó indulat igézi, így fontosnak tartjuk, hogy az ifjúsággal ezekről beszéljünk, hogy milyen hatással van ránk az, amit mások mondanak rólunk, és az mennyiben határoz meg minket. Tehát így az Odüsszeiával a 14 pluszos korosztálynak fogunk kedvezni. Szintén interaktív előadás, ez a kisiskolásokat fogja majd érinteni. Nem TIA-s jellegű, hiszen itt az ismeret átadása lesz majd a központban. Ezek rendhagyó történelemórák, pontosabban egy rendhagyó történelemóra sorozatot fogunk indítani, hősképző címmel, minden évben ki fogunk választani, lehet, hogy pedagógusok vagy gyerekek segítségével egy hőst, akit valamiért úgy gondoljuk, hogy számunkra hős, és be fogjuk mutatni játékos és interaktív nyelven a gyerekeknek. Az idei évad főszereplője tekintetben Mátyás király lesz, ugye a legendákból jól ismert Mátyásunk, és Mátyás a hős címmel mutatjuk be ezt az előadást, amit szintén tantermekben és a stúdióban is láthat majd a közönség. És természetesen interaktív részről az óvodásokat sem hagyjuk ki, nekik is kedvezünk egy kis boldogság keretéssel, a boldogság árussal, ugyanis elhozzuk nekik a boldogságárus meséjét, ami a Kecskeméti Ciroka Bábszínházzal volt együttműködés még 2 évvel ezelőtt, és állatmeséket hozunk a gyerekeknek. Inspirációként Samuel Allo munkásságát vettük, aki arról híres, hogy egy nap felhagyta civil munkáját, és útnak indult egy hátisággal így a világban. Nagyon izgalmas karakter, és az volt a célja, hogy megismerjen embereket, és beszélgessen, egy beszélgetés kezdeményezem, bekopogott kapunkba, ajtókon, és aki beinvitálta, annak mesélt egy mesét, és cserébe ő is kért egy történetet. Mi a különlegessége a vándorunknak, hogy nem nagyon zavarta a nyelvi
2: nehézség.
1: Igen, nem nagyon, tehát hogy ő mindenen át akar ívelni, és hát ő inspirálta a mi boldogságárusunkat is. 2 szereposztásban fog majd történni, egy lesz egy női, Nánási Ágnes Felícia, és egy férfi Zádori Szilárd személyével, aki Felícián fog alakítani, de amúgy ez egy monojáték. Ezek után pedig a karácsonyi időszakra is fogunk készülni, ott már egy kicsit elcsendesedünk, lélekmelengetőbb irányba vonulunk, és egy nagyon népszerű mesét veszünk elő, ami úgy gondolom, hogy sokak számára ismert és kedvelt, nem más, mint a Holle anyó Varga Péter rendezésében. Hát ez egy örök klasszikus, amiről szerintem mai napig érdemes is beszélnünk, tehát, hogy fontos erkölcsi kérdéseket vet fel, mit jelent a szorgalom, a becsület, a kitartás és a felelősség. A jól ismert mese a színház előadásában humorral és zenével lesz majd még dúsítva. Lesz még a csecsemő színházi korosztályt is fogjuk majd még megcélozni, ugyanis nagyon fontos a színházunk részéről, hogy differenciáljunk és minden korosztályt érintsünk, így a Folt hátán folt csecsemő színházi előadás is fog majd debütálni, melyet színházunk színésznője és asszisztense fog rendezni, Só Gyöngyvér, és ő is fog benne játszani, illetve a zeneszerzője Mészáros Pancsa lesz, aki szintén játszik a darabban, tehát ez egy ilyen műhely munka lesz, és hát a gyerekek kedvence egy hatalmas matatókönyv fog majd életre kelni. Szerintem nagyon izgalmas az anyag, már nagyon várjuk. Az évadot pedig egy szintén közönség kedvenc Kis Pipi és Kis Récel kalandjaival fogjuk zárni, Kuti Ágnes rendezésében, melyet Szutyajev meséje alapján írt. És a történetben a híres kispipi kisrészen Nyuszi Brekus, Hangyácska és a többiek mókás kalandokon és félreértéseken egy kisebb-nagyobb vitákon keresztül tanulják meg, hogy milyen fontos a barátság és az odafigyelés. És hát az sem baj, ha különbözünk, sőt így még érdekesebb a világ. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon kedves, ez egy paravános előadás, tehát hogy klasszikusabb jellegű, kesztyűs és mapett bábok. Már ezt is nagyon várjuk, és nagy szeretetet tudjuk ajánlani, mert csoda jó zenékkel lesz. Ezt az előadást már a Ciroka Bábszínház játsza.
0: Melyek lesznek azok az előadások, amelyeket repertoáron tartotok?
1: 13 előadást fogunk repertoáron tartani, tehát tovább visszük a musicaleinket, a Padlást, Bambit, de újra elő fogjuk venni a Marék Veronika népszerű szuperhősét, a Kockás fülű nyulat, az Ágasbogas családi koncertszínházat, Három fenyőfa adaptációját, a Téli mesét, de természetesen a Best of előadások is jelen lesznek, mint a Mazsola és Tádé, a Boribon.
2: Ezek a Best of előadások?
1: Igen.
2: Való,
1: igen,
2: na, ezek mindig teltházasak, igen, nagyon nagy az
1: és nagyon gyorsan. Nagyon gyorsan teltházasak lesznek ezek az előadások, hála az égnek, tehát őket, amiket most itt említettem, ezeket le se szoktuk venni, mert ez egyszerűen annyira nagy az érdeklődés. Hát így folyamatosan keresik is ezen előadásokat, de természetesen csecsemőszínházi előadásainkat is meghagyjuk, a Cirókát, a Körös körült, tantermiből az Antigónét visszük tovább, tehát nagyon színes évaddal készülünk idén is, és hát az előadások mellett még programokkal is, ugyanis lesz egy családi évadnyitónk és egy csecsemőszínházi évadnyitónk is, amiről érdemes majd a Facebook oldalunkon és a honlapon is érdeklődni, mert szeptember végétől már várhatóak. És ezek most azért lesznek különlegesek, mert minden évben tartunk ilyen évadnyitókat, de idén először a nagy érdeklődése való tekintettel kétnaposak lesznek, ami azt jelenti, hogy több előadás is fel fog lépni, és lesznek vendégelőadások, sőt még szakmai beszélgetések is. Tehát a Csecsemőszínházról is fogunk beszélgetni, így egy kicsit a nézőkkel, valamint a TIA-s előadásokról is egy picit mélyebben fogunk társalogni.
0: Akkor 13 régi előadás lesz, 6 új bemutatótok. Egy pár éve már kialakítottátok azt, hogy ugye vannak a hétközbeni előadások, és szombatra fókuszáltok napi 2 előadással, a vasárnap megint pihenőnap lesz idén is?
1: Igen, ebben a rendszerben, ami már jól bevált, nem fogunk változtatni. Annó ugye a nézők megszavazták a kérdőíveken keresztül, hogy szombaton jobban örülnének az előadásoknak. Mi azt tapasztaljuk, hogy ez tényleg nagyobb érdeklődésnek örvend, így ezen nem is változtatnánk, hétfőtől szombatig vagyunk láthatóak, és a vasárnapok nálunk a pihenő napok, igen.
0: És akkor gyakorlatilag mikor lesz az első előadás, tehát már most akkor a hallgatók, nagymamák, anyukák, pedagógusok mikortól böngészték a Harlekin honlapját, hogy az első előadást beszerezzék a jegyeket?
1: Az első előadás egy zárt körű lesz, mert ugye a tantermi a szeptember 30-án, de a családi nyitónapon, október 3-án az első bemutatónk, amit már a nézőink is láthatnak, az a Mátyás a hős lesz. Október 2-án az Odüsszeiát is meg fogjuk amúgy mutatni itt a stúdión belül, tehát aki esetleg érdeklődik a TIA iránt, azt szeretném mondani ezzel kapcsolatban, hogy hiába felnőtt, ettől nem kell visszajogni, hogy akkor nem nézi meg. Nagyon izgalmas forma, szerintem, ha ilyet még valaki nem látott életében, egyszer legalább ki kell próbálnia. Nekünk vannak visszatérő felnőtt nézőink, akik kifejezetten kérik és keresik ezeket a TIA-s előadásokat. Nem attól ifjúsági, mert a témája nem érinteni, hanem a formája véget, de szerintem nagyon izgalmas, tehát akit esetleg ez érdekel, nagy szeretettel várjuk október 2-án az Odüsszeiára, és október 3-án pedig a Mátyás a hősre. A Boldogságáros meséje október 10-én és 17-én lesz majd bemutatva.
0: És utána sorban jönnek az előadások egészen ugye jövő nyári bezárólag.
1: Nyári bezárólag, igen.
0: Kívánok nektek akkor sikeres évadot, sok munkát, meg hát tulajdonképpen most ebben a csodálatos, megújult, új nézőteres színházban nagyon-nagyon sok teltházas előadásokat, úgyhogy szükség, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm szépen.
3: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Jóval hamarabb kezdődött idén a szüret a Mátrai borvidéken. Három helyszínen mutatott be új és megújult szolgáltatásokat Miskolcon, a Magyar Vöröskereszt, megyei szervezete. A Petkupa szervezetének segítségével tisztították meg a Tolcsva patak egy szakaszát helyi önkéntesek. Ezekkel a témákkal várom önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Három helyszínen mutatott be új és megújult szolgáltatásokat Miskolcon a Magyar Vöröskereszt Borsodabaui-Szemplén megyei szervezete. A Városház téren megnyílt a Szívesen kézműves bolt és alkotó műhely, amely a szervezet társadalmi vállalkozásainak ad otthont. A program sorozat részeként a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársai megtekintették a Vöröskereszt Teleki Blanka utcai Véradás szervezési call centerét. A Baross Gábor úton pedig felavatták a Hajlék Szociális Otthon 17 új férőhelyel kibővített részlegét is. A bejárásról rádiónknak dr. Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár adott tájékoztatást.
2: A Vöröskereszt miatt jöttünk ma Miskolcra, de hát ugye én két laki életet élek, úgyhogy én hétvégente is szoktam itt lenni, hiszen ez a szülővárosom. Most a Szívesen boltot nyitottuk meg, ami ugye egy a Vöröskereszt társadalmi vállalkozásainak a terepet, a Vöröskereszt társadalmi vállalkozásai által termelt termékek, sajtok, mindenféle kerámia, csodálatos szőttesek, textíliák kerülnek itt, nem csak bemutatásra, hanem eladásra. Ez nagyon-nagyon impozáns, ugye egy társadalmi vállalkozás ugye úgy tud működni, hogy nem csak megváltozott munkaképességűeket, hátrányos helyzetűeket, illetve olyanokat akár foglalkoztat, akik ugye az elsődleges munkaerőpiacon nehezen boldogulnának, őket teszi képessé, őket vonja be, őket képzi, ugye ezekben a vállalkozásokban, hanem az általuk termett portékot el lehet adni. Tehát ez óriási nagy dolognak tartom, és ugye a Szívesen boltba egy közösségi tér is, ahol majd mindenféle kézműves műhelyek is otthonra lelnek. És hát ez a fő utcán van, úgyhogy Miskolc egy újabb, ilyen kis, úgy tetszik, gyöngyszemmel gazdagodott, és a fő utcának ez fontos, hogy ugye a élet, ugye a polgári életnek a fontos eleme az, hogy azért itt legyen élet a fő utcán. Úgyhogy ennek is nagyon örülök. Aztán megyünk a Véradás szervező call centerbe, ami szintén megváltozott munkaképességűek üzemeltetnek, ez nekünk szívügyünk. A Szociális és Családügyi Minisztériumnak az egyik fő, hogy is mondjam, fókusza az, hát most csúnya szóval élve elnézést, de célcsoportnak hívom, de a legjobb értelemben, úgyhogy nem is kell mondani, azt gondolom, miniszter úr személyében is egy garancia az, hogy egy látássérült miniszter különösen fókuszált erre a területre. És aztán megyünk tovább, egy hajléktalan, a Hajlék Szociális Otthon gyarapszik, 17 új férőhelyel, 60 van eddig is, úgyhogy egy 77 férőhelyes otthonnál fog bővülni. A hajléktalan ellátás is államtitkárságunk feladata. Ugye mondtam, hogy szociális család idősügyekkel foglalkozunk, tehát a hajléktalanok is beletartoznak a szociális ellátórendszer szerves részei, és sokszor róluk olyan lemondóan szoktak nyilatkozni. És én azt gondolom, hogy nekünk különös feladatunk, hogy a társadalmat is érzékenyítsük a hajléktalansággal kapcsolatos problémára, szinte közhely, hogy bárkiből bármi lehet, abban az értelemben is jó és rossz értelemben. Elég egy rossz döntés, egy rossz pénzügyi döntés, egy válás, egy kis, hogy is mondjam, olyan életszakasz, ami krízis, és sajnos az van, hogy ilyenkor az ember bele tud sodródni ilyen élethelyzetekbe. És csak azért mondom, mert az átlagember általában távolítja a hajléktalan kérdést magától. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon fontos dolog, és ráadásul itt idős hajléktalanoknak nyújtanak bentlakásos ellátást, ami kifejezetten fontos. És a napot, a délutánt a Tűcén a Szeretetben zárjuk, amit egy kedves volt tanítványunk vezet különben. Mindenhol tanítványok vannak, és ez nagyon örömteli. Ez is egy társadalmi vállalkozás. vállalkozás, ahol a többek között ott termelt termékeket árusítják itt a Szívesen Boltba. Úgyhogy kerek egész lesz így a nap számunkra.
3: A eddigi hónapok tapasztalatai alapján mi lehet az a minisztériumoknak a legnagyobb kihívásait? Említette, hogy milyen feladatkörük van. Mi volt az, amit úgy látja, hogy a legnagyobb munkát igényel?
2: A legnagyobb munkát jelenleg a béremelésnek a kiharcolása jelenti. Mindenki várja a 25%-os béremelés bekövetkezését a szociális és gyermekvédelmi ágazatban. Munkatársaimon, ugye 90 ezer embert jelent ez, akik ebben az ágazatban dolgoznak. Azt gondolom, hogy nem kell bemutatni a gyerekvédelemnek azokat a területeit, ami ráirányította különösen erre a figyelmet. A szociálisról is lehetne beszélni, hiszen az államtitkárságunk felel a szociális és gyerekvédelmi főigazgatóság keresztül azokért az állami intézményekért, ez 82 intézménynek a közel 900 telephely az országban, ahol bentlakásos otthonok vannak ezek által, nagy létszámú bentlakásos otthonok, több funkciós fogyatékkal élők ellátása, pszichiátriai, szenvedélybetegek és így tovább idősek, ezeknek az ellátásaért és az ott élők rettenetes bérállapotban vannak. Nem kell szerintem a rádióhallgatóknak se, kicsit is tájékozott ezt ragozni. Ez egy óriási felelősség számunkra, ezért próbáljuk az elmúlt 100 napban, és különösen az elmúlt 2 hónapban kihangosítani. Ezért vannak, ez a kommunikáció, ezért helyezünk erre hangsúlyt, hogy mindenki, egy átlagpolgár is érezze, hogyha bekerül egy idős hozzátartozó az állami ellátórendszerbe, tehát hogy mindenki érintett ebben, és hogy ez közös felelősségünk, hogy az ott dolgozók méltó megbecsülést kapjanak.
1: A Petkupa szervezetének segítségével tisztították meg a Tolcsva-patak egy szakaszát a helyi önkéntesek. A közös akció során a résztvevők a patakból és környezetéből gyűjtöttek össze hulladékot, hozzájárulva a környezet tisztaságához és a vízfolyás védelméhez. A kezdeményezésről Kővári Zoltán önkormányzati képviselőt hallják.
4: Bő egy éves történet. Én, mint Tolcsva képviselője, több megkeresést kaptam a tolcsvai lakosoktól, hogy rendkívül sok szemét és rendkívül sok oda nem élő dolog van a Tolcsva-patak alsó kifolyásánál. Lementünk, megnéztük, és valóban ott a hűtőgéptől a tévéig minden olyan dolog volt, ami nem oda élő, és onnantól kezdődött el az, hogy mit is tudnánk ezzel csinálni, és milyen lehetőségeink vannak arra, hogy ettől a szeméttől megszabadítsuk a patakunkat, és nyilván ennek az elszállítása is. És mint ahogy említettem is, több mint egy éves történet ez, amikor ez először szóba került, és amikor már a tettek mezeire is tudtunk lépni. Akkor egy évvel ezelőtt felvettük a kapcsolatot a petkupásokkal, akkor még sajnos azt a választ kaptuk, hogy nem tudnak nekünk segíteni, akkor még nem tudtak, mert a Tolcsva-patak akkor még nem volt része a Petkupának, mert ez akkor még a Bodrogra összpontosult. Jött azonban egy

0: És tényleg az 5 évestől a 75 évesig jöttek, lelkesek voltak, segítettek, és összejött egy nagyon jó kis csapat. Ez egy hetet foglalt magában, de hál' Istennek 4 nap alatt sikerült úgy kitakarítanunk, hogy végigértünk a teljes szakaszon. Első napon 14 fővel indultunk, ami a negyedik napra már 29 főre emelkedett, hála Istennek. Nagyon érdekes volt az összetétel, mert az autóalkatrésztől a gumin keresztül a fűnyíró, tévé és rengeteg hűtőszekrény, és olyan méretű hűtőszekrényeket szedtünk ki a patakból, amit az ember nem is gondolt volna, hogy ez bárkinek eszébe jut, hogy az, ő úgy gondolja, hogy ott van jó helyen. Mindenféle szervezettől mentesen, teljesen magánszemélyekként, teljesen önkéntes alapon működött ez a dolog. Idézőjelben téve nem bújtunk senki köténye alá. Jöttünk, próbáltunk tenni, és hál' Istennek ez így összejött. Az első, ami eszembe jut ezzel kapcsolatosan, is nagyon sok embertől elhangzott, hogy jövőre ugyanitt folytatjuk, és jövőre ugyanúgy végigmegyünk a patakon. Remélhetőleg már sokkal kevesebb szeméttel és sokkal kevesebb munkával fogjuk tudni ezt a 4,6 kilométert jövőre így a Petkupa keretein belül végigjárni és végigtakarítani. Ez biztos.
1: Jóval hamarabb kezdődött idén a szüret a mátrai borvidéken. A meleg, a szájos nyár miatt a szőlészeknek felgyorsult a munka, hogy a megfelelő érettségű szőlő mielőbb a pincészetekbe kerüljön. A részletekről Nyilas Ilona szőlészborász szakmérnököt, a Mátrai Hegyközségi Tanács elnökét, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
2: Hamarabb kezdődött. Olyan sokkal nem, de mégis. Hát azt, hogy az indoklása, az időjárás az is egyértelmű, de akkor beszéljünk erről, hogy hogy kezdődött a szület, és jelenleg hogy áll.
3: Elég hirtelen jött a dolog, mert még úgy július végén is vártuk az esőt, és úgy prognosztizáltuk, hogy ez a megszokott augusztus 20-a körüli időszakban fogjuk elkezdeni a szüretet, ami tulajdonképpen, mint elhangzott is, nem is került túl korábbra, mert általában ilyen 10-e, 15-e között kezdődtek a szüretek, de viszont nagyon hirtelen jött az érés, mivel volt ez a hőkupola, hogy hallottuk a sajtóból is, ez olyan légköri asszályt okozott a vidékünkön, de nem csak a vidékünkön, az ország más részén is, hogy nagy gyorsasággal ilyen kényszerérés indult meg a szőlő területeken.
2: Milyen fajtákkal kezdődött egyébként?
3: Hát a szokásos itt a mátrai borvidéken az irsai olivérrel, talán még a cserszegi fűszeres követte, aztán a muszkátotonel, Riesling szilváni, ezek voltak az elsők, de nyilván az irsai az egy külön helyet foglal el, ő érik be mindig a leggyorsabban a borvidékünkön.
2: Elnök azt, hogy nem nagyon sok információ befut, hiszen azért vezeti az egész egyközségi tanácsot. Minőség, beltartalma szőlőknek, a gyümölcsnek magának a kinézete, a külleme, milyennek ítélik meg most, ahogy a szület előtt megnézték a termést, mielőtt elindult?
3: Hát a szemrevételezésnél azt látjuk, hogy hát most itt kicsit visszaüt még az is, hogyha valaki nagyon alaposan és nagyon szorgalmasan művelte a szőlő területeit, hiszen ha a zöld munkát elvégezte akár többször is, ahol régen azért az volt ugye a megszokott, hogy érje a napsugára a szőlőfürtöt, hiszen annál szebb tartalmi értékeket tudunk majd elérni. Most megégette a nap ezeket a fürtöket, ami nyilván tudjuk, ha valami ég, onnantól már nem egy pozitív dolog beltartalmi területen sem, és itt is úgy csodálkozva állunk a mért eredmények láttán, ami borászok, mert annak ellenére azt gondolnánk, hogyha koncentrálódik, tehát nincs csapadék, akkor valószínűleg magasabb a cukortartalom, de ez sem igaz. A savtartalom az viszont igaz, hogy az nagyon-nagyon gyorsan mennek el a savak, ami hát nyilván nem örülünk neki, mert valamelyest lehet pótolni egy bizonyos mértékig. Ezt a bortörvény is megengedi, de egyrészt pénzbe kerül, másrészt pedig tudjuk, hogy a természetesnél nincsen jobb.
1: Kedves hallgatóink, most az időjárásról. Túlnyomóan derült, gyengén fátyol felhős idő várható, csapadék nem lesz. A keleti északkeleti szél időnként megélénkül, a Bakonyban hajnalban olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 14 és 19 fok között, a hidegre hajlamos szélvédett helyeken 10, a szelesebb részeken 20 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 27-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak.

0: Da János, Koleszár Krisztián és Fekete Gábor, búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. 4 év után ismét látogatható a világörökségi kapuzat. A Honvéd Kadét program egyre népszerűbb a sárospataki diákok körében. Népszerű az egyszerűsített foglalkoztatás, mégis vannak hiányosságok. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: 4 év után ismét látogatható Szerencs egyik jellegzetes turisztikai látványossága, a világörökségi kapuzat. A vihar által korábban megrongált faszerkezetek helyreállítása befejeződött, így a tornyokból ismét megcsodálható Tokaj hegyalja panorámája. A kapuzat üzemeltetését a Zempléni Múzeum vette át. Turbusz Péter igazgatót hallják.
2: Július közepétől látogatható a torony, és a Zempléni Múzeum üzemeltetésében lehet megtekinteni. A múzeum épületében lehet jegyet váltani, és úgy egy múzeumi munkatárs kíséri ide ki a látogatókat, kíséri őket ide fel a toronyba. És ezen kívül talán egy ilyen plusz információ, hogy szeretnénk több kiállítást, így vagy kifejezetten a két torony valamelyikében, vagy ezek aljában. Tehát jelenleg ugye egy boroszcímke kiállítás látható, de terveink szerint ide költöztetjük majd a következő kiállításunkat, egy Mohácssal kapcsolatos kiállítás lesz, azt is itt szeretnénk bemutatni majd a látogatóinknak. Ez is egy vándorkiállítás, és ez is egy kültéri kiállítás, de egyenlőre több titkot ezzel kapcsolatban nem árulnék el. Magában a két torony épületben is tervezzük, hogy a tokai borvidékkel kapcsolatos témákat, ezzel kapcsolatos kiállításokat fogunk hozni és bemutatni. Most elsősorban egy állandó kiállításban gondolkodunk, ennek a tervezési folyamata zajlik éppen, amely szerencsi vonatkozású, illetve a borvidék jellemző exlibriszeket, képeslapokat, fényképeket mutatná be, kicsit ilyen informatív jelleggel, kevés szöveggel, több képpel. Nekünk a múzeumban nagyon-nagyon sok Feri Antal exlibriszünk található, ugye maga a hagyaték is nálunk található, mi őrizzük, és csak Feri Antalnak is ilyen százas nagyságrendben találhatók meg a gyűjteményünkben borral, borászattal, borkultúrával, vagy éppen a szőlő gazdálkodással kapcsolatos exlibriszei. Ezeket nyilván egy tematikus kiállítás keretében érdemes bemutatni, amihez mi lenne a legméltóbb hely, mint szerintünk ez a világörökségi kapuzat. Az északi oldalon parkolók is kialakításra kerültek, valamint a látogatók számára több pad is rendelkezésre áll, ahol, hogyha éppen a toronyba való feljutás fáradalmait szeretnék kipihenni, ugye itt 5 emeletet kell megtennie annak, aki a kilátásban, a panorámában szeretne gyönyörködni. Tehát, hogyha ezt szeretnék kipihenni, vagy ha éppen csak a kiállítást megtekintették, van egy kis idejük, el szeretnének fogyasztani egy szendvicset, egy üdítőt, erre is lehetőség van itt a kialakított kis parkos részben és a kialakított padokon.
1: A sárospataki Váhy Miklós Református Technikumban több éve működik a Honvéd Kadét program, amely egyre népszerűbb a diákok körében. Az elmúlt tanévben is számos közösségi programot, rendezvényt és élményszerző foglalkozást szerveztek a kadétok számára, amelyek erősítették az összetartozást, a fegyelmet és az együttműködést. A program a következő tanévben is folytatódik az iskolában, mondta el Winkler Zsolt oktató, a kadétok instruktora.
3: Én mindenképpen úgy látom, hogy nagyon jó, hogy az iskolánk csatlakozott ehhez a programhoz. Ez nem csak az én véleményem, hanem az összes többi olyan iskola, aki a vármegyénkben csatlakozott. Beszélgetve az instruktorokkal, akik ugye felelnek azért, hogy ezek a szabadidős programok megvalósuljanak, illetve hogy a fiatalok megismerjék a honvédség működését, felépítését, szervezetét. Mindenkinek egyértelműen az a véleménye, hogy nagyon hasznos a fiataloknak, megtanulják a kitartást, csapatmunkát, együtt dolgozást, egy kis szorgalom is párosul mellé, fizikai és szellemi muníciót kapnak. Iskolánkban jelenleg több mint 100 kadét van. Igazából azt mondom, hogy a 100 kadétból nyilván nem mindenki az, aki teljesen lelkes, és a szülő sem biztos, hogy teljesen támogatja ezt a programot, bár ez valószínűleg azért lehet, mert nem ismerik teljes mértékben. Próbálunk ezen ugye segíteni, meg javítani, de ettől függetlenül, mivel ösztöndíj is párosul a programban, ezért az ad egy plusz lökést és egy plusz motivációt. Ezen kívül, ahogy megismerik ezeket a programokat, és aki részt vesz benne, évről évre az a tapasztalat, hogy azt mondják, hogy akkor jövőre is menjünk, jövőre is csináljuk, mindenképpen benne vagyunk. Nyilván, mint ahogy a diákoknak a tanulási motivációja, az ehhez való hozzáállásuk is azért változó, vannak sokkal lelkesebbek, kevésbé lelkesek, és egyáltalán nem lelkesek, de ezen próbálunk javítani, változtatni. A honvédelmi alapismereteket tanulják ők, mint tantárgyat. Ezen kívül az instruktornak, aki az iskolánkban ugye én vagyok, a feladata az, hogy mindenféle szabadidős programmal a honvédséghez kapcsolódó egyéb dolgokat is megismerjék, mint például lövészet, küzdőharc, túrázás vagy egészségügyi ismeretek. Itt az iskolánkban a lövészetet már több mint 2 éve csináljuk, szeretnénk az íjászatot is behozni a rendszerbe, illetve a kollégák néha már orrolnak rám egy picit, hogy túl sok a program, és túl sokat megyünk el az iskolából, de ez igazából hozzátartozik ehhez a programhoz. A fiatalok, igaz, hogy a szabadidőjükből veszünk el nagyon gyakran, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok pozitív töltetet kapnak ezáltal.
1: Népszerű az egyszerűsített foglalkoztatás. Júliusban több mint 285 ezeren dolgoztak így. A kedvező szabályok és a súlyos szankciók ellenére sokan felejtik el bejelenteni alkalmi munkavállalójukat. A részletekről dr. Paskujné Pivko Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referensét hallják.
4: 2026. júliusban 75 ezer vállalkozás, több mint 285 ezer dolgozót foglalkoztatott egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül. A bejelentett munkanapok száma csaknem elérte a 2 milliót. Egy munkavállaló a múlt hónapban átlagosan 7 napot dolgozott egyszerűsített foglalkoztatás keretében. Fontos tudni, hogy az a munkáltató, aki alkalmi vagy idény munkását elfelejti bejelenteni, ugyanolyan szankcióra számíthat, mint bármely más be nem jelentett foglalkoztatásnál. Alkalmazottanként akár 2 millió forintos mulasztási bírsággal, üzlethelyiségének lezárásával is számolhat, és felkerül a NAV nyilvános közzétételi listájára. Az alkalmi vagy idénymunkást különféle módokon be lehet jelenteni. A bejelentésnek pedig mindig a munkavégzés előtt meg kell történnie. Minden vállalkozás megtalálhatja a számára legkényelmesebb verziót a bejelentésre. Megtörténhet az alkalmazott bejelentése a T1042E jelű adatlapon online, az FO Pro mobil alkalmazásban, vagy akár telefonon is a 185-ös ingyenesen hívható telefonszámon. A munkavállalók a bejelentett foglalkoztatási adatokat és a munkanapokat saját magukra vonatkozóan tudják ellenőrizni a NAV mobil alkalmazásban is. Az alkalmi és idénymunkást alkalmazó vállalkozásoknak érdemes figyelniük az adószámla egyenlegüket is. A törvény előírása alapján ugyanis az a munkáltató, akinek 300 ezer forintot elérő vagy ezt meghaladó összegű adótartozása van bizonyos foglalkoztatáshoz kapcsolódó közterhekből, addig nem jogosult egyszerűsített foglalkoztatásra, amíg adótartozását ki nem egyenlíti. A törvény szigorú időbeli korlátot is meghatároz, amelyet mindenkinek be kell tartania. Alkalmi munkára a munkáltató és a munkavállaló között összesen legfeljebb 5 egymást követő napig, egy hónapon belül összesen legfeljebb 15 napig létesíthető határozott időre szóló munkaviszony. A munkavállaló egy naptári évben az összes munkahelyét együttesen számítva legfeljebb 120 napot dolgozhat alkalmi munkásként. Ez alól kivételt képeznek a mezőgazdasági idénymunkások, ebben az esetben ugyanis munkaviszonyok együttes időtartama a 120 napot további 90 nappal meghaladhatja. Az egyszerűsített foglalkoztatás minimális adminisztráció mellett nyújt jelentős adó megtakarítást, és nem csak a vállalkozóknak. A dolgozónak a napi bére gyakorlatilag 19.305 forintig adómentes, ha pedig a munkaköre legalább középfokú végzettséget, szakképzettséget igényel, akkor a napi bére után 22.308 forintig nem kell adót fizetnie, és ez alatt az összeghatár alatt bevallani sem kell ezt a munkabért. További információ elérhető a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon, a 46. számú információs füzetben.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivian. A héten tartották az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitóját az Egri Bazilikában, melyen az iskolák vezetői, pedagógusai és lelkipásztorai is részt vettek. Ternyák Csaba egriesek szent beszédében kiemelte, Jézus tanítványai az evangéliumban azt kérdezik, ki a legnagyobb a mennyek országában. Egy másik jelenetben Zebedeus két fia, János és Jakab fordul hozzá, kérve, hogy a legfontosabb helyeken lehessenek majd mellette dicsőségében. Jézus rendre inti őket, mondván, tanuljanak a legkisebbektől, legyetek olyanok, mint a gyermekek. A gyermekek még hordoznak valamit az eredeti ártatlanságból, nyitottságot, bizalmat, a világra való rácsodálkozást tanulhatunk tőlük. Jézus Krisztus az evangélium által arra tanít bennünket, hogy éljük bele magunkat a ránk bízottak, a kisebbek helyzetébe. A főpásztor hozzátette, az idei tanév mottóját Szent Ferenc szavai adják, áldott légy Uram. Ha Isten dicsőítjük, felemelkedünk hozzá, s ő lelkesít bennünket. Istentől várjuk a segítséget és az áldást az új tanévben, hogy a ránk bízottakról szeretettel tudjunk gondoskodni.
6: Jézus rendre inti tanítványait, és rendre int bennünket is. És arra emlékeztet, hogy tanulnunk kell a legkisebbektől, akik nem azért alázatosak, mert ők olyan szentek lennének. Mi ismerjük a gyerekeket, hogy vannak közöttük jó gyerekek, vannak olyanok, akik hát még készülnek arra, hogy ma jó gyerekek legyenek, de azt is tudjuk, hogy azért állította Jézus példaként a gyermekeket a felnőttek elé, a pedagógusok, a papok, mindenki elé, mert ők még hordozták magukban, hordoznak magukban valamit abból az eredeti ártatlanságból, ami az első ember párban is megvolt. Legyetek olyanok, mint a gyermekek. Jézus válasza hasonló. Ha meg nem változtok tehát, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, akkor nem mentek be a mennyek országába. Mintha csak azt mondaná a tanítóknak, üljetek be az iskolapadba, és tanuljatok a gyerekektől nyitottságot, bizalmat, a világra való rácsodálkozást. Vagy mintha azt mondaná az Úr nekünk papoknak, tanuljatok Isten ismeretet az egyszerű emberektől, akik nem tanultak fundamentális teológiát, meg dogmatikát, viszont őszinte mély hitük van. Bizalommal tudnak imádkozni, önzetlenül szeretni és segíteni a rászorulókon. Jézus szeret ilyen ellentétpárokban gondolkodni, azért, hogy a tanítását még világosabban ki tudja fejteni előttünk, még jobban megértsük, hogy ő mit is akar. Amikor ma a tanítnyitó szentmisében a Szentlélek Isten segítségét kérjük, aki majd vezet bennünket utunkon az egész tanév során, az evangélium által Jézus arra akar megtanítani, hogy éljük bele magunkat a ránk bizottak, a gyermekek és a kicsik helyzetébe. Merjünk néha legalább gondolatban mi is ilyen kicsik lenni. Ez az igazi evangéliumi magatartás.
5: A főpásztor tanítását úgy zárta, semmivel sem helyettesíthető a hívő pedagógus szolgálata. Hálát adunk értük, hogy szavaikkal és jó példájukkal nevelik a fiatalokat. Palánki Ferenc megyés püspök a Debreceni Megtestesülés templomban a héten nyitotta meg a 2026-27-es tanévet, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyek köznevelési intézményeinek vezetői és munkatársai részvételével bemutatott Venis Sancte Szent Misén. A főpásztor arra hívta a jelenlévőket, hogy az új tanévben Jézussal való találkozásuk örömét adják tovább a rájuk bízott gyermekeknek, és feltétel nélkül is szeretettel végezzék küldetésüket. Homíliájában Palánki Ferenc a Fülöp apostol és Natanael találkozásáról szóló evangéliumi történetet állította a középpontba. Fülöpöt Jézussal való találkozása olyan örömmel töltötte el, hogy ezt tovább akarta adni másoknak is. A püspök hangsúlyozta, az egyházmegye számára nem önmagában az intézmények fenntartása a cél, hanem az evangélium hirdetése. A püspök arra kérte a pedagógusokat és munkatársakat, hogy ne előítéletekkel tekintsenek egymásra és a gyermekekre. Tapasztalataink ugyanis félrevezethetnek bennünket, ezért különösen fontos, hogy Krisztus legyen a viszonyítási alapunk. Jézus azért jött, hogy bennünket is megtanítson szeretni. A találkozás öröme így összekapcsolódik az előítéletektől való szabadsággal és a feltétel nélküli szeretet képességével.
7: Ez az első, amit szeretnék a lelkükre, a lelketekre kötni. A találkozásnak az öröme. Hogy találkozzunk Jézussal, és találkozzunk együtt Jézussal. Mert akkor a kettőnk közötti, az emberekkel való találkozásunk is egész másként fog alakulni. Hogyha egymással úgy tudunk találkozni, annak örömével, hogy találkoztunk már Jézussal. És ez átalakított, ez nyitottá tett. Ez elvette azt az akadályt, amit előítéletnek nevezünk. A találkozás öröme, amelyet meg kell osztanunk mindenkivel. De ehhez valóban az kell, hogy nyitott szívvel fogadjuk Isten kegyelmét, amely átformál, átalakít, amely képessé tesz arra, hogy megértessük a másik emberrel, a ránk bízottakkal, a gyerekekkel, hogy szeretve vagy, hogy Isten szeret téged, mert mi már megtapasztaltuk ezt a találkozás örömében. Mindig mondom, hogy nekünk nem az intézmény fenntartása célunk, hanem az evangélium hirdetése. Ennek nagyon jó eszköze, hogy intézményeket, iskolákat tartunk fenn. Csak mire és hogyan használjuk? Ha nem jön létre a találkozás Istennel, nem tudjuk teljesíteni küldetésünket. A második dolog, hogy ne legyenek előítéleteink, hogy hogyan nézünk egymásra, hogy hogyan nézünk a gyerekekre. Az előítélet az mindig a tapasztalatainkból származik, de a tapasztalataink azok becsaphatnak minket. Sőt, maga a hozzáállás, hogy hogyan állunk hozzá a dolgainkhoz, a világ eseményeihez, ki a középpont, ki a viszonyítási alap. Ha én vagyok, akkor nyilván lesznek előítéleteim, de ha Krisztus, akiben semmiféle előítélet nem volt, ő nem azért jött el, szoktam mondani, mert megérdemeltük, hanem azért, mert szeretett minket.
5: 60 évvel ezelőtti pappá szentelésére emlékezve mutatott be ünnepi gyémánt misét Bér Miklós nyugalmazott Váci megyés püspök, pap testvéreivel együtt, a ságújfalui közös önkormányzati hivatal udvarán. A Szent István napi megemlékezéssel és az új kenyér megáldásával egybekötött szertartáson a környező egyházközségek hívei mellett a helyi civil és egyházi vezetők is részt vettek. Bér Miklós hálát adott azért, hogy 60 évvel ezelőtt 1966. június 19-én szentelték pappá. A gyémánt mise előtt Szentes Attila polgármester rövid köszöntővel szólt a közösséghez. A Szent Mise kezdetén Dénes László világi elnök köszöntötte az ünnepeltet. A jubiláns püspök tanításában kiemelte, az eltelt 60 év nem érdem, nem tudás, hanem az Isten ajándéka. Ahhoz, hogy ő pappá legyen, szükség volt a szerető nagymama és édesanyja imáira, a hitoktatók, a tanárok, a támogató plébános atyák életpéldájára. Emlékezetébe idézte azt az erős képet, amikor 12 fiatal, köztük ő maga is, ott tért el 1966. június 19-én az oltár előtt, felszentelésre várva. A 12 pap közül már csak ő él. Elmélkedésében arra buzdított, hogy fogjunk össze, vegyük észre embertársaink örömét és bánatát, segítsük és támogassuk egymást, és maradjunk meg embernek minden körülményben. Az ünnepség agapéval zárult. Augusztus 28-a péntektől 30-a vasárnapig tartják Eger Lajosvárosban a lajosvárosi búcsúi napokat. Pénteken este lelki gyakorlatos szentmisével, majd a fiatalok védőszentje, Szent Carlo Acutisról szóló kiállítás megnyitójával, filmvetítéssel, szombaton délelőtt templomkerti főzéssel, alatta a gyermekeknek ugrálóvárral és egyéb játékokkal, majd közös ebéddel, este pedig a templomkertben 6 órai kezdettel zenés műsorral várják a vasárnapi ünnep előkészületek az érdeklődőket. Vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsúi szentmise Lajosváros védőszentjének, Szent Lajos királynak tiszteletére. A szentmise után megtartják az ilyenkor szokásos körmenetet a Köztársaság téren. Idén a búcsúi ünnep szónoka Kovács Lajos görögkatolikus parókus lesz. A lajosvárosi katolikus közösség nagy szeretettel vár mindenkit. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választották Sára testvért védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalomban külön áldásban fognak részesülni. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik, az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás ezredik évfordulóját nagyszabású különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből és településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, amíg Edzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádiónk külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Kedves hallgatóink, az Egri Egyházmegye híreit és előzeteseit megtalálják az interneten egyrészt az egeregyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: A DVTK hivatalos honlapján számolt be arról, hogy saját nevelési játékosa, a korosztályos válogatott Szakos Bence a ciprusi élvonalban szereplő Limassolban folytatja pályafutását. Sport, egészséges életmód, kultúra és hagyományok, ezek jellemezték az 52. Jósavárosi napokat. Elkezdték a felkészülést a Nyíregyházi Aqua Else országos bajnoki sorozatban szereplő vízilabda csapatai. Változik a turista utak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A DVTK hivatalos honlapján számolt be arról, hogy saját nevelésű játékosa, a korosztályos válogatott Szakos Bence a ciprusi élvonalban szereplő Limassolban folytatja pályafutását. Szakos 6 éves korában kezdte a labdarúgást a DVTK-ban, majd a korosztályokat végigjárva 2024 nyarán mutatkozott be a felnőttek között az NB3-ban, fél évvel később pedig az élvonalban is. Sport, egészséges életmód, kultúra és hagyományok, ezek jellemezték az 52. Jósavárosi napok és 7. sportnap program sorozatot. Ezt a napot minden alkalommal az Együtt a Családért Kulturális Egyesület szervezi, mondta Túróci Kinga, koordinátor.
2: Én úgy gondolom, hogy egész sportos a Józsaváros, hiszen nemrégiben nyert el a város legsportosabb városrésznek a serlegét is, és hát idei évben 7. álmodtuk azt meg, hogy a Józsavárosi napok egy kis sportnappal kezdődjön, idén pedig 2 újdonsággal. Várjuk az ide látogatókat, az elején egy szenior örömtánccal, és egy kis táncházhoz tudnak kapcsolódni a résztvevők, illetve egy extrém kerékpársó fogja zárni majd.
1: A rendezvény sorozaton élettel telt meg az ungvári sétány, minden korosztály számára kínáltak kikapcsolódási lehetőséget a szervezők. A város egyik legrégebbi kulturális eseményének a rangját jelzi az is, hogy 2 évvel ezelőtt felkerült a Nyíregyházi Települési Értéktár listájára is. A Színezzük Szebbé Örömtánc Klub fellépése nyitotta a programok sorát Jósavárosban. A művelődési ház előtti sétány már évek óta megterik különböző interaktív sportprogrammal, a Jósavárosi Napok rendezvény sorozat részeként. A programsorozat még a 70-es években indult, és azóta is fontos kulturális esemény Nyíregyházán. A szervezők célja, hogy a rendezvény egyszerre őrizze a hagyományokat és kínáljon új élményeket a közösségnek, mondta Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója.
3: Akik itt nőttek fel, vagy ide jártak iskolába, szerintem nagyon a szívükhöz nőtt. Onnan indult ez a koncepció, hogy akkor kezdett épülni Józsaváros a 70-es években, és akkor legyen itt egy kimondottan a helyieknek, a lakótelepnek szóló kulturális program, de hát azt hiszem, hogy ez sokkal nagyobbá nőtte ki magát, mert ugyan elsősorban a józsavárosiakat várjuk ezzel a kibővített 2 napos rendezvénysorozattal, de természetesen egész Nyíregyházáról, vagy akár a környékről is várjuk szeretettel a kultúra barátokat. Azt is fontos talán megemlíteni, hogy nem olyan régen bekerült az értéktárba is a Józsaváros napok, tehát elmondhatjuk, hogy nem csak a lakosság, az itt élők körében népszerű, hanem szakmailag is elért egy olyan nívót, amire felfigyeltek, és egy ilyen díjat is sikerült ezzel elnyerni.
1: Másnap már a hagyományok és a kultúra kerültek a középpontba a Jósavárosi napok 2. napján. A szervezők a kicsiktől az idősebb korosztályig mindenkit változatos programokkal vártak. Az ungvár sétányon egész nap helyi termelők kínálták a portékáikat, a rendezvényhez évek óta civil szervezetek és különböző vállalkozások is csatlakoznak. A szervezők úgy látják, már nem csak az itt élők várják ezt a rendezvényt, egyre többen érkeznek ide más városrészekről, illetve más városból is, mondta Nagy Szabina, önkormányzati képviselő.
4: Vannak a helyi lakosok, akik ugye innen a panelházakból érkeznek és lejönnek, egy kicsit leülnek, kikapcsolódnak, de hál' Istennek már azért nagyon sokszor kapjuk a telefonhívásokat, hogy akár a megyéből, vagy akár az ország más területéről is szívesen ellátogatnak ide, hiszen hallották hírét, és így Nyíregyháza város részének a híre az eljut akár Budapestig is, hiszen hogyha jönnek nyaralni az itteni rokonokhoz, sokszor már erre az időpontra időzítik, hogy akkor este egy kicsit tudjanak kikapcsolódni és kulturálisan is feltöltődni itt a Józsavárosban, hiszen ez Nyíregyházának egy olyan város része, ahol már 52. alkalommal számíthatnak erre a nagyszerű rendezvényre.
1: Elkezdték a felkészülést a Nyíregyházi Aqua Else országos bajnoki sorozatban szereplő vízilabda csapatai. Az egyesület először indít önállóan leánycsapatot a legjobbak között. Urbin Tibort, az U14-es együttes edzőjét hallják.
0: Elkezdtük már augusztusban az országos csapatokkal az edzéseket, és a lányokkal is el kellett kezdenünk, mert ebben az évben el fogunk indulni az országos A1-es gyermek, országos A1-es bajnokságban. Az Aquasport Egyesületnél már voltak ilyen indulási szándékunk, meg el is indultunk már Eger csapatával kis fúzióban, de most tisztán Aquasport Egyesület Nyíregyháza néven a legmagasabb szinten a gyermek bajnokságban el fogunk indulni. Azt tette lehetővé ezt, hogy a szövetség szétbontotta a bajnokságot, és a gyerek kategóriában megengedte azt, hogy csak gyerek csapatok induljanak, tehát nem kell serdülő és ifjúsági csapatokkal együtt indulni, mert eddig ez volt a gátló tényező, hogy a Nyíregyháza indulhasson, és akkor így elindítjuk a gyerekcsapatunkat, meglátjuk, hogy mi lesz. Igaz, hogy több olyan, tehát egy 12-es korosztályú lányunk van, a többiek kisebbek, de nem baj, ez egy nagyon jó tapasztalatszerzés lesz ez az év, úgyhogy majd jövőre még jobbak leszünk.
1: A 16 együttest 4-4-es csoportba osztották be. Az alapszakaszban minden hónap első szombatján játszanak majd két meccset a csapatok. Az első fordulót szeptember 5-én rendezik. A fiúk számára később kezdődik majd a bajnokság, de már ők is ott vannak a medencében. A gyermekcsapat edzője Éder Zsolt, a serdülőt és az ifit pedig Hatvani Péter irányítja. Most őt hallják.
5: Én úgy gondolom, hogy egy egész jó kis játékos állomány van most nálunk a serdülő csapatnál, illetve az ifjúsági csapatban is nagyon jó képességű játékosok vannak. Sajnos most ugye, ahogy az szünet is van, így sokszor van nyaralás, így elég nehéz a terhelést úgy beosztani, hogy mindenki úgy készüljön fel a bajnokságra, ahogy én azt elvárnám. Nem baj, így kell dolgoznunk, de úgy gondolom, hogy egy nagyon jó csapat van mind a kettő korosztályban. A serdülő csapat az ott lehet a top 3-ban, itt a régióban, és utána olyan csapatok ellen játszok majd később, ahol erősebbek lesznek, illetve tanulhatunk is majd belőle. Az ifjúság csapatnak szeretném, ha a top 5-be benne lenne. Nehéz feladat lesz, de bízom, hogy úgy felkész tudunk készülni, hogy minél szebb eredményt érjünk majd el.
1: Változik a turistautak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében, amelynek munkálatait a Magyar Természetjáró Szövetség pályázata támogatja. A szövetség munkatársai több szakaszon is módosították az útvonalakat. A fejlesztések részleteiről Makár Rihárdot, a megyei szövetség elnökségi tagját hallják.
6: Úgymond itt folytattuk a tavalyi évnek a felújítását, hiszen tavaly már Cserépváralja és Bogács, illetve Szomolya között elkészült a turistaút felújításának a jelzése. Idén pedig folytatódott ez a Dobirét felé, illetve a sárgasáv jelzésig, ami egyébként Kács felé halad. Ilyenkor, amikor festünk, mindig átnézzük, hogy a szabályzatnak megfelelő-e az a jelenlegi jelzés, és itt is volt egy korrekció, és itt úgy döntöttünk, hogy azért főjelzést hagyunk ennek az útnak, mert nagyon szép útvonal, de nem sávjelzés lesz, ami korábban piros sávjelzés volt, hanem piros keresztjelzés, és ez a piros keresztjelzés akkor így indul Cserépváraljáról. A buszmegállóból a vár alatti részen elhalad, és akkor utána a Dobiréten keresztül a már említett sárga sávval is érintkezve, illetve azt elhagyva egy korábbi piros keresztjelzésbe csatlakozik, amely piros keresztjelzés a Horvölgyig halad, tehát így egy hosszabb útvonal valósult meg itt is. Sátoraljaújhely környékén kezdtünk el festeni, ott a pünkösdi hétvégén alakítottuk át egy picit a rendszert, ezt se amiatt csináltuk, hogy csak megzavarjuk a térképen közlekedőket, hanem azért, mert itt létesült korábban mindenki tudja az összetartozás hídja, és így az sem maradhat turista út nélkül. Így a közelben levő piros sáv turistaút, ami egyébként korábban a Zsólyomka fölötti részen csak az aszfaltos úton haladt, ezt bevittük a Szárhegy aljára, illetve érintjük így a Szárhegyi oldalát a összetartozás hídjának, és utána visszatér a rendes nyomvonalára, és a változás plusz az lett, hogy ebből a piros sávjelzésből így már piros háromszög lesz, ami magára a Szárhegy csúcsára vezet fel, tehát itt volt egy kis változás, de szerintünk ez egy könnyen átlátható rendszer lesz. Új helyen lesz még egyébként bővítés, az még nincsen festés alatt, de ugyanúgy a hídnak a másik oldalát is be fogjuk majd kötni a turistaút rendszerbe. Mivel ott a Várhegy van, így a várhoz egy rom jelzés fog majd vezetni az onnan kiinduló kék keresztjelzésből, ez egy kék rom jelzés lesz, tehát ez majd a nyár folyamán valószínűleg el fog készülni. És a múlt héten volt egy nagyobb hír, hiszen itt az MTS-szel együttműködve változtattunk útvonalat az Aggteleki karszton, mégpedig a Jósvafő melletti Kuriszlántól indulva a Szelce pusztáig. Ilyet még nem nagyon csináltunk, az emlékeim szerint még nem nagyon volt ilyen, de jelzéseket cseréltünk, úgymond, tehát, hogy ami korábban volt piros sáv, az lett kék sáv, illetve ez fordítva. És ezt így összehangolva az MTS-szel készítettük, ők csinálták az egyik útvonalat, mi a másikat, de itt nagyon pontosan meg kellett beszélni a napokat, hogy ki, mikor, hogy fest, mert olyan nem lehet, hogy a terepen egyszerre mondjuk két kék van, vagy két piros, de sikerült ez az együttműködés, és 5 nap alatt elkészült ennek a cseréje, és akkor mostantól úgymond a rövidebb útvonalon vezet az országos kék túra, magánállt a Szelce völgyön, ami egy nagyon szép, hogy emiatt történt a változást, hogy ezt így korábban kinézték, hogy ezt érdemes bemutatni a kék túrázóknak, és a korábbi útvonal lett akkor a piros sáv, ami egyébként Szögligetről vezet Rudabányáig, tehát ez is ott a térségben egy hosszabb útvonal.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba egriesek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az Egri Főegyház megye fenntartásában oktatási-nevelési intézmény működik. A találkozó célja a személyes kapcsolatok ápolása és az együttműködés erősítése a közösségek szolgálatának érdekében. A Főegyház megye minden évben igyekszik valamilyen fejlesztést megvalósítani az intézményekben. A polgármesterek találkozója kötetlen beszélgetéssel és szeretett vendégséggel zárult. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra, október 9-e és 11-e között. A résztvevők a Debrecennyi Radony Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi istenszülőhöz. Terdik János pasztorális helynök már 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre a jelentkezés már elkezdődött. Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben valakinek zarándokkendője, imaórás füzete vagy imakönyve van, a szervezők kérik, hogy hozzák magukkal. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának docensét jelöli, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította. Hantosi István, a bizottság tiszás elnöke az ülés kezdetén arról beszélt, hogy óriási társadalmi elvárás és felelősség kíséri a hivatal tisztségviselőinek kiválasztását. Tekintettel arra, hogy a Tisza párt egyik legfontosabb vállalása a múlttal való szembenézés. Baka András köztársasági elnök részvétét fejezte ki a nepáli-kínai természeti katasztrófában érintett minden áldozat családjának. A Sándor Palota közösségi oldalán csütörtökön közzétett bejegyzésben azt írták, hogy a nepáli áradásokban három magyar honfitársunk is eltűnt. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezi ki minden áldozat családjának. Olvasható a bejegyzésben. Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt a miniszterelnök, ma napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, ősszel az országgyűlés elé terjesztik az új klímatörvényt, a vízgazdálkodás új szabályait, felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket és ha kell, bővítik azokat. Hozzátette, azokat a beruházásokat is felülvizsgálják, amelyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják azt is, miért nem indultak el. Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, valamint a Batthyány Lajos Alapítvány és Áder János szervezete a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő.